Jönnek néhány érvet is hozzá, vagy ilyen belső megerősítésnek. Tehát jó, szerintem cég, arra szerintem tud is jobb lenni. Illetve van benne egy kis, mert ugye ebben is jó ügyesek azért, hogy azért tettek ehhez a társadalomtudományi cikkhez egy kis természettudományos mellékletet is, amelyik a különbözőség mítosza címet viseli, és hát erre azért akartam volna különösen fölhívni a figyelmet, mert én emlékszem is, hogy pár éve egyszer ebben a rádióban is valaki azzal jött, hogy de neki egy nem tudom hány ezer oldalas könyve van arról, hogy a nők agya különböző. De az is biztos, hogy persze hát egyébként, hogyha megnézzük a számos könyvtárakat, hogy mi mindenről írtak könyveket az évek során, akkor persze azt gondolom, hogy ez nem egy érv semmi mellett, de az minden esetre ebben a geocikkben szerepel egy külön kis keretes írásnak mondhatnánk arról, hogy miért gondolják ma a mainstream természettudósok, hogy valójában mítosz a női agy és a férfi agy különböző képpen működése, és hát a különböző kutatásoknak és azoknak a kritikáját foglalja össze. Ugye az, amiről mi is szeretünk itt mindig beszélni, hogy valójában például az újszülött vizsgálatoknál, ha a felnőttek tudják, hogy milyen nemű az újszülött, akkor az ő viselkedésükben megjelenő elvárások olyan mértékben képesek a csecsemők viselkedését is befolyásolni egyrészt, másrészt pedig a megfigyelésüket fogják legjobban befolyásolni, tehát olyan mértékben szeretnék igazolva látni a nők és férfiak különbözőségét, hogy eleve olyasmiket fognak megfigyelni, vagy leírni, ami visszaigazolja az ő elképzelésüket, amire ugye az ilyen dupla vak kísérlet volt egy kiváló példa, amikor ugyanazokat a gyerekeket különböző neműnek álcázva adták oda a csecsemőket a megfigyelőknek, akik azt hitték, hogy ők megfigyelők, holott valójában ők kísérleti alanyok voltak, és hogy ugyanarról a csecsemőről egészen másokat írtak le a felnőtt megfigyelők, amikor kisfiúnak és amikor kislánynak gondolták azt a csecsemőt. Tehát ez, tehát és a másik, ami szintén nagyon érdekes egyébként, és ez nem csak a nemekről szól, azt gondolom, hanem egy picit az iszlamofóbiáról is, ha már itt egy antidiszkriminációs héten vagyunk, hogy a másik nőkkel kapcsolatos cikk az egy olyan női csoportról szól, akik Marokkóban a Koránt tanítják, és hogy az lenne a szerepük, ezt a marokkói király döntése alapján mostantól ott nők is taníthatják a Koránt, és hát erről szól a cikk. Én azt gondolom, hogy egy olyan világban különösen, ahol megint csak a terrorcselekmények és az ezt feldolgozó különböző filmek és filmsorozatok rendszeresen egy bizonyos színben tüntetik föl az egész iszlám világot, ami egyébként rendkívül bizarra belegondolunk, hogy mindannyian hogy meg lennénk sértődve, hogyha pár keresztény hátterű terrorista alapján az egész kereszténységről gondolna valaki valamit, aminek legalább annyi történelmi alapja lenne, mint az iszlámot erőszakosnak, és nem tudom milyennek gondolni. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos ez a cikk is, hogy egyrészt az iszlám, amelyikről szintén az az egyik ilyen elképzelés, hogy az úgy, mint olyan elnyomja a nőket, nagyon fontos látni azért azt is, hogy ez is nagyon-nagyon sokféle valójában, és hát egy hatalmas területről, meg nagyon-nagyon sok emberről van szó, és hogy őket épp ugyanúgy nem lehet leírni egy, két vagy akár három jelzővel, mint más vallások képviselőit. Hát ennyit a kis cikkajánlóról, és egy rövid szünet után folytatjuk a másik nagy témánkkal.

0: Jótékonysági felhívás következik. Tilos Rádió, a te adód. Kérjük, rendelkezz javunkra személyi jövedelemadód 1%-áról. A Tilos Kulturális Alapítvány adószáma 18-00-24-54-2-43. Jól vésd az eszedbe az alábbi két dátumot. Február 15-e. Ha egyéni vállalkozó vagy, az 1%-ról rendelkező nyilatkozatodat az adóbevallásoddal együtt küld el február 15-éig. Ha adóbevallásodat munkáltatód vagy az APEC készíti el, akkor az erről szóló nyilatkozattal együtt kell rendelkezned 1%-ot sorsáról, szintén február 15-éig. Május 21-e. Ha az adóbevallásod te magad készíted, akkor a nyilatkozatot az adóbevallással együtt május 21-éig ad postára. A rendelkező nyilatkozatot minden esetben zárt borítékban, névvel, címmel, adóazonosító jellel ellátva, és a hátoldalán, a ragasztáson keresztbe aláírva kell látni. Jótékonysági felhívást hallottatok.
1: A drágám, hol a vacsorámat halljátok a Tilos Rádióban. A mai adás készítői egyébként Tóth György és Kispéter Erika, a DJ pultnál pedig Mérvadó Béla segít a zenével. És a másik téma, amit még beharangoztam az elején, az ez a bizonyos eredeti angol nevén Political Correctness, PC-nek rövidítik ebből magyarul is sokan, illetve hát néha mondják, hogy politikai korrektség, de az BNN is hangzik.
2: De ez nem gátolja meg.
1: De senkit nem gátol meg. Én azt gondolom, hogy ahhoz képest, tehát hogy én is nagyon gyakran találkozom ezzel a kifejezéssel Magyarországon, tipikusan olyan kontextusban, amikor valaki éppen arra készül, hogy valami rémbunkó dolgot mondjon, de próbál erre valamilyen módon felmentést találni, nem? Hogy igazából úgy állítja be, mintha most nagyon bátran megküzdene egy
2: óriási nyomással.
1: Óriási nyomással, vagy egy valamilyen fajta mainstream ideológiával szemben, és hogy ő most bátran mégis kimondja a mondani valóját. Én magam egyébként úgyis, mint valahai amerikanisztika hallgató, találkoztam valódi PC-vel is egyébként, és találkoztam azzal is, notabene emlékszem egy ilyen amerikanisztika nyári egyetemre Prágában, amit ilyen egy rendkívül konzervatív amerikai egyetemnek a tanárai tartottak, és ott például számomra nagyon-nagyon világos lett, és nagyon jól átjött ezek az emberek, ami a szókincset illeti, tökéletesen PC módra beszéltek, és mégis teljesen átjött az is, hogy ők valami egész mást gondolnak erről egyébként. Bár nyilván mondom, a szavak szintjén ezt nem lehetett volna megfogni, csak a kontextusok, a hangsúlyok és minden egyébből világos volt. És például az volt a tapasztalatom, hogy azt ilyen rendkívül zavarónak és ijesztőnek is találtam egyúttal. Ilyen, nem tudom, a sikamlós kélgyó jutott eszembe, azt hiszem leginkább arról a helyzetről, amikor valaki gyakorlatilag ilyen eléggé nyíltan a viselkedéséből az jön át, hogy hát tudom, hogy nekem most így kell viselkedni ahhoz, hogy elfogadható legyek, de azért mind a ketten tudjuk, hogy igazából én ezt egy baromi nagy hülyeségnek tartom. Hát ezt gondolom én a PC-ről, és ezért, amikor Erika mondta, hogy erről jó lenne beszélni, és talált egy jó kis cikket is ez a témához, akkor mondtam, hogy nosza, úgyhogy...
2: Sziasztok, kedves hallgatók! Már eddig is beledumáltam, tudom, csak így a háttérből. Az van, hogy ez egy nagyon fontos és nagyon régi terv, és a téma igazi szakértője, aki volt már ugyan a mi műsorunkban, csak akkor más témában, Barát Erzsébet, egyetemi oktató, ő egyszerűen nem képes ilyen szeltetére ötönként itt lenni mindenféle egyéb okok miatt, úgyhogy évek óta húzódik, és a végső lökést azt egy teljesen váratlan ilyen esemény adta meg nekem. Egy ilyen dolgoznunk kéne, de rohadtul nincs kedvünk típusú napon, amikor éppen a Tilos Rádió archívumában, illetve a Tilos oldalon hallgattam régi műsorokat. Azt hittem, hogy leesem a székről, mert az általam most minden iróniától távoli módon komolyan nagyon-nagyon-nagyon nagyra becsült Pillangó első látásra című műsornak egy 1000 milliárd éves, valami 1999-es adását hallgattam éppen otthon. És akkor a Simó Gyuri, aki most ugye így Revival-ben van a Kedreggelben, azóta üvöltő 40-es, nem tomboló 40-es lett. A Simó Gyuri ilyen teljesen fölháborodottan egy újságcikket így dühösen hajlítgatva a mikrofon alatt, így mondta, hogy ez mekkora baromság, hogy Magyarországon úgy tesznek egyes újságírók, mintha nálunk valaha lett volna egy PC mozgalom, ami annyira elhatalmasodott, hogy az ellen most már fel kellene lépni, és a vadhajtásait le kellene nyesegetni. Miközben a valóságban Magyarországon egyáltalán semmiféle PC mozgalom nem volt. És hogy ez mekkora baromság, hogy így tudod, amikor a feminizmus még soha nem érkezett el Magyarországra, de a feminizmus ellen hatását azt lelkesen fordítva, tehát hogy így lefordítva a nyelvet, mindent így.
1: Igen, a 80-as évekből eléggé jól meg is lehetett élni az antifeminizmusban Magyarországon.
2: És ezt a Simó Gyuri, aki a véres szájú feminizmussal szerintem kevéssé volt vádolható 1999-ben sem, és most sem. Persze nem tudom, hogy ő azóta is tartja ezt az állítását, de hogy így az volt ez a végső lökés, hogy na, akkor mégiscsak a Tilos Rádióban kéne beszélni a PC-ről. Amellett, hogy szerintem ez ízgi, meg érdekes. Főleg azért, mert hogy az egész nyelvhasználat, meg hogy a nyelvhasználat az miért fontos, vagy miért nem fontos, az nyilván egy rádióban eléggé magától értetődő, hiszen hogyha olyan baromira mindegy lenne, hogy hogyan beszélünk, akkor nem lett volna néha bezárva ez a rádió hónapokra és társai.
1: Valószínűleg igen, ez is egy lényeges dolog. Nekem még most az jut eszembe egy anekdotaként ebbe a témába, csak mint ilyen személyes megütközés arról, hogy azért nyilván én, mint ilyen most már 10 plusz éve nőjogi aktivistaként működő valaki, egy eléggé speciális szubkultúrában élem a napjaim nagy részét, mert ebben a közegben is dolgozom, tehát így nyilván eléggé kicserülődött az ismeretségi köröm is egy bizonyos típusú közegre, és ezért amikor hirtelen szembesülök a rögvalóságnak bizonyos formáival, az nagyon meglep. Most a rögvalóság alatt nem feltétlenül azt értem, hogy a benzinkutas buzizik, mert ez... Ez belefér, de amikor történet, de rájöttem a minap arra, amikor egy joghallgató, tehát egy jogász hallgató jelentkezett hozzánk gyakorlatra. Uh-huh. És
2: nők elleni erőszakkal foglalkozó civil szervezethez,
1: és mint egy off így megemlítette, hogy olvasott valamilyen cikkeket a homokosok mozgalmáról is, akkor azért így
2: pillanatra... Ugye elvettétek föl?
1: Emiatt és szokmások miatt, de az akkor egy kicsit olyan volt, mint hogy egy ilyen kőfalnak neki mentem volna a sötétbe hirtelen. Váratlanul ért, azt kell, hogy mondjam, hogy váratlanul ért. Leginkább az, és azt gondolom, hogy ettől PC-ség ez a dolog, vagy a PC hiánya, hogy láthatóan nem tudta, hogy ezt a szót legalábbis ott, ahol éppen ül, és akikkel éppen beszél, hogy ott
2: igen,
1: ezt nem kellene használni.
2: Igen,
1: tehát hogy nem, ő azt, vagy legalábbis abban a pillanatban úgy tűnt számára, vagy úgy tűnt számomra legalábbis, hogy ő azt gondolja, hogy ez egy megfelelő technikus terminus. Tehát, hogy ez nem egy értékítéletet, vagy ne adj is
2: fogalmak áttekintésére, hogy egy csomó dolog van, ami a mindennapi használatban keveredik, nyilván, mert hogy az emberek nem egyetemi tankönyvek bevezető fejezetei szerint élnek, és így az eddigiekből egyrészt ugye, hogy mi a PC, amit amúgy
1: egyébként
2: Magyarországon láttam már leírva rendesen magyarosan, tehát PC-nek így egy szóba. Ezen kívül az eufémizmus, ugye, amikor valami csúnyaságot így ilyen udvariaskodásból, vagy árudvariaskodásból, vagy effektíve tényleg valakinek az érzéseit, mit tudom én, megkímélendő, vattába csomagolunk, és hát ez egy kicsit ilyen körülírós, olyan fontoskodós is az eufémizmus, néha nem. Uh-huh. Tehát, hogy nem mondjuk ki az igaz, valamit, hanem így kenjük egy kicsit. És aztán van az udvariasság, amivel úgy igazából senkinek semmi baja nem lehet, mert hogy ez a hé, büdös kurva, vagy az elnézést asszonyom között nyilvánvaló, hogy a különbség az nem ideológiai és politikai, hanem hogy azért mégis kivel mit, és hogy mit engedünk meg magunknak. Tehát, hogy igen, erősen meghökkenne mindenki a villamoson, hogyha menj arrébb te, és így szólnának, vagy úgy, hogy elnézést engedjen el. Tehát, vagy álljon félre.
1: Hát még az, ha APEC revízióra hívnak, az APEC ellenőr, hogy meglepődne, hogyha durva módon apostrofálod, miközben a életedet, mint egy a kezében tartod.
2: Álló!
1: Álló hallgató!
3: Sziasztok! Na, bocsánat, megint én vagyok, Berdőzsel Kergi, csak gondoltam, hogy olyan gyorsan rávágtátok, hogy igenis van pozitív sztereotípia, ha még úgyis a beszédmódnál tartunk, mert tehát valahol a PC-ség is ugye egy ilyen gondolkodás és beszédmódot jelent. Megnéztem, tehát itt van előttem kinyitva, és akkor kíváncsian várom, hogy a nőkre vonatkozó pozitív sztereotípiát az hogyan fogjátok most megfogalmazni. Sztereotípia, gondolkodásbeli sablonok, tehát lehet-e pozitív sablon, lehet biztos szerintetek. Közkeletű és felszínes, általánosító vélemény, közhely, klisé. Szerintetek akkor van nőkre vonatkozó pozitív közhely, klisé. Aztán torzításokon, túlzásokon és leegyszerűsítéseken alapuló negatív elképzelések, előítéletek együttese valamely csoporttal szemben. Tehát akkor várom, hogy a nőkre vonatkozó pozitív sztereotípiákról beszéljetek, ha van kedvetek, de nem muszáj.
4: Azonnal.
3: Csak én azt gondolom, hogy azért ez is demagógia, és ez sem PC, hogy hirtelen rávágni, hogy hát szerintem pedig vannak pozitív, és a nőkre vonatkozó pozitív, és akkor hallanám. Kösz.
2: Köszönjük szépen a hozzászólást.
1: Bár így egy kicsit nehéz beszélgetni, hogyha mindig megszakítja volna azután, hogy elmondtam.
2: Ja, igen. Hát igen, mert ő nyilván a rádióban igen akarja hallgatni a válaszunkat, és akkor majd újra telefonál, és akkor így. Uh-huh. Na szóval, hogy tehát az udvariasság az nyilván egy létező fogalom, és hogy ezt így a PC-vel összemosni lehet ugyan, de értelme viszonylag kevés. Mert hogy pont ez a, hogy ki a közösség, ki a közönsége. Tehát nyilván uh-huh az egyetemi órádon másképp fogsz megszólalni, mint a kocsmában a barátaiddal. Ehhez mondjuk nem kell nagyon észlénynek lenni. És akkor ezen kívül van egy ilyen nagyon általános szó, vagy mi ez egy kifejezés ez igazából, amit én magyarul még nem hallottam, úgyhogy most tükörfordítani fogom. Angolul verbális higiéniának hívják. Tehát nyilván ez egy általános, átfogó kifejezés, arra nézvés, hogy a nyelvnek, a nyelvhasználatnak, meg a szavaknak a megváltoztatására irányuló ilyen tudatos mozgalom. Ami sok volt a PC, vagy amit sokan PC-nek hívnak, mondjuk így, mert még ez is egy külön aleset.
1: Hát olyat már hallottam, hogy anyukák azt mondták a gyereküknek, akik káromkodtak, hogy menj és most kiszappannál a szájadat, úgyhogy lehet, hogy a verbális higiénia ehhez a gyermekkori, vagy ebből szedte a szavát.
2: De hogy nyilván, tehát arra utal nyilván ez az elnevezés, amit a nyelvészek használnak. Nyilván nem minden nyelvész, meg nem minden területen, vagy nem minden ilyen irány, mihez szakmai irányból jövő nyelvész, hogy a szavak azok messze nem csak úgy maguktól spontán, meg a nyelvhasználat messze nem magától spontán fejlődik, hanem igenis vannak nagyon tudatos beavatkozások. Fogalmam sincs persze, de előfordulhat, hogy a magyar nyelvújítást is nevezhetjük egy ilyen verbális higiénia mozgalomnak, így nyilván visszavetítve, mert hogy akkor természetesen nem létezett ez a fogalom. De hogy ilyen tudatos alakítás, javítás, megtisztítás, és az egész magyar nyelvművelés, amikor meg akarják mondani, hogy médium, média, médiák, meg hastársai, ez szerintem pontosan a verbális higiénia.
1: De hogy ez azért több, mint a nyelvhelyesség, azért vagy?
2: Hát, valószínűleg több, mert tudatos, nem? Vagy, meg hát ez is, na mindegy, bocs, ez ugye elkever, de hogy a PC egyáltalán, azt mondtam, az egy tök izgalmas történet, amit nagyon kevesen tudnak, és ezért a forrásomat most azonnal megnevezem. A forrásunk az egy Deborah Cameron nevezetű skót egyébként, nyelvész ő. Tehát ő egy rendes nyelvész, egyetemen tanít, professzor, könyveket ír, cikkeket publikál. Ez az ő munkája. Ő írt egy könyvet, és A könyv egyébként maga is a verbális higiéniáról szól. Egy nagy áttekintő mű, és ennek egy fejezete, ami a nyelv és a politikai korrektség címet viseli. És ebben a könyvben ő maga is így mondja, hogy ez az ő tudomása szerint ő az első, aki arra vállalkozik, hogy utána nézzen, hogy honnan ered maga ez a kifejezés, hogy politikai korrektség, meg politikailag korrekt, és hogy kik használják, és kikre használják. Mm. És így arra jut, hogy nagyon nehezen található meg az eredete, részben azért, mert a 70-es években még nem volt internet, és nem voltak számítógépes szótár, a szótárakhoz azt a szövegtestet összegyűjtő számítógépes programok. Itt teljesen véletlenszerű, vagy véletlenszerűbb volt a mainál, és kisebb mintával dolgoztak a szótárak is. De hogy úgy kb. A 70-es évekből jön, és hogy igazából egy ilyen, az ő állítása szerint, mondom még egyszer, mert hogy erről nincs tudományos konszenzus, mert ez nem egy gyakran felvetett tudományos kérdés, hogy honnan jön a PC, hogy ez egy ilyen balos társadalomjobbító politikai mozgalmaknak a totális belső lengje volt, hogy miszerint így egymásra használták, ilyen kicsit, amit ők tréfásnak gondoltak, arra, hogy ugyan van ugye egy politikai irányvonalunk, amiben hiszünk mindannyian, de hát ugye közben emberek is vagyunk. Tehát mondjuk a pártaggyűlésen is lehetett flörtölni, vagy hogy valaki bevallotta, hogy ő ugyan egy rendes szocialista, de hogy mit tudom én, van otthon takarítónője. Uh-huh. És hogy ezekre használták szigorúan az ő belső köreiken belül ezt a szót, hogy ez eltér az irányvonaltól. Uh-huh. Ez lehet, hogy így a magyar államszocialista nyelvhasználatból is megvan még ez a helyes irányvonal. Egyébként Deborah Cameron, meg
1: ez egy értékrend megvalósítására való törekedés?
2: Hát ez vagy a tudatosítása, ez egy ironikus tréfálkozás azzal, amikor azt mondod valakinek, hogy jaj, de elf, vagy azt mondták a 70-es években az emberek, hogy jaj, de elvtársnők. És így tudtad, hogy ők itt most épp az elvtársnő szóból gúnyt űznek, miközben a mindennapjaikban kellett ezt a szót használniuk. Annyiban más, hogy ők önként és dalolva voltak ennek a baloldali politikai mozgalomnak a részesei lévén, mindez az Egyesült Államokban zajlott. De ettől még így ez a, van egy politikai irányvonal, amit gondolunk mi erről, és akkor vannak a hétköznapok, amikor időnként meg így emberek vagyunk, és eltérünk az eszméktől, mert hogy mindannyian emberek vagyunk, és kész.
1: Igen.
2: És hogy ez egy ilyen belső használatra szánt cucc volt, amit ők soha nem vittek ki, és soha nem használták verbális higiénia célokra, igen, hanem vicces módon az úgynevezett ellenzék, vagy akit szerint ez az egész egy baromság, ők kezdték el erre a csoportra, meg az egész ilyen udvarias beszédre, meg a verbális higiéniára használni. És ez természetesen gyakorlatban úgy nézett ki, hogy ez az egész téma akkor merült föl, mert ugye ki hogy beszél, az is érdekes persze, egyre érdekesebb lett, hogy a média az egyre fontosabb lett az emberek életében, egyszerűen mert több formája volt, meg lett. Másrészt meg azért, mert hogy történtek ilyen gyakorlatias dolgok, miszerint például akartak felvenni mondjuk bizonyos nőket professzori pozíciókba, és erre ilyen kvótákat hoztak létre. Létrejött a pozitív diszkrimináció mondjuk a fekete bőrű diákok egyetemi felvételének előmozdítására. Tehát ez a nyelvhasználat, ez nem így a levegőben lógott, csak úgy, hanem ezekhez kapcsolódott, és így szép lassan, ahogy ez a szavaknak, meg a kifejezéseknek a sorsa, így eltolódott, bevonódott, és az, pontosan az ellenzék használja csak mindig ezekre az udvariasabb, vagy ilyen civilizáltabb nyelvhasználó emberekre. Ők maguk soha nem mondták, hogy mi most pedig egy politikailag korrekt nyelvhasználati mozgalom lennénk.
1: Most, hogy mondod, egyébként az is eszembe jut, hogy sokszor, amikor ez ilyen vádként hangzik el, hogy te csak most próbálsz PC lenni, akkor ez egyfajta komolytalanságot, hát hogy, tehát, hogy megkérdőjelezi a valódi motivumait az illetőnek, és azt gondolja, hogy ez valami fajta lassanként egy ilyen szinonimájává válik annak, hogy elrejtem a valódi véleményemet, vagy a valódi szándékaimat.
2: Hát ez csak kritikaként hangzik el. Tehát igen, a PC-t soha senki nem mondta magára. Soha nem talált legalábbis Deborah Cameron, amikor kimondottan ezt akarta kutatni, az angol nyelvben soha nem talált. Nem talált egyetlen egy olyan közleményt sem, vagy egy olyan szöveget, ahol valaki azt mondta volna, hogy én vagyok itt a PC képviselője, és szerintem ezt így kéne. Tehát ez csak egy leíró, kívülről leíró szóhasználat, csak kritikusan használják, és másrészt viszont ez a lényegtelen ostobaság, baromság tök érdekes, és hogy rögtön az belső ellentmondása ennek a fajta kritikának, hogy barátom, ha lényegtelen és fölösleges, akkor miért is kell neked engem kritizálni emiatt? Tehát, hogyha úgyis olyan lényegtelen, igen, akkor miért nem lehet így nagyvonalúan, jaj, ti hülyék vagytok, és tovább menni? Akkor miért kell erről iszonyatosan hosszú elemző cikkeket megjelentetni, például a New York Times-ban, vagy a HVG-ben, vagy a Magyar Nemzet online-om. Sőt, még vicces, ha úgyis lényegtelen, akkor miatt tökömére írsz róla újságcikket.
1: Még vicces könyv is megjelent egyébként az angol nyelvterületen erről, ami egy ilyen PC szótár volt gyakorlatilag, ahol mindennek adtak egy másik nevet, és hát nyilván az egész a túlzásról szólt. Az persze. Én kedvencem azóta is, ami egyébként egy létező jelenség, az az animal lookism szó volt, tehát az állati kinézetizmus, azt hiszem így lehetne szó szerint fordítani, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az emberek az állatokat az szerint értékelik, hogy mennyire cukik, mennyire esztétikusak, és hogy például ez olyasmi, amiből és ugye ebből jön persze a visually challenged, vagy tehát, hogy a kihívásokkal küzdik a kinézete területén, vagy az általa nyújtott látvány területén, című vicces PC kifejezés, hogy például ezzel az állatvédő szervezetek gyakran és sokat operálnak, ugye a merőben ökológiai szempontból, hogyha ugye hogy hívják a food chain, táplálékláncról beszélünk például, akkor abban az egysejtőek, a papucsállatkák, a ijesztően vagy rondán kinéző rovarok, és így tovább, adott esetben egy patkány, vagy bármi más ugyanolyan fontos, mint az a cuki másik állat, igen. De hogy azokat, tehát nem nagyon, van egy számtalan olyan veszélyeztetett faj van,
2: aki nem szép, és
1: amelyiket nem lehet óriás plakátra tenni, vagy ne adj Isten a ilyen természeti magazinokba beletenni.
2: Igen. Ezek a challenge, meg társai, ezekről annyit lehet tudni, megint, tehát azért ismétlem, mert 20-szor mindig, hogy nem én vagyok az a szaktekintély, amire alapoz bárkinek hinnie, vagy nem hinnie kellene az állításaim igazságában, hanem Deborah Cameron nyelvész, akinek a könyve alapján erre felkészültem a mai műsorra, ő mondja, hogy tehát ezekből nagyjából nulla igaz. Tehát ez gyakorlatilag arról szól, hogy elkezdtek így parodizálni, és így tudod, átbillent. És egy ponton már olyasmiket kritizálnak, meg olyasmiket találtak ki, amiket soha egyébként egy létező, valódi ilyen verbális higiénia harcos, vagy aktivista nem mondott, nem írt, nem kért, hanem így tudod, így bepörgött a spirál, és így önmagukat egymással így mentek tovább.
1: Tehát, hogy mondjuk nem talált olyan dokumentumot, amelyben valóban az alacsony embereket vertikális challenge-nek, azaz vertikális kihívásokkal szenvedőknek.
2: Hát azért ezekben az ilyen kritizáló cikkekben találják, amik tudod, így bepörögtek a saját humorukon. De ennek egyébként van nem csak szóbeli tréfák, vagy nem csak ilyen leírásos, meg cikkek, meg hát később persze blogok, meg internetes fórumok, meg ilyesmik a tártalaja, hanem egész ilyen városi mitoszok is keletkeztek, amikor ugye mert hogy ez az egész dolog Nyugat-Európában, meg Amerikában inkább 70-es, 80-as évek, mint sem 90-es, meg 2000-es, hogy amikor Ken Livingstone, aki aztán később ismét londoni polgármester lett egy néhány évvel ezelőtt, ő volt Londonban már egyszer a 80-as években szocialista polgármester, és Red Kennek hívták nyilván, mert ő vörös volt. Akkor olyan pletykák mentek Londonban, hogy ő a fekete kávét nem engedi, ez a gonosz szocialista PC bajnok nem engedi fekete kávénak hívni, mert a fekete szót szerinte kerülni kell. Uh-huh. Amiről természetesen akkoriban még megszülettek azok a cáfolatok, amit nem csak a Red Ken, mert ő kb. Szerintem így leszarta, de így annyira érdekelte, hanem a munkatársai meg az ott dolgozók mondták, hogy ezt a baromságot kitalálta ki. De nyilván 20 év távlatából már csak a történet maradt meg, és hogy az őrült PC bajnokok ilyet kitaláltak. Úgyhogy ez nagyon vicces, mert úgy tűnik, hogy az ellenzőknek a belelkesüléséből származik a legtöbb vicc. Ami viszont szerinte létezik, azt a zene után majd így egy ilyen bemutatós, hogy mi az, ami szerinte valóban történt ilyen verbális igénia ügyben.

0: Drágám, hol a vacsorámat halljátok a Tilos Rádióban a 90.3 MHz-en, az utolsó bő negyed órán következik, és még mindig a PC-nél tartunk, és a szünetben azt vetettem föl éppen, hogy azért ennek vannak, hogy is mondjam, van egyfajta valódi PC, de az nem úgy jelenik meg, hogy bárki is azt mondja, hogy legyél PC, hanem mint ahogy nekem már feltűnik, amikor egy joghallgató egy átlagos, nem dühös beszélgetésben lehomokozza a szexuális kisebbségeket. Lehomokosozza a szexuális kisebbségeket. Ahhoz képest én most így, mint valaki, aki így követi az Egyesült Államok belé ilyen nagy politikai fejleményeket, hogy az rendszeresen bekerül a médiumokba, hogy konkrétan demokrata politikusok, tehát nem is az ellenzék, hanem demokratik vezető fehér férfiak rendszeresen elszólják magukat.
1: Miszerint?
0: Például legutóbb az Obamáról sikerült valami olyasmit mondani, hogy ő már post-racial.
2: Tehát, hogy mi van?
0: Túl van a... Gyakorlatilag, és hogy ebben az az érdekes, hogy gyakorlatilag, amit nem...
2: De ez egy értelmetlen...
0: Igen.
2: Szó.
0: Hogy ő,
2: összetétel.
0: Igen. Na most, amit nem mert mondani, és amit próbált megfogalmazni, az volt, hogy hát az ember úgy viselkedik, mintha nem is fekete lenne.
2: Hát nyilván.
0: És azért ezt így nem mondta, de azért ettől még így kellően ez bekerült a médiumokban, és hogy nagyon érdekes az, hogy mindez, amit az amerikai politikáról tudunk, azért tudjuk, hogy ott is a szövetségi szinten hát rendkívül felülreprezentált a fehér középosztály, a szenátusban meg különösen.
2: Igen.
0: És hogy nem nagyon tudott még az ő valóságuknak részébe válni azt, hogy most egy alapvetően amúgy félig afrikai-amerikai származású ember az elnökük.
2: Igen.
0: Ráadásul.
2: Hát ez egy komoly akadály, amit meg kell ugraniuk. De egyébként például látod, te is benne maradtál, bár ez lehet egyébként személyes döntés, hogy például mondjuk a buzit számosan, több barátunk például, aki ebben a rádióban is dolgozik, így próbálja így visszaszerezni, és azt mondani, hogy lehet, hogy ti ezt szitok szónak használjátok, de én úgy döntök, hogy rám nézve ez nem sértő, és visszaveszem tőletek ezt a szót, és magamra fogom használni, és ezzel úgymond kiszedem a méregfogát, hogy a képzavarok.
0: Igen,
2: a képzavarok területére evezzünk, képzavarra igen. Halmozva. Ezt lehet csinálni, ezt csinálják egyesek a cigánnyal, tehát csomóan mondják, hogy szerintük a roma az egy szépelgő eufémizmus, és hogy ő akkor is cigány. Ami teljesen korrekt, mert hogy a lényege a problémának szerintem nyilván, és mások szerint meg más, az, hogy mondjuk ez esetben az a csoport döntse már el, hogy őt hogyan nevezik. Igen. És például ugye a black, amire az afrikai-amerikaiak egy jelentős része azt mondja, hogy az gáz, egy másik része meg pont visszaszerzi, és a black pride-ra, meg a black is beautiful-ben használja.
0: Halló, halló?
3: Érettek, hogy is ember vagyok. Hallottok ennyi?
0: Igen, most már igen. Az előbb kicsit halk voltam.
3: A hajón volt nekem egy homoszexuális, egy srác, aki homoszexuális volt, és magyar volt, tehát úgymond, hogy így nem is... És mondtuk, ugye, mert a magyarok összetartottak, és ő mondta mindig, hogy... És mindig mondta, hogy nagyon elfoglalt vagyok, ma Tamás a busy buzi. Úgyhogy azért, tehát ő is teljesen simán használta ezt a kifejezést magára.
0: Nem? Igen. De valószínűleg, ha nem akartad volna őt lebuzizni, gondolom ettől függetlenül, hogy ez...
3: Én egy nagyon szemétlap vagyok, én cigányozok, zsidózok és buzizok is, rólam mindenki tudja. Tehát én abszolút nem vagyok PC, engem tessék szívesen mélyen elítélni, jó? Köszönöm szépen, mert én azt tartom mindig, hogy attól, hogy máshogy nevezik őket, attól még ugyanazok maradnak a dolgok, tudod? És akkor én meg úgy nevezem őket, ahogy hagyományosan megtanultam annak idején. Uh-huh. De hát ez az én saját dolgom.
0: Tehát jó, de ha tudnád, hogy egy meleg férfit mondjuk, akivel te jobban vagy, kifejezetten nagyon sért az, hogyha őt lebuzízzák, akkor azért gondolom nem tennéd ezt, mert számodra fontos lenne,
3: de, hogy természetesen nem teszem,
0: ő ne érezze magát rosszul.
3: Általában, mivel hogy nem szokott... Nekem nem identitás, nem szokott témányos, ezért nem is nagyon kerül elő. Érted? Ha meg előkerül, akkor meg ismered erről a klasszikus viccet, mindig el szoktam mondani, betelefonálnak a Jeremámi rádióba. Kérdés, a hír igaz-e, hogy Csajkovszki buzi volt? A válasz, a hír igaz, de nem csak ezért szeretjük. Ugye, tehát innentől fogva nekem teljesen mindegy, hogy ki kit szeret, milyen neműeket szeret, stb. De mondom, a hétköznapi beszédben én nem afroamerikait használok, hanem négert, nem romát, hanem cigányt, és nem minden más, hanem zsidót, és nem meleget, hanem buzi. Uh-huh. Úgyhogy ezt nem mondom, nem kell engem ezért szeretni, de akkor legtöbb nem kell velem beszélgetni, úgyhogy most le is teszem magadat.
0: Szia! Hát be kell, hogy valljam, hogy eddig az én életem dimonziójában nem jelent meg, hogy bármilyen érzelmi módon kéne viszonyulnom kisemberhez, akár negatív, akár pozitív módon, de akkor most már róla ezt is tudjuk.
1: Hogy én például viszont ahelyett, hogy mondjuk én PC módon beszélek, én azt gondolnám, vagy azt mondanám a saját tomra, amire törekszem, hogy kerülöm a szexista nyelvhasználatot, ami uh-huh. sokkal praktikusabb, bár kétségkívül leíró, de azt fejezi ki, amit én gondolok, és nem azt, amit mások gondolnak a PC-ről.
0: Halló?
4: Sziasztok, ember vagyok. Most az a mondat, hogy a kisembernek igaza van, de egy normális társadalomban az ő általa használt szavak teljesen normálisan csengenek, de egy olyan társadalomban még kicsit el van deformálódva, és sokszor, és ugye mindannyian tudjuk, hogy sokszor titokszóként jelennek meg ezek az elnevezések, nagyon kell vigyázni ezek az elnevezések, hogy ki mikor és hol használja őket.
0: Tehát gyakorlatilag azt mondod, hogy nem csak azon múlik, hogy mi éppen mi a szándékunk, hanem nem hagyhatjuk figyelmen kívül a társadalmi kontextust, amiben
4: persze,
0: élünk.
4: Persze. Tehát uh-huh. a kisember egy, hogy így mondjam, ahogy az én képemben ő él, ő egy világpolgár, és valószínűleg sok normális helyen járt a világnak, ahol nem szólták meg őt azért, hogy mit tudom én, a megfelelő szavakat a megfelelő helyen használta, de a magyar közbeszédben sajnos ott tartunk, hogy igenis, ha meg kell válogatni. Én is például, amikor a cigány szót kimondanám, én rendszeresen azt mondom, hogy roma honfitársaink. Uh-huh. Mert mit tudom én, de persze nyilván, hogy sokszor élel is mondom ráadásul, ez az én hibám, mint a kisember is elismerte a hibáját, ez az én hibám is. Sokszor még akkor is ezt használom, amikor káromkodnék valamit, akkor uh-huh. is ezt mondom, és mindenki kiérzi belőle a gúnyt, nagyon sajnálom, de ebben a közegben nőttem fel, és most már ennyi idős koromban nagyon-nagyon nehezen fogok tudni megváltozni. De mondom, amiért betelfáltam, csak az, hogy sajnos mi most úgy élünk, hogy szitokszóként jelennek meg egy-két raszra való kifejezés. Mm.
0: És hát konkrétan én azt gondolom, hogy ami sokszor kimarad ebből, az, hogy itt azért húsvér emberekről van szó. Elnézést, majd valamilyen oknál, akik számára, ha én egy idegennek használok egy olyan szót, ami adott esetben egy támadó kontextusban szokott előfordulni, akkor konkrétan ráhozhatom a frászt erre az emberre, illetve... Tehát, hogy ez azért tényleg erről is szól számomra mindenképpen, nem csak arról, hogy valamilyen fajta absztrakt elveket kell követni, hanem arról is, hogy nem tudhatom, hogy akivel éppen beszélek, az legutoljára ezteket a bizonyos szavakat nem egy olyan kontextusban hallotta, amikor mondjuk menekülnie kellett az életéért.
4: Igen, igen. A másik, amit ti mondtatok, hogy nem, biztos, hogy nem jól fogom idézni, hiszen az Iránot nagyon régen láttam és olvastam, ugye benne van ez, hogy magamat százszor kigúnyolom, ha kell, de idegentől nem tűröm el. Ha egy buzi vagy egy cigány vagy bárki magára azt mondja, hogy ő az, és még hogyha gúnya ejti is ezt ki, ő megteheti, hiszen magára nézze mindenki olyan szinten tesz dehonestáló kifejezést, amit akar. De hogyha én ugyanezt megteszem vele szembe, és ő éppen nem a szívbéli jó barátom, tehát nem tudjuk egymás a dolgot elintézni két sör mellett, akkor az bizony sértő is lehet.
0: Hát mert nem tudhatja, nyilván a jó barátod tudni fogja, hogy alapvetően mi az értékrended, aki nem ismeri, megint csak amit mondtál a kontextus miatt, nem tudhatja, hogy te most éppen titokban skinhead vagy-e vagy sem.
4: Na, csak ennyit akartam mondani, okay. Sziasztok!
0: Hello! Ott tartottál, hogy te inkább egy ilyen leírót fogalmazol meg, hogy nem szexista,
1: hát vagy igen, nem szexista, nem rasszista.
0: Nem heteronormatív, nem homofób nyelvet használsz. Úgy látszik, hogy háló hallgató.
5: Háló, szevasztok, imád vagyok. Össze van keverve a kisembernek a fejében. Több dolog, a buzi az mindig is szidobszó volt. A zsidóval van egy ilyen nagy kavar a fejünkbe, mert valamiért a szocializmusban azt hitték, hogy úgy lehet a problémákat elintézni, hogy egyszerűen nem szerepel ez a szó, hogy zsidó. És egyáltalán nem volt sehol megjegyezve, de még körülírva se, de valahogy úgy sikerült az iskoláinkat elvégeznünk, aki mondjuk a szocializmusban végezte a középiskoláig, hogy nem találkozott vele egyszerűen. És lehet, hogy ez csak rám jellemző,
0: Meg tudom erősíteni, hogy a rendszerváltó választásoknál, tehát 89-90-ben számomra is ez ugyanez a korosztály vagyok, egy ilyen drámai volt, hogy hirtelen előkerült, hogy ki micsoda.
5: Tehát, a zsidóhadcigánya még lehet igaza is, mert hogy a hogy mondjam, nekem a rengeteg cigány barátom közül egyik se érti ezt a romázást, de mondom, hogyha valaki...
0: Magyar alkotmányban is egyébként cigány kifejezés szerepel.
5: Hát meg cigány nyelv, cigány kultúra, stb. Stb. A buzi az viszont mindig is titok szó volt. A buzi az soha nem volt más.
0: Köszi szépen.
5: Én köszönöm.
0: Hozzátenném még egyébként egyet, amit a kis ember meg nem mondott, ha már ez itt a nőjogi műsor, hogy a nő, hölgy, úrhölgy, kisasszony eset is ugyanez, igen. hogy a nő szót meg így, ha megkérdezzük, hogy nő, senki nem gondolja, hogy ez egy szitok szó, de mégsem illik használni valakire. Tehát számtalan esetben is, hogyha médiumokban emberek nyilatkoznak, akkor azt mondják, hogy a hölgyek és a férfiak, tehát nem hölgyek és urak, tehát nem a megfelelő párosítást használják, mert automatikusan úgy éreznék, hogy udvariatlan dolog lenne a nőket nőknek hívni egyébként.
1: Na. Mert a nőket vigyázni kell, mert ők olyan törékeny virágszálak, hogy egy pozitív sztereotípiához térjük vissza. Én ebben a fennmaradóban annyit mondanék szerintem leginkább, hogy így rendes előadóként akkor, vagy szakértő vendégként, hogy így a fő üzenet, amit sikerült akár 25 percben megbeszélnünk, az az volt, vagy az én szánok fő üzenetnek, nyilván mindenki azt fordít le magának fő üzenetként, amit szeretne, hogy a PC, mint olyan, az így a nem szexista, nem rasszista, nem
0: mozgalmaknak
1: a kritikájából származik, tehát a PC, mint olyan, az egy teljességgel nem az eredeti mozgalom által kreált szó, mint például, hogy a melegek a meleget magukra kreálták, hanem az ellenzők által megalkotott leíró, és nyilván pejoratív leíró kifejezés. Nem új egyáltalán, tehát Magyarországon lehet, hogy néha újdonság, bár a könyvben, amire utalok, ő is így írja, hogy a 70-es években kezdődtek az első. Jaj, de borzasztó, hogy ezek így belenyúlnak az így rendes, organikusan fejlődő, drága anyanyelvünkbe, ezek a gonosz ideológiai ilyen komisszárok. És hogy ez meghökkentően ugyanaz a vita kerül elő a 70-es évek óta nagy rendszerességgel az angol nyelvterületen. Deborah Cameron megad egyébként egy viszonylag nagy bibliográfiát, és azt állítja róla, hogy gyakorlatilag néha azt érezte, hogy tényleg ugyanazokat a cikkeket veszik elő, és egy kicsit átformálják. Amerikában a 72-es Equal Rights Amendmenthez, Angliában meg a Sex Discrimination Acthez kötődik ez, és hogy valóban a nem szexista nyelvhasználattal indult, és aztán később a nem rasszista nyelvhasználat felé ment, egészen addig, hogy a fogyatékkal élők és tralala ezekre a területekre is kiterjed. És a könyv, amit szerintem, aki tud angolul, az, és van erre ideje és így hajlama, az nézzem meg. Az Deborah Cameron, az a címe, hogy Verbal Hygiene, amit én teljesen nem kanonizált módon verbális higiéniának, vagy szóbeli higiéniának fordítottam, és a Routledge adta ki 1995-ben. És ez egy jó könyv, erősen.
0: Hát Erika, köszönjük szépen,
1: hogy kérlek, nagyon szívesen
0: visszacsatlakoztál ma ennek a témának az erejére a műsorban. Két hét múlva lesz ismét Drágám, hol a vacsorám. A mai műsor készítői Kis Péter Erika és Tóth Györgyi voltak, a DJ Pultnál pedig Mérvadó Béla segítette, hogy hallatszunk mi. Köszönjük a sok kedves és értelmes betelefonálást és építő betelefonálást a mai témához, és releváns betelefonálást, és két hét múlva lehet minket ismét itt hallgatni. Figyeljétek továbbra is a diszkrimináció ellenes tematikus hetet a Tilosban. Sziasztok!
6: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok. Az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

aki bejárta a világot. Ismertem egy öreg urat, aki bejárta szinte az egész világot. Látta, mit a földön ember csak láthat, pontosabban, mint látni érdemes. A rákos patak medrében a hajnal, a kormos lábnyomát, a tűzfalakon, a fáradtság végtelen vonulását, a szelszámládás szatyros árnyakat, de nem csupán az angyalföldet, dehogy. Ismerte József város valamennyi odvas kapuját, s a gyulladt szemű házmestereket, kik a föld alól hosszú alsónadrágban és papucsban buktak föl bérkaszárnya szellemek, és ismerte néha már arra gondolt, kezet kellene nyújtani neki az egyetlen budai tulipánfát, s azt a kéményekkel békét kötő ecetfát a ferencvárosi bérház asszony sikolytól lucskos udvarán, s még mennyi táj, mennyi feledhetetlen világrész, bosnyák téri piac, sikátorai, a lóhús mészárszék, s a káposztás hordók sorfala az ősz csöpögő eresze alatt, a délutáni utcák áradása, s a hullámok közt imbolygó sziget, a Klauzáltér, ahol ha föltűnt, jön már a mi gibicünk, kiáltottak a snapszlizó csarnoki ládadobálók, s a világjárni fáradt öregek, kiknek szemében 64 sakkocka, kitelt az élet, annyi a világ, s ki tudná felsorolni talán még ő sem, hol s merre még, hiszen oly otthonos egy tájakon, hogy szinte egy időben a hajnalban nyitó macskaszagú kávémérésben s a telekitér rozsdát okádó ószeres bódéi s Margit-sziget platányai között. Margit-sziget, ott látta Krúdit egyszer, mint fenséges lassú mondatai, sétált oly fenséges lassúan, a többi már, s a többi, meg s a többi, meg s a többi, meg s a többi csupán.

Ugye fenn a halász bástyán, mikor már a nap lement. Esti csókját takarta-e árnyával a parlament? Tudja, hogy éjszaka egy árkád mélyen mély sötét? Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta még?

0: szívünk felett az éjszakából csupán a hit mécse világ. Tartson hát összetiteket a hit, remény s a szert. Legyen a szíved egyszerű, ború után jön a derű, a nyár jön a tavasz után, s viszont az ősz a nyár. Akárhogy van, s akármiképp, a vers csak akkor szép, ha szép, piros fedél, fehér anya, és ha nem szép, akkor csúnya. Mert a szívben érzés lakik, az Isten tudja hányadik, s az érzés tiszta dalt kíván, bizony szép tiszta dalt. Kicsim kunyhóban szereted, szeressétek a gyermeket, e szent karácsony ünnepén önöknek ezt kívánom. Mert bíbor bársony vendégség, nél jobb egy napi egészség, opas noje van se nagnuti, kéretik nem dohányozni.
1: A költőt kérdik, miért nem ír verset. 1930. szilveszter. Nehány sor elmosódott, aztán az ujjam gémberedett, bal kézzel ezt, a jobbal tartom a kormányt, nagyon csikorog, a szárnyakról vastag jégcsap, a motor nem tudom bírja-e, furcsán horkol itt bent, szörnyű hideg, nem tudom milyen magasan lehetek, vagy mélyen, vagy messze, közel távol üveg. Minden mérőeszközön befagyott. Az a Lessing-féle súlymérő, meg az akadémi finom szerkezet, meg a marinetti inga. Gondolom mégis magasan, mert a pingvinek nem kapják fejüket fel, ahogy Ferdén sivít, hasítja a csilingelő északi fényt fölöttük légcsavaron. Már nem hallanak. Itt nincs jel. Lent valami sziklavidék. Új föld. Ismeretlen. Leírták. Kicsoda? Talán Scott, Stringer, Byron, Leopardi? Nem tudom. Bevallom, nem is érdekel. Fázom. Keserű, szörnyű keserű ennek a híd levegőnek az íze. Lehet, hogy az orrom vére eredt el. Éhes vagyok. Kétszer sültem, kifogyott. Valami ismeretlen csillag hunyorít, amerre pislogok éppen. A fókaszelet megromlott. Mi lehet az a csillag? Talán már onnan túlról? Hányadika lehet? Szerda, csütörtök, vagy szilveszter? A tűzhely körül kimelegszik most. Testvérkék, éneklő madarak, érzelmecskék féltett tűzhelye mellett, madár testvérek, az ember szív őserdeje mélyén. Halló! Halló! Senki se hallja kivert varjú társát, engemet itt. Az imént zörrent valami rádióm rozsdás idegén. Hallom, D. kolléga szép jelzőt talált a banánkikötőben, C. meg új szóvirágot fedezett fel két rím között, a szerelem szorosban jelenti a társaság. Gratulálok. Majd elmondom, amit... Majd ha leszállok, hazaérek, amit itt éreztem, csak akkor mondhatja el, ha kikerül az utazó. De kikerül-e? Most ezt a pár kuszasort bedugaszolom az üres boros palackba, és a palackot lehajítom. Kockavetés. Tetves gyöngyhalász, ha találja, dobja szemétre törtívű kagylót. De betűt látó tengerész kezébe, ha kerül, ím általa üzenem, itt vagyok, az elhagyatottság 30. szélességi, a szégyen 100. hosszúsági, s a fogat összeszorító dac végső magassági fokán, valahol messze vidéken. És kíváncsi vagyok, lehet-e még jutni előtt?

gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudó. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten ésszel, angyal érzelemmel használni tudnák éltött napjait. Miért te lomb, hogy mint lyuk a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért el lomb? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűnyeit. Erény van írva el lapon, de egykor zsivány ruhája volt. S amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépett szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának fongyoláján. És itt a törvény véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek s számok titkai, de akik a ruhát elszaggatták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengén. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldús asszony condrái léri a világot. Világ és vakság egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnév gyábák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők húnyáiból készült lapon regény. Irtózatos hazugság minden. Az írt betűket a sápat levél halotti képek árvoztatja el. Országok rongya, könyvtár a neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt csóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek ész napvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalát. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők minde többi rongykereskedővel, ez únt fejek sem megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók a rossz miatt egy mágya üszkén elhamvadjanak. Nem, amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sár fiait a süllyedéstől meg nem mentheték, hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendő nép az emberi, hol a teremtés ős jogai enéhez ember advát örökül. Kivéve, aki feketén született, mert az baromnak tartják egy dicsőt, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymás szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet, hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos millió, én védem őket, ők megvédnek engem, nem félek tőlek sors, bármit akar. Ez miért csüggetni nem szabad.
Rakjuk le hangya szorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban terem. Ha összehordtunk minden kis követ, építjük egy újabb for Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. Ha majd benézünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjé, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevünk. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sor, és nincs vég semmiben. Nincs, és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld és az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemesbetért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivívtuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk érvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Hová lépsz most? Gondold meg, ó tudós! Az emberiségnek elhánt rongyai komor betűkkel, mint a téli tél, leírva áll a rettentő tanulság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten észsel, angyal érzelemmel használni tudnák éltetnak. Miért elom, hogy mint jó a gyepen, legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét. Miért elom? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűnét. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt. S amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyolája. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák, és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek számok titkai, de akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén örvény nyomorban vég nélkül kereng. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldús asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitványlapon. Könyv lett a rabnép gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mindenütt. Az írt betűket a sápat levél halotti képe kárhoztatja el. Országok rongya. Könyvtára neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogság? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s alakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúf háládattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők, minde többi rongykereskedővel ez únt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók a rossz miatt egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, nem, nem. Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem mentheték. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai enyévhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis,
mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelketen. A nyers fajokba tisztább érzemént, s gyümölcsözőbb eszméket oltam, hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet, hogy a legalsó póris kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvérim vannak, számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. Ha összehordtunk minden kis követ, építsük egy újabb korbábelé, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben, nincs, és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld az ég fia, lelkünk a szárny, amely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozunk, hitvány madárgyanán posvány iszapját szopva éldegél. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, erőnk szerint a legnemesbek ér. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll, ha azt kivívtuk a mély csüllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság, férfi munka!

Vörös Marti Mihály, gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, mint tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért elom, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért elom? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosott könyvnek lapjain. Emitt a gépek s számok titkai. De akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban vég nélkül kerengők. Az őrült ágyán bölcsfej álmodik. A csillagászat egy vakkoldus asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitványlapon. Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mindenütt. Az írt betüket a sápat levél halotti képek árhoztatja el. Országok rondja, könyvtára neved. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s alakjuk annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette. Csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők mind e többi ronykereskedővel. Ez únt fejek, se mekkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, ne. Ne. Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem mentheti. Hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberi, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják-e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pólis kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos milliók. Én védem őket, ők megvédnek engem, nem félek tőled, sors, bármit akarsz.

Nincs vég semmiben. Nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, s hitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon, küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondjuk térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

És most váltsunk témát. Volt már elég nóta. Változatosságnak jöjjön egy kis próza. Sőt, a prózám átmegy szép simán a versbe, mivel a szerzője vidám versbe szedte. Mi a szórakozás? Színház? TV? Mozi? Kétségtelen ez is. De van még a hobbi. Sokak szerint dili, kettelés, szenvedély, nem kell hozzá sok pénz és nem kell engedély. És hogy mi a hobbi? Magyarázat helyett íme néhány példa. Kérem figyeljenek. Van, ki lomos kamrában naphosztat reszel, s így szól a fiához, majd ha nagy leszel, te égi meszelő, reszelhetsz te is, hisz rád marad a régi reszelő. De addig nem tiéd itt egyetlen reszelő sem, mondja is reszel tovább reszelő sem. Más ódon papírok rabja, a múlt minden darabja kincs neki, s ha egyéb dolga nincs neki, a hunok bejövetelét kutatja, és fűnek, fának megmutatja, mert te sokat nyom alatba, hol jött be Árpád, s hol ment ki álmos unoka öccse 56-ba. Van, ki bélyeket gyűjt, halomszám nyalja és ragasztja, s keblét dagasztja, hogy nője a drága és becézett, betéve tudja, milyen a vágott és milyen a recézett. S kinek lelkülete agyás, galambot nevel, főleg gatyás és bóbitás fajtát, s a némelyiken egy autó hajt át, hetekig siratja, vagyonát mégis egy töltött galambra iratja. Ki nem a ducban, hanem az ágyban turbékol neki epedőn, míg tollászkodik a lepedőn. Van, aki letkét gyűjt, és pitymalatkor, mint leszázalékolt szatír, kitől már édességet nyugton elfogadhat bárki, a zöld mezőre jár ki, hol a liliomok bibéire, gókat pipacsok borulnak, mint tyúk a csibére. S mit a mániája ráró, űzni kezd egy lepkét, s kezében leng a háló, míg a harmatos gyepen járja a tangót, s ha fog is valamit, nem fog mást magának, csak egy hazatérő éjjeli pillangót. S kinek szőrös a lelke, nyúlfarmot rendez be telke mélyén, s az éjek éjjén sem izgatják vágyak és puszik, neje mellől kikel az ágyból, s lesi mit csinálnak éjjel a nyuszik. Az akvarista külön téma, ki néma csendben úgy fürkészi, hogy a szeme is szikrázik, kedvenc hala mikor ikrázik, mert tudva levő, hogy a halikra jó hatással van az ilyen palikra. És tartalmaz még egy ritka dilit a lista. Van műkedvelő militarista, kit úgy bonz a hadászat, mint vadászt a vadászat, lakása pontos, mása egy várnak, s a vendéget várnak, a felvonóhidat leereszti,

a felfegyverzett rokont lefegyverzett bájjal beeresztik. A konyhában mozsár ágyú posztol, s a házigazda a csőre támaszkodva kosztol egy horpat sisakban, mely ragad a kosztol. S kivel már rég kacérkodik az elmegondozó, őkelme a gombozó. Ki gomb terhelten folyton gomb után kutat, s ha valaki mutat olyan gombokat, melyek Madame Dubarin tartották egy Madame Dubarin tartották egy Madame Dubarin tartották egy Madame gombokat, melyek Madame Dubarin tartották egy olya, és minden gombot legombol róla gondosan, s a nő távozhat gombtalanul, ő pedig marad gombosan, mert közömbös neki a blúz alatti domb, csak egy a fontos. A gomb. És van, aki mindenkit azzal dermeszt, hogy nem kimélve a költséget, az erkélyen zöldséget termeszt. És míg a szomszédja neveti, ő az ingét leveti, és a balkont babbal boldogan beveti, mert belebolondult a babba. Jenő, hagyd abba, mondja hitvese, nem lehetsz okosi tese, s az erkét hiába locsolád, ez pest is nem mocsolád. De ő bajuszát pödörve, hordja a vizet egy lyukas vödörbe, mely még Noé előtt készült pléből, s míg öntözi talpalatnyi földjét az üdeléből, legalább egy akó áztatja puhára az alattuk lakó aglegény üstökét, ki épp egy agleánnyal költi el füstökét. S van... ki szutykos szerszámos ládák mélyén kotor, mert hobbija a motor, melyet szétszed és összerak gépjesen, mint együgyű gyermek, kit úgy hívnak népjesen, hogy gyagya, pedig az agya épp, csak megbabonázta a gép, melynek kerekei többet mosdatja, mint a gyerekeit. S mint régi motoros, vasárnaponként bukó sisakba dugja hegyes fejét, és begyes nejét furikázni viszi a botor, de már lepsénynél leáll a motor. S ő ismét kotor, keres és szelel, mert a gumi szelel, vagy a kipuffogó puffog befelé, s közben hull a hűs eső lefelé, melynek cseppjeit oly tikkattan issza, mint aki sejti, hogy már csak reggel indulhatnak vissza. S mikor berobog Pestre újra, mintha könnyebb lenne súlyra, s érzi, hogy a görcs gyomrába becsúszott, mert az asszony, ki lepsénynél még megvolt, útközben lecsúszott. S végül van, ki a muzsika rajongója. Ő a ház örök zajongója, s a szomszédja már fázik, ha pikulázni kezd, vagy hárfázik, s ha előveszi a brácsát, a házmester, mint őrült a rácsát, az öklét rázza, de ő csak ciprázza, míg a dalt mindenki be nem piflázza. Majd működésbe hozza feskis flótáját, és elfújja az egész ház nótáját. Én is hallom mindig, télen is meg nyáron, a szövegét megtanulta már a papagáj.

0: Tisztelt hallgató! Az ön lemez játszóján az első olyan kabaré lemez forog, melyet önök állítottak össze. Talán tudja, hogy a Rádió Kabaré kívánság műsora, a Kabaré Csütörtök minden évben megkérdezi hallgatóit, mely számok tetszettek nekik a legjobban. Ez megtörtént az idén is. Következnek az 1985-ben a legtöbb szavazatot kapott műsorszámok. Boncz Géza híreit felolvassa Sunyovszky Szilvia és Mécs Károly.
1: A Belkereskedelmi Minisztérium a lakosság megnyugtatására közli, hogy a szénhiány enyhítésére a közeljövőben nagy kalóriaértékű tüzelőkötvényt bocsájt ki.
2: Túlzott buzgóság. A Ferihegyi zöld folyosón a Japánból hazatérő Lázár György miniszterelnök után így szólt Kis Balázs vámtiszt. Uram, egy pillanatra. Mutassa a táskáját. Egy hét múlva saját kérésére áthelyezték a magyar-tibeti határra.
1: Kékestetőtől északnyugati irányban egy elhagyott barlangban egy nyugdíjas találtak, aki 10 éve gumókon és apró rágcsálókon él és forrásvizet iszik. Maugli Zoltán, a fent említett nyugdíjas, elmesélte, hogy nem tudott megélni az átlag nyugdíjából, így aztán remete életet kénytelen élt. A hír hallatára a Társadalombiztosítási Intézet újabb 40 ezer barlangot fedezett föl és utalt ki a nyugdíjasoknak. A barlangok mellé szabadidő központot terveznek barlangvasúttal, amelyben az utazó közönséget postások és gázszámlások ijesztgetik.
2: Ismét Budapestre látogatott a kis karmester, az azóta világhírővé vált Roberto Benzi. A karmester közelében a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan tilos.
1: Eredeti kiadás alapján újra nyomják a révai lexikon. Jó előre fölhívjuk az olvasók figyelmét, ne csodálkozzanak azon, hogy Abesszínia olasz gyarmat, hogy Magyarországnak 63 megyéje van, és hogy a rádiót még Marconi találta fel.
2: Baleset veszélyesnek nyilvánította a Kermi a bolgár elektromos írógépet, a Hermészt. Ezentúl csak földelt titkárnők gépelhetnek egy gyújas kesztyűben, és a főnökök csak világító fázisszeruzával diktálhatnak.
1: Vérhasvírus találtak a békásmegyeri Omszk tóvizében. Sirilla, a bátor jeges árúszó, vállalkozott, hogy kísérő csónakokkal, ami tele lesz vécés nénikkel, átússza a tavat. A fő díj egy üvegcsével ellátott fadoboz. Sirilla vállalkozott arra is, hogy a tó átúszása után 20 másodperc alatt beszalad a pilisvörösvári erdőbe.
2: Az MTI jelenti. Az NSK kémbotrányból a hazai illetékes szervek is levonták a tanulságot, és fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be. Többek között a fegyver- és gázkészülék gyár nevét megváltoztatták, az új név és gázkészülék gyár.
1: Kulturális hírek. Nyáron a szegedi szabadtéri játékok alkalmával bemutatták a János a Vitéz című produkciót. A stáb a századfordulóig még a következő darabok bemutatását tervezi. Muhi a puszta, Mohács a vész, Dózsa a György, Rákóczi a TS, és Néző a hülye. Új sörfajtákat dobott piacra a magyar söripar. Dobozos kőbányai, fesztiválsör, aranyhordó, Holstein. De a legkedveltebb a túlzottan szénsavas Yorkshire sör. A folyadék megivása után röfögve távoznak a vendégek, miközben a pincérek fémtálcával vakargatják a hátukat.
2: Újfajta betegség ütötte föl a fejét. Főként a férfiak és kisiparosok közül szedi áldozatait. Kutatás szerint a betegségnek két csoportja van, aki már megkapta, és aki még nem kapta meg. Lappangás ideje 2 év. Elnevezése 4 betűből áll. ADO, magyarul adó.
1: A Budapest-Nyíregyháza között közlekedő Borsod Express tegnap délután téves váltóállítás miatt időben érkezett meg Miskolcra. A halálra rémült utasokat a tűzoltók távolították el a kocsikból.
0: Mit is írta, hogy is hívják 1985-ben?

0: Bár Yehudi Menuhin és Sir Laurence Olivier is gyakran szerepel különféle reklámokban, itthon mégis nagy felzúdulást keltett egyesekben, hogy kedvenc riporterük a Skála színeiben tűnt fel. Így nem csoda, hogy hamarosan elkészült a reklám paródiája. A szereposztás Skála lányok, Gálvölgyi János, Szilágyi János, Szilágyi János.
1: Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Skála Super Budapest nagyáruházban. Itt beszéltünk meg randevút az üveg visszaváltónál az áruház bűbályos háziasszonyával, Dézikével.
2: Mézi.
1: Kerüljünk talán beljebb.
2: Törüljen a lábát, mellett töröm.
1: Apropó, kedves Mézike, tudna nekünk ajánlani valami könnyű nyári cipőt?
2: Második emelet balra cipőosztály a férfi klottyó mellett.
1: Aha, ez lesz az. Hát ez a cipő gyönyörű. De a párja még szebb, sőt, bár ezt Mézi nem árult el, én megtudtam, hogy aki egy pár cipőt vesz, az kap két sorsjegyet. És mondja Mézike, mit kap az a kedves vevő, aki két pár cipőt vesz?
2: Négy tyúk szemet.
1: Úgy látom, van néhány ármeglepetésünk.
2: Az van.
1: Itt van például ez itten, ha jól látom, ez egy kétrészes női fürdő.
2: Igen, egy zománcos labor.
1: Na jó. Jó, de jelentős árengedménnyel. 120 forint helyett...
2: 260 forint.
1: Kedves Mézikénk, mit tud nekünk még ajánlani?
2: Órát.
1: Milyen óra van?
2: Záróra.
1: Tényleg akkor talán menjünk tovább, a Buda és Skálától csak egy ugrása. Pardon. Szóval itt vagyunk a Skála metró bejáratánál. Amit látom, már közeledik is Veronika, az áruház háziasszonya. Kezit csókolom, Veronika. Arra kérem, Veronika, mutatkozzék be a mi kedves nézőinknek.
3: Klárika vagyok.
1: Ugyebár ön itt a hostess?
3: Nem, én a Klárika vagyok.
1: No, ez remek. És ezen kívül még mi jót tud nekünk ajánlani, kedves Klárika?
3: Kedves János, jöjjön velem áruházunk első emeleti konfekció osztályára.
1: Igen, és már itt is vagyunk a vasedény osztályon.
3: Elnézést, kedves János, eltévesztettem. Még egyet kell mennünk a mozgó lépcsőn.
1: És már itt is vagyunk a kozmetikai részlegnél.
3: Az a gyanúm, kedves János, hogy még egyet kell mennünk a mozgó lépcsővel.
1: Hát mehetünk, de ez már az ősvezetéri végállomás.
3: Maga huncut. Na, már itt is vagyunk. Hát tudom ajánlani önnek ezt a nagyon divatos női blúz, kétsoros gombolással.
1: És milyen anyagból van?
3: Úgy nézem, csontból.
1: Nem a gombokat kérdeztem, hanem a blúz.
3: A blúz az naftalimból, illetve... Pardon, düftilimből, illetve... Pontosabban düftimből, ilyen könnyített düftimből.
1: Mese szép.
3: Adja ide a kezét, édes János. Átkísérem az írószerosztályunkra, ahová gyönyörű, motoros kerti kapák érkeztek.
1: Klárika, ne csigázzon!
3: János, itt van, nézze meg, nem gyönyörű. Elektromos kerti kapa, de villannyal is megy.
1: Aha, úgy tudom, ez a Skála monopól cikke.
3: Igen, igen, ez csak nálunk kapható, csak a Skála metróban, meg a Skála Goldwynban, meg a Skála Mayerben.
1: Ne vegye tolakodásnak, kedves Klárika, de nekem van egy olyan érzésem, hogy még tud nekünk valamit ajánlani.
3: Jól gondolja, édes János. Kifejezetten a férfiaknak ajánljuk ezt az arcvizet.
1: Ez igen. De nyilván a nézői tudni szeretnék, hogy ez borotválkozás előtti, vagy borotválkozás utáni arcvíz.
3: Ravasz ember maga, János. De nem tudott megfogni.
1: Pedig azon vagyok, Klárika.

0: Hál' édes János. Ez borotválkozás helyetti arcvíz. Bekeni vele azt a szép arcát, és a szőr az befelé nő, onnan ment egész egyszerűen már csak lerágja.
1: No hát ez igazán pompás, de állítólag remek gázkazánok is érkeztek. Az az igazság, Klárika, hogy én élek halok a gázkazánokért.
0: Ki se néztem magából. Maga kis mohó. Mindent egyszerre, hagyjunk valamit a jövő hétre, és pápi.
1: Na de nézike, illetve Klárika, ne hagyjon itt. Hát úgy volt, hogy legalább maga mutat nekem egy gázkazánt, olyan szép, nagyot, termosztáttal. Klárika, halló! Ne menjen el! Halló! Halló! Halló, hol vagyok?

0: Az elmúlt évi választási küzdelmeket már Ádász kortes beszédek kísérték. Jelöltünket, Kern Andrást hallják.
1: Kedves pentések, kedves pentés nők, tisztelt szelényeink, matláfok. Engedjék meg, hogy a hanarveknyési pörge-mörge részéről így elpüfélhessem önöknek a hanarveknyésiek szívből jövő sunyáit. Meggyőződésem, hogy a mostani bélgamáción nyilvánosan is elpotálhatjuk, hogy noha Vronyás idén szilanyásként jött, a gárza ki mégis elegendően telmekós, és már herfel a dumóef. Idén már zselenyákkal pötéltük a poslát, a posla bényét, és a posla bényen belüli rugányt. Nem hiába zodáltuk a dernyét. Rogodásaink, zögördéseink most már végre kumálnak. A magam részéről kifetyélhetem, hogy nem doláztuk el a herfelést, eleget tettünk a harmadik susonkó meléinek, így aztán bízvást számíthatunk Tilmanóra és egy kevés poslára is. A posla bénye idén talán kevesebb lesz, mint tavaly, de felgyumáltunk helyette elegendő bélges menát. Ezen a téren nincs és nem is lehet palizsánkos bélganyáz, vagy bármiféle selga-velga. A dőlmenés, a következetes dőlmenés folyik tovább, és ebben a kis szervezet is vetlás. Vetlás, mert a hanarveknyésiek érzik a tocsolákban rejlő folonyát. Innen ígérjük, hogy gerebben lesz a durmák. A bolonyként vezéljük a csumót, és nem engedjük a podolcs lenyán. Erről a helyről is felnyihorlunk, és furákkal élünk a legmagasabb szedál felé, vezélje keresztül a pörgemörgelyek dödéjét. Mert mi büszkénk vagyunk a dödénkre. Ez a döde a mi dödény. Ahogy az Töcsek, a nagy pöde mondta, inkább ma több döde, mint holnap még kevesebb pumóef. Végül köszönöm, hogy felszögyélhettem a Dézermant, és kívánom az egész bélgamációnak, hogy még nagyon sokáig desle donyáljon a ribám. Éljen a bedő, érjen a törentárpödle, éljen a tonás-menás vekernye, éljen a nyefke. Köszönöm.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Jó napot! Hála Istennek, régen láttam. Hová, hová?
1: Na, csak ide a sarki OTP-nbe.
0: Betét?
1: Hideg.
0: Kivét?
1: Jég.
0: Akkor valami más?
1: Forró. Ha mindenáron tudni akarja, de nem mondja el senkinek.
0: Jaj.
1: Meg akarom kérni az OTP-t, hogy ütemezze át az adósságaimat.
0: Mit csináljon a mi csodájával?
1: Maga nem ismeri? Nem ismeri ezt a divatos kifejezést? Ütemezze át az adósságaimat.
0: Miért?
1: Azért, mert momentán egy vasam sincs. Rengeteg kiadásom volt, ott van például a feleségem, valóságos játékautomata.
0: Hogy?
1: Csak nyeli a ketteseket, de sohasem ad ingyen játékot.
0: Már megbocsásson, de nem fognak az ajánlatától nevető görcsöt kapni, he?
1: Azt lehet, hogy kapnak, de pénzt nem.
0: Ugyan már, kiküld az OTP egy végrehajtót, és behajtja magán.
1: Szeretettel várom. A lakásom OTP, a bútorom OTP, a gyerekem OTP, a színes tévén pedig jelenleg az Egri Jánosnál van.
0: Akkor letiltják a fizetéséből.
1: Az vicces lesz.
0: Miért?
1: Tudja, hol dolgozom?
0: Hol?
1: Az OTP-nél.
0: Na és? Azért még le tudják tiltani a fizetéséből.
1: Abból nehezem.
0: Miért?
1: Mert nekem fizetésem sincs.
0: Hogy? Maga ingyen dolgozik?
1: Is. Ugyanis a fizetésem azonnal bemegy az OTP számlára, mert nekem az OTP fizeti a lakbért, a gázt, a villanyt, a telefont, a köfát, a tefut, meg a mit tudom én micsodát, nekem csak egy elszámolás küld havonta. Hát most mondja, több lesz rajta a mínusz, hát úgyse értem.
0: Ember, hát miért nem vesz fel akkor személyi kölcsön?
1: Ide figyeljen! Nekem már akkor sem adnának egy vasat se, ha a Kocsis Zoltán és a Ránki Dezső lenne a négy kezesem. Hát képzelje, ha bemegyek egy OTP fiókba, az összes hölgy azonnal szemérmesen lesüti a szemét.
0: Ne. Mi? Maga olyan delejes?
1: Frász, minden pult alá oda van ragasztva a fényképem.
0: Na de hát ki bízott meg magában ennyire?
1: A magyar apák megmentője, Szirmai Jenő. Ahogy a mondást tartja, minden pénzvilágnak szakajts le Szirmait. Na hát én mindent leszakajtottam róla.
0: Nem szégyeli magát, így beszél az OTP vezérigazgatójáról, akinek maga csak hálával tartozik.
1: Ez jó.
0: Mi?
1: Az, hogy csak hálával tartozom. Látott volna engem régebben, amikor még fizettem neki a részleteket. Úgy álltam ott negyedikén a postán mindig, mint a hálám szamara.
0: Mondja, és nem izgul, hogy ennyivel tartozik az OTP?
1: Már nem. Amíg 1000-rel tartoztam, izgultam. Most, hogy 100 000-rel, már izguljanak ők.
2: Lapozzunk tovább. Tudom, most illene pontosan behatárolnom, hogy az említett 5 év melyik időszakából hallunk majd beszélgetést, de mivel a következő párbeszéd egy úgynevezett árrendezés után esett, ezért aktualitása az adott időben mondhatnám igencsak terített. Ha mégis azt kívánják, mondjam meg, mikori a hangdokumentum, akkor legyen elég annyi, hogy januári. 1980, 81, 82, 83, 84 és 85 bármelyik januárjára érvényes.
3: Ezek a gazdasági kérdések sokkal árnyaltabbak az ön lelki világánál.
1: Kétségtelen, mert én ezt az egész árrendezést sokkal egyszerűbben meg tudtam volna oldani.
0: Ó, inni fogom a szavait.
1: Hát kérem.
3: Igen?
1: Na? Ugye? Felemelték az árakat. És adtak 180 forintot.
3: Igen.
1: Hát inkább hagyták volna meg az árakat, és mi adtunk volna 180 forintot. Aztán majd egyenesben jön a kormány, visszaadja.
3: Hm? Na, és ahhoz mit szól, hogy a fővárost ezentúl csak ünnepnap, vagy csak delegációk látogatása alkalmából világítják ki?
1: Hát szerintem még olcsóbb lenne, ha ilyenkor nem a főváros, hanem csak a delegációkat világítanák ki.
3: Figyelmeztettem, hogy inzultálom, ha most azt közli velem, hogy ezentúl május 1-én ne a dolgozók vonuljanak el a kormány tribünje előtt. Hanem maradjon mindenki otthon, és a balkonjáról integessen a városban körbevonuló kormánynak.
2: No persze, igen. Éppenséggel ez az az időszak, a 80-as évek eleje, amikor az ország vezetői egyre bensőségesebb kapcsolatba kerültek a közvéleménnyel. Ők ugye egyre inkább azt mondták, tessék dolgozni, mi pedig egyre inkább azt mondtuk, tessék fizetni. Mire föl, közös nevezőre jutottunk, és elkezdtünk takarékoskodni.
0: Azért a fő dolgainkkal nincs baj, jók voltak az idei év átlagai, átlagosan, rendben megy minden.
1: Hát az nem olyan biztos. Ha teszem azt, egy kórházban normális a betegek átlag hőmérséklete, attól még lehet, hogy a betegek egyik fele 40 fokos, a másik fele meg kihűl.
0: A kórházakra lesz gondunk. Kiemelten foglalkozik vele az új 5 éves terv. Persze rájuk is fér. Képzelje, meglátogattam a sógoromat a Róbert Károly körúti kórházban. Bemegyek, fel van pócolva a lába. Hát mondom, mi ez? Hát téged nem vakbéllel operáltak? De azt mondja, dehogy nem. Hát akkor miért van felpócolva a lábad? Azt mondja, mert 4-től 6-ig én tartom a plafont.

0: Na, azért van ennél sokkal nagyobb problémánk is. Itt van például az üzemen belüli munkanélküliség.
1: Na, az micsoda?
0: Az olyan, mint az impotens férj. Az állás be van töltve, de termelés nem folyik. Apropó. Hallott már az új fogamzás gátló tablettáról, a posztironról?
1: Még nem. Mi az új benne?
0: Az, hogy utána kell szedni.
1: Mi után?
0: Felkelés után, na!
1: Aha! És ki szedje? Aki alul volt, vagy aki felül?
0: Én nem ismerem a maguk szokásait. De csak azoknak ajánlják, akik legfeljebb négyszer havonta.
1: És akik évente?
0: Na, még nem beszéltünk az idei karácsonyról.
1: Na, magát mivel lepte meg a felesége?
0: A legkitűnőbb dolgokkal, amit csak a szocialista országokban gyártanak. Cheshire, lengyel vodka, szovjet kaviár, német kolbász, magyar beatlemez. És a maga karácsonyfája alatt mik voltak?
1: Ugyanazok. Magyar sör, cseh vodka, német kaviár, lengyel kolbász és szovjet beatlemez.
0: Mondja, maga nem egy támadás egy idegen bolygóról?
1: Rákospalotai lufi ufóra gondol?
0: Nem, a tévésorozatra, amelyiknek a David Vincent volt a főszereplő.
1: Na hát akkor búcsúzóul, mesélek magának egy ufó történetet. David Vincent utazik a feleségével a vonaton. Velük szemben ül egy idegen ember, egyszer az idegen feláll, oda megy David feleségéhez, megkopogtatja a vállát, és azt mondja. Mire azt mondja David? Mit akar a feleségemtől? Én semmit, csak... Ide figyeljen, ha még egyszer hozzányúl a feleségemhez, én összetöröm a csontjait. Nyugodtan összetörheti, én egy idegen bolygóról jöttem, nekem nincsenek csontjaim. Na most már aztán elég legyen, ha még egyszer megérinti a vállát, magába mártom a késemet. Nyugodtan belém márthatja, nekem ugyanis nincs vérem. Na hát én odarugok magának, ahol elveszti a férfiasságát. Nyugodtan odarughat, nekem az sincs. Nincs? Hát akkor hogy él otthon házas életet? Így.
2: A 6.-5 éves terv kellős közepére egyre inkább jellemző volt a régi és az új reformok iránti fokozott figyelem. Az új reformok közül például az elsők egyike volt, hogy egy órát nyerünk a télen. Vagyis, hogy hát veszítsünk egy órát a télen. Pontosabban, hogy ugye, hogy visszaállítjuk az óránkat, az az előre. Nem. Szóval hátra, szóval, hogyha amikor a térre megy a... Ezt nem értem. Előző este, ahogy a Tamási Eszti mondja, én beállítom az órát, és aztán reggel fölkelek, vagy korábban, vagy későbben. Hogy miért korábban, vagy miért későbben, azt én még mindig nem értem, de minden esetre beszédtémának kitűnő.
0: Maga olyan ostoba, mint 8 képes heti lap együttvéve. Itt állunk a rakéta telepítés előtt, és semmi másról nem írtak a nyáron, mint Délegyházáról, a maszek taxikról, meg a szépségverseny.
1: Kifelejtette a Hungária együttes szétbomlását?
0: Most meg a téli időszámítás a szenzáció.
1: De mi abban a szenzáció?
0: Hát az, hogy a MÁV milyen ügyesen oldotta meg az átállást.
1: Nocsak, hogyan?
0: Úgy, hogy az összes úton lévő szerelvény éjfélkor beállt a legközelebbi állomásra, és ott egy órát állt.
1: Mihez legközelebbi?
0: Hát az éjfélhez legközelebbi.
1: Melyik éjfélhez?
0: A régi éjfélhez, és ott várták az új éjfélt.
1: Most hülyéskedik, vagy csak ugrat engem?
0: Miért? Ez nagyon okos dolog. Nincs kavarodás, nincs rendetlenség.
1: Úgy érti, hogy a MÁV egy órás néma megállással adózott a nyár elmúltának?
0: Úgy.
1: Aha. Gondolom az express vonatok gyorsabban álltak, nem?
0: Hiába idétlenkedik, ez nagyon értelmes intézkedés volt a Magyar Állam vasutak részéről.
1: Pontosabban a Magyar Álló vasutak részéről. Hát azért bajja be, aki ezt kitalálta, azt egy kicsit megcsaphatta a vonat füstje.
0: Ide figyelj! Minden bakter megszokta, hogy a paprikás krumpli alatt jön a göcsej. Az esti mese alatt a szavária, és a részeges Józsi bácsi fölött a polónia. Hát, ha egy órát áll a rendszer, az sokkal egyszerűbb, mint 4000 bakter evési szokásait megváltoztatni.
1: Nem beszélve a 4000 Józsi bácsiról.
0: Na, ezért álltak menet közben egy órát a vonat.
1: De azért remélem, a Malév nem veszi át ezt a módszert. Mit csináltak egy órát az utasok?
0: Mit tudom én? Hát ettek, ittak, söröztek.
1: Söröztek? Az veszélyes ilyenkor.
0: Miért?
1: Azért tudja, mert amíg a vonat az állomáson tartózkodik.
0: Mondja, maga büszke az eszére?
1: Nem különösebben.
0: Akkor szálljon már le a vasútról.
1: Hát én nem is ültem volna rajta egy órát.
0: Értse már meg, így a legegyszerűbb átállni a nyárról a télre.
1: Értem, és ha a térről állnak át a nyárra, akkor majd lejtőről fogják indítani a vonatokat.
2: És ha egyszer előreállítottuk az órát, akkor vissza is kell állítani. Vagyis, hogy fordítva, szóval, hogyha visszaállítottuk, akkor előre.

0: Stúdió 82.
1: Kedves közönségünk, örömmel fogadtuk ismét hazánkba a világhírű magyar származású amerikai filmrendezőt, Sir Joseph Kist. Sir Kist, mikor ment el Magyarországon?
2: Yes, a long time ago. 1956, December végén mentem el over the States, so mentem el az amerikai...
1: Mikor tért haza?
2: 1957. január 1-én. Mert itthon hagytam egy koffert, és... azért én visszajöttem.
1: Mióta él ismét itthon?
2: Azóta vissza sem mentem már.
1: Ahhoz képest nagyon jól beszéli a nyelvet.
2: Oh. Yeah, I'm very sorry, de angolt nagyon sokat felejtettem már azért.
1: Nos, Sir Joseph Kist, úgy hallottam, hogy odakint, kintartózkodása alatt rögtön elkezdett forgatni.
2: That's true, ez igaz. Én azonnal forgattam egy szekrényt a szállodába. And át is törtem a falat, és... akkor megláttam, hogy ott van valaki kezében egy kamera. És én rögtön oda mentem, hogy kollega, de távcsöves puska volt, úgyhogy...
1: Sir Kist, az első filmjéről, amit odakint készített, hogyha beszélne, mi volt ennek témája, illetve a címe?
2: Oh, ez egy nagyon összetett, bonyolult, társadalmi probléma volt. Ez ennek az volt a címe, hogy Why Don't You Come Back Together in the Vödör, a Gödör. Ez magyarul lefordítva, magyar ez azt jelent. Ez egy társadalmi probléma, egy olyan férfiről szólt, aki soha nem csukja be a kertajtót. Mert ez a kertajtó csak a tudat alattényében létezik, úgyhogy állandóan nyikorgott.
1: Sir Kist dolgozott annak idején magyar rendezők mellett is, mint segédoperatőr és első asszisztens.
2: Yes, it was. A segéd a stimmel a Ganzmávakban voltam sokáig. And voltam első asszisztens a fogászati klinikán. És ott a röntgen osztályon egy ilyen jobb felső négyesük a Lukas volt. Ott kezdtem operatőrnek szeretni munka.
1: A filmezést.
2: Láttam gyökereket, én is egyből gyökereket kezdtem ott keresni, és attól nagyon megszerettem ez a, hogy csak bele lehet látni a dolgok mélyébe.
1: Sir Kist, milyen kritikát kapott az első kinti filmjéről?
2: Oh, very successfully. Ez nagyon, nagyon jó kritika. A Newsweek, a New York Herald Tribune, and minden news újsága nagyon egyértelműen azt írták, hogy very primitive, nagyon... mondták, hogy ez könnyed, nem izzadság, szóval, vagyis nem very take, szóval mondták, hogy ez...
1: Sir Kist, ismét itthon, most yeah. Milyen filmet készít?
2: I'm very glad, and when I... itthon vagyok megint, ez nekem nagyon nagy dolog. Ez egy American-Hungarian co-production...
1: Magyar-amerikai...
2: Yes, yeah.
1: Koprodukció.
2: Yeah. Ez egy nagyon magyar koprodukció lesz amerikai. Ez egy nagyon érdekes téma lesz. Nem tudom, hogy itt az itteni közönség in Europa.
1: Mi lesz ez a?
2: Ez egy szerelmi téma. Ez egy nagyon, tudom, hogy ez most teljesen furcsa lesz, de ez egy szerelmi történet. Yes, így van. Ez egy szerelmi történet, ami egy férfi és egy nő között zajlik.
1: Érdekes.
2: Mert most, yes, van divat kint most nyugaton, hogy állítólag férfi a nővel, ez teljesen új.
1: Sir Kist, jelent-e ez esetleg a magyar filmiparnak valami?
2: Elsősorban a filmről még csak annyit, hogy ez nagyon szép szerelmi történet. Szóval itt lesz nagyon sok lira, meg dollár, meg minden lesz ebben magyar. Erre visszatérve, hogy a magyar népgazdaságnak, hát ez, ez rettenetes nagy dollár milliárdokat jelent. Hogy? Rettenetes
1: nagy. Fogja hozni az országnak?
2: Nem hozni, vinni fogja a dollár szépen.
0: Ki mit tud? Ki mit tud?

0: mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3, hallgass.
1: Na, kelt a karó.

fogom önöknek mutatni, hogy 20 évvel ezelőtt egy kis királyi énekes kávéházba, egy olyan kis szántánba milyen dolgokkal szórakoztatták a közönséget. Sejtem azt, hogy az újabb generáció már nem is tudja, hogy mi az a szántán, ezért elsősorban ezt fogom önöknek röviden megmagyarázni. Hát kérem, régen te minden jobb volt, mint ma, könnyebb volt a megélhetés, mert kisebbek voltak az igények. Hogyne? Kisebb volt az önök igénye, kisebb volt az igazgatóság igénye, kisebb volt a mi igényünk, sőt az énekesnőké is kisebb volt. De azóta lejtel minden megváltozott. Milyen bájos dolog volt az egy olyan kis királyutai énekes kávéház, amikor a számja után a primadonna lement tányérozni. Akkor még mindenki beletelte azt a pár fillért, amit a múzsának áldozni akar. Ne menjünk messzire, nézzük a műsorokat. Régen te az ember elment egy sántánba, akkor nagy súlyt helyezett a finom sejempapírosra nyomtatott műsorlapokra. Ma már ez nem annyira fontos, mert már ma élő műsorok vannak, a kabarékban élő konferenciék szerepelnek, de azért régen te mégis jobb volt és kedélyesebb, mert tessék máma egy olyan élő konferenciéval azt csinálni, amit akkor azzal a nyomtatott műsorral lehetett. Hát ezek után Jantánnak az első humoristája, és előad körülbelül egy hasonló zsánerű kuplét. Akinek pénze van, és akinek pénze nincs. Kinek pénze van, az kaphat ágyhúzatot, kinek pénze nincs, az kaphat léghúzatot, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az költhet Malagára, kinek pénze nincs, üljön az almapára, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az vehet szörmes csipkát, kinek pénze nincs, az vegyen szivar csipkát, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az masszírozhatja a bőrit, kinek pénze nincs, az eszik puszta tőrit. Nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az fekhet puha ágyon, kinek pénze nincs, végezzel a promenádon. Nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az mindig kapja, csak is bakot lőhet. Nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, van nője és lakása, kinek pénze nincs, annak van pattanása. Nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, mehet a felszínházba, kinek pénze nincs, és nagyon kér, azt is beengedik. Nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, annak van szeretője, kinek pénze nincs, az lője magát fő.

El kellett jönnie egy új kornak, amikor az emberiség egy belső munka megosztáshoz ér. Eddig csak az egyéni munka megosztást ismertük, de minden ember maga gondoskodott a maga életéről. Most következik egy magasabb összevonása a dolgoknak. Az állam veszi át a tőkegyűjtés és szaporítás központi munkáját, ezzel felszabadítja az emberi lelkeket és erőket, megszünteti a termelési anarchiát, s maguk egyéni életére szabadon bocsátja az embereket. Kiszámíthatatlan ennek az egy intézkedésnek a következménye. Az új világ költője ezt mondja. Fiam, ne törődj a vagyon felhalmozással, az az állam dolga. Gyűjts szeretetet és fegyverszövetséget. Ha szeretet vesz körül, nem kell félned az élettől. Annyi ember vagy, amilyen erős szövetségnek vagy a tagja. Ha az egész emberiség veszi magára az egyének létfenntartásának köteles munkáját, akkor te kiélheted egyéniségedet. Ha művész vagy, függetlenül alkothatsz. Ha tudós vagy, nem kell a kenyérharcban elsekélyesedni. Ha munkás vagy, nem leszel a kizsákmányolás tárgya. Bármi vagy, követheted lelked belső parancsát. Légy ember. Légy tehát ember, nyílt arcú, angyali tisztaságú élet. Kiélheted azt az életformát, amit a természet rendel. Gyűjts hát igazi kincseket, akkumuláld fel magadban hivatásod legdrágább értékeit. Légy sugár, amely az emberiség örök napjaiból tisztán szökell elő. Olvassátok Adit, és égjetek vele, és égjen a véretekben az ő igéje. Tűz, vér, láz, újság, boldog változás, csupa teremtés lángol a szemekben, örök tavasz, örök forradalom, ó, ékeskedjél mindig ékesebben. Robog föl láznak ifjú serege, villog tekintet, világbíró kardunk, künn a mezőkön harsog a tavasz, harsogó tavasz, kísérd el a harcunk.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok, és mindjárt ismerős hangok szólalnak meg. A Pontműhely előadásában Krúdi Gyula, Ady Endre éjszakáit fogjátok hallani zenei aláfestéssel. Jó hallgatást!

Kalandjaim a költővel, Gírbe-gurba, Pádimentumokon. A három hollóhoz címzett csárdából kukorékolás hallatszott, Zuboly a tudós költő kukorékolt. Hajnalodott Budapest felett 1913-ban, kora tavaszon. Miért kukorékolt dr. Bányai Elemér, akit közönségesen Zuboly írói nevén szoktak szólongatni, amíg a muszka golyó leterítette őt a Kárpátokban? Zuboly azért kukorékolt, mert dühös volt a maga angyali szelítségében. Nem győzte már az asztalverdesést az elefánthangú Reinitz Bélával a mindennapi igazság keresésében. Milyen volt Ady Endre kocsmája, a három holló? Ma már a nyoma is eltűnt az Andrássy útról. Mert ez a sorsa minden intézménynek, ha még egyszerű serház is, ahová a szentek és bolondok beteszik a lábukat. A három hollóhoz pedig bőven jártak az akkori pesti szentek, amikor az éjszakának amaz órái elkövetkeztek, mikor a szerkesztőségi szolgák végre seprőt vehettek a kezükbe. Kiseperték a serházzal szemben lévő pesti napló szerkesztőségéből Kéri P.

halálurat, akinek homlokán akkoriban még semmiféle jegy nem mutatta, hogy egykor kötél általi halálra ítélik a magyar bírák, inkább poétás hajlandóságokat sejtetett ez a fiatalember, aki mártán gyerekkorában is kopasz volt. Kegyelemben elbocsátatott a három hollóhoz a New York kávéházból a Vörös Grajna, más néven Greiner Jenő, akit azért neveznek Grajnának, mert Reiner, az operettíró akkoriban magyarosítja a nevét Rajnára, aki bár születésénél fogva egy Dalszínház utcai gazdag házi úrnak volt a fia, foglalkozására nézve pedig az akkoriban sem rosszul jövedelmező közgazdász pályán működött, csak ünnepnapokon mondotta magát egy ezüst ötkoronás tallér tulajdonosának. Költői betegség lappangott ebben a vöröses férfiúban, akármilyen ravaszkodással dörzsölgette össze kezeit az asztal alatt. Nem csodálnám, ha egyszer titkos versekre találnának, amelyeket ez a férfinak is kiváló emberpéldány a mindennapi nevén Vörös Grajna itt-ott nők emlékkönyvébe elhelyezett. Szabadságot kapott ugyanekkor kísértett járásaira Révész Béla is, aki idáig egy régi kolostor faláról hallgatózott a körülötte történő eseményekre. Olyan szórakozottan lépett be a három holló füstjébe, mintha nagyon messzi földről, valamely melódiától vízhangzó szigetről jött volna az ábrán nélküli Pestre, és ezeknek a melódiáknak a vízhangját itt keresgélte volna tovább az Andrássy úti kis serházban, ahol néha a különös idegen riadozó vadászkürtje, máskor magányos fúvalázgatása felhangzott. Ám újra meg újra nyílik a három holló ajtaja, mint ez már régi szokásuk a korcsmai ajtóknak, amelyeket konokbánattal vagy illanó örömmel olajoznak. Belépkednek más barátok és tisztelők, akik az éjszaka egy késő órájában sem térhetnek addig nyugovóra, amíg néhány költeménynek vagy valami hasonló haszontalanságnak az élet történetét meg nem beszélték. A púpos Löffelmann csárdás, az Andrássy út kvazimódója nem minden jó akarat nélkül figyeli a holló hátulsó szobácskájába gyülekező társaságot, habár ez a sermérő név szerint személyesen csak azokat az urakat és hölgyeket ismerte, akik a közeli Orfeum vagy a Folie Caprice lámpásai alatt találták meg élethivatásukat, és mastix, valamint rizsporszagot hoznak magukkal az ajtón át. Spitz táncos nők tervezgetik itt egy sarokban legközelebbi moszkvai utazásukat, míg a másik asztalnál olyan művésznők nevelgetik a barna söritallal keblük terjedelmességét, akik elmúlt életükbe talán már Irkutszkig is eljutottak, ilyen formán már nem akarnak messzibre utazni a Szerecsen utcánál. Más sarokban feltünedezik Patti, a pesti éjszaka bűvészmestere, akiről az a legenda járja, hogy már több mint 100 esztendős, ugyanazt a parókát is kénytelen gesztenyebarnára festeni. Amott öreg artisták sírják bele a habos kriglibe azokat a régi időket, amikor még biztosan tudták a trapézugrást és a késnyelést. Asztmatikusan, szuszogva nyomul be az ajtón a régi Andrássy út éjjeli őre, akinek minden elfogyasztott spritzerről és palackpezsgőről tudomással kell bírni, hogy a megfelelő forgalmi adót egy kis baráti kölcsön alakjában kivethesse. Diogenes Blau volt ez a kövér ember, és bár tőzsdeügynöknek született, nagyon szeretett korhelykedő fiatal költőkkel éjszakázni és nékik elmondogatni a maga groteszk életfilozófiáját, öreg virágárus asszonyokról, akiktől már senki sem vásárolt virágot a téli kertben, valamint azokról a szerencse fiakról, akik még mindig fiákeren robogtak végig a régi Pest legszebb útvonalán, holott neki, Diogenesnek, Európa legolcsóbb járművére a konflisra sem tellett. És ehelyen az éjszaka ínyence mindig a csapolt sör frissessége iránt érdeklődött, természetesen jó, bécsies német nyelven kérdvén Löffelmannt, vagy a megbízható csapost, és jó szentesi dialektusban beszólott a kis szobába a maguk rejtelmes ceremóniáit végző szentekhez és bolondokhoz: fiúk, ma nem jó a sör, inkább bort igyatok!

És a bölcsó hajt nagyot, ú, mi nagy jelen vagyok, hogyha bölcs maradok én ma délután. De más vagyok én, mint az a szegény jó Diogenes.

0: és a bölcsó hajt nagyon ó, mi nagy jellem vagyok, hogyha bölcs maradok én ma délután.
1: De más vagyok én, mint az a szegény, jó Diogenes, öt komfortban lakom.

Mielőtt azonban bejárnánk a 6. kerület egérlesűen hunyorgató hajnali kocsmahelyeit, beszéljük el az operai szfinxel való csatát. Ő hajnali bolyongásaiban már korábbról szemügyre vette ezeket a kőkeblű hölgyeket ott az operaház lépcsőinél, a mozdulatlan szívűeket, akik lelketlenség dolgában felülmúlnak minden cifra elszántságot, amely éjszaka az Andrássy úton koncsorog. Ő tudta, hogy ezek a kőnök fütyülnek az ő költeményeire, holott más világias látományaiban kisütötte, hogy az egyik szfinx, amelyik a Dalszínház utca felé foglalja el örök állomását, éppen Léda asszonyhoz hasonlít. Azt hiszem, hogy minden szerelmes tapasztalhatta ezt a különös érzést, amely akkor budjan fel lelkében, amikor véletlenül valaki olyannal találkozik, aki némileg hasonlatos az ő szerelméhez. Elég néha egy szó vagy egy mozdulat az alter ego részéről, hogy a szerelmes káprázatokba essen. Hát, ha valamely titkos kapcsolat fűzi őt az ismeretlen alter egóhoz. Így például azok a szerencsétlen éjjeli nők, akik az operai szfinxek előtt árulják hulladozó virágleveleiket, sohasem tudhatják, hogy miért hajol éppen az ő szegény virágszirmukért egy őgyelgű fiatalember, akit azelőtt sohasem láttak. Kinek az elképzelt alter egója ő az utca lánya? Hercegnője, aki most az udvari bálon pörgeti bokáját? Vagy pedig egy kolostori szűzé, aki e percben tán hideg kövön térdelve imádkozik szerelme életéért? Ő a Dalszínház utcai oroszlán testű kőnőben fedezte fel Léda asszonyt, és felment hozzá a 7 lépcsőfokon, mint a buddhista a 7 rétű úton, hogy tiszteletét bemutassa a márvány szívűnek. Az ilyen tisztelgések alatt barátja mindig távolabb állott, mert ez az úriember akkortájt nem csak a kőszüzeket vetette meg, hanem a meleg húsból, forró szívből való hölgyeket is. Ugyanezért a jó barát a hajnal derengésében unattan kiáltott. Gyere már, agyibagyi, mert becsukják a borozót! Várj! Felelt a magasból a tüdőbajosok és a szerelmesek örökrekedtségével ő. Még csak egy szót mondok neki. Nyilván sugdolózott a szfinxel, lakására hívogatta őt abban az időtájban, amikor Révész Béla a lakótárs majd a fülére fekszik. De a szfinx nem ment el. És ő ezért nagyon megharagudott egy hajnalon. Az igaz, hogy ennek a haragosságnak az elidézéséhez része volt Rákosi Jenő úrnak, aki éppen aznap vonultatta fel 30 milliónyi magyar közvéleményét a szegény Dug-Dug bandi ellen, és része volt annak az ártalmatlannak látszó, könnyű asztali bornak, amelyet ő olyan nagyon kedvelt. De a pupos becsületes volt, nem vizezett. A szfinx makacsabb volt ezen a hajnalon, mint egyébkor. Nem adott választ a költő esdeklő szavaira. Hát, ha nem jössz, viszlek! Kiáltotta ő a magasban, és szilárdsági szilajsággal a nő oroszlán hátára vetette magát. A kőszívű megnyergelése azonban most sem sikerült. A távolabb álló jó barát csak annyit látott a lefolyó eseményekből, hogy egy szegény, kalap nélküli férfi test zuhan le a szfinx hátáról, és a gyönyörű férfi fő, amelynél szebb és finomabb nem volt Nagy Magyarországon, nagyot koppan az ölnyi mélységben az egyik lépcsőfokon. No, ennek kampec, gondolta magában a jó barát, mert az ilyen válságos pillanatokban az embernek mindig a legegyszerűbb szavak szoktak eszébe jutni. A költő egy másodpercig vagy kettőig holt mozdulatlanságban feküdt szerelme lábainál. Ó, anyomorult! Hallatszott egy fájdalmas nyögés a hajnali sötétségbe borult lépcsőkről. Ilyen hangon nem a költeményekben, hanem az életben szokás beszélni. Az odasiető jóbarátnak megint csak egy paraszti mondás jött a nyelvére. Kancarúgás, nem szégyen! Ennek a disznótoros mondásnak volt-e a hatása, vagy pedig valamely csodálatos, láthatatlan karok, talán éppen az édesanyjáé onnan a messzi Értmincentről, vigyáztak az ölnyi magasságból lezuhanó költőre? Ő nevetve talpra ugrott, megkereste elhullott fövegét, és a vitézkedő kedvel, mint legjobb napjaiban szokta, nyomult előre a közeli borozó piros köddel fénylő ajtajának. A jó barát álmélkodva utána. Ő a kocsma küszöbén megfordul és hangosan kiált. Hol maradt bolond és szent barátom Béla? De már jött is a hűséges Révész, és arca még mindig krétafehér volt a kiállott ijedelemtől. A reggel halottasan józan ujjait már kopogtatásra emelte a kocsma ablakai előtt. Ő még mindig azt magyarázta az egybegyűlt társaságnak,
hogyan rúgott fel a nő oroszlán, amikor a hátára pattant. A New York kávéházból telefonon előhívott Lukács doktor rövid vizsgálódás után megállapította, hogy a költő koponyáján a legkisebb sérülés sincs, ugyanezért nem is adott hitelt az egész kalandnak.

Ezekben a kocsmás csárdás időkben volt ő a legdíszesebb karácsonyfa a magyar irodalom ligetjében. A versforrás csodálatos bőséggel bugyogott belőle. Akár a kocsma csillag állott a feje felett, akár valamelyik barátságos házban évődött. Papírost és ceruzát vett elő a holló kocsma asztalánál, hogy javítás nélkül folyamatosan leírt új versével valamely barátját megajándékozza. De megtette ugyanezt a téli kert kucséberszagú, illatszeres milliójében is, mintha csak azt akarta volna elérni, hogy barátai soha se felejtsék el a vele töltött éjszakákat. Ajándékozott, mint egy fejedelem. Bizonyára maradtak versei különböző hölgyeknél is, amikor éppen Vénusz csillaga ragyogott az égboltozaton. Könyvei egymás után jelentek meg. A brómos üveget inkább poétás affektációból hordta a kabátja zsebében. Valójában még nem volt arra szüksége. Fület volt a pesti éjszaka a mámortól, amelyet a francia módszer szerint készített borok, Egyiptom földjéről származott mákonyos cigaretták és a művelődést irodalmat óhajtó nők okoztak. Hiszen még mindnyájan emlékezünk arra a szerencsétlen leányra. Emlékezetem szerint Puella Classicának nevezte magát, aki költőnőként mutatkozott be az egykori Helvécia kávéházban. Papírosokat és könyveket tartott a kezében, amikor a vidéki kupacek borral rakatták meg az asztalt. És valóban fel is olvasta az éj leánya legújabb költeményeit, ha Ady Endre véletlenül a kávéházba bevetődött. Ugyancsak az éjjeli mulatokat járta az a fokosos ember, aki színes papírosokra nyomott verseit árulta és szavalta. Az egykori hazafi Verai Jánosnak valamely késői maradéka. De ugyanakkor az Orfeumi zenekar még azokat a finom francia melódiákat játszotta, melyeket egy héttel előbb a nizzai karneválon muzsikáltak, és nappal se volt csodálkozni való, hogy egy jobban sikerült magyar regényből rövid pár hónap alatt 2-3 kiadás megjelenik. Még boldog béke volt Magyarországon. Budapest úgy vágyodott a civilizáció és benne a jó irodalom után, mint azok a vad néptörzsek, amelyek először kóstolják meg a messzi földről jött hajósok pálinkáját. A költő, aki kezdettől fogva valakinek érezte magát ebben a városban, olyan széles, C-mesteres léptekkel mehetett végig az Andrássy úton, mintha azt várná, hogy a paloták térnek ki majd útjából. Hiszen már Reinitz komponálásában a zenehangok is szárnyukra vették némely versét. Különösen olyankor, ha azokat a zeneszerző személyesen bömbölte el a Magyar Világ kávéház szeparéjában. Én mindig csodálkoztam az ilyen hangversenyek után, hogy nem kértek kártérítést a zongoráért. Ady Endre hozta vissza a korhelykedést az írók világába, amelyről azt hittük, hogy Lisznyay Kálmánnal végleg kiment a divatból. Tanyáját modern költő létére a főváros 6. kerületében ütötte fel. Pedig tán többre viszi valaha, kiegyezik a belvárosi kocsmákkal, és a népszavazás Révész Béla helyett a Képes Budapest szerkesztőjének, Kovács Dénesnek keresi a barátságát. Vagy elbandukol a Józsefvárosba, ahol még Pincédi, Incédi László diktálja azt az emlékezetes iramot, amely végül vadhazafiakká teszi a sváb bormérőket, vagy a Van Petics féle városligeti vendéglő felé teszi a célt, ahol Ilyenház Aladár ölelkezik esténként Feszti Árpáddal, miután egész napon át mindenféle testi táplálkozástól és italozástól tartózkodnak, hogy annál jobban essen estére a pezsgő és a vacsora. Itten Barta Miklós is pártfogásába vehette volna a jövevényköltőt. BM akkoriban nagyon tekintélyes ember volt Magyarországon. Vajon mire viszi ez a fiatal ember, aki se a New York karzatán, se az Abbázia közgazdasági hírlapírói között nem mutatkozik. Sőt, még a Bergerbe, a Király utca sarkára sem jár, ahol az est telepedett meg ebéd utánunkint hosszú asztalánál, ahonnan az akkori Magyarország sorsát igazgatják. Ahová féltő gonddal kíséri át a royalbeli ebédekről Bródi Sándor, Miklós Andor főszerkesztőt, miután mindhiába vette elő szakácsművészete tudományait, hogy asztaltársának a legegyszerűbb eledeleken kívül más ételek fogyasztásához is gusztus csináljon. És ahol a jelenlévő hírlapíró urak részéről minden magasröptű világszemlélet, verejtékesen facsart okoskodás, bölcskönyvek idézgetése és Charles Darwin szó szerinti ismételgetése azt a furcsaságot célozza, hogy Sebestyén igazgató igyon meg egy pohár anicettet,
miután tudva levőleg a kabátját is le lehetett venni róla. Mire viszi ebben a városban a magányos fiatalember, aki látszólagosan senkinek a társaságát nem keresi, hanem a három holló lefüggönyözött szobájában verseket ír, és egyetlen látható barátja Révész Béla, aki soha se volt mondható a legagilisabb embernek. Igaz, hogy nem is telepedhetett meg más helyen, mint Budapest 6. kerületében. Ez a kerület a Király utca egyik oldalán kezdődik, és valahol a nyugati pályaudvarnál végződik. Zengők itt az utcák. Nem csak a cigány muzsikától, amely az esti órákban pazarsággal árad ki az utcasarkok fénylő udvaiból, ahol minden este vőlegények és menyasszonyok tartják a lakodalmaikat, míg napközben facérpincérek biliárdoznak vagy kártyáznak. Zengők itt az utcák. A Selyemtől, amely az olcsó Magyar Miklós Nagymező utcai sarkon lévő üzletéből került ki, és harsogó szóval beszél a vidéki kupechez, aki éppen a falusi barsánszoknyák unalmából menekedik Pestre az új női élményekért, míg bizonyos cimboráskodással susog a förényes pesti fiatalemberhez, aki a nedvetlen, lázszáraz és hideg szenvedélyességű zsúrkisasszonyok elől éppen a Mező utcában keresi azokat a lihegéseket és jajokat, kacajokat, amelyekről a költők műveiben olvasott. Zengők itt az utcák, mert a kisvidéki pesztonkák és bodros szobaleányok még csak a tegnap folyamán lettek az utca primadonnái, és még nem felejtették el azokat a dalokat, amelyeket ártatlanságukban énekeltek. Zengők itt az utcák, mert bár a hétköznapi szerelmet pénzért árulják Vénusz szerencsétlen hölgyei az ez utcákban, mégis gyakran jelenik meg itt a mentőkocsi, hogy gyomormosást alkalmazzanak azokon a nőkön, akik éppen a boldogtalan szerelem borzalmai elől a méreg minden hatóságában keresnek felejtkezést. Némelyik lány körülbelül minden hónapban megmérgezi magát. Megírja ugyanazon búcsúlevelet háziasszonyához, valamint a bizonyos férfihoz, akit halála okozójának tart, csak éppen a férfi név változik a levélben, olykor Bélának, máskor Ferinek hívják őt. Ó, milyen régen volt, amikor még értem is meghalni akartak a nők. Csak egy volt, egy főherceg Sándor utcai szegény kis komorna, akinek valóban sikerült értem meghalnia, mert a mentők állomása messzire esik a Józsefvárostól. Zengők itt az utcák, mert költő járt bennük.

0: Tessék mondani, miért?
1: Meddig?
2: Tessék mondani, merre?
3: Tessék mondani,
4: hol?
1: Minek?
0: Tessék válaszolni.
1: Tessék válaszolni.
3: Tessék válaszolni.
1: Igen, tessék válaszolni.
2: Reklám.
1: Reklám.
5: A Magyar Rádió és Televízió kereskedelmi irodájának műsora. Külön kiadás.

0: Öntsünk kristályvizet a pohárba. Szomját oltja, egészségét óvja a Margit-szigeti kristályvíz.
1: Kristályvíz.
2: Kristályvíz.
0: Margit-szigeti kristályvíz.
1: És összecsendült egy pohár.
3: Egy pohár ital.
1: Ágyakozva ég a táj.
4: Egy különleges pohár van.
1: Ágyakozva szembenézve, kéz a kézre látalá.
3: Különleges hangulat, harmónia.
1: Szépet val a kéz. Szépet hinni nem nehéz. A szerelemben hinni jó, hát hinni kell. És kész.
5: A pohárparádén különleges hazai és külföldi poharakból választhat.
4: Pohárparádé.
5: Az üvegboltokban.
4: Pohárparádé.
5: Az iparcikk üzletekben.
4: Pohárparádé.
5: A centrum áruházakban.
4: Pohárparádé.
5: A szövetkezeti boltokban és áruházakban.
3: Minden italhoz megfelelő poharat.
4: Síma, csiszolt, színes, festett, mintás üvegpoharak, átlátszó és színes műanyag poharak nagy választéka a pohárparádén.
3: Most frissítse fel készletét.
4: Különleges szörpös, vizes, sörös, krémes, likőrös, konyakos, viszkis üvegpoharak, modern, ízléses formákban.
0: A pohárparádén!

0: szomjas vagyok, Lajoska.
1: Mit hozzak, Zsófika?
0: Ilyen butuska, Lajoska, ennyit se tud. Természetesen egy pohár hideg, valódi gyümölcslevet.

0: strandolásnál, kempingtúrán, frissít, hűsít, üdít, a valódi gyümölcslé.
1: Hozza már, Lajoska!
2: Rohanok, Zsófika!
1: Helyes, Lajoska, rohanjon, és tudja, mit hozzon nekem?
2: Tudom, egy pohár hideg, valódi gyümölcslevet.

0: borozóba egy vallásos, áhítatos erdélyi leányka került pincérlőre, aki adventben egyszerre csak azt kezdte hajtogatni, hogy ő már hajnalban abba hagyja a munkát, mert neki hajnalban misére kell menni. Bizony már nem emlékszem a nevére a szentemnek, csak annyi maradt meg az emlékezetemben róla, hogy ez a leány a vallásos szeszélyességével valóságos forradalmat idézett elő Pest akkori éjszakai világában. Jeanne d'Arc volt ez a kis hittérítő, aki mindig több és több barátnőjét vette rá, hogy hajnalban hagyják ott a korhelyeket és menjenek vele misét hallgatni a Szent Teréz templomba. A leányoknak megtetszett az új divat. Eleinte csak ketten-hárman keltek útra a még sötét templom felé, és pedig olyan összetartozósággal, mint ahogy a leányiskolában kialakulnak a barátságok, két-három leány között. Kezdtek egyforma kalapot, egyforma magas, galléros kötény, zárt zubbonykákat viselni ezek a templomos nők. Diogenes Blau azt állította, hogy még a harisnyakötőjük is egyforma. A barátnői kör napról napra növekedett. Mindig több lány kéreckedett fel hajnalunként arra a láthatatlan fogatra, amely az áhítatba ragadta az éj szegény leányzóit. A hatodik kerületben csak hamar híre futamodott a borozóbeli hölgyek előkelő magatartásának, szegény zsidó leányok, akik odáig a Helvéciában várták, amíg háziasszonyuk Jolán asszony befejezi a mindennapi kártyázást a facér pincérekkel, kíváncsian álltak meg a templom bejáratánál. Amíg odabent a hajóban már szerzett jogoknál fogva, okupálták az első pacsort a borozóbeli hölgyek. A hír átjutott az Andrássy út túlsó oldalára is. Az Orfeumi kávéházba, ahol egy hajnalon Hédi dédi sírógörcsöt kapott, és az üzletvezető tudomására hozta, hogy neki ezentúl templomba kell járni, akármit mond is az üzleti érdek. Hédi dédi ez időtájt az Orfeumi kávéház első konzumnőjének mondatott. Tudniillik, ő értette legjobban a módját, hogyan lehet a vendégekkel a legtöbb pezsgőt megitatni. Ma is emlékszem Mária Teréziásan megtermett alakjára, fekete serejem ruhájából domborodó kebleire, valamint a fiákkernótákra, valamint a ronaker élcekre, amelyeket Bécsből magával hozott. És Hédi dédi nem tréfált. Fejéretetett structollas nagy bársony kalapját, felvonta fehér kesztyűit, elbúcsúzott az ámuló vendégektől, és csak ugyan elment a hajnali misére. A katonás Waldmanné, az Orfeum akkori tulajdonosának a neje ugyan nyomban ki akarta dobni személyzetéből a rendboltó Hédi dédit, de egy Bibiti horvát nevű erzsébetvárosi káplán, aki az éjszakai hírlapírók és hölgyek barátja volt, egyházi átokkal fenyegette meg a tulajdonosnőt. Miután Hédi dédinek sikerült a vállalkozás, másnap, amikor a közeli Teréz templomban a hajnali miséhez beharangoztak, már nem csak egyedül a bécsi leány vette a kalapját a muzsikától zengő, dallal, szerelemmel terhelt éjjeli kávéházban, hanem a téli kert második sztárja, a ma nevezetes Mágnás Elza is, akiről később az újságokban annyit olvashattunk.
1: Ha nem akartunk végleg egyedül maradni valamely sarokban, nekünk is fel kellett kerekedni Adival és Révész Bélával, hogy a hajnali misére elmenjünk. És sohasem szakadt le a csillár, amikor mi hárman a templomba beléptünk. Nyilván voltak itt nagyobb bűnösök is. Révész illedelmesen állott a templom végében, míg Adi egy oszlopnak vetette a hátát, és nagy szomorúsággal nézegette az éj térdeplő leányait, akik ebben az időben már csaknem megtöltötték a templomot. Menjünk Kovácshoz, mondta suttogó hangon. A templomból a kocsmába, amint ez már évszázadok óta szokásuk az embereknek. A meghajtott nyakú lányok, akik közül a legfiatalabb is hervadó virághoz hasonlított itt az adventi szürkületben, ott maradtak minden felügyelet nélkül, senki sem akadt, aki haza kísérte volna őket. Adi a templom előtt megállott, és kimeresztett szemmel nézett bele a kis Párizst utánozó Nagymező utca hajnali hunyorgásába. Ha már benne vagyunk, hadd mondjam el, hogy mi lett a vége ennek az adventi búcsújárásnak Szent Teréz templomában. Mikor már a legkócosabb kis zsurnaliszta sem vállalkozott többé arra, hogy az éj leányait a hajnali misékre elkísérje, hivatalba lépett Diogenes Blau, akiről még néhányszor megemlékezünk mondani valóink során. Diogenes Blau nagy sörös hasával, duzzadtan, mint falstaff és ravaszul, mint egy vén rókához illik, karjára vette a leányokat, hogy a templomba elkísérje őket. Voltak éppen minden lányba szerelmes volt ez a vén kórhely, aki az éjszakai Andrássy úton öregedett meg a legkülönösebb élmények és kalandok közepette. Ő volt az a bizonyos tiszteletre méltó öregúr, akihez a lányok ügyes-bajos dolgaikban fordultak, de nem különben a tulajdonosok és tulajdonos nők is bevonták bizalmas üzleti ügyeik megbeszélésébe. A süket Fritz, a náci, Steiner üzletvezető úr, Keleti és mások, akiknek nevét illet ismerni mindenkinek, aki éjszaka járt az Andrássy úton, ezek a nagyhatalmú tulajok, akik fiatal nők karrierjei felett épp úgy döntöttek, mint akár a színházigazgatók primadonnáik felett, üzleti titkaikat mindig szívesen előterjesztették Diogenes Blaunak, mert bölcs és okos embernek mondották őt az éjjeli világban. A Lipót-mezei tébolydában halt meg. Diogenes bölcs tanácsaiért olcsó szívességeket vett igénybe, úgy a tulajdonosoktól, mint az éjszaka hölgyeitől. Felül volt az 50. évén, de még mindig nem mondott le a reménységről, hogy majd egy hölgy, akinek jól megy a sora, pártfogásába veszi őt. Nos, Diogenes addig kísérgette a leányokat a hajnali misére, amíg egyszer többet talált inni a kelleténél, és a templom utolsó pad sorába telepedve égtelen hortyogással zavarta meg az áhítatos csendet. A misemondó pap a sekrestyést küldte a horkoló elhallgattatására. Az álmából felriasztott D.B. meglehetős nyersen felelt a sánt a sekrestyésnek, majd később, amikor az egyházi ember kitologatta a templomból az illetlen ájtatoskodót, D.B. az utcán meg is ütlegelte Szent Terézia sekrestyését. A hajnali dologból természetesen botrány keletkezett, DB-t a rendőrségre idézték, és ott olyan formán védekezett, hogy a sekrestyés a hölgyekhez volt goromba, ezért lépett közbe lovagias férfiúhoz illően. A lányokat ezentúl kinézték a templomból, különben is vége felé közeledett már az advent.

a szívem jég, de vérem ég. A táncom az csupa tűz, a vadzene hűz, ölejjá. A számparázs, szemem varázs, a kell.

0: Sok bajt csinált az a három holló az Adi életében. Miatta mulasztotta el a női szalonokban való sürges forgást. De még csak az Andrássy út túlsó oldalára sem ment át, pedig ottan megtalálhatta volna az egykori Aurora társaság maradékát, és ebből a maradványból sem hiányoztak a hőkeblű honleányok. Hiszen nem mondom, hogy egy költőnek okvetlenül el kell járogatni a különböző nőegyenletekbe, ha némi sikert akar elérni az életben. Habár előttünk állanak jó pénzvadászok, hogy azok a költők, akik némi gondtalanságot tudtak maguknak biztosítani az életben, így hivatalhoz vagy jó pártalóhoz is jutottak, nem maradtak el sem a nőegyleti zászló felavatási ünnepélyéről, sem a harangszentelésről. Jó szívű, terebélyes asszonyságok, kellemetes leánykák foglalnak helyet a nőegyletekben úgy a Lipótvárosban, mint a Józsefvárosban. Éhen nem pusztulhat az a költő, akinek csak odáig sikerül is eljutni, hogy titkára, írnoka, versírója legyen egy nőegyletnek. Lám az öreg Erdélyi Gyula is abban fáradozott öregségére, hogy Budán egy új nőegyletet hozzon létre, amelynek hivatalos helyisége a Vörös Békához címezett kocsma lett volna. Sajnos már későn jött rá az öreg költő az élet motoszára, csak néhány mihaszna öregasszony sikerült beugratnia az új egylet alapításába, akik már maguk is ápolásra szorultak, ahelyett, hogy a vén poéta napjait megélesítették volna. De aki idejében el tudott helyezkedni költő létére valamely nőegylet keretében, annak nem volt többet gondja arra, hogy olvasókra, hallgatókra tegyen szert, a verses könyveire volt bőven előfizető. A születési és névnapi ebédeken a meghívottak között szerepelt, sőt, bizonyosan kedvese is akadhatott valamely jobb szívű asszonyság személyében. Némelyik nőegyletnek annyi tagja van, hogy az arra való költő élete végéig el lehet látva koszttal és szerelemmel. De hát azért mégsem mondom ki egészen áperte a törvényt, hogy egy fiatal költőnek okvetlenül keresnie kell a hölgyi társaságokat, mert miből élnének akkor a kocsmárosok, ha mindenkinek szeretője volna. Ám az Andrássy út másik oldalára, a Drexler palotába mégiscsak átnézhetett volna Adi. Itt volt az a bizonyos Aurora kör, amelyet Rózsa Miklós alapított azzal a célzattal, hogy a kedves, művelt úriasszonyokat megismerteti a fővárosi író és művészvilággal. Ugye milyen nemesen hangzik ez a szándék? Hiszen utóvégre a Petőfi Társaságban és a Kisfaludi Társaságban is azért mutogatják magukat az írók és költők a felolvasóasztalnál, mert a százszor megunt tagokon kívül női hallgatóság is összegyülekezik itt. Az Aurora Társaság alapítója éppen azt célozta, hogy ebben a korban, amikor még divat volt a nőknél a kultúráért és irodalomért való rajongás, a hölgyek személyesen is megismerkedhessenek kedves íróikkal. Sohasem lehet tudni, hogy nem tesz-e frissiben szert a fiatal poéta valamely új múzsára és a szerencsés hölgy egy új lantosra, aki majd bájait költeményekben is megörökíti. Beksics Gusztávné, aki szivarozott és Bogdanovics György név alatt írta beszéljeit, O'Donnell grófné, Vörösné, a szép államtitkárné, Edelsheim tábornokné és más úri hölgyek áldoztak itt jelenlétükkel az irodalomért. De jöttek más úrhölgyek is, akik otthonuk méla csendjét szívesen váltották fel egy irodalmi esté változatosságaival. Nem volt szokatlan az időben a frak, sem a hölgyeken a báli öltözék. Nyájas, kedves, bizalmas hangulat uralkodott a szeparékban. Farkas Béla, a szakállas költő szívesen átnyújtotta verseit felolvasás után a hölgyeknek. Vrabé Armand humoreszkjei kacagtatták meg a társaságot. Zenéltek és énekeltek. Az agilis Rózsa egyszer még a bozontos hírességet, a pesti kávéházakban témfergő vidéki írót, Kálnai Lászlót is felcipelte az Aurórába. De az öreg úr nagy szakállát nem találták szalonképesnek a hölgyek, habár előadási manírja iránt elismeréssel voltak. Így fejlődött az írók társadalmi élete Pesten, Adi Endre idejében. Már csak a legelszántabbak támogatják a kávéházi pénztárakat éjféltárban, hogy a kebeles kaszírnőben némi érdeklődést keltsenek a halhatatlan, nagyszerű magyar irodalom iránt. Az írók úrinők társaságába járnak, mint valami gavallérok. Még megérjük, hogy egyik másik vőlegény lesz. És lám, Adi, az új költő, valamely olyan divatot kezd, amelyről azt hittük, hogy már csak a világtól legelmaradottabb írók kultiválják. Az éjjeli kocsmázást.
1: Éjfélkor nyitották meg a téli kertet, amikor a közönség kifelé tódult az orfeumi előadásról, a kastélyba való ajtók kitárultak, valamennyi lámpa felgyújtva, hogy az arany és piros színek szinte vakítottak, és most már a cigányzenekar vette át azt az indulót, amelyet odabent az orfeumi szalonmuzsikusok éppen befejeztek. Évekig a Hölgy zászlóalj című operettből való volt ez az induló, amelyet Rajna Ferenc, Somosi úr sógora írt. A piros szőnyegeken valóban bálias érzésekkel lépdeltek a lábak, az urak inge és cipője fény lett, a pincérek úgy hajlongtak, udvariaskodtak, mint a táncmesterek, különösen azokkal, akik már orfeumi páholyukból megrendelték a sarokasztalaikat. Igen, ezen a helyen érződött, hogy azért nyitották meg, hogy ennek a fiatal korát élő nagyvárosnak első szerelmi csalódásait elfelejtse. Bolond ember, aki itt szomorkodik, amikor az élet úgy pereg körülötte, mint akár egy karneválon. A cigányprímás arca rózsaszínűre van festve, talán az öröm miatt, hogy minden nap Freistadler Flóra barárónőnek muzsikálhat, aki éppen a minap ajándékozott egy piros kerekű fiákert annak a bérkocsisnak, akit darab ideig fuvarozta. Ezüstfejű, frakkos urak tolonganak külföldi vendégeiknek büszkén mutogatva a főváros új mulatóját. Bámészan áll egy vidéki fi, amíg egy ügyes pincér valamely asztalhoz kormányozza. A pesti széltolók ezek a mindenütt jelenlévő fiatalemberek, akiknek foglalkozását senki sem tudja, fölényeskedve unottan járatják végig tekintetüket a hölgyeken. Ásítanak, mintha csak azt mondanák,
2: mindig csak hédi-dédi Tekla, Mágrás Elza.
1: Aztán tovább mennek más mulatóhelyre, hogy megint csak az előbbi jelenetet játsszák el. Reggel tán azzal a gondolattal térnek haza, hogy milyen jól mulattak az elmúlt éjszakán. De én bevallom, hogy darabig ideig érdekeltek az orfeumi nők, ha bár még ezer veszedelemnek voltam kitéve a körülöttük való forgolódásban. Akkoriban még nem tűnt el Pestről az a Jolán nevű leányzó, aki egykor maga is orfeumi hölgy volt, és szenvedélyes haragjában egyszer éppen az én nyakamba akart ugrani egy Nefelejts utcai ház első emeletéről. Szerencsére a Nefelejts utca akkor még nem volt teljesen kikövezve, a heves leány egy fa mellé a puszta földre esett, és egyéb baja nem történt, mint az, hogy további életében kissé vonta az egyik lábát. A virágárussággal fel kellett hagyni, de még jó darab ideig leselkedett rám az orfeum környékén. Adi nagyokat nevetett félelmemen, amikor éjszaka az orfeum felé közeledtünk. Hol van ilyenkor Bátta a hű lovag? Kérdezte Adi csúfondárosan. Úgy tudom, hogy egy éjszaka Bátta úr egész a Dunapartig rohant a leány után, amikor a vízbe akart ugrani. Igaz. Ez a szegény, jobb sorsra érdemes leány mindenféle módját megkísérelte az öngyilkosságnak, mert babonással azt hitte, hogy halála után jobban fogják őt szeretni, mint szenvedélyes életében. Féltékeny volt mindenkire, aki egyszer szóba állott vele, olyan volt, mint azok az asszonyságok, akik barátot tartanak a férjük mellett, és féltékenységükkel halálra kínozzák szegény, megcsalt urukat. De annyit még meg kell vallani a szegény leány emlékének, hogy szerelme önzetlen volt, és éppen ezért válott veszedelmessé. A fiatalabb hírlapírói kar akkoriban még gyakran kereste a nők pártfogását, és nem egyszer voltak zajos zenebonák hűtlenség miatt éjjeli kávéházakban, és féltékenység miatt az utcán. A reporterek egyik dísze verést is kapott egy megtermett hölgytől a Helvécia kávéházban. De még ifjak és rugalmasak voltunk, jó ízőt nevettünk a dolgokon, és tovább mentünk. A régi leányzó nem várt vitriolos üveggel a kapu méredés alatt, szabadon, vígan benyomultunk tehát a téli kertbe.

fecses lősári, hogy a diva a hosszú szoknya lett. Pedig már egyszer ezért sári szegény tögyökörösztől lett. Fecses nő, mert neki a rövid sokkal jobban áll. A lába most is remek ám, bár lehet nem kislány ma már. A bácsi után nájlon harisnyában, hogyha végig tipeg, egészen biztos az, hogy nyomában ezer éhes fírtilló fut liheg. Fecses nő, sári, hogy a divat a hosszú szoknya lett. Mert hogyha ebben veszi vége neki, többé őt a férfi nép már észre sem veszi.

0: férfi lopott méheg. Vettes nő, sári, hogy a divat, hogy tudtatja le. De hogy ezt felveszi, vége neki, többé őt a férfi nép már ízre sem veti.
1: Kit?
2: A Schwarzot.
1: Ne.
2: És a Grünt?
1: Ajvé, akkor már inkább a Schwarzot.
3: Ha a nő már férjes asszony, s az urával egy

0: Az orfeumi nő és a pesgő. Boldogtalan vadházasság ez, amelyből a nő minden nap unottan ébred fel. És mégis az éj óráiban, amikor megint elkövetkezik nászának ideje, megint csak karjaiba veti magát megunt élettársának. Minden nap issza, és minden nap megörül, amikor pukkanó hangját hallja. Felvidul tőle, láttára, még akkor is, amikor az imént még boldogtalan szerelmén gondolkozott. Eljátszadozik ezüstös papírossával, holott arra a papírosra gondolt, melyen majd búcsúlevelét megírja a főkapitánysághoz címezve. Ujjai között forgatja az üvegdrótjait, holott kezei már régen azzal a ruhaszárító kötéllel szeretnének játszadozni, amely kötelet, úgy érzi, előbb-utóbb a nyakára kell hurkolni. Gyufával megfüstöli dugóját, és bajuszt rajzol az orra alá, holott nem tűri arcán a piszkot. Ez az orfeumi nő, aki a régi világban elképzelhetetlen volt selyem szárnyak nélkül. Felfigyelt akkor is, amikor a szegény költők asztalainál bontották fel a mindenható üveget. Öklelő pillantását egyfelé vetette a megtermett Hédi Dédi, akinél talán nő még nem volt büszkébb bajnoki vállaira és sok kilós kebleire. A hús bálványnője volt ez a hencegő bécsi lány, aki leginkább lókupecekkel szeretett üldögélni. Pepita nadrágos bécsi fiatalemberek keresték fel a lóversenyek idején. Csak megvető pillantása volt az éhen kórász pesti hírlapírók részére.
1: Fagyottan, unottan, hal tekintettel ajkán örökké gunyoros, elbizakodott mosollyal, mint azok a nők, akiket végül megölni szoktak a férfiak, vagy pedig magukat ölik meg értük, ült a téli kert felső végén Mágnás Elza, aki bár egy mosónőnek volt a lánya, még műveletlenségében is oly hidegnek és előkelőnek tudta magát maszkírozni, hogy a szegény érzelmes zsidólányok, akik többnyire pénztelen pincéreknek voltak a titkos szeretői, csak hamar elnevezik vala Mágnás Elzának. Már meglátogatja őt éjszakánként a gazdag bútorgyáros, aki pervers szenvedélyéről volt valaha nevezetes Pesten. Így többek között az volt a híre, hogy azokat a nőket, akik megtetszenek neki, fehér menyasszony ruhában, mirtusz koszorúval, éckoporsóba fektette, és úgy imádta őket. Mágnás Elza sokkal butább volt, mint társnői mondták, hogy ellentmondhatott volna a gazdag embernek. De hát már közelgett az az idő, amikor valóban koporsóba fog feküdni szőke tündérnek, amikor szakácsnője,

0: Hori Rózsi és Nick Gusztáv, a péklegény összeállanak, hogy az úrnőt meggyilkolják. És a többiek, az orfeumi démonok, akik a legfinomabb ruhát, harisnyát igyekeznek maguknak megszerezni a férfiak könnyelműsége folytán, akik legfeljebb álmos könyvből bogarázták ki, ha valamely nevezetesebb álmuk volt, akik csak olyankor írtak, ha a vidéki fi ráíratta a nevüket a képes levelezőlapra, amelyet hencegésből a barátjának vagy a menyasszonyának küldött, akik szegények, műveletlenek, tudatlanok, érzelmetlenek voltak és csak a maguk önző bájaival törődtek, lyukas harisnyájukra gondoltak, amikor a férfiak udvarlásait hallgatták, fájlalták májukat és barátnőjük szerencséjét. Ezek az áldémonok ott az orfeumi téli kertben ugyancsak felfigyeltek, amikor Adi előtt megjelent a pezsgős üveg, de különösebben nem törődtek vele, mert hiszen körülbelül tudják Adiról is, hogy ama pénztelen sajtóhoz tartozik.
1: Egyszer a szent elmélyülésben, amikor a költő valóban minden fotográfus póz nélkül, hanem ama benső vívódásokkal, gyötrelmekkel megjelölt valódi arculatával hajolna papírosai felé, a vállára tette kezét ama nagyváradi Rienci Mariska, aki az írónak ezt a magánosságát akarta felhasználni arra, hogy vele beszélhessen. Más az éleánya éjfél előtt és más éjfél után. Különösen az ilyen sokat hányt, vetett, szenvedett és vigadott hölgy, aki dalaival és táncaival föllépett minden orfeumban, amely föllelhető volt az Adriától a Kárpátokig. R. Mariska vándorlásai folyamán férfias, bátor, félelem nélküli hölgy lett, aki bizony nem nagyon tisztelte a költőket az alkotás pillanataiban. Nem tehetett róla, nem volt szép lélek, csak dalcsarnoki énekesnő, aki bizonyára Adi költeményeinek se tulajdonított nagyobb jelentőséget, mint ama daloknak, amelyeket számára a Király utcában írtak egy kávéházban. Miért nem ír már egyszer nekem is valamely dalt? Kérdezte az egykor jóhangú orfeum csillag a nagyváradi ismerőstől. Amint mi Adit ismerjük, igen valószínűnek látszik, hogy a költő habozás nélkül megígérte a művésznőnek, hogy legközelebbi költeményét neki szánja. Miért ne? Mariska még javában divatba volt a vidéken, nem lehet ártalmas, ha a nehezen népszerűsödő Adi dalok a vándortársulat révén is terjednek. Általában Adi mindenkinek a kérését igyekezett ígérettel honorálni. Hogyne, Mariska, hogyne? Reinitz bömbölései után valóban szükség van egy női hangra is, amely dalaimat énekelje. Nagy sikereim voltak az utolsó időben Aradon, Debrecenben, a hírlapírlok asztalán elfoglaltam helyet az Orfeumban, és a fiatal költők verseiket olvasták föl nekem. Nagyváradon sokat emlegettük magát. Mondá, a tolbokrétás hölgy, aki fekete bársonyaiban úgy tüzelt, mintha felejthetetlen éjszaka parazsas emléke lenne. A költőnek azonban igen sürgetősen kellett vala cikkét megírni, mert Adi Endre is gyakran szenvedett pénztelenségben. Nem kínálta meg tehát helyjel az asztalnál a művésznőt minden régi káprázatossága mellett sem. Rienci kisasszony azonban tovább folytatta az ostromot, mert nem olyan természetű volt, hogy egykönnyen megálljon az akadályok előtt. Maga engem Nagyváradon látott utoljára föllépni az Orfeumban. Azóta nagyon sokat fejlődtem, haladtam, tanultam. Mondja, nem kíváncsi erre a produkcióra, amellyel dalaimat befejezni szoktam? A rívetek költőnek felelni sem volt ideje, amikor Rienci Mariska egyetlen ugrással a biliárdasztalon termett, mint valami színpadi emelményen. A Meteorban nem szoktak az ilyen dolgok különösebb feltűnőséget kelteni. Egyébként is néptelen volt a kávéház. A művésznő meghajtotta a derekát, tenyerével a biliárdasztal közepére támaszkodott, és testét egyetlen lendülettel a levegőbe dobta. Ott állott tótágast az ámuló költő előtt. Természetesen nadrág nélkül abban az időben sem jártak a művésznők. A Meteorban nem nagy feltűnés szokott kelteni, ha egyik-másik művész vagy művésznő jó kedvében bukvencet vetett. Igen, természetes dolognak látszott, hogy a testi ügyesség papjai és papnői a színpadon kívül is gyakorolták magukat. Rienci kisasszony azonban méltóságteljes szokott lenni, nem hány cigánykereket akárkinek a kedvéért. A kávéház ajtaján éppen belépő Zuboly és KRG úr nagy elismeréssel nézték a művésznő produkcióját, Adi a megérkező vendégek tiszteletére is végképpen letette a ceruzát és zsebre gyűjte a megkezdett újságcikk papírosait. Vajon mikor folytatja? A költő így szól barátaihoz. Ez a lány megérdemli, hogy asztalunkhoz hívjuk. Minek? Nem lehet tőle beszélgetni, mormogta Zuboly. Nagyon érti a borivást, dicsérte Adi, amíg mindig tótágost álló hölgyet. Zuboly, bornemissza ember létére ennek a körülmények fontosabb jelentőséget nem tulajdonított. Egyébként is még dolga volt a New Yorkban, mert a Vörös Grajnával tegnap felfüggesztett egy politikai vitatkozást, amelynek győzelmes befejezéséhez egész napját megfelelő könyvek olvasgatásával töltötte, hogy végleg legázolja ellenfelét, aki bizonyára ugyancsak fegyverkezett napközben. Rövid időzés után tehát útját keresztbe vette az Erzsébet körúton. Jenci Mariska elnyerte művészete jutalmát. Letelepedhetett a költő asztalához. És a borozás megkezdődött.

0: ezután.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Kert akaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap aktívosan.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó.

vén borzas madár. Most őszi éjeken, ahogy fordul, a fénytől mind jobban elvonva északi oldalát, érezni szárny csuhogását, még iramodva merül a tél sötét redőibe. Ha sokat láttál, szólj, mit rejt a tél? Testtelen ívek rengetege, mondják új bölcseink. Fény évek ezrei közt hajlik iszonyú karéja, melyen vakon tör át a csillag, míg mi, szál erején bugdosók, kinyitva törpe ablakaink, bámuljuk az éjszakát, az óriás koronát, mely alatt nincsen homlok, s megérint embertelen ragyogása. De más teret is ismerek, emberibbet, s még titkosabbat. Figyeld csak, ha szemed behunyod, pár pillanatig még rajta forr a seb, mit a fény szúr. Színek visszája, foltok sövénye, aztán elmosódnak, és húny szemet csak a sötét űrt vetíti, mint boltozatos csarnokot, s hogy mekkora, nem tudom. Néha bizalmas kicsin, máskor határtalan, pedig nem változik. És láng gyúl benne olykor, nem tudni messze vagy közel, s egy kedves vagy félelmes arc, s az emlékek híg vázai szállnak, s a csodák üveges lényei suhannak. Mondom, egy benső tér, ahova porszem se fér a foghatóból, hol semminek nincs méretese rendje, mind varázsosan keletkező, csapongó, eltűnő. A kinti űr s a bennünk rejlő egymásba özönlik. Ajándék e perc. Őszi nyitott ablak, hova tétován betódul fanyar szellő a korhadó csongok zamatával, ködben bolyong a harang kongás, folytottan, mint hegedű szó, és vélni a csillagok fém illatát is. Pára fényből, gondolatból égig fonódó lugas felettünk, kúszik a futóka ezer virága, sok nyúlánk halvány kerekszemű lányka, mind más. De látod a közös jelet, ugyanegy gond szabta köntösüket. Mélyebben, mint a gond fészke szívedben, kérge alatt minden dolognak a tünemények medrei, a világ eresztékei ragyognak. Örvénylik a láng, parttalanul forog az eleven tűz, az ezerszemű, párába borult paripák dobognak, megvillant ajtékos tomporuk, áthallik ércpatáig csattogása, füled mellett süvít a híg elem, bőrödet érinti a végtelen, és sistereg és hártyát növel, mint jégtől az olvadt acél. Szólít, vagy képzeled, ha arra riadnál, hogy nem rideg, nem idegen, hogy eleven hullámzó szerelem, hogy rokonabb veled,

Babics Mihály, cigánydal. Zörg az ág és zúg a szél. Cigányasszony útra kél, feje piros keszkenős, zsír haján a rossz kenőcs, lepedőbe köti bugyrát, úgy viszi a pereputját, csípőn kötve csücske, kettő nyakállog, a másik kettő hátiószág, pereput, pici rajkó, jól aludj. Mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, szép hazák, zöld hazák, jár a szél és zörg az ág. Búsederfa áldogál, pici rajkon sírdogál. Búsederfa naptól szárad, cigányasszonyina fáradt, fára köti lepedőjét, úgy ringatja csecsemőjét. Bölcsöt tartja, bölcs apa, szedret adja, jó apa. A tüzet is száraz ág, mindenütt csak hajt az ág. Hogyha tűz van, a tűz ég is kerül hozzá. Kis fazék, kis fazék, nagy fazék, mindenütt csak jó az ég. Ágra köti lepedőjét, úgy ringatja csecsemőjét. Ágion száll, pereputy, pici rajkó, jól aludj. Mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, te neked mind jó vidék, mindenütt csak kék az ég. Ne felejtsd, hogy ágról lettél, szederfa alatt születtél, s mint a röpke magad ágról, úgy leszakadsz majd anyádról, se apád, se anyád, se országod, se anyád. Mesél neki rémeket, dalol neki éneket, ágiószág, pici lélek, milyen jó neked az élet, hogyha jön a csúnya szél, pici rajkó, picit fél. A tüzet a száraz ág, kivárod a tavaszát, hogyha ég a napsugára a gazdának nagy a kára, neked semmi, kis bolond, mindenit csak hűsalom, csebogár, csebogár a gazdának csupa kár. Mezők jönnek, erdőségek, jó vidékek, rossz vidékek, te neked mind jó vidék, mindenit csak kék az ég. Erdőn, hogyha zsidót látsz, meg se nézed, neki látsz. Mezőn, hogyha lányra lelsz, meg se kérded, úgy lelsz. Nem hiába ágról lettél, szederfa alatt születtél, s mint a röpke maga az ágról, úgy szokott szemled anyádról, se apád, se anyád, se ország.

0: Fyra år.
1: Eddig volt egyszer egy gyermekkor, természetesen pillangókkal. A szivárvány is jogosan szerepel a számlán, meg a csodálkozás, amikor először megpillantottam, és kézbe akartam venni ezt a színes, záporban zizegő óriás pántlikát, amelyet önök vendéglátók oly rendkívüli hozzáértéssel szegecselnek föl a mulató helyiség elérhetetlen messzeségeire. Aztán kaptam ifjúságot, bombakörítéssel és rohamsisak föltéttel, ugyanis ez volt akkor a konyhán, és önök vendéglátók nem indulhatnak az egyén ízlése szerint. No, jól tudom, hogy ez nem házi konyha, ahol az ember előre rendelhet 100 szál gyertyát, 100 liter bort. Önök mindig másképp szervírozzák az ifjúságot. Mostanában táskarádiót adnak melléje, színes ruhákat, csókot, mozijegyet. Már most én nem elégedetlenkedem, csupán fölvetem a kérdést. Nem lehetne valahogyan visszacsinálni a dolgokat, és becserélni a nekem szervírozott bombát egy csókra? De ha ez nehézségekbe ütközik, akkor mozijegyekre. Főúr, gondolkozzék el a lehetőségen. Én visszaadom a gázmaszkot, az általa másod lövészárkot, ön pedig visszaadja az ifjúságomat, és ad még mondjuk egy zöld szemüveget. De ha ez nehézségekbe ütközik, akkor a zöld szemüvegről le is mondok. Csak az ifjúsághoz ragaszkodnék. Tudom, hogy önnek a dolga sietős, állandóan számláz, mert nyilván senki sem mulathat ingyen ebben a drága és előkelő kerthelyiségben. Ha ez a csere az ifjúsággal meg a bombával nem megy, lemondok róla. Önök annak idején kihozták a bombát, és most nem lehet utólag tálcára tenni és visszavinni, annál is inkább, mert a bombát elfogyasztottam, persze társaságban, és ki tudná most már összeszedni a bomba repesz darabjait, az eltűnt házakat, a társaságot, mely nagyrészt az égbe repült. Főúr! Én megértem önt, és tisztelem. A cserét egyelőre ejtsük el, ez csak egy vendég elgondolása volt, aki ül, töpreng, és tovább próbál fogyasztani. Főúr, ha lehet, küldessen egy adag bátorságot és kitartást, mert még céljaim vannak. Itt van nálam egy csomag. Bár tudom, hogy nem illő ilyen előkelő vendéglátóipari egységben hazulról hozott eleséggel ülni az asztal mellett, de más vonatkozásban nem lesz baj. Nyugodtan fölírhatja a rovásomra a ma déli bárányfelhőket, meg az éjszaka csillagait is. Fölírhatja elveszett napjaimat, eltűnt szerelmemet, a kezemből kiejtett gondolatokat, az utakat, amelyek eddig elfogytak a talpa alatt. Itt akarom megemlíteni, hogy fjordok nem voltak, se pálmaligetek. Ha ilyesmi szerepelne a számlámon, az félreértés, vagy valamiféle csalás. Az igazság csak annyi, hogy álmomban láttam ezeket a ritka tengerömlöket, és hűsöltem polinéziai pálmafák árnyékában. Tehát a félreértés innen származhat. Az álmot írták föl valóságnak, holott az álom sokkal olcsóbb. Mert könnyebben lehet beszerezni, házilag. Mindezt azért mondom, hogy tisztázzuk a kérdést, mielőtt a további károkra rátérnénk. A tükörrel az a helyzet, hogy homályos volt. Nem mutatta a dolgok igazi formáját. Azért vágtam bele a szódás üveget, aminek mellesleg ízléstelen lila színe volt, úgyhogy nem kár érte. Főúr, ne sajnálja. de azért nyugodtan fölírhatja a szódás üveget is, meg a tükröt is. Ezek apróságok. Már nem számítanak. Valamivel nagyobb baj az, hogy a barátaim, akikkel együtt ültem, hirtelen eltűntek. És velük ment Mariluána is, aki mellettem fogyasztott égő piros ruhában. Mariluánának azt mondtam, hogy megrendeltem neki a nagy göncölt, és kértem mellé hegycsúcsot, meg tengert. És egy adag flekkent is, mert azt szereti a legjobban mindezek közül. De megijedt a tengertől, a göncöltől. Vagy az is lehet, hogy más számítása volt neki, és elment. Tény, hogy amikor egy pillanatra félrenéztem, eltűnt az egész társaság. Most már nincs mit tenni, mint a társaságot is fölírni a többi mellé. És természetesen a hegedűt is írja föl, amit véletlenül törtem el, meg a kirakatot, ahol ki akartam menni, hogy egy kis friss levegőt szívjak. Írja föl a friss levegőt is, bár a nagy csörömpölés után visszafordultam, mert vállalni akartam a felelősséget. És természetesen a felelősséget is hozzá.

És volt még asztal is, elég kemény székkel. Négy világtáj felől hangzó segélykiáltás, halál és születés, tűz és víz, csillagködök meg anyaföld. Nem akarom letagadni. Főúr, mindezt írja a többi mellé, mert én nem mulatok vagy sírok ingyen. Tudom, eljön az idő, amikor mindezekért le kell pengetnem a mulatság árát. De ne féljen, fölfedezetlen bányáim vannak a föld alatt, és jó úton járok, hogy az arany és gyémán csinálásának a módját megtanuljam, és akkor kincseket szórok az asztalra, számolatlanul, fizetségképpen akkora drága köveket, hogy bátran eloldhatják a csillárokat, mert az evő, ivó, táncoló közönség úgyis szemlesütve fordítja majd el a fejét a sziporkázást. Nekem nőnek már is a kagyló gyöngyök, nekem épülnek a városok, nekem világít a nappal, és feketedik az éjszaka. Ő úr, nem tudja, kivel beszél. Kiül itt a törött széken, a rozog asztal mellett. Legyen hozzám bizalommal. És ha valóban bizalommal van, akkor hozzon még egy spriccet az ömlesztett borból, mert a butéliát esetleg nem tudom kifizetni. Azután persze ezt a semmiitalt, ezt a cseppet, ami elvész a hegyek között és a csillagok alatt, nyugodtan írja a többi mellé, amit égből és földből.

who's the Nazi guy? Megint az az már. Ne lógasd a lábadat hiába. Mit ér a gond kenyélen és vízen? Tölts hozzá bort a rideg kupába. Mindig így volt a világi élet. Egyszer fázott, másszor lángol égett. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóból bot. Szív és pohár tele búval borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gondnak. Véred forjon, mint az örvény árja, rendüljön meg a velő agyadban. Szemed égjen, mint az üstökös láng, húrod zengjen, vésznél szilajabban, és keményen, mint a jégverése. Oda lett az emberek vetés. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod. Mikor lesz a nyűt vonóbú bot? Szív és pohár tele búval borral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gondot. Tanulj dalt a zengő zivatartól, mint nyög ordít jajgat, sír és bömböl, fákat tép ki és hajókat tört el, életet folyt, vadat és embert öl. Háború van most a nagy világban, Isten sírja, reszket a szent homban. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot. Szív és pohár tele búval borral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Kié volt az elfolytott sóhajtás? Mi üvölt sírre vadró alakban, kidörömböl az égboltozatját, mi zokog, mint a malom a pokolban, hulló angyal, tört szív, őrült lélek, vert hada, vagy vakmerő remény. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt valóban bat, szív és pohár tele búval marral. Húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal. Mintha újra hallanunk a pusztán a lázadt ember vadkeserveit, gyilkos testvér botja zuhanását, s az első árvák sírbeszédeit, a keselynek szárnya csattogását, Prométheusz halhatatlan kínját. Húzd, ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár, tele búval, borral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, a vak csillag, ez a nyomorú föld, hadd forogjon keserű levében, s annyi bűn, szenny, s ábrándok dühétől tisztuljon meg a vihar hevében, és hadd jöjjön el Noé bárhány, mely egy új világot zárhat. Ki tudja, meddig húzhatod, mikor lesz a nyűt vonóbul bot, szív és pohár, tele búval, borral, húzd rá, cigány, ne gondolj a gonddal, húzd! De mégse, hagyj békét a húrnak, lesz még egyszer ünnep a világon, majd ha elfárad a vész haragja, s a viszály elvérzik a csatát. Akkor húzd meg újra lelkesedve, istenetnek teljék benne kedve, akkor vedd fel újra a vonót, és derüljön zordon homlokod, szűteljék meg az örömborával, húzd, s ne gondolj a világ gondjával!

hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem érted. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát. Le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva zúgva nagyban, csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balgaszókkal, százigolvasos, mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatt a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete. Minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba leföl ingben, köröttem a családi fészek. A szájakon lágy álombeli mézek, s amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Vár csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Rogodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba lát az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon visszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvér szegénység borult reáljuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk. Ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reálmeredhetsz, minden lakás olyan akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat, nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan is bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatunk. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég. Valami tiszta, fényes nagyszerűség. Reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja, az a kék volt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messze, s oda át, ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem, s felém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerek. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva, észrevétlen meg-meglibegtek, és távolba roppant fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bálé, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn bucsúzott, előkelő úr, az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riad csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Csipke fátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan alá folyt,
egy messze kéklű, pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajta egy ékkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét, a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó könnyücske hintó mélyével ebben, s tovább robog kacérmosolyjal ebben, aztán amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között, patkójuk fölsziporgál. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van. És most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennek tündérei hajnalban hazamennek, fényes körútjai a vég. Virrattig maradtam így, és csak bántam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regnyeket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb te néked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, és annyi rest él, s csak most tűnik szemedbe ez az este. 50, jaj, 50 éve, szívem visszatöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen. Már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd. Ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked, megtöröttem földi kajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak! Tudom, hogy nincsen mibe hinnem, s azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a borba, hol lelkek és göröngyök közbe toltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen

elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban. Csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy balgaszókkal, százig olvasva, s mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatta a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok a szobámba, le föl inkben. Köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, és amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem? Hogy magyarázzam? Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatom, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csendből, sántítva baktat nyomban felcsörömpöl, s az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik, holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik. Gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve és szilárdul, mint a hűség. Az ég volt, egészen úgy, mint hajdanába rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi, kimondhatatlan messzes odaállt. Ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem, és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett, egy szárny suhant felettem, s velém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva észrevétlen meg-meg libegtek, és távolba roppant, fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte lám gyúlt, valami reppent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a bál éj, kün az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, s mozgás, riad csilingelés, csodás, halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipke fátyol látszott, amint távol homályból gyémántosan aláfoly, egy messze kéklő, pazar belépő, melyet magára ölt egy dráma szép nő, és rajt egy égkő, behintve fénnyel ezt a tiszta békét.
a halovány ég túlvilági kékét, vagy tán egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, és az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosolja lebben, aztán amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, arany konfetti záporába, sok száz batár között patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjaim a végtelen. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig. Egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regék? Miféle ringyók rabságába estél?

килать, ведь кеням минт моржулом сит. Szóval bevallom néked, megtöröttem, földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem, s azt is tudom, hogy el kell mennem innen. De pattanó szívem feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak. Annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak, kit nem lelek se most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közt botoltam, mégiscsak egy nagy ismeretlen úrnak vendége voltam.

0: Kányádi Sándor. Rum és erkölcs. Ha ez az erkölcs, le van ejtve.
1: Azt mondom én is, le van ejtve.
0: Nekem az ilyen nem erkölcsöm.
1: Azt mondom én is, nem erkölcsöm.
0: Ne hidd, hogy csak a rum beszél.
1: Belőlem sem a rum beszél. De így elhúzni a nótáját. Azt mondom én is, a nótáját.
0: Ne ölj, ez erkölcs, meg van értve.
1: Mondom én is, meg van értve.
0: Ne lopj, rendben van, ez is erkölcs.
1: Azt mondom én is, ez is erkölcs.
0: De lopnak az anyját. Ez erkölcs?
1: Azt kérdem én is, hát ez erkölcs.
0: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
1: Tiszteld, akinek tisztelet jár.
0: De egy kurváért ilyen cécót.
1: Azt mondom én is, ilyen cécót.
0: A többi régi nem tudom már.
1: Igazad van, én sem tudom már.
0: Mert könnyű csak úgy sárt fröcskölve.
1: De milyen könnyű sárt fröcskölve?
0: Csak kiszállni egy autóból.
1: Az ám, de milyen autóból?
0: Ítélkezni, testvér, nem erkölcs.
1: Azt mondom én is, hogy nem erkölcs. A lelkét tette ki miattunk. A lelkét, jól mondod, miattunk.
0: Keresetét hazadta.
1: Mindegy, krajcárig hazadta.
0: Zasszony nem akar ide élni.
1: A nagysága nem akar élni.
0: Ő meg innen nem szabadulhat.
1: Az már szent, hogy nem szabadulhat.
0: Az élet, testvér, az az erkölcs.
1: Igazad van. A legfőbb erkölcs.
0: Megérteni, az még egy erkölcs.
1: Megérteni, mekkora erkölcs.
0: De nem szólt, nem szólt még nekem sem.
1: Csodálkozom, hogy még nekem sem.
0: Nem szokott ő az ő bajáról.
1: Sose szól az ő bajáról.
0: Aztán mégiscsak kitudódott. Ilyesmi könnyen kitudódik. Mondtam neki, hogy rá se ráncson.
1: Jól mondtad, komám, rá se ráncson.

de ő gyötrődik, mint egy állat. Gyötrődik, mondod, mint egy állat? Őj, csak lettem volna a helyében. Azt mondom én is, a helyében. Megmondtam volna a szemükbe. Istenesen megmondtad volna. Föltettem volna egy-két kérdést. Az már biztos föltettél volna. Mert itt csak a meló az erkölcs. Igazad van, csak az az erkölcs. Nem az én göncöm, mibe jöttem. Az már igaz, én is úgy jöttem. Nem erkölcs, mint gyertyánál írtak. Nem erkölcs, mint gyertyánál írtak. De a fenébe sokat ittam. Én is éppen eleget ittam. Ideje volna lefeküdni. Azt mondom én is. Lefeküdni.

0: Tobi László, szilveszteri piknik.
1: Adj Isten!
2: Jó napot! Ugye, magát is meghívták szilveszteri piknikre. Somberekiék?
1: Engem is.
2: És magának is azt mondták, hogy 5 üveg pezsgőt vigye.
1: Nekem is.
2: És maga is azt mondta, hogy kész örömmel.
1: Én is.
2: Mit szól ez a pimassághoz? Mondja, mit akarnak ezek? Pezsgő nagy kereskedést akarnak nyitni? A mi pénzünkön? 5 üveg pezsgő. Maga visz 5 üveg pezsgőt?
1: Hát mi más tehetnék? A meghívást elfogadtam. Hát nem lehetek olyan smuci, mint ő. Miért? Maga nem visz?
2: De, visz. Viszek ki? Pedig nekem az egész szilveszter nem ér meg ennyi pénzt.
1: Én remélem, tudja, hogy egész évben a mi pezsgőnket fogják ezek inni.
2: Világos, de igazuk van. A 2 olyan verebet tudtak fogni, mint mi kette. Ide figyelj, beszéltem Blazsekkal. 20 kemény tojás, és 1 kiló almát visz.
1: Na persze. Maga nem tudja, hogy a Blazsek és a Somberekiné között van egy kis egyepetje.
2: De mondja, mi lenne 4 üveg pezsgőt innen?
1: Már én is gondoltam erre. Elvégre nem valószínű, hogy leszámolják, igaz?
2: Együtt mennénk.
1: Együtt vinnénk. 8 üveg pezsgőt egyszerre adnánk át.
2: Látnák, hogy jó sok pezsgőt hoztunk és kép.
1: Na és mondja már, hogy megszámolják. Hát csak nem vetemednek arra, hogy reklamálják a hiányzó 2 üveget?
2: Nem valószínű, és ha annyira smucigok, hogy van képük reklamálni, akkor megérdemlik, hogy csak 4 üveggel vigyünk fejenként, nem igaz?
1: Teljesen igaza van. Elvégre nem leszünk bolondok, hogy a Blazsek szerelmi ügyeinek az anyagi terhét vigyük.
2: Úgy van, hát mi közünk nekünk a Blazsek szerelmi ügyeihez?
1: Úgy van. Jelzem. Figyeljen csak ide. Ha nem számolják meg, hogy hány üveget vittünk, hát akkor vihetnénk fejenként 3-at is, nem? 2x3 üveg?
2: Az 6 üveg.
1: Hát ez már elég sokat mutat ahhoz, hogy egy szavuk se lehessen.
2: Jó.
1: Na ugye.
2: De hát, ha megszámolják.
1: Nézze, akkor is jobb, ha 3-at viszünk. Mert a 4-ről azonnal látszik, hogy nem 5.
2: Igen.
1: A négy az feltűnően nem 5. Nem gondolja?
2: De. Na és a 3?
1: Jó, 3. A 3-ról az 5 eszükbe se juthat. Meg aztán, nézze, a 3 az... Az misztikus, az kabalisztikus szám, ugye? Gondolja csak meg, 3 a kívánság.
2: 3 az igazság.
1: 3 a magyar.
2: 3 a kislány.
1: Ja, a legszebb szám, 3-at kell vinni.
2: Úgy van. És tekintve, hogy egyszerre fogjuk átadni.
1: Az 6 üveg.
2: A 6 pedig erősen emlékeztet az 5-re, amennyit kértek,
1: nem? Úgy van. De várjunk csak, nem gondolja, hogy a 4 az éppen úgy emlékeztet? Hát ami nem 5, ahhoz a 4 éppen olyan közel van, mint a 6. Hát, ha 2-4-et viszünk, teljesen rendben lesz.
2: Vagyis fejenként 2-t. Nagyon helyes. Látja, ez jó ötlet. De tudja, mire gondolok?
1: Tudom, hogy vigyünk fejenként 1 üveggel. Eltaláltam?
2: Mert ha fejenként 1 üveggel viszünk, akkor már nem mentünk üres kézzel. Vagyis a piknik szabályainak eleget tettünk.
1: Úgy van.
2: Finoman, elegánsan, szimbolikusan vittünk. Pezsgőztem volna?
1: Szimbolikusan. De hogy nem. Amellett, nézze, azt, hogy 5, azt nem lehet se 4-nek, se 3-nak, se 2-nek érteni. De 1-nek lehet, mert az 1 éppen olyan rövid szó, mint az 5. Igaz?
2: Igen, pontosan erre gondoltam. Ők viszont arra nem is gondolhatnak, hogy mi 5 üveg helyett vittünk 1-et. Hát ilyen pofátlanság már eszükbe
1: sem világos.
2: Arra fognak gondolni, hogy félreértettük őket, és mind érdekel minket, hogy ők mit gondolnak, nem igaz?
1: Úgy van, tehát 1 üveggel viszünk. Mégpedig?
2: 2x1 üveggel. Világos, mert ha szimbolikus pezsgőt viszünk, elég összesen 1 üveg is, így legalább nem csak a pikniket fogja szimbolizálni, hanem azt is, hogy mi ketten milyen jó barátok vagyunk.
1: Úgy van, egy szív.
2: Egy lélek.
1: Egy üveg! Gyönyörű! Nézd, vegye meg aztán, hogy elszámoljuk, jó?
2: Jó, de nem baj, ha pezsgő helyett hablubot viszek.
1: Persze, hogy nem baj! Hát mire
2: úgy sem észrunk meg!

0: Gádor Béla, a dugó.
1: El akarom önöknek mondani, hogy hogyan húzok én ki egy üvegből egy dugót napjainkban az atomkorszak hajnalán. Mindegy, hogy milyen üvegről van szó, boros üvegről este, vagy keserűvizes üvegről másnap reggel, a feladat ugyanaz, a dugót el kell távolítanom, hogy a folyadékhoz jussak. A dugó kihúzásához a következő műszerek állnak rendelkezésemre. 3 dugóhúzó, 1 slófhúzó, 1 zsebkés, 1 pecsenyeszúróvilla, francia kulcs, kalapács, fejsze, csákány és egész kevés dinamit. 2 eset lehetséges. Ha a dugó szintje egy szinten van az üvegperemével, van remény. Ha lejjebb van, mint az üvegpereme, nincs remény. A 3 dugóhúzó közül 2 önműködő dugóhúzó, ugyanis ezek teljesen maguktól húzták ki a dugót az üvegből valamikor régen, mikor én még nem éltem. Ezeket csak ijesztésül teszem az üveg mellé, mert jól tudom, az első pillanatokban szétmarcangolják a dugót, anélkül, hogy kihúznák. Reményt keltőbb a klasszikus közönös dugóhúzó. Ennek a hegyét ráhelyezem a dugó felületének mértani középpontjára. Ebben a pillanatban azonban megszólal bennem egy hang. Egy undok, reszelős hang. Nyom bele, öregem, úgy se tudod kihúzni. Én azonban nem hallgatok a hangra, és kezdem befelé csavarni a dugóhúzót erőteljes mozdulatokkal, hogy biztosan fogjon, mikor aztán már egész biztosan fog, nagyot rántok rajta, hátra hőkölök, nyelvembe harapok, dugóhúzó kijön, dugó marad. Most ravaszul ügyesen újabb furatokat kezdek oldalról, gondosan vigyázva, hogy a régi furatba ne szaladjak bele, de beleszaladok. Mikor aztán már különböző furatokkal úgy megforhanyítottam a dugót, hogy olyan, mint egy vizes töpörtyű, akkor jött el az ideje a slófhúzónak. A slófhúzót ráhelyezem a legnagyobb furatra, kalapáccsal ráütök, átütöm a dugón, miáltal a folyadék rögtön feltör a dugón keresztül, mint valami gejzír, de engem ez nem zavar, lassan kezdem kifelé emelni a slófhúzóval a dugót, miközben az üveg pereméről üvegszilánkok válnak le, összekeverednek a dugóvagdalékokkal, de érzem, hogy a dugó lassan-lassan jön kifelé, és valóban sikerül is kiemelni a dugó felső felét, alsó marad. Most jött el az ideje a zsebkésnek és a pecsenyeszúró villának. Kedvező esetben a zsebkés pengéje nem törik el, csak a villa görbül el egy kevésén, de ezt ki lehet egyenesíteni a kalapáccsal. Miután azonban a kalapácsnak a feje lejár a nyeléről, előbb fejszével megerősítem a kalapács fejét a nyelén, majd a kalapáccsal kiegyenesítem a pecsenyeszúró villát, majd a villa egyetlen egy bökésével beleütöm a dugót az üvegbe, és megállapítom, hogy az undok reszelős hangja volt igaza. Nem lenne azonban teljes ez a beszámolóm, ha nem szólnék arról a másik fajta dugóról, amelynek nem morzsalékos, inkább olyan az állaga, mint a makaronjé. Ez rövidebb, hosszabb, igyekezett után kijön az üvegből, de darabokra szakadt, többé nem használható. Éppen úgy, mint az a másik érdekes, dacos kis dugó, amely hatalmas pukkanással rögtön kijön az üvegből, és abban a pillanatban eredeti térfogatának 3-szorosára növekszik, többé semmiféle dugó, dugóként semmiféle üvegbe vissza nem tehet. És hadd szóljak végül arról a kis orvosság üvegről, amelynek a dugója valami titokzatos glazúrral van bevonva. Ezt nem fogja sem kalapács, sem fejsze, sem csákány. Ezt kell dinamittal szétrobbantani, és akkor legalább már az orvosságot se kell bevenni. Vaj, ha elkezdenénk valahol dugószerű dugókat gyártani. Mert igazán nem vagyok soviniszta, de olyan boldog lennék, ha ez az undok reszelős hang megváltozna bennem, és azt énekelné, hogy 21, 22, 23, magyar dugó a legelső a világon.

0: Petőfi Sándor, ivás közben.
1: Hányadik már a pohár? Csak ötödik. Terem tudse, becsülettel működik. Máskor megfelelek két annyinak, s lábaim most már öttől is inganak. Ing a lábam, a nyelvem meg elakad. Torkom a terpomilei szorulat, ledionás a bor, mely lecsepege, gondolatim szerkszes serege, sehogy se tudom kifejezni magamon. Azt hiszitek, hogy talán a bor miatt. Ne higgyétek, édes atyám fiai. Nekem a bor nem szokott megártani. Nekem a bor, hogy miképp is ártana? Hát hiába voltam volna katona, új bíz, aki fölmarkolta, katona. Mégpedig bakancsos voltam valaha, zöld hajtókás, sárga pikkés közlegény, egész a közlegénységig fölvihet. Jó, bakkancsom, hogy hamar lehúzhatám, még idővel degradáltak volna tám. Hű, lássátok, ott ez könnyen megesik, mert a katonai pálya fennesik. Legkivált az olyfélének, mint magam, kinek kissé akaratos feje van. Útmutatást nekem ne is adjatok! Szent Dávid hárfájára sem hallgatok! Ornál fogva senki engem nem szivál, azt cselekszem, amit tetszik. Tudja, pánik kaszám. De én itt egyre másra, mint malom. Csak darálok, szomjaz. Adjatok bort. A malom jól nem megyen, hogyha nincs nedv, amely hajtja bőviben. Hadd igyam át, hogy forogjon kereken. Meg sem állok csak a kancsó feneken, bárha mindjárt, amint Falstaff szólana, bárha, mondom, egy mérföldig tartana. Hol is hagyja? Tudja, gólya, úgy igaz, a malom volt az utolsó. Vagy nem az? Mit is mondtam a malom? Én bizony, hogyha présbe csavarítak, se tudom. Annyi szent, hogy szemem héja oly nehez, mint malomkő. Tán az álom környeke. Elég is ma a tivornya, ágyba áll. Álmodozzuk folytatását, jössz.
0: Szépernő, dal.
1: Vetkezz le, így.

0: kedves közönségünk, örömmel fogadtuk ismét hazánkba a világhírű magyar származású amerikai filmrendezőt, Sir Joseph Kist.
1: Thank you.
0: Sir Kist, mikor ment el Magyarországon?
1: Yes, a long time ago. 1956, December végén mentem el over the States, so mentem el az amerikai...
0: Mikor tért haza?
1: 1957. január 1-én. Mert itthon hagytam egy koffert, és... azért én visszajöttem.
0: Mióta él ismét itthon?
1: Azóta vissza sem mentem már.
0: Ahhoz képest nagyon jól beszéli a nyelvet.
1: Oh. Yeah, I'm very sorry, de angolt nagyon sokat felejtettem már azért.
0: Nos, Sir Joseph Kist, úgy hallottam, hogy odakint, kintartózkodása alatt rögtön elkezdett forgatni.
1: It's true, ez igaz. Én azonnal forgattam egy szekrényt a szállodába. And át is törtem a falat, és... akkor megláttam, hogy ott van valaki kezében egy kamera. És én rögtön oda mentem, hogy kollega, de távcsöves puska volt, úgyhogy...
0: Sir Kist, az első filmjéről, amit odakint készített, hogyha beszélne, mi volt ennek témája, illetve a címe?
1: Ez egy nagyon összetett, bonyolult, társadalmi probléma volt. Ez ennek az volt a címe, hogy Why Don't You Come Back Together in the Vödör, a Gödör. Ez magyarul lefordítva, magyar ez azt jelenti. Ez egy társadalmi probléma, egy olyan férfiről szólt, aki soha nem csukja be a kertajtót. Mert ez a kertajtó csak a tudat alattényében létezik, úgyhogy állandóan nyikorgott.
0: Sir Kist dolgozott annak idején magyar rendezők mellett is, mint segédoperatőr és első asszisztens.
1: Yes, it was. A segéd a Stimmel a Gonzmávakban voltam sokáig. And voltam első asszisztens a fogászati klinikán. És ott a röntgen osztályon egy ilyen jobb felső négyesük a Lukas volt, ott kezdtem operatőrnek szeretni munka.
0: A filmezést.
1: Láttam gyökereket, én is egyből gyökereket kezdtem ott keresni, és attól nagyon megszerettem ez a, hogy csak bele lehet látni a dolgok mélyébe.
0: Sir Kist, milyen kritikát kapott az első kinti filmjéről?
1: Very successfully. Ez nagyon, nagyon jó kritika. A Newsweek, a New York Herald Tribune. And minden news újság nagyon egyértelműen azt hitták, hogy very primitive, nagyon... mondták, hogy ez könnyed, nem izzadságszagú, vagyis nem very take, szóval mondták, hogy ez...
0: Sir Kist, ismét itthon, most yeah. Milyen filmet készül?
1: I'm very glad, and when I... itthon vagyok megint, ez nekem nagyon nagy dolog. Ez egy American-Hungarian co-production...
0: Magyar-amerikai...
1: Yes, yeah.
0: Koprodukció.
1: Yeah. Ez egy nagyon magyar koprodukció lesz amerikai. Ez egy nagyon érdekes téma lesz. Nem tudom, hogy itt az itteni közönség in Europa...
0: mi lesz ez a?
1: Ez egy szerelmi téma. Ez egy nagyon... tudom, hogy ez most teljesen furcsa lesz, de ez egy szerelmi történet. Yes, így van. Ez egy szerelmi történet, ami egy férfi és egy nő között zajlik.
0: Érdekes.
1: Mert most, yes, van divat kint most nyugaton, hogy állítólag férfi a nővel, ez teljesen új.
0: Sir Kist, jelent-e ez esetleg a magyar filmiparnak valamit?
1: Elsősorban a filmről még csak annyit, hogy ez nagyon szép szerelmi történet. Szóval itt lesz nagyon sok lira, meg dollár, meg minden lesz ebben majd. Erre visszatérve, hogy a magyar népgazdaságnak, ez evident, ez rettenetes nagy dollár milliárdokat jelent. Hogy? Rettenetes
0: nagy. Fogja hozni az országnak?
1: Nem hozni, vinni fogja a dollár szépen.
2: Ki mit tud?
0: A népi kisegyüttesek kategóriájában a Hegyszentkereszti helyőrség népi kisegyüttese következik.

0: Üdvözöllek benneteket a mikrofon környékén. Ki az együttes vezetője?
1: Orbán József, szakos vezető vagyok.
0: Mutassa be az együttes tagjait.
1: Szerintem említett az együttes tagjait. Előd László, honvéd. Sándor Károly, honvéd. Utca 22-ben lakott ezelőtt.
0: Mióta énekelnek együtt?
1: Arra Sándor Karcsival már együtt voltunk, körülbelül még együtt dolgoztunk, már 2 éve ott voltunk. Az előbb Laci pedig, amikor ott volt, akkor én már elmentem.
0: Mit hallunk most?
1: Szeretnénk elénekelni Kristóf Bálint elbúcsúzására, mert szegény az édesanyja, Kristóf Bálinné is. Amikor Kristóf Bálint elbúcsúzott, akkor kesergett. 16. századbeli kesergő. Szegény török tatár dúlt a földnek a kesergése, hogy Kristóf Bálint elbúcsúzása, édes özvegye elbúcsúzása. 16. század. Nálunk csak 12 század van, de mindegy most. Kristóf Bálint elindult nagy bújtósására, szegény az egy édesanyag állására. Édesapám úgy az én
2: Kékfény.
3: A fiatalkorúak által elkövetett bűncselekmények száma igen emelkedő tendenciát mutat. Ennek okait vizsgálva most a kiskorú K. Erzsébettel fogok beszélgetni. Erzsike, mutatkozz be a kedves nézőknek.
4: Erzsike.
3: Hogy is becéznek a barátaid?
4: Dizsike.
3: Miért hívnak Dizsikének?
4: Mert sokat jártam Dizsibe.
3: Vagyis lemezlovas klubba.
4: Nem, az a diszkó.
3: Na jó, ezt megbeszéltük. Mielőtt tovább kérdezgetnélek, szeretném föltenni a kötelező kérdést. Akarsz a kamerák, illetve a nézők felé fordulni?
4: Nem.
3: Hát ezt nem is csodálom, mondjuk. Én sem vagyok egy matyó hímzés, de az első kérdésem, a jegyzőkönyv szerint az egész esemény úgy kezdődött, hogy az édesanyád téged elküldött.
4: Az nagyon elküldött.
3: Na várj. Nem erre gondoltam. Vásárolni. Hova? Nem, Erzsiké, most válaszolj, légy szíves. Ezt előbb kellett volna ezen gondolkodni, vagy sírni. Légy szíves, válaszolj.
4: Hát úgy volt, hogy jöttem. Ücsörögtem a szobámba. A mama megbejött és mondta, hogy menjek le a közétbe, Boré.
3: Mikor mentél haza?
4: 2,5 év múlva.
3: Az anyuka az agódott, ugye?
4: Nem, a mama az pipa volt.
3: Igen. Pipa volt, mert agódott.
4: Nem azért, tehát nem volt otthonból.
3: A Rekettyés Lászlóval az aluljáróban ismerkedtél meg?
4: Az a Soma.
3: Nem, az a beceneve, hagyj a beceneveket. A rendes neve Rekettyés László.
4: A Soma.
3: Erzsike, drága, egy malomban örlünk.
4: Én nem dolgozom.

0: mi lesz ezután?
1: Keltakaró.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Keltakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Keltakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősebb. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Halihó mindenkinek újra. Most a Planet Error fúziós tevékenységet folytat a Honti és Hannával, ugyanis átveszik ők a műsoridőnket, a 24 órás
1: kis... beletrolkodunk.
0: Beletrolkodtok, igen, a 24 órás próbálkozásotok, szurkolni fogunk végig nektek, remélem a hallgatók is veletek lesznek. Hoztatok vendégeket is. Igen. Először is amúgy nekem lenne egy kérdésem, hogy a rendhagyó szó számotokra mit jelent, mert én azt tettem észre, hogy az emberek két ellentétes módon használják. Szerintetek melyik volt

0: De melyik az eredeti jelentése?
1: Mármint melyik itt?
0: Hát az, hogy rendhagyó, mint az eltér a bármitől, és egy egyedi, és a többi, vagy hogy a rendet hagy, rendhagy, mint rendhagyó, tehát mint,
2: a rendhagyó
0: mint az alap.
2: Az emberek szerintem tévesen értelmezik, és azt mondják a rendhagyóra, hogy ez a rendszeres, és valójában igen. A rendhagyónak az értelme az, hogy az átlagtól rendszerestől eltérő.
0: Pontosan.
2: De tévesen értelme, tévesen.
0: De nagyon sokan úgy használják, hogy a mindennapokkal.
2: Igen.
1: Igen.
0: Na mindegy, ti hogy használtátok?
1: Nem használjuk.
0: Nem használjuk.
2: De mi nem rendhagyónak apostrofáljuk a műsorot, hanem
1: különlegesnek.
2: Kuriózumként.
0: Kuriózum, jól van, jól van.
1: Inkább.
0: És ugye azt tudjátok, ugye hallottátok a bejelentkezésünkkor is, hogy egy környezetvédelemmel kapcsolatos műsor idejét fogjátok majd ti túlolni. Nekem csak egy-két kérdésem lenne felétek, hogy egyáltalán volt-e nektek már olyan pillanatotok az életetekben, amikor így elgondolkoztatok mondjuk, amikor mostátok a fogatokat, és folyt közben a víz, hogy vajon ez mennyi vizet fogok én most elpocsékolni ezzel, vagy amikor éppen az autónak megnyomjátok extra durván a gázpedálját, hogy erre most szükség volt, vagy egyáltalán nem? Tehát van-e bennetek néha egy ilyen pillanatnyi tudatosságra ébredés, vagy egy kíváncsiság?
1: Persze, mindenképpen. A fogmosásra visszatérünk, én addig engedem meg, amíg picit teszek a fogkefére, aztán elzárom, ha ez tudatosságnak számít. Uh-huh. Tehát, hogy persze igen. Van benne, ugye, bár nem feltétlen az a célom, hogy ne folyassak annyi vizet, hanem mert amúgy idegesít a hangja, hogy megy közbe. Uh-huh. Tehát, hogy lehet, hogy ezért ilyen
0: mindegy, az a lényeg, hogy jó, az a lényeg, hogy pozitív irány. És akkor másnak, valakinek volt esetleg...
1: Tudatosságotok?
2: És én csak egy kérdésetok, nincs olyan ember, akiben nem merülne az adott esetbe fel, és ne viselkedni úgy.
0: Igen.
3: Hogyan?
4: Igen, bár végig ez már következetes.
2: Az a baj, hogy ez... valaki öntudatlanul szelektíven gyűjti a hulladékot.
3: Az a baj.
0: Mert ez a célunk amúgy, hogy ösztönös legyen.
3: Ő barátaim, hogy a kultúra az a pazarlás fogalmából fakad. Tehát nem egyszerű, mindig azt mondja, hogy elzárom a vizet. Az a kút, ahol az a nő, tudod, aki nos halt meg a...
0: Az Ágnesnek hívták, nem?
3: A felé fényében az a nő.
0: Ja.
3: A nem milyen kútba tudod táncol. A trévi kútba.
2: Igen.
3: Hogy kultúrán kívüli környezetben már teljesen természetes, hogy mindennel óvatosan is bánsz. De csak azért, mert a kultúrán kívül kerültünk.
2: Hát most mit értünk út? Hát a kultúra fogalmából automatikusan fakad a pazarlás.
3: Igen, ezt mondom, hogy a
0: igen?
3: Hát nem csak 14. Lajosra gondolok bárkit.
2: Nem csak a fogyasztói társadalom.
0: Szerintem a kultúra az lehet, hogy egy távfogalom erre, ennek a leírására, mert mondjuk tegyük fel a nép akik mondjuk falun élnek, és egész nagy kultúrájuk van, tegyük fel, mert az ősöknek a hagyományait is tartják, azok pont nem a pazarló emberek közé tartoznak például.
3: Jó, mondjuk azt én ezt civilizációnak hívnám.
0: Az akár, már így oké, az teljesen jó. Az jó, igen. Tehát a civilizált emberre jellemző az, hogy ami van, akkor azt én úgy használom, fel se fogom azt, hogy meddig lehet használni, vagy hogyan kéne használnom, azt használom, amennyire csak tudom, és bekebelezem, és fel, tehát így erről van
5: arra
0: szó.
5: Arra emlékszel, hogy mikor a mérő vendégünk volt, mit mondott nekem?
0: Mond.
5: Hogy mi a tökér akarom én megmondani, hogy ő mit csináljon?
3: Mocsok filozófus.
5: miért akarok ráparancsolni? Akkor szellőztet, amikor akar. Meg annyi energiát.
3: Jó, mondjuk lehetett volna érvelni, a közösség miatt kell.
0: Mert együtt élünk.
3: Igen, a közösség...
5: Én nem te vagyok. Érted, itt ő a híres filozófus, mit mondják neki?
3: Azt lehet mondani a híres filozófusnak, hogy nem egyedül lebeg a térben.
0: Például.
3: És akkor innentől a tért megosztja másokkal, onnantól sajnos egyik ember mondhatja, mert érted, az összes szabadságjogot például felfüggeszti, aztán elfogy a víz. Nem?
0: Vagy a levegő olyan szennyes lesz, szennyezett lesz, hogy...
3: a demokratikus szabadság jó megy, de akkor, hogyha nem iszol vizet.
0: Vagy hogy mi lesz akkor, hogyha a Paks azt mondja, hogy bocs, nem mérő, hanem bocs, mondjuk Nagy Ági, nektek nem adok áramot, mert most ti köcsögök voltatok. Hát ez milyen lenne? Akkor teljesen meg lennék lőve, tehát akkor nem tudnék rádiót hallgatni, nem tudnék semmit csinálni.
3: Hát már egy sima mobiltelefonnál visszafordulok, autón vagyok.
0: Pontosan. Ja. És amúgy ezen még nyugodtan lehet gondolkozni, de most csak ilyen egyszerűen felraknám, hogy péntek...
3: Ezt viszont értem, tehát amikor azt mondja, hogy még nyugodtan gondolkozhatok ezen én is fel vagyok háborúban. Azért folytasd a mondatot. Igen.
0: Hogy péntek 13-at szerveztétek ezt az egészet. Azért, hogy a szlogenetekben benne volt, hogy ugye felvidítsátok ezt a napot, de akkor
3: hogy
0: ezek...
3: Mi vagyunk a legdepressziósabb műsor a
0: tilatban. Vagy hát így, hogy így pozitívan átéljétek, túléljük ezt a napot. De hát ezek, jó. Akkor jó, bocs.
2: Jó. És, minden napunkkal így van.
0: És én nekem az a kérdés, hogy péntek 13, ezek szerint nektek negatív.
3: Nekem vagy tudod, mi? Azért, mert az én Istenem, akit hiszek, mi emberek így a tenyerét egy szöggel paf, paf, paf pénteken átvertük, tudod? Pénteken például fekete lefellel leterítik a keresztet.
1: És gyönyörű az, hogy péntek van, hogy péntek 13, tehát reménytelen.
3: Szerintem sorozatgyilkos ilyenkor mosolyog.
1: Ráadásul holnap Valentina, tehát ma még a kétségbeesés napja is van. Farsang is van, tehát az emberek mászkálnak az utcán. Ráadásul még a rádió világnapja is van, úgyhogy gyönyörű ez a nap.
3: Ennyi hülyébb nap.
0: Szerintem teljesen jó. Én a péntek 13-ot azt én nagyon szeretem. Tehát én ezt mindig pozitívan nézek rá, és mindig így azt mondom, hogy ilyen.
1: De amúgy pont, amit mondtál, igen, ezért akartuk egy kicsit úgy megfrissíteni, és ugye a team műsorotokba behívni, ugye a mi kis preview, brui, ugye így. Így egyik szépen. De tegnap este amúgy gyakoroltam, hogy kell kiejteni, mert mindig bajba voltam ezzel.
3: Brui,
1: úgy hívják a csapatot, mint a sörfőzésből jött, gondolom, a brewingból jött a szó. De mondd el te akkor, Marci, egyek a vendégünk. Igen, kössünk át rátok azért egy kicsit. A nevet, magyarázzatok már meg. Biztos millióan kérdezték.
6: Persze, tehát én lennék a Pál Marci, ügyvezetője a Bruinak, mert amit Zoltán Gergő úriemberül, aki pedig összerakta ezt a gépet, amit lehet látni. Mi, amit csinálunk, tehát gyakorlatilag a tradicionális sörfőzést automatizáltuk a teljesen.
3: Csináltatok egy sörfőzőgépet, csak hogy jól érzed.
6: Igen.
0: Agád, ne.
2: De nincs itt, ugye?
3: Én is szívesen főznék sört, biztos nem ez az első, hogy kell sörfőzőgépet csinálni. Hogyan csináltad meg? Vettél mintát, vagy hogyan? Miért tudsz te sörfőzőgépet csinálni, míg én nem?
0: Te is tudsz sörfőzőgépet csinálni, csak még nem kezdtél neki. Jelzem.
3: Ez a pozitivitás, amitől depressziós leszek.
2: És az eset tudnál könnyen tudatos módon is.
6: Az ötletnek az alapja az alapjáraton a lustaság volt. Szóval maga a sörfőzési folyamat, ez egy hosszú folyamat, meg mocsokkal jár, meg mindenfélével. Úgyhogy mi lustamérnökök voltunk, ezért elkezdtük automatizálni, és hát ideig jutottunk.
0: Bepánikoltatok, hogy lehet, hogy vasárnap nem tudtok most már vásárolni sört, és akkor mi lesz?
3: De nem, feküdtetek el, egymást néztetek, azt mondjátok,
1: annyit mondjak el előjáróba a srácokról, már pár éve ismerem őket, és volt alkalom attán néha, hogy eljárkáltunk így egy hosszabb időintervallumra egyekre iszogatni, és hát ezek a srácok, akik itt... Ami nagyon leírja ezeknek a srácoknak a kreativitását és az alkoholfogyasztást egyszerre. Ültünk egy meleg nyári napon fent a teraszon, és ezek a zseniális fiatalok kitalálták azt, hogy fú, most annyira stresszes folyton kivenni a hűtőből lent a vizét, a bort, és összeinteni a szódával, és de vizé, necces, meg lusták vagyunk. Felhoztak egy régi hűtőt a pincéből, és egy bruttó 2 óra alatt összedobtak egy fröccsgépet, ami úgy nézett ki, hogy bedobták ugye a szódát, bedobták jó helyre, gondolom a zöldség vagy mélyhűtő tárolóba a bort, erre már pontosan nem emlékszem, fúrtak egy lukat a falára, szépen megcsapolták, és volt egy olyan fröccscsapoló hűtőgépünk, amit állíthattad is, hogy milyen arányban akarod a fröccsöt meg a szódát, mert hogyha nagyon nyitottad, akkor csak a bor jött, ha picit,
6: akkor csak a szóda.
1: A
3: fröccs az hungarikum, nem? Az úgy tudom, hogy ez hungarikum. Ne, most komolyan.
0: Én voltam Guinness rekordos fröccs döntős ilyen actionen, és ott ittam a Guinness rekordos fröccsből. Yes!
6: Mi is ott voltunk,
0: ugye? Igen?
2: Várjátok, és akkor keresem, hogy mennyire kell hozzá mérnöki elővégzettség, vagy képzettség az egész...
6: Az egész hát, összerepkeresen
2: csak a mérnöki. Hát, hogy én most hiába vannak ilyen sörfőző készítés leírások, én nem tudom megcsinálni, ugye? Tehát, hogy értem, hogy kell hozzá ilyen szintű...
6: Hát tapasztalat kell hozzá, hogyha te egyszer nekiállsz, akkor az első az biztos, hogy szar lesz, ezt garantálom, a többiben meg szépen belejössz. Ez a gép, ez pont azt csinálja, hogy te megveszed, belerakod az alapanyagot, lecsippantod az RFID kártyát, ami rajta van a recept, azt mondod, hogy start, és már főzi is a sört.
3: Pofátlan egyszerűnek hangzik, nem?
1: Na, akkor egy picit ezt bontolgassuk, jó, mert ez egy rohadt de egyszerűnek
0: ez
1: hangzik.
0: Ez olyan, mint hogyha a Jackson család, emlékeztek arra a mesére, a Jackson család kb. Egy volt egy kis bőrönd, és abból lett egy autó. Hát ez ilyen majdnem olyan, hogy így kirakom, és tökéletesen működik, és kis helyen elfér, és így bőrönd, de mikor lehet megkapni?
2: Az olyan gyors büfé, nem? Gyors büfészerűség, nem?
6: Gyors büfének én azért nem mondom.
4: Vésőiben vannak. Mennyi idő alatt készül el a sör?
6: A Shirley az körülbelül egy olyan 5-5,5-6 óra, attól függ, hogy milyen receptet főzöm.
3: Tehát azért a gyors büfé
2: azért... Jó, azt mondom, hogy nálakon azt
6: a receptet is készül. De azért ne félre, mert akkor nem a kés sör jön ki belőle, hanem csak a Shirley, és azt még utána el kell rakni, még utána barackozni kell.
3: De szóval. Mi az a maláta, az a Shirley, vagy mennyire maláta az?
6: Hát az alapanyag a maláta, meg a komló, és akkor...
2: És
6: az
2: a víz.
6: És a víz, igen. És akkor ezt különböző lépcsőkkel fölmelegítjük, ide-oda rakjuk, kiszűrjük, leszűrjük, forraljuk, lehűtjük, és akkor utána készen van a sör.
3: Te ott úgy látlak titeket, amit ott ti láboltok ott, és méritek, nézitek, ugye? Igen?
2: Ők csinálják.
3: Mert ők csináljátok?
6: Nem kell csinálni, pontosan ezért csináltak ezt a gépet, mert az volt a probléma a sörfőzés, hogy rengeteg időt vett el abból az időből, amit sör ivással tudnánk tölteni. Ezért muszáj volt valamit kitálni ezt az időt.
3: Most már kezdem érteni, hogy tényleg lusták
2: vagytok. Halló, majd úgy csináltok.
1: Szia, Herman vagy.
7: Mindenkinek szervusztok, Cukros Imike vagyok. Egy olyan jó 20-25 évvel ezelőtt rengeteg ház sörfőzde volt Magyarországon, aztán különféle adórendszerek miatt megszüntették. Ha nyilvánvaló ez valami kisüzemi főzde lesz, tehát én otthon, mit tudom én, 3-4 kiló malátából, vagy akármiből én tudok magamnak főzni ilyen sört. Én erre ugyanúgy majd adót fogok fizetni, vagy ennek utána jártatok-e, hogy ez tulajdonképpen ezt a sörfőző készüléket, ezt ti árulhatjátok-e majd forgalomba, hozhatjátok-e? Uh-huh. És én megvehetem-e, mint nagyon-nagyon felhasználó barát.
6: Jó,
2: ne fiú.
7: Köszi.
6: Na hallgatok, az én is tehát tök jó a kérdés, amit feladat és egy csomóan szokták ezt tőlünk kérdezni. A kérdés igazából ott dől el, hogy te azt a sört, amit lefőzve el akarod adni. Ameddig te nem akarod eladni, addig 1000 litert főzhetsz magadra évente, ez teljesen adómentes, bármikor megjátod a saját sörön. Hogyha ezt viszont el akarod adni, akkor utána sok jogi dolgokat tudsz ütközni. Tehát ugye akkor bejön a jövedéki adó egy részről, másrészt pedig a jövedéki adó raktár. Ami most elvileg 20 millió forintot kell neked ahhoz betenni, hogy te ezt a sört el tud kezdeni árulni. Ugye most ezen dolgoznak, hogy ezt lejjebb vigyék, és reméltek pár éven belül ez változni fog, mint más országokban is. Tehát például Csehországban azért jóval könnyebb eladni a saját sődet, úgyhogy reméljük, hogy ez majd itthon is be fog következni. Viszont egyelőre azt tudom mondani, hogy ez a gépe otthon 1000 literig nyugodtan főzhet, sőt, és nem kell ilyesmi miatt aggódnod.
5: Tehát akkor a gép maga az konyhai nagy gép, mint egy mosogatógép, vagy egy mikrosütő.
4: Meg egyszerre hány liter sörlét képes lefőzni vagyunk?
6: 20 litert.
2: 20 litert.
5: És kár volt belekezdeni, hát ezzel kellett volna kezdenetek. Hát az milyen?
2: Hány
5: 40 perc?
2: Hány fél recept van? Tehát, hogy
6: bármilyen receptet. Szóval, hogyha mit tudom, a Heinekennek a pontos receptje megvan, és be tudod táplálni a gépbe, akkor...
3: Olyan sört isztok, amilyet akartok.
5: Mert te nem. Te is olyan sört.
0: Csak te többet fizetsz.
2: Adjátok hozzá a receptet is? Vagy ez hogy? Tehát a receptet ez honnan?
1: Igen.
6: Alapjáraton kétféle felhasználónak adtuk meg a lehetőséget, hogy biztos, hogy jól tudjon velem működni. Az egyik a nagyon kezdő sörfőző, a másik a pró. A kezdő az kap egy ilyen kis pakkot, abban benne van az összes alapanyag, abban benne van az RFID kártya, amit az előbb említettem, és azon rajta van a recept is, és akkor nem is kell, nem is kell, hogy...
1: Egy ilyen csípes kártya,
0: az a know-how, az a know-how,
1: amit a gép felismer, odarakod mondjuk a géphez, mint egy belépető kártya, rá van programozva a recept.
6: Pontosan,
1: hogy mindenki értse, nem mindenki high-tech ám itt.
5: De mindenki ilyen high-tech. Tilos rádió hallgatók
2: a leghigh-tech.
3: Mert benne van az elektronikában, csak benne nyomod és nyomás.
2: Azt mondja, hogy bármennyi receptet be lehet rakni, hogyha nincs a kártyán. Hát akkor az hogy?
6: Nem csak kártyán, saját. Mondjad. Ja, csak a kártyára tudját, hogy a kártya az egy alternatíva, az azért van, hogyha tényleg még annyit se akarsz bajlódni, hogy kikerest a gépen, hogy melyik receptet akarod éppen lefőzni. Az RFID kártya éppen az a receptet tartalmazza, amelyekhez megrendezve hozzá.
1: Aha, az egy-egy recept.
6: Ez az a szállóknak van. A prók ugye inkább saját anyagokkal főznek, és mi azt nem is akarjuk tőlük elvenni. Tehát mi sok támadást kaptunk prófőzőktől, hogy kinyírjuk a házi sörfőzés örömét. Nem nyírjuk mi ki, mi konkrétan kivesszük az unalmas részét, és megtartjuk a fán részét. Mm.
1: Kicsit közben, bocsánat, körbe mutogattam mindenkinek képen, hogy az, aki szürke dobozoska, nem, a többieknek, srácoknak mutatom, hogy hogy kell ezt elképzelni. Ezt
5: amíg nézegetek
3: a képet,
5: konkurencia van-e?
2: Ja, a pici
5: mert azért Kickstarteren meg itt ott lehet látni ilyen kezdeményezéseket.
6: A világon két másik cég van, akik igazából hasonló terméket sikerült összerakni, mint amilyen.
0: Előttetek vagy utánatok?
6: Előttünk, hát körülbelül azután pár hónap, hogy mi, nekünk jött az ötlet.
0: Ez a kollektív tudat.
6: Igen,
0: ti is leszívtátok az infót.
6: Mi is azt néztük, hogy a világ több részén hirtelen
0: mindenkinek
6: ugyanakkor pattan ki a fejéből. Nagyon
1: kérdésre volt lusta nagyon, igen.
0: Itt az ideje, hogy a kollektív tudatból lejöjjön a földre a sörfőzés tudása.
5: Halló.
1: Szia!
8: Jó reggelt, a Golyos vagyok. Nekem egy nagyon gyakorlati kérdésem van. Mondjuk délután 4 órakor kezdődik a Real Madrid meccs, és várom a haverokat, mondjuk mit tudom én 4-5 havert várok, és hogy délután 4 órára, vagy mondjuk 3-4-re, mire a műsor kezdődik, addigra hideg sör legyen ott előttünk, akkor mikor kell elkezdenem nekem ezzel foglalatoskodni? Tehát mi az az első időpont, amikor már az a sörfőzés jegyében?
3: Várjál, Real Madrid szurkolónk nem biztos, hogy elmondja.
8: Jó, oké. Ha nem kívánt részt tőled, ja. Jó, elnézést kérem. Hallgatom a műsort, sziasztok.
1: Hello, köszi. Na igen, tehát, hogy akkor ez összesen, ami fogyasztható. Mikor kell előtte elkezdeni?
6: Hát mondjuk egy hónappal előtte.
1: És már nem olyan egyszerű, mint a lustaság miatt, hogy gyorsan meglegyen.
6: Na jó, de közben csak várni kell, szóval utána közben már mit tud csinálni az ember, nem kell ott állni a főzőhetény fölött is kavargatni az egészet.
1: Tehát az érlelés miatt.
6: Igen, tehát sajnos.
3: Ez a gépetek, ez találmány, vagy csak jól működik?
2: A szabadalmaztatva?
6: Nincsen szabadalmaztatva, egy-két része lesz szabadalmaztatva, az egészet nem tudjuk leszabadalmaztatni.
2: És ki a célcsoport? Tehát kik veszik?
0: Hát szerintem
3: mindenki. Próbáljuk együtt megválaszolni.
2: Nem, mama. Nem, úgy értem, hogy ki az, mert van ugye a házi sörfőzők, akik kereskedelmi forgalomban is árusítják, van akik a sima sörfőasztók, van aki csak így megveszi a boltban, meg a kocsmában.
0: Tényleg.
2: És tehát ki az a célcsoport, aki ezzel, tehát valami a kettő közötti szegmens, nem?
6: Mielőtt még elugornánk ide, én még hozzátennék valamit az előző telefonához, az, hogy ugye ez a kb. Egy hónapos várási idő, az azért van, mert az eresztési időszaka a sörnek, ezt sajnos nem olyan lehet kikerülni. Ugye ezt úgy lehet kompenzálni, hogyha az úriember másnap már a haveroknak sört, akkor egyszerűen előre tervez, és akkor meg tudja azt csinálni, minden napra legyen sör. Kérdésedre válaszolva pedig, nekünk a célcsoportunk az inkább külföld, tehát Nyugat-Európa, Amerika, Új-Zéland, Ausztrália és
5: Skandinávia. Írd körül, mert ez nagyon
3: a
5: marketingben.
3: De akkor a második
2: írja, hogy marketingben mi a
5: marketingben ez nagyon...
6: Hagyjátok, hogy végigmondjam.
3: Úgy könnyű.
6: Tehát ugye ez úgy néz ki, hogy azért nem csak meg kell van az hány éves, de azt is, hogy hol van, az is fontos. Nekünk a célcsoportunk az kb. 20 és 50 év kor között van. Ezek általában olyan emberek, akik vagy már főztek, csak pár éve főznek, vagy pedig megvan bennük ez a hajlam, hogy főznek, tehát hogy jobban vonzódnak a sörhöz, mint egy átlag ember, úgymond. Emellett egyébként mi sok megrendelést kaptunk külföldi éttermektől és bároktól is, valamint, ami még érdekes, hogy shared office-okban ilyen saját céges. Sokan akarnak.
5: Shared office, olyan iroda, ahol egy helységben több Ádám apró tudja, cég.
0: És használ egy nyomtatót.
5: Egy nyomtatót.
0: Egy bejáratot. Egy WC-t.
6: Ami például érdekes, hogy a Wired-nek például van egy ilyen saját automatája. Még nem tőlünk, mert mi akkor nem voltunk, de...
5: A Wired egy híres kütyű magazin.
3: Köszönöm, is köszönjük, tehát többen vagyunk az infót.
1: Egy picit arra menjünk rá, hogy azért ti egy olyan kis magyar csapat vagytok, aki kitaláltatok valamit, most azt, hogy tehát innovatívan azért kitaláltatok valamit, elkezdtétek, megcsináltátok. Ennek a folyamatáról egy kicsit beszéltek, hogy honnan kezdődött, és hol vagytok most, tehát hogy, hogy milyen relevancia itt vagytok
9: ránk. Hova szeretnétek eljutni?
6: Hát ugye minden nagy ötletnek a forrása a sörözés, vagy egészséges szintű alkoholbevitel, azért nem segítek rá a diétás
0: területén. Tudjátok, hogy bebizonyították, hogy a sör hosszabbítja az életet? Tényleg be van bizonyítva,
3: hogy
0: és viszont bebizonyították a kávéról, hogy ez megrövidíti az
3: életet. Nézd meg Robespierre, milyen korán meghalt, ugye? Állandó kávé.
1: Tehát ittatok rendesen valahol.
6: Igen, tehát kávé után megkérni két sört, hogy akkor
0: igen, legyen balansz.
6: Igen, tehát nekünk ez úgy volt, hogy én kint voltam Dániába, és egy nyáron hazajöttem, Andis pedig már régebb óta főzött otthon sört, és hát ugye az össze szoktunk járni sörözni, úgyhogy át is mentünk hozzá sörözni, és megkóstoltuk a sörét, ami tényleg egész jó volt, úgyhogy elkezdett érdekelni, hogy hogyan is zajlik ez a sörfőzési folyamat. Akkor lenyomott nekem egy 15 perces, nagyon unalmas, hosszú monológot, hogy akkor hogy is néz ki ez a sörfőzés.
3: És akkor de azért láttam, jó, hogy egyik kötök tudta.
6: Hogy akkor én otthon azért ezt mégsem biztos, hogy így csinálnám, mert az elején úgy voltam, hogy tök jó, akkor én csak sört, mert tök olcsón kéne, tehát én 60-80 folyamot tudsz létre sört csinálni. Viszont megkérdeztem, hogy nem lehet ezt valamennyire automatizálni, nekem annyi időt töltel. Tehát sört főzze, akkor 6-8 órát ott vagy a konyhában, és utána meg egy 3-4 órát takarítasz. Az annyira, tehát nagyon időigényes, és nem mindenkinek van erre ide. És megkérdeztem az Andrist, hogy nem lehet ezt automatizálni, és akkor mondta, hogy az első 3 órát már le is automatizálta, hogy mindig nem az igazi. És akkor jött a kérdés, hogy nem lehet ezt az egészet egy dobozba berakni, tehát hogy képzeld el, hogy megnyomod a gombot, és akkor utána ez süd anélkül, hogy egy komolyabb befoltot is belevinni, és mondta, hogy igazán meg lehet csinálni. Úgyhogy akkor neki is álltunk, hogy mi magunknak csináljunk egy ilyen gépet, úgy, mint még a fröccs gépet, hogy nekünk ilyen legyen, aztán úgy közben rájöttünk, hogy igazából erre egy baromi nagy piacidés van a világon.
5: De ez egy olyan műsor, ahol lehet betűszavakat mondani, és akkor hogy sikerült leautomatizálni, milyen környezetet használtok, milyen
3: eszközöket. Ő is mérnök, vigyázzatok, úgy kérdezik.
5: Olcsó lett az Arduino, és akkor már lehet vele sört főzni, mert
10: vagy? Hát az egésznek alapja az tényleg egy Arduino volt, a legelső prototípusnak, mert hát az egész sztori igazából ott kezdődött, amikor a Marci, ő leadta a jelentkezőt a Venture Cap nevezetű dán startup verseinek, és akkor visszajött, hogy bekerültünk a döntőbe. És akkor abba a jelentkezésből leírta, hogy készen van a prototípusunk. Nem volt ez kész.
3: Biztos volt a...
6: Fejlesztés alatt volt, de van nagyon közel volt.
5: De ezt nem is olvasták el, hogy elkezdték, hogy sör, bekerült.
6: A Venture Cap-ról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon komoly verseny, tehát a hihetetlen nehéz bekerülni, nehezebb, mint itt az összes kelet-európai verseny.
5: De mindenki ilyen fura dolgot akar vinni. Mármint robotokat, meg szoftvereket, meg ízért. Sör, az egyszerű.
6: Hát igen, de azért volt nekünk érdekes az a Venture Cap, mert az, hogy ezek a profik azt mondták, hogy ebben tényleg van potenciál, azt jelentette, hogy tényleg van tele.
3: De egyébként megindult a fantáziátok, láttátok a hajót, amit vásároltok a tengerre?
0: Igazából ezelőtt már úgy voltunk, hogy csináljuk.
6: Tehát ezt megelőzte egy piackutatás, én megkérdőjéveztem azokat a célcsoportokat, amik arra tartottunk, hogy vennének ilyet.
0: Tényleg kíváncsiságképpen miket kérdeztetek kérdőjében?
6: Hát azt nem fogom elmondani, mert ez elég hosszú idő. De lényegében azt próbáltuk kiderejteni a kérdőjéből, hogy először, hát a legfontosabb része nekünk az volt, hogy a célcsoportunk azok a házi sörfőzőke, vagy azok, akik nem főztek még sört, de hajlamosak lennének rá. És kiderült, hogy sokkal több ember lenne azok között, akik nagyon szereti a sört, de még nem főzött, mint azok, akik már főznek otthon sört. Ennek az oka egyszerűen annyi, hogy az ember egy idő után szokások hívja ezt is, és ő már így megszerette ezt, hogy akkor mindent kézzel csinál. Szerintem ez teljesen értető dolog, és mi ezt nem is akarjuk elrontani. Viszont ember meg szeretném megadni az olyan embereknek, mint mondjuk én, akinek nincs annyi ideje, hogy 12 órát ott legyek a konyhában, de viszont tökre szeretem az ilyen kreatív dolgokat, meg új dolgokat csinálni. A sört is, így akkor legyen meg a lehetőség annak, hogy én is tudjak ott.
0: Na például én ezt tök fenntartatónak tartom, mert így visszamegyünk mégis valahogy a gyökerekhez, tehát hogy magunk csináljuk a dolgokat, de használjuk az újításokat, a technológiai lehetőségeket, amiket már mi így felfedeztünk, és itt vannak körülöttünk, és ez az, ami szerintem a jövőnek az útja, hogy picit visszamenni.
3: Én is azt mondtam a bíróságon, amikor elültettem. Vissza szeretnék jutni a forrásokat.
1: A nirvanába.
5: De azért érzitek, hogy kerülik a technológiai ízét. A technológiára csak azért kérdeztem rá, hogy lehet tartani, van egy ilyen konzisztens eredmény, amit a receptúra tud tartani, mert azért a sör az egy érzékeny. Itt a pálinka.
1: Hello.
7: Szervusztok, Cukros Imike vagyok, ha nagyon sokat telefonálok, akkor szóljatok.
5: Akkor nem veszlek föl, Imike.
7: Felizgultam, tudjátok, a sörre, mert ez nagyon jó. Egy olyan gyakorlati kérdésem lenne, hogy amikor én kenyeret sütök otthon, és elmegy véletlenül az áram, akkor a kenyérsütőgépbe tönkre megy az előkészített kenyér. Uh-huh. Ebben van-e akkumulátor, hogy tudja folytatni onnan magát a metodikát, a készítését?
0: Nem jó tudom, kérdés, jó kérdés, jó kérdés. Válaszolunk is már is rá. Köszönjük.
7: Oké, ha sok vagyok, szóljatok, és akkor...
0: Jól van, változtas nevet, és akkor... Hello. Ez jó kérdés,
10: igen. Nem, jogos kérdés, de azért feltételezzük, hogy most így a mai napon, a mai időkben azért nem megy el az áram minden nap.
0: Na látjátok, ezt is alapnak veszitek.
6: Nem egyébként, tehát
1: akkor mindenki aggregátorra
6: fűzze. A gép tele van szenzorral.
0: Napelem,
6: akkor szól neked gépkült hibaüzenetet. Gondolkodunk egyébként olyan, hogy esetleg ilyen plusz megoldást, hogy az a baj, hogy ez, hogyha beleteszünk egy akkumulátort ebbe a gépbe, akkor egy csomó más problémán fog abból adódni, mint szállítással, mint sok
0: mindenással. Mert annak van is ára.
6: Ionos aksik, most már veszélyes akármicsodának számítanak, és hogyha x darab fölött szállítasz, akkor olyan, mintha atombombát hát
5: szállítanak. Persze, hogy veszélyes, tele van kadmiummal.
6: Így van.
0: Legegyszerűbb azt ajánlani a felhasználóknak, hogy vannak ilyen biztonsági tápegységek, ezt igen, hogy hívják, igen. Amit így a
10: szünetmentes
0: tápegységet kell használni, és pont.
10: Hát mondjuk egy elég izmos szünetmentes táp kell hozzá, de azért
6: igen,
10: megoldható.
5: Tényleg, energia.
1: Pontosan. Mennyit fogyaszt egy ilyen?
5: Igen, napelemmel működhetett. Egy liter sörre gazdaságosabb, mint a borsodi.
10: Gazdaságosabb, mert alapanyagokkal, rezsivel, vízzel, mindennel együtt, olyan 70-80-90 forintra jön ki per fél liter.
5: Szerinted ennél drágább, vagy ennyibe kerül a nagy üzemi sör?
0: Hát ott azért többen benne kell dolgozni, tehát ott abban még benne is.
10: Az biztos, hogy drágább.
3: Te, én veszek sem, mindegyik drágább annál, amit mondott, ne viccelj.
5: De a gyártás maga, mert most ez csak a gyártás, nem kell elszállítani.
3: 200 forint körül van a sör.
5: Jó, de akkor ne a borsodi.
3: Nem fél liter, mert fél liter azt
10: mondtad, hogy
3: ne viccelj, mindenképp olcsóbb akár.
10: De nem, hogyha kézműves sört akar venni az ember, az 500
3: forint. Az meg 500
6: forint. Ez csak az
0: állam, ami sör kijön nektek az egységből, mármint ebből a szuper tech dobozból, az inkább hasonlít a kézműves sörökre, vagy inkább hasonlít mondjuk a lágernek hívják, amik ilyen egyszerű hagyomány, nem hagyományos, hanem amit itt kapunk, mondjuk soproni, borsodi, stb.
3: Mondja egy rendes sört, a kozerre hasonlít, mire hasonlít.
6: Az attól függ, hogy milyen receptől.
0: Tényleg csak a receptől? Semmi mástól?
3: Olyan, mint a kaját.
6: Attól függ az egész. Mi alapjáton tradicionális házi sörfőzés.
11: Ezek a receptek elérhetőek bárkinek?
6: Hozzátok le. Hát rengeteg recept van elérhető. Több mint 200 ezer.
3: Hány televíziós anyag készült rólatok?
6: Sok, nem tudom.
3: Igen?
0: És tényleg a megvalósítás útján azt még nem fejeztük be, hol jártak, mert tudjuk, hogy pályáztatok ugye erre a nem tudom mi volt, ez a fedezzünk fel titeket.
3: Valami angol Dán. Szót mondtak ott, fetcher, fedding, nem tudom már.
6: Ja, a venture cap az egy elég
0: de jók voltak a betűk, igen.
4: Hogy nagyjából ott tartunk, hogy van egy prototípusotok, lehet, hogy már van több gép is, de hát mikor lesz ebből valóság sorozatgyártás?
6: Hozzátom, ez a venture cap, hittem, ez 2013 végén volt, most 2015 elejét írunk, tehát ez
1: elég régi dolog. Hát fedd le azt a
6: körülbelül, mi volt az? Én lefedhetem most, akkor sokáig itt fogunk ülni, mert na, sok mindent
1: történt. Jó, fegyőre, így itt vagyok, mondjad.
6: Jó. Közben,
3: igen.
7: Sziasztok, nekem van egy kérdésem ezzel kapcsolatban, szeretem a sört, az ízt, az aromát, lehet ilyen sztobizmus irányba elvinni ezt a dolgot, hogy barna meg karamell, meg én egy dolgot hadd mondjak azért,
12: a minden férfi szívem mélyén ott van az egyetlen kis pici apró szó, ami az egész dolgot meghatározza, felesleges ezt elkerülni, ezt úgy hívják, hogy alkohol. A lényeg az, hogy általában 3-4-5 fokos alkoholok vannak, aztán valami tigris, meg nem tudom, ilyen Batman sörök vannak hét, meg mi van, ha én azt akarom mondani, hogy nekem jó a kőbányai világos szintű sör, amit otthon megcsinálok, de azért ne jó lenne 11 fokos vagy 13 fokos legyen. Megiszok fél litert, aztán megyek, busulok egy jót, tehát ne legyen az, hogy 5 fokos legyen. Erre válaszoltok, köszönöm, jó adás!
0: Amúgy jó kérdés, mert én mondjuk a Triple X meg a Six Fingers az, amit én nagyon-nagyon szeretek, és ezeknek nem 5-6%-os az alkohol.
10: És én rosszám, hogy Triple X az nekem is
0: egyik. Ugye? Én is imádom.
4: Ez is megoldható? Ezzel a géppel?
10: Igen,
1: mert
0: ez hogy oldjátok meg, egy kis vodka bele, vagy mi?
10: Nem. Hát maga a főzés változik egy picit, az alapanyag több lesz benne a Shirley-hez képest, vagy a vízhez képest, amit beleraksz.
6: Az a cukortól függ, tehát a különböző félcukrokból mennyi van benne ebbe a lébe, amit a végén megkapsz, mert ugye van egy adott cukor, és az alakul át alkoholát, tehát ott az alkohol erősség az
10: egyszer. Minél cukrosabb a sör, mondtátok, hogy van erősebb lesz.
13: De minél több cukor kell, annál több alapanyag kell, nem?
10: Igen, ez így van. Tehát ez a tripla X-se, mondjuk 2 forint korsó.
0: Igen. Tehát akkor a kezdő pakkotok, az például lehet olyat csinálni rajta, hogy én mondjuk az A receptet szeretném, és 7%-os alkohollal? Tehát be tudom állítani, hogy 7%-os alkohol legyen? Vagy már az a receptben benne van?
3: Tiszta mizga Géza menne.
6: De most akkor az amatőrről beszélünk, akik mondjuk én szeretném akkor ezt az A-típusú sört megcsinálni, akkor én amikor már kiválasztom az A-típusot, akkor én már ott látom az alkohol fokát és a szerint a keserűséget. És ehhez kapom hozzá a megadott alapanyagot, mert ugye az erőssége függ attól is, hogy mennyi alapanyagot használsz, ezért azt már előre megkapod, hogy lássad.
0: Jó, tehát akkor a receptben benne van már, szuper.
13: Mondjátok, pár szó vagyok, mi történt? 13 óta
6: jött. Igen. Ja, igen.
0: Zene után.
3: Most egy rájön fiatal koromban, azt csináltam, amit ti, csak én a sörből a Dianet beleöntöttem.
0: Na, üdvözlünk mindenkit itt a Planet Errorban, az a fúziós műsorunkban a Honté és Hannásokkal. Vendégeink a sörfőző brigádunk.
1: A Brui kis csapatunk.
0: Brui kis csapatunk, amúgy tényleg az SZIA bevallásakor gondoljatok ránk, és az 1% adatokat nagyon szívesen fogadjuk.
1: És akkor ott tartottunk, hogy meséltek arról a nagy ugrásról, hogy
13: 13 óta.
1: Ezt a kis, igen, a találmányatok az, hogy jutott el idáig.
6: Igen, tehát ugye beszéltünk már a Venture Cup-os dologról, ez volt 2013 vége, 2014 elején. Itt végül sikerült második helyezést elérni 350 csapatból.
0: Ki az első?
6: Az első az egy ilyen bicikli lopás gátló lett, mert ugye...
3: Csak nem a Tomcat! Elnézést kívánok!
6: Na tehát Dániában egyetlen egy dolog valami népszerűbb, mint a sör, az a bicikli. Így történt ez. Viszont annyiban volt jó ez, hogy rengeteg kapcsolatot sikerült kint gyűjtenünk, és tényleg nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, amiből tovább tudtunk menni. Ugye a versenyre már kész prototípussal mentünk, tehát ugye ez itt közben elkészült, sikerült megtartani. Egyébként tök jó volt ez, hogy volt egy deadline-unk, mely nagyon sikerült megnyomni a fejlesztés részét. Ez követte azt, hogy hazajöttünk, és akkor...
3: Anyád, apád támogat, vagy hogy megnyomjátok a fejre? Tehát ki család támogat, vagy ti magatokat?
6: Mi magunk, tehát megnyomjuk a fejlesztést, az azt jelenti, hogy több időt számítunk.
3: Önki zsákmányolás fokára voltunk kíváncsi.
6: Ilyen nagyon minimális budgetben vettük össze az első prototípust. Nem tudom, hogy van-e arról fönt kép a Facebook oldalunkon, lehet, hogy van, de az érdemes megnézni, mert kicsit másképp néz ki, mint most a végleges dizájn. Na igen, tehát ez követte az, hogy voltunk itthon a Startup Springen, ahol első helyezést kaptunk, utána voltunk a Startup Salon a Budapesten, ott is a legjobbak között végeztünk, és utána voltunk Berlinben, a Next Berlin konferencián beválasztottak minket a 8 legjobb startup közé, és közben pedig folyamatosan ment a fejlesztés. Arra rájöttünk útközben, hogy az a kezdetleges dizájn, amit mi elképzeltünk, az termékként nem állja meg a helyét. Így voltunk olyan szerencsések, hogy amikor egyik este ilyen csapatépítés volt az egyik budapesti kocsmában, akkor belefutottunk egy volt évfolyamtársunkba, aki éppen ipari formatervezőként végzett, mint kiderült, és tök jó ötletei voltak arra, hogy milyen irányba vigyük el ezt a dolgot. Úgyhogy akkor bővült a csapat vele, meg közben Attilával is, aki a gyönyörű logóját csinálta a Bruine, illetve az egész megjelenését. Majd ezt követte az, is volt már nehéz visszaemlékezni, hogy május-június végére elkészült az a kinézetű elképzelés, ami már termékként is megállja a helyét. Ez rengeteg mérnöki problémát hozott fel, hogy ebbe a dizájnba be tudjuk tenni ezt a rengeteg technológiát, amit ebben van a gépbe. És ez,
1: tehát, hogy abban a szépségben legyen szép is, de legyen hatékony is alatta. Tehát...
6: Igen, ugye a cél az volt, hogy ezt a gépet bárhova büszkén kitehesse az ember.
0: Ugye, hogyha te látod, a sufniba legyen eldugva.
6: Igen, látod, az ilyen házi sörfőző felszerelést, az nem annyira appealing, hogy te azt kitedd otthon a konyhába, vagy a nappali, vagy ilyesmi, valószínűleg a barátod vagy feleséget ki is nyílna, hogyha ezt megpróbál megtenni.
4: Ha csak nem szereti a sört.
6: Ha csak nem, igen. De ez a gép, ez pont az a lényege, hogy kinézetre is, meg méretre is bárhol elférjem. És ez a gép, ez kb. Nyár végére lett kész, ez a prototípusunk, úgymond a végleges prototípus a végleges termék előtt. Ugye most jön az a verzió, ami már a gyártható, tehát az a gyártás technológiával készül, mert gyártani is fogjuk azt.
0: Most már egy elég sok prototípusról beszéltünk, ahogy én hallom, erre viszont már nektek volt még pénzetek, vagy valahonnan szereztetek erre pénzt?
6: Hát ebbe a saját pénzünket, ami volt, azt így beleöltük, ugye jó darabig azért mellékállásba csináltuk, és júniustól kezdtük el full time-ba.
3: Ez a fő foglalkozásotok most már?
6: Most már igen, június óta ezt teljes állásba csináljuk mindannyian, tehát most már hatan vagyunk, akkor még öten voltunk, és mindenki felmondott, ahol, amit csináltam.
0: Bíztak a dologban, akkor ezek annyira szerint.
6: Szerették annyira, igen, meg az a tök jó csapat állt össze, tehát a csapat az nagyon-nagyon fontos, és mindenki annyira elhivatott volt, hogy annak ellenére, hogy mondtam srácok, hogy januári valószínűleg biztos lenne a fizetés, mégis azt mondták, hogy de ők ezt akarják csinálni. És itt sikerült az, hogy akkor nyár...
3: Első fizetés mikor volt?
6: Az most volt, nemrég.
0: És mi esőről ünnepeltétek meg?
6: Januárban.
10: Hát a sajátunk.
6: És
0: akkor hol jártok most? Lehet már a piacon kapni, bárhol mondjuk bemegyek így a valami Tesco, Ocean, stb. És ott van kint kirakva, sorban.
6: Tesco meg Ocean, de valószínűleg nem fogsz tudni ilyen gépet venni, később sem, de ezt majd még meglátjuk. Annyit kell tudni, hogy amikor mi megvettünk ezzel a végleges prototípussal, akkor mi csináltunk egy crowdfunding kampányt. Ez sokáig filosztom a Kickstarter vagy Indiegogo, mi végül az Indiegogot választottuk. Ez egy külön műsor lenne az, hogy miért, mert rengeteg dolgot kell ilyenkor számításba venni. Ezt december elején sikerült végül elindítani, nagyon sokat csúsztunk a videó készítése miatt, meg sok minden más miatt, de nagyon sikeresen sikerült indulni, tehát mi amikor feladottuk ezt a kampányt az első órába, már több mint a 10%-a kitűzött összegnek összejött.
0: Tehát a kampánynak mi volt a célja?
6: A kampánynak az volt a célja, hogy összegyűjtsünk pénzt arra, hogy el tudjuk kezdeni a gyártást.
0: Sorozatgyártásban?
6: Igen.
0: Tehát ezt ti akarjátok magatoknak csinálni.
1: Annyit azért mondjunk el, hogy ez a kampány, amiben belekezdtük, hogy ez egy közösségi finanszírozás, tehát hogy lényegében ugye tehát, hogy hasonlóan működik, mint mondjuk a tilos, amikor ugye az SZIM mondjuk az 1%-át szeretné felajánlásra ugye elkérni az emberektől, ez ugyanúgy működik.
0: A kormánytól kéri már el, bocs.
1: Így van, hogy az emberek ugye ide ajánlják, tök jó, hogy mondtad, de hogy a közösségi gyűjtésnek, adományozásnak, tehát hogy más emberek, akik úgy gondolják, hogy jó ez a projekt, azok támogatják ezt, tehát ez a kampány.
6: Igen, tehát az a crowdfunding az a legújabb finanszírozási formája annak, hogyha te egy ötletből céget is akarsz csinálni, és azt szokott, hogy ez a biznisz menjen rendesen. Ez arról szól, hogy ha van egy ötleted, vagy terméket, szolgáltatásod, legyen az bármi, őt erre a platformra fel tudod tenni, és megmondhatom ennek, hogy srácok, mi ezt csináljuk, hogyha tetszik, akkor egyszerű segítsetek meg ki minket, hogy ez létrejöhessen. És ez azért valamilyen jó dolog megy, az, hogy nem kell adnod részesedést a cégből. Kettő, az pedig ez egy tök jó lehetőség arra, hogy bajdáld a terméket, és hogy lássad azt, hogy hol van a te célközönséged. Mi egyébként ez nagy része is volt annak, hogy miért ezt a finanszírozási formát választottuk.
0: És mi lett a végeredmény? Mi volt a célotok?
6: A célunk a $100,000 volt.
3: Mindjárt utálom őket. Szörnyű. Igen?
6: Sikerült majd fel, kicsit több, mint megduplázni 222 000 dollárt.
3: Biztos, hogy utálom.
6: A kampány végére. Ez egy részben tök jó, mert így több pénzt tudunk költeni egy gyártásra, másrészt pedig tök jó megmutat, hogy tényleg van szükség egy ilyen termékre. A mi termékünk azért viszonylag a drágább kategóriába esik, főleg itthonról nézve, és így láthatatlanban az, hogy emberek hozzájárulnak ehhez, és tényleg adnak annyi pénzt, hogy akkor ők később kapjanak egy gépet, az egy hatalmas dolog.
0: Mm-hmm. Van egy telefonálunk. Hello, hello!
1: Szia, adásban!
14: Hello! Sziasztok! Hát egy legfontosabbat nem mondott a fiatalember, két okot mondott, hogy miért jó ez a finanszírozási forma, de hát a harmadik az, hogyha ugyanezt a pénzt banktól kéred kölcsön, hogy el tudja indulni, akkor ezt vissza kell adni. Ezt meg nem.
0: Nem? Ez így van? Akkor valós?
6: Hát ez egy érdekes dolog, tehát ugye az érdekes része szerintem az, hogy nem kell részesedést kiadni azért, mert a mi esetünkben
14: hát kockázatokat is be tudtunk
6: volna vonni. A bankos dolog ugye az a leghagyományosabb finanszírozási mód. Ezt a pénzt nem kell visszaadnod, tehát nincs olyan elkötelezettség, hogyha te nem teljesítesz valamit, akkor azt vissza kéne adnod. Viszont mi azért úgy gondolkodunk, hogy nekünk ezt mindenképpen teljesíteni kell. Hát itt az emberek nagy része az adott pénz, hogy ők kapjanak majd egy gépet, úgymond előrendelték ezeket a gépeket. Ezeket mi szeptemberre fogjuk elszállítani. Egyébként még az előző kérdéshez is egy válasz, hogy mikor lehet először hozzájutni egy Bruihoz, így lehetett hozzájutni, vagy crowdfundingon keresztül hozzájutottak a kampányunkhoz, és ezek lesznek az első unitok, amiket leszállítunk szeptemberre.
14: Köszönöm.
0: Köszi.
14: Még igen? Egyet hozzátennék, hogy szóba került, hogy összetalálkoztatok az ipari forma tervező, vagyis designer cimborával, aki segített a külső megjelenést kialakítani. Erről egy ilyen nagyon régi, már szinte szálló ige, hogy a mérnök megcsinálja a dolgot, utána jön a designer, aki elintézi azt, hogy a karbantartása és a javítása az megoldhatatlanná váljon, de ezt csak úgy viccesen mondtam. Szerbusztok, minden jót!
0: Minden jót. Vagy éppen azt csinálja meg, mondjuk a designer régen volt, hogy úgy tervezett a gépet, hogy ne legyen benne semmilyen lyuk, mert akkor tuti, hogy abban egy csík fog landolni. Tehát így régen még így az orosz időszakunkban ez egy alap volt, hogy gyerekek nem szabad olyan gépet tervelni, vagy tervezni, ha bármi.
5: Ne legyünk ilyen nem piszik, az ipari forma tervező is mérnök. Csak
6: zárójában. Igen, ezzel kapcsolatban nálunk is vannak a mindennapi oltások oda-visz, egy a tervező és a gépészek között. Úgyhogy.
1: Még egy mondatot arról, hogy akkor jelenleg, ugye mondtad, hogy úgy lehetett, hogy úgy lehet elérni, hogy befektettek ebbe a kampányba, ugye beleszálltak, és akkor azok az emberek már előrendelték, úgymond. Mostantól mondjuk én hogy jutnék hozzá egy ilyen géphez? Most így van előttem a laptop,
3: és mennyiért? Mert ő tanuló.
5: Igen,
1: mindjárt osztjuk
5: egy
1: üvegsör
6: árára.
1: De igen, de
6: ez a kampány, amiről beszéltünk, ez január végén lezárult. Most azon dolgozunk, hogy újra megnyissuk majd az előrendelési lehetőséget. Ez vagy egy hónapon belül, vagy valami hasonló időszakon belül fog megtörténni, és akkor lehet újra venni ilyen gépet. Ez azt jelenti, hogy ha te ez alatt fogod megvenni, akkor ugye az elsők között lesz, akik megkapják, viszont azok után fogod megkapni, akik az Indiegogo kampányát vették meg. A gép az $1,600 volt az Indiegogo kampány alatt, valószínűleg körülbelül ilyen ára lehet számítani.
3: A fordítsátok le nekem, az mennyi magyar?
1: Ez ilyen 320 000.
6: Hát azt a visszamorog, mozog a forint.
3: Úgy. Nem én vagyok a célcsoport, jó, csak ezt akartam.
0: Viszont legyen, mondjuk vesz, vagyunk hárman, négyek barátok, vagy egy család, és akkor veszünk
3: ne, egy gépet. Vegyenek a gazdagok, van pénzük, rossz az ízlésük, mindenük rossz. Itt az idő, hogy felnőjenek az ilyen dolgunkhoz.
0: Ja, igen, igen, igen. De azért, hogyha összefogunk, akkor lehet, hogy mondjuk megéri, hogyha meg kiszámolom, hogy én körülbelül mennyi sört iszok egyáltalán évente, mondjuk egész sokat szerintem, akkor lehet, hogy mondjuk ha négyen összefogunk, akkor simán megérni, és két éven belül megtérülne az egész, de nem fontos csak a megtérülést nézni, amúgy nagyon fontos.
3: Vannak alkoholista barátaim, akiket meg tudnál győzni ebben a dumával.
0: De nem fontos csak a megtérülést nézni, mert alapból, hogyha megtehetem, tegyük fel, van annyi pénzem, akkor miért ne tenném meg ezt, és miért ne vennék magamnak egy ilyen gépet, és én azzal otthon elszórakozok, és elmondhatom, és a barátokat megvendégelhetem, meg saját magamat megvendégelhetem, és amúgy ezt a logikát követve bárki, hogyha bárki megteheti, hogy napelemet vesz magának, vagy napkollektort, vagy valamit beépít. ugyanígy. Nem azt kell nézni, hogy, hogy akkor most hú, ez 10 év alatt fog megtérülni, és akkor lehet, hogy már bele se kezdek, hanem egyszerűen, ha megteltem, akkor még nem. Miért ne tenném meg? Akkor miért ne?
3: Föl marketingesnek, nem? Egészségesek is elégedettek lesznek.
0: Pont, amikor autóhoz nem tudom, milyen felnit veszel, akkor sem gondolkozol, hogy úristen, ez a felnit nekem mikor fog megtérülni, azt sosem gondolod, de én mégis megveszed, fúj drágán.
13: Tudjál állásfoglalni, azt tudnod kéne azt, hogy amikor sört iszol, miért iszol sört, és milyen közegbe. Tehát, hogyha csak otthon iszol sört, és az a megtérülés, mert láttam az ember többsége kocsmákba iszik még nyilvános helyeken. Tehát, hogy csak olyan szempont, ezért szerintem értemetlen a megtérülésről beszélni.
0: Mert ez, jó, én csak ezen át akartam vinni, hogy az megtérülésen fontos gondolni.
13: Ez egy életérzés lehet, hogy nem tudom.
0: Igen.
4: Még ahhoz, hogy mondjuk így megtérülésről is beszélhessünk.
3: Jó, vegyük fel utoljára, de aztán tartanunk kell ám a...
1: Igen, mennünk kell utána. Szia adásban!
15: Sziasztok! Bocsánat, lehet, hogy beszéltetek erről, csak én nem figyeltem, de hogy ezzel a szerkentyűvel milyen sört lehet főzni? Már úgy értem, hogy lehet-e különféle típusú, fajtájú söröket?
0: Egyszerűen válaszolva, igen.
15: Tudok vele ipát is főzni, meg mit tudom én, barna
0: sört? Felső erjesztésűt, alsó erjesztésűt, és mindent tudsz főzni vele.
15: Hát ez igazán nagyszerű. És hol lehet kapni?
0: Fel lehet rá iratkozni most.
6: A felmész a www.ie.org-ra, ott van egy várakozó listánk, vagy váró listánk, hogy hívják ezt magyarul, waiting list. Aha. És ott tudsz arra feladkozni, és ott fogjuk értesíteni az embereket, amikor újra megnyitjuk az előrendelést.
15: Mondod még egyszer az oldal nevét?
6: brewie.org.
0: Igen, ez egy, okay. nem egy egyszerűen megjegyezhető. Nem gondoltátok, hogy csak egy a bírt, vagy sör, többféle honlapnevet le fogtok foglalni, és egyszerűsíteni az embereknek az elérhetőséget, mert kirakjátok valahova ezt a drs, úristen, én se jegyeztem meg.
3: Elmegyek vissza, mert tényleg gazdag emberek is hallgatják a rádiót.
13: Ott is gazdagok lesztek?
3: Te eltartják a rádiót, azok a körül.
4: De egy ilyen gép, ez hány évig tart ki szerintetek?
0: Mivel, hogy 3 éve fejlesztik, még szerintem nincs erre
6: a helyet. Mert a tervezésnek az alapja az volt, hogy minden tovább írja. Szóval az alkatrészeket, hogy minden
4: tovább.
6: Hát ezt még mi sem tudtuk kiteszteni, szóval a prototípusunk is az tökéletesen működik.
3: A májad meddig.
1: Szia adásban!
16: Szerbusztok, Robi vagyok. Nem tudom hallgatni az adást, csak egy annyit akarok, hogy kitartás, majd délután hallgatlak titeket.
1: Köszönjük!
13: Hajrá, nekem még egy megjegyzésem lenne, hogy szerintem ezt úgy kell, azért mondom, ez a megterülésen lovagolok. Ez szerintem nem így, ez úgy kell terméket forgalmazni, mint egy életérzés, tehát mint egy atmoszférát, amit biztosít ez az egész. Tehát
3: egy teljesen más.
0: Pont,
13: igen, tehát mint egy életérzés, ami speciálisan nem tudom milyen.
1: Persze, a srácok ezt ezért csinálják.
0: Én meg ezt akartam mutatni, hogy nem mindig a megtérülést kell nézni.
13: Sőt, általában nem azt nézik.
1: Persze, jól van.
13: Mindig hozzáadott érzés.
1: Átállunk a következő órára. Köszönjük a srácoknak.
6: Mi köszönjük.
1: Most Gergőnek, hogy itt volt velünk. Brui, nézzétek az oldalt, és támogassátok az innovatív fiatalokat. Ádám életet. Azt, hogy ez egy pozitív nap, hiába.
0: Pozitív hiába. Nap jelentkezik a Planet Error és a Honti és Hanna 24 órás kis műsoruk. Mi ez? 13-áról beszélünk, azaz péntek 13-áról beszéltünk pont, hogy ugye sokan negatívan veszik föl, holott péntek 13 az akármilyen egy egyszerű nap, és hogyha te úgy fogod föl, az akármilyen szinten is pozitív tud lenni. Persze. Például tegyük fel az én példám, az nagyon jó. Nekem péntek 13-án volt egy autóbalesetem, ami után én kómába kerültem, gyerekek, de 10 nap után mégis felépültem, és nekem a péntek 13 akkor is pozitív. Semmi köze nincsen ahhoz, hogy én most paráznék a péntek 13-tól, sőt, én konkrétan várom is.
13: Én csak arra utaltam, hogy sztereotípiák...
1: Ez mondjuk egy fura fétis ám, de...
13: Sztereotípiák mentén mozognak az emberek, tehát hogy hajlamosak arra fogni a problémát.
0: Amúgy péntek 13-at megfogom, és boldog születésnapot kívánok Kilián Zsolt barátomnak.
5: Na, hányadikán törted el a vállad?
0: Nem tudom, de meg fogom nézni. Lehet, hogy az is
1: péntek 13, akkor itt félnék azért egy picit, hogy mi történt ott magammal.
5: Na, új óra, új vendégek.
1: Így van, új kis csapatunk van, a Hackerspace Budapest kis csapata. Én úgy promóztalak amúgy kis érdekesség, hogy akármikor beszélgettünk erről a 24-re, jönnek a hackerek. De tényleg, tehát, hogy tehát, aki nem ismeri a ti csoportotokat, és ugye ez a nevetek, mi a legegyszerűbb, amit mondhatok, a hackereink jönnek. És akkor mit vár az ember, hogy Anonymous maszkba bejönnek majd a csúnya hackerek eltorzított hangon, és elmondják, hogy hogy hackelték meg a NASA-nak a honlapját. De van egy ilyen gondolat az emberekben valamiért, de el kell mondanom, hogy totál nem erről van most szó, tehát hogy ide jönne a Tech, meg a Ninja, meg a NAV, meg akárki, nem ilyen hackerek vannak itt közöttünk, de még mielőtt ránk törnék a stúdiót, hogy mi folyik itt, ugye, ahogy titeket, tehát ezt a hacket, amit ti használtok szóval.
9: Az egy hal, nem?
1: Igen, két kával. Ugye a magyarul szépen lefordítva, ugye annak a rövidítés, hogy a független
10: Magyar Tudás Központ.
1: Az, Magyar Tudás Központ. Köszönöm szépen, igen. És átítom a szót a vendégeinknek.
10: Sziasztok. Igazából a hackernek az a jelentés, amit te mondtál, annak is van köze hozzá, mert igazából arról van szó, hogy más-más vetületét nézzük a dolognak, tehát hivatalosan annak idején a legelső, egyrészt a favágást is jelentette az, hogy hacker, de rögtön utána a technológia ezt fölkarolta, és azt nevezték hackernek, aki nem szokványos megoldásokat adott problémákra, és igazából a mai napig van is a mondjuk úgy az átlag tech szénában is, tehát ha mondjuk fejlesztőkkel beszélgettek, akkor hú, ez egy csúnya hack, vagy ez egy szép hack, ezzel utalnak arra, hogy valaki nagyon nem a szabálykönyv szerinti megoldást adott valamire, fú, ez nagyon nem úgy néz ki, mint kellene, de mondjuk gyorsan megoldotta a problémát, és sikerült időre leszállítani.
1: Ez a lusta embereknek a...
10: Mondhatjuk igen, hogy sokszor a lustaság motiválja, de hát ez egy csomó fejlesztésről elmondható a technika történet során, hogy
1: az volt
10: rá, hogy lusták az emberek, így van.
1: Gyönyörű, igen.
10: És igazából, így van. És a Bruce Schneiernek a definíció mellé szoktunk állni, ez van kinn a hackerekről részben is a honlapunkon, hogy igazából hacker az, aki rendszereknek a határait próbálja felfedezni, és esetleg túl is lépni rajta, és olyan viselkedésre késztetni a rendszert, amire a tervezői soha se gondoltak. Ebben nyilván belefér részben az is, hogy valaki csúnyát csinál, még az is, hogy fölvesz hozzá egy Guy Fawkes maszkot, és hát, hogy is mondjam, ez a maszk, ez azt hozza elő, hogy mondjuk ezek között sokan inkább olyanok vannak, hogy évvégre valamelyik szájt lehal, mert a mérnökök nem voltak elég okosak, és akkor gyorsan kitvitelik, hogy mi lőttük le. Tehát ők már inkább úgy egy eszközként tekintenek a hackerésre, letöltenek kész eszközöket. Nyilván vannak olyan eszközök, amiket ha kellően sokáig nyomogatod a gombokat, ebből azt csinálja, amit szeretnél.
1: De igen,
10: ez eléggé fals kép ezt azonosítani a hackeréssel.
9: És ti miért használjátok ezt a szót magatokra? Hogy jött?
10: Onnan jött, hogy 2008 decemberében van egy ilyen nagy kongresszus minden decemberben Németországban, most már 30 sokadik éve, ez a Chaos Communication Congress, és a Chaos Computer Club szervezi, ők egy ilyen 40 éves német szervezet, most már szép nagyra nőttek, és szerencsére teljesen függetlenül tudnak üzemelni, tehát nem nincsenek szükségük mondjuk állami támogatásra. Ők szervezték ezt az eseményt,
1: non-profit
10: abszolút, és igazából biztos mindegyikötök már tapasztalta valamilyen módon ezt az élményt, amikor mondjuk van mi nyári tábor, vagy bármilyen összejövetel kapcsán, úgy érzed, hogy bárcsak ez úgy folytatódna. Tehát tudod, hogy vége lesz, és rossz, hogy vége lesz, és szeretnéd, hogy ó, ezt bárcsak hazavihetném, ugyanezekkel az emberekkel együtt lehetni, és nekik ugye volt, és tényleg vannak Chaos Computer Clubok szerte Németországban, Hamburgban, Kölnben, Berlinben. De például az amerikaiaknál, vagy más országokban nem volt ilyen, és néhány amerikai az egyik ilyen összejövetel után úgy gondolta, hogy az kéne, hogy ezek ugye mindig időben állandó helyek, tehát mondjuk minden decemberben elmegyünk Németországba. De mi lenne, ha ezen fordítanánk egyet, és ez hely szempontjából lenne állandó, térben egy állandó helyet hoznánk létre, ahol egy közösség tud találkozni, tud alkotni, stb. És innen jött, volt egy híres előadás, igazából többek szerint ez volt egy mérföldkő, hogy 2008. decemberében a kongresszuson mondták, hogy csináljunk egy hackerspace mozgalmat, és gyűjtsünk össze tippeket, hogy akik már hasonló helyeket hoztak létre, de még nem hívták így, azok milyen problémákkal találkoztak, ezt hogy oldották meg, és ebből mi az, ami a hasonlóságok alapján leszűrhető ilyen eszenciaként, ezt hívják szoftverfejlesztésben design patternnek, vagy tervezési mintának, hogy ismétlődő problémákra nyitóan rájövünk, hogy elég hasonló megoldásokat adunk, és ha ezt újra hasznosítjuk, akkor könnyebben állhatunk neki más megoldásoknak. És kiadtak egy ilyen dokumentumot sok tervezési mintával, és ebből indult el többek között nálunk is a hely.
1: Tehát akkor lényegében olyan kis non-profit kis közösség vattok, akik befogadják a közösség más-más tagjait, és együtt alkottok valamit.
9: Igen. Tehát, ha én oda megyek, akkor nekem milyen lehetőségem van? Most én oda megyek, hogy én csak vágyok valaminek az elkészítésére, vagy csak vágyok a közösségre, vagy milyen emberek mehetnek hozzád? A
10: motiváció az nem szerte ágazó lehet. Tehát leginkább például vagy azt szokta hozni magával, hogy szeretnék valamit csinálni, van mondjuk egy meglévő hobbim, és annak egyszer csak eljutok egy olyan határára, ahol kellene egy plusz infrastruktúra, vagy plusz tudás, ami nekem pont nincs meg, de például mit tudom, hogy valaki szeret építeni számítógépházába ilyen furcsa dolgokat, hogy világítson így, világítson úgy, és olyan, hogy ehhez most kellene egy
9: forrasztópálka,
10: kellene egy a neten olvasott egy új kiegészítőről, aminek fönn vannak a tervei, tehát ugye ez a jó, hogy a neten át tudsz hozni terveket, fizikai tárgyakat nehezebben, de ilyen a 3D nyomtatás, és akkor kellene nekem egy infrastruktúra, amin ezt elkészítem a terv alapján. Például ez is lehet motiváció.
1: És akkor tehát azt olvastam rólatok, meg ugye sokat beszélgettünk, hogy azt el lehet mondani, mi egy rendezvényen találkoztunk, ugye, ahol majd mindenképp meséltek, hogy egy workshopot tartottatok, ráadásul, ahol kisgyerekek, tehát ez az élmény, én nekem ez fogott meg, hogy volt egy adott a rendezvény, oda lehetett ülni a 8 évestől a 60 évesig a ti kis workshopos asztalotokhoz, és mindenkinek a kezébe volt egy forrasztópálka, és ilyen diódákat, meg ledeket, meg nem tudom, olyan szavakat tanultam meg, és gyerekek, életemben először forrasztópálkát fogtam a kezembe, és tök jól nem elsőre, de utána tök jól forrasztottam. Tehát ez az élmény nekem, és ott volt minden eszközt, adtak a srácok.
3: Dirty dancing, nem?
1: Nagyon durva, igen, ez egy ilyen nagyon furcsa fétéseket hozott benne.

0: A nagy filozófus.
1: Bólogat, aha.
0: Aki jó, azt mondja, hogy...
1: Én is nevetek ősz váligérő szőkehajat, és bajszok. Jó? Csókolom, kiszálltam, elnézést.
2: De itt kb. Arról van szó, hogy a szavak kaptak értelmet is, tehát láttad azt, hogy mi volt a fizikai megvalósulása.
3: Persze, meg én ezt nem hallottam, tehát hogy nekem közöm nem volt ilyenekhez, és egy dióda. Hol hallottam volna én ilyen szót? Új szavakat ismertem meg? Igen, tehát hogy ez a lényeg ennek, hogy engem, akinek közöm nincs ehhez a világhoz, be tudtak szippantani, és ott is maradtam. Tehát 2 órát ott ültem, és forrasztottam, és létrehoztam egy kis tárgyat, ami működik, én raktam össze. És ez egy új élmény volt, úgy nem azt mondom, hogy most akkor én a közösség aktív tagja lettem, de beszippantott pár órára, és igen, és tök szívesen csináltam, és visszamentem másnap, és befejeztem, és működött, tehát hogy amúgy működött, ilyen, tök jó volt.
4: Örülök neki egyébként, tényleg ez, amit mondtál, az nagyon fontos, hogy... tényleg érezhessük, hogy itt nincs, tehát egyébként néha úgy érezzük, hogy el van szakadva a társadalom attól, hogy vannak eszközök, amiket használunk, vannak, amiket értünk, és ez egy két teljesen disztinkt halmaz, nagyon messze vannak egymástól, és ezt próbáljuk megmutatni, hogy nem, itt nagyon pici a küszöb, és amint átlépsz rajta, és ezt a küszöböt próbáljuk minél kisebbre hozni, értelem rájössz, hogy basszus, ezt én is össze tudnám rakni. Hoztam is pár ilyen dolgot, végig lehet nézni, ezeket mind nálunk rakták össze.
3: Mesélj erről egy kicsit, rádióban nehéz megmutatni. Néz ki,
4: tudom, ezt elsősorban, hogy lássátok ti is. Tehát például, amit te raktál össze, azzal a televíziókat lehetett kikapcsolni, tehát konkrétan van benne egy kis számítógép, ami tartalmaz egy csomó tévének az infravörös nyelvén azt, hogy kapcsolj ki, és ezt szépen végigveszi egymás után, és egy nagy teljesítményű lebeg.
0: Tehát ha bemegyek egy tévéboltba, ahol mennek a tévék, és ezt ki tudom titokba kapcsolgatni?
3: Igen.
4: Olyannyira, hogy körülbelül ilyen 5-6 éve volt is be egy nagy botrány, az egyik ilyen tech újságíró csapat, az beszabadult a CES-re, erre a nagy szórakoztató elektronikai vására, bemutatóra, és így vitte mindent.
0: Na, halljátok,
5: Gerilla marketing.
0: Anonymous.
4: Gerilla marketing, és utána nagyon föl is lángolt a vita, hogy akkor most mit szabad egy tech újságírónak, kiszámít tech újságírónak, úristen, tiltsuk be, tiltsuk ki őket, az eszköz tervezőjét is neki álltak.
5: De csak ezek nem volt, nem?
3: Igen, és amúgy ezen a rendezvényen is ez volt az érdekes, hogy ahol mi találkoztunk, és megcsinálták rajtam kívül nagyon sokan ezt a kis gépet. Egy teremmel arrébb millió tévé volt, mert nagyon sok játékkal, meg ilyenekkel foglalkoztak, és kapcsolgatták a gyerekek a tévéket ezzel a távirányítóval, amit ott csináltak a rendezvényen. Szia, adásban!
1: Sziasztok! Ez digitális terrorizmus, amit a...
0: Ez szerintem,
1: ha ezt Malajziában megcsinálnál, és Sziriszet megkérdezni, vagy akár a fejletlenebb országokban, ez simán egy megkövezés, vagy kézlevágás. Szerintem innentől kezdve ez. És nagyon elítélek titeket most azért, hogy ötleteket adtok, baszott.
0: Hát igen.
1: A fölnövekvő zseni palántáknak, akiknek tényleg
4: nem kellene... Nem új keletűek ezek az ötletek,
1: ne aktivitással a fejük, hogy ne erre használják, legyenek új kettő.
4: Ez már Károlyi trollkodás, amit itt művelsz.
1: Ja, jó, én Károly 2 vagyok. Jó, kiszálltam, bocsánat, elnézést.
2: Gyorsan, hogy így átlássuk, hogy... hova tudjunk tenni titeket? Vannak inkubátorházak, ahova friss induló cégeket.
0: Hova tudjunk titeket? Vannak inkubátorházak.
2: Hova helyezünk a titeket? Pont. Úgy mondod. Vannak inkubátorházak, amiket nagyjából ismernek az emberek, hogy mire használják. Tehát új kis cégek, akiknek nincs pénzük, stb. Hozzátok, vagy ti milyen közösségi teret nyitottatok? Tehát mennyiben hasonlít egy ilyen helyhez? Mennyivel tértek el? Teljesen más esetleg? Vagy hogyan képzeljünk el?
4: Lehet, biztosan vannak átfedések abban, hogy vannak olyan dolgok, amiket tudunk nyújtani mi is, de alapvetően például vannak olyan helyek, ahol pénzt adnak azoknak, akik bejönnek nálunk, ez abszolút meg van fordítva, tehát aki taggá akar válni, bárki lejöhet, de aki tényleg taggá akar válni, annak tagdíjat kell fizetni, hiszen ez a függetlenségünk kulcsa.
2: Úgy, mint ahogy a Tilosban.
4: Hát ugye a nevünkben is van, hogy független magyar, abban független az egy nagyon fontos dolog, hogy csak úgy tudsz független lenni, hogyha finanszírozásod nem függ mástól. És a másik...
0: Tehát ezt nem értik a magyar filmesek, ezért nincs független magyar film. Igen, folytatom.
2: Nem van. Az otthoni videó.
4: Például egy németnek egyébként, éppen ezért van sokkal könnyebb dolga, mert ott ez egy teljesen megszokott dolog, hogy, tehát, hogy egy Chaos Computer Clubnál az, hogy srácok, egy lézervágót kéne venni, semmi gond, már dobják is össze a

0: pénzt a felül. Nálunk ez még egy kicsit inkább gyerekcipőben van, tehát az SEO 1%-on kívül kevesen gondolkodnak azon, hogy basszus, itt lehet, hogy adakozni is kéne, ha itt ilyen civil társadalom nevű dolgot akarod kiépíteni. Tehát nálunk egyrészt ez meg van fordítva ez a logika. Másrészt inkább, tehát ha valaki lejön azzal, hogy szia, itt a tervem, rakjátok már össze nekem, de figyelj, holnapra kéne, akkor azt mondjuk, hogy nem, tehát itt eleve nincs kitől megrendelni, mert ugye a helytagok összességet, tehát nem tudsz oda menni, hogy én a helytől megrendelem, persze oda mehetsz egy-egy emberhez, de lehet, hogy elhajt a fenébe. Mert azt mondod, hogy figyelj, segítenél nekem összerakni? Akkor már lehet, hogy hirtelen kedvesebbé válik, és azt mondja, hogy persze, gyere, üljünk le, kezdjük el, meddig jutott el, tehát ez sokszor szokták is mondani, hogy ez a hogyan kell jól kérdezni. Tehát, hogyha ha mutatsz valami erőfeszítés, hogy én már elkezdtem, és nekifutottam egy hibának, és ezen nem tudok túljutni, például mondjuk nem tudok forrasztani, akkor oké, gyere, csináljuk meg együtt. Tehát azt próbáljuk, hogy segítsük az embereket, hogy maguk oldják meg a saját problémáikat, és közben lehetőleg tanuljanak is valamit, hogy legközelebb
1: az meg eszetekbe, hogy a társadalom újra szervezze magát, hogy ez a gondolat, hogy hallgatok.
2: Halló, sziasztok! Nagyon jó, amit mondasz, hogy igazából le kéne ültetni, aki nem csak beruházni akar, hanem tevékenyen részt venni a dologba. De viszont az ötletgazdának ez egy lemondás, mert abban a pillanatban, hogy én másokat bevonok a projektbe, hogy ilyen szép magyar szóval fejezzem ki magamat, annak abban a pillanatban meg kell osztozni a szellemi termékén, érted? Még akár, ha jóra is vezet, valamilyen szinten az irítség befolyásol.
0: De szerintem túl gondolod a dolgot annyiból, hogy egyrészt önmagában egy ötlet az nem sokat ért. Tehát egy csomó jönnek azért, neki olyan jó ötlete van, és ebben olyan milliárdokat fog szakítani. Önmagában az ötlet nem sokat ér, kivitelezed azért valamit. Másrészt az, hogy megosztod a szellemi terméket, nem feltétlenül. Tehát ha te oda jössz hozzám, hogy gyere, forrasszunk együtt valamit, és nálad van egy kapcsolásra, ez az a kapcsolásra, ez nem válik hirtelen.
3: Meg ez a gondolat, ez eléggé kapitalista gondolkodásmódot
2: elmondtam.
3: Igen, tudom, elmetleg én is így szocializálódtam.
2: Szerencsétlen 13. napon.
3: Boldog születésnapod, de nem ma van, gondolom.
2: Igen. De holnap lesz van évnapon, azért vanok a bulira, nem csak a pénzek.
3: Lényeg az, hogy én is a kapitalista világban nőttem, világszemlélettel nőttem föl, mert anyukáméktől meg mindenkitől ezt kaptam, viszont most már úgy néz ki, hogy azért nekünk is a gondolatvitelünk, meg a világból látjuk, hogy nem csak ez számít, a nyílt forráskódú rendszerek igenis egészen keményen...
2: Most teszem le a nyílt forráskód, meg ilyenekkel jött. De várjál, valamit el szeretnék mondani, ami kapcsolódik, sehogy sem. Hallod, azt a mazsolás csokoládét, azt miért tiltották be? Vagy miért nincsen már? Tudod, van az most nem full nem Milka volt, hanem mit tudom én, valami más. De olcsó is volt, ugye a 90-es évek végén. Az annyira jó volt, ilyen rumos mazsola volt benne. Volt. Ott valami fergeteges, és sehol nem lehet megkapni.
0: Hát gyere le a Hackerspace-be, és csinálhatsz.
3: Meg lehet, hogy nem nyílt forráskódú az előállítása, és már nem volt pénz, mert így túlságosan tartották vissza a know-how-t idézőjelben.
2: Így van, és várjál, a know-how-t azt lehet úgy is birtokolni, vagy ellopni, hogy megszüntetem. Az is egy birtoklás. Ez olyan, hogy ha valamit eltitkolsz, az is hazugság, hogyha nem mondod el, nem?
3: Valamilyen szinten igen, és szerintem amúgy nagyon sok technológia fejlesztés például így tartják vissza, akár az energia előállításban, például szerintem a napelemeknél is, meg ami a fosszilis energia hordozókat kiváltaná, nagyon sok helyen szerintem sokáig vissza volt fogva az idézőjelben a know-how, ami könnyebben, olcsóbban, nem a fosszilis energiát használva.
2: Története, nem?
3: Igen, viszont nagyon elkanyarodtunk már a témától szerintem, szóval most visszatérnénk a fiú.
2: Még kanyarítanék rajta egyet, hogy...
3: Az visszamenjen a fiúhoz.
2: Kíváncsi, hogy megtudod. Volt az, hogy termékadóval sújtanák a szolár energiát, a elektroenergiát.
3: A környezetvédelmi termékdíjra beszélsz. Azt vissza lehet hallgatni a Planet Errorunkban, a mostani műsor, két héttel ezelőtt pont beszéltünk erről, hogy az tényleg reálisan behozták és működik, viszont az csak néhány 2-3 ezer forinttal.
2: Igen? Sokan mondták, hogy jaj, indokolatlanul adóztatjuk meg a megtérülő energiaforrás, mit tudom én. nem. Ez meg, hogy 100%-ban visszaforgatható az a nyersanyag, amit a... Nem. Annyira bonyolult eljárás.
3: Relatív egyetértünk, félig. Igen.
2: Technológiailag kivitelezhetetlen a visszanyerése.
3: Én az elvem volt.
2: Ezért kell termékdíjat fizetnünk rá, szóval azt ne felejtsük el, ne rugaszkodjunk el, ne egyszerűsítsük annyira a történetet, hogy azt valamikor tényleg hulladékká fog, ha 20 év múlva, akkor is hulladékká fog válni. Itt igazából, ami rugózni kellett volna az, hogy most veszedik érte az adót, és ki tudja, mi lesz 20 év múlva.
3: De itt meg azt mondtam azt, hogy...
2: Nem azon, hogy megadóztatjuk egy bizonyos terméket.
3: Ez az maximálisan planetáros téma, viszont most Planetáronnak van vendége, úgy tűnik, és szeretnénk velük is visszatérni. Ez teljesen jogos kérdés volt, de erre meg azt tudom mondani, hogy a nyugdíjjárulékot én ma fizetem, holott nem ma megyek nyugdíjba. Tehát ez meg olyan, tehát valami... Na, akkor most lecsatlakozunk rólad, és visszatérünk a fiúkról, és majd két hét múlva ugyanígy Planetáron folytatjuk ezt az adózást. Na...
0: Köszi. Visszatérve ahhoz, hogy milyen hely is vagyunk, én azt hiszem úgy jellemezhetném magunkat, hogy a kreatív, alkotó embereknek egy olyan zúg, ahol nem áll mögöttük egy menedzser, aki azt papolná neki, hogy tök jó, amit alkotsz, csak nem elég költséghatékony, nem fogja megfogni az ügyfeleket, hanem az a fajta technológiai alkotás, technológiai művészet, ami sokunkban benne van, itt ezt szabadon ki lehet élni. Ez a hely erre van, hogy teljesen szabadon csináljuk azt, amit igazán szeretünk.
3: És hogyha van egy ötletem, meglássam, tegyük fel, hogyha ott meg tudom valósítani, hogy hopsz, ez egy hülye ötlet volt, és ennek nincs haszna, és nem tudunk belőle semmit csinálni, és ez nekem nem lesz jó, tehát akkor lépjek egy továbbira. Például.
0: És te is tanultál belőle valamit.
4: Tehát akkor nekitek ugyanúgy mondjuk a Tilos Rádiónak a
1: teljes függetlenség. Egy ötlet hülye vagy jó, az majdnem mindegy, nem?
3: Mert hogy nem
1: lényeges. Tudománytörténetileg gondolom, hogy a hibás elképzelések hihetetlen mértékben fejlesztették az emberi tudást.
3: Ez mondjuk igaz.
0: Illetve egy csomószor is szokták mondani, hogy az út az fontosabb, mint a cél.
1: Igen.
4: Egy picit hadd olvassak föl, amikor így utánatok néztem, picit mélyebben rátok googliztam.
0: Oka.
4: Nagyon megtetszett az, hogy
1: nem se nem googliztál meg, édes.
4: De hogy nem. Olyan mélyen meggooglistalak, hogy fogalmat sincs. Tehát ami nagyon tetszett, hogy hasonlóan működtök, mint a Tilos Rádió, tehát ez a non-profit, függetlenség,
1: szabadság,
4: a közösség, a szabadságközpontúság.
1: Szerelem központú.
4: Igen, szabadságszerelem. Az alapelveket megtaláltam nálatok a honlapon, ami nagyon tetszett, hadd olvassam fel a Hackerspace-nek az alapelveit. Függetlenség, fenntarthatóság, önkéntesség.
1: Szabadsághoz ez hozzájárul.
4: Autokrácia, ha jól olvasom, innováció, transzparencia, nyitottság.
3: Ezek jó szavak, de amúgy mi van a háttérben?
1: Ez meritokrácia.
0: Meritokrácia.
4: Lehet, igen, csúnyán írok, bocs, igen, azért mondom, hogy az nem jól olvasottam.
0: Nagyon elgondolkoztató. Ez kinek kell
1: tenni? Ez a dialektika.
0: De ez már mondj
4: meritokrácia. Nem is rém lett, igen, hogy ez nem
5: jön. Mondj meritokrácia?
0: Benne van, igen.
5: Tehát az érdemek uralma, nem?
0: Így van. Tehát ez nagyon fontos, hogy, és somóan szokták mondani, hogy akkor nálunk biztos anarchia van, mert nincs kéne honlapján, hogy ki a vezetőség, ki az elnökség, alelnök, titkár, jegyzőkönyvvezető, nemecsek, és de nem, tehát nálunk egyszerűen tényleg nincs explicit hierarchia, mert úgyis egy közösség, főleg ilyen méretben képes megítélni és eldönteni, hogy ki az, aki jobban járul hozzá, és ez egyébként mindjárt a szabadságot annyiból erősíti, hogy nincsen gyenge láncszem a rendszerben, mert voltak olyan tagjaink, akik mondjuk 3-4 éven olyan aktívak voltak, ma meg mit külföldön vannak, vagy nincs idejük bejárni, semmi gond, megy tovább a szervezet magától, mert mindig van, aki átvegye a helyét.
4: És nektek amúgy mi a szerepetek? Ketten vagytok ugye itt képviselőként, ti mit csináltok ebben a kis bukallóban?
1: Szabad csapatban. Éppen most mondták, hogy nincsenek címek, most gyorsan találjátok ki magatoknak
4: valamit. Nem pedig címet, hanem tevékenységet.
0: Hogy nincs kimondott vezetőség, ennek megvan az a igen, igen nagy haszna, hogy az éppen adott aktuális feladathoz tud egy hierarchia felépülni.
1: Hallgatom.
4: Meghallgatjuk. Szia!
2: Nincs remény, sziasztok!
4: Köszi! Igen.
2: Annyi csak, hogy a tanácselnök, meg az kimaradt a tanács, mert annyira szitokszóval várt, hogy tanács a előző rendszerből, pedig miért az önkormányzat nem szó? Ah, most komolyan.
1: Igazad van, nekem is fáj.
2: Nem hallom, mert zúg ez a szar az autó. Lezettelek, köszönöm.
4: Köszi, szia! Na tehát, hogy mit csináltok? Valamelyik ötök vajas kenyeret kent, valamelyik ötök meg nyáklapot, vagy ez hogy működik nálatok?
1: Vendégénket trüffellel kínálom meg, mert hiába hekkerek, szeretik az édességet.
4: És mivel élő adásban teszed, kötelező, hogy elfogadják, persze, látom én.
6: Köszi. Vegyünk mondjuk egy olyan példát, hogy költözés.
4: Igen.
6: Egyszer csak ez egy nagyon szép példája, hogy hogyan is működünk. Az előző helyünkön nem foglalkoztunk azzal, hogy vajon meg lesz-e hosszabbítva biztosan a bérleti szerződés, és egyszer csak megtudtuk, hogy van 2 hetünk arra, hogy innen kipakoljunk. Úgyhogy 2 hét alatt sikerült találnunk egy új helyet, és lebonyolítanunk a költözést is. És volt egy igen érdekes beszélgetés, velünk szembe volt egy nagy spár, és valaki felvetette, hogy hát a spárból tudnánk kérni egy csomó üres dobozt, és abban majd tök jól fogunk tudni pakolni a költözés. Ez éljen, mindenki éjjenzett. Jó, kimegy le a spárba dobozt kérni, és akkor a néma csönd. Tehát ugyanakkor viszont szépen sikerült megoldanunk ezt az egészet. Azon a napon, akik éppen ott voltak, kialakult a csoport, hogy ki fuvarolsz, hová, mit, kipakol, meddig pakol, és sikerült megoldanunk ezt a problémát. Vagy 3D nyomtató építés során ki tud alakulni egy csapat, ahol az vezeti éppen a csapatot, aki az adott területhez ért, legyen szó mechanikáról, elektronikáról, programozásról.
1: Egyébként tök igaza volt a betelefonnak, az LK ide is így működik. Igen, tényleg, hogy mindenkinek bizonyos dologhoz feltétlenül értenie kell ahhoz, hogy hatékonyan működjön a saját sejtő csoportján belül.
4: Hát én mondjuk abban szeretem a rádióhoz hasonlítani, mint az alkaidához.
1: Most ez csak egy példa volt.
0: Annyi volt a kérdés, például, hogy pont ezért nehezebb is konkrétan, hogyha azt mondja, hogy egy ilyen szervezetnek neki akarsz menni.
1: Igen.
0: Tehát, én jó példának hoznám még a, nem tudom, geocaching szóról hallottatok-e?
4: Persze.
0: Ez egy ilyen GPS-es játék, Magyarországon 2001 óta lehet játszani, és annak idején, mikor én elkezdtem ezzel 2003-ban foglalkozni, akkor történt egy olyan nemzeti park, hogy elkezdtek bővülni a geoládák az országba, és a nemzeti parkok jöttek azzal, hogy húha, de mi van azokkal a ládákkal, amiket természetvédelmi területen helyeznek el, hogy akkor azt, aki keresi, azt csinál kárt, és rájöttek, hogy akkor még nem volt, ma már egyesületként működnek, de nem volt semmilyen egyesület, semmilyen forma, hogy végén azt keresték meg, hogy a geocaching.hu domain az kinek a tulajdona, találtak egy BT-t, és akkor azt kezdték el hívogatni, tehát hogy lehet egy, és akkor is már több ezer felhasználó volt, meg nagyon sok száz geoláda, tehát lehet úgy egy komoly szeretet üzemeltetni, valójában nincs is kit megfogni, mert annyira mindenki dolgozik a saját feladatán, hogy az egy mellékes dolog, hogy ja, amúgy van-e mögötte egy komoly szervezeti struktúra.
5: Tehát mindig adhok jellegű csoportulások vannak.
0: Így van. Tehát például kimegyünk egy rendezvényre, amin ugye ti is találkoztatok
1: velünk. Tehát a hatékonyság és a szervezettség az furcsa van összekapcsolódva. Nagyon érdekes.
5: Ez visszatértünk az anarchizmusra is. Tehát olyan,
1: igen, volt olyan kis adásunk két héttel ezelőtt, és akkor beszélgettük a politikai
5: rendszeren kívül belső rend kialakul, ami hatékony szervezést tesz lehetővé, nem?
0: Igen, mert főleg, hogy ugye van az, amikor egy ember a saját feladatával törődik, és utána az, hogy már két ember törődik egy feladattal, akkor már jön egy ilyen overhead a dologra, hogy az, hogy kommunikálniuk kell egymással, az valamire csökkent. Igen. Tehát nem biztos, hogy egyáltalán szükség van ilyen kisméreteknél.
5: De hogyan történik a kiválasztás, hogy neki csak azt a feladatot csinálja, ami az legjobban
0: jön? Ezt megmondom őszintén, erre egy nagyon jó felirat volt a falon az előző helyünkön, fel volt fújva ilyen sprével a falra, hogy just fucking do it.
4: Igen.
5: Ja.
4: Szia!
2: Ja, ismét én vagyok, elnézést kérek előre. Ti nem akartok 1 millió új munkahelyet Magyarországon, mert igazából az ellenőrzést is ellenőrizni kell, és amiről ti beszéltek, az pont arról szól, hogy nem kell ellenőrizni, mert mindenki a saját feladatát elvégzi, és tökéletesen a hatékonyság maximalizálásával működik a folyamat.
6: Nem, de... mi nem erről beszélünk egyáltalán.
2: Hát dehogy nem.
6: Mi arról beszélünk, hogy bizonyos mérettartományban az emberek sokkal hatékonyabban tudnak úgy együttműködni, hogyha nincsenek szoros keretek közé beszorítva.
2: Hát
6: összetudsz válogatni úgy öt embert, hogy ők egy demokratikus csapatban tudnak hatékonyan együtt dolgozni, és összetudsz válogatni úgy öt embert, hogy nekik egy hierarchikus, központosított irányítás szükséges. Hogyha nem tudsz válogatni az emberek közül, akkor az a legjobb megoldás, hogyha ami összejön emberanyag, ők alakítják ki maguknak a hatékony...
2: Nem, ha kevesen vagy, akkor még tudsz válogatni, hogy kit válogatni.
6: Igen, és mi kevesen vagyunk, és magunkról beszélünk, nem pedig az egész országról.
2: Hát persze, én se. De erre van egy nagyon jó példám, hogy én ahol előzőleg dolgoztam, ott mikor engem fölvettek, én voltam a 9., mikor kirúgtak, én voltam a 17. Most nem a rangsor szerint, hanem darabszámra. És amikor már kirúgtak, akkor kezdett át, ha először ott 9-en vagyunk, mit tudok, gyere segíts, olyan valahogyan közvetlenebbül ment a dolog, viszont a vége felé meg már teljesen az volt, hogy hát majd a főnöktől kérdezd meg, hogy ezért tudod, túlnőtte magát a történet, érted? És ezért jó, és én nem is akarom, hogy a Csonka Magyarországnak meg legyen a 1000. lájkolója, mert a kisebb több, vagy a kevesebb több, vagy hogy mondjam.
1: Én is ezt mondom mindig, amikor nézem a pikilimet.
2: De jó, hogy kívánlak titeket.
4: Köszönöm,
1: szia-szia! Csap, kisebb
4: egy picit a munkáitokról beszéljetek, de gondolom nektek is vannak azért ebben projektetek, akármennyire mondjuk így a közösséget is szolgáljátok, hogy magát amiket összeraktok cuccokról. Mik azok a kis szerkezetek, amiért ti mondjuk lejártok, vagy mik, amiket lent nálatok csináltak, és mondjuk érdekes, vagy ezekről a munkákról beszéljetek.
0: Ebben egyébként tényleg eléggé széles a spektrum, mert innentől kezdve mindenki azért jár le, ami őt meg tudja fogni. Tehát van például egy tagunk, aki azon dolgozik, hogy egy olyan kis pendrive méretű titkosító eszközt csináljon, amellyel a lehetőleg el lehet kerülni, hogy a gépre telepített dolgok befolyásolják az ember kommunikációnak a biztonságát.
4: Tehát mi adatvédelmi kis...
0: Így van. Tehát aha. Ez ugye alapvetően hardware és szoftverfejlesztés. Akkor engem például az ilyen kijelzők is vonzak, hogy például olyan puskás bőrzén, meg egyéb helyekről összeszedegetünk ilyen régi kijelzőket, hogy lehet meghajtani őket, hogy lehet valami érdekes animációt rájuk rakni.
4: Meghajtani.
0: Hát ugye konkrétan a megszerzel egy ilyet, általában ezek ugye ki lettek kukázva, tehát nem nagyon figyeltek arra, hogy mindenki jöjjön vele együtt, vagy akár lehet, hogy az eredeti vezérlője nem is érdekes, hogy működik. Uh-huh. És én azt akarom, hogy jó, én meg akarom oldani, hogy erre én tudjak mondjuk egy egyszerű játékot kirakni. Amikor kim voltál velünk ezen a rendezvényen, ott látod is, hogy például megcsináltuk a klasszikus Snake kígyó játékot, mint Nokia telefonokon, egy ilyen régi németországi autópályákon használt kijelzőre, és ahhoz képest, hogy a rendezvényen más játékokkal is lehetett játszani, akkor már 4 és 5 dimenzióban nagy képernyőn toltak, sorban álltak a gyerekek, hogy jöjj a Snake-et, hadd játszhassák még
4: az ördös kijelzőn. Igen.
0: Ákos?
6: Tulajdonképpen nem korlátozódunk az informatika meg az elektronika világára, tehát mi minden alkotó kedvű embert és projektet befogadunk. Itt például van egy akvapónikus zöldfal projekt is odalent a pincében, ahol...
4: Ezt egy picit azért írjuk körül, hogy ez micsoda?
6: Az akvapónia ugye egy olyan kertészeti termesztési rendszer, ahol a halak, vízi állatok ürülékét használjuk föl a növények trágyázására, és a növények tisztítják ezeknek a vízi állatoknak a vizét, és egyfajta szimbiózisban élnek ők. Itt pedig egy zöld falat táplál két darab vízi kétértű, ami annak ellenére, hogy egy 10 fokos pincében van, és mennyire keveset foglalkozunk vele, nagyon szépen virít. Egyfajta 10 kerti extenzifikációs kísérlet.
4: És ez tehát, hogy én ezt láttam, ezt a kis gépet, ugye ez nekem nagyon tetszett. Tehát, hogy néz ki, ezt írjuk le a hallgatóknak, hogy ezt te hogy raktad össze, mert ez benne a zseniális, ahogy ez a modern gép, és lényegében ez a zöld fal, amit mondasz, ez hogy tud együtt élni, hogy raktad össze ezt.
0: Ugye ő a kisebbik szkenneres változatot.
6: Hát építettünk egy másik zöld falat is, egy régi szkennerbe építettünk bele egy kis növénykultúrát, és ott ledes megvilágítást kap a növényzet.
4: Tehát egy régi szkennerben lényegében ott van a moszat?
6: Hát egy ilyen régi szkenner az olyan 7,5 cm vastag, van egy szép üveglapja, és az üveglap alatt helyeztünk el vízszigetelő réteget, közeget, amiben a gyökereket bele lehetett rakni, és beültettük növényekkel, és a szkenner szélére helyeztünk el olyan hullám osztartományban fényt kibocsájtó ledeket, amelyek fotoszintetikusan tudják a növény igényeit kielégíteni.
4: De ennek a gépnek mondjuk az összerakása mennyi idő volt neked, vagy mennyit, gondolom, egyedül dolgoztál ezen a projekten? Tehát ez a te projekted volt?
6: Szerintem olyan 50-60 óra.
4: És ez gondolom nem egy hosszában, hanem azért, tehát hogy mennyi idő lett ez így összesen?
6: Három
4: hónap alatt tudtad összerakni ezt a gépet, és a nagy falat mondjuk?
6: Az viszonylag gyorsan ment, az mondjuk egy... Azt egy nap alatt összeraktuk, de ugye a beszerzéssel együtt egy fél év alatt ment végbe a folyamat.
4: És miért volt mondjuk ez a kisebb, ez a szkenneres dolog, ez sokkal hosszabb? Miért tartott hosszabb ideig? Annyival bonyolultabb mondjuk egy ilyen dolgot összerakni?
6: Hát ugye a nagy falnál a világítás megoldása az viszonylag egyszerű, mert fellógattunk fölé egy speciális neoncsövet. Viszont a szkennernél ott be kellett építeni abba a szűk helybe a növények megvilágítását, és itt ment el az idő azzal, hogy a megfelelő teljesítményű áru ledeket kiválogassuk a katalógusból, és utána ezeknek az arányát megpróbáljuk meghatározni valamilyen becslés mentén, hogy lesz ez harmonikus, és utána meg az összeszerelés is egy rémálom volt végül.
4: És annyit akkor még a... De csak sikerült, és azért büszke vagy a munkádra, tehát azért ezt...
6: Igen.
4: Akármilyen rémálom volt. A kis csoportotokról egy pár szót még mondjatok azért, hogy akkor... Tehát hozzátok most lehet így csatlakozni bármikor. Tehát, hogyha valaki bármikor azt mondja, hogy most innen mondjuk, hogy kint ül a kanapén, hallgatott minket, és most ide jött az Üllői útról, hogy én szeretnék hacker lenni, akkor hol és hogyan tud titeket megtalálni, hogy tud a ti közösségetekhez aktívan csatlakozni mondjuk?
0: Tehát van ugye a hely, ami tényleg azt mondjuk, hogy mindig adott, és a közösség tartja fönn, de ebben benne van az is, hogy a tagok tudják kinyitni. Tehát amikor nyitva van a helyünk, és ez például a fő oldalán, a honlapunkon is mindig aktuálisan ki van, nyitva vagyunk-e vagy nem. Nyitva vagyunk, akkor semmi akadálynak, hogy lenézzen, ki van a címünk is, tehát megtalálunk, a Kávin térnél vagyunk. Viszont érdemesebb például, tehát ugye az, hogy nyitva van a hely, elindulsz fél óra múlva, senki nem garantálja, hogy nyitva lesz. Bár hasonlóan az adáshoz oda is be lehet telefonálni.
4: De mitől függ amúgy az, hogy nyitva van tőletek?
0: Csak a tagoktól, igen. Tehát ha te holnap azt mondod, hogy befizetsz egy tagját, és taggá válsz, akkor kapsz egy kulcsot, és akkor tartod nyitva a helyet, amikor neked tetszik. Mm-hmm. Tehát vannak tagok, akik éjszaka nyitva tartják, de alapvetően ez az este az, ami meghatározó. Tehát napközben nyilván csomóan dolgoznak, vagy egyetemre járnak, stb. De este érdemes, illetve vannak rendezvényeink, amikor...
4: Saját, amikor külsőre csatlakoztak.
0: Nem, saját. Mm-hmm. Tehát például a kedvére mondjuk van, tehát ilyen sorozatok szoktak lenni, például voltak ilyen workshop sorozatok, mm-hmm. ahol valamit meg lehet tanulni, vagy van például most ilyen előadás sorozat kriptográfiáról, aki ez iránt ilyen titkosítás, stb. Iránt érdeklődik. Ezeknek egyébként van a YouTube csatornánkon a felvétel is, tehát valaki lemarad róla, vagy, mm-hmm. vagy vidéken, akkor meg tudja nézni. És gyakorlatilag a rendezvények megvan az előnye, hogy akkor tudsz egy időpontot, hogy ekkor nyitva lesz a hely. Illetve végül vannak kommunikációs csatornák, például a Facebook oldal, levelező lista, Twitter, stb. Ezeken, hogyha valaki ír, hogy srácok, szeretnék lejönni és megnézni ezt, és srácok, érdekel ez, akkor ott gond nélkül összeegyeztetett, hogy ki az, aki ért ahhoz a dologhoz, és akkor megbeszélnek egy időpontot, hogy legyen lent. Tehát ez ennyire úgymond elosztott, hogy...
4: Itt akkor a Facebookon mondjuk rátekeresnek egy Hackerspace, ugye Budapest, ugye ez itteni kis csoport, és akkor bármikor fel lehet veletek venni a kapcsolatot, nem vagytok ilyen Guy Fawkes-osak, akik nem veszik föl senkivel a kapcsolatot, majd mi keresünk három nap múlva.
0: Fekete Volga megjelenik a házban. De nem, tehát abszolút nyitottak vagyunk ilyesmire, csak nyilván a másik félnek is kell tennie valamennyit ahhoz, hogy érezzük, hogy ő neki, tehát szoktak például az egyiktől megkérdezni, hogy mi a projekted. Tudod, ősz hozzá, és megkérdezi, mi a projekt. Tehát, hogy tudja valamit mondani, hogy te mit szeretnél csinálni, mi az, amiben ez a hely téged segíteni tud, és akkor már is szimpatikusabb a dolog állása.
4: Hát ez jó. Kell ezt majd valami. És van most jelenleg olyan projektetek, amin ti, mint magánember dolgoztok? Tehát van valamilyen, amin most kitaláltam, meg nem tudom, 4D nyomtatót, vagy valamit, nincs ilyen?
1: 4D nyomtatót.
4: Mit tudom, én csak mondtam valamit.
1: Én már lehet csak képzelni.
4: Bármit.
0: Hát dolgozom mindenfélék.
4: Persze, igen. Gondoltam, belekérdeztem, igen.
0: Nem csak azt, hanem tényleg az a jó, hogy itt mindenki a sajátját meg tudja valósítani. Tehát hogy az irreleváns, hogy én mind dolgozom. Nyilván van egy csomó projektem, ami már jó régóta halódik. Tehát oda nem meg lehet nézni, amik elkészültek. Tehát van is egy olyan projektfalunk, amire az ember föltelti a már valamilyen megmutatható dolgát, és akkor ha tesz alá valami dokumentációs linket, annak megvan az előny, hogy ott hagyja, és három év felé se néz, akkor valaki tudja folytatni. Tehát ott ezt is szoktuk, amihez nincs kiírva ilyen link, akkor azt úgy kezeljük, hogy ez bedolgozható valamivel.
4: Tehát létszét leszedni, és egy harmadik dolgot
0: akár, belőle. Vagy folytatni az eredeti elkét. Tehát, hogy nagyon sok mindent lehet ilyenkor csinálni vele. És tényleg ezt most már 5 éve csináljuk, tehát mondhatjuk, hogy valamennyire működik azért Magyarországon is a szisztéma, meg tényleg nemzetközi viszonylatban is már több száz ilyen hely van, ha nem több, ezzel nem néztem már egy ideje. Tehát gyakorlatilag bárhova megyek például valamiért külföldre, akkor ott azért, ha van egy szabad estém, akkor körülnézek, hogy van egy Hackerspaces Wiki, megnézem, hogy ott van a Hackerspace, és akkor felveszem velük a kapcsolatot, és csomó helyen örülnek, hogy mondjuk lenézek, és mondjuk tartok valamilyenről előadást, amihez ők nem annyira értenek, és akkor kaptak is valamit, én is megnézhetem a space-t, találkozhatom az ottaniakkal, és hozzánk is egy csomó külföldi látogató. Tehát még nem is volt meg a hivatalos nyitóbulink annak idején, már jött Luxemburgból, hogy láttuk, hogy itt van a Hungary, Budapest, nagyon jó, akkor benézzünk, és így oké, hát még kész sincs a hely, de foglaljátok helyet, nézzetek körül.
4: Még festék szag.
0: Igen, tehát nagyon nagy a nemzetközi együttműködés. Most már 2 éve tartunk saját nyáron ilyen rendezvényt Komáromban, az Erődben, és arra is a tavaly például a résztvevők 70%-a külföldi volt. Tehát vicces módon könnyebb őket mozgósítani, mint Magyarországról érdeklődőket, mert
4: nem terjedt még el itthon, vajon? Vagy milyennek
1: hát, az a világhekkeri egyesületek, ez egy nagyon régi.
0: De én azt is hozzátenem, hogy Magyarországon nem annyira divatos természettudományokkal ennyire foglalkozni, tehát hogy nem sokan tekintenek hobbiként erre a dologra, meg az oktatás is segít ebben, de remélhetőleg ebben például tudunk segíteni azzal, hogyha valaki lejön gyerekként, hogy bocs, fizika órán ennek a felét se tudom gyakorlati szempontból elsajátítani, gyere, forrasználunk.
1: Fiatalok, forrasszatok, keressétek velük a kapcsolatot.
4: Hackerspace.
1: Különben is a jövő csak tőletek függés, hogy
4: hackeljetek meg együtt a világot.
1: Ahogy a Honti Hanna meghackelt ezt a mai napot.
4: És jövünk a másik civil kistársunkkal, Szirágyi.
1: Kistársunkkal?
4: Sándorral.
1: Sándor, nem is tudom mekkora.
4: Nagy társunkkal.
1: Jó, oké.
5: Nevezünk csak társunkkal.
1: Köszönjük, hogy bejöttek.
0: Köszönjük. Sziasztok.
1: Csak.

0: Óanyám, de jó tüdős, hurkát emlip egy lót, dudulni keresek egy nyúkon, mint egy ágyú, bugy-pogy-pogy. Lóg izege mozog gatyámba, feles kontod a lábad közé, egy lökésre bévezettem, pinász életére, csordult az én adóvé. Lóg izeg a mozog gatyámba, vellős kontod a lábad közé, egy lökésre bévezette, pinász életére, csordult az én adó végén, csordult.
1: Pergesd meg!
2: Nem lehet, nekiállva.
3: Hát, vagy legyen...
4: Most vagyunk adásban.
3: Tilos Rádió szex, tematikus szex éjszakában vagyunk benne, és halad tovább a kéhömpöly, hogyha szabad.
5: Kéhömpöly! Ez honnan szedted, Balázs,
3: a kéhömpöly?
6: Visszatartottad, visszajött ki.
5: Visszajött ki belőled.
4: Szerintem ennél sokkal több szövegek hangzottak el, szerencsére.
3: Névzenei műsor, Csernik Pál Szende fog Pajzán népmeséket mondani nekünk, vagy meséket mondani nekünk. Szende Székely mesemondó, Székely mesemondó.
7: Székely és mesemondó.
3: És az a, én teljesen meg vagyok vadulva azoktól a nőktől, akik egyszer csak megérkeznek, és a farzsebükből előhúznak egy Csúnya mesék című könyvet, úgyhogy...
4: Ez csak adásban mert elmondani.
3: Én csak adásban merem elmondani, hogy én szerelembe estem, a párod kim van itt az előtérben.
6: Ez már jön is.
3: Ezúttal is kérek elnézést tőled. Mese lesz, meg...
4: Kezdjük az elején.
5: Zikula Vantia vagyok, és aki a DJ pultnál van, az pedig most Keszei Imre, csak ugye a népzenei műsort is bemutassam. Hogy
4: mondd ki az indulatot, kérlek, igen, amivel kezdted a kina kapcsolatban.
5: Mert hogy én arra számítottam, amikor a tilos levelező listán megjelent először az, hogy szex éjszaka, hogy ha már van a tilosnak egy szexoktatója, már mi nem a tilosnak, hanem a tilosban dolgozik egy szexoktató, bár lehet, hogy a tilososokra is néha ráférne. De hogy akkor nem csak ilyen történelmi dolgokat, mint Kaszanova, vagy Székely népmesék, meg stb. Fogunk ebben a műsorban hallani, hanem hogy tényleg konkrétan beszélgetünk a szexről. Már csak azért is, és akkor majd lőjetek le. Mert
4: én
5: tudok levegővétel nélkül bármennyit beszélni. Szóval már csak azért is, mert hogy mára a pina, fasz, baszás, elnézés, de ezek a szavak, ezek trágár kifejezésekké váltak, pedig ezek nem voltak azok. A mai napig nincsen ezekre más kifejezésünk. Az egyetlen egyre, amire sikerült alkotni, az a szeretkezés. Ez az egy, amire sikerült egy...
4: Hát ami megint egy árnyalatnyi különbség azért az összes többi szexet kifejező szavunkhoz képest, tehát mondjuk a baszáshoz, a dugáshoz, a keféléshez, az összes többihez képest.
7: Igen, mert nem lehet megszeretkezni valakit.
4: Hát abszolút.
6: Megha.
4: De nagyon érdekes egyébként, hogy átküldtétek a műsor készítése kapcsán ezt a csángó csúlyogatot, amit meg is néztünk, és én néztem az arcokat, meg az egész szöveget, így hallgattam, és mennyire természetes
5: neki
4: az,
5: természetes,
4: pina és falsz, és hogy mit kell ezen tényleg bonyolítani, és mit kell gondolkodni ezen, hogy kimondhatom, nem mondhatom ki, mit gondolok róla, és itt abszolút igazad van, tehát maximálisan egyetértek, hogy ne kelljen várni 11 óra 15 percig, hogy erről itt a rádióban beszélgethessünk, és egyáltalán...
5: Egyrészt, másrészt, tényleg tudomásul kell vennünk, hogy ezek nem voltak csúnya szavak. Ezek tényleg először a nagyúri, bár Imre a magyar szakos, én csak egy ostoba néprajzos vagyok, de először a nagyúri házakban kezdték el tiltani ezeknek a szavaknak a használatát, de ott egy teljes kultúrkör kapcsolódott ehhez, mert ott a ilyen nagyúri házakban felnövekvő lányoknak egyszerűen semmiről nem szabadott tudni semmit. Tehát a menstruációról sem, arról, hogy lesz egy gyerek, egyáltalán semmiről nem szabadott tudni, és a szegény lány, mikor amikor a nászi szakájához került, ott állt rémülten, ha csak előtte bele nem keveredett valami szerelembe, de hogy vegyük az ideális esetet, akkor ott állt, vagy feküdt rémülten, és nem is tudta, hogy mi fog vele történni, és ez a szokás húzódott le az egy a lentebb lévő társadalmi rétegekre, tehát a főúri házakhoz, nagypolgári házakhoz, kispolgári házakhoz, és körülbelül az 1920-as évekre lett az, hogy ezek már kifejezetten trágár kifejezésnek számítanak.
4: De nagyon érdekes, mert ez maga a nyelv az csak tükrözi a gyakorlatot, tehát hogy pont az, hogy a szexuális élet hogy szorult vissza az intim szférába, hogy kezdett el a hallgatás területévé válni, tehát ugyanúgy egyébként, mint a testi működésnek mindenféle jele, tehát hogy az, hogy az emésztéssel kapcsolatos testi zajokat hogyan fogjuk vissza, tehát ahogy az Elias Lady a civilizáció folyamata a történetében.
5: Az már az emberiség már az ókor óta ezek ilyen titkolandó
4: tevékenységek voltak. Hát csak mindenhol máshogy voltak szabályozva, de meg, tehát ezt nyilván ezt
5: tudjátok. Diokleciánus császár volt az, aki emésztési problémákkal küzdött, és az orvosa azt javasolta neki, hogy nyugodtan büfögjön meg, fingjon, bocsánat. Mert még mindig sokkal jobb.
3: Semmilyen nem kell bocsánatot kérni.
6: Ha nem állt ezt a másiknak.
5: Jó, csak engem eddig úrinőként ismertem, és most rongálom a saját nyugszomat. De, tehát, hogy Diokleciánusról maradtak fenn olyan feljegyzések, hogy az egész császári udvar utálta őt, és egy spalatói bunkónak tartotta, mert hogy ezeket nyilvánosan végezte. Tehát ennek az ókor óta vannak hagyományai, de a szeretkezéshez kapcsolódó kifejezéseknek és tevékenységeknek bizony ez a 20. század kispolgári erkölcsei, amik így gátot vetettek.
3: De hogy nincs az, mert hogy egyébként amennyit én ebből ismerek, és amit egyébként a Szendély is fog mesélni, meg amit valószínűleg egyébként ti sokkal jobban tudtok, meg hát itt van, elhoztátok zenében, meg nem tudom micsoda. Tehát, hogy van egy ilyen képmutatás ebben az egész
5: történetben,
3: hogy mi, mint értelmiségek, azt gondoljuk, hogy itt igen, ilyen pontos. Elfolytás van, meg prüdéria van, meg katolicizmus van, meg nem tudom micsoda van, vallásosság van, és akkor ez az egész nincsen, miközben az egész átitatja ezt az életet. Tehát ez az életnek ugyanolyan rét. Tehát, amit mondtam, hogy az életet...
5: Tehát enélkül élet sem lenne.
3: Így van.
4: Hát de meg amit a múlt alkalommal szembesültünk, egy antropológus srác volt itt, és a kukoldákról beszélgettünk, abból itt a szakdolgozatát, és egy csomó képanyag volt a dolgozathoz, az erotika kiállításról például, és ott nézem, és mondom, mi van? Miért beszélünk arról, hogy tabu a szex, meg hogy nincs? Ott volt egy csomó ember, és pinákat fotóztak ilyen közelről, mobiltelefonról, tömegben. Tehát, hogy miről beszélünk, és nyilvánosan az expo területén, fényes nappal, szombat délután 4 órakor. Tehát, hogy igen, hogy ez...
3: Nem a szex tabu, hanem a szexről való beszélés.
5: Igen, és a nyílt beszéd, mert utalások folyamatosan
4: vannak. Tehát nyilvános szexén értelemben. Tehát,
6: a természetesen beszélni róla nem igen, lehet, de ez egy-két film azért igen, elcsattan a tévéből, meg ezek a szavak nagyon csúnya környezetben vannak kimondva a mai világos. Azért jók a mesék, hogy újra találtuk őket, mert hogy ebben természetes jellegében vannak ezek a szavak, amik csúnyák, de szépek belül.
3: Egyébként nagyon érdekes, ma voltunk a gyerekkel a fodrásznál, és a fodrásznál ugye ki van
4: rakva egy csomó... Eddig minden érdekes,
3: a fodrásznál ki van rakva egy csomó újság, és egy borsot ütött fel a gyermek, 4 éves volt a héten, és akkor ott lapozgatta, hogy lapozzuk, robotot keresett, meg nem tudom, versenyautót, de nem talált, csak egy pucérnőt, aki pucsította a borsnak a 4. oldalát.
6: Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj
1: abból él, hogy, hogy fizetnek neki, hogy a férfiak a szájába rakják a kukijukat. És akkor így nézegettünk egymásra, hogy hát ez milyen furcsa dolog, hogy ebből élnek emberek, de hogy mennyire kettős beszéd van ebben a történetben, mert leülsz egy fodrásznál, és kinyitja a 4 éves gyerek az újságot, és ott pucsít egy pornószínésznő, de hogy egyébként hogyan mondod el neki azt, hogy ő az az ember, aki tényleg azért kap pénzt, hogy nem tudom, tehát nyilvános filmeken szexet művel, na hát az arról nincsen szó.
5: Mondjuk ettől az én zavarba jöttem volna egy ilyen kérdéstől.
1: Hát ugyan mondod el neked, hát ez az igazság.
4: Hát ott igen, tehát tényleg, és ott van a fodrásznál, tehát nem otthon találta a magazint, vagy nem tudom.
5: Annak ellen, ellenére, hogy nem vagyok prűd, nem is lehetek, mert nekem meg három lányom van. és nekem meg az volt a mániám, hogy mindegyiket megtanítottam 13 éves korában óvszert használni, azzal a kikötéssel, hogy nem feltétlenül most kell elkezdeni, de hogy te vagy a lány, neked kell felelősségteljesebbnek lenni, és egyszerűen nem mehetsz ki a lakásból óvszer nélkül. És ez egy ilyen közfelháborodás, meg közbotrányt okoztam a családomban is, amiről tudni kell, hogy egy meglehetősen prűd görög család, tehát ott azért a lányoknak nem ennyire szokás ez, meg a környezetemben is.
4: Igen, de nekem is néztek nagyot a lányok, most voltam a héten tanítani a középiskolás osztályomba, és akkor végig kérdeztem, most ezt az órát külön tartottam, mert nem mindig tartom külön fiúknak, lányoknak, és akkor megkérdeztem, hogy nekinél van óvszer. És hogy megkérdeztem, hogy kinél van szőlőzsír, rúzs, szemceruza, és akkor kiderült, hogy minden van, óvszer nincs, óvszer és igen, és hogy akkor, hogy mégis mekkora súly lenne ott a neszeszerben egy óvszerű. Mm.
5: És ebben meg szerintem nekem van igazam, hogy egyszerűen lányoknak kell felelősségteljesebbnek lenni.
4: Hát szerintem meg így mindenkinek.
5: Mindenkinek, de nekik leginkább. Na, én kitomoltam az
4: indulatokat.
6: Megvan az óvszer.
4: Szóval visszavezetném a meséhez, még egy annyi történettel, itt a szavak, szép szavak, csúnya szavak, hogy nekem is a középiskolai óráimon, hogy van egy olyan óra, amikor megkérem a gyerekeket, kamaszokat, hogy kettő dolog, az egyik, hogy írunk föl káromkodásokat táblára, és utána arról beszélgetünk, a másik pedig esző szavakat, hogy ki mit tud a punci kuki témakörben, tehát női férfi, női férfi testre, nemi szervekre szavakat, amit tudnak, és utána elkezdjük megszemélyesíteni ezeket, és nagyon izgalmas, hogy mennyire lefoszlik ez az egész trágár dolog a Pináról, és kiderül, hogy a Pina az egy jó nő, Pina azt tudja magáról, hogy ő micsoda, és ez annyira klassz, amikor tényleg tizenéves fiatalok ezt mondják, és egy iskolai osztályteremben vagyunk, és így értelmet nyer, és megfosztódik ettől az egész dologtól, ami ezek szerint a 20-as évektől rárakódott az úr, úgyhogy próbálom visszaemelni őt a helyére.
1: És akkor a Tilos Rádió tematikus szex éjszakájában Csernik Pál Szende fog mesélni nekünk.
4: Ez a parti nagy.
1: Minél csúnyábbakat, vagy minél szebbeket.
4: A csúnyáját.
1: Na, ezt egyébként ezt csúnyában, mi elmondhatnátok
5: nekünk. Mi ez a csúnyája?
1: Miért hívják csúnyájára?
4: Miért
6: csúnyára? Miért mondják azt, hogy rosszra gondolsz?
5: Azért nem, mert azt takarni kellett, és takargatni való volt, és amit takargatni való, az csúnya.
4: Mert én hallottam egy anyukát, aki kijött ezzel, hogy a 4 éves kislányával népmesét valamit olvastak, vagy a Mátyás királyos mesé a csúnyáját eltakarja, a melleit, vagy a melleit nem mutatja, a csúnyáját mutatja, a melleit ő nevelte, és akkor...
5: Igen, igen.
4: És hogy azt mondja, hogy anya, és ők meg ilyen nagy punci tudatos család, és egy nézik meg, hogy a szép, meg nevet adnak nekem, és azt mondja, hogy miért hívják a csúnyájának, és a kislányban ez egy komoly probléma volt, hogy miért mondják, ez nem csúnya.
5: Tehát, ez én úgy tudom, hogy ezért, de hát Imre...
4: Jól lenne ez a csúnya?
7: Nem tudok hozzászólni.
6: De hát a csúnya szó is csúnyának szép szerintem, úgyhogy nem volt.
5: Nem, én úgy tudom, de ebben most nem vagyok 100%-ig biztos, hogy azért már, hogy a falusi erkölcsök szerint azt takargatni kell.
4: Hát meg, hogy a fiúk, vagy a lányok találták ki rá, mert az is barom érdekes, hogy én mutatok punci képet lányoknak. És nem tudjátok elképzelni, micsoda borzongás van, tehát nem tartják
5: a
4: nők.
5: Hát mert a előbb látnak.
4: Hát pontosan, de a lányok így nem. Tehát, hogy azt mondom, most a füleket mutatnék, így kiemelt képeket, akkor vagy szemet, vagy orrot, vagy bármi testrészünket, de a lányok annyira elbúznak, ez egy csúnya, értsen meg, ez csúnya.
5: Hát de erről a fiúkat kell megkérdezni, és akkor rögtön
4: látok. Hát nyilván,
5: persze. De a fiúk előbb látnak.
1: A fiúk mondhatnak bármit a lányoknak.
4: Nem, a lányok akkor is azt fogják gondolni, igen, amit ők szépnek vagy
6: csúnyának. Na most szépen kibugyoláljuk ezeket a szép csúnyákat, mert hogy van egy ilyen idézet, ezzel össze is kötném akkor a beszélgetést a mesével.
4: Ez egy nagyon szép, igen.
6: Van-e nagyobb dolog az asszonyi Pinánál? Mert nevezze akárki akárhogy. Mégiscsak a Pina a közös nevező.
4: Igen, és ez...
6: Na most akkor hát a Hargita Ildikó meséit a Ligból öt leány című kötetéből kezdem el olvasni. Mese az öreg istenről, aki nyughatatlanságában megteremtött volt mindent. Egyszer volt, hol nem volt, az üveghegyön innét, az óperenciás tengeren mög túl, volt egyszer az öreg isten. De hát miket is beszélük, Eino? Há, hiszen mindenki tudhassa, nem es volt akkor még semmi. Se üveghögy, se óperenciás tengőr, se kurtafarkú malac, az mégis túl volt ez mindenön. Elég ahhozzá, hogy az öregisten már halálra unta magát. Nem volt mit csináljon, hát hiszen nem volt ottan tényleg semmi. Még csak egy kavicska se, amit rugdoshatott volna legalább. Csak ült ottan a sötétbe egymaga, azt vakargatta a tökeit. Ha egyszer azt gondolta, csak föláll ma, s föles át, föl az. De abból es mi lőtt? Jó, bevárta a fejét, az lőtt abba a nagy sötétségbe. Na, káromkodott egy tisztességeset, jól elkerekítötte, s abba a minutába eszibe jutott valami. Hogyan csinálhatna valamit? De mit? Mert abba a sötétségbe még gondolkodni se lőhet rendesen, ha azt tanálta ki, hogy csinál elébb világosságot. Hát, hogyha jobban tud gondolkodni, akkor így es lőtt. Rögtön neki gyűrkőzött, gyúrt egy nagy gömböt, rá se cintott egyet, s elhajintotta. Világítsa! Azt mondja neki, az meg világított. Mit töhetett volna, ha maga az öregisten mondta néki? Na leesült az öregisten gondolkodni, de látjám, hogy egy szikra a napbú, mert így nevezte el a világítóst, ott pislákol a lábánál. Ha mit csináljon? Megkívánt azt a kis szikrácskát, olyan fényös volt, meg olyan melegségűt arrasztott. Szóval jó barátságos érzés volt a közelbe lönni, ha erre egyből főestanálta a dohányzást, azt rápöfentött. Húj, hogy az a bódorgos füst, az milán gyönyörűséges volt, hajjajjajjaj, s hogy kéne egy kényelemes lögyé, rögvest összeütött magának egy fotőt, s jól érezte magát. Belihevert, futta a füstöt, nézgelődött, Istenem, emmán volt valami, ha világosság volt, kényelemes, a dohányzás is jól esett, ez már ugye nagy fejlődés a sötétséghez képest, így volt. S el is teleteve néhány millió év, a nézgelődése ugye, de nagyon sokan már nem műhetőt, mert hogy hiába nézőt, hiába mérőgette a szömit, nem látott egyebet csak a napot. Ha elfáradt ebbe. No, ha elfáradt, bécsukta a szömit, s azt gondolta, sok ez a világosság talán, de azért teljes sötétet megem mégse akart volna. No, ha azt gondolta, kies tanált nyomban mögén valamit. Nekiugrott, gyúrt újra egy nagy galóbist, fut egyet rája, főhajintotta az égre, már az es volt, s mondá néki, világítsa, de ne olyan erőse. No, az es világított szép haloványa, éppen ahogy az öregisten gondolta. De ha már így belegyütt, csinyált rögtön csillagokat is, hogy az se hiányozzék az égről, ha majd a legények udvarolni, meg kocsmázni járnának, már addigra kitanálna a legényöket is, s rögves rendöt is rakott abba, hogy ki mikor lőhet az égön. A nap ugye nappal, a hold meg éjszaka, az összes csillagokkal. No hát, egy darab időre megen volt, ami elszorakoztassa, de már róla nyughatatlan volt. Megint csak elunta magát. Most még már valami mozgásfélire vágyott, hogy ne mindig ugyanezt nézze. Hát mit tanált ki? Kitanálta az óperenciás tengőt, mög a több vizeket, s ha mögés csinálta őket, de aztán mög se bírt állni, gyűltek a növények, az állatok kisebbek, nagyobbak, ahogy eszibe jutott. Csinált az mindenfélit, de esze láthatunk es belőlük egy néhányat, még ma is alaposan körbenézünk. Akkoriban ilán teremtős kedvibe volt. Csak sürgött, forgott, naphosszat, estenként mög rápöféket, elhevert a fotőbe, s nézte azt a temérdek csillagot, mög ahogy a tengőr mocorgott örökösse. Nem es gondolta, hogy volna ennél jobb mulatság, pedig volt. Igaz, baj es lett belőle? No, azt se gondolta még akkor. Az még úgy kezdődött, hogy az öregisten fölállt egy rögge a fotőből rögtön, ahogy a nap elé bújt a hegyek mögül, pisált egy rendeset a diófa tövibe, az körülnézett. De már nem volt ott a néppák semmi, csak az az egy szöm diófa. Ha elindult a lábain, hogy keres már valami érdekességet, és ha mönt, haladt és nézte, milyen gyönyörű világot teremtött. Nézte, s az jutott az eszibe, milyen jó volna valakivel beszélni erről, s ahogy ezen gondolkodott, éppen egy kerek tópartjára ért, valami nagy hegyek tövibe, s olyan alkalmatos sártanát otton, hogy szinte meg es kívánta. Na, ha megkívánta, nem gondolkodott tovább, neki látott. gyurmázni, formázni kezdte, s közben nézögette magát a tóba, hát, hogyha hasonlót tudna csinálni, mint ő, hasonlót tudna csinálni, mint ő. Hát nem esküllött sok ahhoz, készlőtt hamarost vélet,

0: az öreg isten egy délután elszundik át a fotőben, s valami álmot látott. Azt álmodta, hogy egy öreg asszony üldögélt a tengőrparton, az ölibe vötte az öreg isten, azt mesélt néki, s ezt mesélte.
1: Egyszer egy öreg asszony, amikor azt

0: Szép jó estét kívánunk, ez itt a Tilos Rádió, és benne az egy éjszakás kaland nevet viselő tematikus szex éjszaka. És hol tartunk már a programban? A programban éppen ott tartunk, hogy Csernik Szende mesél pajzán népmeséket. Csernik Szende, székely mese mondó. Szende, mondasz mert nekünk mesét?
1: Igen, bizony, ráadásul egy nagyon érdekes címmel. A válogatos faszú legényrül. Edző volt, hó nem volt, s a világ legvégén se lőhetőt. Csak és ezen a szebbik oldalon, ahun az ember csak kiköpik egy megy magot, már van úgy csekülnék ki, s néhány esztendőcske után már arról a fáról szötheti a mögyet, amelyik abból a kiköpött magbúnyőt. Volt edző valahun, az üveghegyön

innét, s az óperenciás tengerön túl, amerre a kurta farkum alatt túl, egyszerű volt egy legény. No, az nagyon mutatós legény volt, s észér se köllött, hogy a szomszédba szaladjon, s ha elhatározta, hogy feleség kő néki. Volt es egy leány, akivel már rég szömözgették egymást, s hát már nem hibázott semmi, mögés tartották a lakodalmat. No, ha csak addig lett volna, de hát a mennyasszony táncos meg volt, s a legény akkor főkapta a feleségét, s ahogy szokás, béfutott véle a hálószobába, hogy a valóságban is asszony legyék belőle. S már nagyon es kívánta már a látását, az érintését, ha levetkeztek, de bezony akkor kezdődött a baj. Mert ameddig volt rajtuk ruházat, száguldozott a legény vére, mint a vágtató paripaló. De amint a leán fölé került volt, s anya szültén, hát úgy lehűlt, minthogyha patakvízzel mögöntötték volna. Mit csináljak? Mit csináljak? Gondolta magába a legény. Hát csak mögkédi már a faszát, minek nem dolgozik, mikor éppen az ő kedvére akarna tönni. Há, fasza nem bátortalankodott, kiköpött elébe egy kicsikét, s mondja. Nem ez a, nem én, mondja a legény. Há, majd én megmutatom te néked, hogy mégis ez a, lássad. Azzal neki feküdt, gyúrta, várdeste a faszát, de bizony nem mön a semmire. Megpróbálta leánya ezt is, meg azt is, sáhogy ott várgelődnek a dunyhák között. Csak bétekint a nap az ablakon, s véle be az fiú édesanyja, röggelive, hogy ő vinni a lepedőt, hogy szégyennel sék a leányon. Elég volt ezt hallani a leánnak. Magára eresztette a gúnyáját, s úgy hazafutott, hogy jobban se köllött. Még hogy ő maradjon szégyenbe, azt már ne. S még azon a héten hozzáment a korábbi udvarlójához, s kiesakasztott a hajnalban nagy büszkén a véres lepedőt. De mi lett a legénnyel? Mert ami őtet érte, a szégyen volt, valóságosan. S tudta ezt az édesanyja is, s amíg a legény felöltözött, ő bizony tarisnyát rakott neki, s mielőtt az ajtón titkon kiszökhetett volna, hogy tán vízbe veszeltse magát, elejbe állott, s azt mondta néki, édes fia, vedd ezt a tarisnyát, s véle anyai áldásomat, s ne a víznek menj, hanem a hegyen túl, a kerek erdőre, ahun a kurta farkum alatt túrja a sarat, ott lakik egy boszorkány, az minden bajra tud bűbájt. Reáborult a fiú az anyjára, aztán nekivágott búval, szégyönnel felhőzött lélekkel, de kicsikét reménykedve az útnak. Ahogy elindult, oda is érkezett. A boszorkány mög már várta, s elé is ment, nagy csúfságosan, hogy olyan csúfságot a legény még sose látott addig. Na most, hogy mondja mög ennek, hogy ő neki mi a baja? Ha nem merte, de a boszorkány tudta, kérdés nélkül, s mégis megkérte, mit akarsz itt, ahun a madár se jár? Azt mondja erre a legény, hogy bizony ő szolgálatot szeretne, s a szolgálat fejébe a végén kívánna valamit. Tetszett ez a banyának, s éppen kapura gyött, mert bajba volt a leányával. Azt mondja a legénynek, az rössz a dolgot, hogy megkeresd a leányomat, majd ő jól elbújik, te mög, ha megtalálod három nap alatt, a végén kívánhatsz egyet, de ha nem, halálfia vagy, már megetetlek a kurta farkú malacca. De azt nem mondta meg a fiúnak, hogy a leányát ő se találja, akármilyen varázslattal próbálja. Hát a legény nem bánta, de már este volt, s lefeküdtek. A legény bizony fáradt volt nagyon, hát elaludott rögvest. De ha elaludott, álmodott is, s mit vajon? Elmondja? Elé? Ha már csak nem tartom magamba, ha már belékezte? Nem igaz? No. Ha azt álmodta, hogy széna helyett egy leányöli befeküdik, kinek az orcáját nem láthatja, de a két forró karját érezheti, s az illatját úgy szintén, s a leán mesél neki, s olyan hangon, hogy attól még a 87 éves dédapja is újra legény lőhetett volna, ha nem feküdt volna két esztendeje a hátán, s a temetőbe. Sá, ahogy megvirradt, bezon semmire nem emlékezett, csak valami illat motoszkált benne, s át a fasza, mint a gerebre rúdja, ha déceg leány használhatja. No, de menni kellett keresni a boszorkán leányát, s az nem lehetett egyéb, csak valami dögletös frányoság, mint az anyja. No, a legény möntes, hiba nélkül, de bizony nem tudta, hol merre keresse, s csak az illat járt az eszibe, hogy az mitől löhet, ha arra ment, amerre azt érezte. Ahogy ott ment, les föl a hegyeken, s gyönyörködött a világ szépségiben, ha mit lát,
egy fürt aranyhajat, egy virágos bodzabokrot. Mit gondoljon? Ki élőhet? A banya leányáé biztos nem, de azért mégis szépen a zsebébe rakta, s ott écakázott a bokor aljába. Alig, hogy béhunta a szömit, már a leány ölibe volt, s az se váratott magára, neki kezdődött egy újabb mesének, s a hangja tám még a tennapinál es igézőbb volt, s a sejmös bőre még olyan, hogy a legény belé akart halni a gyönyörűségbe, amikor a mellire fektette a fejét. A leány csak mesélt azon a mész csordítós hangján, hogy már a legény szíve egész mögtellett véle. Persze, hamar állt előtt az éjszaka, s a legény mögön úgy járt, mint előttem, s megint nem emlékezett semmire, de ha nem emlékezett a feje, a teste tudta, mik öl neki. El is indult megen az illat nyomába, ment, nézgelődött, hát, hogyha tanálna megén valamit. Ahogy ment ott az erdőkön, úgy eltévedt, hogy már azt hitte sose tanál vissza, s még azt se tudta, mi vezeti. Nem gondolkodott ő azon az illaton, csak ment, amerre húzta az orra. Há, ahogy ment, s nézte az érő szamócákat, látjám, hogy valami csipkés ruhaféle van egy bokorra szakadva. Ahogy felemeli, megcsapja az illat, hogy a földre tántorodik tőle. Most aztán már kezdődött emlékezni. Arra legalábbis, hogy miután mögy. Hát a szag után. Fogta a ruhácskát, azt is betekerte a zsebibe, de még nem tudott nyugodni, hiszen a banya leányához egy minutával se került közelébb. Nem tudta, mit is csinálhatna. Egy napja maradt, hogy megtalálja, s mehet a kurtafarkuhoz eleségnek. Há, hogy így vergelődik, valami hangot hall. Hát, a szíve sugdos neki. Azt mondja, hogy ne féljél te, ne vergelődj, rönnbe lősz minden. Ahogy ez hallja a legény, csak mögkérdi a faszát, és annak mi a véleménye. Én osztál semmit se tudok, mondja a fasza, de az biztos, hogy jó nyomon járunk. Már az illatra gondolt, a legény meg a banya leányán. S meg es nyugodott. De ha jó es volt ez így, mivel erősös telet közben, mögén lefeküdt ott a szamócásba. Hánkolódott különben ölögett, már mán érezte, hogy történik véle valami. Mán a szaktú fölállt néki. Húha! Ha örült ennek, de még főt, mert még fétes. Alig es bírt elaludni. De a csillagok mindelől voltak, a vágyak és ágaskodtak erősen, s még es bécsukta a szömit, s elaludott. S már mesétes a leány, de úgy, olyan halkan, s áthatatosan búgatta a hangját, hogy a legény nem csak azt hallotta, de érezte az illatját is, s a sejmös bőrit, két forró karját, pedig azok ott is voltak. No, egyszer csak megen főtámadott a nap, s elég hamar, mert amilyen jó az éjszaka, olyan rövid, ha úgy van. Mert úgy volt megen minden, mint először. De baj nem volt ez sem, mert a legény bizony nem tudta, mit keres, csak még azt nem, hogy majd mit csinál véle. No, gondolt egy erőset az édesanyjára, összeszedte a bátorságát, s neki megen az erdőnek. Rábízta magát a szívire. Nem tudta ő, csak érezte, de mégis tudta valahogy, hogy azt a leányt ő most megtalálja. Ahogy ott megy, mendegél, a vastag avarba, huldogáló levelek közt, s nézgelődik, valami hangokat hall. Ahogy közelebb merészkedik, látján, hogy három leán picánkul, pancsul, fürdik egy tóba, s mint pucér, csóri, ahogy az anyja megszülte. Az egyik veres hajú, de még a pináján is, s kívánatos, hogy belé harapna. A másik barna, nagy a mája, csípeje, hasa, mint a ringató bölcső, s édes a lehellete. A harmadik fekete, s a szeme okos, megértő, benne az egész világ. Hújha! Ha ő csak egyet keres, neki csak egy aranyfürtje, egy ruhacskája van. Mit csináljon? Rágondult az édesanyjára, s már tudta is, mit kell tennie. Elé kapta az aranyfürtöt, mindegyikre reál suhintott egyet, s lásd csodát! Abba a minutába egy leán lőtt a háromba, s állt ottan, lehajtott fejjel, s pislogott a legényre, s béborította őtet a tulajdon sarkig érő aranyhaja. A legény csak reál nézette, hogy nyújtotta feléje a ruhát, s mána a leán karjába volt, ott reszketett, amög szintén, mert a haja
A bőre, az illatja, s ahogy megszólalt, a hangja, egyszeribe eszibe juttatta a fiúnak, hogy hát az ő ülibe álmodott, s ha ő nem lesz a felesége, akkor senki. Ebbe hamar megegyeztek, s mit bánta a legény, hogy banya lánya lesz a felesége, mert bizony ez a volt. No, akkor elindultak hazafele, s alig est tettek 3-4 lépést, ha mögérkeztek. Rögtön es elibe állt a fiú a banyának, az nagyon megőrült, kérdezte és erősen, mikől a fiúnak cserébe. Én bizony a leányodat kérem, semmi mást, azt mondja. No, a banya erre ordított, visított, hogy azt nem lehet, azt ő nem adja. Hát jó, de a legény nem tágított, akkor a banya azt mondta. Na te makacs, a leányom köl nesze, avval reás hunytott a leányra, míg az egész baromfi udvarra, s ha, az rögtönes almával változott. Tikkok, libák, míg a leány, mindegyik. A banya mög belésződte egy kosárba, az összeset, hogy senki se tanálta volna, ki melik az a leány. Nesze, azt mondja, válassza, ameliket elvesződ, allősz a feleségüd, s vihogott. Húha! Most meg mit csináljon? Sokat nem gondolkodhatott, bészagolt a sok alma közé, s nemes válogatott, kivőtt egyet, zsábrá tötte, aztán fogta a kalapját, köszönte a segítséget, s ment hazafele a térdigérő hóban Isten hírivel, közbe télett. Alig, hogy elindult, lőtt nagy csöngés, ha mi most tél van, lőtt nagy csöngés, bongás, fölborult a világ, eltűnt az erdő, a boszorkány, nem volt ott más, mint csak illat, hogy elszédült a legény belé, de már nem bírt gondolkodni se. Az az alma leányjá változott. Az a leány a két karjával átkarolta, a fejét a mellire vonta, a hajával béburkodta, s a hangjával susogott néki, s már ruha se volt rajtuk, s összesimította a bőrit a fiú bőrivel, s nem volt akadály semmi se, mert a fasz a hatalmasra nőtt. Bébújt a leámba, bé abba a szépséges pinájába, s bébújt a fiú est teljesen, s ölelte közbe a leánt, amíg reáolva, s nem voltak többé kettő, csak egy. Így volt, s aztán nagy szokás, hazamöntek, nagy lakodalmat csaptak, s boldogan étek, amíg mög nem halt.

Volt egyszer egy szegény özvegyember, szerencsére csak egy leánya volt. A jó csicses forus volt, mindene megvolt, ami maga fajtájának kell, csak az az egy kicsi bundás üregecske hiányzott a lába közül. Úgy el volt keseredve szegény ember, azt se tudta, mit csináljon. Hiába várta, hogy valamelyik legény elszaporodna az ő leányán. Nem volt mit tenni, mert csorba volt a leán. S ugye a varjaknak a fülig bejutott, hogy az öreg méd busul, mert azok mindent tudnak, nagy tudós nemzetségot. Kapaszkodtak fenn a divófa tetején, mint valami csapás értelmiségiek. S az egyik varjú elkezdte károgni, hogy Amborus, ne busulj! Árítsak csak B. Kolariném házi patikájában, megkapod, ami a leányodnak a lába közül hiányzik. Hely, az öreg a lábait nyakába kapta, mint korábban feleségét. Iszkiri! Na, mire odaért, addigra varja kárekekték Kolarinémnak, hogy mit menjen az öreg. Mindjárt B.S. vezette a házi patikájába, s hallják-e, így a falba szegek elibeli-beli voltak verve, s oda kellékek fel voltak okosztva. Volt szőke, fekete, veres, szöszös, bodri. Na, melyen kell, Amborus? Nekem mindegy, Kolariném. Na, akkor itt van mindegyikből egy tucatot, egy papírsuskába belésuvasztott, s azt mondja neki, Amborus, jól ügyelj ezekre, mert félúton a kíváncsiság elévesz, mert ezek erős karmosok, akkor bajba sodrolsz. Na, menjen haza az öreg széles puffával, viszi a leánnak a lába kezivalót. S gondolta magába félúton, hogy kicsit szusszanjon meg, beült egy kotlos fűcfa alá, s elévette a kíváncsiság, vajon megvan-e mind? Belénezett, de azok olyan utat találtak magiknak, mert erős karmosok voltak, kirepültek, felrepültek a kotlós fücfának egy-egy ágára. Illegették, billegették magikot. Jaj, hogy elsápadt az öreg, pedig imán kezdett megjönni a színe neki. Most mi a rossz nyavaját csináljon? Elévette a részveret és pipáját, megtömte hazai büdös dohánval. Na hát azoknak mondom, akik még a cigárról nem szoktak le, hogy a dohán azért olyan büdös, mert az ördög belifingott. Megtönte hazai büdös dohánval, reagyújtott, az a büdös füst felszállott, azoknak ott körbe a szemi könyvbe lábbat. Hely, repültek vissza a papír suskába. Megragadta a suska szádját az öreg. Futva viszi haza a leányának. Na édes leánkám, melyen kell? Szőke, pekete, veres, szöszös, bodog. Mindegy nekem, édesapám. Na akkor itt van a szőke. Lába között elterjesztette. Hazai mézes pálinkával megforrasztotta, mert ugye a régi világban nem volt plasztikai sebész. Megforrasztotta. Hely, híre ment, hogy nem csorba a leáma, a varjak elkárogtak. Azt mondják az öregek, hogy leányos ház kutyája nem pihen. Addig jól élt a kutya, mert csorba volt a leán. De most annyit kellett ugasson, ma úgy el volt gyengülve, hogy féloldalasnak, így neki volt feküve a kapusasnak, már csak úgy tudott ugatni, már húzódott félre, hogy a görcs öljön meg tütököt, már féloldalára sípolt. És hogy közben legyen mondva, hát ez a leán semmiféle alsó neműt nem hordott, csak egy rokolyát, s amikor a legények odaértek, akkor jött ugye az egyfelvonásos jelenet, mert ugye egyfelvonással felemelték a rokolyát, s amit alatta találtak, azon úgy elgazdálkodtak. Hát olyan csiklós vére lett ennek a leánnak, hallják-e, úgy megszerette a legényt, hogy el is határozta, hogy csak olyanhoz menjen férhez, akinek legalább kettő van a lába között. Tölt az üdő, csak nem akadott olyan legényre, s volt ott a faluban egy szép szál legény, aki szemet vetett erre a fehér népre, mert, mint mondtam, olyan jó csicses faros volt. Gondolta magában a legény, na majd én megmutatom, hogy hogy kell ezt csinálni. Egyik reggel a legény felkölcs, felöltözött szépen, székely szedettink, slájp is, székely harisnyos, lábára
kemény szárú csizmákat húzott, és alattomban lepesérte az egyik csizma szárát és másik csizma szárát is, és kiállott a kapuba, s várta a leánt. Ha egyszer jő, ereszkedik lűtőnek lefelé a leán, ha hallja ki a koronás rokkolja, olyan szépen járt a farán, hogy mind azt mondta, hogy tiszta búza, tiszta búza, tiszta búza, tiszta búza. Mert a régi világban, amelyik leán csufúl ment, annak csak annyit tudott mondani a rokója, hogy rossz, rossz, rossz, rossz, rossz, rossz, rossz, rossz. De ennek a leának olyan szépen járt a rokójája, mikor meglátta azt a szép szállegint, s reanezett a csizmákra, megszólal. Ha mi a Gergi? Hát neked mit van lepeselve mind a két csizmát? Mit, mit? Azért már nekem kettő van. Jaj, hallják! A leán úgy futott hazáig, hogy a szél a mely szinte kikezdte. Beesett az ajtón, s jaj, édesapám, üssék ezt a lakodalmat, már megkaptam a nekem való legényt. Na, örömikben úgy süttek, főztek, majd leégett a ház, örventek, hogy megszabadulnak a leántól. Meglett a lakadalom, s mikor a vendégek hazamentek, hát ugye a fiatalok magikra maradtak. Volt, ami volt, hallják-e, még áldott szerencsest a házocskát jó erős baronával megépítették. Eltűnt az éjszaka elég rendesen, s egyszer azt mondja a leán, a leánból lett menyecske, hogy na, Gergé, hát imád, vedd elé a másikot, és melyen másikot? Ha nem azt mondtad, hogy neked kettő van? Jaj, tudod-e, nekem kettő es volt, csak a kisbíró kidobolta, hogy akinek kettő van, az egyiket béke szolgáltassa, s neki kell adja a református papnak, s én neki adtam. Ó, te, hogy a guta vágjon meg pont a nászi szakánkon, én bizony elmegyek, s visszakérem, mert az és az enyém. Na, elmenjen oda a paphoz, a menyácskás mondja, hogy nem így jöttem. Azt mondja a tisztelendő úr neki, hogy jó van, édes leánkám, hájál itt velem, s megkapod a magadét. Na, az éjszaka ott teselt őt, hajnalban menjen haza, menyácskás, jöj vele szembe az ura, s azt mondja neki, Gergé, te Gergé, bekicsi eszéd van. Ha mi? Pont a jobbikot kellett oda.

Até posso te dizer, a la sua

0: azt...
1: Most ez
0: azok most nem megy semmi? Vagy?
2: Szerintem nem.
3: Na még egyszer. Na még egyszer, ez itt a Tilos Rádió. Várjál csak. Ez itt a Tilos Rádiónak a tematikus szex éjszakája, a... De éjszakás kaland, elfelejtem mindig ezt a nevet. Vetközi le a nevét.
2: De azért ennek én örülök, Balázs, hogy te ezt elfelejted, ezt az egy éjszakás kalandot, úgyhogy ez azért szimpatikus vonás.
0: Na, nevemre visszatérve.
3: Mondjad.
0: Igen, tehát hogy bugyoláljuk ki, ez így szépen bugyolálódik ki, mert hát igen, a Csernik Szentdenév, az hát volt férjem neve a Csernik, és azt így egy hordtam 10 évet, mint egy ruhát, és akkor most már nem vagyunk együtt, és így a Pál nevet, a leánykori nevemet gondoltam, hogy visszaveszem, és akkor így beírtam a Facebookra, hogy Csernik Pál Szende, és egy ismerősöm azt hitte, úgy ismerősöm, hogy nem találkoztunk, és azt hitte, hogy én egy Pali vagyok, egy férfi név. Na, jöttök?
3: Jövök, itt vagyok.
0: Na hát a lényeg, hogy igen, Szende vagyok, és akkor...
3: Én is zavarban voltam, hogy kit keressek a Facebookon, kit fogok találni, mert én a Szende nevet nem ismerem.
0: Na igen, de az is érdekes, hogy kötődik össze, mert hogy hát a Szende név az ez egy ősi magyar férfi név.
3: Ráadásul.
0: És a Szendike, tehát én a Szendike név magyarázatban találtam rá, hogy a Szende ősi magyar férfi névnek a nőjes változata a Szendike. Aha. Egyébként engem nagymamám még falun, ott Dánukban, ahol fölnőttem, hát Szendikének szólítottak. És ezért írtam oda mondjuk a Facebookon, hogy hát Szendike is, zárójelben ez a becenév, az így jól esik, hogyha a Szendikének is szólítanak. Na, hát akkor így akkor Csernik Pál Szende vagyok most jelenleg.
3: És honnan jönnek a mesék, azt mondtál nekem?
0: Hát én úgy érzem, hogy Istentől jönnek a mesék.
3: De hogy ezeket hallottad, vagy ezeket tudod, vagy ezeket kitalálod, vagy ezeket megálmodod, vagy ezeket olvasod,
0: vagy igen, ez így mindegyütt, így van. Hát amúgy én úgy lettem mesemondó, hogy a gyermekeim óvodájában pár éve mesenap volt, és akkor én gondoltam, hogy hát ha mesenap van, de jó, hogy mesenapot ünnepelünk, hát én nagyon szívesen viszek meséket és felolvasok, mert mindig szerettem felolvasni meséket, amúgy 14 éves koromig meséket olvastam, én nagy regényeket írtoztam, a nagy vastag könyvű regényektől, és én a mesék világában voltam nagyon sokáig, nagyon otthon éreztem magam bennük, és nagyon szerettem felolvasni meséket később is. És akkor hát az történt, hogy ugye az óvodában, amikor a gyermekeimnek volt a mesenap, az egész óvodának felolvastam meséket, székely népmeséket. Hát itt Magyarországon. És ezzel, hogy felolvastam székely népmeséket, hát a honvágyam is szépen csitult, mert hát erős volt az azért, mert hát azért Erdély az egy nagyon erős levegőjű hely, és hiányzott az erős levegő. Hát ezért pont jól jöttek ezek a székely népmesék, és így annyira jól esett a gyermekeknek, meg nekem is, hogy ott olvasom, hogy azért én úgy éreztem, hogy ezt így tovább kell folytatni. És hát mivel hogy kezemben volt a könyv, és így foglalt volt a kezem, hogy hát akkor hogy folytassam tovább, mert én úgy akartam folytatni tovább, hogy megjelenítem a meséket, a székely népmeséket. Mert hogy hát annyira élőek azok a szereplők benne, annyira élnek a mesékben, mert ugye a mese ez egy nagyon szép, szimbolikus tükör nekünk az életünkben, ősi tükör mondhatni, és akkor hát mivel foglalt volt a kezem, hát hogyan jelenítsem meg, hát a kezemmel nem tudok bábozni, ezért a lábaimra kerültek a bábok, és így lettem lábbábos, mesemondó, tehát ez a kettő. Lényegében az én előadásaim, amikor a székely népmeséket adom elő, akkor azok a lábbábosan történnek, tehát a lábaimmal bábozom. És akkor hát így lettek a mesék, és nekem így konkrétan senki nem tanította a mesélést, hanem az bennem volt, mert szerintem mindenki születik valamivel, és én valószínűleg ilyen mesékkel születtem.
3: És vannak még felnőttek, akik mesét akarnak hallani?
0: Hogyne, és jönnek is.
3: Mesélj nekünk.
0: Persze, az volt a jó érzés, amikor észrevettem, hogy így a felnőttek is nagyon érdeklődnek a mesére, amikor mondjuk gyerekeknek meséltem, ugye eleinte, De nem, várjatok, először a filterbe meséltem hivatalosan, és ott ilyen néptánc este volt, csángó néptáncot, múlvai táncot tartottak, és oda felajánlottam, hogy hát én így nagyon szívesen megyek, bábozok mesét, és élvezték. Hát mert rólunk szól, és nagyon élvezték, és ezért így, és soha nem éreztem azt, hogy én csak gyerekeknek mesélek. Hát, mert a felnőttben is ott van ugye a gyermek egyébként, de amúgy régen,
3: hát, ugye, előjönni, nem?
0: Igen, meg hát a mese az régen felnőtt műfaj volt, amíg a televíziós világban nem szorította a mesét az emberekbe, a mesélést. És ezért nagyon jó, hogy most a reneszánszát éljük a mesének, hogy így újra visszajönnek a mesék, hát azok soha nem hagynak el. És akkor nagyon-nagyon-nagyon örventem annak, hogy a felnőttek is élvezik a mesét, hisz én is felnőtt vagyok, és jó, hogy így együtt a családokat látom, és a felnőtt is ugyanúgy örül a mesének, ahogy a gyerek, sőt, még jobban kacag, amikor mesélek. Mert a felnőtt ugye hát az eszecskéjével is nagyon tudja a poénokat fogadni, de hát a gyermek az meg a lélekével érzi, meg érti a mesét, és akkor ez így együtt, így nagyon jó. És a pajzán népmesék, hogy így elhívtatok ide, hát azért jó, azért is jó, mert hogy igen, ismerik meg a pajzán népmeséket, akik nem ismerték, ha bár, ahogy hallgatják, szerintem mindenkiben nagyon természetes ez a pajzánság. És nemrég a Karafa Gyulával találkoztam, aki a bőr díszműveit vásáron árulta, és ott volt a Csúnya Mesék című könyve, ami épp itt van előttem, és az benne van a tarsolyomban azóta, is mindig viszem magammal, mint a Biblia, és hát már van mesék ugye az ősi Bibliáink egyébként, és akkor abból mesélnék most nektek a Karafa Gyulától meséket.
3: Meséljük.
0: És a csizmával kezdjük. A csizma. Felsőnek eresnén és úgy éltek az emberek, mint bárhol máshol. Születtek, felnőttek, dolgoztak, házasodtak, megöregedtek, oszt meg es haltak. Hogy azt közben mik történtek velük? No, itt egy eset ebből a faluból. Élt ebbe a faluba egy legény, kinek szegények voltak a szülői, még az egerek sem mentek be a kamarájukba annyira. Nem voltak azok hűlék, hogy oda menjenek, ahon nincs. No, ennek a legénynek nagy vágya volt. Gondolkodott sokat, hogy amíg néki nincsen csizmája, bizony egyáltalán nem fog véle szóba állani. Ha elment idáes, odaes, erdőre fácsányi, mezőre kapányi, rétre kaszányi, legelőre birgét őrözni, azt egyszer csak volt annyi para a tüszűjébe, hogy békopogott véle a csizmadiához. Adj Isten, mester ura! Van-e az én számomra csizma készen? Bizony volt. Már néne lett volna, csizmadia volt a mester, nem kalaposinas, az dolgozott az éjjel-nappal. Nappal a csizmabőrükkel, éjjel meg a feleségi bőrűvel. Azt is lapogatta, hogy még volna volt a legneheze. Mindkettőt egyformán szerette, hát ugyanaz néki nem volt munka. No, fölpróbálta a legény a csizmát, úgy passzott a haják a lábára, akárha ráöntötték volna. Örült es néki, kifizette menten, nem es alkudott, azt már lábán es hagyta, mikor hazafele ment véle. No, meg volt a csizma, most már lehetett bálba es menni. Úgy es volt, kifényesítette a csizmáját, úgy ragyogott a haja, mint a Salamon töke. Azt elballagott a bálba, már nem a Salamon töke, ugye, hanem a csizma. Felkérte a Julis táncolni, azt, ahogy táncolnak, lenéz a legény az új csizmájára, azt mondja a Julisnak. Te Julis, fogadjunk, hogy rajtad kék bugyogó van. Hát, te azt ott honnan tudod? Már hogy tényleg? Hát, csak tudom, na. Na, felkérte a Maristes, ásment lenézett a csizmájára, azt mondja néki. Te Maris, fogadjunk, te rajtad piros bugyogó van. Hát, te azt ott honnan tudod? Már hogy tényleg? Mondta a Maris. Hát, csak tudom, már tudom, na. No, harmadiknak felkérte a Pirit, táncolnak, azt ásment lenéz a csizmájára a legény. De az úgy megijedt hallják attól, amit a csizmája fején látott, hogy még a vizes áll levárta ilyettibe. Piroska, van te rajtad bugyi? Nincs én rajtam, válaszolta Piros. Nem szoktam én azt a hordani. Nyázadója! Könnyebbült meg a legény. Manasztat hittem hallott, hogy a csizmán fej a repacéjjel. No, lássák, jobba, ha a jányon van a repedés, mint sem, hogy a csizmán, mert a jányra udavaló, de a csizmára sohasem. S akkor most jön egy jó dorongol című mese. Ilyen dorongol, ezt a lotteriázóknak ajánlom. Imre, te voltál már lotteriában?
1: Valaha gyerekkorom.
0: Na, ezekes elmentek, nézzük meg. Ilyen dorongol. Éldegélt egy faluba egy idős, meg egy fiatalabb házas pár. Éppen egymás szomszédjai. Szegények voltak mind a hányan. Hát mit est tegyenek, mit est csináljanak már, hogy egy kis pénzmaghoz férjenek. Hát az idősebb házas pár elkezdett lottériázni. Azt nyertek es? De mindjárt az első héten ötössük lett a lottérián. Azt úgy meggazdagultak, hogy még a jutoros pulickát is arantalvú ették ott a ma. Na, egyszer által megy hozzájuk a szomszédasszony, a Maris, azt mondja néki. Jó csanéni, tessék már nékem elárulni, hogy a fészkás fenébe tudtak maguk ötösset csalni a lottéria nácsőre, mert nékünk is kell tenni egy kis para, mert mindjárt kidűlik a házunk fölö, meg kilátszik a jóskám seggeportja a harisnyábú. Tudod, leányom, erről nem szívesen beszélek. De műnk az urammal nagyon megszerettünk titeket, ezért elárulom néked a mi nagy titkunkot. Mikor műnk este lefeküdtünk az ágyba, én megsimogattam az uram dorongját, majd húztam a fejibőrén jó néhányat. Közben megszámoltam, hányadik húzásnál kezdett ágaskodni. Volt olyan estve, amikor 30 és elég volt, de volt olyan éjszaka és mikor csak 80 körül kezdett működésbe lépni. 80 körül vagyunk. Nem vagyunk már fiatalok, no? Eztet a műveletet műk 5 napon köröztül megismételtük, s az így mögkapott számokat mögtettük a lotérián. Hát, leányom, ez a műk sikerünknek a titka. No, a fiatalasszony alig várta már, hogy este legyen, s hogy az urával kipróbálhassák a szisztémát. Eltellőtt az 5 nap, kitöltötték a lotériát, de nem nyertek azok biza semmit sem. Hát, és szaladt a szomszédba a Maris, s ásítta a bánatját. Hát, Júcsa néném, képzeljed csak, hogy mint jártunk. Az első napon alig vettem a kezembe az uram dorombját, s már is meg kellett tegyük az egyes számot. Így ment a nap, mint nap. Az ötödik nap végre 1-től 5-ig mind az 5 szám mög lett játszva. De hallja, ilyen számokkal még senki, de senki nem nyert el itt a lalatot, de nem es fogom már szent. Tessék már valamilyen más ötletet adni, hát a nékünk is sikerül nyerni egy kis parat. Hát, kis leányom, nem is tudom, már mit is mondjak néked, de már csak ne haragudj meg, én megmondom az igazat te néked. Az ilyen doronggal baszni kell, s nem lotériázni, már ha reám hallgattok. No, így esett, hogy para nélkül maradtak a fiatalok, de minden nap akkor átpróbálkoztak a számok megtalálásával, hogy csak úgy dönögöd náluk a kisdikó. No, szép eső?
3: Hát ez, ne haragudj, ez egészen elképesztő mese van.
0: Lesz még elképesztőbb?
3: Még ennél is?
0: Még lesz kiállítás, meg menj a francba, meg ilyenek. Hát
1: akkor... Szóval ki... csúnya szavak is vannak.
0: Lesz az elég csúnya szó.
3: Ez itt a Tilos Rádió, és benne a tematikus szex éjszaka, Jenny Xendemese.
0: Borotvált volt a lány.
3: Nem neveti el magát a felolvasó. Hát nem neveti, hát ezek komoly dolgok, nem? Hát csak...
0: De el szoktam nevetni magamat. Főleg akkor, amikor először olvastam föl, hogy a közönség előtt a Ligból lőtt leány meséből, ami Hargita Ildikó a Ligból lőtt leány című kötetéből, amit Kapolcson olvastam föl, mert az Irodalmi Jelennek a munkatársaival találkoztam. Ott jöttek szembe velem, és így jött szembe ez a pajzámesés könyv. Hát akkor érdekes volt, amikor élőben ott a... De el sem olvastam először, csak belekukkantottam a könyvbe, és az így elég izgalmas volt, mondott, ez jó lesz, ez a számra, ez jó lesz olvasni, mert már ugye kezdtem ezeket a meséket így olvasgatni. Hát érdekes volt akkor, amikor először olvastam egy-két olyan szót előre, magamban ugye megláttam ezeket a szavakat, és ott röhögcseltem magam, kacagtam magam, hogy mit fogok kimondani, de hát szerencsére a közönség is elég jól kacagott rajta, úgyhogy ez jó sikerült. Na és akkor hát itt akkor említeném is, hogy a Hargita Ildikónak a Ligból öt leány című kötetét megrendelhetik a hallgatók az Irodalmi Jelen folyóirat internetes könyvesboltjában, úgyhogy az ott keressék. A Karafa Gyuláét majd Karafa Gyulától neki a tarsolyába lesznek azok a mesék, amiket itt még itt fogok olvasgatni.
3: Hát az a kérdés, hogy az emberek olvasni akarják ezt, vagy azt akarják, hogy valaki mondja a fülükbe.
2: Szerintem tőled hallani sokkal jobb, mint olvasni.
0: Hát szívesen olvasok ilyen meséket, és ez jó is esik, úgyhogy...
3: Ki lesz szerintem a Tilosnak a honlapján, tehát hogy össze lesz vágva.
2: Egyébként pont az jutott eszembe, hogy csinálhatnánk Tilos meséket felnőtteknek is.
3: Nagyon jó ötlet szerintem ez. Ezt Szendét visszahívjuk.
0: Jó, hívjatok, jövök. Van a kiállítás című mese. Azt úgy szoktam fölvezetni fellépésemen, hogy a tévével kapcsolatosan Erdélyben nagytatáimnak is tévéjük lett egyszer csak, ugye Ceausescu idő után, mert Ceausescu idejében még fehér-fekete tévéket néztünk, és egész nap csak őt mutatták, nem voltunk rá kíváncsiak, akkor nem
2: tudtam. Nem is értem miért.
0: Nem is érted. Na, és akkor egyszer nagyapámik kaptak tőlünk egy színes televíziót, és hát nagytatám volt, vagy 80 esztendős már így akkoriban, és képzeljétek el, hogy annyira örült annak a színes tévének, mert felfedezte, hogy éjszaka, egy óra után lesznek, hát vannak erotikus filmek. És hát ők ugye, mielőtt tévét nem nagyon néztek, hát nem láttak ilyet így képbe, így szembe ilyet ilyen erősen. És emlékszem, amikor náluk aludtam sokszor, volt olyan, hogy hát nagy tata este 8-kor lefeküdt, mindenki a tyukokkal szépen lefeküdtünk, alukáltunk, jókat horkolgattak, de nagy tata csörgetés nélkül az órát nem kellett fölhúzni, nem is volt csörgőóráik, mert kint a kakas szokott, ugye ez egy természetes csörgőóráik volt. Hát éjszaka minden éjjel 1 órakor magától felébredt, odaült a tévé elé, és bekapcsolta az 1-es gombot. És egy jó darabig az 1-es gombot volt a német adó. Amikor mi véletlenül áttettük a Duna TV-t az 1-es adóra, a 2-est pedig a német adóra, olyan cirkusz csinált, hogy azt állítsuk vissza, már áromlott a tévé. És akkor beült a tévé elé, és mondta, Juliska, gyere már nézd meg ezek, mit csinálnak. Oda jött Juliska mellé, és nézték ketten. Én meg kuncogtam magamba a paplan alatt. Na és akkor itt van a Kiállítás című mese, a Karafa Gyulától a Csúnya Mesék című könyvébe. Az így szól. Egyszer már nem az antivilágba, hanem mostanság volt egyszer egy falu, s abban lakott a Pista a feleségével. No, a Pista igencsak sokat voltál otthonról, valahon valamelyik városba csánta a pénzt, hogy legyen télére disznó, meg nyárára a klíma. Igaz az es, volt azoknak már mindenük, de ahon van, ottan sosem elég. Nem tudták ezt? Mennél többet szarik a kutya, annál többet akar enni. S fordítva is. Hát már csak így van ez. Épp a napokba vett a Pista egy új tévétes, mert a régi már kicsi volt néki, no hallják-e, már akkora volt. Hogy bejét akarta a szoba felét? Meg valami plazma? Vagy mi fene volt benne? No, nem baja, csak legyen. Az a jó, ha van. Igen, na. De amikor nem volt otthon a Pista, a feleségéhez úgy jártak a kanok, a karra, jó kutra. Egy se volt visszaküdve az anyja valagába, mert már csak ilyen árköt se volt a menyecskének. Kurva kadás lett, no. Dugták, és azt állandóan akarra lopott holmit a piacon. Egymásnak adtak át. Azt ki hon érte? Adjad neki! No, egyszer épp vigalom volt meg itt náluk, azt már épp bekerült a lompos a helyére, mikor csak hallják, hogy megjött a Pista. Há, már most már mit csináljon a jó asszony? Hát elgyugta azt az embert a tévé mögé, jó nagy volt a tévé, hát elfért mögötte. Azt ő meg kiment a konyhába, azt úgy tett, akárha csak mosogatna. Igaz, ki volt a sárgályos a kombinétból, azt hát mióta mosogat egy falusi asszony, csóré? Arra nem gondolt se ő, se a Pista, de már erre a Pista oda se szagult, mert nem az asszonsággá érdekelte aztat már régóta. Begyött a házba, az bevetette magát az új plazma tévé elé a fotelybe, az kinyitott egy teszkós dobozos sejt, bekapcsolta a tévét, hát hallja, éppen futball meccs ment abba. Nézi, nézi a Pista, egyszer csak a felesége kiszól nélkül a konyhából. Hogy némán, ember, hát nem elájtettem a tányérokot? Hát gyere, mános, segíts összekaparni. Azt ott gondolta, Majd csak kimegy a Pista ő hozzá, azt addig a barátja kisírul a szobából. No, aztat lássette, hogy a Pista kimenjen ő hozzá. Olyan Isten még nem született, ami ültet a tévé előtt talpra állította volna. No, még egyszer mondja néki az asszony, hogy most meg a poharakat tőtte össze. Jöjjön, Manusz, nézze meg, már még a kezites megvágta. No, értette a barát a csiziót, fülállt a tévé meget, csend volt. Hát aztat hitte, már kiment a Pista, azt fogta maga, azt elballagott a tévé előtt kifele a házból. Hé, hey, te gyere csak asszú, te aztet nézed meg már ilyet életedbe se láttál. Kiállított a bíró egy játékost, azt éppen itt ment el előttem aklétába, gatyába, majóba. Ha látod itt, milyen Isten király tévét vettem én magunknak, he? Hálássak! Ilyen bolondát tészen a tévé. Azért inkább aztat javaslom maguknak. Ne aztat nézegessék. A feleségük biztosan más szeretne. Ásta is, még reggel is. Elhiggyék-e, azt azzal törődjenek.
1: Feleségét legalább.
0: Nos, innen jön egy ilyen kombinálva című mese. Volt egy paraszt, bément az egyszer a városba, már hallotta, hogy van már rádió, meg tévé, és a világba gondolta. Elveri azt a kis pénzt, mint a kukokból, meg a malacokból, meg a tejből összeszedett. No, bément egy boltba, hát ott aztán volt minden, mi csak kellett az embernek, meg az is sok, mi nem, mondja az eladónak. Rádiót szeretné? Van rádiónk, bácsika, de csak kombinálva magnóval. Nem tudta az öreg, mi az a magnó, meg nem is kellett néki, hát folytatta. Hát akkor egy tévét adjon nékem. Tévénkes van, bácsika, de csak kombinálva videóval. No, arról se hallott még az öreg, meg a fene se akart videót venni, ha esmény csak kérdett. Akkor mosógépük van-e? Van, hát hogy ne lenne, bácsikám, de csak kombinálva szárítógéppel. Az se kellett az öregnek. Hát fogta magát, azt elkezdett kifele ballogni. Gondolta, máson majd csak lesznek néki való egyszerű dolgok. Az eladó csak akkor nézte meg jobban az öreget, azt látta a lájbiarul, hogy hát csak egy igazi parasztember lehet. Hú, gondolta, jó kis tanyasi tojást kéne venni tőle, ha már ilyen jól összeismerkedtünk. Papa, kiáltott az öreg után, osz tojása van-e kennek? Van, szól vissza az öreg, hát már hogy ne lenne

0: Szép jó estét kívánunk, ez itt a Tilos Rádió, és benne az egy éjszakás kaland, a tematikus szex éjszaka, és Csernik Szende mesélt eddig, és fog még nekünk három mesét mondani. Aki Szendéről többet akar hallani, látni, tudni, az a labitaszínház.net weboldalon megtalálja őt, vagy a Facebookon is megtalálja őt. És azt tudom ígérni, hogy itt a meséket, amiket mondott, azokat majd szépen felrakjuk a Tilos weboldalára, sőt, az jutott eszünkbe itt a menet közben, hogy minden évben kiadunk egy-egy CD-DVD-t gyerekeknek, gyerekmesékkel. Fogunk csinálni egy felnőtt mesék sorozatot is, hogy a gyerekmesékkel már telelevő szülők is tudjanak mire elaludni egymás karjaiban. Szia, Szende!
1: Na hát akkor a savanyú cukurkát is, amit igen szerettünk gyermekkorunkban. Azt is ide szépen belebugyolálta a karafagyula. Menj a francba című meséjébe. Ne keresd honba, éldegélt Jancsi meg Juliska. Szomszédok voltak egymásnak, hát nem volt nékik nehéz a szénapadláson megtanálni egymást éjszakánként. Na, egyszer Juliskát messze szólította az élet, be kellett menjen a városba valami ügyet intézni. Úgy este, felöltözködött, felszedelőzködött, azt a Jancsi kivitte a bricskáján a vasútállomáson, azt felestette a gőzösre. Épp jókor, mert már indult es. No, Juliska beült egy kupéba, épp egy szépségesen szép illatoson illatos nagysága mellé. Nézdegélte a nagyságát. Hát nem bírta megállni, azt rá kérdezett. Olyan szép a bundája a nagyságának. Tessen mondani, mennyi volt? Tudod, leányom, én eztet a bundát egy gavallér úriembertől kaptam, ki egy forró éjszakáért adta nékem. No, elgondolkodott a Julis, de azért csak nézte tovább a nagyságát. Hát, ahogy nézi, megakadt a szeme a nyakláncán. Jaj, de szép a nyaklánca a nagyságának, hát ez honnan van? Ó, csak egy kis csecsebecse, nem komoly. Azt hát egy másik gavallérunktól kaptam, ugyancsak egy forró éjszaka emlékére. No, ásment csak elgondolkodott a Julis, de olyannyira, hogy már bántes voltak a városban. Elintézte az ügyit, azt irány haza. Odahaza már várta a Jancsi a bricskával a vasútállomáson. No, baktatnak hazafele, azt ahogy menne, hát megszólal a Jancsi. Te Julis, átmenek én hozzád az éjszaka a szénapallásra. Azt úgy teszünk majd, mint a kokas meg a tyúk. Viszek egy kis savanyú cukrot esnéked, ahogy szoktam volt. Jó lesz-e te? No, visszagondolta Julis a nagyságára, a bundára, a nyakláncra, a gavallérokra. Azt csak kiszaladt a száján. Elmész te Jancsi a savanyú cukroddal az anyád picsájába. No, így esett, hogy a Jancsi kiesett a jóul. Maguk se engedjék a kedvesüket a városba, már hogy bűnös dolgok történnek útközben, aztán még rosszat tanul, hallják? Na, akkor most jön a Vadonterem című mese.
2: Jó példa ragadós.
1: Ez a Vadonterem, ez az egyik legkedvencebb Karafa Gyulától nekem. Vadonterem. Volt egy falu valahun, ne kerest he közel, élt ottan egy ember, de az olyan ivós volt, álló napokot csak mozgatta a gigáját, nyeldekelte a bort, a sört, a páinkat, mikor mire volt pénze? Ha nem volt, akkor es hitelbe, hogy majd lesz. No, egyszer ez az ember úgy teleitta magát, hogy valahogyan a falu határába került az ágya helyett, osztottan béfeküdt egy bokor aljába. Béforgatta magát a levelek közé, de már a Jancsikája csak kilógott a nadrágjából, már hogy elfeledte bégombolni a sriccit húgyozás után. No, ahogy aludt, biztosan valami jófajta pináról álmodhatott, már hogy egyszer csak a Jancsikája Jánossal lett, az csak úgy meredezett kifele a levelek közül. Arra járt éppen két vénasszony, hazafele tartottak a litániáról. Azt, ahogy mentek, egyszer csak észrevették azt a meredező faszt a bokor alján. Nézik, mi lehet-e? De valóságos fasz volt, nem csak látomás. Megpickálta az egyik a botjával, azt mondja nagy bánatosan a másiknak. Látod, látod, Márika, ez a valami 20 évesen írtózatosan izgatott, 30 évesen majdnem megőrültem érte, 40 évesen könyörögtem a férfiaknak érte, 50 évesen a lelkemet odaadtam volna érte, 60 évesen imádkoztam érte, most meg itt vagyok, 70 évesen, vadon terem, azt nem tudok lehajolni érte. Na, hogy így volt, nem így volt, nem lehessen azt tudni. De ha maguk erdőn járnak, lenaszedjék a kutyafasz a gombát, mert nem jó a semmire, csak a legyek szállják. Te csak nem sírsz a kacagástól. Na, akkor most egy levezető, szép levezető, Pazánét mesét a Hargita Ildikó írásában. A leányról, aki hajában viselte a holdat. Ezt a mesét még a dédapámtól hallottam, akinek a dédapja mesélte, s meg lehet, neki is az övé. Vagy ki tudja? Annyi biztos, hogy szóról szóra így történt, ahogy mesélem. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer egy asszony, meg egy ember, de gyermekük nem volt, még csak akkorka sem, mint egy macska. Könyörögtek is eleget Szűz Máriácskának, hogy adna bár nekik egy akármekkorkát, vagy csupán egy leánkát, mindegy már, csak ne maradjanak magukra öregségükre. Végül az asszony az összes vagyonukat odaígérte, ha teljesülne a kívánságuk. Addig kunyerált, addig könyörgött, hogy Mária igen megszánta, s teljesítette a kérését. Meg is született a gyermek, hanem bizony valóban leánka lett. Mégis igen megörültek néki. No, nőtt, növekedett, erős szép gyermek vált belőle, sok örömöt, mulatságot adott öreg szüleinek, de bizony az ígéret, csak ígéret. Amint nőtt a leánka, úgy fogyatkozott a szülők vagyonkája. Mire eladós úrba ért, nem maradt a háznál egy lyukas részgaros se. Így volt, amit mondom. De az a leány olyan szép volt, hogy a napra lehetett nézni, de ő rá nem. S nem volt egyebe a kinőtt kis ruhájánál, s a kitaposott papucsánál. Az öreg szülék szomorkodtak is eleget, hogy mi lesz az ő leányocskájukkal, ha megtalálnak halni. Addig-addig, hogy a vénasszony egy hajnalon elővette a horgoló tűjét, kiült a ház elé a kis padra, s elkezdte horgolni a felkelő nap első sugarait. Horgolta, horgolta, míg csak a nap le nem bukott az erdő mögé. Akkor aztán meghajtotta magát, s megköszönte szépen a napnak a ruhácskát, majd ráadta a leányára. A leány csak pördült benne egyet, s ím lehullott két csillag az égről a lába elé, az lett a cipője. Na, ezt már az apja sem nézte tétlenül. Fogta a lajtórját, neki támasztotta az eperfának, felhágott a tetejébe, nyújtózkodott kicsit, s a görbe botjával leakasztotta a holdat az égről, s beletűzte egyenest a leánya hajába. Így volt, amint mondom. El is indult a leány vőlegényt keresni. De bizony minden férfi őt akarta. Még az is a nyomába szegődött, akinek feleséges gyermekei voltak. A leány nem győzte kikosarozni a kérőket. Egy éjjel aztán, amikor sikerült megszöknie előlük, s lepihent egy fa alatt, arra jött a festő. Nem bírta a szemét a leányról levenni, hát kérelni kezdte, engedné meg, hogy lefesse. A leány beleegyezett, hogy nem kell mennie sehová, mert már lépni se bírt a fáradtságtól. A festő hát lehántotta a fa kérgét, bemártotta ecsetjét a leány ruhájának aranyába, s dolgozni kezdett a fára. Mire elkészült, nem maradt a leányon akkorka ruha sem, mint egy könycsepp. Áltott, hajában a holddal, s nézett szomorúan. A festő akkor átölelte, végig simított a haján. A hold elszabadult, felsiklott az égre. A leány megcsókolta a festőt, és beleolvadt lassan halványuló holdsugárba. Így volt. S ezért jár annyit a festő éjjel az utcán, mezőkön, mert holdfényben, füstben, a bor illatában mindenütt keresi azt a leányt.
3: Szép volt.
4: Elmesélnék egy profánabb anekdótát, ezt Temesi Ferencnél olvastam, hogy a tanyasi gyereket bejár időnként a vagy a pap látogat ki a tanyára a tanyasi iskolába, és kérdezi a tanyasi gyereket, hogy na és fiam, hogy köszöntitek ti vasárnap reggel az Úr megszentelt napját? Te például, fiam, hogy köszöntök? Hát én, tisztelendő atyám, kimegyek a ganére, és egy jó nagyot szarok. Hát a papnak nem tetszett ez a válasz, mert ő a reggeli imádságra akart célozgatni, azt akarta kihúzni a gyerekből. Hát másképpen tette fel a kérdést. Hát mit mond édesanyád először édesapádnak, mikor vasárnap reggel fölkelne? Hát azt mondja édesanyám, hogy drága uram, előbb megbaszékend, vagy készítsem a reggelit. És még egy örkői cigány nóta tartozik ide, amit mivel nem találtam meg a felvételt, most adat közlöm. Kicsi béka, megbocsás, amiért úgy rám jött a vakarás. Kicsi

0: Hadd szúrjak a közepébe, hadd szúrjak a közepébe, de vlár. Tedd a lábad B betűbe, C betűbe, de cigányné. Hadd szúrjak a közepébe, hadd szúrjak a közepébe, de vlár. És még a zenékről, amik még várnak ránk, Fedor Sándor Dimó, Szatmár megyei kispaládi adatközlő volt, Martin György gyűjtött tőle az 50-es, 60-as évek során nagyon sok szép anyagot, abból lesz egy kis dalocska még, és utána egy kuriózum, egy egészen különleges felvétel, nem a minősége miatt különleges. Egy társaság egy szilveszter éjszakán találkozott a társaság egyik tagjának versével, ami egy titkos újságban jelent meg, a Mi Újság című újságban. Ez pedig a Fehérházi Clinton balladája volt, ami az ismert Clinton Monica Lewinsky történet, a népballadák veretes stílusában adta elő. És a társaság, akik között népzenészek is voltak, neki buzdulván azonnal megalkotott ott egy teljes zenés, zenekíséretes balladát. Ennek a felvételét hallhatjuk még a népzenei blokk záró eseményeként. És magam is megköszönöm Csernik Szendének, aki Csernik Pál Szende, a mesemondást.
1: Nagyon szívesen.
2: Hát mi megköszönjük a népzenei műsornak a részvételt és a nagyon jó tartalmat.
0: Tehát ez megy először, az másodszor.
3: Értettem.
1: Ezt még úgy szoktunk mondani, hogy használják egészséggel a meséket. Egészségetekre legyen a mese.
2: Hát ez arra lesz nekünk mindenképpen.
3: Ez a Tilos Rádió tematikus szex éjszakája, és jön benne még két dolog a népzenei műsor keretében. Hallgassátok sok szeretettel.
4: Részek vagyunk, borús vagyunk, az uramnak igen kedves vagyunk. Felhagytam a szoknyám szélét, úgy a lakozott szám végén.

Fair white on my soap, yam, sailly, ujolo, kozo, sam.

0: részeg vagyok, borros vagyok, az uramnak igen kedves vagyok, felhajtom a szoknyám szélét, úgy alak az utcán végén. Ahaj, ari, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na.
1: Indulhatunk?
2: Kész?
1: On the air!

0: Dorica,
1: óriási fordul!
2: Mindenki mondja be a nevét szépen.
3: Köszönöm.
4: Na gyerünk! Szépen sorba a mikrofonhoz és...
5: Halmos Attila. Hegedű. Prímás.
2: A bandában.
3: Nem volt, annak most találjuk ki.
5: Tátogtam én, kutyuli. 53 éjjel.
0: Előbb a zenekar ki, aztán utána a
4: tátogósokat.
0: Mondd el még egyszer, háromszor leszel rajta.
2: Almos Attila. Csívről.
5: Deréki Géza, 53 éves, Kecskemét.
0: Azt, de jó voltam.
3: Kalaurkina Vasilisa Pavlovna.
6: Valaki letagadja magát.
4: Sors Csaba Békás Magyarról.
5: Maci, 13 éves.
4: Pityu a hegyről, beveri egyből. Stunyovszki Szilvia.
5: Hozzátenném a nyolc kerből.
7: Tutultam én, a kis Mimi.
8: Halloween, modern.
6: Meddük az a véget?

0: Szép jó estét kívánunk, ez itt a Tilos Rádió, és benne a tematikus szex éjszaka, az egy éjszakás kaland. Idáig tartottak a beszélgetős műsorok, hát olyan fél kettő van, elég jól bírtuk. Innentől viszont átveszik a zenét, átveszik az irányítást a DJ-k. Négy mixünk is van, négy hosszú blokkunk, ami mind arról szól, hogy aki most készül lefeküdni egyedül, vagy valaki mással, vagy most ért haza buliból, és azt érzi, hogy majd összejött az egy éjszakás kaland, akkor legyen mire elandalodni. Mi csak azt tudjuk innen kívánni a stúdióból, hogy legyen kivel elandalodni. Ez volt az egy éjszakás kaland, ez még órákon keresztül az egy éjszakás kaland. Nem tudom, hogy egy év múlva találkozunk-e, vagy fél év múlva találkozunk-e, két hét múlva mindenképpen a című műsorral itt leszünk. És annyi inspirációt... Várjál.
1: Hétfőn nem fogok táncolni, megígérem. Viszont nagyon jó zenekaraink lesznek, a Budafolk Band és a Tűzlángja együtt jön, úgyhogy gyertek bulizni akár a csetre, akár a stúdióba.
0: A népzenei műsorban, és annyi inspirációt kaptunk egyébként az este folyamán, hogy szerintem ezeket még mind föl fogjuk dolgozni, ahogy haladnak a műsorok, hogy legyen szó 8-tól 9-ig is azokról a dolgokról, amiket itt...
1: Az a baj, hogy sajnos hogy mi van most az OLTT helyett? Szóval amiatt nem lehet, csak este 10 után mondhatjuk ki ezeket az ominózus szavakat, amiket majd
2: megváltunk. Hát erről szól a műsor, mi mondjuk, csak Balázs be van tárazva egy csomó síppal, amiatt vagy eltaláljuk, vagy nem, de erről beszélgetünk. Elvileg ott kockáztatjuk ezt a dolgot.
0: Kockáztatjuk, de azt gondoljuk, hogy jó. Jó ügy érdekében kockáztatjuk, és nem öncélúan.
1: Mindenféleképpen, hát nem tudom, hogy az adásban vagy adáson kívül beszélgettünk-e, hogy azért elég síralmas a szex kultúrája.
2: Hát ez is nem mindegy, hogy a pina hogy hangzik el, mi a kontextus.
1: Igen, milyen kontextus pontosan.
2: És 8-tól 9-ig is lehet erről beszélni, csak hát így okosan, vagy nem tudom.
0: Beszélünk okosan, beszélünk szépen, beszélünk csúnyán.
1: És beszélünk néha hülyeségeket.
2: De tök jó, és most zenéljünk, most beszéltünk, így és van. Most folytassuk a zenélést.
0: Így van, legyetek egymáséig ezeket a paplannal, szevasztok.
2: Szevasztok, jó éjszakát.

0: Elfelejtettem mondani, ez DJ Lingam mixe, utána két DJ Sanyi mix lesz, és utána öcsém uram DJ Bodó fog nektek zenélni. Itt a szombat hajnalban, tehát még egyszer DJ Lingamnak van egy kifejezetten erre az alkalomra készített mixe. Ez forog most, aztán Sanyi és Voreknek két alkalomra született összeállítása, és végül öcsém uram DJ Bodó fog nektek muzsikálni. Ez a vége a tematikus szex éjszakának. Jó éjszakát, szevasztok!
1: Sziasztok! Folytatjuk a Tilos Rádiónak a magyar hírnapját. Mikrofonnál Horváth Ádám, a pult mögött DJ Tax, és ahogy a mai nap folyamán csupa nagyon neves és nagyon-nagyon nagy szaktekintély jelent meg a stúdióban, most itt szintén egy ilyen embert köszönhetek nálunk, aki nem más, mint Vince Mátyás. Örülök, hogy elfogadta meghívásunkat a rádióban.
2: Természetesen elfogadtam. Most idefele jövet gondolkodtam azon, hogy mikor voltam utoljára a Tilos Rádió vendége. Van annak már 10 éve, úgyhogy ha 10 évenként vagyok vendég, azt elbírom.
1: Hát bízzuk benne, hogy azért a jövőben gyakrabban is lehet. Csak legyenek hozzá pozitív okok is, mert valahogy nekem egy kicsit az az érzésem ezen a mai napon, hogy a hírrel és a hírekkel, illetve a hírszolgáltatási kötelezettségről való beszélgetés az néha egy kicsit keserédes téma. Jól látom?
2: Hát jól látod, mert ugye ma Magyarországon nagyon sok probléma van a hírekkel általában, és ezen belül a közszolgálati hírekkel. Például az első és legnagyobb, hogy ezek nem, amit a Magyar Távirat Iroda gyárt, egyébként már nem saját néven, mert mint intézmény megszűnt, amit én nem csak az intézmény volt vezetőjeként, hanem újságíróként is nagyon sajnálok. És ez most tulajdonképpen degradálva van egy főosztályá, az MTVA keretein belül, bocsánat, mert én se követem, már rosszat mondtam, mert már nem az MTV, hanem a Duna műsorszolgáltató RT része.
1: Ez egy olyan dolog, amit szerintem sokan a házon belül se tudnak már lassan követni, hogy igazából kicsoda ki és micsoda mi valójában.
2: Igen, hát egy létrejött egy olyan közmédia szervezet, amelyik ugye híreket is gyárt, csak hát ez a hírgyártás, ahogy mondtam, igen sok minden problémával van terhelve. Először is a szónak a nemes értelmében ez nem közszolgálati, már csak azért sem, mert a felügyeleti rendszere teljesen a kormányzati kezekben van, a NMHH, a médiatanács, maguk az intézmények, az MTVA és a Magyar Televízió, a Duna Televízió az elmúlt pár évben olyan személycseréken mentek keresztül, aminek az egyik lényege az volt, hogy a régi kádereket kidobni, és helyette új, a jelenlegi hatalomhoz hű kádereket a helyükre tenni. Na most ez, én nem misztifikálom a korábbi kollégáimat, hogy milyen fantasztikus csak voltak, bár hát néhány nagyon tehetséges csapattal dolgoztam együtt, amíg az MTI-nek voltam, egyébként 8 évig az elnöke, és ezt az egész hírgyártási mechanizmus átalakítása már abban a szellemben fogant, hogy könnyen lehessen irányítani, központilag lehessen irányítani, és központilag lehessen dirigálni. Kezdem azzal, hogy amikor ez az MTVA létrejött, nem sokkal azután, hogy engem eltávolítottak a cég éléről, mert azért ezt se felejtsük el, hogy én nem önszántámból távoztam onnan.
1: Benne van a következő kérdésem egyik ez, igen.
2: És nem is úgy, hogy lejárt a szerződésem, nekem még lett volna 2 évvel.
1: Igen, ha jól tudom, hogy a 2010-ben.
2: 2010, igen, novemberében ért véget, és az egy olyan szerződés, amely 2012-ig tartott eredetileg, és Sólyom köztársasági elnök úrtól vettem egyébként át a megbízó levelemet, amelyben, ha emlékeim nem csalnak, benne is volt a dátum, amelyikig nem töltöttem ki az időmet. Na mindegy, ez már a múlt részem, már csak nagyon kevesen emlékszünk rá, csak az érintettek persze biztosan és hosszú ideig, és egyébként azonnal nyugdíjba is mentem, mert elértem azt a kort, amikor elmehettem már nyugdíjba, és aztán bepereltem az MT-t, mert erre a le nem töltött két évre én úgy gondoltam, és úgy éreztem, és nem voltam egyedül ezzel az érzéssel, hogy erre nekem valami felmondási pénz, prémium járt volna. És hát ez a magyar kis csodák egyike, hogy elsőfokú megnyertem a pert az MT ellen, és megítélték egyébként. Nagyon okos volt a bíró, mert nem 5 évre való pénzt ítélt meg, hanem mivel a tervezett 5-ből csak 3-at töltöttem le, azt mondta, hogy a 3 évre jutó részét nekem illendő lenne megkapnom, és az MT ezt megfelelbezte, és másodfokon megnyerte.
1: Úgyhogy, hát ez a kicsit így kijött az átlag valójában, a nulla az egyik oldalon, az egyik irányba, a másik oldalon, a másik irányba. Viszont most jól belevágtunk a közepében, egy kicsit még hadd menjek vissza.
2: Persze, hát én is közben elkalandoztam, mert előjöttek az emlékeim. Hát ez bocsánat,
1: ez
2: úgy
1: semmi, hát hál' Istennek ez egy, ettől jó egy beszélgetés, azt hiszem, hogyha ha spontán előjönnek dolgok, viszont ahogy nézem az ön életrajzát, ebbe azért csomó nagyon érdekes momentum van, ugye szerintem az egyik legfontosabb, amit megemlíthetünk, az, hogy a HVG-nek volt a főszerkesztője 79-től.
2: Igen, ezt én úgy szeretem pontosítani, hogy én voltam az alapító főszerkesztője.
1: Akkor elnézést kérek, igen.
2: Lehet semmi baj, ez egy ideig úgy is szerepelt a HVG impresszumában, hogy alapító főszerkesztő Vince Mátyás egy éve, vagy másfél éve, vagy két éve, már nem tudom, ezt valaki kiszedte, úgyhogy simán maradtam az első kronológikus sorrendben.
1: És meddig volt a HVG-nél?
2: Én 79-től 88-ig voltam a HVG élén, és 1988-ban elmentem Washingtonba, az Egyesült Államokba. Ki akartam próbálni magamat a szabad verseny körülményei között is, és a Washingtonba kerültem egyébként egy pályázat, meg volt hirdetve egy állás, szerkesztőt kerestek, tehát azért nem távolodtam olyan nagyon el az eredeti szakmámtól, és föl is vettek szerkesztőnek, és 2 évig, 88 és 90 között kint dolgoztam Washington DC-be, és először az első évet egy olyan hírlevél kitalálásával és megvalósításával töltöttem, amiből a végén nem lett semmi. Egy nemzetközi kitekintésű gazdasági bulletin lett volna, amelyet egyébként ők akartak, és erre írták ki a pályázatot, és egy nagy grémiumon több osztály és több igazgató részvételével egy ilyen, mondhatni úgy, egy szerkesztőbizottsági vagy felügyelőbizottsági ülés volt, amelyik a benyújtott minták alapján döntött arról, hogy mi legyen ezzel és meginduljon-e, és az egyik fő igazgató az egyik első kérdése az volt, hogy uraim, egyáltalán szükségünk van nekünk erre az egészre? Ezt meggondoltuk 3-szor is, hogy kimegyünk a nyilvánosságra olyan belső dolgokkal, mert ugye érdekes csak akkor lesz ez, hogyha belső dolgok is vannak benne. Gondoljuk ezt meg még egyszer. Na, ez annak az ülésnek a hangulatát is meghatározta, mert lényegében azzal keltünk föl, hogy még teszünk egy próbát, de van esély rá, hogy nem indítjuk el. Na mindegy, nem indult el, úgyhogy váltottam, átmentem egy másik főosztályra, ott

0: akkor ez 3 év múlva valaki rájött, hogy ez egy hosszú cím, az igaz, és akkor lett transition belőle, és nem hiszed el, hogy 3 vagy 4 évvel ezelőtt megint változtattak a címét, és most már úgy hívják, hogy beyond transition, tehát túl az átmeneten.
1: Hát szépen ez, az evolúció
0: megyünk. Így van, úgyhogy nem tudom, hogy a következő címe mi lesz. Na mindegy, szóval ezt csináltam 88-90-ig, és aztán 90 nyarán úgy döntöttem, mivel nem akartak egy rendes hosszabbítást adni, csak 3 hónapot, bár biztosítottak róla, hogy Vince úr, most éppen ilyen a munkaügyi helyzet, maradjon csak higgyel.
1: Ez a versenyszférának az egyik jellemzője.
0: Igen, higgyel, hogyha jól dolgozik, akkor 3 hónaponta meg fogjuk hosszabbítani. És erre azt mondtam, hogy kérem szépen, én ugye most 2 éves szerződése voltam így, most miért várják el tőlem, vagy voltam itt, hogy egy 3 hónapos szerződéssel beérjem, adjanak 1 vagy 2 évest, és akkor azt megfontolom, az most nem megy.
1: Hát valójában akkor a Magyar Népköztársaságból ment el, és egy magyar köztársaságba érkezett szinte vissza.
0: Hát, igen, ezt nagyon jól mondom.
1: Milyen volt ezt ott kint megélni egyébként? Hiszen nyilván ott nem csak a magyarországi történések, de az egész közép-kelet-európai nagy mozgolódásnak azért nyilván volt valamiféle lenyomata.
0: Hát magában a bankban is, meg a mindennapokban is, a tévé természetesen faltam az újságokat, néztem tévét, rádiót, próbáltam követni, hogy mi történik Magyarországon. Már azért akkor e-maileket rendesen kapott az ember ismerősöktől Magyarországról. Hát olyannyira, hogy mi megrendeztük a távszavazást az első szabad magyar választások kapcsán, egy nyilván a saját magunk által szerkesztett vagy kitalált szabályok szerint a kint élők vagy a kint lévők közül lehetett szavazni, már csak arra emlékszem, hogy az MT akkori washingtoni tudósítójához kellett a szavazatokat beküldeni, és azt hiszem valami 250 szavazat érkezett, és az SZDSZ nyerte egyébként ezt a külföldi szavazást, és hát, de visszatérve a kérdésedre, olyannyira kíváncsi voltam, hogy mi van itthon, hogy úgy döntöttem, hogy nem maradok kint, és visszajövök, mert itt van az izgalom, itt van a rendszerváltás, és igaz, hogy a lényegem már a rendszerváltáson túljutott, vagy a rendszerváltás első lépéseit már az ország megtette, szabad választások megtörténtek, létrejött az első demokratikusan választott kormány. Én eldöntöttem, hogy nekem itthon van a helyem, és visszajöttem.
1: Tehát akkor gyakorlatilag ebben a hazajövetelben maga a rendszerváltás is
0: játszott. Rendszerváltás játszott azt hiszem a legfontosabb szerepet. Itt van az izgalom, ide kell jönnöm, és természetesen kaptam egy visszautasíthatatlan állásajánlatot, mert ugye én elvileg visszamehettem volna a HVG élére. A HVG-t akkor a Magyar Gazdasági Kamara adta ki, és a Magyar Gazdasági Kamara vezetőivel én mikor kimentem, akkor én megállapodtam, hogy én fizetés nélküli szabadságra megyek.
1: És valójában akkor ezzel foglalva volt a pozíció.
0: És foglalva volt a pozícióm, és az utódom, a Lipovec Iván, azt tudta ezt nagyon pontosan, hogy én, hogyha úgy döntök, hogy visszajövök, és amikor visszajövök, akkor nekem ez be van ígérve, ez a pozíció. Ezt nem nagyon terjesztettük, de ez egy szűk körbe azért tudott volt, és akkor aztán én úgy döntöttem, ez teljesen a saját döntésem volt, hogy én nem a HVG élére jövök vissza, hanem egy Eurexpansion nevű multinacionális csoport elcsábított, akit egy Jean-Louis Servan Schreiber nevű francia újság csináló alapított, és az volt a víziója, hogy egy páneurópai gazdasági lapok közösségét összehozza, amiben magyar lapok is kellene, hogy tartozzanak, de mit tudom én, az ászlós hajó abban az időben nem sokkal, miután engem alkalmaztak, megszerezték a Kommerszant című, akkor még Szovjetunióban lévő, de ugye oroszországi lapot, ez, minden volt szocialista országban, és Magyarországon kiszemelték maguknak a figyelőt, és a világgazdaságot. És engem azzal csábítottak el, hogy én ezt az egészet generálhatom, vezethetem ezt a folyamatot, és hát mivel ez egy nagy nemzetközi

0: konglomerátum már fogja kinőni magát, amely konglomerátumba a fiatal és tehetséges embereknek nagy lehetősége van az előrejutásra, szóval elbolondítottak és elvállaltam. Na most a probléma ott volt, hogy ez a dolog az Euroexpanzión, bár a nevében benne volt az expanzió, túlexpandált, nem a saját pénzért, hanem banki kölcsönből, és a kuvaiti iraki háború utáni hirdetési leülés a nemzetközi piacokon, az kihúzta a talajt a számítások alól.
1: Szerintem az 91-ről ez ki, beszél, ez 92-ről.
0: Igen, nem, ugyan most valami visszaemlékezést írtam erről közösen többekkel együtt erre a periódisra, hogy hogy is vette meg ez a francia Euroexpanzión csoport a segítségemmel a Figyelő RT-t akkor a hírlapkiadó vállalattól részben. Szóval ez is egy régi történet, mint ahogy a hazajövetelem is egy régi történet. Szóval mindegy, Euroexpanzión kísérlet megbukott, én ott maradtam állás nélkül, aztán hát nem tudom, nem figyelj, ha belemegyünk az életrajzom részleteibe, soha napján nem vagyok
1: abba. Én még egy dologra szeretnék rákérdezni, és utána zenéljünk
0: menjünk,
1: egyet.
0: És majd menjünk vissza a hírekre.
1: Igen. Viszont azért egy dolgot én még nem szeretnék kihagyni, az nekem nagyon érdekesnek tűnt, még pedig ez a 83-as vietnámi ténykedés.
0: Az 73-as, az a 83-as. Az egy viszonylag egyszerű dolog volt. Jött egy behívó, hogy menjek el orvosi felülvizsgálatra a Robert Károly körúti Honvéd kórházba. Én akkor Slapaj újságíró gyakornok voltam a Világgazdaság című napilapnál, és híreket fordítottam, Reuters híreket, meg APA, meg Deutsche DPA híreket, na mindegy. És hát elmentem, ez valami hajnali 8 órakor volt, én már akkor is nehezen keltem föl reggelenként, azért mondom a 8-ra a hajnalit, és ott a ruhatárba vetkőzünk, és ott az egyik ruhatáros nő mondja a másiknak, hogy na megint jött egy vietnámi csoport. Na hát a fene nagy eszemmel én ezt rögtön azért, mivel újságolvasó ember és újságíró ember voltam, tudtam, akkor már a hírekben benne volt, hogy Párizsban megkötötték a békét, a vietnámi békét, és megállapodtak a felek, hogy egy 4 országból verbúvált nemzetközi ellenőrző és felügyelő bizottságot fognak létrehozni, lengyel, magyar, indonéz és kanadai részről lesznek ebbe a bizottságba. Na, és akkor aztán ez ma már később derült ki, hogy a magyarok és a lengyelek az angol nyelvtudás hiányát, mert ez angolul folyt a diplomácia, azzal pótolták, hogy minden egyes katona mellé állítottak egy tolmácsot is.
1: Ez egy katonai kontingens volt, vagy egy szakértő?
0: Ez egy egyértelműen a magyar csapat, a magyar honvédség, és két részből állt a magyar kontingens, állt egy a külügyi részből, az a külügyminisztérium felügyelete alatt volt, az volt egy kis létszámú, és csak alapvetően Szajgonban, a dél-vietnámi fővárosban lévő csapat, és volt a nagy csapat, az a tulajdonképpen az a honvédelmi minisztérium felügyelete alatt állt, bár ki tudja azt pontosan, hogy volt az a háttérben, azóta sem néztem utána. Na mindegy, lényeg az, hogy volt az HMS, BMS, határőr, mindenféle, és tartalékosok, mi voltunk a tolmástisztek, és ez volt a vietnámi csapat, amit a ruhatáros nő mondott a másiknak, hogy behívtak bennünket, csomó tartalékost, és egy elég szigorú egészségügyi vizsgálat volt, volt nyelvvizsga, hát a nyelvvizsga az olyan volt, hogy behívtak egy terembe, és ott ült 3-4 katona, volt egy-két civil is, és elkezdtek velem angolul beszélgetni, és akkor én angolul válaszoltam.
1: Ez egy kötelező dolog volt, vagy az ilyen kötelezően ajánlott dolog volt?
0: Igen. Ajánlották, hogy tulajdonképpen eléggé nyilvánvaló volt, hogy rossz néven vennék, hogyha ebből nemet mondaná az ember. És ennek ellenére voltak néhányan, akik nemet mondtak, és különböző utakon elintézték maguknak. Például, ha a családosok voltak, akik könnyebben megúzták, és én emlékszem, hogy valahol valami Pest környéki laktanyában volt a felkészítő képzés egy hét, és úgy folyamatosan űrült ki egy-két ember, egy-két-három-négy, akikről aztán később megtudtuk, hogy elintézték maguknak családi okokkal, de lehetett másokkor is a felmentés. De én fiatal voltam, és úgy gondoltam, hogy ez nagy kaland.
1: Tehát mennyi ideig tartott a
0: kényszerűs? Ezt majdnem egy évig, 11 hónap. Hát persze.
1: Ez érdekes tapasztalat lehetett ez.
0: Most megyek majd vissza jövő januárba körülnézni 40-valahány év után, hogy mi változott. Egyébként volt, aki csak 6-7 hónapot volt kint, és ez jellemző volt az akkori magyar honvédségre, hogy megkérdezték, hogy ki mikor szeretne hazamenni, sietne haza, gyorsan hazamenne, vagy minél tovább akarna maradni, vagy mindegy. Na most, aki azt mondta, hogy minél tovább akar maradni, azt hazahozták az első csoportba. Aki azt mondta, hogy most szeretne már gyorsan hazamenni, az maradt a legvégére. És akkor akinek mindegy volt, én azt írtam, emlékszem, azt írtam a kérdőjére, hogy mindegy, azok úgy jöttek, amikor jöttek. Úgyhogy ez egy fiatal embernek ez egy nagy kaland volt, hát a Ázsia, a trópusok, egy idegen kultúra, egy maga a békefenntartás volt a legkisebb dolog az egészben, mert nem igazából sikerült a békét fenntartani, mert folyamatosan mentek a tűzszünet sértések, és oda se engedtek bennünket, mert vigyáztottak, hogy és vigyáztunk olyannyira, hogy ez talán furcsának fog hangzani, vagy furcsán fog hangzani, a magyar kontingensnek, ezen belül a tartalékos tolmástiszteknek nem is volt fegyvere. Ezt nagyon rossz néven vettük az elején, aztán rájöttünk, hogy ez mint a színházban úgy van, hogyha a fegyver ott van, az előbb-utóbb el is sül. Úgyhogy nem akartak, hogy baleset érjen senkit se, és ez, ennek a legegyszerűbb módja az volt, hogyha a magyar katona nem kap puskát, vagy nem kap pisztolyt a zsebébe, pláne nem a tartalékos, aki amúgy tulajdonképpen civil, csak beletöltöztetve katonaruhában.
1: Azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes élmény lesz újból viszont látni ezeket a helyeket így 40 év után.
0: Hát azért gondoljunk bele, Magyarország is mit változott 40 év alatt, és Vietnám is mit változhatott 40 év alatt. Nyatrang volt az egyik hely, ahol több mint 2 hónapot eltöltöttem. Arra nagyon emlékszem, hogy az egyik nap dühös voltam, hogy minden nap úgy keltem föl, és ezt nehéz elhinni, hogy 7 számra sütött a nap, és egy felhő nem volt az égen. És untam. Arra ébredtem, hogy ez borzasztó, épp meleg is volt hozzá.
1: Gondolom.
0: Borzasztó, hogy már megint egy ugyanolyan napra ébredtem, mint tegnap. Úgyhogy, na jó. De hát ez is régen volt, és ott egyébként, ha a média világhoz visszatérünk, annyi érdekes volt az életemet, az is meghatározta sok tekintetben, hogy nem egyedül voltam kint újságíró, bár újságíróként nem lehetett működni, bár Acél Bandi, aki szintén kint volt, meg Friedman Bandi, aki fotósként szintén kint volt, mind a ketten azt képzelték, hogy majd az MT-t fogják tudósítani. Nagyon hamar kiderült, hogy ez nem jön össze, és ez nem megy. A Friedman Bandi azért csinálgatta a fotóit, és egy WordPress fotó első díjat is nyerte, egy fogócsere fotóval, ami ott volt az MT-be a szobámnak a falán, addig, amíg az MT-nél voltam. És az egyik újságíró kollega az a Világgazdaságnál volt főnököm, a Gyulai Pista volt, aki Szajgonban a főparancsnokságon teljesített szolgálatot, én kim voltam a vidéken, és időnként fogorvoshoz beutaztam Szajgonba, olyannyira, hogy takarékoskodtunk a fúvorvos idejével, mert mindig mondtam neki, hogyha már nagyon gyorsan be akarta volna fejezni, hogy akkor most itt hagyjuk abba, majd a következő lukkal jövök legközelebb, mert akkor ez mindig egy indok volt arra, hogy be lehetett menni a vidékről Szajgomba. Na mindegy. Egy ilyen nyári estén, amikor esett a trópusi eső, akkor a Gyulai Pistával hosszasan elbeszélgettünk, hogy a világgazdaságban, ahol ő volt nekem főnököm, és ahol én slapaj voltam, mint elmondtam, kéne abból egy heti lapot is csinálni. Egy olyan izgalmas ismeretterjesztőt, mint, hát olyat, mint az Economist, vagy olyan, mint a Spiegel, vagy olyan, mint a Wirtschaftswoche. És akkor a Gyulai Pista nagyon megértően bólogatott, és azt mondta, hogy írd le, és add ide nekem, majd el fogom olvasni. Na most ebből lett 6 év múlva rá a világ. 73-ban volt mindez, és a HVG megszületett 79-ben, de ennek is hosszú a története.
1: Zenéljünk egyet. És akkor a zene után térjünk vissza a beszélgetéshez. Vendégünk Vince Mátyás, a HVG alapító főszerkesztője és az MT volt elnöke. Jól mondom, ugye az elnököt, mert igen, nem vezérigazgató, hanem elnök.
0: Igen, de hát végül is ez teljesen mindegy. Amikor én voltam az MT vezetője, akkor engem elnök úrnak hívtak, és egy eléggé bonyolult felügyeleti rendszerben végezhettem csak a munkámat. Az egy politikailag kiegyensúlyozott felügyelőbizottság és egy úgynevezett tulajdonosi tanácsadó testület volt fölöttem, és mind a két irányba rendszeresen, meg adhok jelleggel is beszámolással tartoztam, és mindkét testület úgy volt törvény alapján megalkotva és fölállítva, hogy a kormánypártok és az ellenzéki pártok egyensúlyban legyenek, és bizonyos fontos kérdések, például az elnök alkalmazása vagy kirúgása, az kétharmados többséghez volt kötve, tehát magyarul egyfajta politikai konszenzusnak kellett lenni fontos lényegi kérdésekben.
1: Én azt hiszem, hogy ez egy demokratikus rendszerben, azt szerintem ez egy alapvetés, hogy bizonyos intézmények így működjenek, hiszen ugye, hogyha az MT-ről beszélünk, meg eleve szerintem ennek az egész tematikus hírnapnak, ami van itt folyik a Tilos Rádióban, meg eleve a hírekről beszélünk, azt hiszem nagyon gyakran felmerül az a kifejezés, hogy közszolgálatiság, és azt szerintem egy olyan dolog, ami egyre inkább egy kicsit ilyen vaktába pufogtatásként van használva akár manapság, de
0: mindig is így volt, ezt soha senki meg nem tudta mondani precízen.
1: Hogy ez mit jelent?
0: Volt első időben a helyettesem, a Váradi Emil volt, aki azt mondta, hogy az a közszolgálatiság, amit éppen az MT aznap csinál.
1: Na, de akkor itt viszont jutunk el odáig, hogy manapság sajnos én azt látom, hogy akár ugye most már az MT a közszolgálati médiának a része, ami hát gyakorlatilag a függetlenségét teljes mértékben, illetve az önállóságát minimum teljes mértékben aláásta, de abban az időszakban 2002 és 2010 között hát akkor sem voltak feltétlenül kevésbé viharos ellentétek a politikai szcénának a különböző oldalán, hogy mennyire tudott közszolgálati maradni, vagy mennyire tudott politikán felüli maradni az MT, illetve mik voltak azok az irányelvek, amelyek alapján az MT szolgálhatni tudott, vagy egyáltalán mi volt a definíciója annak, hogy milyen híreket szolgáltatott az MT?
0: Igen, hát ez egy sok kérdés egymás után, majd megpróbáljuk szétszálazni. Az első, hogy én, ami ma Magyarországon közszolgálati hírszolgáltatást nevet visel, vagy így nevezik, azt én egy teljesen hibás névnek tartom, tehát a mai MT-re, a mai közmédiumokra Magyarországon nem lehet azt mondani, hogy közszolgáltatást végeznek, ez egy pártirányítás alatt álló propagandagépezet. Ehhez elég megnézni egy híradót, elég megnézni egy egynapi magyar távirati iroda hírkiadást, ez már rég nem a közszolgálata, és ugyan mindig probléma volt a közszolgálat barátiság meghatározása. Egy kapaszkodó volt az én időmben, ami most már sajnos nincs, akkor volt a Magyar Távirati Iroda tevékenységét külön szabályozó törvény. Tehát törvény szabályozta, és abba rögzítve volt, hogy minden feladatot kell az MT-nek ellátni. Tárgyilagosan, pontosan, megbízhatóan tudósítani a külvilág dolgairól, a közt érdeklő magyar dolgokról, működtetni országos sajtószolgálatot, amelyben a különböző intézmények közérdekű információit kellett közzétenni. Most nem akarok belemenni, ez egy olyan törvény volt, amit 1900, ha emlékeim nem csalnak, 96-ban hozott létre a magyar parlament, és ez a törvény az előbb említett konstrukcióval, ami egyrészt pontosan felsorolta a Magyar Távirati Iroda feladatait tételesen, amely megteremtette ezt a felügyeleti rendszert, az az én meggyőződésem szerint, de én nyilván nem vagyok ezzel egyedül, abban a periódusban, amikor ez így működött, és ez tartott valóban 2010 végéig, 2011 elejéig, amikor a Fidesz ezt az egész média, közmédia rendszert felszámolta, és egy egész új, átláthatatlan rendszert is tett a helyébe. Tehát ez annyit jelent, hogy nyilván nem az én elnöki tisztemtől kell számítani az MT korrekt közszolgálatiságát, vagy én nem innen számítom, hanem onnan, amikortól ezt a törvényt. Egyébként ez az 1996-os évnek a legutolsó törvénye volt, 100, most fejből már nem tudom, 100 valahányas számot viselt, és egyébként a magyar parlament felügyelete alá helyezte a Magyar Távirati Irodát. A Magyar Távirati Irodának, mint részvénytársaságnak a közgyűlése a magyar parlament plenáris ülése volt. Tehát aha, nekem mindig az éves beszámolómat a parlament előtt kellett megtennem, és ott lehetett ehhez hozzászólni. Egyébként érdekes volt, mert azért már akkor is a politikai kontroverzia ott volt a távirati iroda körül. Például engem kétszer választottak elnökké, amihez, mint az előbb mondtam, kellett egyfajta konszenzus a két politikai oldal között, ami megvolt, de például a Fidesz hol elfogadta az éves beszámolómat, hol nem fogadta el az éves beszámolómat. Tehát az, hogy a főnöki kinevezésemben volt egyfajta egyetértés, ez nem jelentette azt, hogy automatikusan elfogadta volna mindig minden párt az én beszámolómat.
1: Volt ennek a törvénynek olyan kitétele, amely azt a fajta arányosságot tárgyalt, hogy mondjuk egy hírszolgáltatás, tehát egy híradón belül mondjuk az aktuális kormány, illetve ellenzéki pártokkal kapcsolatos híreket milyen arányban kell közölni, vagy nem volt?
0: Nem, de ennek ugye azért vannak nemzetközi sztenderdjei, és az ORTT-nek is volt a törvény alapján némi felügyeleti jogosítványa a közmédiumok és így az MT tekintetében is, és ők rendszeresen vizsgálták ezt fél évenként emlékeim szerint ezeket az arányokat, és rendszeresen ezt nyilvánosságra hozták, és azt gondolom, sőt erre emlékszem, hogy az én időmben nem volt olyan diszkrepancia, ami a nemzetközi sztenderdeknek nem felelt volna meg, tehát ellenzék, kormánypárt arányok rendben voltak. Tehát én azt gondolom, hogy ez a parlament alá, hogy mondjam, parlament alá rendelt paritásos felügyeleti testületekkel ellátott Magyar Távirati Iroda, amelyben a fajsúlyos kérdésekben több mint feles többség kellett a döntéshez, egy olyan hátteret adott, amelyben lehetett korrektül híreket gyártani. Na most azt gondolom, hogy ez sikerült is abba az időbe, amikor az MT-t én vezettem, mert az MT tagja volt, bár ugye már 70-es évek óta tagja volt a Hírügynökségek Nemzetközi Szövetségének, és azt gondolom, hogy nem lehettem volna ennek a szövetségnek, 2 évig én voltam az elnöke, hogyha a Magyar Távirati Irodánál a nemzetközi közösség olyan helyzetet talált volna, vagy értesült volna egy olyan helyzetről, amelyben az MT-nél híreket hamisítanak, vagy híreket hallgatnak el. Úgyhogy én ezzel csak jelezni akartam, hogy egy nemzetközi elismerést is kapott a Magyar Távirati Iroda abban az időszakban, amikor az a csapat csinálta, amit én vezettem, mert természetesen ez a hírgyár egy csapatmunka. A hírgyártás ugye először is kezdődik, amikor az van az belső szabályzatokban, mert kérdeztél szabályzatot itt, és a Magyar Távirati Irodánál minden szerkesztőségnek volt egy külön kézikönyve, és az egész Magyar Távirati Irodának, amelyik részletesen leírta, hogy olyan apróságokat, hogy a százalékot százalékjellel írjuk-e, vagy betűvel írjuk, hogy a különböző külföldi neveknek melyik átírását, akkor a hírnek ugye a bevezető része, a lead, az mint külön, mint a hírnek egy különálló egysége, ez is szabályozó volt, tehát hihetetlen módon a törvény és a belső szabályzatok, és ezen belül a szerkesztőségi kézikönyvek nagyon-nagyon erőteljesen beszabályozták, hogy milyen az a gyártási folyamat, mert ez egy precíz gyártási folyamat a hírügynökségi gyártás, és ez a gyártási folyamat is többszörösen gellert kapott az új rendszerbe. Az új rendszer alatt azt mondom a 2010-11 óta létező és azóta többször átalakított rendszert értem, amelyben az MTI folyamatosan elvesztette a jelentőségét, ma talán egy osztály vagy egy főosztály, önállósága megszűnt, ingyen adja a híreit, és akkor ezt most akkor majd, ha a gyártást végigbeszéltük, akkor beszéljünk a hírelosztáshoz, hogy az ingyen hírszolgálat az a világban alig létezik, talán van Azerbajdzsánban. Amikor...
1: Mi nem teljesen az objektív hírek.
0: Igen, viheti. Hát de ennek mi a következménye például a magyar hírpiacra? Az, hogy mivel szegények a médiumok, egyszerűen rengeteg médium döntött az utóbbi időkben úgy, hogy nem kell neki fizetős hír, elég neki az ingyenes MT.
1: Ami viszont...
0: Na de az ingyenes MT először is nem a teljes MT hírkiadás, fotóba is csak egy viszonylag gyengébb minőségű mini válogatás van, ami ingyen felhasználható, és hírbe például, főleg nemzetközi hírekbe, kulturális, gazdasági, de még politikai hírekbe is, csak a hírek egy részét adja ki az MT az ingyenes kiadásba.
1: Magyarul objektivitásban nulla.
0: Hát nem, hanem csomó fontos hír kimarad a nagy hírfolyamból, mert nagyon kevesen fizetnek elő, mert van, tehát megmaradt azért fizetős fotószolgálat, megmaradt fizetős rádiós hírszolgálat, nem, azt hiszem, az már az is ingyenes. De van, lehet szakosított híreket, például média hírekre elő lehet fizetni, abban több van, mint az ingyenes, meg a külpolitikai hírekre is előre lehet fizetni, plusz. Na de mivel nagyon kevesen fizetnek elő, ez a nagy híráramba nem jut bele. A híráramba egy szűkített választék jut bele, plusz ugye az előbb szóltam arról, hogy a hírkészítés az egy gyári folyamat, például ugye nem mindegy, hogy a minőség ellenőrzés hány emberen keresztül megy, és milyenek a minőség ellenőrök. Hát először is a minőség ellenőrzési pontok számát radikálisan lecsökkentették. Az én időmben több tucat embernek volt hírkiadási joga, ami annyit jelentett, hogy benyomta az Enter billentyűt, és kint volt az éterbe a hír. Ez ma nem így megy. 10-valahány embernek van hírkiadási joga, amit ha 3x8 órára elosztasz, az már rögtön nem is olyan sok. Ha még azt is hozzászámítod, hogy egy ilyen kis létszámnál nincs lehetőség arra, hogy egyszerre üljön a kiadók között egy sportos, egy külpolitikus, egy belpolitikus, akkor olyan szerkesztő adja ki, akinek ez nem szakterülete. És hogyha itt olyan is előfordul, már pedig előfordul, hogy kevesen vannak, tehát szűk a keresztmetszet, akkor a hír vár. És vár, és vár, és nincs kiadva, és akkor 2 órát késik, másfél órát késik, két napot késik, az már másokból késik. A két napot késő hír az azért késik két napot, mert valaki bekérte.
1: Mert azt akarja, hogy késen.
0: Nem, van ilyen is, hogy akarják, hogy késen, de valaki még el akarja olvasni. Jaj, valahol.
1: Ja, értem. Azt hadd kérdezem meg egyébként, hogy ez, amiről most beszéltünk, ez nekem, mint ilyen szempontból laikus embernek két dolgot vet fel, vagy-vagy. Ez most dilettantizmus, vagy ez egy célzott irányításnak a fajtája, vagy következménye ebben az esetben?
0: Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tudatos, előre kitalált rendszer, aminek az egyik sarokpontja egy olyan szervezeti rendszer létrehozása, amelyben eltűnnek a felelősségek és a világos egyértelmű utak, beleértve a hírnek az útját is, mert akkor lehet, ha nincs egyértelmű hír, akkor hírút, akkor föltűnik, hogyha két órára egy hír valahonnan kikerül és vár,
1: igen,
0: amíg valaki jóvá nem hagyja, ugye?
1: Igen.
0: Az MTVA, amelyik egy teljesen furcsa állatfajta a magyar gazdaságban, alap, mi az, hogy alap? Ha vállalatot ismerünk, egyesületet ismerünk, olyan, hogy alap, mi az, hogy alap? Na most ez annyit jelent, hogy ezzel a megkergült és összekavart felelősségi rendszerrel, amiben senki nem tudja, hogy ki miért felelős, illetve felelősségek ketté vannak osztva, mert valaki megrendel, valaki elkészít, de aki megrendeli, az nem ugyanannál a cégnél van, vagy nem ugyanannál a szervezeti egységnél van a kettő, tehát tulajdonképpen kérdéses, hogy ki a főnöke, kinek, kinek.
1: Bőven elég meghallgatni, vagy megnézni egy bármilyen műsort a tévében, a rádióban, amíg gyakorlatilag 20-25-30 másodpercig mondják, hogy kinek a megbízásából, kinek a jóváhagyásával kigyárt a
0: számára. Igen, így van, ez csak a hit, de egyrészt már érzékelhető, hogy elég bonyolult úton megy keresztül, ráadásul ez meg van bolondítva, és nem egyértelműek a viszonyok. Tehát azt gondolom, hogy el is felejtettem, hogy honnan kanyarodtam most ide ehhez a történethez.
1: Hát gyakorlatilag arról beszéltünk, hogy, hogy mennyire lecsökkent a felelős személyeknek a száma, tehát hogy
0: ja, igen,
1: a minőség,
0: igen.
1: Tehát
0: minőségi problémákat okoz, meg lassúságot okoz.
1: Igen.
0: És akkor mondom, az a baj, hogy a kollégák erről, mármint az MT-s kollégák, nyilván nem szoktak a nyilvánosság előtt beszélni, mert az állásukat veszélyeztetik. Itt önmagában az, hogy szakértelem és hozzáértés és tudás lett utcára rakva százasával, hiszen a mai létszáma az összevont TV, rádió, MT-nek még akkor is, hogyha ugye most két helyre vannak szétosztva a Duna részvénytársaságban, meg az MTVA-ban, a korábbihoz képest hihetetlen csökkenés van, tehát jó szakemberek tömkelegét küldték el a Magyar Távirat irodáról. Tehát én bosszankodom rettenetesen, hogyha ha olvasom a régi híreket, mert egyszerűen rengeteg a lassan kiadott, késéssel kiadott, felesleges, vagy nagyon tudatos ellenőrzés alá vetett hír. És ez szerintem ez mérhetetlen kárt okoz a magyar média világban, mert a köz nem értesül dolgokról, félreinformálódik a dologról. De most tessék, hogy ugye, hogy én nem gondolom, hogy bárki olyan nagyon vitába állna, vagy vitába szállna velem, hogy elvesztette közszolgálati jellegét az MTI és a közmédia. Tessék megnézni egy egynapos hírfolyamot a köztévébe. Csak a migránsok, csak a bevándorlás. Ez a téma uralja. Úgy, hogy ezt Magyarországot, ezt én nem mondom, hogy nem érinti.
1: Hát de messze,
0: nem egy központi probléma, különösképpen, hogy az országot ezek a migránsok, bevándorlók, akárhogy nevezük is, most éppen elkerülik. Az igazi problémát ezek most Szlovénia és Horvátország, az Ausztria számára. Na jó, egész nap ez megy.
1: Hát ez egy propaganda, egy hisztériakeltő propaganda lépezet, de egyébként, kicsit beszéljünk mondjuk egy másik hírról, ha már példaként, mert igazából ez a migráns dolog már a vízcsapból is feszfolyik, akár pro, akár
0: de nem kontra, véletlenül folyik, ez a válasz a kérdésedre, hogy ez nem véletlen, hogy hát, ez így van, ez nagyon tudatosan így van irányítva.
1: De hogy egy példa, például ma reggel néztem a híreket, és gyakorlatilag 3-4 tévés hír, illetve internetes portálon megjelent az, hogy a magyar gazdaság lelassult, és csak 2,3% lett a növekedés, amivel lassult az eddigi trendben. Bekapcsoltam az M1-es híradót, főcím. Idén is 2,3% növekedés van, ami hát az egyik legjobb, és stb. És úgy gyakorlatilag ugyanaz a hír volt, tehát teljesen más szemszögből, és nyilván, hogyha Tápió Röcsögén valaki megnézi, aki más nem tud fogni, akkor ezt nyilván elhiszi, és nyilvánvalóan ehhez áll.
0: Jó, hát ez tálalás kérdése is, ugye azért a hírszerkesztés az egy nagyon felelősségteljes dolog, és természetesen, akik ezt a szakmát műveltük, műveljük, tudjuk, hogy ugyanazt a tény adatot nagyon sokféle körítésben lehet fölkínálni. Tehát az, és ennek tipikus esete az, amikor százalékokról és ilyen fogalmakról eredményekről beszélünk, mert nem mindegy, hogy mihez hasonlítom. Nem mindegy, hogy egy bonyolult jelenséget mennyire bonyolultan akarok és tudok bemutatni, és mit emelek ki belőle. Tehát a hírszerkesztőnek mindig volt, van lehetősége, noha mindig azt állítjuk, hogy a hírügynökségi hír az sokoldalú kell, hogy legyen, objektív kell, hogy legyen, pontos kell, hogy legyen, gyors kell, hogy legyen, szóval egyszerre kell ennyi minden követelménynek eleget tenni, de azt is tudjuk, hogy ezek sérülhetnek, és azt is tudjuk, hogy a szerkesztői kéz, vagy a szerkesztői szemben nagyon sokat számít. Tehát minden igazság szerint a hír folyamának az egészét tekintve lehet vizsgálni, vagy mondjuk egy napot azért meg kell nézni egy tévéadásból, vagy egy hetet meg kell nézni egy hírkiadásból ahhoz, hogy meg tudjuk állapítani, hogy van-e van valami tudatos torzítás, vagy sem.
1: Sajnos néhány percünk maradt már, csak pedig ezekről tényleg órákig lehetne beszélni, viszont engem egy dolog még azért érdekel, hogy abban az időszakban, tehát 2002-től 2010-ig mennyire volt jellemző egyébként a különböző akár politikai, vagy akár gazdasági érdekcsoportok, hát hogy mondjam, lobbizása azzal kapcsolatban, hogy most egy adott hír az hát objektíven vagy kevésbé objektíven jelenetet, de próbálkoztak emberek, akár ennél, vagy akár másoknál?
0: Persze, én elég hamar ismert életet ebbe a múltam is közel játszott, hogy én nálam nem nagyon lehet ilyesmivel kopogtatni, mert én mindenkit elzavarok, tehát úgyhogy egy kézen meg tudnám számolni azt, amikor komoly befolyásolási kísérletnek voltam részese, és mindig ellenálltam. Azt is gondolom, hogy a kollégáim most alapvetően ebben a szellemben szerkesztettek, de természetesen van tudomásom arról, hogy politikai és gazdasági nyomás volt konkrétan ügyekben, konkrétan kollégákon.
1: El lehet esetleg valami konkrétumot árulni, még ha nem is feltétlenül névvel, de hogy milyen jellegű dologban próbálták például valakik az akkori valami komoly dologban hírt hamisítatni? Hogy
0: ilyet kérdezni? Lehet kérdezni. Nem hagytak mély nyomokat bennem ezek a dolgok. És most éppen, ami elsőnek eszembe jut, az éppen olyan dolog volt, amelyik nem a hír fölhozatallal volt kapcsolatos, hanem az MT-nek volt egy használaton kívül álló fotó szerkesztőségi épülete az MT-től, az MT-vel szomszédos telken, amit eldöntött az MT-i, hogy egy nyilvános árverésen el fogja adni. És ebben az árverésnek az ügyében hívott föl egy politikus, és próbálta. Nem is tudom, valami vazallusának az érdekeit képviselni, és én igen indignálódva elhajtottam, azt mondva, hogy tessék szíves lenni megmondani az úrnak, hogy vegye részt nyugodtan a árverésen, és a legmagasabb. Én nem tudom ezt befolyásolni, mert a felügyelő bizottsággal és a tulajdonosi tanácsadó testülettel együtt eldöntöttük, hogy ezt egy nyílt pályázatban fogjuk eladni, tehát én ettől eltérni nem tudok, és nem tudok ebben segíteni.
1: Egy utolsó kérdésre maradt időnk, hogy látja a jövőt itt Magyarországon? És viszont van egy telefonálunk, akkor viszont ezt kérem, hogy a
0: valaki lehet, hogy emlékszik helyettem, egy befolyásolás.
1: Halló?
0: Itt vagyunk.
2: Halló, Robi vagyok.
1: Szevasz.
2: Egy nagyon röviden, hogy a köztévében ugye miért a migráns téma folyik ki, mint az özelmi íz a televízióból, hogy addig se mással foglalkozzanak az emberek, tehát hogy ne kérdezzék meg azt, hogy mi van az egészségügyel, vagy az oktatással, vagy a baromerőművel, vagy a Questorral, vagy a Budakesssel, igen, tehát elég elolvasni a tegnapi Magyar Narancs 3 vezércikkét, és abból az egyik erről is szó van, úgyhogy nagyon jó mind a három. Na, én ezzel átadom a szót, mert rövid az időtök.
1: Köszönjük, nem? Szia Robi!
2: Hello.
1: Hát igen, sajnos ez a probléma abban, hogy nagyon sokan ezt elmondják, akkor nagyon sokan, akiknek nyilván ez a szájízük ellen van, vagy rossz, azt mondják, hogy ne, ez csak egy összeesküvés elmélet, de hát amikor viszont egy olyan ember mondja ugyanezt, és itt most nem a Robira gondolok, hanem erre, hogy ezek a dolgok így működnek, akkor sajnos nem marad más, mert az ember tényleg elhiszi azt, hogy bizony a nagyon komoly érdekcsoportok, vagy érdekek mentén megy. De akkor még egyszer az utolsó kérdésem, hogy mennyire látja feketén, vagy szürkén, vagy adott esetben akár valamiféleképpen pozitívan a jövőt ebben a térben. Ami nyilván lehet, hogy egy hülye kérdés.
0: Nem hülye kérdés, hát attól függ, hogy éppen az optimista énem, vagy a pessimista énem kerekedik-e felől. Az optimista énem azt mondja, hogy ez a rendszer így, ilyen módon nem maradhat fenn sokáig. Akkor persze vissza lehet kérdezni, hogy mi az a sokáig.
1: Meg mi lesz utána.
0: És meg mi lesz utána, ez már részletkérdés, úgyhogy ezt már nem vállalom, hogy megválaszolom. És van, amikor a pessimista énem kerekedik felül, amikor látom, hogy mindenki tudomásul veszi, pontosabban szólva, nem mindenki, hanem nagyon sokan tudomásul veszik, néha magamat is rajta kapom, hogy tudomásul veszem, amikor átvernek, amikor próbálnak befolyásolni oly módon, hogy és engem egy fokkal nehezebb manipulálni, mert hamarabb észreveszem, hogy kilóg a lóláb. És néha ez bosszant, hogy az emberek a legnyilvánvalóbb lóláb kilógás esetén se veszik észre, hogy ők manipulálva vannak.
1: Nem akar egy saját hírügynökséget alapítani? A helyzet megoldására nem gondolkodott el ilyen?
0: Hát én gondolkodtam, aztán mindig kiderült, most is kiderül, hogy ez sok pénz egy ilyet létrehozni. És ráadásul azzal, hogy a Magyar Táviratiroda ingyenesítette a híreit, ez egyébként én szerintem ez az EU szabályok ellen való dolog, mert én szerintem, és ez könnyen belátható, hogy egy olyan portál, vagy egy olyan újság, amelyik az MT ingyenes híreit felhasználja, és mondjuk megtölt vele 5 oldalt, az verseny előnyben van ahhoz képest, akinek az 5 oldalt fizetős hírekből kell összeállítani. Magyarul, és mivel ezt a ingyenes MT-t a magyar állam adja, ez egy bújtatott állami támogatás, amiért szerintem föl lehetett volna, vagy föl kellene lépni, és mit tesz ez lehetetlenné? Mindenkit lehetetlenné tesz, aki pénzért árulja a híreit. Mert van ingyenes.
1: Gyakorlatilag monopól.
0: Volt független hírügynökség, néven egy kis hírügynökség, az én időmben is versenytársak voltunk, bár én mindig hogyha szóba került nyilvánosan, akkor egyrészt mondtam, hogy jó dolog a verseny, és a másrészt igyekeztem kisebbíteni a konkurensnek az érdemeit, de ettől még ezt tudomásul is vettem, meg így is volt, hogy ők versenytársak voltak, és bennünket főleg gyorsaságban arra késztettek, hogy ne sokat totojázunk, és amit megszereztünk hírt, azt adjuk ki gyorsan. Megszűnt, tönkrement. Egyszerűen a lét alapját vette ki az, hogy van ingyenesen elérhető hírek vannak tömkelegével. Úgyhogy őrült világot élünk.
1: Ezzel egyetértünk. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen Vince Mátyásnak, a HVG alapító főszerkesztőjének és az MT Volt vezérigazgatójának. Folytatódik a Magyar Hírnap a Tilos Rádión, a zene után jönnek a többiek. Nagyon szépen köszönöm, és bízom benne, hogy valahol, valamikor ezt a beszélgetést még folytatjuk itt a rádióban.
0: Nagyon szívesen jövök bármikor a Tilos Rádióban.
1: Nektek pedig szép napot és további jó rádió hallgatást. Sziasztok!

Sziasztok! Itt a Tilos Rádió egy éjszakás kaland, szex, erotika és minden finomság, irodalom egész éjszaka. Spéróval folytatjuk, aki Vörös Sándor pszichéjéből fog részleteket felolvasni. Hallgassatok, élvezzétek!

az üdő estvére járván, én psziché, megmosakszom, rózsában, rozmarinban, ezer jó fű javában. Mindjárt öltözködöm már, kanyarok gyöngyöt nyakamba, gyűrűket ujjaimba, új pántlikát hajamba, lám, készen is vagyok már. Díszemben ágyba fekszem, mert álmom fűrjesében vagyon találkozásom derék sudár legénnyel. Bátor tüzes szeművel, ő a legszebb, a legjobb. Nevét nem vallhatom meg, légy a legszebb, a legjobb, és megvallom te véled. Szájára csókot adni, aztán belé karolni, ővéle kertbe futni, virágágyásra vonni, hamar melléje dőlni, madárzaj edenében, magnólia rejtekében. Tenném, de nem merem még. Kissé őtőle félek, talán morcoska lenne. Nagyon félek magamtól, talán heveske lennék.

1812. esztendő nyár végén történt. Gróf Terek István kérőm és már majdnem jegyesem, azon kérlelt, vinném előtt a Poézisre nevelőmhöz, Kazinczy Ferenc úrhoz. István elég rossz poémákat írogat a nékem, s nem tudom, mi értelménkedettem a szigorú kritikus ítéletiben. Hát, reállottam. Antúl is inkább, mert Kazinczyné Gróf Terek Szofi rokona vala mátkámnak, de még soha nem találkoztanak. Isti hintaján indulánk Bányácskára egy reggelen, négyen. A kocsis, továbbá kérőm meg én, és hogy megszólást ne légyen,

0: Páró Hason nevű fia. Most érkezel Lovon Zsiborról. Már is kitűnő katona. Közép-Szolnok vármegyei kapitán, azon kívül tudományban s literatúrában otthonos, nagy reményű nevendék. 15 esztendős vala akkoron, én majdnem 2 évvel korosabb vagyok ő nála. Hosszú és széles termetével 20 vagy 25 éves legénynek látszott. Én pedig apró fekete prücsök, talán ha 10-1-nehánynak. Veseléni Mika igen tetsze mindenkinek, nékem is, és mint mondám, Istvánomat rossz verse is, esetlensége miatt már kevéssé tűrhetém. A házigazdas, a vendégek örömmel fogadának bennünket. Dezsőfi József bátyám egy dallomat dicséré, úgymond ebből egy picinke hölgy izgató érintése, meleg lehellése még 100 évek múlván is éreztetni fog. Kazinci úr pedig jutalmul öllivelveve, homlokon csókola, de nem vala ebben egyéb semmi, mint egy reménydús tanítvány felavatása. Én megsimogatám a nagy férfiú keskeny kígyóforma fejét, s mondám. Kár, hogy bajuszát meg nem rángathatom, mert nincsen. Egy kevéssé tiszteletlen valék nagybátyám úgy ítélé, de Kazinci, hogy védelmezzen, szólla.
1: Hiszem, csak gyermekem, gyermekecske még.
0: Felcsattan a Szofi asszony. Nem gyermekecske, érett asszony ez már, hogy rosszabbat ne mondjak. Ezért hát le kell leszállanom a férje uráról, és vőlegényen felé indulék. Ám de, nem várt fordulattal, a mellette ülő ifjú Veseléni Mikát választám, és nagy szuszogva, mint egy erőlködve kapaszkodó kis gyermek, felhúzóckodik Mika ölibe. Terek István csak nyögdele, szólani nem mere, hát ha végtire is verekedni kellenék a nagy erejű óriás Veselénivel. Egy ávaság lőn szerencsétlensége. Nevették, hogy Mikára kapaszkodik, a féle gyermeki szándoktalanságnak nézték. Azt hívék, a nagy fiú karjában mindjárt elaluszik az álmos kis baba. S tovább nem foglalatoskodának velünk, másról beszéltek. Csak mátkán figyele, a hideg izzadság csurgott róla. Gondolám, na isti, megtanítlak. És kezemmel útnak indultam Mikán, s csak a mellettünk ülő láthatá ezt. Az ifjú báró a fülembe szeszegé.
2: Kisasszony, ne bavirkáljon rajtam. Én vívó és lovas vagyok. Nékem másra kell az erőm, nem arra, hogy egy vámpír kiszívja.
0: Ekkor én, főként, hogy Istvánt bosszantsam, már nem kézzel, hanem ajakommal és nyelvem csücskivel bolygék Mika képén nyakán. A kisbáró újfent susoga.
2: Erzsébet komtesz, estökve kérem. Én még nem akarok hölgyekkel foglalatoskodni. Én mennél tovább meg akarom tartani szüzességemet, töretlen erőmet.
0: Csak e kellett nékem. Kajánul Istimre vigyorogtam, s elkezdik tomporom alatt Mika ölében motoszkálni. Izgés mozgásunktól oly merevedése támada, már hangja rekedt.
2: De rossz féle, hát járjunk ki, és keressünk holmi heverő alkalmatos. Alkalmatosságot én nem bírom tovább.
0: Erre a lovagló bőrnadrágja szíjáit kibontám a farom alatt. Könnyű nyári batiszoknyacskámat úgy tűrém hátra, hogy csak felül fedett, alul nem. Alsó részem pőre vala. És mátkámnak mindezt jól látni kell. Vártam, végül is felordít, de a gyáva nem mert mukkanni sem. Istire nyelvet ölték, s egy rejtett, csak oldalról látható kézmozdulattal a dicső Veseléni családfát beirányozván felnyásolám magam. Csücsölve, alig-alig billegve, éltek-lektem, örülvén, hogy a báró nem intézheti rajtam a szokásos mechanikus döfölést, mely a nőnek sans plaisir et sans désir, hanem ottan csikálom magamat bévül, ahol akarom. Ugyancsak vagyom, mivel életemben ez egyszer éldelék, így mértéktelen.

0: Azt hiszem, István is már merő latyakban üle. Csudaképpen a többi nem vett észre semmit, még a hegyes szemű Szofi asszony sem. Ha figyelnek valaminket, vagy az agyonáztatott nyöszörgő imádómat, talán vége a világnak. Ma már nem értem akkori önmagam. Ekkora könnyelvű vakmerésem. Aztán eszméletem veszítém. Lehet Mika is. Az ő suttogásira tértem magamhoz.
1: Mit tettél? Most belőled minden az én nadrágomra megyen. Akkor a fútlészen, hogy a szégyen senki sem mossa le róla. Szánlak, szegény elsikém. De hát nem én akartam.
0: A fülibe súgtam. Egy veselénének soha nem szabad megijedned. Keszkenőt csavartam a csurgás alá, majd minden abba üzön le. Ruháinkra csak kevés jutott. Isti már nem volt a szobában. Kínokádott. De Zsőfi még mindig gyanútlan kérdé.
2: Gyermekeim, ti aludtatok?
0: Mika felelé.
2: Fáradt valék a hosszú lovaglástól, zsiborul idáig, és azt hiszem elbólintottam. Nem is tudom, mi történt.
0: Kazinci hahotázott.
2: Egy szép kislány a karjaidban kucorgott, és te nem is érzed.
0: Erre Mika?
2: Valóban nem ébredtem rá. Mit mulaszték? Ó, én ez szerencsétlen.
0: Már a vendéggyülekezet több szobában, csoportokban társalgott, és részint oszladozott. István egész testiben remegve engem hol gyalázni, hol vallatni akara, de nem jött ki hang a torkán. Folyton hányni kellenékie. Ha szólni kezde, már is szájára kendőt szorítván nyargala ki a retirád a decka házikóba. Így menekültem meg a magam mentegetésitől, amely antúl inkább szükségtelen lett volna, mert kettőnk közt úgyis mindennek vége vala. Későre járt, már az éjszakát bányácskán töltünk. Én Kazinciéknál egy cselédkamrában kaptam helyet, Pips bátyám, Dezsőfi, és a papi férfiú, nevét nem tudom, a vendégszobában. Mika mondá, féltett lova közeliben, az istálóajtó mellett szalmánon hajtaná az ít eltölteni. István, a közben megérkezett Palcsó, a korcsmában leltek azilumot. Sejtém, hogy a napnak még nincsen vége. Még le nem vetkezik, hallom ablakom alatt.
3: Erzsi!
0: Csodáltam volna, ha nem itt történik. Repültem Mika ölelésébe. Éjféltől reggelig együtt kerengtünk, tisztára bolondok valánk. Én elkápráztam a leány álmából valóra vált kis bajnok túl, ő pedig a kamasz fiú merengéséből testet öltött pszichétől.

Kiskertemet tiprod, féktelen lovacskám. Tiéd vagyok, érts meg. Légy óvatos hozzám. Nem örömest mondám, de gonoszok szája morog, reám vádaskodva. Ha felét gondolok, harmatos a testem. Mint nyáron folyóban, gázolsz a vérembe. Elbágyasztol engem, miért eszedre, ha kedvedre nem mindent tehettem. Úgy elaléltattál, most sebzetten élek. Ha nem várlak, sírok, és ha várlak, félek. De mégis remélek, magam vagyok, meg is vagyok, véled el is égek.

Bodrog partját csiga járja, ágaskodik a szorvája, s hogyha fogom kismarkomba, a szorváját visszavonja szégyenemre. Ám ha patak fő utcáján, lejtek faromat riszálván, minden legény szemet átva, ágaskodik a szorvája örömemre. Ahány deák vagy úrféle, megfütykölne, tovalépne, velem tengölt ne akasszon, nem kell nékem bábasszon szégyenemre. Mennyi kényes, dölfös kokas, többet ér egy varga inas. Csilizes kis gatyájába híven vár rám a szorvája örömemre.

Franzli, panaszlod, a nők közt mind Frigidákra találsz te. Az volnék magam is, Franzli, veled feküvén, mert ha ügyes vagy, előbb tüzesítsz, utána tüzesülsz csak. És ha a kés éles, sose kemény a kalács.

Elkövén a harc urával, egy fél testfordulattal gátlám heveskedését, és félig alajja csúszva, s félig föléje hajolva, öltém testembe testét. Csípőm, farom csedervén, törpécskémet csiszálám, a harci óriással, s láztul pirult ki orcám, s habos fehér húsomban a gyönyör újra meg újra hullámokká tolult fel, s hullámokká alélt el. De végtire is betelvén magamat hanyat vetettem, s engedtem a szokásnak, hogy szembere ám hasaljon, és engem kis töredékenyt, mint egy alapos cselédjányt kíméletlen dögönyözzön. Tudám, ő néki ez jó. Nékem jó ebbe csak annyi. Így bírhatám karomban, szerelmesen figyeltem, elméje tört hajóként elsüllyedve tengeremben. A lelke szerte bomlott, de teste még is itt volt. Rajtam tombolt, viharzott, lazán reáfonódtam, s cirkáló ujjaimmal hátát, nyakát simogattam.

0: Ez a Tilos Rádió FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl, SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3, hallgass!
1: Na hát...
2: Két virág folytatta a turkálást. Téged ez cseppet sem idegesít?
1: Nos, a dolgok majd szokás szerint valahogy elrendeződnek, nem gondolod? Különben is hiszek az újjászületésben. Te milyen formában szeretnél majd visszajönni? El se akarok menni, szögezte le széltoló határozottan. Gyerünk, tűnjünk el innen! Hé, hey, ne, azt ne!
2: Két virág egy dobozt bányászott elő a podgyász mélyéről. Nagy, fekete dobozt, aminek egyik oldalán volt egy fogantyú, az elején egy kis, kerek ablak és egy cín lógott rajta, aminél fogva az ember a nyakába akaszthatta, amit két virág rögvest meg is cselekedett. Volt idő, amikor széltoló eléggé kedvelte az ikonoszkópot. Ugyanis minden tapasztalata ellenére hitte, hogy a világ alapvetően megérthető, és ha szert tudna tenni a megfelelő mentális szerszámkészletre, lecsavarozhatná a hátoldalát, és megnézhetné, hogyan is működik. Na, hogy nem volt igaza. Az ikonoszkóp nem úgy állította elő a képeket, hogy ráeresztette a fényt egy speciálisan előkészített papírra, ahogy azt annak idején feltételezte, hanem lényegesen szimplább módon. Egy bebörtönzött, apró démon által, akinek jó szeme volt a színekhez, s ecsetkezelése villámgyors. Amikor széltoló rájött erre, eléggé kiakadt. Nincs idő fényképezni, sziszegte. Nem tart sokáig, jelentette ki két virág mély meggyőződéssel, s megkocogtatta a doboz oldalát. Kivágódott egy picurka ajtó, és a kis ördög kidugta a fejét.
3: Ördöges pokol!
2: Morogta.
3: Hol vagyunk?
2: Nem számít, felelte két virág. Először az órát, légy szíves. A démon hunyorított.
3: Gyenge a fény!
2: Morgott.
3: Három isten verte esztendő F8-on, ha kíváncsi vagy a véleményemre!
2: Becsapta az ajtót. Egy másodperccel később hallani lehetett a kis karcoló nezt, ahogy oda vonszolt a zsámolyát a festőállvány elé. Széltoló a fogát csikorgatta. Egyáltalán nem muszáj fényképezkedni, bőven elég lesz emlékezni rá! Üvöltötte.
1: Az nem ugyanaz,
2: válaszolta nyugodtan két virág. Na, hogy nem, sokkal jobb, például valóságosabb.
1: Dehogy, majd öregapó koromban, amikor a tűz mellett üldögélek, ha nem pucolunk innen azonnal, örökre a tűz mellett fogsz ücsörögni, sőt, benne! Ó, én azt remélem, hogy maradtok.
2: Mindketten megfordultak. Isabella állt a boltíves folyosón, halvány mosolyjal az arcán. Egyik kezében egy kaszát szorongatott. Egy kaszát, amelynek pengéje hírhedetten éles. Széltoló igyekezett nem lepislantani kék életvonalára. Egy kaszát tartó lánynak nem lenne szabad ilyen visszatetszően, minden tudóan, és kissé tébolyultan bazsajogni.
1: Apus pillanatnyilag egy csöppet belefeledkezett a játékba, de biztos vagyok benne, hogy esze ágában se lenne elengedni titeket csak úgy,
2: tette hozzá.
1: Ráadásul nincs kivel beszélgetnem.
4: Ez ki?
2: Kérdezte két virág.
5: Ő valahogy itt lakik, motyogta széltoló. Egyfajta leányzó.
2: Toldotta meg a magyarázatát. Megragadta két virág vállát, és megpróbált észrevétlenül a sötét, hideg kertbe nyíló ajtó felé sasszézni. A dolog nem jött össze, mert két virág nem az a típus volt, aki foglalkozott volna a kijelentések árnyalataival, meg valahogy fel sem merült benne, hogy bármi rossz esetleg rá is vonatkozhat.
1: Na hát, el vagyok ragadtatva, mondta. Nagyon barátságos ez a hely. Érdekes, barokkos hatást keltenek a csontok és a koponyák.
2: Isabel mosolygott. Széltoló azt gondolta, ha a halál egy nap átadja neki a családi vállalkozást, jobban fogja vezetni, mint az apja valaha is. A csaj tisztára budjant.
1: Igen, de mennünk kell, közölte.
4: Hallani se akarok erről,
2: tartóztatta a lány.
4: Muszáj maradjatok, és mindent el kell meséljetek magatokról.
1: bőven van idő, és olyan unalmas itt.
2: Oldalvár cökkent, és meglendítette a kaszát a fényes szálak felé. A kasza úgy sűvített át a levegő, mint egy kiherélt kandúr, és hirtelen megakadt. Fa recsent. A podgyász rácsattintott a fedelét a pengére. Két virág ámultan nézett fel széltolóra, és a varázsló nagyon higgadtan és némi elégtétellel egyenesen állon vágta. Ahogy a kisember hanyatt esett, széltoló elkapta, a vállára hajította, és rohanni kezdett. A csillagfényes kertben ágak csapódtak neki, meg apró borzas, és minden valószínűség szerint borzalmas izék iramodtak szanaszét, ahogy kétségbe esetten csörtetett a halovány életvonal mentén, ami a fagyott füvön ragyogott kísértetiesen. A háta mögött hagyott épületből a csalódás és dű metszővisítása kélt. Széltoló beleütközött egy fába. Felgyorsított. Emlékezett rá, hogy valahol volt egy ösvény, de ebben az ezüstfényekből és árnyékokból szőtt útvesztőben, amit a rémületes új csillag még itt, a más világon is érezhető jelenléte színezett vérvörösre, semmit sem lehetett kivenni rendesen. Meg különben is. Az életvonal láthatólag a rossz irányba vezetett. Lépések zaja hallatszott mögüle. Széltoló már fújtatva vett levegőt az erőlködéstől. Úgy tűnt, mintha a podgyász közeledne, és jelenleg nem kívánt vele találkozni. Mert elképzelhető, hogy félreértette azt, amikor széltoló álcsúcson kapta a gazdáját, és a podgyász általában megharapta azokat, akiket nem csípett. Széltolónak sosem volt bátorsága megkérdezni, hová is kerültek az áldozatok, amikor a nehéz fedél rájuk zárult. De határozottan nem voltak a podgyászban, amikor az újra kinyílt. Valójában nem volt oka félelemre. A podgyász könnyedén utolérte és lehagyta. Lábikóit oly sebesen kapkodva, hogy csak elmosódva látszódtak. Széltolónak úgy tűnt, piszkosul a futásra koncentrál, mintha sejtené, mi lehet az, ami mögötte igyekszik, és egyáltalán nem örülne az esetleges találkozásnak. Ne nézz vissza, jutott eszébe. A látvány valószínűleg nem túl tetszetős. A podgyász fejest ugrott egy bokorba, és eltűnt. Egy másodperccel később széltoló látta már, miért. A podgyász átszágódott a sziklasarkantyú peremén, és az alatta lévő hatalmas lyuk felé zuhant, amit alulról halavány vöröses fény világított meg. Széltolótól indulva, a sziklák szélén átnyúlva egyenesen le a lyukba. Ott vibrált a két kék szál. Széltoló bizonytalanul toporgott, bár ez nem teljesen igaz, mert több dologban is halálbiztos volt, például abban, hogy nem akar leugrani, és hogy egyáltalán nem óhajt szembenézni azzal, ami mögötte közeledett, és hogy a szellemvilágban két virág ugyancsak nehéz, és hogy vannak rosszabb dolgok is, mint holtnak lenni. Csak egyet mondj, mormolta, és ugrott. Pár pillanattal később megérkeztek a lovasok, akik nem álltak meg, mikor elérték a szikla peremét, hanem simán tovább lovagoltak a légben, és a semmi fölött húzták meg lovuk kantárát. A halál lenézett.
6: Ez mindig felbosszant, mondta. Ennyi erővel akár egy forgóhajtót is felszerelhetnék ide.
7: Azon töröm a fejem. Mit is akarhattak?
2: Töprengett dögvész.
7: Halvány fogalmam sincs róla,
2: felelte háború.
7: Viszont a játék jó pofa.
6: Az,
2: értett egyet éhínség.
6: Szerintem ellenállhatatlan. Van időnk még egy robajra,
2: kunkta a halál.
7: Robber!
2: Javította ki háború.
6: Mi Robber?
7: Robbernek hívják,
2: magyarázta háború.
6: Aha. Robber,
2: mondta a halál. Felpislantott az új csillagra, némileg zavarban, hogy mit is jelenthet.
6: Azt hiszem, van még annyi időnk,
2: ismételte egy kicsikét bizonytalanul. Már említést tettünk a próbálkozásról, amely némi tisztességet kívánt oltani a korongvilági beszámolókba, és arról, hogy kínszenvedés terhe mellett megtiltották a költőknek és énekmondóknak, hogy mindenféle csacsogó csermelyekről és rózsaújjú hajnalokról hadováljanak, és hogy csak akkor mondhatták például azt, hogy ezért az arcért ezernyi hajó szállt tengerre, ha közjegyző által hitelesített kikötői okmányokat tudtak felmutatni állításuk alátámasztására. És ebből kifolyólag futó tiszteletadásként eme hagyománynak nem mondjuk azt, hogy széltoló és két virág jégkék színusz hullámmá váltak, amely átévelt a sötét dimenziókon. Vagy olyan hanghatás kíséretében tették ezt, mint egy szörnyűséges agyar pendülése. Vagy egész életük elpergett a szemük előtt, meg különben is széltoló már olyan sokszor látta elmúlt életét elvillani lelki szemei előtt, hogy mára már képes volt végig szunyókálni az unalmasabb részeket. Vagy, hogy az egész világegyetem rájuk zuhant, mint valami óriási kocsonya. Azt viszont elmondjuk, mert kísérletekkel bizonyított tény, hogy egy olyan hang hallatszott, mint amikor egy cisz hangvillával nagyot csapnak egy favonalzóra. Minden bizonnyal besz. És utána az abszolút mozdulatlanság váratlan élményében volt részük. Mindez azért, mert ők ketten tényleg abszolút moccanatlanok voltak. Ráadásul az őket körülölelő sötétség is abszolútnak látszott. Felötlött széltolóban, hogy valami esetleg félre sikeredett. Aztán meglátta a halványkék erezetet maga előtt. Már megint az oktávóban volt. Azon töprengett, ugyan mi történne, ha valaki történetesen most belekukkantana a könyvbe. Lehet, hogy két virág meg ő színes illusztrációk lennének benne. Valószínűleg nem, döntötte el. Az az oktávó, amiben tartózkodtak, egy cseppet különbözött a puszta, állványához láncolt könyvtől oda lenn a láthatatlan egyetem mélységeiben, ami csupán egy háromdimenziós megtestesülése, egy sokdimenziós valóságnak, ami maga is... Álljon csak meg, gondolta. Én nem szoktam így gondolkozni. Ki gondolkozik helyettem? Széltoló, szólt egy hang. Olyan, mint vénséges lapok zizegése. Kicsoda? Én? Persze, hogy te nagyon hülye. Széltoló ütött kapott szívében, a dac röpke szikrája lobbant. Azóta már sikerült emlékeitekbe idézni, hogy is keletkezett a világegyetem? Kérdezte undokul. A torok köszörülés volt az, vagy a lélegzetvétel, vagy esetleg a fejnek az ő vakarása, és a próbálkozás, hogy visszaemlékezzünk rá, itt van a nyelvünk hegyén? Egy másik hang, száraz, mint a tapló, azt hiszegte.
7: Jó lenne, ha fejben tartanád, hol vagy valójában.
2: Tulajdonképp eléggé nehéz egy olyan mondatot elsziszegni, amiben nincs hiszegő hang, de a hang úrrá lett ezen a nehézségem. Észben tartsam, hol vagyok! Észben tartsam, hol vagyok! Üvöltötte széltoló. Na, hogy észben tartom, hol vagyok! Egy kurva könyvben vagyok, és láthatatlan hangok szólnak hozzám! Mit gondolsz, miért csikoltozom?
8: Arra számítok, hogy erősen izgatja a fantáziád, miért hoztunk téged újra ide? Mondta egy hang a fülénél.
7: Nem!
9: Nem?
10: Mit mondottak elek?
2: Kérdezte egy másik testetlen hang.
9: Azt mondta, nem.
10: Tényleg azt mondta, hogy nem?
9: Igen.
10: Ó.
9: Miért?
2: Mert ilyesmi történik velem minden áldott nap, közölte széltoló. Az egyik pillanatban leesem a világról, aztán egy könyvben vendégszereplek, aztán egy repülősziklán csücsülök, aztán megfigyelhettem, hogyan tanul a halál hálót, vagy gátat, vagy mi a fenét játszani. Ugyan miért csodálkoznék én bármin is?
9: Nos, mi úgy képzeljük, esetleg elmerengtél azon, miért is nem akarjuk, hogy bárki kimondjon minket.
2: Jelentette ki az első hang, miközben teljességgel tisztában volt azzal, hogy kicsúszott kezéből a kezdeményezés. Széltoló tétovázott. A gondolat valóban átfutott az agyán, bár ugyancsak idegesen kapkodta lábát és fejét is, nehogy bajba kerüljön. Miért akarna bárki is kimondani benneteket?
9: A csillag miatt,
2: felelte a varázsige.
9: A vörös csillag miatt. A varázslók már kutatnak utánad.
8: s amikor megtalálnak téged, ki akarják mondani együtt mind a 8 varázsigét, hogy megváltoztassák a jövőt. Azt hiszik, a korong bele fog ütközni a csillagba.
2: Széltoló ezen eltöprengett. Bele fog?
8: Nem igazán. Ám,
2: ez meg mi?
8: Széltoló lenézett. A podgyász poroszkált ki a sötétségből. Fedelében villogott egy hosszú kaszapenge darab.
2: Ez csak a podgyász, mondta.
10: De hát mi nem rendeltük ide.
8: Soha senki nem rendeli sehová, nyugtatta meg őket Széltoló.
2: Jön magától, ne aggódjatok miatta.
10: Miről is beszéltünk?
2: Erről a vörös csillagügyről.
10: Úgy van. Roppant fontos, hogy te...
11: Hello! Van ott valaki?
2: A mozdulatlan két virág nyaka körül lógó képdobozból jött ez a vékonyka cincogó hang. A piktor ördög kinyitotta csapóajtaját, és felbandzsított Széltolóra.
3: Mondja, Urfi, hol vagyunk?
2: Nem tudom biztosan.
3: Még halottak vagyunk?
2: Lehetséges.
3: Hát reménykedjünk, hogy olyan helyre bukkanunk, ahol nem kell túl sok fekete, mert kifogyott.
2: A csapóajtót ezzel becsapta. Széltolónak pillanatnyi látomása támad két virágról, amint körbe adogatja a képeket, és ilyeneket mond közben, hogy ez itt én vagyok, ahogy épp megkínoz egy millió démon. Vagy az ott én vagyok, azzal a jófej házas párral, akikkel az alvilág fagyos lejtőjén ismerkedtem meg. Széltoló nem tudta biztosan, mi történik az emberrel, ha egyszer tényleg meghalt. A szaktekintélyek etére nem voltak eléggé világosak. Egy suvickos matróz a peremvidékről egyszer azt mondta, hogy ő hódziher a paradicsomba fog kerülni, ahol sörbet lesz, meg hurik. Széltolónak halmány fogalma se volt arról, mi lehet egy huri, de némi töprenkedés után úgy döntött, hogy valószínűleg az édes gyökér szívószál lesz az a sörbet felhörpölésére. Tök mindegy, mert a sörbettől tüsszögnie kellett.
10: Most, hogy a közjátéknak vége,
2: kezdte egy hang szigorúan,
10: talán folytathatnánk. Roppant fontos, hogy ne engedd meg a mágusoknak, hogy elvegyék tőled az igédet. Borzasztó dolgok fognak történni, ha a 8 varázsigét túl hamar mondják ki.
2: Én csak azt szeretném, ha békén hagynának, közölte Széltoló.
10: Remek, remek. Tudtuk, hogy bízhatunk benned attól a pillanattól kezdve, hogy kinyitottad az oktávót.
2: Széltoló habozott. Várjunk csak egy percet, mondta. Azt akarjátok, hogy egyik helyről a másikra rohangásszak, és megakadályozzam a varázslókat abban, hogy összetereljék az összes igét?
10: Pontosan!
2: Ezért költözött egyik őtök a fejembe?
10: Ahogy mondod.
2: Ti tökéletesen tönkretettétek az életemet, tudtok róla? Fakadt ki Széltoló hevesen.
10: Lehetett volna belőlem valóságos varázsló, ha nem határoztok úgy, hogy valamiféle hordozható varázskönyvnek használtok. Egyetlen más varázsigére sem vagyok képes emlékezni, mert be vannak tojva, nem mernek megmaradni egy fejben veletek. Sajnáljuk.
2: Én csak haza akarok menni. Oda akarok visszamenni, ahol... Valami csillogni kezdett Széltoló szemében. Macskakövek vannak az ember talpa alatt, és némelyik sör nem is annyira ihatatlan, és egész jó sült halat lehet kapni esténként, esetleg egy pár kovászos uborkával, meg még angolna pástétomot, sőt, kürt csigát is árulnak, és mindig akad egy meleg istálló, ahol az ember megalhat, és reggel ugyanazon a helyen ébredsz, ahol előző éjszaka lefeküdtél, és nincsenek állandó időjárási frontok se. Úgy értem, rohadtul nem érdekel ez az egész mágia.
10: Valószínűleg nem is vagyok ilyen varázslói anyagból gyúrva.
2: Én csak haza akarok menni.
10: De muszáj, hogy
2: kezdte az igék egyike. Túl későn. A honvágy a tudatalatti vékony gumizsinórja, ami képes egy lazacot 3000 mérföldnyi úszásra inspirálni vadidegen tengerekben, vagy 1 millió leminget elindítani, hogy vígan visszafussanak az ősi anyaföldre, amely egy apró kontinentális elferdülésnek köszönhetően már nincs ott többé. A honvágy úgy emelkedett fel széltolóban, mint a késő éjjel bezabált töltött káposzta. Végig hömpölygött az erőtlen szálon, amely megkínzott lelkét testéhez kapcsolta. Megvetette lábát, és megrántotta. A varázsigék egyedül maradtak az oktávóban. Mármint akkor egyedül, ha eltekintünk a padgyásztól. Ránéztek, nem szemekkel, hanem olyan ősöreg tudatossággal, mint maga a korom.
12: Te is elhúzhatsz a súnyiba, mondták.
2: Rossz. Széltoló tudta, hogy ő maga beszél, mert felismerte hangját. Egy pillanatig még nem a megszokott módon nézett ki saját szemén, hanem mint ahogy egy kém kémle lát egy festmény kivágott szemnyílásán. Aztán visszatért.
1: Rendben vagy, Széltoló? Kérdezte Cohen. Egy kicsit elvarázsoltnak látszottál.
13: Meg egy kicsi hullasápatnak is, tódította Betán. Mintha valaki a sírodra lépett volna.
6: Igen. Jó. Valószínűleg én magam,
2: felelte Széltoló. Feltartotta ujjait és megszámolta őket. A szokásos mennyiségnek tűntek.
6: Megmozdultam egyáltalán? Érdeklődött aztán.
13: Csak a tüzet bámultad, de úgy, mint aki kísértetet lát, mondta Betán.
2: Nyögés hallatszott mögülük. Két virág felült, kezével támogatva fejét. Szeme rájuk szegeződött. Ajka hangtalan mozgott.
1: Hát ez aztán fura egy álom volt,
2: nyilatkozta.
1: Mi ez a hely? Miért vagyok itt?
14: Nos, fogott bele Cohen. Mi, melyek azt állítják, hogy az univerzum teremtője kezébe vette egy marok szarat, és...
13: Úgy értettem, itt
2: vágott közbe két virág.
13: Te vagy a széltoló.
6: Igen,
2: válaszolt a széltoló, ám nem minden kétel nélkül.
13: Volt az az úra, ami... meg azok az emberek, akik...
2: motyogta két virág. Megrázta a fejét.
13: Miért van mindennek lószaga?
2: Beteg voltál, közölte széltoló. Halucináltál.
13: Igen, feltételezem, úgy lehetett.
2: Két virág lepislogott a melkasára.
13: Ám abban az esetben miért van a...
2: Széltoló talpra ugrott. Elnézést, túl sokan vagyunk itt, muszáj egy kis friss levegőt vennem, mondta. Lekapta két virág nyakáról a képdoboz szíját, és a sátor ajtaja felé iramodott.
13: Ezt nem vettem észre, amikor bejött,
2: jegyezte meg Betán. Cohen vállat van. Széltolónak sikerült néhány jarnyira eltávolodni a jurtától, mielőtt a képdoboz zárópecke kattogni kezdett. Nagyon lassan a doboz kiköpte az utolsó képet, amit a démon festett. Széltoló elmarta. Amit mutatott, még fényes nappal is eléggé borzasztó lett volna. A fagyos csillagfényben, amit a gonosz új csillag színezett vörösre, még annál is sokkal rosszabb volt.
6: Nem,
2: mondta lágyan Széltoló.
6: Nem, egyáltalán nem ilyen volt. Egyáltalán nem ilyen volt. Volt ott egy ház, meg az a lány, meg...
15: Azt látod, amit látsz, én meg azt festem, amit én látok,
2: vetette oda a kis ördög a csapó ajtajából.
15: Amit én látok, az a valóság. Erre tenyésztettek ki. Csak azt látom, ami tényleg ott van.
2: Egy sötét forma lábolt át a csigorgó hamon széltoló felé. A podgyász. Széltoló, aki átlagos körülmények között utálta és nem bízott benne, váratlanul úgy érezte, hogy nála üdítőbben normális dolgot még nem látott életében.
5: Látom, neked is sikerült meglépni, mondta Széltoló.
2: A podgyász megzöldette a fedelét.
5: Oké, de te mit láttál? Kérdezte Széltoló. Visszanéztél?
2: A podgyász nem szólt. Egy pillanatig mindketten csöndben maradtak, mint két harcos, akik elmenekülve a mészárlás mezejéről szünetet tartanak, hogy újra lélegzethez és épelméhez jussanak. Aztán Széltoló megszólal. Na gyere, oda benne ég a tűz.
5: Kinyúlt, hogy megveregesse a podgyász fedelét. Az ingerülten rácsargott, csak nem elkapva ujjai.
2: Jól van. Az élet visszatért a megszokott kerékvágásba.
5: A következő napon derülten, fényesen és hidegen pitypallott. Az ég kék kupolaként borult a világ fehér lepedőjére, és az összhatás olyan friss és tiszta lett volna, mint egy fogpaszta reklámé, ha nem lett volna az a rózsaszín pötty a láthatára.
14: Most már fényes nappal is lehet látni,
5: jegyezte meg Cohen.
14: Mi az?
5: Szigorúan Széltolóra bámult, aki elvörösödött.
2: Nézd mindenki rám, kérdezte.
5: Fogalmam sincs róla, mi az? Talán egy üstökös vagy hasonló.
2: Mind el fogunk égni?
5: Faggatta Betá.
2: Honnan a francból tudhatnám? Eddig még sose ütköztem bele egy üstökösbe.
5: Libasorban lovagoltak

0: Úgy veszem észre, Betánnak meglehetősen tetszel, mondta. Cohen nagyot sóhajtott.
1: Ha 20 évvel fiatalabb lehetnék,
0: felelte vágyakozva. Igen?
1: 67 éves lennék.
0: És mi köze a két dolognak egymáshoz?
1: Nos, hogy is fogalmazzam?
2: Hogy is?
1: No, amikor még fiatal ember voltam, kardommal vészve hírnevem a világba, azt szerettem, ha a babám vereszhajú és tüzeszt.
0: Aha.
1: Aztán, ahogy öregedtem, szívesebben keresztem magamnak olyan szőkéket, akik szeme szokatlanul csillogott.
0: Ó, oh, igen?
1: Aztán még tovább öregedtem, és felfedeztem a szenvedélyes természetű sötét nők vonzerejét.
0: Elhallgatott Széltulóvár. És kérdezte, aztán mi lett? Mi az, amit most leginkább értékelsz egy nőben? Cohen felé fordított a csipás kék félszemét.
1: A türelem.
0: El sem akarom hinni, ujjongott egy hang mögöttük.
1: Együtt lovagolok Cohennel a barbárral.
0: Természetesen két virág volt. Kora reggel óta, amióta felfedezte, hogy ugyanazt a levegőt szívja be, mint minden idők legnagyobb hőse, úgy vigyorgott, mint egy majom, ha kezébe nyomják a banánültetvény kulcsát.
1: Ez megszórakozik velem?
0: Kérdezte Cohen Széltolótól.
1: Nem, mindig ilyen.
0: Cohen hátrafordult a nyerekben. Két virág ráragyogott, és büszkén odaintett neki. Cohen visszafordult, és felmordult.
1: Ha van neki szeme, ha nincs!
0: Van neki, csak nem úgy működik, mint másoké. Hidd el nekem. Úgy értem, nos, emlékszel a ló népének jurtájára, ahol az elmúlt éjjel töltöttük?
1: Persze.
0: Szerinted is egy kicsit sötét volt, meg zsíros, és olyan szaga volt, mint egy súlyos beteg lónak?
1: Rendkívül pontos leírás! Azt mondom erre, rendkívül!
0: Hát ő tiltakozna. Azt mondaná, hogy egy pompás barbár sátorpalota volt, amiben azon vadállatok prémjai lógtak, amiket a civilizáció peremén élő sasszemű harcosok puszta kézzel ejtettek el, s hogy a hely ritka és különleges gyampáktól illatozott, amiket karavánoktól szokás zsákmányolni, mikor azok átkelnek az úttalan, stb. Nos, hát itt tovább sokáig. Komolyan mondom, tette hozzá.
1: Elment az esze?
0: Egy bizonyos módon igen. De olyan elmebeteg, akinek több érdek a pénze.
1: Akkor nem lehet hiba. Tudom, amit tudok. Ha egy fickónak rengeteg a pénze, akkor csak különc.
0: Cohen újra megfordult a nyerekben. Két virág épp azt mesélte Betánnak, hogy Cohen hogyan győzte le egymaga a sbélindai boszorkányúr kígyóharcosait, és hogyan lopta el Offler a krokodilisten óriás szobrából a szentséges gyémántot. Furcsa mosoly született Cohen ránc barázdálta arcán. Ha akarod, szólok neki, hogy fogja be a száját, ajánlott a Széltoló.
1: Befogná?
0: Nem hinném.
1: Hadd csacogjon,
0: felelte Cohen. Keze a kard markolatára tévedt, amit évtizedes használat csiszolt simára.
1: Máskülönben nekem petszik az ilyen szem,
0: jelentette ki.
1: 50 évre néz vissza.
0: 100 yarddal mögöttük, kínosan szögdécselve a lágy hóban, igyekezett a podgyász. Soha senki nem kérdezte véleményét semmiről. Estére elérték a fennsík szélét, és lefelé lovagoltak a komor fenyőerdőkön át, amiket a hóvihar csak alig havazott be. A táj főként hatalmas, töredezett sziklákból és olyan mély meg keskeny völgyekből állt, amikben a nappal úgy teljes 20 percig tart. Vad, szeles vidék volt ez. Az a fajta, ahol számíthatsz arra, hogy találkozni fogsz...
1: Trollok!
0: Mondta Cohen, beleszaglászva a levegőbe. Széltoló körülnézett a vörös estéli fényben. Hirtelen a korábban tökéletesen normálisnak látszó sziklák gyanúsan elevennek tűntek. Az árnyékok, amikre az imént még nem nézett volna kétszer, rémisztően lakottnak rémlettek.
1: Én szeretem a trollokat,
0: nyilatkozta két virág. Nem, dehogy is.

0: kötele széltuló határozottan. Kizár dolog. Nagyok és bütykösek, és megeszik az embert.
1: Nem, dehogy!
0: Mondta Cohen. Kínlódva lecsusszant a lováról, és a térdét masszírozta.
1: Ez egy általánosan elterjedt tévhit. A trollok szószemásznák meg senkit.
0: Nem?
1: Nem! Mindig kiköpik a falatokat. Nem tudják megemészteni az embereket, érted? Az átlag troll más szem akar az életből, mint egy jókora grálit szeletet. Talán meg utána esetleg egy kiadóz mészkőkockát. Holloppam, hogy egyesek szerint azért van így, mert ők szilikon, mert ők szilincia.
0: Cohen elhallgatott, és végig törölte a szakállát.
1: Sziklából vannak!
0: Széltoló bólintott. Természetesen a trollok nem voltak ismeretlenek Ankh-Morpork-ban, ahol gyakorta alkalmazták őket testőrként. Mindaz addig eléggé sokba kerültek, amíg meg nem tanulták, mire való az ajtó, és fel nem hagytak a házból való távozás számukra evidens módjával, ami abból állt, hogy gondolkozás nélkül keresztül gyalogoltak a legközelebbi falon. Ahogy tűzre valót gyűjtögettek, Cohen folytatta.
1: A trollfog! Püüüü! Az aztán nem semmi!
2: Miért?
0: Kérdezte Betán.
1: Gyémánt! Muszáj, hogy abból legyen, tudod? Az egyetlen dolog, ami képes elrágni a sziklát, és még így évente kell új fogszót növesszenek.
2: Ha már szóba kerültek a fogak, kezdte Kétvirel.
1: Igen?
2: Nem tudom nem észrevenni.
1: Igen?
2: Semmi,
0: mondta Kétvirel.
1: Igen? Na, gyújtjuk meg a tüzet. Még mielőtt beszötétedik. És akkor...
0: Cohen grimaszolt egyet.
1: Esetleg főzhetnénk egy kis leveszt.
2: Széltoló abban nagyon jó,
0: lelkesedett Kétvirág.
2: Mindent tud a fűszerekről, gyökerekről, meg mindenről.
0: Cohen úgy pillantott Széltolóra, amiből nyilvánvaló volt, hogy ő, Cohen, ezt egyáltalán nem hiszi el.
1: Nosz, aló népe! Adott nékünk némi szárított lóhúzt,
0: mondta végül vállát.
1: Ha találnál néhány vadhagymát, meg jeszmit, az esetleg javítana az ízét.
0: De én, kezdte Széltoló, aztán feladta. Különben is okoskodott magában. Tudom, hogy néz ki egy hagyma, olyan lottyat fehér izé, aminek a tetején van egy kis kinyúló zöld valami. Nyilván az ilyesmi eléggé szembetűnő.
2: Akkor megyek és körülnézek, jó?
0: Kérdezte.
1: Igen.
2: Ott abban a csupa sűrű, árnyékos hajnövényzetben?
1: Nagyon alkalmas helynek látszik, igen.
2: Azt gondolod, hogy ott, ahol azok a mély vízmosások meg hasonlók vannak?
1: Ideális helyszín szerintem.
2: Igen, magam is úgy gondoltam.
0: Reagált a széltoló keserűen. Nekivágott. Azon morfondírozva, hogy a francba csalogatja magához az ember a hagymákat. Végül is, gondolta, bár az ember látja őket a piaci standokon átkötve egy zsinórral, valószínűleg nem ott nőnek, és a parasztok vagy akárkik esetleg hagymavadászkutyákat vagy ilyesmiket használnak, vagy talán nótára fakadnak, hogy magukhoz vonzzák a hagymákat. Már néhány korán kerülő csillag fennragyogott az égen, amikor céltalanul böködni kezdett a levelek és a fű között. Világító, kellemetlenül szerves gombák, amik úgy néztek ki, mint amik házassági segédeszközül szolgálhatnak egy gnóm életében, frecsentek szét talpa alatt. Más dolgok, szerencsére láthatatlanok, szögdécseltek vagy csiklottak el a bokrok alá, és szemrehányóan bartyogtak rá.
3: Hagymák, suttogta széltoló. Merre vagytok, hagymák?
4: Urra! A vén tiszafa alatt van egy csomó belőlük,
0: szólalt meg egy hang mellette. Á, mondta széltoló, pompás. Hosszú csönd ereszkedett alá, ha eltekintünk a széltoló füle körül zümmögő szúnyogoktól. Széltoló moccanatlanul állt, szeme serebbent. Végül megszólalt. Elnézést?
4: Igen.
0: Melyik a tiszafa?
4: Az a kis göcsörtös, az apró, sötét zöld tűlevelekkel.
0: Ah, igen, már látom. Köszönöm. Nem mozdult. Végül a hang társalgási tónusban megkérdezte.
4: Esetleg tehetek még érted valamit?
0: Te nem egy fa vagy, ugye? Firtatta a széltoló, még mindig mereven előre bámulva.
4: Nem ügyeskedj. A fák nem tudnak beszélni.
0: Bocs, csak azért, mert nem régiben volt némi problémám a fákkal. Hát tudod, hogy van ez.
4: Nem igazán. Én egy szikla vagyok.
0: Széltoló hangja alig-alig változott el. Remek. Remek, mondta lassan. Nos, akkor learatom azokat a hagymákat.
4: Jó étvágyat.
0: Előre sétált, ugyancsak óvakodva, ám méltóság teljesen. Ráállt egy nyaláb szálas fehér izére, amik az ajnövényzetben lapultak, vigyázva kihúzta őket, és megfordult. Egy kicsivel arrébb valóban volt ott egy cikla. De nem csak egy. Sziklák hevertek mindenhol. Ezen a helyen a korong csontjai roppant közel kerültek a felszínhez. Szigorúan rámerett a tiszafára, arra az esetre, ha mégis az beszélt volna hozzá. De ez a tiszafa, lévén egy eléggé magának való magányos fa, még nem hallott széltolóról, a fák, ligetek, csalitok és erdők megváltójáról, meg egyébként is éppen aludt. Ha te szórakoztál, két virág, akkor tudd meg, hogy én rögtön felismertelek, szólt széltoló. A hangja hirtelen elképesztően tisztán és nagyon egyedül csendült a leszálló szürkületben. Széltolónak eszébe jutott az egyetlen dolog, amit egész biztosan tudott a trollokról, mégpedig az, hogy napfény hatására kővé válnak. Így bárki, aki nappali munkára szerződtetett trollokat, egy vagyont költhetett fényvédőkrémekre. De most, hogy elgondolkozott ezen, arról bezzeg nem esett szó, mi történt velük, ha a nap újra lenyugodott. A nappali fény utolsó sugara is kiszivárgott a látképből. És hirtelen úgy tűnt, rengeteg szikla van mindenfelé.
5: Borzasztóan sok időt áldoz azokra a hagymákra,
0: jegyezte meg két virág.
5: Nem gondolod, hogy jobban tennénk, ha utána mennénk és megkeresnénk?
1: A varázslók tudnak magukra vigyázni,
0: mondta Cohen.
1: Ne aggódj!
0: Összerándult, Betán ugyanis a lábkörmeit nyesegette.
5: Igazából ő nem valami hű de jó varázsló,
0: folytatta két virág, közelebb húzódva a tűzhöz. Nem mondanám a szemébe, de Cohen felé hajult.
5: Valójában még egyszer sem láttam varázsolni. Rendben, most nyújtsd ide a másikat,
0: szólt Betán.
1: Igazán nagyon kedvesz tőled.
5: Egész formás lábad lenne, ha ápolnád.
1: Úgy tűnik, már nem tudok úgy lehajolni, mint szoktam volt,
0: mondta Cohen szégyenlősen.
1: És persze az ember nem találkozik szok pedikűrösszel az én szakmámban. Tényleg kész röhely. Számát se tudom hány kígyó pappal, őrült istennel, harcsi főnökkel találkoztam, de soha egyetlen pedikűrösszel sem. Feltételezem, nem hangzana valami jól, de tényleg. Cohen, a pedikűrösszök ellen!
5: Vagy Cohen és a végzett hátmasszőrjei,
0: javasolta Betán. Cohen kuncogott.
5: Vagy Cohen és a tébajult fogorvosok,
0: nevetett két virág. Cohen összeszorította a száját.
1: Abban meg mi olyan mulatságos?
0: Kérdezte, és hangjának éle volt, borotva éle.
5: Nos,
0: makogta két virág.
5: Hát tudod, a fogod.
1: Mi van vele?
0: Csattant fel Cohen. Két virág nagyot nyelt.
5: Kénytelen voltam észrevenni, hogy a fogad nem ugyanazt a földrajzi helyzetet foglalja el, mint a szád.
0: Cohen hosszasan fixírozta.
5: Aztán megrodjant a válla, és hirtelen nagyon kicsinek és öregnek látszott.
1: Természetesen igaz,
5: motyogta.
1: Nem hibáztatlak. Nem könnyű fogak nélkül hűsznek lenni. Nem számít, mi mást veszítsz el, fél szemmel is nyugodtan folytathatod a szakmát. De ha látják, hogy a szádban csak íny található, abba a tisztelet.
5: Én tisztellek, nyilatkozta Betán lojálisan. Hát miért nem teszel szert újakra? Kérdezte okoskodóan két virág.
1: Nos, igen, ha cápa vagy ijesztő volnék, akkor igen, növesztenék újakat,
5: felelte Cohen gúgyosan. Ó, nem, dehogy, az ember vesz magának újat, mondta két virág. Figyelj csak, megmutatom neked. Betán, volnál olyan szíves elfordulni? Megvárta, míg a lány a másik irányba néz, és akkor kezét a szájához emelte.
1: Látod?
5: Betán hallotta, ahogy Cohen levegő után kapott.
1: Kit adod venni a fogadat?
6: Ugyan. Több készete van belőlük. Elnézést.
5: Nyeldeklően ez hallatszott, és aztán immár szokásos hangján két virág így szólt. Magától értetődik, hogy roppant könnyen kezelhető és kényelmes. Cohen hangja megdöbbenéssel vegyes bámulatot sugárzott. Legalábbis annyi bámulatot, amennyit fog nélkül lehet, ami körülbelül ugyanannyi, mint foggal, csak sokkal kevésbé hangzik imponálóan.
1: Magam is úgy vélem, mondta. Amikor fáj, akkor csak kiveszed, és hazudsz, hogy szenvedje, mi? Aha, jó lecke a kis disznóknak. Megtanulhatják, hol lakik az Úristen! Milyen érzés egyedül fájni!
5: Nem egészen így van, mondta óvatosan két virág. Ezek a fogak nem az enyémek, csak hozzám tartoznak.
6: Valaki más fogait tartod a szádban?
5: Nem, valaki készíti őket. Ahonnan jövök, rengetegen hordanak ilyet. Ez egy... De két virág előadása a fogászati segédeszközökről sosem hangzott el, mert valaki leütötte. A korong aprócska holdja szorgosan gördült az égen. Saját fényét sugározta a teremtő által kreált, erőltetett és meglehetősen szakszerűtlen csillagászati elrendezésnek betudhatóan, és zsúfolási tömve volt válogatott holdistennőkkel, akik az adott pillanatban nem szenteltek különösebb figyelmet a korongon zajló eseményeknek, mert egy folyamodványt dolgoztak épp ki, amit a jégóriások ellen készültek benyújtani. Ha lenéztek volna, láthatták volna, ahogy széltoló sürgetőleg beszél egy halomsziklához. A trollok a multiverzum legősibb életformái közé tartoznak. Létük egy egész korai kísérletre nyúlik vissza, ami ezt az élet dolgot kívánta útjára bocsátani, lehetőleg minden szotyakos protoplazma nélkül. Az egyes trollok sokáig éltek. Nyáron nyári, nappal-nappali állandó merülve, mivel hogy a hőség megtámadja az egészségüket és lelassítja őket. Geológiájuk egyszerűen lenyűgöző. Beszélhetnénk a tribológiáról, megemlíthetnénk a szennyezett szilícium félvezető képességét. Emlékeztethetnénk a prehistorikus óriás trollokra, akikből a korong legfőbb hegyvonulatai állnak, és akiknek esetleges felébredése meglehetősen komoly következményekkel járna. De az az igazság, hogy a korong erőteljes és mindenütt jelenlevő mágikus mezeje nélkül a trollok már réges-rég kihaltak volna. Az elmegyógyászatot még nem találták ki a korongon. Még soha senki se dugott széltoló orra alá egy tintapacnit, hogy megállapítsa, nincs-e egy kerékkel kevesebbje vagy többje. Így hát az egyetlen mód, ahogy le tudta volna írni azt, amint a sziklák trollá váltak, az valami bizonytalan hadobálás lett volna arról, hogyan is látsz váratlanul képeket kialakulni, amikor sokáig bámulsz a tűzbe vagy a felhőkre. Az egyik percben még tökéletesen mindennapos sziklákat látott, és hirtelen egy néhány repedés, ami pedig egész idő alatt jól látszott, határozottan magára öltötte egy száj vagy egy hegyes fül külsejét. Egy pillanattal később, minden tényleges változás nélkül egy troll csücsült az orra előtt, és gyémántokkal teli szájjal vigyorgott rá. Nem tudnának megemészteni, mondta széltoló magában biztatólag. Nagyon rosszul lennének tőlem. Valahogy ez sovány vigasznak tűnt.
3: Szóval te vagy széltoló, varázsló,
5: mondta a legközelebbi troll. Úgy hangzott, mintha valaki murván szaladna.
3: Hát, nem is tudom, arra számítottam, magasabb leszel.
4: Lehet, hogy egy kicsit erodálódott,
5: jegyezte meg egy másik.
4: A mítosz borzasztóan ősi.
5: Széltoló zavartan fészkelődött. Eléggé biztos volt abban, hogy a szikla, ami ücsörgött, megváltoztatta az alakját, és most egy kicsi troll, elég nagyobb, mint egy kavics, barátságosan a lábára telepedett, és valami hihetetlen érdeklődéssel bámulja.
3: Mítosz? Kérdezte.
5: Miféle mítosz?
3: Hegyorom, a sódernek adta tovább az idők alkonya óta,
5: mondta az első troll.
3: Amikor majdan a vörös csillag világul az égen, eljöven széltoló, a varázsló hagymákat keresni. Ne harapjátok meg! Roppant fontos, hogy segítsetek neki életben maradni.
5: Csönd támadt. Mennyi az egész? Firtatta a széltoló.
2: Igen, válaszolta a troll. Sosem tudtuk, mit gondoljunk erről. A mítoszaink többsége sokkal, de sokkal izgalmasabb. A régi szép időkben lényegesen érdekesebb volt sziklának lenni.
5: Valóban, sóhajtott a széltoló erőtlenül.
3: Ó, hogy ne. Csupa móka meg kacagás. Tűzhányók mindenütt.
4: Akkoriban még tényleg jelentett valami sziklának lenni. Nem létezett ez az üledékes lerakódási zagyvaság. Vagy vulkanikus voltál, vagy nem voltál.
3: Hát persze, ennek már vége. Manapság egyesek trollnak nevezik maguk, pedig nos, néha alig többek palálál, vagy mészkőnél. Én bezzeg nem vágnék úgy fel, ha rajzolni lehetne velem. Hát nincs igaza.
5: Dehogy nincs, vágta rá septében széltoló. Abszolút így van.
2: Ez mítosz, ez mítosz dolog, ugye? Hát ez azt mondja, hogy ugye semmiképp se harapjatok meg.
4: Pontosan,
5: mondta a picin troll a lábán.
4: És én mondtam meg neked, hol találod a hagymákot.
2: Roppantól örventünk, hogy végre eljöttél,
5: mondta az első troll, aki széltoló kénytelen volt észrevenni, a legnagyobb volt az összes közül.
4: Egy kissé aggaszt minket ez az új csillag. Mit jelent?
5: Nem tudom, felelte széltoló. Úgy látszik, mindenki azt hiszi, hogy majd én tudni fogom, de nem.
4: Nem, mintha kifogásunk lenne a beolvasztás ellen,
5: jegyezte meg az óriás troll.
4: Végül is mi mindnyájan pont így kezdtük. De azt gondoltuk, hogy esetleg mindennek a végét jelentheti, és az nem tűnik valami nagyszerű dolognak.
7: Egyre nő,
5: szólalt meg egy másik troll.
7: Csak nézd rá, nagyobb, mint tegnap éjjel.
5: Széltoló ránézett. Határozottan nagyobb volt, mint tegnap éjjel.
4: Szóval azt gondoltuk, hogy esetleg neked lesz valami javaslatod,
5: szólt a vezértroll olyan szelíden, amennyire csak lehetséges, ha valaki hangja leginkább a gránittal történő gargalizálásra emlékeztet.
2: Hát, leugorhatnátok a peremről, sugallt a széltoló.
5: A világegyetemben biztos, hogy se szeri, se száma azoknak a helyeknek, amik megörülnének néhány újabb sziklának.
4: Arról már hallottunk, közölte a troll. Találkoztunk olyan sziklákkal, akik kipróbálták. Azt mondták, hogy évmilliókig csak lebegsz, aztán elönt a forróság, elégsz, és egy nagy lyuk alján végzed a tájban. Ez nem hangzik valami fényesen.
5: Felállt. Olyan hanghatás kíséretében, mint amikor szén zörög az aknában, és megnyújtóztatta vaskos, bütykös karját.
4: Nos, minden esetre nekünk segítenünk kell rajtad, mondta. Van valami, amit szeretné, ha megtennénk?
5: Levest kellene készítenem, felelte széltoló. Bizonytalanul meglengette a hagymákat.
0: Valószínűleg nem ez volt a leghűsiesebb, vagy legcélra törőbb gesztus, amit valaha valaki elgesztikulált.
3: Levest? Kérdezte a troll.
4: Ez minden?
0: Most esetleg pár pirítóst is. A trollok egymásra néztek. Annyi fogékkövet villogtatva, ami elég lett volna egy közepes méretű város megvételére. Végül a legnagyobb troll azt mondta.
3: Hát, akkor legyen leves.
0: Darabosan vállat van.
4: Tudod, csak valahogy azt képzeltük, hogy a mítosz majd... Most egy kicsit... nem is tudom. Azt gondoltam volna. Nem mindegy. Végül is azt hiszem nem számít.
0: Felé nyújtott egy olyan kezet, mint egy fürt megkövesedett balál.
3: Quarcnak hívnak,
0: mutatkozott be. Az ott Krizopráz és Breccsa és Jáspis meg a feleségem, Beril.
3: Egy kissé metamorf. Na de ki nem az manapság? Jáspis, jössz le rögtön a lábáról?
0: Széltoló óvatosan kezet rázott vele, felkészülve az összesajtott csontok roppanására. Ám ez nem következett be. A troll keze durva volt, és a körmök körül kissé zúzlós. Sajnálom, menteketődzött Széltoló. Korábban nem igazán volt alkalmam trollokkal megismerkedni.
3: Kihalóban van a fajunk,
0: bólogatott Quarc szomorúan, ahogy a társaság elindult a csillagos ég alatt.
3: Törzsünkben az ifjú Jáspis az egyetlen kavics. Tudod, filozófiában szenvedünk.
0: Igen? Próbált lépést tartani Széltoló, effektíve és képletesen. A troll csapat gyorsan haladt, ám egyben meglepően csöndesen. Nagy, gömbölyded alakok, amik úgy mozogtak az éjszakában, mint a szellemek. Csak nagy néha jelezte elhaladásuk egy olyan éjszakai élőlény, ami nem hallotta meg, hogy jönnek, hamar ellaposodó sivítása.
3: Ó, igen. Szenvedő alanyai vagyunk. A végén mindnyájunkat elkap. Azt mondják, egy este ébredőben felmerül benned. Ugyan minek? És többé nem kelsz fel. Látod ott azokat a görgetegeket?
0: Széltoló látott néhány hatalmas formát a fűben fekve.
3: Az ott a végén a nagynéném. Fogalmam sincs, miről gondolkozhat, de 200 éve meg sem moccant.
0: Jaj, hát ezt sajnálom.
4: Igazából nem gond ez így. Itt vagyunk, rájuk nézünk,
3: mondta Quarc. Nincsenek erre emberek, érted? De tudom, nem a te hibád, de úgy látszik, az emberek képtelenek különbséget tenni egy gondolatokba temetkezett troll meg egy közönséges szikla közt. A én nagybátyámat nyílt színi fejtésnek vetették alá, hát képzeld csak el.
0: Borzasztó.
3: Egyik percben még troll volt, a következőben meg díszkandalló.
0: Megtorpantak egy ismerősnek látszó sziklaorom előtt. A sötétben egy septiben eltaposott tűz maradványai parázslottak.
7: Úgy néz ki, hogy itt harcoltak,
0: jelentette ki Beril. Mind eltűntek, jajont a Széltoló, még a lovak is, sőt a podgyász is.
3: Az egyikük szivárgott,
0: térdelt le Quarc.
3: Azt a vörös folyékony izét, amit a belsőtökben tartotok. Nézd csak!
0: Miért?
3: Úgy nevezitek? Sosem láttam sok értelmét a dolognak.
0: Széltoló olyan modorban nyargalt körbe-körbe, mint akinek teljesen elment az esze. Belesett a bokrok mögé, hát ha valaki odarejtőzött. Ez volt az oka, hogy végül belebotlott egy kis zöld flakonba.
6: Cohen gyógyírja,
0: jajgatta.
6: Haminélkül nem megy sehova.
3: Nos, mondta Quarc. Van valami, amit ti, humánok, meg tudtok tenni, úgy értem, olyasmi, mint amikor mi lelassulunk és elkapjuk a filozófiát, csak ti szétestek darabokra.
6: Meghalásnak nevezik,
0: visított a Széltoló.
3: Azaz. Minden esetre azt nem csinálták, mert nincsenek itt.
7: Ha csak meg nem ették őket,
0: vetette fel izgatottan Jáspis. Fontolgatta Quarc.
6: Farkasok?
0: Lehelte Széltoló.
3: Na, az összes farkast kiterítettük errefelé már évekkel ezelőtt, felelte a troll. Pontosabban vénséges nagyapó tette. Nem kedvelte őket? Dehogy. Csak sose nézte, hova lép.
5: A trollok tovább vizsgálták a földet.
7: Van itt egy csapás,
5: mondta egyikük.
7: Elég sok lóé.
5: Felnézett a közeli hegyekre, ahol meredek bércek és veszélyes szirtek oromlottak a holdfényes erdők fölébe.
3: Vénséges nagyapó odafönn él,
5: tette hozzá csöndesen. Volt valami abban, ahogy mondta, amitől Széltoló azonnal elhatározta, hogy soha nem akar találkozni vénséges nagyapóval. Veszélyes, mi? Kockáztatta meg.
3: Nagyon öreg, óriási és utálatos. Már évek óta nem láttuk,
5: mondta Kvarc.
7: Évszázadok óta,
5: javította ki Beryl.
7: Mindet laposra fogja lapítani,
5: egészítette ki Jáspis, fels alágorulva Széltoló lábujjain.
3: Néha megtörténik, hogy egy tényleg nagyon öreg és hatalmas troll egyedül felmegy a hegyekbe, és a szikla átveszi az uralmat, ha tudsz követni.
5: Nem. Kvarc sóhajtott.
3: Az emberek néha úgy viselkednek, mint az állat, nem? És néha egy troll elkezd úgy gondolkozni, mint egy szikla. És a sziklák nem különösebben szeretik az embereket.
5: Breccia, egy ösztövér troll homokkő kikészítéssel, megkopogtatta Kvarc vállát.
7: Akkor hát a nyomukba eredünk?
5: Kérdezte.
7: A mítosz azt mondja, segítsünk ennek a Széltoló nevű lötyetegnek.
5: Kvarc felállt, egy pillanatig elgondolkozott, aztán tarkójánál fogva felmarkolt a Széltolót, és egy széles, csikorgó mozdulattal a vállára emeltünk.
3: Megyünk,
5: szögezte le határozottan.
3: És ha találkoznánk vénséges nagyapóval, majd megpróbálom elmagyarázni.
5: Két mérfölddel odébb egy sor ló ügetett az éjszakában. Három közülük szakértelemmel megkötözött és felpeckelt szájú foglyokat hordozott. Egy negyedik egy durva travoát húzott, amin a podgyász feküdt összekötözve, beállózva és csöndesen. Helena halkan megállította a menetoszlopot, és odaintette egyik emberét.
6: Biztos vagy benne?
5: Kérdezte. Én nem hallok semmit.
7: Trollformákat láttam,
5: jelentette ki a férfi kereken. A nő körülnézett. Errefelé gyérebben nőttek a fák, sok volt az omladék, és előttük a csapás egy kopasz, sziklás hegy irányába vezetett, ami különösképp barátságtalannak látszott a vörös csillagfényben. Nyugtalanította ez az ösvény. Nagyon öregnek tűnt, de biztos, hogy valami annak idején kitaposta, és a trollokat nem olyan könnyű eltenni láb alól. Sóhajtott egyet. Hirtelen úgy érezte, hogy a titkárnői karrier nem is olyan rossz választási lehetőség, ha jobban meggondoljuk. Nem először elmerengett azon, hogy számos hátulütője van a kardművésznői pályának. Nem utolsó sorban az, hogy a férfiak egész addig nem vesznek komolyan, míg meg nem ölted őket, amikorra is már olyan tök mindegy. Aztán meg ott volt a bőrgúnya, amitől kiverte az ekcéma. De hát a hagyomány az megtörhetetlenül hagyomány. Jó, meg a sör. A sör nagyon jó dolog az olyanoknak, mint Hrun a barbár, vagy Kitbár az orgyilkos, hogy álló éjszaka tivornyázzanak zukocsmákban. De Helena itt meghúzta a határt, ha csak nem árultak tisztességes italokat is a kupicákban, lehetőleg egy szem cseresznyével bennük. És ami az illemhelyek felszereltségét illeti. De túl nagy volt ahhoz, hogy tolvaj, túl becsületes, hogy orgyilkos, túl intelligens, hogy feleség legyen, és túl büszke, hogy a még ezeken kívül rendelkezésre álló egyetlen női foglalkozást válassza. Így hát kardforgatóvá vált, mégpedig ügyessé. És felhalmozott egy kisebb vagyont, amivel elővigyázatosan sáfárkodott egy olyan jövő érdekében, amit még nem gondolt végig teljesen, de amit tutira magában fog foglalni egy bidét, ha bármi beleszólása is lesz a dolgokba. távolból szilánkokra törő fa zaj hallott. A trollok sosem értették igazán, miért is kéne kikerülni a fákat. Helena újra felnézett a hegyre. Két karként elnyúló földhányás magasodott jobbra meg balra, és odafen látszott egy nagy réteg kibúvás, benne kunyorgott néhány barlanggal. Troll barlangok. Ám talán mégis jobb lehetőség, mint a sűrű sötétében vaktában bóklászni. És ha feljön a nap, megszűnnek a gondok. Odahajolt a morporki zsoldosok csapatának vezetője, név szerint Gáncsér felé. Nem volt túlságosan elragadtatva tőle, igaz ugyan, hogy ereje meg állóképessége vetekedett egy bivajéval, az volt csak a probléma, hogy úgy tűnt, esze is csak annyi van. A természete meg olyan volt, mint egy görényé. Mint a belvárosi morporki legények többsége, ő is hajlott rá, hogy kacagva eladja nagyanyját enyv alapanyagnak, és valószínűleg már meg is tette. Felmegyünk a barlangokhoz, és hatalmas mágiát gyújtunk a bejáratnál, mondta Helena. A trollok nem állhatják a tüzet. Gáncsér olyan pillantást vetett rá, amiből kitűnt, vannak elképzelései arról, kinek is kéne a parancsokat osztogatni. Mindazonáltal ajkai ezt felelték. Te vagy a főnök. Úgy van. Helena visszapillantott a három fogolyra. A láda rendben megvolt. Ármánd leírása pontosan illett rá. De a férfiak egyike sem látszott varázslónak. Még csak bukott varázslónak sem.
3: Ó, egek!
5: Mondta Kvarc. A trollok megtorpantak. Az éjszaka úgy borult rájuk, mint a bársony. Egy bagoly huhogott baljósan, legalábbis széltolóannak vélte, bár ornitológiai ismeretei kissé felületesek voltak. Lehet, hogy egy csalogány huhogott, ha ugyan nem egy rigó. Egy denevér csapongott el a fejük fölött. Ebben a kérdésben több önbizalmat érzett. Ezen kívül fáradtságot érzett, és valami hihetetlen mennyiségi horzsolást teste minden tájékán. Miért az ó egek? Firtatta. Belemerett a sötétségbe. Az a távoli pötty a hegyekben akár tűz is lehet. Ó, mondta. Nem szeretitek a tüzet, igaz? Kvarc bólintott.
3: Tönkreteszi az agyunk szupra vezetését, mondta. Bár egy ilyen apró tűz nem valószínű, hogy nagy hatással lenne vénséges nagyapóra.
5: Széltoló óvatosan körbenézett, egy elvadult troll közeledésének zaját fürkészve. Látta, hogy a közönséges trollok mit képesek tenni az erdővel. Nem azért, mert természetüknél fogva rombolnak, hanem mert minden szerves anyaggal úgy bánnak, mint valamiféle alkalmatlan, zavaró tényezővel.
3: Hát, akkor reméljük, hogy nem veszi észre, kívánta hevesen.
5: Kvarc felsúhajtott.
3: Erre nincs sok esély, mondta, mert hogy pont a szájában raktak tüzet.
1: Ez Isten újja,
5: nyögte Cohen, miközben kötelékeit rángatta minden eredmény nélkül. Két virág bambán bámult rá. Gáncsér csúzlia egy egész komoly púpot okozott feje hátulján, s ebből kifolyólag némileg bizonytalan volt egymás dologban, kezdve a nevével, s innen felfelé.
1: Fülelnem kellett volna,
5: bánkódott Cohen.
1: Figyelmet kellett volna szentelnem, és nem hagyni, hogy az a szokszöveg az iszékről, a te fogszoraidról befolyásoljon. Zápul az agyam, vagy mi a fene?
5: A könnyöke segítségével felhúzta magát. Helena és a banda többi tagja a barlang szájában gyújtott tűz körül áldogált. Az egyik sarokban teljes csöndben a podgyász meg sem moccant hálója alatt.
8: Ez a barlang valahogy olyan fura,
5: jegyezte meg Betár.
1: Mi?
5: Kérdezte Cohen.
8: Nos, nézd csak meg jobban. Láttál már valaha ilyen sziklákat?
5: Cohennek el kellett ismernie, hogy a bejárat körüli félkör sziklái valóban szokatlanok voltak. Mind magasabb egy embernél, erősen kopott és meglepően fénylő. A plafonból egy ugyanolyan hozzáillő félkör lógott. Olyan összhatást keltett, mint egy kőkompjúter, amit olyan druida épített, akinek volt valami bizonytalan fogalma a geometriáról, de az égvilágon semmi a gravitációról.
8: A falakat is nézd meg.
5: Cohen ráhunyorított a mellette lévő falra. vörös kristályerek hálózták be. Nem lehetett benne egészen bizonyos, de az volt a benyomása, mintha kis fénypöttyök villogtak volna mélyen magában a sziklában.
9: Ezen kívül elképesztően húzatos is volt a hely. A barlang fekete mélyéről egyenletes szél folyt.
8: Biztos vagyok benne, hogy a másik irányból fújt, amikor bejöttünk, suttogta Betán. Két virág? Te mit szólsz hozzá?
5: Nos, nem vagyok barlang szakértő, jött a válasz. De azt gondoltam épp az imént, hogy az ott egy nagyon érdekes sztalagizé. Az ott, ami a mennyezetről lóg. Olyan gumós, nem?
9: Megtekintették.
5: Nem tudnám megmondani pontosan miért, folytatta két virág, de van egy olyan érzésem, hogy esetleg piszok jó ötlet lenne minél hamarabb elhúzni innen.
1: Na persze,
5: pislantott rá Cohen gúnyosan.
1: Feltételezem jobban tennénk, ha megkérnénk ezeket a fickókat, hogy köpözzenek már kész, hagyjanak minket elmenni, mi?
5: Cohen még nem sok időt töltött két virág társaságában. Máskülönben nem lett volna meglepve, amikor a kisember élénken bólintott, és azt mondta azon a hangos, tagolt és óvatos hangon, amit idegen nyelvek megtanulása helyett használt. Elnézést! Lennének olyan szívesek kioldozni minket és elengedni? Eléggé nedves és húzatos itt, bocsánat! Betán oldalvást Cohenre sondított.
8: Ezt szokás mondani?
1: Eredeti megközelítéssel is, nem?
5: És valóban, hárman elszakadtak a tűzkömmi csoporttól, és feléjük tartotta.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Athesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

apám. Apám reggel 7:30-kor indult el 30 éven át hivatalába. Pontban 1 órakor jött meg ebédre, 3-kor megint elment, és 8-ra vacsorázni hazatért. Bennünket 7 órakor keltett, hideg vízben kellett fürdenünk, együtt reggeliztünk a nagy ebédlőasztalon, megnézte a tanrendet, s hogy könyveink rendben vannak-e. Ebédnél kerültünk össze. Meg kellett mondani, ki miből felelt az iskolában, hogy hol tartunk, és mire lesz szükség holnap. Egy hétre előre ki volt függesztve az ebéd és vacsora étrendje, és esti olvasmányaink listája. Minden nap más nyelven gyakoroltuk a beszélgetést. Volt német, francia és angolnak. Vacsora után ő maga olvasott fel eredetiben, a klasszikusokból, élénk taglejtésekkel erősen hangsúlyozva. Közben fordítottunk és magyaráztuk a szöveget. A Roland legendát, Wilhelm Meistert és a Wakefieldi lelkészt. Tornáztunk is, a Müller szisztéma szerint. Így teltek tanuló éveim napról napra, anyám halála óta, vagyis 6 éves koromtól. A nyarat Szentendrén töltöttük. Apám csak vasárnap jött le vicinálison, sétáltunk a Dunaparton, tutajon keltünk át a szigetre úszni és evezni, kirándultunk Izbégre, Leányfaluba, vagy a Sztaravodai jeges forráshoz. Ha most hirtelen megkérdeznének, emlékszem-e valami határozott tárgyú beszélgetésre apámmal ebből az időből, hamarjában nem tudnék mondani semmit. Azaz, hogy egyetlen egyet. 14 éves voltam. Valami délutáni óráról hegedülecke lehetett, ballaktam hazafelé a Kerepesi úton. És ekkor váratlanul találkoztam apámmal. Életemben először. Először történt, hogy véletlenül kerültünk össze. Véletlen időben és határozatlan, idegen helyen, utcán, a járókelő, siető, rendetlenül egymásba kavarodó, egymást lögdöső, kikerülő sokadalomban, amelyet esetlegesség és véletlen hajt össze-vissza közömbösen és idegenül. Szembe jött velem. Én ismertem meg, ő talán észre se vett volna. Megálltunk, láthatóan nagyon csodálkozott. S mit, ha kissé zavarba is jött volna. Gondolkodnia kellett, mit mondjam. Honnan jössz? Hegedű óráról. Felmegyek Károly bácsiékhoz. Úgy. Tűnődött egy percig. Hát, hogy megy az iskola? Kérdezte. Ez furcsánhatott. Először vettem észre, hogy fölöslegesen, konvencionálisan beszél, hiszen jól ismerte előmenetelem. Köszönöm, mondta mostobán. És abban a percben az a kényelmetlen érzésem volt, ahogy jöttek-mentek az emberek körülöttünk, hogy apám alacsonyabb, mint amilyennek gondoltam. Egy percig álltunk még. Apám hirtelen, furcsán, félszegen elmosolyodott. Megnőttél, mondta. Fejét csóválta, és megveregette az arcom. Jót tett a nyaralás. Na, szervusz! 3 órával előbb látott az ebédnél.

0: Nógrád verőcei legenda. A szentély avatás még nem történt meg, és talán nem is fog megtörténni. De ha igaz, amit Emil barátom mesél, és én hiszek Emilnek, erős és egyszerű hittel, akkor nem várhat magára soká. Hinnem kell Emilnek, mert Emil egyszerű és igaz lélek, Emil szelíd és béketűrő, és Erzsi az ő neje. És ha Emil kivette azt a szobakonyhás nyaralót a verőcei parasztházban, ez is csak azt bizonyítja, hogy Emilben igaz keresztényi alázat és önmegtartóztatás lakozik, mert hiszen Emilnek tudnia kellett, mit és főként mennyit, és még főképtebb, mekkora hangon fog erről nyilatkozni hű neje Erzsi, ha meglátja, mit vett ki neki 2 hónapra, csak azért, mert valamivel olcsóbb, mintha a kastélyt bérelte volna. Ezt Emil jól látta előre, és ha mégis kivette, ez csak azt mutatja ismétlem, hogy Emil szándékosan szenvedni és tűrni akarta alázattal és csendesen, amiben hűneje Erzsi az isteni gondviselés és megpróbáltatás képviseletében részesítette őt, mikor csomagokkal felszerelve megjelentek a verőcei nyaralóba. Ezekről a percekről Emil hallgott. Szerényen, mint a gyakorlott, mondhatnám rutinos vértanúk, akik nem szoktak dicsekedni szenvedéseikkel. Amit elmondott a kis történet, ezt a történetet voltam bátor fentebb legendának minősíteni, nem is akkor este, hanem ugyanannak az éjszakának hajnalra virradó második felében esett meg. Kimerülve az egyoldalú vitában, egy csodálatosképpen Emil volt jobban kimerülve, aki egy szót se szólt, a házas pár édesdeden pihen. Adjuk át Emilnek a szót. Kérlek szépen, hajnal felé, éppen hogy pirkadt a fény, arra ébredek, hogy valami csíp. Forgolódom, felhajtom a paplant, hát kérlek, egy ronda nagy poloska mászik a lepedőn. Hát na képzelheted, ha ezt Erzsi meglátta volna. Még ez is rögtön pakol, hiszen ismered. Szerencsére Erzsi mélyen alszik. Lábujjhegyen kimászom az ágyból, marokra fogom a poloskát, nesztelenül osonok az ablak felé, hogy kihajítsam. Hiába, tudod mi? Nógrád verőcei legenda. A szentély avatás még nem történt meg, és talán nem is fog megtörténni. De ha igaz, amit Emil barátom mesél, és én hiszek Emilnek, erős és egyszerű hittel, akkor nem várhat magára soká. Hinnem kell Emilnek, mert Emil egyszerű és igaz lélek, Emil szelíd és béketűrő, és Erzsi az ő neje. És ha Emil kivette azt a szobakonyhás nyaralót a verőcei parasztházban, ez is csak azt bizonyítja, hogy Emilben igaz keresztényi alázat és önmegtartóztatás lakozik, mert hiszen Emilnek tudnia kellett, mit és főként mennyit, és még főképtebb, mekkora hangon fog erről nyilatkozni hű neje Erzsi, ha meglátja, mit vett ki neki 2 hónapra, csak azért, mert valamivel olcsóbb, mintha a kastélyt bérelte volna. Ezt Emil jól látta előre, és ha mégis kivette, ez csak azt mutatja ismétlem, hogy Emil szándékosan szenvedni és tűrni akarta alázattal és csendesen, amiben hűneje Erzsi az isteni gondviselés és megpróbáltatás képviseletében részesítette őt, mikor csomagokkal felszerelve megjelentek a verőcei nyaralóba. Ezekről a percekről Emil hallgott. Szerényen, mint a gyakorlott, mondhatnám rutinos vértanúk, akik nem szoktak dicsekedni szenvedéseikkel. Amit elmondott a kis történet, ezt a történetet voltam bátor fentebb legendának minősíteni, nem is akkor este, hanem ugyanannak az éjszakának hajnalra virradó második felében esett meg. Kimerülve az egyoldalú vitában, egy csodálatosképpen Emil volt jobban kimerülve, aki egy szót se szólt, a házas pár édesdeden pihen. Adjuk át Emilnek a szót. Kérlek szépen, hajnal felé, éppen hogy pirkadt a fény, arra ébredek, hogy valami csíp. Forgolódom, felhajtom a paplant, hát kérlek, egy Ronda nagy poloska mászik a lepedőn. Hát, na képzelheted, ha ezt Erzsi meglátta volna. Még ez is rögtön pakol, hiszen ismered. Szerencsére Erzsi mélyen alszik. Lábujjhegyen kimászom az ágyból, marokra fogom a poloskát, nesztelenül osonok az ablak felé, hogy kihajítsam. Hiába, tudod, milyen füle van. Már hallom a hátam mögött.
1: Mi az? Mit mászkálsz?
0: S rögtön utána hangosan, és jaj beszékelve. Jézus Mária, új, mit viszel ott, mi az a markodban?
1: Semmi, próbálom csillapítani.
0: Aludj csak! De erre már sikít, mint akit nem is poloska, hanem skorpió csípett meg.
1: Poloska! Poloska!
0: Nem igaz, mondom elszántan, nem poloska.
1: Hát mi?
0: Katica bogár. Hazudom ilyettemben.
1: Mutasd!
0: Mire én behúntam a szemem, és kinyitottam a markom, és barátom, a tenyeremben egy katica bogár feküdt, és én igaz hitemre mondom neked, hogy csoda történt, és meg vagyok erről győződve, mert amit megfogtam, az poloska volt. Én hiszek Emilnek. S a magam lelkének szerény egyházában hajlandó lennék őt, Verőcei Emilként szentélyavatni, s a csoda színhelyén egy kolostort, illetve palostort állítani, hogy a legenda emlékeit megörökítse. Kutyavásár. Méghozzá Budán, ahol állítólag csak egyszer volt. Mit csináljunk? A felesége már harmadszor nyaggat, hogy menjek fel oda, és nézzem meg azt a kutyát, azt mondják, valami csoda. Napbarni kutyavásár. Méghozzá Budán, ahol állítólag csak egyszer volt. Mit csináljunk? A felesége már harmadszor nyaggat, hogy menjek fel oda, és nézzem meg azt a kutyát, azt mondják, valami csoda. Napbarnított úriember fogad, rendkívül erélyes és szakavatott.
2: A muki érdekli!
0: Kiált rám harsányan, az idomító ellenállhatatlan tekintetével. Igenis, mondom kissé szűkölve.
3: A muki. Muki.
0: Szól erre meglepően szelíd, csak nem könyörgő hangon. Az ágy alól drótszőrű foxi mászik elő, hozzám oldalog, megszagol, ásít. Láthatóan unja a dolgot.
2: Na most!
0: Rivar rám az idomító.
2: Akarom mondani, igenis,
0: kapom magam haptákba.
2: Ez a világ legintelligensebb kutyája,
0: folytatja harsánya.
2: Ezt kérem, ez minden szót ért, mint egy ember.
0: És most megint mézédes hangon.
3: Muki,
2: hol az ajtó?
0: Muki elkínzott képpel az ajtó felé bök az orrával, aztán megint ásít.
3: Muki, hol a cukor?
0: Muki körülnéz a szobában. A kis asztalon a kávé mellett áll a cukorpixis, arra felé fordul, aztán lefekszik, mintha azt mondaná, hát ott van, mit kérded, mikor magad is tudod.
2: És kérem, folytatja az idomító ellentmondás nem tűrő hangon. A gazdájáé, kérem, tűzbe megy. Nem tűri, hogy a gazdáját bántsák. Neki megy az oroszlánnak is, ha a gazdáját megtámadja. Tessék úgy tenni, mint a haragudna rám. Tessék egy kicsit megütni.
0: Ilyetten engedelmeskedem, bár előre félek, hogy Muki leharapja a fejem.
2: Megütöm. Muki nem mozdul. Tessék kicsit erősebben. Jót húzok rá. Muki nem mozdul. Az idomító zavarba jön.
3: Muki, Muki,
0: mondja panaszos, síró hangon.
3: Muki, bántanak!
0: És int, hogy üsse. Ütöm, de Muki nem mozdult. Mentő ötletem támad Muki érdekében.
2: Kérem szépen,
0: jegyzem meg óvatosan, hogy meg ne sértsem. Hát persze, hogy nem mozdul, hiszen az előbb tetszett mondani, hogy milyen intelligens, minden szót ért. Éppen azért nem mozdul.

lényegre a jobb oldalatokra. Támaszkodjatok a jobb könyökötökön, a bal kezeteket tegyétek magatok elé. A bal lábatokat hajlítva emeljétek föl egészen a vállig. Nyújtsátok föl magasra, és hajlítsátok be. Nyújt, hajlít, nyújt, hajlít. Egy, két, egy, két. Nézzétek a lábfejeteket. Egy, két,

teve. Ez egy nagyon kedves, igaz történet. Azért kell hangsúlyozni, hogy igaz, mert valószínűtlen. Viszont, hogy megtörtént, éppen ezt teszi valószínűvé, e fantáziátlan világban már csak a valóság produkál néha valami kivételeset. Címe ez is lehetne, véletlen. Tanúsága? Vigyázz a látszatra. Egyébként rokona annak a másik esetnek, mikor a malacvisítást utánzó artistát úgy akarta csúffá tenni a földie, hogy valódi malacot ríkatott köpenye alatt, kivételesen, ez egy alkalommal, a valódi malac egészen malactalanul sivított, és a malacos embert kifütyülték. Az a kedves hölgy, akivel az alábbi eset megesett, mint egy remek sportautó tulajdonosa, szenvedélyesen látogatja, pártolja és propagálja a tőzsgyökeres magyar vidéket, Alföldet, Hortobágyot, Mezőkövesdet, valóságos folklorolistává nőtte ki magát, és egyik legfőbb öröme nyakon csípni a külföldi látogatókat, és elcipelni őket magyar falvakba, hogy elvicsekedjék azzal a különleges ízzel és zamattal, amit egy ilyen látvány nyújt, és aminek nemzeti jellegét az idegen nálunk is élesebben érzi. Minap pompás partnerre akadt egy amerikai úr személyében, aki már odaát is sokat hallott Magyarországról, mint exotikumról, s tele volt égő kíváncsisággal, hogy a világ jellegzetes vidékeiről készülő fénykép és ritkaság gyűjteményét gyarapítsa. Bepakolta hát kocsijába, és elvitte a legmagyarabb vidékekre. Egy alföldi nagyközségen robogva keresztül ismerősöm hirtelen leállította az autót. Érezte, hogy a pillanat kivételes. Festői ösztönével rögtön felismerte, hogy ennél tarkábban és rikítóbban magyar képet nem mutathatna be. Vasárnap délelőtt volt, és a főtér tele volt ünneplő ruhás parasztlányokkal és legényekkel. Minden együtt volt. Kémeskút, Malomalja, Fokos. Most nézzek körül, mondta ünnepélyesen. Ha lelkébe akar vésni egy 100%-osan eredeti magyar vidéki képet. Az amerikai gyönyörködve nézett körül, s felemelte kodakját. E pillanatban a mellékutcából papák lágy dobogása hangzott. Várjon, mondta a hölgy abban a reményben, hogy egy szép gatyás juhász még kiegészíthetné a felvételt. A következő pillanatban befordult a főtér.

tenyérre egy jól megtermett, hatalmas, két pupu teve. A hölgy felkiáltott meglepetésében, de a kodak abban a pillanatban elcsattant. És most már magyarázhatta az amerikainak, hogy különleges véletlen történt egy vándor menazséria reklámakciójának jóvoltából. Az amerikai képzeletében egy életen át úgy fog szerepelni e tőzsgyökeres alföldi falu, mint aminek Gémes húton és Déli bábon kívül legjellemzőbb alkatrésze a magyar puszta ősi barma, egy telivér, pompás dromedár.

0: Kik csókolóznak többet? Tavaszi probléma. Következőképpen állítottam fel a körkérdést. Eldöntendő, vajon igaz-e a pessimista gondolkodók amaz állítása, hogy a nő általában erkölcstelenebb a férfinál. Hűsége ingadozóbb, vágyai szabadosabbak, szerelme megbízhatatlanabb. A spekulatív karakterológia meggyőző választ nem tud adni e kérdésre. A gyakorlati filozófia legmodernebb kútforrása, a statisztika gyújthatna csak világosságot. Feleljenek hát végre nyíltan és őszintén a tapasztalás és elmélkedés nagymesterei. Mit gondolnak? Kik csókolóznak többet általában? Szerelmi csókról van szó. A férfiak vagy a nők? A válaszok homlok egyenest ellenkező véleményekről tanúskodtak. A legtöbb válasz adatok hiány részletesen kifejtett érvekkel támogatta feltevését, mely szerint egyik esetben feltétlenül a nők csókolóznak többet, ezt rendesen férfiak írták, vagy pedig másik esetben bizony, hogy nem a nők, hanem a férfiak csókolóznak többet, ez többnyire a nők nézete a dologról. A papírhiányra való tekintettel csak két egymással elleneredményre jutó elmélkedés közlekedt tárgyban, mindkettő figyelmet érdemel, érvelésének, logikájának, meggyőző szabatosságánál és az elfoglaltan tárgyalagosságra való törekvésénél fogva. Az egyik válasz Strindberger aláírással így hangzik. Nem is kérdés. Statisztikára, hál' Istennek, semmi szükség. A női jellem alapos ismerete minden statisztika nélkül nyilvánvalóvá teszi, hogy a nő a férfinál hűtlenebb és csapadárabb. Következik ez először a nők általános lelki jellemtanából, másodszor pedig a nők mai társadalmi helyzetéből, neveléséből, abból az elhelyezkedésből, ahogy a ma nőjének körvonalai jelentkeznek. Fizikai és pszichikai adottságánál fogva a nő természettől fogva közelebb áll a csak testi életet élő állathoz, és így a férfinál jelentékenyen kisebb mértékben gátolják cselekvéseit olyan motívumok, melyek speciálisan emberi produktumai az idegrendszernek, mint hűség, jog, tulajdon, önfegyelem, belátás. Társadalmi helyzeténél fogva pedig a nő szemben a sokféle és sok felé irányuló tevékenységű férfival majdnem kizáróan, de legalábbis túlnyomó részben speciálisan a szerelmi tevékenységre van utalva, mint hitves, mint szerető. A nő életének és megélhetésének egyetlen lehetősége a szerelem. Természetes hát, hogy minden törekvése a szerelem felé irányítatván, szükségképpen a szerelemhez való érzék nagyobb mértékben és intenzívebben fejlődik ki benne, mint a férfiban. És így a szerelem összetevői, köztük a legfőbb, a szerelmi vágy is nagyobb erővel jelentkezik a nőben, és ennél fogva több módot és alkalmat keres és talál e vágyak kielégítésére. Nyilvánvaló tehát, quod erat demonstrandum, hogy a nők többet csókolóznak általában, mint a férfiak. A másik válasz ellen és mellett ki aláírással. Nem is kérdés, statisztikára, hál' Istennek, semmi szükség. A férfi jellem alapos ismerete minden statisztika nélkül nyilvánvalóvá teszi, hogy a férfi a nőnél hűtlenebb és szabadabban éli szerelmét. Következik ez először a férfiak általános lelki jellemtanából, másodszor pedig a férfi társadalmi helyzetéből, neveléséből, abból az elhelyezkedésből, ahogy a mai férfi körvonalai jelentkeznek. Fizikai és pszichikai adottságánál fogva, a férfi, mint természettől fogva a szerelemben támadó fél, nincs kitéve a magátló körülménynek, mely a nőt arra kényszeríti, hogy megvárja a másik kezdeményezését, s így választása csak azoknak az egész férfi nemhez képest elenyészően kicsi csoportjából lehet, akik speciálisan őt választották, míg a férfi választási lehetősége az egész női nemre kiterjed. Társadalmi helyzeténél fogva pedig a férfi szemben a nővel
1: mindenféle eszköznek birtokában van, amik számára a nő szerelmét megszerezhetik. Pénz, állás, pozíció. Hiszen a nőnek semmi egyebe nem lévén szerelménél, csak egyszer s egy férfinak adhatja oda, míg a férfi a fent nevezett eszközök folytonos és nem csappanó birtokában újra és újra megszerezheti magának egy újabb, sem megint újabb nő szerelmét. Mindebből, de főként a nőnek, mint anyának való lekötöttségénél fogva nyilvánvalóan következik, quod erat demonstrandum, hogy a férfiak általában többet csókolóznak, mint a nők. A válaszok lelkiismeretes tanulmányozása után letettem az egész papírcsomót, és 2 percig gondolkodtam. E gondolkodás eredménye gyanánt engedtessék meg nekem, hogy szerényen én is hozzászóljak a nevezetes kérdéshez. Szerény nézetem szerint a férfiak és a nők egészen bizonyosan egyformán sokat csókolóznak, miután minden csókolózáshoz egy férfi kell, meg egy

0: Dux ducis. Apa! Micsoda a Duxnak a datívusza? Kiabál ki a fiam dolgozatírás közben. Krach. Hónapok óta érzem, hogy ebből a dologból mégiscsak baj lesz. A második és harmadik gimnázium tartomára. Még el tudtam hitetni vele, hogy latinban is az a tökéletes szaktekintély vagyok, mint egyéb tantárgyakban kívántatott. Hogy az ő szemében Szókratész, Arisztotelész, Leibniz, Einstein, sőt, Castel fölé emeljen, aki mindezeknél több, mert a legjobb tanuló náluk az osztályban. Negyedikben mégiscsak ki fog derülni a Lohengrin titok, származásának szörnyű bélyege, melyet rejtegetni akartam előtte. Nincs erőm megmondani az igazat. Az algebrát megírtad már? Kérdezem szigorúan. Még előbb a... Előbb az algebra jön. Előbb a gyakorlati tantárgyak, a latinra ráérsz, majd aztán bejövök. Minden esetre időt nyertem. Hol a latin szótár? Baj van, az bent maradt a gyerekszobában. Észreveszi, ha onnan puskázom ki. Lehetne esetleg telefonozni Babics Mihálynak. Az jól tud latinul. De viszont azt hiszi rólam, hogy én is tudok. Nem lehet egy költőt kiábrándítani. Aztán a gyerek is meghallja. Ez nevetséges. Mire való az induktív módszer? Miért ne jöhetnék rá magamtól is a Dux Dactivusára, ha egy kicsit összeszedem magam? Az ember leheveredik a diványra, és megindítja a tiszta ész kritikáját. Dux, az vezér, vagy herceg, vagy fejedelem, vagy efféle. Szóval valami nagy marha. Ez ő saját maga minden nélkül úgy, ahogy az Isten megteremtette. Egyszerű, de becsületes nominatívusnak. Mert mindannyian mesztelenül jövünk a világra, nincs semmink és senkink, mint az a tény, hogy önmagunk nominatívuszai vagyunk. A többi csak később jön. Később derül ki, hogy nem csak én vagyok a világon, a vezér, a herceg, a fejedelem, hanem van valahol egy naknek, és egy naka-neka, és valahol egy ból-ből, s végül egy óriási T betű, amihez függesztenek, mint valami akasztófához, a nagy ítélet eredményeképp, amivel vádoltattam úgy is, mint accusativus. Dux, ducis. Dux, dux, ducis. A félálom ködén át ott látom őt, Duxot, a nagy fejedelmet, Komor kastélyának fegyvertermében egyedül. Pajzsának tükrében nézi magát, és amint a tükröt felén fordítja, meglepetve fedezem fel vonásain, mennyire hasonlít hozzám. Mennyire szeretnék beszélni vele. Szeretném megszólítani, megismerni, megtudni, mit érez. Hasonlít-e hozzám lélekben is? Hiába. Ebből a beszélgetésből soha nem tudom meg azt, amit most meg kell tudnom. Dux ismertnek van feltételezve. Kezdetben volt Dux, aztán lőn a Dativusza. Egy a herceg, Dux és Dativusz az ő profétája. Mi lenne, ha bátorságot vennék, és egyszerűen megkérdezném tőle? Végre is, ha arról van szó, hogy Duxnak mi a Dativusza, ebben a legkompetensebb ő maga. Kompetensebb, mint a szótár vagy Babics Mihály. A herceg. Minden rang és vonatkozás nélkül. A herceg, a fejedelem, egyedül, önnön magával, ugyan ki lehet más? És már én magam fekszem ott a trónterem kerevetén, tűnődve szemlélvén a tükörben tulajdon nominatívuszomat. De nem jó a nominatívusznak egyedül lenni. Kezdetben teremté Isten a nominatívuszt, és mondá az Úr, nagyon ellustul így magában, hajtogassuk egy kicsit. És már kapognak is az ajtó. Ki az? Édes, olvadékony hang. Genitíva vagyok. Az én egyetlen fejedelmem, neka-naka, az ő egyetlen kis felesége. Nem vagyok hát egyedül. Megszületett a birtok. Egyelőre egy birtokos, egy birtok, de lesz még több is. Különben hol vagyunk még az ikeragozástól?
1: Dux, van nálad pénz.
0: Az ön kis genitívájának kalapra volna szüksége.
2: Megvan. Mégis jó az az asszony a háznál. Pekúniam, duci. De honnan veszem? Dühösen ugrom fel. Honnan veszem? A bőröm alól, a húsomból, a véremből. Megvan. Ból, ből, a húsomból. Ex carne ducis. Takarodj, és szedesd be a jövő évi adót. Megint egyedül vagyok. De vajon csak ugyan egyedül-e? Nem áll le szemben valaki, vádoló tekintettel meredve rám. S a tükörkép ugyanazt az arcot veri vissza még mindig. Mintha már nem én volnék, vagy legalábbis nem az arcom. Mintha lelkem szemén állt, tulajdon lelkem meredne vissza szorongva. Mit teszel a néppel, fejedelem? Nem félsz a jövőtől? Nem félsz, hogy bűn, amit elkövettél, égre kiállt, megtorlást követel? A nép meg fogja büntetni a fejedelmet, ha egyszer önérzete feltámad. Plebs punit ducem! El a tükörrel! El a lelkismeret vádoló szavával! Vissza, accusativus, aki lelkemben élsz! Muzsikát ide! Szórakozni akarok! S már ott áll az ajtóban vocativus, a költő. Ó, Dux, megszámlálhatatlanok a te erényeid. Milyen okos, kedves fiú ez a vocativus, és milyen találó megjegyzései vannak, mint annak az úrnak, aki a múltkor azt a szépet írta rólam. Jó lenne most így elaludni a hárfaszó mellett. De egy éles hang közberikolt.
3: Apuka, kész vagyok már az algebrával. Mi a dativus a Duxnak?
2: Ásítva dörgölöm a szemem. Ugyan már, ne légy már olyan ostoba, azóta megkérdezhetted volna tőle. A fiam nagyra meresztett szemmel néz rám.
0: Hát persze, nem láttad őket? Itt ültek együtt az asztalnál. Dux, hűséges genitívusza, derék dativusza, kellemetlen akkuszativusza és a többi. Egyébként pedig, tudd meg az igazat, én nem vagyok se herceg, se fejedelem, se latin tanár. Én reáliskolában érettségiztem, és most nézd meg a szótárt.

Dadogó. Az unoka öcsém, Kázmér, egészen rendes pesti gyerek volt. Könnyed és kedves, mint a többi. Ismerte és használta a pesti dialektust, sőt, ha jól emlékszem, még fejlesztette is. A pesti dialektus egyik alapvonása például a rövidség. Kázmér tehát, köszönöm helyett, azt mondta kösz, és viszontlátásra helyett viszlát. Ha bement egy trafikba, az egész társalgás körülbelül így zajlott le. Stét, pot. Princ, sék, kösz. Eddig rendben volna, most jön a furcsaság. Szegény Kázmér idegsokkot kapott, és nem gyógyult meg teljesen. Eleinte nem tudott beszélni, aztán hosszú ideig csak dadogva, a legnagyobb kínnal nyögte ki a szavakat. Ezekben az időkben rémülten figyeltem meg rajta a következő, érthetetlen tünetet. Attól fogva, hogy dadogott, nem csak hogy abba hagyta ezeket a pesti rövidítéseket, de a különben önmagukban rövid és egyszerű szólásformákat is a legkörülményesebb körülírásokkal cserélte fel. Ha cigarettával kínáltam, a régi, egyszerű és természetes kösz helyett, amit még dadogva is elég könnyen ki lehet mondani, így udvariaskodott. Nagyon szépen köszönöm nekem a dohányzásra való cigarettát. És ha azt kérdeztem, hogy van, azt felelte. Haláldatossággal tölti el szívemet szíves érdeklődésed. Ehelyett, hogy szó. És általában mindig a leghosszabb, legösszetettebb kifejezéseket használta, olyanokat, amik azelőtt eszébe se jutottak volna. Van így néha az ember. Írók is vannak néha így. Ismerek egy írót, aki ezt a történetet egy 2 kötetes műben beszélte volna el.

0: pikétakarót pancsolok. Hopp, még jó, hogy eszembe jutott, egy órával a helyi érdekű indulása előtt. Hogy azt mondja, okvetlenül hozzak ki két pikétakarót, mert a falusi dunyha vastag, a lepedő meg vékony. Itt biztosan lehet kapni. Jó napot!
1: Ászolj, tessék pancsolni.
0: Pikétakarójuk van?
1: Pikétakaró. Pikétakaró, hogy ne kérem. Tessék csolni, mindjárt. Jakab, mit tártod a szád? Nem hallott, hogy pikétakarót parancsol a nagyságos úr? Fuss fel a létre, jobbra fölül, mit teti pancsolni, hátulról kivágott fürdőtrikót, kékbe.
0: Ez egy másiknak szól. Igen is kérem, mit teti pancsolni? Igen,
1: tudom. Milyen legyen az a takaró?
0: Hogy milyen legyen? Piké legyen, és takaró formája legyen.
1: Lehet ez jobb minőség?
0: Nézze, kérem, hagyjon engem békén. Nekem nem kell drága, de maga nem fogja kivenni belőlem, hogy kifejezetten egy évekig használt mosogató rongyot kérjek pikétakaró helyett. Adjon nekem egy rendes pikétakarót, olcsó.
1: Igen is, kérem, tessék pancsolni. Kinek lesz az, kérem?
0: Mi az, hogy kinek lesz? Ez a legújabb. Be kell jelenteni az illetőt, vagy takaróból is csak annyit ad a devizaközpont, ameddig nyújtózkodni szabad? Talán fényképes igazolványt hozzuk?
1: Tessék pancsolni, csak azért kérdem, hogy felnőttnek, vagy gyereknek, ugye?
0: Persze, hogy felnőttnek. Legfeljebb két rétbe hajtom, hogy gyerekre teszem. Mutassa már, az Isten áldja meg, mit vallat itt engem előzetesen, tegyen át az ügyészségre.
1: Idegesnek tetszik pancsolni lenni. Tessék pancsolni, itt van.
0: De ez nem piké?
1: Nem is kérem, sokkal jobb és olcsóbb, csalánvászon.
0: De mikor én pikét kértem? És mi ez?
1: Hisz ez legfeljebb másfél méter hosszú. Elég az, kérem, tessék pancsolni.
0: Ágyra?
1: Ez nem ágyra való, kérem, hanem asztalra. Nem is létezik asztalra piké.
0: Jó ember, nem érti? Takarót kértem, nem telítőt.
1: Takaró nem létezik csalánvászomból.
0: Ordítok. De kérem, pikéből kértem.
1: Piké meg terítőben nem létezik. Tessék ebből a csalánvászomból venni, egészen olcsó dolog, tessék pancsolni.
0: Kirohanok a boltból, mert attól tartok, hogy egy perc múlva, ha így folytatja, átharapom a torkát, és vérében pancsolok.

0: a hőmérő. Kultúra, legyintett Bandi keserű gúnnyal. Kultúra, civilizáció, képzelődés. Mindannyian elhallgattunk. Nem annyira tiszteletből, mint inkább óvatosságból. Bandi ivott egy keveset, és megint olyan hangulatban volt, hogy a legkisebb ellentmondásra is kétes eredetű történettel felelt, amiről azt állította, hogy az életből van merítve. Ez már az ötödik volt ma este. Mindig így kezdte, hogy elkapott egy szót a társalgásból, mint a puszta bölcselkedés volna a célja, és csak a tanulság kedvéért illusztrálja tételeit egy példázattal. Éppen ezért nem ingereltük, sőt, egyikünk megpróbált gyorsan másról beszélni. Hallottátok? Náci meg akar nősülni. Nősülni! Bömbölt Bandi. Nevetséges. Nősülni. Kultúra, civilizáció. Képzelődés. Megadtuk magunkat. És Bandi belekezdett a történetbe. Képzeljétek el a milliót. Orosz front a háború harmadik évében. Galícia, tél, rettenetes hideg, éjszaka. A főhadnagy, miután bejárja a lövészárkokat, halálra csigázva érkezik vissza fedezékébe. Gyorsan megissza teáját a termoszból, de már alig tudja nyitva tartani lecsukló szemhéját. Egy perc, és aludni fog. Aggodalom fogja el. Mi lesz, ha a hideg tovább fokozódik? A fedezéket bejárja a szél. Bundája nem nyújt elég biztonságot. Megnézi a hőmérőt, 20 fok zéró alatt. Ha még 5 fokot süllyed a hőmérséklet és ő elalszik, okvetlenül megfagy. Viszont aludni kell. A tekintete legényére esik. Horvát paraszt, valóságos ősember, kőkorszakbeli lény, primitív és barbár. Hogy magyarázza meg neki? Ide nézz, mondja végre, és kezébe adja a hőmérőt. Látod ezt a csövet? Ezüst szál szaladgál benne. Ez az ezüst szál maga az ördög. Az ördög el akar engem pusztítani, azért zártam el a csőbe. De a cső lukas. Ha idáig ér az ördög, és mínusz 25 fokra mutatott, egy pici nyíláson kifut, és megöl engem. Én most el fogok aludni. Ha észreveszed, hogy idáig ér, azonnal kelts fel! A legény babonás félelemmel vette át a hőmérőt. A főhadnagy elaludt. A legény vacogva, félhangosan imádkozni kezdett. Az ördög lassan süllyedt lefelé. Egyszerre ingadozni kezdett. Felmászott egy fél fokot. A legény észrevette, hogy a hangjától ijedt meg. Közel vitte a szájához, és hangosabban könyörgött szentjeihez, hogy megmentse urát. A hőmérő lassan emelkedett. A legény együgyű lelkével boldog volt, hogy legyőzte az ördögöt. Soha nem tudta meg, hogy a leheletétől felmelegedett hőmérő nem mutatta többé a kritikus pontot, és nagyon csodálkozott, hogy hajnalban, mikor költögetni kezdte urát, az nem ébredt többé fel. Megfagyott a 30 fokos hidegben. Bandi elhallgatott. Egy percnyi szünet volt. Valószínűtlen történet, jegyezte meg valaki bátortalanul. Valószínűtlen, hördült fel Bandi diadallal. Lehet, hogy valószínűtlen. Akkor talán a főhadnagy hazudott. Én tudniillik, tőle hallottam, a saját szájából. Isteni gondviselés. Isteni gondviselés. Nem is isteni gondviselés. Nem is lehettek ti optimisták és bizakodók, akik nem hisztek az isteni gondviselésben, s véletlennek nevezitek a csodát, mondotta a szent életű bölcs férfiú. Csak aki sokat tapasztalt életében, sokat járt a megpróbáltatások útján, csak az tudja, mit jelent elhatározó percekben, ha életről és halálról van szó, az a véletlen valami, ami megoldja a helyzetet, mikor elveszettnek látszik minden. Prozit. S a bölcs férfiú mértékletesen hörpintett a barac pálinkából. Meséld el, atyám, biztattam őt, jól sejtvén, hogy most afrikai kalandjaiból hallunk majd valamit. Tűnődött, aztán elszántam belevágott. A Zambézi partján történt az őserdőben. Elmaradva vadásztársaimtól, egyedül bajongtam az összekapaszkodott liánok között. Ekkor vad csatakiáltás hasítja keresztül a félelmetes csöndet, és a következő pillanatban félmeztelen, elvadult és minden emberi érzésből kivetkőzött gorilla bukkan elő a fák közül, fogai csattogtatva felém, miközben hosszú, bozontos pafaszakállá tépdeste haragjában. Már-már rám veti magát, midőn éles sivítással nyílhasítja át a levegőt, keresztül furva a veszett oráng után csapkodó ormányát. Az oráng után pirosra festett négerek ugráltak elő a fák közül, és üldözőbe vettek. Sikerült egérutat nyernem, elrejtőzve a sűrűben, de ekkor a nagy hőségtől kigyulladt az erdő. Menekülnem kellett, egyetlen ösvény maradt csak, s nyomomban a dühöngő mongolok, s az égő erdő. Az ösvény a Nigger partjára vezetett, mint említettem, s már-már úgy látszott, sikerül biztos helyre kerülnöm, ha átúszom a folyót, mert visszafordulni egyértelmű volt a biztos halállal. Sajnos ez nem sikerült. Alig, hogy a habokba vetettem magam, rettenetes csörgéssel megjelent körülöttem 9 krokodilus, elzárva a menekülés útját. Ha egy lépést teszek, felfalnak. No és? Sürgettük a bölcs férfiút újabb töltés kíséretében. No és, kérdezte ő is magától, mint egy elcsodálkozva maga is azon, hogy miképpen kerül ki ebből a kelepcéből. No és, ismételtük most már szigorúan. No és, emelte a hangját a bölcs férfiú, most jött az isteni gondviselés. Talán egy saskesejű? Dehogy. Istennek nincs szüksége ilyen erőltetett megoldásokra. Az utolsó percben, mikor a krokodilusok már-már kitártották a szájukat, kiderült, hogy az egészből, amit elmondtam nektek, egy szó sem volt igaz. Így menekültem meg ebből a rettenetes helyzetből, Isten kifürkészhetetlen bölcsessége következtében. Málcájt és Zaturek. Budapesten időző, kedves lengyel író kollégámmal ismertettem össze, ő mesélte az alábbi történetet. Honfitársa bizonyos Zaturek nevű tavaly Berlinben járt. Mint szerény utazó, először is kikeresett egy lengyel panziót, hogy esténként otthon érezhesse magát. Nappal egyedül járta a várost, múzeumokat és az egész idegenséget, aminek varázsát nem csak hogy nem csökkentette, inkább fokozta számára, hogy egy szót se tudván németül, a Robinson és Péntek primitív közlekedésére volt utalva. Ebédelésre kedves, szerény kis kocsmát választott magának. A kétüléses asztal túlsó oldalán barátságos arcú német bácsi ült. Csendben ebédeltek. A német egy perccel előbb fejezte be, felállt, könnyedén meghajtotta a fejét, és azt mondta, Mahlzeit. Lengyelünk is felemelkedett, gondolván, ha valaki ilyen udvarjas és bemutatkozik nyilvános étteremben, neki se szabad mogorvának lenni. Zaturek, mutatkozott be ő is. Másnap ugyanonnál az asztalnál megint ott találta a németet. Szépen megebédeltek. A német egy perccel előbb megint felállt, megbiccentette a fejét és azt mondta. Mahlzeit. Zaturek kissé csodálkozott. Mi ez? Gondolta. Ez a német elfelejtette, hogy tegnap már bemutatkoztak? Vagy itt ez a szokás, hogy minden alkalommal újra be kell mutatkozni? Minden esetre alkalmazkodott, ő is felállt megint, és bemondta, hogy Zaturek. Mikor harmadszor is így folyt le a jelenet, este a panzióban szóvá tette honfitársai közt ezt a furcsa német szokást. Megkérdezvén, vajon Mahlzeit urat rendes német típusnak tartják-e, vagy a féle különcnek? Persze jót nevettek rajta, és felvilágosították, hogy Mahlzeit, ez nem egy név, hanem udvariassági szólam, annyi, mint jó napot, vagy volt szerencsém. A német úr egyszerűen egészségére kívánta az ebédet. Lengyelünk nagyon elszégyelte magát műveletlenségéért, elvörösödött a gondolatra, vajon mit tart róla a kétségtelenül európai kultúrájú német. Délben már jókor betért a vendéglőbe, a német már ott ült. Lengyelünk izgatottan és gyorsan ebédelt, szándékosan versenyezve a némettel. Sikerült is 2 perccel előbb fejeznie be. Ekkor fölállt, meghajtotta a fejét, és diadalmasan, és fölényesen, és előkelően bemondta: Mahlzeit! A német kissé elpirult. Nyilván örömében, hogy ez a lengyel milyen finom ember. Rövid ismerettség után az ország anyanyelvén tiszteli meg őt a szokásos üdvözléssel. Mint jó kozmopolita, rögtön jelezni akarta, hogy ő is tudja, mi az a nemzetközi előzékenység. Felállt, meghajtotta magát, és tűrhető kiejtéssel, mosolyogva ismételte a megtanult szót. Zaturek, kis üzlet. Botrány újságíró, elrejtve a lonc mögé, a lugas mellett, a külvárosi kis vendéglőben, ahol öregedő, de még nagy sikerű színésznő találkozik titokban az ifjú, gyámság alatt álló gróffal. Kezeit dörzsöli, boldogan. Itt vannak, most figyeljünk! Beállítja a gyors írónőjét, aki szó szerint felveszi a társalgást. Színésznő.
1: Jaj, mégse szabadott volna, ha atyád, az őszvár őrgróf megtudja.
2: Gróf szenvedélye. Ott hagyom érted, családom. Ám tomboljon nagynéném, protuberancia, ám tagadjanak ki, elveszlek feleség gyanánt. Színésznő.
1: Nem, nem, Edmond, nem venném szívemre, igazán. Az én világom a színes kárpitok világa, a tiéd a zordon kárpátoké. Ez az egybetű elválaszt minket. Szeretlek, de Frigyünk nem válhat valóra. Jobb, ha nem is találkozunk.
2: Gróf szenvedéllyel. Hogy ne is láthassalak, csak a páholy mélyéből. Ez lehetetlen. Színésznő.
1: Pedig úgy kell lennie. Megmondom őszintén, nekem is árt, ha meglátnak veled. Tiszta és becsületes művészetemmel kiharcolt makulátlan hírnevem, melyet olcsó pletykák soha be nem szennyeztek. Csorbát szenvedhetne egy ilyen mendemondától. Beszélnének rólunk. S tudod, mennyire félek tőle, miszerint szóbeszéd tárgya legyek, vagy például magánéletemmel foglalkozzék a botrányéhes sajtó.
2: Gróf elszántan. Én nem mondok le rólad. Felveszem a harcot a világgal. Szenvedélyes suttogásba fúl a hangja. Színésznő elgyengül.
1: Edmond, nem bírom ezt az ostromot. Meglátod, nem bírom tovább.
0: Újságíró a lombok mögött ujjongva.
3: Ennyi elég. Mehetünk. Micsoda remek cikk lesz.
0: Gyors írónőjét hóna alá kapva, gyorsan el. Gróf átnéz a lombok közt.
2: Elmentek.
0: Színésznő. Mit gondol? Jól hallott mindent?
2: Gróf. Hogyne. Tagoltan beszéltünk.
0: Számlakönyvet vesz elő.
2: Volna kegyes aláírni.
0: Színésznő.
2: Mi ez már megint?
0: Gróf.
2: A múlt heti számla.
0: Színésznő.
1: Micsoda disznóság. Itt külön tételek szerepelnek. Ezt nem fizetem.
0: Gróf.
2: Bocsánat, művésznő. Megállapodásunkban kimondtuk, hogy a mellékköltségeket nem számíthatjuk az átalányba. De hiszen csekiség az egész. Hordár, névtelen levél, mi egymás. Például ennek az újságírónak, amivel ide csaltuk.
0: Színésznő.
2: Nem éri meg az egész. gróf lelkesen. Ojé, majd meglátja, mit fog ez érni. Az egész város rólunk beszél egy hét múlva. Hát még ha a jövő heti nagy szakítási jelenetet megcsináljuk. Ne felejts el, művésznő, jövő hónapban premierje lesz. Színésznő fizet. Nagyvágó maga Fox, de az ötletei nem rosszak. Gróf aláírja a nyugtát. Valamiből élni kell, művésznő. Fit.

0: figyelmeztetik az embert. Jóságos, komoly arcú, idősebb úr, egyszerű ruhában. Ahogy sebben lobbal elhúzódsz mellette az utcán, magadtól nem vetted volna észre, nem lévén rajta semmi feltűnő, ő állít meg, szerényen, halkan, határozottan.
1: Pardon.
0: Jó napot, mondott zavartan és barátságosan, meglévén győződve, hogy régi ismerettség jogán szólított meg, csak te nem emlékszel rá, szórakozott vagy. De ő gyorsan felvilágosít. Pardon, nincs szerencsém ismerni, csak figyelmeztetni akartam, hogy kiszakadt a kabátja hátul. Vérvörös leszel. Csak ugyan, az ördög vigye el, biztosan a villamoson történt egy fél órával ezelőtt, és nem szólt senki. Röhögtek rajtad a hátad mögött, nem szóltak, egy fél órája jársz így világ csúfjára. Köszönöm. Rebeged meg szégyenülve. Kérem. És már megy tovább, mint aki nem számított különösebb elismerésre és hálára jó cselekedetéért. Emberek vagyunk, kötelességünk figyelmeztetni egymást. És ahogy magad is folytatod az utat, a legközelebbi szabóig, aki majd ideiglenes kötést ad megsebesült ruhádra, harciasan, elkeseredve nézel körül, nem röhögnek-e rajtad. Szívesen felmennéd a nyílt harcot, ökörre mennél csúfolóiddal, éppen azért, mert megérted őket, hasonló látványon te is röhögnél. Velük nyíltan, szemtől szembe. De ha lelked mélyére nézel, egy titkos vágyat fedezel fel benne. Nem nyíltan és nem szemtől szembe, hanem orvul és titokban. Egyetlen embert szeretnél leszúrni, akire nincs okot haragudni, akinek hálával tartozol. Őt, aki figyelmeztetett, hogy kabátod ki van szakadva. Az ördög vigye el azt a komoly, fontoskodó, jóságos pofáját. Mi köze hozzá? Hogy mert rászólni ismeretlenül? Minek vette észre? Mit avatkozik a dologba? Hogy jön hozzá? Mit fölényeskedik? Menjél a pokol fenekére! Szentelenség! Úgy tesz, mintha neki még soha se szakadt volna ki a kabátja hátul. Persze, ő a tökéletesség, a rend, az erkölcs. Hülye! Az ilyenek írják a névtelen leveleket. Figyelmeztetem, hogy a felesége megcsalja. Egyszerűen fel kellett volna pofozni a nagy köszöngetés helyett. Ezek az igazságosak, ezek az emberiség jótevői, ezek a társadalmi bűnök ostorozói. De az is lehet, hogy ő szakította ki a kabátod, csak hogy legyen mire figyelmeztetni. Biztosan ő szakította ki, csak kerüljön a kezembe.
2: Tessék pontosan kérdezni.
0: Szervusz, bele vagy égve, nyaraltál?
1: Szárszon voltam vikenden.
0: Igen? Ott nyaral a családom.
1: Tudom, a feleséged őnagyságával találkoztam.
0: Igazán? Izent valamit?
1: Nem, csak egy percig beszéltem vele. Éppen csak üdvözölhettem.
0: Mi az, hogy éppen csak üdvözölhettem? Hát valamit csak mondott. Nem kérdezett rám?
1: Valamit kérdezett, de nem tudom biztosan.
0: Jaj, te egy hebehúrgya ember vagy. Nem lehet tőled semmit rendesen megtudni.
1: Hát, mit akarsz?
0: Légy szíves, mondd el pontosan, szóról szóra, mit beszéltetek, pontosan úgy, ahogy kérdeztem.
1: Kérlek szépen, ahogy parancsolod. Szóval, megláttam, és azt mondtam, kezit csókolom, nagyságos asszonyom. Mire ő,
0: kérlek, úgy mondd, ahogy történt.
1: Mire ő hadonászni kezdett a karjával a szemem előtt, a lábával rúgott egyet hátrafelé, és azt mondta, jó napot, skurek, és köpött. Na, ha olyan szabatosan tudni akarod.
0: Mi? Micsoda? Mit beszélsz, hadonászott, rúgott, köpött, az én feleségem?
1: Igenis, ha tudni akarod, a következő pillanatban lefeküdt a hasára, úgy forgott körbe, és rugdalódzott maga körül, és azt kiabálta. Ha találkozik Emillel, mondja meg neki, hogy jól vagyok!
0: Jézus már! Ez igaz?
1: És te ezt így mondod?
0: Hogy mondja?
1: Úgy mondom, ahogy történt.
0: Szent Isten!
1: hiszen ez nyavajatörés, vagy napszúrás, vagy kergekor. Mutasd, hogy csinálta?
0: Így, kérlek. Így rugdalt, és csapkodott.
1: És te nyugodtan nézted, és nem segítettél, és nem emelted fel, és nem hívtál orvost?
0: Minek? Ott nem olyan mély a víz, és különben is tud úszni.
1: Miféle víz?
0: Hát bent a víz, amiben találkoztunk.
1: Ó, te hülye!
0: Hát a vízben találkoztatok? Hát miért nem mondod?
2: Te csak azt akartad tudni, hogy mit beszéltünk. Azt nem kérdezted, hol találkoztunk.

a súlyemelő. Erős fiú volt már kamasz korában, annyi kétségtelen, s mikor az artista ügynök rábukkant, a paraszt fiúkat mulattatta a hajmeresztő mutatványokkal, nem sokat teketóriázott, azonnali hatállyal leszerződtette. Családja próbált ellenvetéseket tenni, nagyon fiatal még, mondották, nem is fejlődött ki egészen, várni kellene, amíg herkulesi izmai teljes pompájukban kivirágzanak, birtokában lesz képességeinek. Az igazgató úgy vélekedett, hogy az nem baj, munka közben magától a produkciótól is fejlődhetik még. Ő maga előlegezte számára a jövő reményét, legalábbis a közönség szempontjából. A fiú már is 500 kilós súlyt emelgetett kényelmesen. Az igazgató egyszerűen ráíratta a vasdarabra, hogy 1000 kiló, és a csőcselék nem nagyon méregette utána. Annyit láttak, hogy jókor a vaskő, és elszörnyűködve és elismeréssel bólogattak és tapsoltak a csoda gyereknek. 500 kilón felül, közönséges ember számára, igazán mindegy kezd lenni, mire képes a lángész. Néki elég az önmagával való összehasonlítás mértéke, s ha kénytelen elismerni, hogy ő ugyan százzal se tudna megbirkózni, önérzetén keresztül készen budjon ki az olcsó siker. Múltak az évek, s a súlyemelőnek mindenütt szép sikere volt, amerre a társulat járt. Közben észrevette, hogy túl könnyen megy már a dolog, csak ugyan fejlődött ereje. Szólt is egyszer, hogy a hamis jelzésű rudat bátran be lehetne cserélni valódival. Az igazgató azonban vállat vont. Minek új kelléket venni, kidobott pénz. Nem mindegy, az fel tudna-e emelni csak ugyan ezret, vagy elhiteti, hogy tud. Abba még belement volna, hogy 2000-re fessék át a számot, de ezt a súlyemelő visszautasította. Aztán jöttek másféle idők, másféle artisták, más ízlés, és a produkció külső képe került az érdeklődés középpontjába. Egy gumilabdával boszorkányos ügyességgel haigáló művész 2 év alatt meghódította az egész világot, utána divatba jöttek az efféle mutatványok. A súlyemelőnek ekkor már nem jól ment sora. Nehezen jutott szerződéshez. A testi erőnek durva és nyers demonstrálása untatni kezdte a közönséget. Egy nyáron aztán, facéran ődöngve a ligetben, titokban betanult egy tréfás gumiszámot. És fel is lépett a következő szezonban. Hogy pedig biztos legyen a dolgában, s el ne tévessze nehéz mozdulatokhoz szokott izmaival az ügyeskedő táncot, a 2 gumilabda belsejében elrejtette a 2000 kilós súlyt ügyesen, hogy senki ne vegye észre a csalást.

Máshol vagyok, de nem tudom hol.

ujjaitokat. Hajoljatok előre, és nyúljatok át a lábatok között. Emelkedjetek föl, és hajoljatok hátra. Le, föl, le, föl, mint a nagy harang. Föl, le, és gyorsabban. Le, föl, le, föl, le, föl, mondjátok is. Bim, bam, bim, bam, bim, bam, bim, és elég. Üljetek le ülésbe nyújtott zárt lábbal. Karotokat emeljétek oldalsó középtartásba. Hajoljatok előre, és fogjátok meg a bokátokat. Emelkedjetek föl. Előre, föl. Előre, föl. Le, föl. Egyenes háttal.

ballábhoz, és próbáljátok megfogni a bokmátokat. Nyújtott lábbal.

0: szesz után.
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
1: Jó. Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó.
3: Kelt a karó.
1: Kelt a karó. Kelt a karó.
8: Mikor a nap feljebb emelkedett az égen, az öreg rájött, hogy a hal nem fáradt még el. Csupán egyetlen egy jó jelet tapasztalt. A zsinór hajlása azt mutatta, hogy a hal már nem úszik olyan mélyen. Megpróbálta szorosabbra húzni a zsinort, de az már pattanásig megfeszült attól kezdve, hogy a hal horogra akadt. Lassacskán annyira, hogy éppen csak, hogy el nem szakadt, s amint hátrahajolt, hogy meghúzza, érezte a kőkemény merevségét, és tudta, hogy nem lehet már tovább feszíteni. Nem szabad ráncigálnom többi. Minden rántás csak tágítja a horog helyét, s aztán könnyen letépeti magát róla, ha a ficánkol egyet. Minden esetre jobban érzem magam, hogy süt a nap, és most kivételesen bele sem kell néznem. Sárga muszatok tapadtak rá a zsinórra, az öreg halász azonban tudta, hogy ez csak növeli a vontatás súlyát, és örült neki. A golfáramlat sárga muszata volt, ami éjszaka annyira foszforeszkált. Ide figyelj, te nagy hal! Szeretlek, tisztellek, becsüllek, de megöllek még ma, mielőtt leszáll a nap. Egy kismadár szállt a csónak felé éjszakról. Énekes madárka volt, s egészen alacsonyan repült a víz fölött. Az öreg halász látta rajta, hogy nagyon kimerült. A madár leszállt a csónak farára, pihent egy kicsit. Aztán megkerülte röptében az öreg halász fejét, és leszállt a zsinórra, mert ott kényelmesebben tudott ülni. Hány esztendős vagy? Ez az első utad? Ahogy az öreg megszólalt, a madár ránézett. Még ahhoz is fáradt volt, hogy megvizsgálja a zsinort, s ahogy szorosan rákulcsolta a két finom, törékeny kis lábát, billegett rajta egy kicsit. Nem szakad le, mondta neki az öreg halász, hanem egy szélcsöndes éjszaka után nem kellene ilyen fáradtnak lenned. Mi lesz veletek, madarak? A karvajok, gondolta magában, azok majd kijönnek elébük a tengerre. Erről azonban nem szólt semmit a madárnak, hiszen úgysem értette volna meg. És úgyis megtanulja majd idejében, még túl korán is, hogy mifélék azok a karvajok. Pihent ki magad jól, kicsi madár, mondta. Aztán repülj ki a partra szerencsét próbálni, mint a többi madár, meg a többi hal, meg a többi ember. Sajnos nem vonhatom fel a vitorlát, hogy kivigyelek a partra ezzel a kis reggeli széllel, ami most kerekedik. Vendégem van ugyanis. Ebben a pillanatban a hal váratlanul nagyot lódult, és az öreg halász előre bukott a csónak orrába, sőt, beleesett volna a vízbe, ha idejében meg nem kapaszkodik, és utána nem engedi a zsinort. Amikor a zsinór megrándult, a madár felszállt, és az öreg halász észre sem vette, hogy elrepült. A jobb kezével óvatosan tapogatta a zsinort, és látta, hogy vérzik a keze. Úgy látszik, fáj neki valamilyen, mondta hangosan, s meghúzta a zsinort, hogy kipróbálja, meg tudja-e fordítani a halat. De amikor a zsinór megint pattanásig megfeszült, nem húzta tovább, hanem csak tartotta erősen, nekifeszítve a hátát. Most már érzed, ugye? mert én is érzem. Bízisten érzem. Körülnézett, a madarat kereste. Szerette volna, ha vele maradt, hogy elbeszélgetessenek. De a madár nem volt sehol. Hát nem fölsebezte a kezemet ez a nagy hal, ahogy így hirtelen rántott egyet rajtam. Erre ügyelnem kellett volna. Nem fog már az eszem, úgy látszik. Nagyon nehezen fog. De talán úgy eshetett, hogy ezt a kismadarat néztem, és vele törött. Inkább a munkámra figyelek hát ezután, és meg kell majd ennem a tonhalat is, nehogy elhagyjon az erőm. Vár csak itt volna velem a gyerek. Meg egy kis só is kellene. A zsinór súlyát áttette a bal vállára, óvatosan letérdelt és megmosta a kezét az óceánban. Több mint egy percig így tartotta a kezét belelógatva a vízbe, nézte, hogy a kis vércsík, amit maga után húzott, hogyan oszlik szét, és érezte a víz egyenletes nyomását a kezén, ahogy a csónak haladt előre. Rossz helyen volt a vágás, a kezének azon a részén, amellyel fognia kellett. Tudta, hogy nagy szüksége lesz még a két kezére, mielőtt ezt a halászatot befejezi, s most, hogy még jóformán el sem kezdődött, nagyon bántotta a sebesülése. Na, mondta, ahogy a keze megszáradt, most meg kell ennem a tonhalat. A csákjával elérem, és itt kényelmesen megeszegethetem. Letérdelt, a csákjával kipiszkálta a tonhalat a csónak farából, és odahúzta maga elé, ügyelve az orsóira. A zsinort megint a bal vállára vette, s a bal karjára támaszkodva, bal kezével fogóckodva, leszette a tonhalat a csákja kampójáról, s a csákját visszatette a helyére. Féltérdével rátérdelt a halra, s a sötét vörös húsából hosszú csíkokat vágott ki a feje tövétől a farkáig. Ék alakú szeleteket vágott, a hal gerincénél kezdte és belenyesett egészen odáig, ahol a gyomra kezdődik. 6 ilyen szeletet kivágott belőle, aztán kiteregette mind a 6-ot a csónakorrában, megtörölte a kését a nadrágjában, s felemelte a bonító maradványait a farkánál fogva, és belehajította a vízbe. Nem bírom megenni az egészet, mondta, s beleszúrta a kését az egyik szeletbe. Érezte a vállán a zsinór nem lankadó, erős, kemény feszülését, s a bal kezébe hirtelen görcsált. Ujjai szorosan ráfonottak a nehéz kötérre. Bosszúsan nézte a kezét. Néféle kéz az ilyen. Görcsöt kap, amikor szükség volna rá. Csak görbül, görbül, mint a madár karma. Azzal sem élsz semmit. Gyerünk, edd csak meg. Ettől majd visszatér az erő a kezedbe. Nem a kezed tehet róla, hogy görcsöt kapott. Már sok-sok órája, hogy itt van velem ez a hal. De velem maradok, ha kell, akár örökké is. Együtt csak meg ezt a bonítót. Felemelte az egyik szeretet, a szájába vette, és lassan rágni kezdte. Nem volt rossz íző. Rágjuk csak meg jól. Hadd váljon vérré bennünk a leve. Jó volna hozzá egy kis citrom, vagy egy kis só. Jó, hogy érzed magad, kezem? Eszem még egy kicsit a kedvedért. A hosszú szeletnek, amelyet ketté vágott, most megette a másik felét is. Gondosan rágta sokáig, aztán kiköpte a bőrét. No, hogy vagy, kezem? Vagy még korán kérdem? Bekapott még egy egész szeletet, és rágni kezdte. Jó, erős, teli vérhal volt. Szerencsém volt, hogy nem delfint fogtam helyette. A delfin húsa túl édes. Ez jóformán nem is édes, és mégis benne van az egész erő. Tulajdonképpen nem is érdemes mással törődni, csak a célszerűség. Jó volna egy kis só, és okosabb, ha megeszem az egészet, még ha nem is vagyok éhes, mert nem lehessen tudni, hogy amit meghagyok, az megszárad-e aztán a napon, vagy megrohad inkább. A nagy hal nyugton van, kitartóan úszik. Megeszem az egészet, akkor aztán elvetettem a gondját ennek is. Türelem, kezem, türelem! Miattad eszem ezt a halat? csak megetethetném a nagy halat is. Hiszen a testvérem, tehát meg kell őt ölnöm, és nem szabad elgyöngülnöm, hogy megbírjam ölni. Lassan, lelkiismeretesen mind megeszegette a hosszúkás szeleteket. Aztán kiegyenesedett, megtörülte a kezét a nadrágjában. Nya! Elereztheted a kötelet kezem, majd fél kézzel fogom őt addig, a jobb kezemmel tartom őt addig, amíg abban nem hagyod ezt a szamárságot. Bal lábával rálépett a nehéz kötére, amit eddig a bal kezével fogott, s hátradült, beledült a hátának feszülő zsinórba. Isten segítségével elmúlhatna már a görcs a kezemből, mert nem tudom, hogy mi a szándéka a halnak. Nadrágjához dörzsölte a görcsösen összegörbült ujjait. Próbálta lazítani őket, de nem akarództak szétnyílni. Talán majd a napsütéstől fölengednek. Talán majd, ha megemésztettem ezt az erős, nyers tonhalat, talán akkor majd fölengednek. Ha szükségem lesz a két kezemre, akkor úgyis szétnyitom az ujjaimat, lesz, ami lesz. De most még nem akarom erőszakkal szétfeszegetni őket, fölösleges. Csak hadd engedjen fel a görcs magától. Nyíljanak csak szét az ujjaim a saját jó szántukból. Végtére is elég rosszul bántam velük az éjszaka, amikor ki kellett szabadítani és össze kellett kötözni a különböző zsinórokat. Végig pillantott a tengeren, és ráeszmélt, hogy milyen egyedül van. A mély, sötétlő vízben látta a szivárványos fényfoltokat, az előre feszülő zsinort, meg a szélcsönd furcsa, ringatózó hullámait. Arra gondolt, hogy némely ember mennyire fél kint a tengeren a kis csónakban, ha már nem látja a partot. De igazuk is van, ha váratlan viharok hónapjaiban mennek ki messzire. Most azonban a nagy orkánok hónapjaiban jártak, és ilyenkor, ha éppen nincs orkán, olyan szép idő van, mint soha máskor. Ha orkán fenyeget, már napokkal előbb lehet látni a jeleit az égen, persze csak kint a tengeren. A partról nem látják, mert nem tudják, hogy mit kell nézni, gondolta. A partról különben is biztosan megváltozik a felhők formája. De hát most nem lesz szélvihar, nem közeledik orkán. Felnézett az égre, a fehér gomoly felhők úgy fonódtak össze, mint barátságos fagylalt halmocskák, fölöttük pedig magasan fent, a fágyhol felhők áttetsző tollazata simult a kitárult szeptemberi jégboltra. Gyönge kis bríza jön. Nekem szebb idő jár, mint neked, nagy hal. Mielőtt még észrevette volna, hogy a zsinór hajlása megváltozott a vízben, a jobb kezével kipróbálta a feszülését, hogy enyhülte kissé. Aztán megint beledült a kötélbe, s ahogy a merev bal kezét ütögetni kezdte a csípőjéhez szapora erélyes csapkodással, hirtelen meglátta, hogy a zsinór lassan emelkedik, lassan hajlik fölfelé. Feljön! Siess, kezem! Gyerünk! Siess! Légy szíves! A zsinór lassan, egyenletesen emelkedett. Aztán az óceán felszíne kipúposodott a csónak előtt. És a hal felbukkant. Jött, jött, emelkedett ki a tengerből, vége láthatatlanul. A két oldalán csurgott róla lefelé a víz. Csillogott a napfényben, a feje meg a háta sötét bíborvörös volt. A napsütésben látszottak a két oldalán a széles, halvány, levendula színű csíkok. Kartcsőre olyan nagy volt, mint egy baseballütő, és hosszú, elvékonyodó formájú, mint a vívó töröki. Teljes nagyságában kiemelkedett a vízből, aztán simán, mint a búvár, visszabukott, és az öreg halász látta, hogy a halfarkának nagy kaszapengéje is elmerül, és a zsinór kezd leperegni az orsóról. Nagy hal, gondolta. Szép szerével kell megfékeznem. Ügyelnem kell, hogy meg ne tudja, milyen erős, sem azt, hogy mire lenne képes, ha neki iramodnék. Ha neki lennék, most neki durálnám magam, Isten igazában, és addig száguldanék, amíg valami el nem szakad. De hát a halak, hála Istennek, nem olyan értelmesek, mint mi, akik megöljük őket. Bár sokkal nemesebbek és sokkal hasznavehetőbbek nálunk. Az öreg halász már sok nagy halat látott életében. Látott nem egyet, amelyik 5 mázsánál is többet nyomott. Fogott is 2 ilyen nagy halat, de nem egyedül. Most egyedül volt. A part már rég nem látszott, s itt, messze kint a tengeren, hozzá volt kötözve a legnagyobb halhoz, amit életében látott. Olyan nagy halhoz, amilyenről még mesélni sem hallott. És a bal keze még mindig olyan merev volt, mint a saskesejű behúzott karma. De majd csak kiáll belőle a görcs, gondolta. Biztosan kiáll belőle a görcs, hogy segíthessen a jobb kezemnek. 3 vannak testvérek, a hal, a jobb kezem, meg a bal kezem. Ki kell, hogy álljon bele a görcs. Nem is méltó hozzá ez a dolog. A hal lassított. Megint a szokott ütemben úszott. Vajon miért vetette fel magát, tűnődött az öreg halász. Szinte azt hihetné az ember, hogy éppen csak meg akarta mutatni nekem, hogy mekkora nagy hal, azért vetette fel magát. Hát most már minden esetre tudom. Kényelmesen neki támaszkodott a faperemnek, tűrte nyugodtan a bajait, a hal pedig rendületlenül úszott, és a csónak csöndesen siklott előre a sötétlő vizeken. Keleti szél támadt egy kicsit, fölborzolta a tengert, s mire dél lett, az öreg halász kezéből kiállt a görcs. Nem vagyok vallásos ember, de azért elmondok 10 mi atyánkot és 10 üdvözlégy Máriát, hogy kifoghassam ezt a halat, és ha sikerül, elzarándokolok a kobrai madonnához, ezt is megfogadom. Becsületemre mondom. Belefogott az imádságokba gépiesen. Olyan fáradt volt, hogy néha elakadt. Nem jutott eszébe az imák szövege, erre aztán hadarva mondta tovább, gépszerű gyorsasággal, hogy el ne akadhasson bennük. Az üdvözlégy könnyebb, mint a mi atyánk, gondolta magában. Üdvözlégy, Mária, manasztal teljes az Úrban, te veled áldott vagy te az asszonyok között, is áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most is halálunk órájára. Aztán még hozzátette. Boldogságos Szűz, imádkozzál ennek a halnak a haláláért, még ha ilyen nagyszerű, csodálatos hal is. Mikor befejezte az imáit, sokkal jobban érezte magát, jól lehet a fájdalmai nem csökkentek, sőt, talán még fokozódtak is egy kicsit. Neki dűlt a csónak orrának, és gépiesen mozgatni kezdte a bal keze ujjait. A nap most már forrón tűzött le rá, noha a könnyű szél lassan-lassan erősödött. Legokosabb lesz, ha megint kivetem azt a kis horgot a csónak farában. Ha a hal rászánja még ezt az éjszakát is, akkor újra ennem kell majd. Az üvegben sincs már sok víz. Nem hinném, hogy egyebet foghatnék, mint delfint. De ha elég frissen megeszem, akkor nem rossz ízű. Jó volna, ha ma éjszaka beugra a csónakomba egy repülőhal. De hát nincs lámpám, amivel csalogathatnám őket. A repülőhal a nagyszerű nyersen is, és fel sem kellene metélnem. Takarékoskodnom kell az erőmmel, ahogy csak tudok. Atyaüst! Nem tudtam, hogy ekkora nagy hal. Azért mégis megölöm. Hiába minden dicsősége és nagyszerűsége. Pedig ez nem igazság. De meg akarom mutatni neki, hogy mire képes az ember, és hogy mennyit tud elviselni az ember. Azt mondtam a fiúnak, hogy én nem akármilyen öreg ember vagyok. Hát most eljött az ideje, hogy bebizonyítsam. Hogy ezt már 1000-szer is bebizonyította, az most nem számított semmit. Újra be kell bizonyítania. Előről kell kezdenie minden alkalommal, és ami elmúlt, arra sosem gondolt többi, ha cselekednie kellett. Jó volna, ha aludna egyet, és ha én is alhatnám, és álmodhatnék az oroszlánokról. Miért van az, hogy csak az oroszlánok maradtak meg az emlékezetemben? Na, de ne töprengj, öreg, ne törd a fejed. Most csak támaszkodj neki szépen a deszkának, és ne gondolj semmire. Elég, ha a hal fárasztja magát. De minél kevesebbet fáraszt magad. Már délutánra járt az idő, és a csónak még mindig ugyanolyan lassú, egyenletes ütemben haladt. A keleti szél azonban most egy kicsit megnehezítette a vontatást. Az öreg halász szelíden hajózott a csöndes tengeren, és a hátára feszülő kötél fájdalmas szorítását is enyhének, könnyűnek érezte. Délután egyszer megint emelkedni kezdett a zsinór. De a hal csupán feljebb jött egy kicsit, és ott úszott tovább. A nap Santiago bal karját, bal vállát, meg a hátát sütötte. Szóval a hal északról keletre fordult, gondolta. Most, hogy már látta a halat, maga elé tudta képzelni, amit úszik ott lent a vízben, bíborvörös melső úszonyait kiterjesztve, mintha szárnya volna, s ahogy a nagy, merev farka szeldeli, hasítja a sötét tengert. A napsütés jó voltából, s mint hogy állandóan mozgatta az ujjait, a bal kezéből most már majdnem teljesen kiállt a görcs. Kezdett hát lassan egyre több munkát rábízni, s a hátizmait is megnyújtóztatta, hogy egy kicsit odébb táncoltassa a hátán a kötelet. Ha még mindig nem fáradtál el, te nagy hal, akkor igazán nem tudom, miféle fából faragtak. Santiago már nagyon fáradt volt, s tudta, hogy hamarosan leszáll az este, igyekezett hát másra gondolni. A nagy baseball ligákra gondolt, s tudta, hogy a New York-i Yankee csapat a detroiti Tigris ellen játszik. Vajon a nagy DiMaggio is kitartana annyi ideig ezzel a hallal, ameddig én ki fogok tartani? Egész biztos, hogy kitartana, már csak azért is, mert ő még fiatal és erős. Azon kívül az apja is halász volt. Mikor leszállt a nap, emlékezetébe idézte a régmúlt időket, hogy önbizalmat merítsen belőle, a kaszablankai csapszéket, ahol azt a karlenyomósdit játszotta a Cienfuegosból való nagy, behemót négerrel, a kikötő legerősebb emberével. Egy álló nap és egy álló éjszaka viaskodtak, neki könyökölve az asztalnak egymással szemben, szorosan összekulcsolt kézzel, felemelt karral, könyökükkel a kréta vonalon. Mindegyik a másik karját igyekezett lenyomni az asztallapjára. Fogadásokat kötöttek rájuk, jöttek-mentek az emberek a helyiségben a petróleum lámpák alatt, s Santiago nézte a néger karját, a néger kezét, néztek szembe egymással. Az első 8 óra után 4 óránként váltották a döntőbírákat, hogy a leváltottak alhassanak. Kiserkent a vér a körmük alól, az ő kezén is, meg a néger kezén is. Farkas szemet néztek egymással. Nézték a másik karját. Az esélyek folyton váltakoztak egész éjszaka. A négert rummal itatták, cigarettára gyűjtöttek neki. A néger aztán a rumozás után ember fölötti erőfeszítésbe fogott, és az öreg halászt, aki akkor még nem volt öreg halász, hanem Santiago a bajnok, egyszer sikerült majdnem 3 ujnyival lenyomnia. Santiago azonban újra visszanyomta a kezét a holtpontra. Most már biztosra vette, hogy legyőzi a négert, aki egyébként pompás fickó volt és nagyszerű atléta. Virradóra aztán, amikor a fogadók már azt akarták, hogy mondják ki a döntetlent, s a bíró rázta a fejét, Santiago összeszedte minden erejét, és addig nyomta lefelé a néger kezét, amíg le nem szorította egészen az asztallapjára. Utána még néhányszor kiállt ezzel azzal, de azután abba hagyta. Meg volt róla győződve, hogy úgyis mindenkit megverne, bárki emberfiát, ha nagyon akarná. És az volt a véleménye, hogy a halászat szempontjából nem tesz jót a jobb karjának ez a sok erőltetés. Próbaképpen gyakorolni kezdte a dolgot a bal kezével. A bal keze azonban világ életében hűtlenül cserben hagyta. Sosem volt hajlandó elvégezni a rábízott feladatot, úgyhogy Santiago nem is bízott benne. A nap majd most jól kiszívja belőle a nyavaját. Nem görcsösödik meg nekem még egyszer, ha csak nagyon hidegre nem fordul az éjszaka. Kíváncsi vagyok, hogy mit hoz ez a mai éjszaka. Egy repülőgép szállt el a feje fölött útban Miami felé, és az öreg nézte, hogy a gép árnyéka feliesztette a repülőhalak rajait. Ahol ennyi sok repülőhal van, itt delfinnek is kell lennie. Hátradőlt, a hátával meghúzta a zsinort, hogy kipróbálja, engede már valamicskét a nagyhal. De nem engedett. A zsinór kőkemény maradt, és vízcseppeket gyöngyözött magából, ami azt jelentette, hogy a következő pillanatban esetleg már megpattan. A csónak csöndesen haladt előre. Santiago nézte a repülőgépet, ami csak el nem tűnt a szeme elől. Éppen mielőtt besötétedett volna, ahogy elhaladtak egy nagy Sargasso-moszat sziget mellett, amely úgy apaddagadt, úgy ringot rengett a békés vizen, mintha az óceán szerelmeskednék valakivel egy sárga paplan alatt, a kis horgára ráakadt egy delfin. Akkor látta csak meg, amikor a delfin feldobta magát a vízből, színarany csillogásan a hanyatló nap utolsó sugaraiban, szilajon hajladozva, csapkodva, ficánkolva a levegőben. Újra meg újra felugrott, ismételgette félelmének légtornász mutatványait. Az öreg halász pedig visszaügyeskedte magát a csónak farába, lekuporodott, jobb kezével és a jobb karján tartotta a nagy kötelet, s a bal kezével kezdte behúzni a delfint. Mesztelen baltalpával mindig rálépett a behúzott csinór darabra. Mikor a delfin a csónak farához ért, és ott vergődött, ficánkolt, dobálta magát kétségbe esetten egyik oldaláról a másikra, az öreg kihajolt a csónakból és beemelte a hajó farába. A delfin szaporán tátogott, harabdálta a horgot, s a fejével, farkával, hosszú lapos testével döngölte a csónak fenekét, amíg Santiago rá nem csapott bunkós botjával a fejére.

A delfin megborzongott, és mozdulatlanul elnyúlt. Az öreg halász kiszedte belőle a horgot, egy másik szardíniát akasztott rá a horogra, és újból kivetette. Aztán lassan visszaküzdötte magát a csónak orrába, megmosta a bal kezét, beletörülte a nadrágjába. Áttette a nehéz zsinort jobb kezéből a bal kezébe, aztán megmosta a jobb kezét is a tengerben, s közben nézte a lebukó napot, ahogy alámerült az óceánban. Nézte a nagy zsinort, amint lefut a vízbe. Összekötözöm a két evezőt a csónak farában, ez majd lelassítja őt éjszakára. Ezt az éjszakát még bírja vígan, de én is bírom. Okosabb lesz egy kicsit később kibelezni a delfint, hogy megmaradjon a vére. Majd később megcsinálom ezt is, és egyúttal az evezőket is összekötözöm féknek. Megszárogatta a kezét a levegőben, aztán megmarkolta a zsinort, kényelembe helyezkedett, amennyire csak lehetett, hátrahúzatta magát a csónak orrába, amíg neki nem tudott támaszkodni a faperemnek úgy, hogy a csónak átvette tőle a teher felét, vagy talán még többet is. Beletanulok lassacskán, legalábbis ebbe a részébe beletanulok. És azt se felejtsük el, hogy nem evett semmit, amióta ráment a horogra, pedig óriási nagy hal, sok táplálékra van szüksége. Én megettem az egész bonítót, holnap megeszem a delfint. Talán ennem kellene belőle egy kicsit akkor is, amikor majd megtisztogat. Közben beesteledett, mert szeptemberben már gyorsan sötétedik napszállat után. Nekidült a csónak orrának, a vásott faperemnek, és iparkodott pihentetni minden tagját, amennyire csak lehetett. Már feljöttek az első csillagok. Nem sokára feljönnek mind a többiek is, és ott legelésznek majd fölötte az égen az ő távoli jó barátai. Ez a hal is jó barátom. Ilyen csodálatos halat még soha életemben nem láttam. Ilyenről még nem is hallottam. Mégis meg kell ölnöm. Örülök, hogy nem kell azon igyekeznünk, hogy megöljük a csillagokat. Mi volna, ha az embernek naponta azon kellene igyekeznie, hogy megölje a holdat? A hold elszökik, elbújdosik. De képzeljük csak el, mi volna, ha az embernek minden nap azzal kellene vesződnie, hogy megölje a napot? Igazán szerencsénk van. Aztán sajnálni kezdte a nagy halat, hogy nincs mit ennie. De akármennyire is sajnálta, egy pillanatra sem ingott meg az elhatározásában, hogy megöli. Hány ember lakik majd jól belőle? Vajon megérdemlik, hogy ehessenek belőle? Dehogy érdemlik meg. Dehogy érdemlik. Pihent vagy két órát, legalábbis ő ennyi időnek becsülte.

kiesek a zsinórból két kézzel. Az ám, de egy szikrát sem aludtál, öreg. Elmúlt egy fél nap meg egy éjszaka, aztán most még egy nap is nem aludtál semmit. Ki kell fundálnod a módját, hogy alhassál egy kicsit, amíg nyugton van és egyenletesen halad. Ha nem alszol, akkor könnyen zavarossá válhatik a fejed. Elég tiszta még a fejem. Nagyon is tiszta. Olyan tiszta, mint a csillagok fénye, akik a testvéreim. Azért mégis aludnom kell egy kicsit. Ők is alszanak, a csillagok, meg a nap is, a hold is alszik. Sőt, néha még az óceán is alszik bizonyos napokon, amikor megszűnik az áramlat is. Egészen síma a víztükre. De ne feledkezzünk majd meg az alvásról. Rá kell szánnom magam, és ki kell eszelnem valamiféle egyszerű és biztos módszert a zsinórokkal. Most pedig gyerünk hátra, és intézzük el a delfint. Ha aludnom is kell, akkor nagyon veszedelmes odakötni az evezőket nehezéknek. Ki bírnám alvás nélkül? De az is nagyon kockázatos volna. Elindult visszafelé a csónak farába négy kézláb, gondosan ügyelve, hogy meg ne rántsa a halat. Bal kezével leszorította a vállára a kötelet, és a jobb kezével kihúzta a kését a tokjából. A csillagok már fényesen ragyogtak, úgyhogy tisztán látta a delfint. Beledöfte a kést a fejébe, és kihúzta az ülés alól. Fél lábával rálépett, aztán gyorsan felhasította a farka aljától az alsó állkapcsáig. Letette a kést, jobb kezével kibelezte a delfint, kitisztogatta alaposan. Két repülő hal volt benne. Mind a kettő friss volt és kemény. Lerakta őket egymás mellé, a belet pedig behajította a tengerbe. A delfin hideg volt, és a csillagfénynél most beteges, szürkés fehér színűnek látszott. Az öreg halász rátette lábát a delfin fejére, és lenyúzta az egyik oldalát. Aztán megfordította és lenyúzta a másik oldalát, majd mind a két feléről leválta a húst a fejétől a farkáig. A maradékot kidobta a csónakból, és utána nézett, hogy örvénylik-e valahol a víz. De csak a csontok lassú elmerülése fénylett a vízben. Megfordult, a kését visszadugta a tokjába. Na, essünk túl a delfin evésen, aztán pihenjünk, és próbáljunk aludni egy kicsit. Az egyre hűvösödő éjszakában a csillagok alatt nekifogott a delfinnek, s meg is ette az egyik szelet felét, meg az egyik repülőhalat. Milyen felséges étel a delfin, rendesen megsütve, és milyen nyomorúságos így nyersen. Soha többé nem ülök csónakba só vagy citrom nélkül. Ha lett volna egy kis eszem, vizet fröcskölök a csónak orrába egész nap. Szépen rászáradt volna, és most összevakarhatnék magamnak egy kis sót. Az ugyanúgy a delfin csak este felé fogta, majdnem alkonyatkor. Mégis hiba volt, gondolnom kellett volna rá előre. De egész jól elrágtam, és nem is émelygek tőle. Kelet felől kezdett beborulni az ég, és az ismerős csillagok egymás után kialudtak. Most olyan volt, mintha nagy felhők meredek hegyszorosába írt volna, és a szél is elállt. 3-4 nap múlva itt a rossz idő. De ma éjszaka még nem, se holnap. Na, helyezkedj el, öreg, és próbálj egy kicsit aludni, amíg a hal nyugtomban is egyenletesen húz. Jobb kezében szorosan fogta a kötelet, aztán felhúzta a combját a jobb kezéhez, és teljes súlyával ránehezedett a csónak padlatára. A zsinort egy kicsit lejjebb tolta a vállán, és a bal kezét nekifeszítette. Jobb kézzel bírom tartani, ha a ballal kifeszítem. Ha álmomban elerenyedne a jobb kezem, a bal majd fölébreszt, amikor a zsinór kiszabadul és csúszni kezd. Szegény jobb kezem, neki rossz sora van. De hát ő már megszokta a gyötrelmeket. Ha csak egy fél órát is tudok aludni, vagy akár csak 20 percet, az is jó. Összehúzockodva ráfeküdt a kötélre, az egész test csúlyába rányomta magát a jobb kezére, és már aludt is. Nem oroszlánokról álmodott, hanem az oroszlánok helyett egy nagy csapat delfinről, amelyek 8-10 mérföld hosszú rajban úsztak, és éppen a párzási idejük volt. Nagyokat ugrottak a levegőbe, és ugyanoda estek vissza a parti vízben, ahonnét felugrottak.

azt álmodta, hogy a kunyhójában alszik a faluban, és északi szél fúj, és nagyon fázik, és a jobb karja egészen elzsibbadt, mert a vánkos helyett a jobb karjára tette a fejét. Aztán álmodni kezdett a hosszú, sárga parti fövenyről, és látta, ahogy a korai szürkületben lejött a partra az első oroszlán, és jöttek utána a többiek is mind, ő pedig a hajóról nézte, amely ott horgonzott a könnyű esti ellenszélben, állát a hajór peremének támasztotta, és várta, hogy jön még több oroszlán, és nagyon jól érezte magát. A hold közben már rég feljött, de Santiago csak aludt tovább. A hal kitartóan húzta a csónakot, és hajóztak lassan a felhők alá egy nagy felhő alagútba. Arra riadt fel, hogy a jobb keze egy nagyot rándul. Az ökle az arcához verődik, és a zsinór fut kifelé a kezéből, égeti horzsolja a tenyerét. A bal kezével hamarjában tehetetlen volt, a jobbal azonban teljes erejéből fékezni kezdte a zsinort, amely sebesen pergett lefelé. Végül aztán sikerült megtalálni a bal kezével a zsinort, s beledült, úgyhogy most a hátát és a bal tenyerét égette, dörzsölte. Most a bal keze tartotta az egész súlyt, fájt is nagyon, vágta a kötél. Hátrafordult, megnézte az orsókat. Simán pergett le róluk a zsinór. Ebben a pillanatban a hal feldobta magát a levegőbe. Nagyot csobbant a tenger, aztán egy még nagyobb csattanással visszaesett a vízbe. Aztán újra feldobta magát, újra meg újra, s a csónak nagy sebességgel haladt előre, noha a zsinór még egyre futott lefelé, és az öreg halász teljes erejéből fékezte. Addig feszítette mindig, amíg kénytelen nem volt utána engedni, hogy meg ne pattanjon. Arcra bukva hasalt szorosan a csónak orrában, az arca belenyugodott a felmentén delfin szeretekbe, és moccani sem bírt. Erre vártunk mostanáig. Nézzünk hát szembe vele. Dolgoztassuk meg a zsinórért. Dolgoztassuk csak meg érte. Látni nem látta a hal szökelléseit, csak hallotta a víz csobbanásait, és a nagy locsanásokat, ahogy mindig visszazuhant. A sebesen sikló zsinór nagyon vágta a kezét, de hát tudta előre, hogy ez következik majd. Igyekezett a tenyere kérges részével fogni a zsinórt, s ügyelt, hogy ne csúszson be egészen a markába, se az ujjait ne horzsolja nagyon. Ha itt volna a fiú, meglocsolhatná az orsókat. Az ám, ha itt volna a gyerek. A zsinór futott lefelé, fogyott, egyre fogyott, de most már kezdett lassulni, s az öreg jól megdolgoztatta a halat minden újnyi zsinórért. Aztán felemelte a fejét a deszkáról és a felvagdalt delfinből, amit az arcával egészen szétnyomott. Feltérdelt, majd lassan feltápászkodott, talpra állt. A zsinort még mindig engedte, de egyre lassabban és lassabban. Santiago hátrált az orsók felé, hogy a lábával megtapogassa a tekercseket, amelyeket a sötétben nem látott. Még bőven volt zsinór az orsókon, a hal pedig most már vonszolhatja a vízben a sok lepergett új zsinort is. Bizony, azon felül legalább 10-15-ször feldobta magát, úgyhogy a gerince mentén mind megteltek levegővel a hólyagjai, és most már nem tud leúszni mélyre, ha meg akar halni, nem tud leúszni olyan mélyre, hogy fel ne tudjam hozni. Nem sokára körözni kezd majd, és akkor neki kell gyűrköznem. Az öreg halász most a bal kezével és a vállával tartotta a zsinort. Legugolt, és vizet merített a jobb tenyerébe, hogy lemossa az arcáról a ráragadt delfinszafatokat. Attól félt, hogy émeg is fogja el, hányni fog és elgyengül tőle. Megtisztogatta az arcát, megmosta a vízben a jobb kezét, aztán csak lógatta tovább a sós tengervízbe a csónak oldalánál, és közben figyelte a hajnal első derengését, ami megelőzi a napkeltét. Amikor úgy gondolta, hogy most már elég sokáig lógatta a kezét a tengerbe, kihúzta a vízből és megnézte. Tűrhető. S ha fáj, hát annyi baj legyen, azzal nem törődik az ember. Óvatosan megfogta a kötelet, úgy, hogy lehetőleg ne érjen sehol a frissebb helyekhez. Aztán testsúlyát úgy igazította, hogy a csónak másik oldalánál most a bal kezét lógathassa bele a vízbe. Harmadszor kelt fel a nap, mióta tengerre szállt. Éppen harmadszor kelt fel, ami
hal elkezdett körözni. A zsinór rejtésén még nem látta, hogy a hal már körözik. Ehhez még korán volt. Csak annyit érzett, hogy a zsinór feszülése alig észrevehetően enyhült, s a jobb kezével óvatosan húzni kezdte. A zsinór megfeszült, ahogy szokott. De amikor olyan szorosra vált, hogy már majdnem megpattant, egyszerre csak megindult fölfelé. Santiago kibújt alól a vállával, és lassan, óvatosan, egyenletesen húzni kezdte. Mind a két kezével dolgozott, ide-oda lendülve, és igyekezett minél jobban felhasználni a húzásra a testét és a két lábát is, beleadta az egész testsúlyát a lendületbe. A vállával és a két öreg lábán hintázott ide-oda, úgy húzta a zsinort. Aztán megakadt a zsinór, nem jött tovább, s az öreg tartotta, amíg vízcsöppecskék nem préselődtek ki belőle a napfényben. Ekkor megindult visszafelé, és az öreg halász letérdelt, s hagyta, hogy valamennyire visszacsúszon a sötétlő vízbe. A kör túlsó oldalán jár most. Fognom kell, amennyire csak bírom. Ha mindig beljebb húzom, egyre szűkülnek majd a körei. Egy óra múlva talán már fel is bukkan. Előbb ki kell választanom. Aztán meg kell majd ölnöm. De a hal még két órával később is nyugodtan körözött, az öreg halász pedig csupa veríték volt, és el volt csigázva kegyetlenül. Azonban a hal már sokkal rövidebb köröket írt le, és a zsinór ferdüléséből látszott, hogy egyre feljebb jött, egyre közelebb úszott a felszínhez. Santiagónak egy órán keresztül fekete foltok táncoltak a szeme előtt, és a sós veríték csípte a szemét, csípte a horzsolásokat a szeme fölött meg a homlokán. A fekete foltoktól nem ijedt meg. Ez természetes tünet volt, ha az ember ilyen erővel húzza a kötelet. Kétszer azonban az történt vele, hogy szédülni kezdett, és rosszul étfogta el, és ez már inkább aggasztotta. Nem pusztulhatok el. Nem szabad csődöt mondanom, amikor egy ilyen halam van. Istenem, segíts, hogy kibírjam, ha már egyszer ilyen szépen haladunk vele. Elmondok majd 100 miatyánkot és 100 üdvözlégyet. De most nem tudom elmondani. Hirtelen egy éles ütődést és a rándulást érzett a két kezében tartott zsinóron. Kemény, koppanó, nehéz ütés volt. Az olmot csapkodja a kardjával. Ennek is meg kell lennie. Ez elkerülhetetlen. Csak attól félek, hogy ettől esetleg megint feldobja majd magát. Pedig azt szeretném, ha most szépen tovább körözne. Az előbb kellett, hogy feldobja magát, a levegő miatt. De most már minden újabb ugrás csak tágíthat a horog helyén, és akkor könnyen elszabadulhat a horogról. A hal még néhányszor rácsapott az ólomra, s valahányszor rándított egyet a fejével, az öreg halász utána engedett neki egy kicsit a zsinórból. Nem akarom, hogy jobban fájjon neki. Ami nekem fáj, az nem fontos. Én tudok uralkodni magamon, de őt megvadíthatja a fájdalma. Egy kis idő múlva aztán a hal abba hagyta az ólom csapdosását, és újra körözni kezdett lassan. Santiago most már egyre több zsinort tudott behúzni, de megint rosszul létfogta el. Bal kezével vizet merített a tengerből, és a homlokára locsolta. Aztán a fejét is jól meglocsolta, és dörzsölgetni kezdte a tarkóját. Nincs görcsön. Nem sokára feljön a hal. Ezt még kibírom. Ki kell bírnom. Kár is beszélni róla. Lekitérdelt a csónak orrának, és egy percre megint a hátára vette a kötelet. Pihenek addig, amíg megteszi a kör túlsó felét, és amikor majd visszakanyarodik, akkor újra felállok és neki gyürkőzöm. Nagy kísértés fogta el, hogy tovább pihenjen a csónak orrában, és hagyja alatt egy kört megtenni magában, anélkül, hogy rövidebbre húzná a zsinort. Amikor azonban érezte a zsinór lazulásán, hogy a hal megfordult és a csónak felé úszik, mégis feltápászkodott és nekifogott az ide-oda lengő, hintázgató kötélhúzásnak, és be is vonta mind a zsinort, amennyit csak lehetett. Ilyen fáradt, még soha életemben nem voltam. Megindult a passzán szél is. De hát ez jó lesz majd arra, hogy hazavigyen bennünket. A passzán szél nagyon kell. Csak dolgozzál, te nagy hal. Megfoglak egy-kettőre. A tenger elég hullámos lett. De ez a szél jó időt jelentett, és különben is szüksége volt rá, hogy hazavigye majd őket.
A harmadik forduló után pillantotta meg a halat. Először csak a sötét árnyékát látta elúszni a csónak alatt, és ez olyan sokáig tartott, hogy el sem akarta hinni. Nem lett ilyen hosszú. Nem lehet ilyen nagy. De hát a hal ilyen nagy volt csak ugyan, és amikor ennek a körnek a végén feljött a felszínre, 30 yardnyira sem volt a csónaktól, és Santiago látta a farkát kibukkanni a vízből. Nagyobb volt a farka, mint egy jó nagy kasza, és a sötétkék víz fölött egészen halvány levendula színben csillogott. Gereb észte a vizet maga mögött. A hal közvetlenül a felszín alatt úszott, úgyhogy az öreg halász jól látta az óriási testét, meg a bíborvörös csíkjait, amelyek körül övezték. A hátuszonya le volt csapva, hatalmas melső uszonyait viszont szélesre tárta. A hal szemét is látta az öreg halász ebben a fordulóban, meg a két szürke gályahalat, amelyek körülötte úszkáltak. Hol hozzátapadtak, hol eliramodtak megint, hol kényelmesen úsztak az árnyékában. 3-4 araszos volt mind a kettő, s a gyorsan úsztak, úgy suhogtatták, kígyóztatták az egész testüket, mint az angolna. Az öreg halászról csurgott a veríték, de nem csak a napsütéstől. A hal higgadtan, nyugodtan fordult mindig egyet-egyet, és az öreg ilyenkor egyre beljebb húzta a zsinort, és biztosra vette, hogy két újabb forduló után alkalma adódik majd rá, hogy beledöfi a szigonyát. De közelről kell elérnem, egészen közelről, minél közelebbről, a szívét kell eltalálnom. A következő fordulónál a hal háta már kim volt a vízből, csak egy kicsit még messze úszott a csónaktól. Az utána következő fordulónál még mindig messze volt, noha a háta már jobban kiállt a vízből, és az öreg halász biztosra vette, hogy maga mellé tudja húzni, amíg egy kicsit rövidebbre fogja a zsinort. Tarts meg lábam, ne hagyj el fejem, ne hagyj el, még sosem hagytál el, most ide húzom. Hallod-e te nagy hal, úgyis meg kell halnod, hát engem is meg akarsz ölni. Így semmire sem megyünk. Most kell ide húznom a csónak mellé. Már nem sok fordulót bírok. Már nem sokáig bírom. Dehogy is nem. Bírod te örökké. Megölsz te hal. De hát jogod van hozzá. Még soha életemben nem láttam nálad szebb, nálad nagyobb, nálad nyugodalmasabb, nálad nemesebb jószágot, testvérem. Gyere, ölj meg! Bánom is én, hogy melyikünk öli meg a másikat. Mind a kétszer közel volt ahhoz, hogy összeessen. Nem értem. De hát még egyszer megpróbálom azért. Keservesen neki gyűrközött. Összeszedte a maradék erejét, a rég elszállt büszkeségét. Mindent latba vetve a halátus haját vívó nagy hal ellen, és sikerült odahúznia a csónak mellé. Oldalvást fordulva ott úszott mellette csöndesen a hal. Kardcsőre szinte súrolta a csónak falát. Aztán nekiindult, hogy elússzon mellőle, hosszú, vastag, széles testével, ezüstösen, bíborvörös csíkjaival, vége láthatatlanul a nagy vízben. Az öreg halász ledobta a zsinort és rálépett, felemelte a szigonyt, amilyen magasra csak tudta, s lesújtott vele teljes erejéből. Belevágta a hal oldalába, közvetlenül a nagy melluszonya alatt, amely előre állt a levegőbe, magasan, az emberi melmagasságában. Érezte, ahogy a vas beledöfődik a halba, és ránehezedett, beljebb nyomta, aztán egész test súlyával még egyet lökött rajta. A halálra sebzett hal most megmozdult, felélénkült, kiemelkedett a vízből magasra, teljes hosszában és szélességében, teljes hatalmasságában és szépségében megmutatta magát. Aztán visszazuhant a tengerbe akkora locsanással, hogy végigöntözte az öreg halászt meg az egész csónakot. Az öreg halász szédült, émelgett, rosszul létkörnyékezte és alig látott. De azért behúzta a szigony kötelét. Lassan csúsztatta hát a nyirkos, sebes két kezén, s ahogy a látása kitisztult, látta, hogy a hal a hátára fordult, ezüstös hasát mutatja az ég felé.
A szigonyszára Ferdén állt ki a hal vállából, a szívéből csorgó vér pedig vörösre festette körös körül a tengert. Most meg kell csinálnom a hurkokat, és a kötéllel a csónak oldalához kell kötöznöm. Még ha ketten lennénk is, és elárasztanánk vízzel a csónakot, hogy rá tudjuk emelni, és aztán kimernénk belőle a vizet, ez a kis csónak akkor sem bírná. Elő kell készítenem mindent. Aztán ide kell húznom, és jól a csónakhoz kell kötöznöm őt. Aztán fel kell állítanom az árbócot, és kifeszítenem a vitorlát, hogy hazahajózzunk. Ivott egy kis kortyot az üvegből. Felnézett az égre, aztán ránézett a halra, a marlinjára. Gondosan megnézte a nap állását. Nem sokkal múlt dél. A passzát szél pedig erősödik. A zsinórok most nem fontosak. A fiúval együtt majd szétbogozzuk őket, ha otthon leszünk. Na gyere, te nagy hal! A hal azonban nem jött. Csak egy helyben himbálódzott a vizen, és az öreg halász odahúzta magát a csónakostól a halhoz. Amikor egy vonalba került vele, s a hal feje a csónak orránál volt, nem akart hinni a szemének. Nem akarta elhinni, hogy csak ugyan ekkora nagy hal. De aztán lehordotta a szigony kötelét a kampóról, áthúzta a hal kopoltyúján, ki a száján, rácsavarta egyszer a kard csőrére, majd átfűzte a másik kopoltyúján, még egyszer rácsavarintotta a csőrére, összecsomózta a dupla kötelet, és odaerősítette a csónak kampójához. Azután elvágta a kötelet, és hátrament, hogy hurkot kössön a hal farkára. A hal eredeti ezüstös bíborvörös színe most ezüstre változott, s a csíkjai ugyanolyan halvány ibolya színűek voltak, mint a farka. Akkora ez a hal, hogy biztosan megvan, vagy 7,5 mázsa. Talán még annál is több. A fontját 30 centjével számítjuk, és ha csak a kétharmada marad is meg tiszta súlynak, mennyit tudok vele keresni? Ehhez már ceruza kellene. Ennyire azért nem tiszta a fejem, hogy ezt kiszámítsam. De ma azt hiszem, a nagy DiMaggio is büszke volna rám. Oda kötözte a halat a csónak farához, orrához és a középső üléséhez. Olyan nagy volt, hogy úgy festett, mintha a csónakot kötötte volna oda egy sokkal nagyobb csónakhoz. Levágott egy darabot a zsinórból, és felkötötte vele a hal alsó állkapcsát a kard csőréhez, hogy ki ne nyíljon a szája útközben, és minél zavartalanabbul vitorlázhassanak hazafelé. Aztán felállította az árbócot, a vitorlarúddal és a csákjával felszerelte a foltozott vitorlát. A vitorla rögtön dagadni kezdett, és a csónak megindult. Santiago félig hanyatt dőlt a csónak farában, így hajóztak délnyugat felé. Nem volt szükség iránytűre, anélkül is tudta, hogy merre van délnyugat. Elég volt érezni a passzát szél irányát és a vitorla feszülését. Legokosabb lesz, ha kivetek egy kis zsinóron egy merítőhálót, és megpróbálok fogni magamnak valami ennivalót, és a szomjamat elverni valami nedvességgel. De nem talált merítőhálót, a szardíniái pedig már megromlottak. Így hát a csákjával odahúzott magának egy kitépet csomót a sárga golfmuszatból, ahogy elhaladtak mellette, s az apró kis tengeri rákokat kirázta belőle a csónak fenekére. Több mint egy tucatot szedett így össze, úgy ficánkoltak és ugrándoztak a deszkán, mint a szöcskék. Az öreg halász a hüvelyk ujjával és a mutató ujjával lecsippentette a fejüket, s eszegetni kezdte őket, kiköpdösve a páncéljukat meg a farkukat. Nagyon parányiak voltak, de tudta, hogy táplálóak, és az ízük is jó volt. Még két italra való vize volt a palackban, s amikor megette a rákokat, az egyik adag víz felét kiitta rá. A csónak szépen haladt, ha tekintetbe vesszük a nehézségeit, s az öreg Santiago a hóna alá szorított kormányruddal kormányzott. Látta a nagy halat, és csak rá kellett néznie a kezére, vagy oda kellett nyomnia a hátát a csónak fájához, hogy arról is megbizonyosodjék, mindez valóban megtörtént, és nem álom. A keze hamar gyógyul az embernek. Jól kimostam a sebeket.
a sós víz majd meggyógyítja. A golfáramlat sötét víz a legjobb gyógyszer, ami csak kapható. Most már nincs egyéb dolgom, csak arra kell ügyelnem, hogy tiszta maradjon a fejem. Vajon ő visz engem hazafelé, vagy én viszem őt? Hát csak vigyen ő engem, ha ahhoz van kedve. Én csak a csala fintaság árán vagyok külön nála. Ő soha nem akart nekem ártani. Jól haladtak. Az öreg halász áztatgatta a kezét a sós vízben, és iparkodott ügyelni rá, hogy ne zavarodjanak össze a gondolatai. Az égen magasan úsztak a gomoly felhők, és elég fátyol felhő is látszott fölöttük, amiből az öreg halász tudhatta, hogy a szél nem áll el reggelig. Minduntalan a hal felé pillantott. Meg akar győződni róla, hogy valóság. Egy óra múlva érte utol őket az első cápa. A cápa nem véletlenül akadt rájuk. A mély vízből jött fel, amikor a sötét vértócsa leülepedett, és szétoszlott a tenger felekén egy mérföld mélységben. Olyan sebesen jött fel, és annyira elővigyázatosság nélkül, hogy egyszerre csak kibukkant a kék vízből a napsütésre. Aztán visszamerült a tengerbe, szimatot fogott és úszni kezdett abba az irányba, amerre a csónak és a hal elvitorlázott. Néha-néha elvesztette a nyomot, de mindig újra rátalált, vagy csak vaktában, de sebesen, erélyesen úszott a csónak irányába. Amikor az öreg halász meglátta messziről, tisztában volt vele, hogy ez a cápa nem fél semmitől a világon, és pontosan azt fogja tenni, amihez kedve van. Előszedte át a szigonyát, megkötötte a kötelet, s közben figyelte a cápa közeledését. Nem bírom megakadályozni, hogy belemarjon, de talán oda tudok vágni neki egyet. Rossz napod lesz, inkább ne is szült volna az anyád. A cápa sebesen közeledett a csónak farához, és amikor rácsapott a halra, az öreg halász látta a kitátott száját, a két furcsa szemét, hallotta a fogainak csattanását, ahogy közvetlenül a hal farka fölött beleharapott a húsba. A cápa feje kiállt a vízből, a háta is felbukkant. A nagy hal bőre is húsa recsegett a foga alatt, amikor az öreg halász lesújtott a szigonnyal a cápa fejére, arra a pontra, ahol a két szemét összekötő vonal keresztezi az orrának egyenesen hátrafelé meghosszabbított vonalát. Persze ezek a vonalak nem léteztek, csak a cápa nagy hupikék feje létezett, a két nagy szeme, meg a csattogó, támadó, mindent felfaló állkapcsai. Az agyvereje azonban ott volt, azon a ponton, s az öreg halász eltalálta. A cápa átfordult a másik oldalára, tekeredett egyet maga körül. Az öreg halász látta, hogy a szemében kialudt az élet, aztán még egyet perült a tengelye körül, duplán is magára hunkolva a kötelet. Az öreg halász tudta, hogy megdöglött. A cápa azonban nem akarta tudomásul venni a dolgot. A hátán fekve, fogait csattogtatva, vadul csapkodni kezdte a vizet a farkával, és megindult, mint egy motorcsónak. A víz fehér tajtékot vetett, ahol a farkával korbácsolta. Testének háromnegyed része kiemelkedett belőle, és a kötél megfeszült, végig remegett, és hirtelen elszakadt. A cápa egy darabig csöndesen lebegett a víz színén, és az öreg halász nézte. Aztán nagyon lassan süllyedni kezdett. Kiharapott belőle vagy 40 fontot. Elvitte a szigonyomat is és az összes kötelet. És a halam most megint vérzik. Jönnek majd rá a többiek. De megöltem a cápát, amelyik belemarta a halamba. Túl szép volna, ha kitartott volna a szerencsém. Most már inkább azt kívánom, bár csak álom lett volna az egész, ne fogtam volna soha ezt a nagy halat. Feküdnék inkább otthon az újságpapírokkal bélelt ágyamon, egymagamban. De hát az ember nem arra született, hogy legyőzzék. Az embert el lehet pusztítani, de nem lehet legyőzni. Sajnálom, hogy megöltem ezt a halat. Ami most következik, az nem lesz mulatság. És ráadásul a szigonyom is oda veszett. Ne töprengj, öreg!
vitorlász tovább hazafelé, és néz szembe a dolgokkal, ha rákerül a sor. Tehát gondolkoznom kell, mert nem maradt egyebem csak a gondolkozás. A gondolkozás, meg a baseball. Vajon mit szólt volna hozzá a nagy DiMaggio, ahogy eltaláltam az agyvelejét? Mert semmiség az egész, akárki eltalálta volna. Vidámabb dolgokon törd a fejed, öreg. Hazafelé vitorlázol, percről percre közelebb kerülsz a szigethez. 40 fonttal könnyebbek lettetek, azzal is gyorsabban haladsz. Nagyon jól tudta, hogy nagyjából mi történhetik majd, mihelyt az áramat túlsó szélére érnek. De egyelőre semmit sem tehetett. Dehogy nem. Már is tehettek valamit. Rákötözhettem a késemet az egyik evező lapátjára. Rá is kötözte, hón alá szorítva a kormányrodat és a talpával lefogva a vitorla kötelét. Na, ugye, öregnek még mindig öreg vagyok, de most már legalább van fegyverem. A szél megint erőre kapott, sebesen vitte őket a vitorlájuk. A halnak csak az előső felét nézte, és feltámadt benne egy kicsit a reménykedés. Szamárság feladni a reményt. Azon kívül bűn is, azt hiszem. Most ne törd a fejed azon, hogy mi a bűn. Elég gondokba jobb van bűn nélkül is. Különben sem értesz hozzá. Nem értek hozzá. Nem tudom, mi a bűn, és abban sem vagyok biztos, hogy hiszek-e benne egyáltalán. Lehet, hogy bűn volt megölni ezt a halat. Még ha azért öltem is meg, hogy eltartsam magam, és ennivalót szerezzek egy csomó embernek, még akkor is bűn volt szerintem. De hát minden bűn, minden a világon. Nem csak azért öltem meg a halat, hogy kenyerem legyen, és hogy eladja veleségnek. A dicsőségért öltem meg, és azért, mert halász vagyok. De szerettem, amíg élt, és azután is szerettem. Ha szeretjük, akkor nem bűn megölni, vagy csak annál nagyobb bűn, de különben is. Valami módon minden megöl. A halászat például, amennyire eltart és kenyeret ad nekem, annyira meg is áll. A fiú, az semennyire sem áll meg. Nem szabad becsapnom magamat. Kihajolt a csónakból és kiszedett egy darabot a hal húsából, ahol a cápa belemart. Ránikezte. Jó minőségű, jó ízű hal volt. Kemény és leves volt a húsa, mint a marhahús vagy a disznóhús, csak nem volt vörös. Két óra hosszat vitorlázott itt csöndesen, hazafelé, hátradőlve a tatnak. Olykor-olykor elrágott néhány falatot a marlinusából. Igyekezett kipihenni magát és erőt gyűjteni. Két óra hosszat vitorlázott már így, amikor megpillantotta az elsőt a két új cápa közül. Az öreg halász megrögzítette a kormányrodat és a kampóhoz kötötte a vitorlája kötelét. Aztán felemelte az evezőt a rákötözött késsel. Olyan óvatosan fogta meg, amilyen óvatosan csak tudta, mert a két keze élesen belesajdult az érintésre. Kinyitotta két markát, aztán óvatosan megint rácsukta az evező nyelére, hogy lazítson egy kicsit a fogásán. Végül erélyesen megszorította, hogy a két keze szokjon hozzá a fájdalomhoz, és ne tétovázzanak majd, aztán a közeledő cápákat figyelte megint. Most már tisztán látta a széles, lapos, lapátformájú fejüket, meg a fehér végű nagy melső uszonyaikat. Az egyikük fordult egyet, és eltűnt a csónak alatt, s az öreg halász érezte a csónak rázkódását, ahogy a cápa tépni, marcangolni kezdte a halat odalent. A másik egy ideig figyelte a halászt a sárga mandulavágású szemével, aztán sebesen odaúszott és kitátotta félkör alakú száját, hogy beleharapjon a halba azon a helyen, ahol már csonka volt. A barna feje búbján és a hátán jól látszott a gerincagyat és az agyvelőt összekötő vonal, és az öreg halász belevágta az evezőre kötött kést ebbe a vonalba, kihúzta is,
újra lecsapott vele, bele a cápa sárga, macskaszerű szemébe. A cápa elengedte a halat, lecsúszott róla, merülni kezdett, de kimulás közben még lenyelte, amit kiharapott a halból. A csónak még egyre remegett, ahogy a másik cápa marcangolta alatta a halat. Az öreg halász kioldotta át a vitorlakötelet, hogy keresztbe fordítsa a csónakot és kihozza alóla a cápát. Amikor megpillantotta a cápát, kihajolt a csónakból és lecsapott rá. De csak a testét találta el valahol, és a bőre olyan kemény volt, hogy alig ment bele a kés. A mozdulattól most nem csak a két keze fájdult meg, hanem a válla is. De a cápa gyorsan jött felfelé a vízből, magasra tartva a fejét, és amikor kibukkant az orra és nekiesett a halnak, Santiago belevágta a kést keresztbe, a lapos homlok a kellős közepébe. Aztán kirántotta a kést, és még egyszer lecsapott rá pontosan ugyanoda. De a cápa nem eresztette el a halat, csukott szájjal fogta, úgyhogy az öreg halász beledöfött a bal szemébe. A cápa még mindig nem mozdult. Nem, mondta az öreg, és beleszúrta a kést az agyveleje és a hátgerince közé. Könnyen ment, és érezte, ahogy a porcok szétválnak. Az öreg halász most fordított egyet az evezőn, és bedugta a lapátját a cápa szájába, hogy kinyissa vele. Megcsavarta a lapátot, és amikor a cápa levált a halról, így szólt. Metsz, süllyedj le a tenger fenekére. Eredj, keresd meg a barátodat. Vagy lehet, hogy az anyád volt. Az öreg halász megtörülgette a kését és letette az evezőt. Aztán megkereste a vitorlakötelet, behúzta, és a csónakot megint délnyugat felé irányította, ahogy a vitorla feszülni kezdett. Letépték legalább a negyed részét, ráadásul a javát. Bárcsak inkább álom lett volna az egész, és sohasem fogtam volna ezt a nagy halat. Ne haragudjál, te nagy hal! Sajnálom a dolgot. Ez így mindent elrontott. Nem kellett volna olyan messzire kimennem a tengerre. Neked is jobb lett volna. Nekem is. Bocsáss meg, nagy hal. Jó volna, ha lenne egy fenőkövem megfenni a kést. Hozhattam volna egy fenőkövet. Sok mindent hozhattál volna. De hát nem hoztál, öreg. Most ne azon tanakodjál, hogy mit nincs. Azon törd a fejed, hogy mihez tudsz fogni azzal, amit van. Olyan hal volt ez, hogy megélt volna belőle az ember egészen tavaszig. De ne tépelődjél most ezen. Csak pihenj szépen is. Ügyelj a kezedre, hogy megvédelmezhesd, ami még megmaradt belőle. Áztasd csak a két kezedet. Hogy vérszagot árasztanak a vízbe, az most már nem sokat számít a hal rengeteg elfolyt vére mellett. Különben sem érzik nagyon az egyik kezem sem. A sebek nem fontosak. A vérzés talán jót tesz a bal kezemnek, és nem kap majd görcsöt. Mire gondolhatnék most? Semmire. Semmire sem szabad gondolnom, mert várnom kell a következő cápákat. Bárcsak igazán álom lett volna. Mert ki tudja. Jól is végződhetett volna a dolog. A következő cápa egyedül jött. Úgy érkezett, ahogy a disznó érkezik a vájúhoz. Csak éppen a disznónak nincsen akkora nagy szája, hogy az ember feje is beleférne. Az öreg halász megvárta, amíg beleharap a halba, aztán rácsapott az evezőre kötött késsel, belehasított vele az agyába. A cápa azonban hátrafelé henteredett, amikor felfordult, és a késpengéje eltört. Az öreg halász visszaült a kormányhoz. Még ahhoz sem volt kedve, hogy végignézze a cápa lassú elmerülését, ahogy egyre kisebb lesz a vízben. Először életnagyságúnak látszik, aztán kisebbnek, végül pedig egészen parányinak. Ez a látvány mindig lenyűgözte az öreget. Szerette nézni, de most oda sem nézett. Hát, most elbántak, hanem. Ahhoz már igazán öreg vagyok, hogy bottal verjem agyon a cápákat. Hát, miért nem?
magam, amíg megvan a két evezőm, meg a kisbotom, meg a kormányrudam. Megint belógatta a két kezét a vízbe, hogy áztassa őket. Már késő délutánra járt, és csak a tengert látta meg az eget. A szél erősebben fújt, mint eddig. Santiago remélte, hogy nem sokára meglátja majd a partot. Elfáradtál, öreg. Belülről fáradtál. A cápák csak alkonyatkor támadták meg újra, éppen mielőtt leszállt a nap. Az öreg halász meglátta a közeledő barna uszonyaikat a széles csapáson, amit a halvére maga után hagyott a vízben. Megrögzítette a kormányrudat, megkötötte a vitorlakötelét és benyúlt a csónak tatja alá a botjáért. Egy evezőnek a nyele volt ez valaha. Egy törött evezőről fűrészelték le, a hossza nem volt több 3-4 arasznál. Csak félkézzel lehetett jól megfogni, mert rajta volt az evezőnyél vége. Santiago a jobb kezébe fogta. Jól megmarkolta és várta a cápákat. A két cápa egyszerre ért oda, és amikor a közelebb eső kitátotta a száját és belemart a hal ezüstös oldalába, Santiago magasra emelte a botot, és keményen lecsapott vele a cápa széles koponyájára, hogy csak úgy csattant. Érezte a boton a cápa bőrének ruganyos keménységét, de érezte a csont merevségét is, és még egyszer rávágott keményen az orrahegyére, ahogy a cápa lecsúszott a halról. A másik cápa közben megint elúszott, és most újra visszafordult, szélesre tátott pofával. Az öreg halász látta a szája szögletéből lepergő halcafatokat, ahogy újra beleharapott a nagy halba. Lesújtott rá, de csak a fejét találta el. A cápa ránézett, és kitépte a falatot a halból, csavarintva egyet a fejével. Az öreg halász még egyet vágott rá a bottal. Ahogy a cápa odébb csusszant, hogy lenyelje a falatot, de most is csak a bőr ruganyos szilárdságát érezte a boton. A cápa villámsebesen visszafordult, és az öreg halász fejbe vágta, amikor ráharapott a halra. Most jól eltalálta, és magasról csapott le rá, amilyen magasra csak fel tudta emelni a botot. Most érezte a cápa koponya csontját, és még egyszer rávágott ugyanarra a helyre, miközben a cápa lomhán kitépte a halból a falatot, és csúszni kezdett lefelé róla. Arra nem számíthatok, hogy megöltem őket. Valaha régen azt is meg tudtam volna tenni. De csúnyán megsebesült mind a kettő, megkapták a magukét, és egyikük sem érezheti nagyon jól magát. Ha lenne egy jó botom, amit két kézre foghatnék, akkor az elsőt biztosan nagyon tudtam volna csapni. Még most vénségemre is. Nem sokára besötétedik. Akkor majd meglátom, ha vannak fényeit az ég alján. Ha nagyon elsodródtam keletnek, akkor valamelyik új fürdőhely fényét látom meg. Nem lehetek már nagyon messze a parttól. Remélem, senki sem aggódott nagyon értem. Persze, csak a fiú nyugtalankodhatott miattam. De tudom, hogy bízik bennem. Az öregebb halászok közül biztosan sokan aggódnak miattam. Meg a többiek közül is sokan. Jó emberek laknak a faluban. Te, fél hal. Te, volt hal. Sajnálom, hogy túl messzire kimentem a tengerre. Mind a ketten ráfizettünk. De legalább megöltünk sok-sok cápát, mi ketten, te meg én, s néhánynak elláttuk a baját. Te vajon hány cápát öltél meg életedben, öreg hal? Arra való a hegyes ormányod, hogy használd is. Le kellett volna vágnom a kardját, hogy harcoljak vele. Milyen nagyszerű fegyverem lenne. Akkor közösen harcolnánk a cápák ellen. Mihez kezdek most, ha megtámadnak éjszaka? Mit évő leszek? Verekszem majd velük. Verekszem, amíg meg nem hallok. De most, hogy besötétedett, és semmi fény, semmi parti derengés nem látszott, és csak a szélzúgását hallotta, ahogy kitartóan dagasztotta a vitorláját, most úgy érezte, hogy talán már meg is halt. Összetette a két kezét, és megtapogatta a tenyerét. A keze élt,
Elég volt kinyitni és becsukni a markát, hogy érezze benne az eleven fájdalmat. Neki nyomta a hátát a csónak farának, és már is tudta, hogy nem halt meg. A válla elárulta neki. A csónak farában ült, kormányzott, figyelte az ég alját, hogy látszik-e már a város fénye. A fele még megvan. Hát, ha lesz annyi szerencsém, hogy az előső felét sikerül hazavinnem. Nem ártana már egy kis szerencse megérdemelni. Nem! Nem érdemled meg, mert kihívtad a sorsot magad ellen, amikor olyan messzire kimentél a tengerre. Szamárkodj, ügyelj a kormányra és maradj ébren. Még sok szerencsében lehet részed. Szívesen megfizetnék érte, ha tudnám, hogy hol lehet megvásárolni. De mivel fizethetnék meg érte? Megvásárolhatom vajon a szerencsét egy elveszett szigony, egy ketté tört kés és két tönkretett kéz árán? Talán. Hiszen 84 napi eredménytelen halászat árán akartad megvásárolni, és majdnem megkaptad ezen az áron. Nem szabad ilyen ostobaságokon jártatni az eszem. A szerencse mindenféle alakot ölthet, és ki ismeri fel, ha szembe találja magát vele. De azért elfogadnám akármiféle alakban, és megadnám az árát, akármit is kérnek érte. Szeretném már látni a város fényét az ég alján. Túl sok a kívánságom. Körülbelül este 10 lehetett, amikor megpillantotta a város lámpáinak az ég alján visszaverődő tompa derengését. Rákormányozta a csónakot a fény irányára, és arra gondolt, hogy most már hamarosan odaér az áramlat szélére. Fájt, sajgott minden tagja, elgémberedett, megmerevedett az agyongyötört teste, égtek a sebei, fázott a hideg éjszakában. Remélem, nem kell újra harcolnom velük. Csak annyit remélek, hogy ne kelljen újra harcolnom velük. De éjfélkor már újra harcolt velük, és ezúttal azt is tudta, hogy hiába való a küzdelem. Falkában jöttek, és csak a csíkokat látta a vizen, amit az uszonyuk vágott, meg a csillámlásokat, ahogy nekiestek a halnak. Csapkodta a fejüket, hallotta a fogaik csattanását, meg a csónak rázkódását, az alulról támadók tülekedésétől. Elkeseredetten kaszabolta őket, vaktában, csak a hangok meg a mozgás irányában csapkodott, aztán érezte, hogy valami megragadja a botot, és kirántja a kezéből. Kihúzta a kormányrudat a helyéről, két kézre fogta, és azzal kezdte csépelni, verni őket, újra meg újra lesújtott vele. De most már a csónak orránál jártak, s jöttek vissza egymás után, meg csapatostul is, tépték ki a halhusát, s a cafatok tompán fehér lettek a vízben, ahogy vissza-vissza fordultak újabb támadásra. Aztán az egyik végül a hal fejét támadta meg, és Santiago tudta, hogy ezzel be is fejeződött, nincs tovább. Lesújtott a kormányruddal a cápa fejére, ahol a foga beleakadt a hal kemény fejbőrébe, amelyet nem tudott átharapni. Lecsapott rá másodszor is, harmadszor is. Hallotta, mint a kormányrúd elrepett, s a kettétört rúd kezében maradt felét beledöfte a cápába. Érezte, hogy beleszúródik, s még egyet döfött rajta, mert tudta, hogy hegyes, szilánkos a rúd vége. A cápa elengedte, a halat is hengergette egyet a vízben. Ez volt az utolsó cápa a falkából, a többiek már nem jöttek vissza. Már nem volt mit enni ők a halon. Az öreg halász fuldokolva lélegzett, és valamilyen szokatlan ízt érzett a szájában. Fémes, édes kis ízt, és egy pillanatra meg is ijedt tőle. De nem volt sok az egész. Köpött egyet a tengerbe, és azt mondta. Edd meg ezt is! Egyétek meg! És álmodjátok azt, hogy megöltetek egy embert! Tisztában volt vele, hogy végérvényesen és jóvá tehetetlenül vereséget szenvedett. Hátrament a csónak farába, megpróbálta visszatenni a helyére a kormányrudat, és látta, hogy a lerepet vége egészen jól beleillik a nyílásba, és tud majd vele kormányozni. Vállára terítette a zsákot, és a partnak irányította a csónakot.
Könnyedén sebesen vitte őt most már a szél, semmire sem gondolt, semmit sem érzett. A világon semmit. Már túl volt mindenen, és csak azzal törődött, hogy minél okosabban, minél ügyesebben hazavitorlázon a kis csónakján. Éjszaka még megtámadták a cápák a hal csontvázát, mint ahogy morzsákat szedeget az ember az abroszról. Az öreg ügyet sem vetett rájuk. Ügyet sem vetett semmire, csak a kormányzással törődött. De azt észrevette, hogy most milyen könnyen, milyen gyorsan halad a csónak, miután megszabadult a melléje kötözött nagy tehertől. Derék csónak! Épp, egészséges, jó kis hajó, nincs semmi baja, csak a kormány rúdja tört el. Azt könnyűszerrel helyre lehet hozni. Érezte, hogy belekerült az áramlatba, és látta végig a part mentén a parti települések lámpáit. Most már pontosan tudta, hogy hol jár, és hogy most már nem sokára hazaér. A szél, ez minden esetre jó barátunk, bár nem mindig. Meg a nagy óceán, a barátainkkal és az ellenségeinkkel. Meg az ágy. Az ágy, ez én jó barátom. Csak az ágy. Nagyszerű dolog lesz az ágy. Milyen könnyű, ha vereséget szenvedett az ember. Nem is képzeltem, hogy ilyen könnyű dolog. De kitől? Mitől szenvedtél vereséget? Semmitől. Nagyon messzire kimentem a tengerre.

0: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, adástelefonunk 215-3773, Polkult műsorát halljátok Fekete Balázzsal, Ződi Zsolttal és velem. Így hármasban vagyunk.
1: Most sziasztok!
2: Sziasztok, kedves hallgatók!
1: Meghitt hármasban vagyunk jelen, aminek egyrészt az az oka, hogy lusták voltunk vendéget szervezni, de van egy ilyen marketing oka is emellett, hogy igazából ma nagypéntek van. És kicsit nekem az a véleményem, hogy a nagy hét meg a nagy péntek ez az ilyen kesergés, nem is önmagunkba fordulás ideje. És arra gondoltunk, hogy Kertész Imrét idéznénk fel írásaink keresztül most egy beszélgetés során. Tehát valójában a következő fog történni, hogy hoztam bizonyos idézeteket, és akkor erről fogunk beszélgetni. Aztán meglátjuk, hogy mi jön ki a dologból. De mielőtt ebbe belefognánk, az első kérdésem így a többiekhez, most Max is aktívan részt fog venni a műsorban.
2: Amiről most értesült.
1: Hogy van-e bármilyen emléketek vagy gondolatotok így általában Kertész Imréről?
2: Akkor én kezdem, jó? Én pont a frankfurti könyvásáron voltam, amikor ő megkapta a Nobel-díjat, és hát egy könyves közegbe, és emlékszem rá, hogy még ebben a könyves közegben sem volt mindenki 100%-ig biztos benne, hogy ki is ez az író. Ő egy nagyon nem ismert író volt. Annyira nem, hogy még aztán utána én emlékszem, hogy amikor megkapta a Nobel-díjat, akkor Kertész Ákos műveit kezdték el vásárolni hevesen az emberek. Tehát ugye az a Kertész Ákos, aki most ugye Amerikában él, és egyébként a Makrának a leghíresebb műve a Makra, ami egyébként szintén egy jó könyv. De hogy... És akkor apám hívott fel, ilyen lelkendezve engem, és érdekes, hogy és ő ismerte, sőt, ő olvasta is több könyvét, és ő volt az első, aki nekem beszélt róla, és aztán utána hát a Sorstalanságot azt rögtön elolvastam. Engem nagyon megrázott az a könyv. Nagyon nehezen olvastam el, és nagyon mélyen megmaradt bennem. Szóval nekem ez a hirtelen ennyi, nem akarok így, nem akarok. Max, neked nem olvastál, vagy nem?
0: De, olvastam. Hát nekem viszonylag ilyen korai van még a, nem is tudom, tehát még ilyen, nagyon régen, 70-es, 80-as.
2: Tehát én a Nobel-díjas korszaka előtt is olvastam.
0: Bőven.
2: Max egy törpe kisebbséghez tartozik, hát, aki olvasták.
0: Gimnáziumban nagyon sok mindent elolvastunk, ezzel töltöttük az időnket, meg pont egy ilyen jópofa közegben voltam, ahol az menő dolognak számított, hogy az emberek mit olvastak el.
1: És Kertész Imre menő volt ebben a közegben?
2: Hát abban a közegben.
0: Minden menő volt, ami betű volt, és kulturált volt, és nem pártirodalom volt, nem politikailag elkötelezett, rendszerhű vagy rendszerapologéta, az minden menő volt. Aha. Úgyhogy nekem ebből a korszakból van meg Kertész Imre, de hát egy nehéz, nekem ez nehéz volt és megrázó mindig.
1: Nekem is van egy történetem, ez teljesen személyes. Ugye én egy olyan gimnáziumban jártam, ahol nagyon komolyan vették az irodalom tanítást, és egy nagyon híres és jó irodalom tanárunk volt. És igazából ott Kertész Imre nem volt téma. Nobel-díj után nekem annyi jött le, hogy itt van egy magyar író, aki kapott Nobel-díjat, és köztünk szólva nem nagyon hozott tűzbe. Viszont ez nagyon érdekes volt, hogy mennyire kiakasztotta a magyar közeget. Tehát engem az ragadott meg, hogy ugye ez ilyen lehet, hogy ilyen jellegzetesen közép-európai dolog, vagy még akár azt is mondhatom, hogy jellegzetesen hazai, hogy egy író ilyen hihetetlen indulatokat tudott kiváltani ott akkor a Nobel-díj után. Ugye akkor rögtön elindult az Imre kertészezés, másik oldalról pajzsra emelték, stb. De aztán ez is így eltűnt, és egyszer álltam már, mit tudom, 2010 körül könyvesboltba, és nézegettem, ott volt az Angol lobogó című műve, és olyan jól kézre állt, kicsi volt, vékony, és gondoltam, hogy akkor ezt így megpróbálom elolvasni, ugye a Sorstalanságot én nem olvastam, akkor úgy nem volt számomra érdekes. És elolvastam az Angol lobogót, ami összvisz szerintem nagyon rövid, és hát őszintén mondom, hogy életem egyik legnagyobb élménye volt. Tehát így néztem így nagy szemekkel, miután végigolvastam, hogy uramisten, ki lehet ez az ember, aki ilyet tud írni az 50-es évekről. Ugye az Angol lobogó története nagyon egyszerű, ad egy korrajzot az 50-es évekről, majd elmeséli, hogy október 23-án talán, vagy valamikor a forradalom első napjaiban az olasz intézetből jött ki olasz óráról, éppen fel volt bojdulva a város, és jött egy katonai jeep, amin volt egy angol zászló, és elkezdték megijenezni az emberek. És ugye ebben sok minden benne van, ez egy ilyen nagyon erős szimbólum, és van benne egy zseniális mondat, nem tudom te pontosan visszaadni, mert nem hoztam el, de kb. Valahogy így szól, hogy és ott egy bátortalan kéz, abban a biztos tudatban, hogy egy-két óra múlva eltűnik ebből a felzaklatott országból, bátortalanul visszaintegetett a tömegnek, aki nagy lelkesedéssel fogadta. És akkor ezután elkezdett érdekelni, hogy ki lehetett ez az ember, szépen megvevegettem a könyveit, elolvastam a sorstalanságot is, arról is beszélhetünk akár egy ilyen bevezető kört, hogy az nektek miért tetszik, vagy éppen nem tetszik. De ami sokkal érdekesebb, hogy teljesen véletlenül megismerkedtem avval a hölgyel az elmúlt években, aki az ő irodalmi hagyatékát gondozta. És ennek köszönhetően valami

0: után, hogy kikkel mutatkozott együtt, meg kik emelték őt pajzsra, meg kik gratuláltak neki, meg minden. És ehhez képest teljesen ugyanolyan egyszerű emberek ültek ott, mint én, akik így kb. Gyéren megtöltötték a Petőfi Irodalmi Múzeum egyik termét. És a nagy hírességek közül, az irodalmi celebek közül gyakorlatilag senki sem volt ott. Ő akkor már nem volt túl jól, egy tolószékben ült, nem is nagyon tudott beszélni, az látszott, hogy így jól van, olyan értelemben, hogy tudja, hogy mi történik, felolvastak a műveiből, Kulka János volt az, aki zseniálisan adott elő belőle egy pár részt, és akkor ő igazából kérték, hogy így mondjon valamit, és ezzel zárja ezt a kört. A következő volt, ami ott elhangzott, és ez nekem bizonyos szempontból nagyon megrázó volt, különösen úgy, hogy ismertem az élettörténetet, és tudtam, hogy már akkor milyen állapotban van, hogy valahogy így hangzott, hogy csak a szeretetnek van egyedüli értelme. Vagy hogy éljetek boldogan körülbelül, tehát hogy ez volt pontosan felidézve, sajnos nem tudom. És akkor igazából így vége lett, volt még egy kis fogadás, és akkor így volt az ünnepelt magyar író, a Nobel-díjas, 85 éves. Menjünk egy kört a sorstalansággal, vagy például Zsolt, te miért mondtad azt, hogy ez neked megrázó, nehéz és...
1: Hát először is a nyelvezete tulajdonképpen ennek a könyvnek rendkívül dagályos szerintem. Tehát ki vagyok én, hogy rosszat mondjak a kertészim, és szerintem ez nem is negatív. Tehát, hogy van, ami ezt a kispolgári milliót akarná szerintem visszaadni, amiből ugye a fiú kiszakad. És ez egy ilyen kicsit ilyen dagályos nyelv, és végig megtartja ezt a nyelvezetet. Tehát nekem a nyelvezete volt nagyon nehezen feldolgozható. Tehát, hogy, de hát ez nyilván tudatos, tehát hogy van ez a kispolgári, kicsit dagályos, kicsit ilyen hivataliaskodó nyelvezet, amelyik végig megy a könyvön, és közben egyébként lejátszódik egy leírhatatlan katasztrófa, ami ez ettől a nyelvtől ilyen banális, kicsit ilyen banálissá válik, vagy hogy mondjam, tehát hogy nincsen, hogy az ember azt várja, hogy egy tragikus eseménysorhoz tragikus nyelvezet járul, és a nyelv, amin a könyv szól, és az eseménysor, az teljesen aszinkron, és ugye ettől zseniális a könyv, de ettől nehezen olvasható is. Szerintem. Szóval nekem ez maradt meg a sorstalanságban.
0: Max, te hogy vagy vele? Olvastad?
2: Hát ez bennem azért... A sorstalanság megjelent a 70-es évek közepén.
0: Igen, akkor volt egy gyakorlatilag teljesen ismeretlen kiadás, azt hiszem 75 talán, ha jól
2: valami
0: gondolom.
2: Valami ilyesmi. Tehát azelőtt, hogy gimnáziumba mentem, és gimnáziumba akkor, tehát gimnazista voltam, amikor találkoztam a könyvvel, és egy olyan milliőbe, amikor, hát az egy tudattörténelmi tény volt a generációmba, vagy a háború után felnőttek között, hogy hát voltak koncentrációs táborok, megöltek embereket, elhurcoltak, de senki nem beszélt róla. Tehát azok az emberek, akik valamilyen formába ebbe érintve voltak, akármilyen formába, akár áldozatok voltak, akár elkövetők, tehát mindenki hallgatott. Az volt a standard, az én észrevételem szerint, hogy nagyon sok családba, akik érintettek voltak, tagadták, tehát a gyerekek előtt nem beszéltek arról, hogy ők zsidó származású magyarok. És egy sok volt. Sok volt elolvasni a könyvet számomra tinédzserként, és teljesen érthetetlen volt az, hogy tudták emberek hagyni. Miért hagyták magukat az áldozatok, miért vettek ebbe részt az elkövetők. Tehát nem voltak erről nekem történelmi ismereteim. Csak egy óriási nagy érthetetlenség, a tínédzser énembe, aki eleve lázadó volt, és ma akkor is egy ilyen mániákusan, ilyen szabadsághívő ember voltam, és nem tudom, hogy ez honnan jött, néha úgy érzem, hogy velem született, mert sok minden indokolja ezt a családomba, sok minden nem indokolja, és tehát egy elképzelhetetlen horror volt ez a könyv. Mm. Amit nagyon-nagyon, igen. Nem is tudom, hogy föltudtam.
1: Még egy gyorsan, annyit hagyd menjek már vissza, hogy ugye a végén van egy jelenet, amikor ez a nadrágtartós úr kétségbe vonja, hogy és akkor ott voltál, és láttad is, és nem tudom, tehát hogy ez ugye az a holokauszt tagadásnak a standard

0: Ez is annyira megdöbbentő. Nekem ennek, ugye ez bármennyire is megrázó a könyv, ez a legmegrázóbb jelenet. Tehát bármilyen szörnyűség történik benne, mégis ez a legmegrázóbb, hogy átéli ezt, hazajön, és egy ilyen pökhendi manusz az egészet kétségbe vonja. De itt is, hogy mondjam, ez a nyugodt elbeszélésmód itt is megmaradt. Tehát ugye ez a nem jön ki a sodrából a főszereplő, végig nem jön ki a sodrából.
1: Nem volt dühös a könyv.
0: Igen, nem dühös. Dühös. Abszolút nem, tehát nagyon, igen. Hát ennyit tudunk mondani. És neked?
2: Hozzá teszek én is két dolgot. Az egyik az a nyelviség, amit te is említettél. Neki ez egy ilyen klasszikus gondolata, amit úgy hív sokszor, hogy a gonosz banalitása. És igazából szerintem azért
0: ez
2: nagyon...
0: Ez Hannah Arendt, nem?
2: Hát ő is, de hogy, tehát, hogy ez így a holokauszt feldolgozásnak, erről én nagyon óvatosan merek beszélni sokokból. Szerintem az egyik ilyen központi kérdése, hogy vajon valami elképesztően ilyen különleges tragédia, amennyire én ezt tudom rekonstruálni, vagy pedig egyszerűen a gonosz banalitása az, ami itt feltört, és hogy mik az ennek Európa kulturális örökséghez. És hogy itt beszélve a személyes szállat a történetben, ugye én egy olyan családból származom, aminek nincs kapcsolata különösképpen a magyar zsidósággal semmilyen módon. Tehát nekem se két ember kivételével. Tehát, hogy valahogy én kívül voltam mindig ezen a körön. Kicsit hasonlít ez ahhoz szerintem, amit Max mondott. De ezt megspékelve annyival, hogy igazából az én családomban ez nem volt téma, talán, ha így lehet mondani. És ugye nincs semmilyen családi történet, vagy bármi, amin keresztül ehhez lehetne nekem viszonyulni. És nekem a sorstalanság messze nem Kertész Imre kedvenc műve, de ami számomra nagyon fontossá teszi, az pontosan az amilyen nyelven és ahogy ezt a történetet előadja, mert nem egy ilyen percepcióból indul ki, amiből nagyon sok ilyen holokausztal foglalkozó munka az én meglátásom szerint, hogy már rögtön tudjuk, hogy itt valami nagyon durva dolog fog történni.
0: Igen.
2: A lelkünket így készítjük a tragédiára, és akkor a tragédia meg is jön. Hanem, hogy ugye egy végül is 16-15 éves fiú gyakorlatilag ártatlan gondolkodásán keresztül ismerjük meg ezt az egész történetet. És azt gondolom, hogy ez azért nagyon fontos, mert ezen keresztül az olyanok számára is, mint én, aki ugye nem voltam érintett a történetben, vagy legalábbis nem tudok róla, de szerintem valószínűleg családilag ebben nem vagyunk érintettek, tehát még egy olyan ember számára is, mint én, átélhetővé teszi ezt a történetet. És ez azért nagyon fontos, mert kialakíthat bennem, vagy lehetővé teszi, hogy megértsem azokat, akik erről beszélnek. Tehát, hogy ne csak a racionális megértés legyen benne, hogy ugye sokan meghaltak, milyen durva a halálgyár, stb., hanem képes valahogy érzelmileg, empatikusan is közelebb hozni hozzám. És szerintem, hogyha ennek a műnek van igazi erénye sok minden mellett, akkor az, hogy tudja involválni azokat is, akik nem kapcsolódnak ehhez a tragédiához. És ilyen módon szerintem talán ahhoz is hozzájárulhat, hogy valahogy ebből majd egyszer kivergődjünk, és talán a helyet kapjon a magyar, vagy a hazai kollektív emlékezetben olyan módon, ahogy ennek helyet kell kapnia. Még nem tartunk itt, de szerintem az egy fontos dolog, hogy be tudja vonni az olvasót pont a semlegességén és a banalitásán keresztül ugye az évszázad legnagyobb tragédiájába.
0: Na, miket hoztál nekünk? Nagyon kíváncsi vagyok.
2: Van és itt
0: kicsit szorongok is, hogy úristen, úgy leszek, mint a két napja a védjegyjogi előadása mondta, hogy...
2: Jaj, most miért kell elrontani ilyenekkel, hogy védjegyjog meg minden?
0: Feljön a slide, és csak nézek. Úristen, mi van ráírva?
2: Olyan jó hangulatban csak... beszélgetünk, és akkor ez a mesterséges...
0: Próbáltam oldani egy picit csak,
2: értelmiségi jó fejkedés. Nagypénteken nem biztos, hogy oldani kell a dolgokat. Szerintem a nagypéntek a napja annak, hogy nehéz dolgokról is beszéljünk. A vicceskedésről van a maradék.
0: Jó van.
2: Sok. Na szóval két könyv van előttem, az egyik a Száműzött nyelv, ami egy eszégyűjtemény, én ezt személy szerint nagyon szeretem, és mondanék egy érdekes dolgot, hogy sok szempontból nekem érdekesebb Kertész Imre az eszéista, mint az író, bár nyilván ezt nem lehet így elválasztani, ilyen erősen, és amivel kezdünk, ez Kertész Imre Gálya Napló című kötete, ami lényegében a 70-es évektől kezdve a Napló mondjuk ilyen feljegyzései tartalmaz, bár ez nem igazi napló a szó valódi értelmében, hanem inkább csak ilyen benyomások, impressziók rögzítése. És fölépítettem egy ilyen ívet, hogy hogyan kellene ezekkel haladni. Indulunk az ember felől, és akkor majd el fogunk jutni azért egy picit az államtársadalom, meg ilyen irányokba is. És ugye azért nagyon jó a Gálya napló szerintem, mert elképesztő őszintesség és ilyen önmarcangoló hajlam van benne. ki mer mondani, lemer írni olyan dolgokat, amiket lehet, hogy mi sem merünk magunk kimondani. Nézzük.
0: Meg lehet, nem is kiadásra szánta. Kiadásra szánta ő ezt?
2: Hát ő rendezte sajtó alá, tehát hogy igen, meg neki egyébként is nagy műfaja, tehát most megjelent a 90 és 2010 közötti jegyzeteinek egy része a Néző címmel, és vannak még mások is. Tehát, hogy neki ez az ilyen nem is tudom, hogy pszichológiai naplóírás, talán így mondanám, belső fejlődés történet elmesélése, ez az egyik nagyon érdekes, mondjuk ilyen rétege a munkásságának. Na nézzük, és akkor a 70-es években vagyunk, teljesen mindegy, valahol. Szigliget. Korán az ágyba, odakint szélvihar, reggel 4-kor felébredtem, kinyitom az ablakot, nappali világosságban hajladoznak a fák, mintha titkos imájukat végeznék, a fakó ég nyugati alján a teli hold pompázik, és ontja fehér világát, miközben kelet felől megtörik az ég sötét kékje. Mindig másodvonalbeli félreismert, félreértett magyar író leszek. A magyar nyelv mindig másodrendű, félreismert, félreértett nyelv lesz. A magyar kultúrának soha nem lesz helye abban a kultúrában, amely számít, amely egyetemes, mert a magyar kultúra mindig másodvonalbeli, félreismert, félreértett kultúrának látja önmagát. Illúzió, amit művelek, és erre tékozom az életem, amely úgy szintén illúzió. És mégis, akár a rovar, amely azonnal újra kezdi csápjában cipelni az építőanyagot, bár a hangyabolt széttaposták, eláztatta az eső, stb. Én is mindig újra kezdek egy mondatot, egy konstrukciót. Ki lát? Isten?
0: Mit csinálunk, ez másodrendű. Ezzel akkor találkoztam először, akkor volt ilyen nagyon erős szembesülésem ezzel, nem először találkoztam vele, amikor én ifjú tudós voltam, és újra felfedeztük a magyar jogbölcseletet magunknak Miskolcon. És elkezdtünk azon gondolkodni, hogy miért nem válhatott Somlóbódokból, meg Morgyulából európai élvonalbeli jogtudós. Ez volt a kérdés. És akkor
2: azoknak a kedvéért, akik véletlenül nem ismernék olyan jól a magyar jogbölcselet történetét, mint Ződi Zsolt, interpretálom, a nevek, akiket mondott, azok a nagy nevek, így a
0: igen,
2: magyar
0: igen,
2: jogbölcselet
0: kánonjában,
2: a nevek.
0: Igen, a két legnagyobb a magyar jogfilozófus. És hogy miért nem váltak ők európai élvonalbeli jogfilozófusokká, és akkor rengeteget beszélgettünk erről, Miskolcon ez egy állandó téma volt, nyilván nem a személyes érintettség miatt, és ugyanígy, ahogy Kertész leírja, hogy én belőlem nem, mi belőlünk nem lesz soha élvonalbeli európai jogtudós, csak ugye ugyanezek a kifejezések, ugyanezek a mondatok, csak meg kell helyettesíteni az írót. A nyelvet a jogbölcseletre, az írót meg a jogtudósra. És akkor azt mondta Szabó Miklós, hogy valahogy ez egy olyan csapdahelyzet, hogyha te eredeti dolgot csinálsz a periféri, tehát nincs más utad, mint tulajdonképpen nekünk nincs más utunk, mint utánozni a centrumot. Megpróbálni igényesen utánozni a centrumot, akkor is fognak bennünket elismerni, hogyha mi igényesen tudjuk utánozni a centrumot, hogyha ezt az tudunk nívós epigonok lenni. De innét a perifériáról mi nem fogunk tudni forradalmat csinálni, nem fogunk tudni új elméleteket kidolgozni, mert hogyha véletlenül kidolgozunk egy ilyen új elméletet, akkor az akkor se válik fősodorrá, hanem inkább csak kinevetik, vagy különcködésnek, vagy valami egzotikus marhaságnak fog tűnni. Tehát, hogy itt ugyanez a nagyon hamar elért, legalábbis bennünket akkor nagyon hamar elért ennek ez amit a Kertész ír, hogy...
2: Bevallom, én azért választottam ezt az idézetet, mert ezt szerintem elképesztően jól adja vissza talán mindannyiunk gondolkodásmódját, akik valami miatt valami szellemi tevékenységre adják magukat Magyarországon. Tehát, hogy van egy ilyen kínzó kérdés mindenkiben, aki egyszer is tollat fogott a kezében, vagy megtartott valami előadást, hogy... Oké, de hogy akkor ennek mi értelme van? Miért csináljuk mindezt? És van ennek egy nagyon érdekes dimenziója, nem tudom erről mit gondoltok, ez a nyelv maga. Tehát, hogy az az egyszerű tény, erről volt alkalmam elég sokat beszélgetni most az elmúlt héten külföldön, hogy a magyar nyelv ennyire izolált, az már önmagában ugye a kulturális értékeink, termékeinknek mondjuk így a megismertetését nagyon megnehezíti. Ugyanakkor szerintem az igazi csapda az valahol ott rejlik, hogy nem tudom ti, hogy vagytok ebben meg minden, de lehet sajnálkozni, hogy fú, a magyar nyelv meg minden, de én igazából a mai napig úgy érzem, hogy hiába most már az utóbbi években főleg angolul dolgozom, én magyarul tudok igazán jól írni, akármi történik.
0: Hát azért, mert társadalomtudósok vagyunk, Balázs, és a társadalomtudományi, társadalomtudományhoz hozzátartozik az ékesszólás is, mint kellék. Tehát ez nem úgy működik, mint a matekban, meg a fizikában, hogy írsz egy közleményt, és tök mindegy, hogy a képletek közé az a három magyarázó mondat, amit közé írsz, az milyen stílusban van megfogalmazva, mert annyira a tartalom számít, hanem itt nagyon számít a forma is. És soha nem fog... Tehát én... nem tudom, én szeretem magamról azt hinni, hogy eléggé jól írok, és angolul meg rosszul írok, és kész. Mert ez az ékes szólás, annak az a nem tudom, agyi szerkezet nem alakult ki nálam, mert egyszerűen ez az anyanyelvem, tehát, és ez van. Csak meg tudom erősíteni, amit mondasz, igen. Ez nem tudok, és ez egy nagyon rossz, még egyszer mondom, ez azért nagyon rossz, mert nem egyszerűen arról van szó, le tudok én bármit írni angolul, amit akarok, csak ez, az a többlet nincs meg benne, az a többlet, ami magyarul benne van, az a plusz, az hiányzik belőle. Hát az ékes szólás, ez Gadamer mondja, hogy a szellemtudományoknak a szellemtudományoknak hozzátartozik az ékes szólás, az egyik forrásvidéke pont az ékes szólás.
1: Nekem egyébként majdnem teljesen hasonló dolog jutott eszembe, mint Zsoltnak, csak pont a nyelv és az írás és az alkotás mentén Márai Sándor, és konkrétan a naplójából egy részlet, amit nem fogok tudni szó szerint idézni, mert azért hatalmas műről van szó. De hát ugye Márairól, mint tudjuk, hát 48-ba emigrált, 48 éves volt, ő egyidős volt az előző századdal, 89-es haláláig Olaszországba, Amerikába élt. És az egyik legnagyobb problémája volt, mint magyar értelmiséginek, az elszigeteltség a saját hazájától és a saját nyelvétől, a beszélőknek a közegétől, és ez folyamatosan visszatért nála, ő erről rendszeresen írt, és pont valami, hát nem mondom azt, hogy ez hasonló, de azt írta, hogy amit magyarul alkottak írók korábban, tehát, hogy arra nem nagyon volt vízhang, nem reflektált, hogy mennyire jó mennyire jó volt az osztrák íróknak, vagy a német íróknak, hogy amit az egyik országba írtak, arra a másik országba válaszoltak, hogy volt reflexió. De a nyelvünk ebbe bezár. Tehát, hogy reflexió nélkül hullik el minden, vagy nagyon sok minden a semmibe.
2: Jó, felolvasnak egy mondatot, mert ez... Mondjad!
1: És ugye, ha már előkerült a nyelvhez való viszony, tehát most a magyar nyelv az rendben van, finnugor, elszigetelt, nagyon sok beszélője van, tehát hogyha így számolni akarjuk, akkor a magyar nyelv az egyáltalán nem egy kicsi nyelv, csak éppen nincsenek rokonai, tehát így, vagy kevés van, magunkba vagyunk, de ez egy, én nem érzem ezt végtelenül nagy problémának, ez egy rettenetesen jó nyelv számomra, rettenetesen fontos, és azt hiszem, hogy én már soha az életemben nem fogom tudni magam ennyire összetetten vagy komplexen kifejezni, ennyire szarkasztikusan fogalmazni adott esetben, vagy ekkora iróniával fogalmazni másik nyelven. Tehát ugyanúgy, mint egy kicsit, mint ahogy te is, tehát, hogy van egy nyelvet, ami erősebb a többinél, és az véletlenül pont az anyanyelvet.
2: Felolvasnak egy mondatot, és akkor ezt még szerintem érdemes lenne egy picit jobban megbeszélni. Mert a magyar kultúra mindig másodvonalbeli félreismert, félreértett kultúrának látja önmagát. És szerintem itt van bizonyos értelemben a kutya önmagát elásva.
1: Igen.
2: Hogy ugye Kertész gyakran szokták azzal vádolni, hogy ő ugye így Imre Kertész, stb., tehát hogy mennyire mélyen megveti a magyar kultúrát, de szerintem semmi ilyesmiről nincs szó az ő esetében, mert pont ebből is az derül ki, hogy ugye mint a hangya, akkor is elkezdek dolgozni. És a kulcs szerintem valahol az, hogy valahogy belénk ivódott az, hogy nekünk mindig meg kell mérnünk önmagunkat másokhoz képest. Én nem tudom, hogy ennek mi a kulturális vagy a történelmi gyökérzete, hogy ugye kesergünk, hogy hú, de hiába írok, úgy se érti a nagyvilág, stb. Tehát, hogy mindig mérjük magunkat a nagyvilághoz, és ez azért sok szempontból fontos, mert kell, hogy legyen mérce, kell, hogy legyen külső viszonyítási pont, de ez nem jelenti azt, hogy az önértékeinket ne ismerhetnénk el. Ti evel hogy vagytok?
0: Hát az, hogy mérjük magunkat, szerintem ez nem magyar sajátosság. Ezt azért nem mondanám. Tehát azért azt láttam más országokban is, hogy méricskélik magukat. Sőt, hát most, hogyha az Európai Unióra gondolunk, ami ugye nem egy ország, hanem egy kontinens, vagy éppen most nem tudom, dolgoznak azon, hogy legyen valami közös európai identitás. Az Európai Uniót, ha valami érzelmileg mozgatja, az egyik pont az, hogy állandóan Amerikához méri magát. Tehát az, hogy földrajzi régiók vagy országok mérik mindig magukat más országokon, szerintem ez nem speciális, ez nem magyar, vagy mire gondolsz? Hogy mi lenne ebbe, ami nagyon magyar?
2: Nem tudom, én valahogy úgy érzem, hogy a magyar modern irodalom egy jelentős része. Ugye gondoljunk például a Nyugat című folyóiratra, amelynek igen, már a címe is annyira igen, tipikus. Igen. Akkor gondoljunk a rendszeresen Párizsban tartózkodó híres íróink, újságíróink, értelmiségünk egy jelentős részére. Tehát, hogy
0: hát az egész 20. század.
2: Igen, az egész 20. század azt szerint...
0: Én most a folyóiratban gondoltam, folyóirat, hogy az is ugyanez. Hát ugye ez a program ugye így indul el, ugye Somlóik alapítják.
2: És hogy ez
0: nagyon, hogy a nyugati nagyon mintákat
2: követni. Nagyon fontos, hogy ugye vegyük észre, hogy milyen külső minták, tendenciák, meg mondjuk ilyen mércék vannak, de hogy mintha ez a dolog egy picit ilyen egyoldalúvá vált volna. Szerintem Kertésznek ez a látja önmagát kifejezés ezt árulja el, hogy azért az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy magunkra hogy tekintünk. És hogy itt ami nagyon fontos, hogy nem ő mondja, hogy a magyar kultúra az másodrangú vagy valami, hanem hogy ilyennek látjuk magunkat. Uh-huh. És hogy nekem például Kertész életműve ebből a szempontból is nagyon érdekes, hogy ő maga is lamentál egy csomót azon, hogy ő egy magyar nyelvű német író, nagyon gyakran így hívja magát, de azért akkor is magyarul írta a műveit, és akkor is ebből a teljesen periférikus szituációban, amiben ő az egész életét leélte 2002-ig, akkor is egy ilyen óriási hagyaték keletkezett. Tehát, hogy én igazából csak azt mondom, hogy egy pillanatra sem szabad levennünk a szemünket arról, hogy mi történik kívül, de lehet, hogy a saját értékeinket is egy kicsit realisztikusabban szemlélhetjük. És a Márai kapcsán az jutott eszembe, hogy ugye volt egy másik nagyon híres ilyen emigráns sztár író, hogy így fogalmazok abban az időszakban, ugye Csészabó László volt, aki Londonban élt, és neki van egy nagyon keserű megjegyzése egyszer arról, hogy ő akármit csinál, ő csak magyarul tud írni. Tehát hiába tud ő jól angolul, meg francia, meg minden, meg dolgozik a BBC-nek, meg amúgy. Neki az önkifejezés formája, nyelve csak a magyar maradhat. És hogy szerintem, hogyha belegondolunk, tehát hogy lehet ezen keseregni, hogy jaj, de hogy ez egy másik, mondjuk ilyen kaput is megnyit, hogy vajon mennyire jó az, hogy egy ilyen különleges képességnek a birtokában vagyunk, hogy egy ilyen teljesen eltérő nyelvtani konstrukciókkal bíró, szókészlettel bíró, hangkészlettel bíró nyelvet ilyen jól tudunk, mert hát ez az anyanyelvünk.
0: Igen. Hát a nyelv szerintem az egy... Hát nagyon nehéz a nyelvre reflektálni egyébként, mert annyira benne vagy, hogy kijelentéseket tenni azzal kapcsolatban, hogy a nyelvünk ilyen csodálatos, meg olyan csodálatos, tehát fura ez, mert úgy vesz körbe, mint a levegő, tehát nem is tudok igazán reflektálni erre, mert egyszerűen magyarul gondolkodom, magyarul álmodok, tehát ez nagyon nehéz erre kívülről bármit mondani, de visszatérnék erre a dologra, hogy ha ez a mondjuk a kulturális elit azt is mondaná, hogy mostantól fogva nem érdekelnek a nyugati minták, vagy járom a saját utamat, megpróbálom levetkőzni ezt a kisebb rendőrségi érzést, meg nem tudom micsoda, akkor sem tudsz megszabadulni a közegtől, amiben élsz, amelyik meg állandóan nyugatra pislog. Tehát érted, hogy mit mondok?
2: De én nem mondtam, hogy nem kell nyugatra pislogni, hanem csak azt mondtam, hogy ez egy kicsit kiegyensúlyozottabb is lehet, és legalább ne lássuk magunkat ilyennek, tehát legalább ismerjük föl.
1: Én egyébként azt gondolom erről a dologról, hogy tehát ez a méricskélés, ugye ez a mit nevezünk méricskélésnek, nem az a fontos, hogy mi kinél vagyunk jobbak, vagy kinél vagyunk rosszabbak, vagy hogy hol helyezkedünk el, ugye, mert a méricskélés az valahol sokak számára ezt is jelenti, hogy megfogalmazza, hogy kik előtt állunk, és kik mögött állunk. Én azt gondolom, hogy az egy nagyon fontos dolog, és hát ez meg kulturális és műveltségi dolog, hogy föl tudjuk mérni azt, hogy legyen annyi ismeretünk, hogy hol vannak az abszolútumok egy dologba, és ahhoz, attól mit kell tenni ahhoz, hogy oda esetleg föl tudjunk zárkózni a saját tudományunkba, amit éppen művelünk, vagy föl kell lezárkóznunk.
0: Hát nehéz, mert hogy ugye nem biztos, hogy vannak abszolútumok most gondol, de hogyha minden nálunk fejlettebb ország, mondjuk, most visszatérve nem a kulturális kérdésekre, hanem egyszerű dologra, mint az életszínvonal, gondold el azt, hogy mondjuk, hogyha mindenki nálunk fejlettebb ország egyszer csak megszűnne létezni, akkor az emberek elégedettek, attól fogva elégedettek lennének a saját életszínvonalukkal? Ha nem lenne náluk jobb kint ott nyugaton? Na mindegy,
1: na most az életszínvonal,
0: kezd ellaposodni. Az
2: szerintem megyünk tovább.
1: Annyit mondok, hogy az életszínvonal meg a gazdaság az pont nem volt, amire gondoltam.
0: Jó, oké.
1: Okay. Tehát én szigorúan ilyen.
0: Jó, ne visz, ne vigyük el. Okay, nem,
2: igen,
0: nem,
2: az nem, elmúlt fél percet zárójelbe tesszük, és jó, visszatérünk okay. Kertész Imrihez. Folytatom. Egy korábbi töredékkel folytatjuk a gályanapló erejéről. És ugye ez Kertész nagy témája, és igazából ugye azt szokták mondani, hogy az egész életművének ez a legfontosabb témája. Ha azonban a szabadság nem evidencia, mert hiszen a szabadság az, ami nincs, akkor célkitűzéseinket kizárólag a pszichológia szemszögéből vizsgálhatjuk? És a pszichológia vajon evidencia-e? Végső soron a létérdeket kell megvizsgálni a létszerkezetben. Azt fogjuk észlelni, hogy ez a szerkezet nyomasztó túlsúllyal kívülről meghatározott társadalmi történeti zárójában. Ám a fennmaradó picinyi részben rejtőzik a robbanóanyag. Nem tudni, hol és mikor robban be a gyújtózsinór, de egy pillanat alatt szakadékát ágítja a rést, mely hirtelen magában nyeli az egész totalitást. Valahol itt keresendő a rejtelmes, kiszámíthatatlan tényező, a szabadságnak ebben a láthatatlan és többnyire tudattalan zugában. Itt keresendő az ok, hogy bár a hatalom megkövetelheti és el is érheti az alávetetteknél a maximumot, de nem követelheti meg és nem érhet el mindent. A teljességgel, a totalitással az ember az önfeladás nem is egészen örömtelen kísérletei után egyszer csak szembeszegezi a személyiségét. A maximummal szemben még korán sem feltétlenül teszi. Mindegy, tény, hogy a szabadság kérdésével az ember a léte és a személyisége kérdéséig jut el, és amiként a kérdések megválaszolhatatlanok, józan ember szabadságról sem beszélhet komolyan. Mindazonáltal a szabadság mégiscsak az ember legkomolyabb kérdése. És ha az ember valóban komoly akar lenni, akkor meg kell maradnia ebben a paradoxonban.
0: Hát igen,
2: a szabadság
0: kérdése.
2: Az poroljuk le ezt a kifejezést, amiről azt gondoltuk, lehet, vagy ti gondolhattátok, mert én még biztos nem gondoltam, mert én 9 éves voltam 89-ben, de valahogy azt gondoltuk, hogy ez 89 után már nem lesz akkora téma. Mert hogy ugye most végre itt van, rendelkezésünkre áll, és így tovább.
0: Hát ugye ez egy ilyen közhelye a politikai filozófiai irodalomnak, hogy a szabadság az ugye nem azt jelenti, hogy a mindennapi életet cselekvéseiben vagy szabad, mert hát akkor a legszabadabb a hippik meg a hobók, akik semmiféle társadalmi kötöttsége nem lehet, kötöttség hálójába vagy.
1: Hajléktalan nincs telenek.
0: Igen. Hanem a szabadság az ugye a számodra jó élet megválasztásának a szabadságát jelenti, ugye? Tehát, amiben benne van persze a szólásszabadság, ez egy liberális, most ezt elnézést kérek, én kérek elnézést, de ez egy ilyen liberális
2: igen, én már kezdek egyre csúrjában nézni.
0: Igen, Balázs úgy néz rá, mindegy, ez egy anyagyilkosra. Tehát hogy a jó élet, hogy az emberek megválaszthatják azt, hogy ők milyen életet szeretnének élni, és egyébként lehet, hogy nagyon sokszor meg kell állni a piros lámpánál, meg van egy munkahelyed, ahova be kell járni, és adott esetben nem tudom, de ettől lehet szabad, mert egyébként az, hogy neked hogy milyen életet élsz, azt szabadon választod meg, és végül is ez a fontos. Ezt gondolom erről a dologról. És hogy ugye a Kertész is azt mondja, hogy a diktatúrák nem, lehet szabadnak lenni egy diktatúrában is, de azért azt gondolom, hogy egy nem diktatúrában jobb szabadnak lenni. Tehát jobb, hogyha az előfeltételek megvannak ahhoz, hogy szabad legyél, mint úgy szabadnak lenni, hogy ezt a belső szabadságot megtalálni, amiről Kertész ír. Mert azt hiszem, ő inkább valami belső szabadság.
2: Igen, erre akarok majd még reflektálni, de kérdően nézek itt a pult felé, hiszen neked is kedvenc témád a szabadság, ha jól gondolom. Úgyhogy.
1: Hát igen, és nem egyszerű nekem ezzel dühöre jutni, hogy mit gondolok róla, mert
0: de melyik részével, hogy most mi van, vagy pedig hogy mennyire és fontos
2: próbáljunk nekem. Próbáljunk azért itt maradni a problémánál.
1: Jó, oké, tehát akár még a fogalomnak az összetettségével is. Akár. Ezt a belső szabadságot, ezt egyébként, tehát hogy belül szabad vagyok, és függetlenítem magam a körülményektől, ezt valamennyire érteni vélem. Ugye itt hármunk közül én éltem a legtöbbet a Kádár rendszerbe, és hát én már most így hirtelen számolok, nem, még mindig többet éltem a Kádár rendszerbe, mint a rendszerváltás után. Vagy már olyan éppen, hogy fél idő, vagy ilyesmi. És tehát ugye szabadságról bizonyos értelemben teljesen meddő és felesleges volt gondolkodni, mert egyszerűen nem volt, de ezt a belső szabadságot, tehát az, hogy mi például a gimnazistaként olvastunk, és foglalkoztuk, és éltük az életünket, ez egyfajta belső szabadság volt, egy menekülés a körülmények elől. Tehát, hogy ez a... Hogy nem hiszem, hogy ez egyébként, nem tudom, hogy ez mennyire volt tudatos, ezt így nagyon nehéz ám visszanézni, hát azért mégis ilyen gimnazisták voltunk, tehát nagyon másképp gondolkodik az ember akkor, mint később. Úgyhogy de az, hogy foglalkozni a kultúrával, foglalkozni szakmával, tudást szerezni, és úgy kiiktatni magad egy kicsit a körülmények közül, és nem tudomást venni.
0: Hát ez nagy divat volt akkoriban. Tehát a Kádár rendszerben a kivonulás, meg ennek a belső szabadságnak a fetisizálása.
1: De ez nekem csak egy darabig tartott, tehát azért a felnőttként már, amikor már dolgoztam, akkor megváltozott, tehát akkor már nem voltam annyira kivonuló. Ha.
0: Balázs, miért hoztad ezt a részletet? Neked miért fontos? Szándékod van neked ezzel?
2: Nekem minden.
0: Mondani akarsz te valamit most?
2: Nekem minden ez szándékom van, ugye én egy ilyen típus vagyok, még akkor is szándékom van, amikor nem is gondolom, hogy szándékom van vele. Tehát nekem rettentően tetszik ez a félmondat, hogy bár a hatalom megkövetelheti és el is érheti az alávetetteknél a maximumot, de nem követelhet meg és nem érhet el mindent. És ugye ezután Kertész arról ír, hogy lényegében a személyiség az, ami a szabadsággal szorosan összekapcsolódik, és maga az a tény, hogy személyiségünk van, ez egyben kódol minket a szabadságra. És több dolog is felmerült bennem. Egyrészt az, hogy Kertész mindig azzal vádolják, hogy milyen hihetetlenül pesszimista. Hát és szerintem pont nem. Tehát, hogy ha komolyan vesszük, amit itt Kertész ír, akkor arra jutunk, hogy lehetetlen az emberből a szabadság vágyat, vagy magát a szabadság iránti igényt kiölni. Aztán ez egy másik kérdés, hogy ő máshol ír arról, hogy vannak az életnek nagy kérdései, amiket nem lehet megválaszolni, és akkor ezt megválaszolatlanul kell hagyni. És szerintem a szabadság is ezek közé tartozik, ő legalábbis erre utal, hogy nem fogunk soha semmilyen ilyen definitív megoldásig eljutni, hogy na egyszer hátradőlhetünk, hogy most megoldottuk, tudjuk, szabadok vagyunk, és akkor hely, de jó nekünk. De nekem nagyon elgondolkodtató ez, ugye engem is érdekel a politikai filozófia, hogy tehet a hatalom, amit akar, amíg személyiségünk van, addig igazából nem tud teljes mértékben lenyomni minket, és akkor igazából itt jutok el a másik gondolatomig, hogy nem vagyok bizakodó látva az elmúlt 10 év tömegkultúráját Magyarországon, hogy vajon van-e még személyiségünk. Ugyanis szerintem az a nagyon érdekes, hogy a mai helyzet abban különbözik alapvetően attól, amit Max leír így a gimnáziumi időszakáról, mint ilyen példa, hogy minthogyha már olyan hihetetlen kulturális nyomás lenne rajtunk minden irányból, ami mindig egy irányba mutat, noha nagyon sokrétű és rendkívül ilyen finom játékokkal tűzdelt, hogy ez a személyiség tűnjön el belőlünk. És ilyen értelemben valahol azt gondolom, hogy ha nagyon szigorúak vagyunk, akkor...
0: De mi miatt tűnik el? Most nem értem pontosan.
2: Hát nem akarok ilyeneket mondani, hogy a tömegkultúra homogenizáló hatása, blablabla, hanem csak azt akarom mondani, hogy annyira végtelenül mediatizált szerintem az életünk, és olyan mélyen belemásznak külső tényezők, ugye akár internet, Facebook, akár mondjuk plakátok, meg valami, hogy nagyon nehéz igazából olyan helyzetbe hozni magunkat, hogy egy kicsit önmagunkkal legyünk. És ha nem tudunk önmagunkkal lenni külső hatásoktól függetlenül, akkor szerintem nincs nagyon remény arra, hogy a személyiségünket is valahogy megtaláljuk. Mert ugye ezt máshol írja Kertész, és ebben milyen egyetértek vele, hogy a személyiség keresése az is az életnek egy hihetetlenül nagy kihívása. Hogy vajon tudunk-e magunkkal összhangba kerülni, meg tudjuk-e érteni, hogy mi van, miért van, és hogy mi milyenek vagyunk. És nekem tényleg ez az ilyen kellemetlen percepcióm adódik, hogy ha nagyon egyszerű vagyok, akkor azt mondom, hogy nagyon nehéz ebben a világban magunkban lenni, mert valami mindig betüremkedik. És ugye már ilyen észrevett, hogy nekem ilyen idióta reflexeim vannak, hogy sétálás közben elő akarom venni a telefonomat, hogy biztos történt valami fontos. Tehát, hogy mintha fölnézek, akkor ugye egyik oldalon valami idióta politikai üzenetet látok, a másik oldalon megtájékoztatnak arról, hogy mit tudok az Obi-ban venni nagyon olcsón. A hangok is ugye folyamatosan beszüremkednek a különböző ilyen zene, meg hirdetések, meg egyéb formában. Tehát, hogy van egy, ha nagyon radikális akarok lenni, akkor azt mondom, hogy egy olyan változás indult el a mai tömegkultúrába, ami azzal a veszéllyel fenyeget, hogy igazából elveszítjük a szabadságot.
0: Ezt meg tudom erősíteni. Egyébként most ez egy nagyon izgalmas téma. Ugye sokan azt mondják, hogy a szellemi életünknek egyre nagyobb hányada kerül át a virtuális világba. Ugye? Tehát, hogy a szellemi életünk az nem beszélgetésekben manifesztálódik, a többi emberrel történő beszélgetésekben, előadásokban, könyvekben, meg hasonló dolgokban, hanem bekerül ebbe a virtuális térbe, ahol viszont algoritmusok, meg nagyon sajátos szabályrendszerek között zajlik a dolog. És ezek a szabályok, ezek meghatározzák, hogy merre menjünk. Tehát annélkül, hogy észrevennénk, anélkül elkezdenek bennünket homogenizálni. Tehát csak megpróbálom megerősíteni, vagy egy másik oldalról, vagy egy kicsit más érvekkel, de ugyanazt elmondani, amit te mondasz. Ez az egyik része. A másik az, hogy bármilyen furcsa is, hogyha a nagy számok, azok az adatok, amiket hagyunk magunk után, ezek a digitális lábnyomok, ezek a nyomok, amiket hagyunk magunk után, ezekből a nyomokból úgy lehet, olyan profilokat lehet alkotni, amelyek alapján szinte 100%-os biztonsággal meg tudják azt mondani, hogy például egy bizonyos helyzetben hogyan fogsz tudni viselkedni, vagy hogyan fogsz viselkedni. Tehát ez a profilírozás, ez a big data alapján, meg az általad hagyott digitális nyomok alapján történő profilírozást, ezt már csinálják piaci alapon cégek, és valószínűleg csinálni fogják előbb-utóbb. A titkos szolgálatok azok abszolút csinálják már, de kormányzatok is fogják csinálni.
1: Marketing is.
0: És be fognak bennünket sorolni kategóriákba, tehát azt fogjuk egy idő után észrevenni majd, hogy tényleg nem különbözünk másoktól, ami nagyon-nagyon rossz érzés lesz. Mert bele leszünk sorolva ezek alapján, a múltban hagyott adataink alapján meg fogják tudni jósolni azt, hogy például egy bizonyos helyzetben mit fogunk vásárolni, mit fogunk dönteni. Ugye már ezek az ajánló algoritmusok, mint a Netflixnek, meg nem tudom, ugye ezekről rengeteget írnak, hogy 100%-ig meg 90%-ig meg tudják jósolni, hogy milyen döntést fogsz hozni. Ez számomra végtelenül ijesztő. Nagyon ijesztő. Tehát az, hogy elvesz, meg az illúziója is elvész annak, hogy én egy egyéniség lennék. Én csak a profilom alapján egy kiszámítható manus vagyok, olyan, mint sok ezer, vagy tízezer, vagy milliónyi más a Földön. Borzasztó rossz érzés. Elmondhatatlanul rossz érzés ez. Na mindegy, tehát igen. Valószínűleg te is valami hasonlóra gondoltál, nem? Amikor...
2: Igen, igen, igen, csak én nem vagyok annyira szofisztikált, hogy ezt
0: nem azt igen, nem azt akartam, mondani. Balázs, ezt most miért mondod?
2: Egy értelmiségivel ülök szemben.
0: Miért mondod ezt? Nem, most pont ezzel foglalkozok, aztán ez érdekel. Na, mit hoztál még?
2: Ha az időnk elszakadt, akkor ugrunk, több van, de akkor, hát ha már az értelmiségi kifejezést kiejtettem, akkor...
0: Azt akartam mondani, hogy erről beszélgessünk,
2: szeretném megkoronázni a Száműzött nyelv című esszékötetből az én abszolút kedvenc szövegemből, aminek az a címe, hogy a fölösleges értelmiségi. Ebből egy picit hosszabb idézettel.
0: És a kedves hallgatókat pedig megkérdezzük, hogy találják ki, hogy vajon... Miről szól ez a szöveg?
2: De én nem tudom, nem tudom ezt kihagyni, mert...
0: Na, de mondjad csak, szerintem ez egy fontos dolog.
2: Hagy szóljon a fűrész, tehát, hogy így... Annyit erről, hogy ezt az eszét még régebben egy kurzusom keretében elolvastattam a diákokkal, és mindig nagyon meg voltak döbbenve tőle. Na nézzük. Szememre vethetik, hogy időszerűtlen kérdésekről beszélek, hiszen Európában mindenütt összeomlott a totális hatalom. Zárójel. Előtte arról ír sokat, hogy az értelmiség hogyan szolgálja ki a hatalmat. Tehát ezt a fajta ilyen szolgálelkű értelmiséget veszi a toll a hegyére, zárójelbe zárva. A leigázott értelmiség visszanyerte szabadságát, cselekvő erejét. Valóban. A nagy reményekkel teli 1989-es esztendő eufóriájában így láttuk, így akartuk látni ezt. Azóta eltelt néhány év, azonban elég volt ahhoz, hogy az értelmiség, és itt megint csak a totalitarizmus táptalaján elburjánzott fölösleges értelmiségiről beszélek, fölmérje veszteségét. Lássunk világosan. A zárt társadalom megszüntével egy jelentős értelmiségi réteg nem felszabadult, hanem ellenkezőleg. Elveszítette a világát. A szabadság nagy színjátékát, miután ezt színjátékot először rendezni és dirigálni próbálta, végül is összeomlásként élt át. És... két ideológiai szemüvegváltás között talán először történt meg vele, hogy kendőzetlenül megpillantotta a valóságot, azt tudni illik, hogy fölöslegessé vált. Ő, aki tökéletesen eligazodott a zárt társadalom hatalmi útvesztőiben, most egyszerre a szabadsággal állt szemben, amely túl tágas neki ahhoz, hogy elférjen benne. ő, aki kitanulta, hogyan működjön együtt a titkos rendőrséggel, miközben a háta mögé dugott ujjával jelbeszédes, miközben a háta mögé dugott ujjával jelbeszédet folytathat hőnszeretett népével. Ő, aki megtanult a sorok között olvasni és virágnyelven profétálni. Most azon kapta magát, hogy a profécia nem éppen kelendő cikk, az európai áruk nagy piacán. Mihez kezdjen önmagával? Aki valaha is a hatalommal játszott, vagy akár csak a hatalom önkéntes játékszerűen szegődött, az soha többé nem képes másról gondolkodni, ábrándozni, beszélni és szavalni, csak is a hatalomról. Semmit sem értünk, ha pusztán a politológia műszavaira hagyatkozunk, és nem értjük meg, mintegy az idegszálainkkal is a fölösleges értelmiségi rettenetes, betegségig fokozódó egzisztenciális szorongását. Réges-rég pszichózisok gyötrik, klausztrofóbia, xenofóbia, paranoiás üldözési képzetek. Mindaz, amit a totalitárius társadalom és a vele való kompromisszumok úgy szólván magától értetődően fejlesztettek ki benne. Most mindehhez még a tér hirtelen kitágulása is társul, az érzés, hogy magára hagyták, egyedül van. Pont.
0: Nekem az a... Tehát ez a... Ugye mi az értelmiségről már más, kicsit más, néha más kontextusokban beszélünk, eltelt 20, több mint 20, 27-28 év telt el a rendszerváltás óta, és azt hiszem, hogy ez az első sok, amiről ő ír, én nem tudom, hogy ez szöveg mikor keletkezett, gyöntöm, a 90-es évek közepén.
2: Igen.
0: Ez az első sok, ez tulajdonképpen ez ugye ez a szöveg arról szól, hogy ennek a kommunizmusnak volt egy saját házi értelmisége, mint például ugye az írók.
2: 93.
0: Az írók, ugye ismerjük az írókat. Akik az író szövetségnek a gyűlése, az volt az egyik legfontosabb politikai esemény ugye a kommunizmus idején. És hogy ezek az értelmiségiek, akik törleszkedtek a hatalomhoz, megmondó emberek voltak, válteszek voltak, ugye sorok közt olvastak, meg nem tudom micsoda, hogy ezek hirtelen most teljesen ilyen dezorientáltak lettek a 90-es évek közepén. Ez tényleg így van. Aki nem lett dezorientált, abból meg hülye lett, mint a csurka. Például, hogy mondjak egy példát, tehát az politikus lett. Tehát ő valóban annyira megszagolta, vagy beleszagolt ebbe a világba, hogy nem is tudott élni nélküle, tehát ő kénytelen, ő átnyergelt politikusnak. Aztán megláttuk, hogy milyen sikeresen csinálta ezt. Tehát ez erről szól. Csak azt akarom mondani, hogy, és akkor ennek van egy másik része, amiről mi mindig szoktunk beszélni, hogy ma is megvan az értelmiség, aki ugye a véleményformáló értelmiségnek gondolja magát, és állandóan ott sertepertél a hatalom környékén, és szeretne úgy beleszólogatni, meg úgy megmondogatni, hogy mi van, de amikor arról van szó, hogy felelősséget kéne vállalni, akkor ugye elmenekül ez elől a dolog.
2: Ez a de politikusok
0: két,
2: dolga.
0: Igen, de szerintem két, azt akarom mondani, hogy a két probléma, amiről Kertész ír, és amiről olykor mi szoktunk beszélni, és a jelenkor probléma, ez egy picit már különbözik. Tehát ez a kettő már különbözik. A Kertészféle szöveg az szerintem a kommunizmus alatt értelmiségnek a 90-es évek elején történt széteséséről szól, szerintem. Nem? Nem így gondolod?
2: Te jókat nevettél itt, miközben olvastam.
1: Igen, mert Anikóval beszélgettünk erről egy ilyen két hete vagy három, és pont erről mondtam dolgokat, és azért nevetgéltem rajta jókat, mert egyrészt ugye nagyon találó az, hogy az értelmiségnek volt egy rétege írók, újságírók, akárki, akik egy nagyon szoros szimbiózisban
0: színészek. Éltek. Színészek. Képzőművészek egy része.
1: Tehát igen, tehát szinte mindenki. Nem volt olyan réteg, aki ebben el lett volna érintve, hogy szimbiózisban élt. És ugye a rendszerváltás után ezeknek az embereknek egy része az örült annak, hogy nem tudom, hogy ő részükről ez mennyire volt őszinte, vagy mennyire ilyen karrierkérdés, de voltak olyan emberek, akik úgy látszódtak, hogy felszabadultak ez alól a szimbiózis. Mert ez a szimbiózis inkább olyan nagyon költő, ilyen akarnám mondani, akkor ez egy ilyen halálos ölelés volt a rendszer részéről. Tehát ugye,
0: egyeseknek. De nem mindenkinek.
1: Tehát meg is nyomorított embereket, meg tönkre is tett. És hát én azért nevetek nagyon, hogy én azt látom, hogy ez a mentalitás, ez itt 2017-ben velünk él.
0: Igen, bizonyos fokig, igen.
1: És folyamatosan velünk él. Tehát mindenki képzelje mögé neveket, nem akarok mondani, mert teljesen nyilvánvaló, tényleg ez az aktuál rész.
2: Igen, az aktuál rész, mint mindig most is,
1: igen,
2: kihagyjuk.
1: Tehát van benne ennyi a mérséklet. Tehát, hogy emberek nem változtak, hogy ugyanúgy szükségük van szimbiózisra a hatalom részéről. Tehát nincs szimbiózis, nincs élet. Valakit szolgálni kell. Tehát valakit...
0: És az is zseniális egyébként, amit ír, hogy és ha valaki ebbe beleszagol egyszer, akkor nem tud visszamenni. Igen. Már. Tehát ez egy ilyen, olyan, mint a narkó szerintem.
1: Sok ember van, aki szemlélhetően nem tud, és nem akar felszabadulni.
0: Na Balázs, azért még mondd el, te is a véleményed, már itt nagyon a végén járunk.
2: Nagyon jó a hangulat, de hogy valahogy engem ez a szöveg nagyon kellemetlenül érintéssel is szomorít, mert itt nem tudok nem reflektálni arra, hogy nekem is van egy életem. Szerintem az az egyik nagy kérdés, hogy vajon amit mi csinálunk, hogy ennek mi értelme van. Tehát, hogy itt azért vagyok nagyon nehéz helyzetben, mert
0: most melyik része a rádióra?
2: Pillanat, nem, így általában. Tehát, hogy engem ki lehet kergetni a világból azzal, hogyha valaki azt mondja, hogy független értelmiségi. Ugye, tehát, hogy én ettől rögtön rosszul vagyok, mert nem csak a hatalomhoz való angazsáltság miatt, hanem úgy általában szerintem nincs független értelmiségi. Egyszerűen azért, mert hogy ugye élnünk kell valamiből. De kicsit úgy vagyok ezzel, mint ugye az értelmiség útja a szocializmusban, hogy az egyik járhatatlan, a másiknak az alkoholizmus. Hogy viszont a másik út, amit látok a független értelmiségi mellett, az, aki így beáll a hatalom uszájába, és akkor örül a csontnak, amit éppen dobnak neki, és egyébként meg boldogan dicsőíti, amit dicsőíteni kell. Vagy vitatja, de akkor úgy vitatja, hogy az igazából
1: fölér egy
2: dicsérettel.
0: Igen, ezt is.
2: És hogy viszont nekem ezzel az a gondom, hogy lehet, hogy ez így van Magyarországon, de én ezt nem tudom elfogadni. Mert ahhoz már túl sok mindent láttam külföldön, hogy azt gondoljam, hogy van valami ilyen önálló szellemi létforma, hogy lehet úgy a szellem, a betű, a könyv dolgaival foglalkozni, hogy ne kelljen egyrészt elkurvulni valamelyik hatalom
0: nem
2: irányába.
0: Pislogni állandóan.
2: Másrészt meg ne ilyen idióta illúziókat építsünk föl magunknak, hogy mi vagyunk a független értelmisége, egy sálat terelünk a nyakunk köré, kalapot veszünk, és akkor az már nagyon menő. És kicsit így a saját személyes tragédiámat látom ebbe, ha lehetek ennyire őszinte egy a műsor végén, hogy nekem egyik út sem kell, viszont nem tudom, hogy van-e más út itt. Máshol van, de hogy vajon itt Magyarországon? És én nem akarok külföldre menni.
0: Hát máshol az van, hogy azért ott van egy, bocsáss meg, csak mert te is mondani akartál valamit, ugye azért itt sose felejtsük el az egzisztenciális függetlenséget, mint tényezőt. Egyszerűen, mint értelmiségi, tehát ha a szellemi szakmákat űzöl, akkor ezeknek a szellemi állásoknak, a szellemi pozícióknak a döntő része kötődik valahogy az államhoz, egyetemi állásokról.
2: Jó, de még egy egyetemi tanári állás azt szerintem nem olyan necces. Tehát, hogy ezzel támogatod a rendszer, de ez szerintem hülyesség.
0: De az, hogy nehezen tudsz ebből kivonulni. Tehát azt akarom mondani, hogy a függetlenség, mert gondolom azért arra gondolsz, nyugaton így valósul meg, hogy van egy nem tudom én, egy államtól független nagy szféra, ahova
2: felszállt. Mondok sokkal jobbat. Imádom, az én kedvencem Sir Stephen Runciman, angol történész, aki egészen lenyűgöző medievalista és bizantológus volt. Életében összesen 3 évet dolgozott egyetemen, azt is Isztambulban azért, mert hozzáférhetett olyan kéziratokhoz arab nyelven, ami neki kellett, és ő valójában egész életében teljesen független volt, mert egy olyan vagyont örökölt a családjától, igen, hogy ezt megengedhette magának. Igen. Emellett persze járt előadásokat tartani, tehát hogy volt egy ilyen nagy reputáció és ázsiója, de ő teljesen független tudott maradni, és meggyőződésem, hogy ezért olyan az életműve, amilyen. Csak hogy itt ugye...
0: Na ez az, ami nincs nálunk, igen. Tehát, hogy nagyon...
2: Nem... Élet végéig egy kellemes kót kastélyban. Éldegélt.
0: Na most, hogyha viszont nem tudod egzisztenciálisan függetleníteni magadat, akkor, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy semmi... Nincs jó hírem neked, tehát már ha én hozom a hírt. Tehát, hogy ez fel fog maradni, ez a dilemma. Tehát, hogyha értelmiségi vagy, akkor valamilyen módon kötődnöd kell a politikai hatalomhoz, vagy az államhoz. Tehát valahogy bele fog szólni az élet. Itt ebben a régióban képtelenség, hogy állammentesen tudj entelektuál maradni, ha ez egyáltalán jelent bármit is ez a szó, hogy értelmiségi, tehát gondolkodó ember, vagy a szellem embere.
2: Igen, én az értelmiségi kifejezést is utálom. Max, te mit szerettél volna?
1: Volt egy olyan pont a mondandódban, amikor azt szerettem volna hozzátenni a dologhoz, hogy tehát ez az értelmiségi léthez, akkor pont a nyugati értelmiségiekről beszéltem, más országból kikkel találkoztál, hogy ehhez azért az is, arra is óriási szükség van, hogy valaki vállalja a következményét a dolgoknak. amiket tesz vagy nem tesz mindennek, mindig, minden körülmények között teljes terjedelmében, és azt gondolom, hogy ez rettenetesen ritka itt ebbe a kelet-európai régióba. Tehát a következmények az soha nem baj, hogy másokra vonatkoznak. És tehát ez az egyik része. Hát a függetlenség az meg, oké, most ez a példa, hogy örökölt valaki egy vagyont.
2: Ez jó, de ez mondjuk a atipikus azért, tehát hogy itt...
1: Ez atipikus. De ugyanakkor, tehát íróként vagy művészként könnyebb függetlennek lenni. Egyszerűen nem kell elfogadni az állami csecset, nem kötelezett még senkit az állam arra, hogy kitüntetést elfogadjon, bármit, erkölcsit, anyagit, számomra én ehhez anarchista vagyok. Tehát, hogy nem tudom fölfogni, hogy hogy lehet egy állami kitüntetést nem visszautasítani.
2: Hú, most akkor az akadémiai ifjúság díjat nekem is vissza kellett volna adnom ezek szerint.
1: Én azt gondolom, hogy ha olyan helyzetben lennék, én...
0: Ez csak Max mondja, én nem mondom. Nem tudom egyébként.
1: Hogy én nem fogadnám el. Ennyi idősen számomra már az látszik, hogy az állami kitüntetés az mindig egy kicsit a mi kutyán kölykei mindig egy kicsit jobban kivannak ebbe a régióba tüntetve, lehet, hogy más régiókba is, és hogyha jön egy teljesen másik szemléletű rendszer, akkor másokat fog kitüntetni. Tehát ebből a szempontból ezek a kitüntetések nem tükröznek semmilyen szakmai kiválóságot vagy kvalitást. Ez egy az állam számára megfelelő, vagy tettünk rád egy pecsétet, szeretünk.
0: Na hát...

0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.
1: Vanek úr lassan nélkülözhetetlen lett. Senki sem tudta, hogy miben és miért, de az volt. Esténként már várt ránk Macskaláb című törzs vendéglőnk, ahol hazamenetel előtt váltakozó anyagi helyzetünkhöz képest egyesek közülünk köretet vagy sört szoktak fogyasztani. Ezen az estén velünk jött Nedda is. Valamennyien bemutatkoztunk, és természetesen beleszerettünk. De ezt nem lehetett közölni vele. Nyomban látszott, hogy krakérel hajlandóságok szunnyadoznak benne, és a kutyakorbácsot nem csak nőies hiúságból, mint díszt hordja magával. Párizsban ez a műszer bizonyos jelentőséget kap egy hölgy kezében. Különösen, ha suhogtatja, mihelyt valaki szépen ránéz. Különben elszánt, harcias, bűbájos szabad gondolkozó volt, különösen, ha komor ráncokat vont a homlokára, és nagyképű kijelentéseket tett, és sűrűn tett ilyeneket. Úgy látszott, hogy nem volt társasága, és most végre elszánta magát, hogy mégiscsak felveszi a társas érintkezést emberekkel. Már ezen az első estén szinte Vanek jogait sértő módon elnökölt közöttünk. Maguk, mondta, szentimentálisan érzékenyek és dühösek az emberiségre, mivel nem veszik tekintetbe hiúságukat. Holott ez egy harctér. Mennyire igaz, bólogatott Vanek úr, aki időnként megszólalt, holott sohasem hallotta, amit beszélünk, de leplezni akarta ezt, tehát a felriadt a merengésből, tagadott vagy állított valamit, hívott a söréből, vagy másnak a söréből, és tovább merengett a pajzsmirigyeinek jellemző mélabújával tekintetében. Mademoiselle író? Nem vagyok Mademoiselle, hanem Nedda. És nem vagyok író, csak írok. Kárpát Renét annyira felvillanyozta a nő jelenlét, hogy felugrott és azt ajánlotta. Rendezzünk szerzői estet. Nem érdekel senkit. Ezt Zombori Sálkrodóf mondta, aki szintén beleszeretett Neddába. Tehát rossz néven vette a Valpurgis éj című balett szerzőjének kezdeményezését. Rendezzetek 5 órai teját, vagy Miss Európa választást, azt talán érdekel valakit. Kárpát René kérte, hogy ne haragudjon, amiért tömören lónak fogja nevezni, de az elmondottak tökéletesen kimerítik e bús igavonóból képzett melléknévnek a lóságnak ismertetőit. Mert hová jutnánk, ha művészek a divat és a különb anyagi lehetőség miatt állandóan korunk felszínén mozognának? Ez nagyon helyes megállapítás, bólintott Vanek úr. Tekintsenek engem úgy, mint művésztársukat, aki szintén küzd Párizsban, tanul és ír, és azt akarják, hogy eljárjak ide, fogadják meg, hogy egyikük sem lesz szerelmes belém. Ezt valamennyien ünnepélyesen megfogadtuk. Nyugodtan tehettük, ugyanis ekkor már, mint említettem, valamennyien szerelmesek voltunk. Viszont a hölgy jövő időben vette ki a fogadalmunkat. Ekkor azonban váratlan dolog történt. Hirtelen kicsapódott az ajtó, és egy hatalmas, csontos állú, jóképű fiatalember lépett be, aki társaságunk kirobbanó, meglepett lelkesedéssel üdvözölt. Sába! Itt a sába! A viszontlátás boldog percei voltak ezek. Általános ölelés, hátveregetés és kartapogatás következett.
2: Sába István, nagyon tehetséges színművész, nemrég a Szahara színpadon egy rémdrámában az egyik legionárius közlegényt alakította.
1: Mutatta be barátunkat Saroltai Rezső, a kitűnő szobrász. Én is voltam a légióban, szólt Vanek úr. Ez egy jó hely, nem is értem, miért szöknek sokan onnan el. Nekem nagyon jó dolgom volt, leszámítva egy Mehár nevű törököt, akinek egyszer azt mondtam, szép idő van ma, és attól fogva minden étkezés után felrázott és megpofozott, mintha kamalas orvosság lennék. De úgy különben kellemes. Gyakorlatozni alig kell, harc sosincs, csak az a kínos, ha az ember megszökik, és egy művésznő szekrényébe bújik el, mert ezek énekelnek. Valahogy egyszerre feszült lett a hangulat. Sába nem beszélhetett arról, hogy honnan jött. Nedda idegesen mozgolódott, és Kárpát René a noteszben kotta fejeket írt. Bizonyára a jelenlévő medikáról egy titkos kompozíciót, amit a kutyakorbács következtében nem lehetett közölni. Fizetni? Elkísértük Neddát. Mikor elbúcsúzott tőlünk, megígérte, hogy máskor is eljön, mert jól érezte magát. Sába csodálkozott, amikor Vanek úr elővette a kapukulcsot, kizárt, köszönt a lánynak, aztán velünk jött tovább. Vanek úr itt a házmester, aki lakását elvesztette, de állását nem. Közöltük a Szaharából érkezett fiatalemberrel, akinek ez szemmel láthatólag sok volt egy estére. Azon felül, mondta Vanek úr, közölnöm kell önökkel, hogy amatőr házmester vagyok. Keftelésből űzi? Akkor bolond lennék, és nem amatőr. Amatőr szerintem annyit jelent, hogy egy házmester erőre megkapja az évi fizetését, eljátsz a ruletten, de tudja, hogy mi a becsület, és továbbra is használja ezt a címet, amely itt tiszteletbelivé vált, mint egy konzulátus. A definíció, szólt elgondolkodva az örökké flegmatikus nagymogul, kisé pongyola. De ha meggondoljuk, hogy éjszaka van, és a házmestereknél ez a viselet nem ritkaság, úgy belenyugodhatunk. Ön szakképzett ember, bólintott Vanek úr, és pedánsan alsó karjára tette esernyőjét. Sába bevallotta, hogy az afrikai katonáskodás alatt rájött, hogy semmitől sem fél. Itt azonban úgy érezte, hogy tévedett, mivel félt tőlünk e társalgás közben. Amikor megpillantotta főhadi szállás nevű albérletünket, kissé meghökkent. Almási, te azt állítottad, hogy itt forr valami, hogy itt van még lehetőség. Hallgattam, Sír Lajos felelt helyettem. Mit akarsz, ha nem is forr valami? A fejünk az fő egész nap, és bőven van rá lehetőség, hogy ne táplálkozzunk. Most már Sába, különösen miután Vanek úr elaludt, jobban feloldódott, és mesélte hihetetlennek tűnő élményeit. Csodáltuk Sábát. Éreztük, hogy férfi lett. Hogy valamivel erősebb, szomorúbb, okosabb. Hogy valamiben fölöttünk áll. Tatár szemével, bronzszínű arcával, szűkszavú nyugalmával. Mit tesz a légió az emberekkel? Bükk Iván vagy én, vajon hogy állnánk most itt, Sába helyében? Csillogó szemekkel hallgattuk. Micsoda élmények, veszélyek, kalandok, Szahara, szökés, nincs víz. Van valami terved? Kérdezte Ribári, aki az ágyból hallgatta Sába

Itt vannak ebben a piros füzetben. És átnyújtott nekem egy vaskos piros füzetet, amelyről lekaparta a kincstári jelzést. Ilyen pedáns volt. Feljegyzései nem hivatalosak, de hát levakarta. Közösen elhatároztuk, hogy folytatásos regény formájában, mert ez most keresik Párizsban, feldolgozom az élményeket, és rövidesen valamennyien meggazdagodunk belőle. Elmeséltem Sábának Annával való találkozásomat. Mikor utazott el Anna? Kérdezte Sába hirtelen, és látszólag közömbösen, de valamiért tűzvörös lett. Talán 2 héttel ezelőtt, válaszoltam. Bolondul szeret ez a nő. Istenem, ha engem valaha úgy szeretne egy asszony, hogy hajlandó lenne otthagyni a karrierjét, az ünneplést, és eljönne velem a szegénységbe, amiről épp olyan nyugodtan írnak a regényekben, mint a Szahara borzalmairól. Pedig az életben még sohasem hallottam világhírű színésznőt, aki ilyet tett volna. Azt hiszed, hogy komolyan otthagyna mindent, értem? Kérdezte Sába. Utánad szaladna a világ végére. Lehet, mondta válatvonva, de ha én nem tudok utána szaladni az érvényesülés útján, akkor mégsem. Nem lehet az, hogy az ember mindig alázattal és bűntudattal nézzen egy asszonyra, hogy mit hagyott ott érte? Ha volt szíve elszerződni mellőlem, hát ha rábeszélted, te mit csináltál volna? Hallgattam. Természetes, hogy az ember rábeszéli, és menjen, ha akar. És akarjon, ha mehet. De ne tudjon menni, akkor sem, ha akar. Különben kell a kutyának az egész. Fiú, szólt hirtelen Sába. Nekem még egy sürgős elintéznivalón van, ami néhány napot igénybe vesz. Aztán jövök közétek. Ne nagyon emlegessétek, hogy találkoztunk, mert az is lehet, hogy egyesek kutatnak majd utánam. Sába ezután eltűnt a szemem elől, és már csak igen különös körülmények között találkoztam újra vele. Nedda pedig valóban sűrűn eljárt közénk, és én egyre jobban beleszerettem. Már izgatottan vártam, mikor jelenik meg újra közöttünk. Egyik este nagyon idegesen érkezett. Mialatt beszélgetett, többször is rám nézett zavartan. Talán érzi, hogy tudok valamit. Vagy talán feltűnik, mert úgy látszik jó megfigyelő, hogy egy pillanatra sem veszem le róla a tekintetem. Ha nem csalódom, szólt hozzám, maga kolléga. Úgy van, felelte bükkiván. Szintén kollégája, akár csak mi. Neki sincs egy vasa sem. Hol szokott szórakozni Párizsban? Kérdeztem. Nem szoktam szórakozni, mondta is ajbigyeztve vállat vont. Aztán horpadt plédobozból egy cigarettát vett elő, oda ütögette a fedeléhez, és rágyújtott. Szóval leszögezhetjük, hogy ez a maguk társasága csupa első rangúnak minősített kezdőművészből áll? Úgy van, felelte Sír Lajos fél száján örök fanyar iróniáinak egyik jellegzetes mosolyával. Mégis lehet, hogy akadt közöttünk egy igazi is. Emelem poharát, szólt hozzám lelkesítően Banek úr, és sajnos már emelte is, mielőtt megragadhattam volna. Fel a fejjel, fiatal barátaim! Az élet olyan, mint az asszony. Ingatag! Úgy van, kiáltott Feri Bári. Banek úr ért a filozófiához. Valaha nagyon imbecilis lehetett. Meghiszem azt, vállalta a megjegyzést Banek úr azon hitben, hogy Ribári nagy tisztelője, és túlértékelte őt a megjegyzéssel. Neddát figyeltem. Végre is lehet, hogy Ribári pimassága idős férfi rokonával szemben sérteni fogja. De nem. Elfojtott mosoly vonaglott át a száján, és ő is ivott egy kort sört. És most valamennyien együtt vannak? Kivéve Pataki Máriát, szólt Kárpát René. Almási Péter méltatlan mennyasszony az illető, aki jelenleg körünkből egy polgári, tehát jobb létre szenderül. De nem csak szenderül, hanem kereskedik és táplálkozik is, amiért illően meggyászoltuk. Kétségtelen, hogy Nedda egy futó pillantást váltott Vanek úrral. Miért? Lehet, hogy most már a felizgatott képzeletem gyanakvással reagál mindenre? De valamennyiünket rendkívül izgalomba hozott a szenzációs esemény. Nő van közöttünk. Hát, ha még tudnák a rejtélyes ház, a vándorló világítás rejtélyét. Akkoriban szerencsére izgalmas mellékkörülmények nélkül is alkalmas volt a társaság, lelkileg arra, hogy kissé megőrüljön egy nőért. Nőnél

0: nélkül sem volt itt sok normális ember. Így azonban csupa lázas, inkább lelki élményre, mint szellemi kalandra kiéhezett tekintet tapadt Neddára. A Bulmisnek rövidített Szemmis ellen álltunk rossz kedvűen. Ne kísérjenek haza, mondta Nedda röviden, meg a láza udvariaskodás. Na de most egyedül. Nem vagyok egyedül. Korbáccsal járok, jó éjszakát. És elsietett. Visszhangosan kopogtak léptei. Amikor a társaság befordult a sarkon, lemaradtam, és csúf dolog, de be kell vallanom, Nedda utánosontam. Ütött kopott utcákon át, zegzúgos sikátorok között sietett. Talán egy óráig is eltartott, hogy így, egyenletes, de gyors léptekkel ment, egyszer sem nézett hátra. Pedig hol jár? Belville-ben. Ez volt hajdan Párizs hírneves apacs negyede. És ma sem polgáriasodott el nagy mértékben. Nem, szó sincs róla. Így éjfél után, amikor lezajlott az esti turistaforgalom, legkevésbé sem biztonságos ez a környék. De Nedda megy. Határozottan, céltudatosan kopogó léptekkel egy pincehelyiséghez. A olyan romantikusan piszkos és félelmetes vendéglő. Illetve lebúj. Harmónika nyekereg benne búsan. Most odaér. Csak az ajtót nyitja ki, és megáll a lépcső előtt. Mit keres itt? A szomszédos kapu mélyedésben állok, amikor ismét megjelenik egy rongyos, ősz egyénnel, köpcös, züllött külsejű emberrel. A legfeltűnőbb ezen az emberen a homloka. Görbe. Mintha behorpasztották volna, olyan a formája. Elvétve egy-egy szót hallok abból, amit beszélnek. Ne törődjön a pénzzel, súgja izgatottan Nedda. 2 évet ülhetek ezért, hallom a bizonytalan feleletet. Ez a görbe homlokú toprongyos püffet jacz olyan a lány mellett, hogy megfájdul az ember szíve. Suttognak. A férfi ezt mondja. Miről tudom? És Nedda válaszának csak a töredékét hallom. A robbanógránát, ez a jel. Nem török így be, hallatszik tisztán, amint a férfi suttog. Gránát? Betörés? Mi ez? Merénylet? Anarchisták? Ki ez a nő? És megy ismét messzi, hosszú útvonalakon, sietve, öntudatosan, erélyes, csizmás léptekkel. És már a Boulevard de Sevastopol rója, átcsap a Rivolira, egyre nagyobb sietséggel. Valahol a Madeleine templom környékén befordul, és megáll egy kapu előtt. Kulcsot vesz elő, kizárja a kaput, bemegy. Tehát itt is lakik. Rue Forbin 18. Állok, folyam a kaporáros szagú füstjét, és az ember úgy megérti egyszerre, hogy milyen az, amikor egy nőért valaki cserben hagy barátot, testvért, sőt, olykor még gyermekeit is. Lassanként elindulok hazafelé. Most, mintha roppan denevér szárny kavarná fel a levegőt, finom mesz keletkezik, és befordul a sarkon egy impozáns, csillogó, fekete túrakocsi előkelően, szinte vattázott motorral, és odakördül a Rue Forbin 18 elé. Megáll, de járatja a motort. Már nem is ér váratlanul, hogy Nedda kilép a kapun, és beszáll az autóba. És attól sem haltam meg, hogy káprázatos estély ruhában van. Belépőjéről derékig lógnak a legértékesebb szörmék. És az elzúgó túrakocsiban ott ült mellette egy nagyon előkelő őszférfi. És ez mindenek felett a legborzasztóbb volt. Ha egy nő hazudik, csal, bűnöző, gyilkos, tébolyult, züllött, még nem a legrosszabb. Hát akkor mi a legrosszabb? Ha mást szeret, az a legrosszabb. Azt nem lehet kibírni. Az elviselhetetlen. Az befejezett kín, mint a halál. Nincs kiengesztelés. Mert más szeretni nem bűn, tehát megbocsáthatatlan. A barokk villa. Megindult a rajzás a Szajna parton. Párizsban tavasz lett. szép, zöld, boldog tavasz. A manzárdok népe boldogan élvezte a hirtelen támadt ragyogást. A Boulevard Mitch, a Saint-Germain és a Pantheon környéki kis szálok népe előzönlötte a Szajna partját, és a korlátokon üldögélve lógáztak lábaikat a víz felett. Tanultak és verekedtek, és vitatkoztak vagy fütyüréztek, míg a folyómenti lépcsőn félvállukra dobott kabáttal, orrukra húzott sapkájuk alatt szundítottak a hajósok. Némelyik szájharmonikázott. Igaz, még eléggé hűvös a tavasz, de már csillagokat bontogat fenn az alkony, ahogy szépi a színekbe süpped a nappali fény, és a szél jó ízű szagokkal járja be a várost. A sok nyilvános kert és valahány hosszú ódon utca most mind benépesedik, nyüzsgő, zsibongó, százféle nyelven hadaró, rongyos, elegáns, rikító és fantasztikus külsejű egyénekkel. Valószínűtlenül sovány művészek rohannak itt, karonfogva elmebajos medikákkal. Lázbeteg feltalálók sietnek lelkentezve és cél nélkül. Modellek, apostolok, anarchisták és közelebbről meghatározhatatlan egzisztenciák zagyva macszája, mint hosszú télből szabaduló méraj óriási tetvágyjal előzölli a környéket, izgatottan, hisztériásan, hadarva és gesztikulálva. Ekkor történt a katasztrófa. A házi asszonyunk az egyik tavaszi reggelen kopogtatás nélkül nyitott be hozzánk, és megállt az ajtóban, mint az eleven végzett. Bizonyos, hogy Augiász istálója sokkal rendesebb hely lehetett, mint ezen a reggelen a mi szobánk, ahol mindettől eltekintve kétszer annyian voltunk, mint ahány ember ennyi légköbméteni területen józan számítás szerint elfér. A házi asszony álláspontja röviden ez volt. Szemet hunyt afölött, hogy öt ősbérlő felhozta két barátját. Nem szólt semmit, amikor a két barát idehozta három újabb cimboráját. Miután azonban most már nyilvánvaló előtte, hogy züllött alakok menhelyévé óhajtjuk alakítani a lakást, a következő alternatíva elé állít bennünket. Vagy kiürítjük a bérletet délután két óráig, vagy elmegy a rendőrségre és bejelenti, hogy a lakásában foglalkozás nélküli és pénztelen külföldi állampolgárok garázdálkodnak, akik nagyrészt bejelentési kötelezettségüket is elgalasztották. Ismerve a rendőrség rideg magatartását, ilyen minősítésű külföldiekkel szemben kénytelenek voltunk elhagyni a lakást. Délben a nyomor különítmény tagjai férfias, de megható búcsú után távoztak a szélrózsa minden irányába. Kárpát René, régi hálótársam, együtt maradt velem, és kettesben haladtunk szegényes cókmókjainkkal a Basti irányába. Hogy miért pont arra, nem tudom. Célunk nem volt tehát minden irány a miénk. Itt megpihentünk, hogy hadi tanácsot tartsunk, míg körülöttünk leírhatatlan sokféleséggel morajlott a déli forgalom. A Walpurgis Éj című balett komponistája kétségbe esetten álltott a siketítő lárma közepén, olyan tanácstalanságban, olyan keservessé törpülten a hatalmas emlékoszlop alatt, szőkeségével, túlérzékenységével, energiátlanul és remegő térdekkel, mint aki halni készül. Azután tétován rám nézett. Azt gondolom, a menhely. A menhely. Először nem bírtam szólni, de erőt vettem magamon. Igazad van, feleltem szinte közömbösen. Aludj a menhelyen. Lehet, hogy holnap már én is ott leszek. Ezt természetesen csak megnyugtatásul mondtam. A menhely szörnyű és félelmetes valami volt a szemünkben. Csak tudná az ember, hogy miért. Talán a magánélet teljes, megdöbbentő hiánya. Vagy mert este annyi ember üldögél hozzátartozói között szegényes otthonában, vagy fényes palotában, oly mindegy, de éppen ilyenkor aránylag kitaszítottabbnak érzi magát az ember. Most azonban bátorítani akartam Kárpátot. De látom, hiába. Ő tudja jól, gyáva dolgot művel, letört a küzdelemben, leghamarabb mindnyájunk között. Ne haragudj, motyogta és ment, lecsüggedt fővel ingatagon, életének-e világosi haditénye után roskadozva a menhely felé. Én ott maradtam közepén a nagy térnek, ahol hajdan az előkelő és világhírű börtönintézmény állt egy föld alatti villamos helyén, az emlékoszlop alatt, a Járda szigeten, mely akkor az egész körülöttem zajló élettől határolt el, mintha puszta sziget lenne. A Rue Royale végén összetalálkoztam Sír Lajossal. Utolsó frankunkkal betértünk egy bisztróba. Mennyire vagy a regénnyel? Kérdezte Sír Lajos, a melegtől nyomban bóbiskoló fejjel. Sajnos a meleg helységek morfiumként hatottak rá. Vagy két fejezetet megírtam. Nagyon érdekes. Régen gondolom, mondja úgy szólván álmában, hogy nekem a regényírás valahogy jobban menne, mint a költészet. Istenem, mit ülök én itt? Gyerünk! Hová? Mindegy. El a Bohémiából. Valami rettenetes életszomjúság fogott el. El innen. Kihúztam zsebemből a vörös füzetet, amelybe még bele se pillantottam, s ezt írtam a fedelére. Lajos, írd tovább a regényt, és juttasd el a folytatásokat hozzám. Megpróbálom elhelyezni. Én most valami máshoz kezdek. Élni, pénzt keresni. El ebből a poshat, szegény szaggal, pózokkal és titkos szomorúsággal teli világból. Sába feljegyzéseit, a piros füzetet Sír Lajos zsebébe tettem, és kifizettem két viándót. Sír Lajos már aludt. A bisztró megtelt füsttel, zajjal, csörgéssel, ahogy érkeztek a kofák, és a hangzavarból néha kirikoltott az ellenőrző pénztár csengése. És Sír Lajos, a költő, aludt. Halálosan sápadt arca, sírásra görbülő ajkainak gyerekes kifejezése, és a felső zsebéből kikandikáló fogkefe szőrös vége jelképes látványnak rémlett előttem. Szája szögletében egy ott ragadt golóház blő vége füstölgött, és olyan volt így, mintha tréfás emberek illesztették volna ezt az elhamvadt cigaretta véget egy alvó gyerek szájába. A Concordon álltam, mikor valaki nagyot csapott a vállamra. Hátrafordultam. Vanek úr állt mellettem, mosolyogva, rövid szürke felöltőben, és olyan vakító sárga cipőben, hogy káprázott az ember szeme. És a cipő ragyogásán felül Párizs forgalmi lármájával versenycsikorgott. Levette alsó karjáról az esernyőr fogantyúját, maga elé rakta jó messzire, és elindult. Nincs lakása, mi? Kérdezi egy tőkepénzes pártfogó hangján. Csak ugyan nincs?
1: Semmi az egész. Velem fog hálni.
0: Vanek úr hol alszik?
1: Még nem tudom.
0: Jó, este ott leszek. És búcsút intek.
1: Halló, ne szaladjon!
0: Felel és visszahúz. Maguk fiatal emberek úgy belerohannak a világba, türelmetlenül és idegesen, mint a rakéta. Úgy áll a helyzet, hogy van lakásom. De kérdés, hogy megfelele magának.
1: Már is menjünk oda.
0: Érdekel, hogy milyen hely lehet az, ami e pillanatban nekem nem felel meg. Hová vezet? A barokk villához.
1: Én itt végre is házfelügyelő vagyok, mondja, és tudok egy zugot, ahol ha megfelel önnek egy szerény ágy,
0: de igazán nagyon szerény ágy. Mégis milyen szerény? Egy teknő. Nincs benne mosott ruha, vagy ha van, akkor megkísérelheti a mángorlóval. Közben odaértünk egy kis ajtó elé, melyen ez áll egy táblára írva. Mosókonyha, vigyázat! Ne ingereljük a bestiát! Ön itt egy közveszélyesen ingerlékeny mosónőt tart rabságban?
1: Még ez esetben sem neveznék bestiának egy hölgyet. Nekem volt gyerekszobám.
0: Felelte önérzetesen, és már is fölényes tréfálkozásával vállon veregetve.
1: Jöjjön, fiatalember!
0: Benyitott. És most megéltem a legfélelmetesebb csodák egyikét. A mosókonyha sötét mélyéről halk morgás hallatszott. Egy bizonytalan, lomha árnyék mozdult, és vontatott egyforma járással előtűnt a sötét homályból. Nem, ez álom.
1: Egy oroszlány nyújtózott el két melső talpára lapulva, roppant száját ásításra tátva, majd fölegyenesedett, megnyalta gyorsan az orrát, és nagyot tüsszentett. Egy élő oroszlán lassan odajött egész elénk, és kíváncsian rám nézett, majd kérdően Vanek úrra. Úgy festett, mint aki nyomban vállat van, és így szól. Miféle pasasokat cipel maga haza? Ez az ifjú velünk fog lakni, csebegett a Nestorunk a dúvaddal. Legyen hozzá barátságos, Vendréner úr. Uri fiú, nem dicsekedhetem hősi tettekkel, de a gyávaság nem tartozik egyébként számos emberi gyarlóságom közé. Most mégis a meglepetéstől, de az is lehet, hogy a rémülettől dermedten álltam ott. Teljesen egyedül, a mosókonyha küszöbén egy oroszlán és egy őrült társaságában. Önkéntelenül hátraléptem. Valamibe beleakadt a lábam és hanyattestem. Vanek úr mosolyogva hátrafordult, és nem értette a dolgot. Ennyire csodálkozik. Nagyon ártalmatlan lény ez a Vendréner ragadozó, és rendkívül koros. Se foga, se körme. Az izma teljesen elsorvadt. Megjárta kétszer Európát, megjárta Afrikát, de legjobban megjárta a gazdámmal, aki rám bízta. Ha továbbra is fekve marad a földön, kihozok egy párnát. Meg sem mertem moccanni. Minden ember tudja, legalábbis ösztönösen érzi, hogy nyugodtan kell maradnia, ha vadállat tartózkodik szabadon a közelében. Jól lakott bestiától nincs mit tartani, ha nem ingerli egyetlen mozdulattal sem az ember. És Vendréner úr kicammogott a mosókonyhából. Lassan odaléptetett hozzám, körüljárt, megszagolgatta a kezemet, az arcomat, végig húzta nyelvét a homlokomon, a fülembe szusszantott egy csomó port, azután, mintha jó ötletemet utánozná e helyjel kapcsolatban, szépen odasüppett mellém, úgy, hogy roppant feje pontosan a hónom alá került. Igyekezte szemmel jelezni Vanek úrnak, hogy megnyugtatása ellenére helyzetemet tűrhetetlennek tartom, de árnyékban volt a fejem. Vanek úr úgy látszik nem sejtette, hogy milyen tragikusan fogom fel a dolgot, mert kihozott egy párnát a mosókonyhából és odadobta. Aztán az ajtó mellett egy felfordított hombárra ült, és mintha csak úgy békésen hevernénk ott az oroszlánnal, derűs csevegésbe kezdett. Ő gazdám az állatkertbe adta Vendréner urat, de közben tönkrementem. Ugyanis a saját fenntartásomra szánt összeget egy véletlen szerencsétlenség elvitte. Véletlenül mindig egy másik szám jött ki a ruletten, mint amire én tettem. Napokig. Vártam, hogy a rulett megunja, de nem. Elvesztettem mindenem hazárt játékon. Hát hallott már ilyet. Mit tegyek? Saját emeleti szobámat kiadtam Neddának. Vendréner urat pedig elhoztam az állatkertből. A bestia ott úgy is hisztérikus lett, mert a frászt kapja, ha a pávák rikoltoznak. És azt a régebbi ötletemet, hogy az oroszlán nyugalma érdekében a pávákat szájkosára lássák el, az állatkert ridegen elutasította. Ez jó ok volt arra, hogy kivegyem Vendréner urat, és az ellátására folyósított összegből magamat is fenntartsam. Természetesen a mosónő azóta nem jár ide, mert a ragadozó fél tőle. Csapkod a ruhákkal, meg kiabál. Mindezek ellenére nem mertem moccanni. Végül is Vanek úr véleménye nem 100%-ig megnyugtató. Vanek úr azonban azt hitte, hogy esti beszélgetésünkhöz helyezkedem el ilyen közvetlen módon egy virágágyban, mert a nedves tavaszi föld jót tesz a hűlésemnek. Az a szörnyű érzésem támad, hogy nyomban köhögnöm kell. És nem merek. Feszül a tüdőm, szinte szétrobban, és ott fekszem a földön mozdulatlanul az oroszlán mellett. Vanek úr előhúz a zsebéből egy szivart, megnyalja oldalt, hogy visszatapadjon egy elváló barna levél, rágyújt és füstölve mondja. A gazdámnak jó, oroszlán vadászaton van. Igazi globetrotter, csak roppant rigolyás. Úgy félti a bútorait meg a holmiait, állandóan azt követeli, hogy minden szobát, minden ajtó zárját ellenőrizzem, mintha megenné valaki a holmiát. Jól fekszik ott? Tudja, a nagyanyám volt ilyen. Ha nem volt vendég nálunk, csak állni szabadott a szalomban, hogy ne rongáljuk a székre alkalmazott védőhúzatot. Reszket, hogy én esetleg lakót engedek ide, vagy nyitva felejtek valahol egy ajtót, nem zárom jól az ablakot, és ezért állandóan hosszú leveleket irkál, és vallat és faggat, meg ilyesmi. Most kérdem én önt, mint okos ember, hiszen író, mi az érdekes számára abban, ha a mosónő fia, ha elismerem, hogy egy gengszter, nem vitás, beveri az ablakot valahol? Erre tüzetesen ír és faggat, hogy melyik ablak tört be. Tán nyitva volt valamelyik emeleti ablak, pedig ott ugye csak én lakom. Hát megírom neki, hogy olyankor csak kinyithatják az ablakot, ha meleg van. Erre visszaír, hogy kinek van melege és miért. Én azt felelem, hogy ilyenkor mindenkinek melege van, mert kitavaszodik. Erre roppant dühöseget ír, hogy biztosan nem értesítem alaposan. Azonnal menjek végig a ház valamennyi szobáján, és mindenről írjak pontos, részletes jelentést. Erre küldtem neki egy leltárt. Képzelheti, hogy ehhez értek. Pontos, jó leltár volt. Beállítottam a patkányokat is. Kérdőjellel, mert nem lehet megszámolni őket. Azt hiszi, örült a leltárnak? Fenéket. Pattogó választ írt, hogy ha csak egy szobát is kinyitok, vagy valakit a házba engedek, azonnal értesítsem. Különben így meg úgy. Erről nem nyitok ki egy szobát sem. Talapzatokon alszom. Mert ezek sisteregnek és pukkadnak ott a Szaharába, mint a balondok. Megdöhödnek, mint a rakéta. Közben én itt a saját emeleti szobámat, amihez igazán senkinek semmi köze, kénytelen vagyok kiadni. Mert nincs betevő falatom. De nem merek kinyitni egy szobát magamnak, mert ez mint az őrült ír, hogy ha csak egyetlen szobát is kinyitok, azonnal írjam meg. Kénytelen vagyok talapzatokon aludni, szobrok és kétes egyének társaságában. Züllött alakok menhelyén, de szobát nem nyitok ki. Na, csak ugye olyan jól fekszik? Igazán örülök, hogy ennyire otthon van. A köhögés szörnyen préselte a tüdőmet, és ilyen félelmet még nem éreztem, mint amivel ott feküdtem egy két méteres szuszogó oroszlán mellett, egyedül Vanek úr kétes értékű tájékoztatására bízva. Csak a fejem ne volna árnyékban, hogy pislokhatnék a beszélő felé. De Vanek úr a szivarja füstjébe merengve valahová a távolba néz, és meglazít a mellényén két gombot. Ha egy fiatalember ennyire oda van a bútoraiért, hát rendben van. Még azt is írta, hogy a rám bízott lakrészekbe, ha csak egy órára is befogadok valakit, írjam meg. Nekem végre is csak az én szobám áll rendelkezésemre. Tehát tisztességem úgy diktálja, hogy a tilalom alá tartozó mosókonyháról tájékoztassam. Még Vendréner urat illetően is. Mert ebben nem ismerek tréfát. Egy embert a becsületéről ismerünk meg. Megírtam, hát, hogy igenis a mosókonyhában van egy lakó. És ravaszul mosolygott. Gondolom, most majd a holmiát félti, s a házigazda dühével követeli, hogy azonnal rúgjam ki az illetőt. Hogy mertem tilalma ellenére befogadni valakit, aki esetleg rongálja a teknőt? Amit mondtam, legutóbb nevek említése nélkül megírtam, hogy tartózkodik valaki a mosókonyhában, aki nagyon a szívéhez nőtt. Gondoltam, a szemrehányást tesz, megírom a nevét, és jól blabálja magát. És én, mint egy galilei, kivágom neki a magas szét. Vendréner úr volt, voilà, ime az állat. És a tarkom alatt egy kavics kis híján megőrített. Az ember ilyen szörnyű fájásak akkor érez, ha már húzamosabban fekszik, és az enyhe nyomás tűrhetetlen erőszakká fokozódik. És a köhögés. Mi van, ha téved, Vanek úr? Ha köhögök, és a bestia rám csap a talpával könnyedén, és nincs minden izma elsorvadva, csak mondjuk összes izmának a fele. És Vanek úr azt fogja mondani a temetésemen. Ki hitte volna erről a bestiáról? Természetesen az oroszlán említem, és nem a megboldogultat. Csak arcomra sütne a hold, hogy inthetnék. De képzelje! Két héttel ezelőtt jött egy levél tőle. Tajtékzik. Ne is írjak nevet! Nem kíváncsi a névre. Ő jól tudja, kiről van szó. Megírták. Biztos a kertész áskálódott. Szeretne házmester lenni. Azt hiszi, az csak úgy megy. Szóval gazdám tajtékzott. Sose hittem volna, hogy ennyire bolondul ezért a bestiáért. Képzelje, rám parancsol, hogy minden további levelezés, kérdezősködés nélkül azon percben. Ahogy levelet kapok, nyissam ki a bal szárnyát a villának, és költöztessem oda a mosókony halakóját. Hát én hallottam már állatbarátról, nekem is van szívem, jól tudja, milyen barátjuk voltam. De hogy valaki így zabálja ezt a bestiát, hogy beköltözteti éppen a legfinomabb szobába. Megjegyzem, ennek az ebbennek mindig voltak hóbortjai, de nekem semmi közöm hozzá. Én itt alkalmazott vagyok. Teljesítem a kötelességemet. De ez a dög, már illetve az oroszlán, ez vagy nem kultúrált állat, vagy nem olvasta a gazdám levelét. Az Istennek nem akart beköltözni a három szobába, könyvtárral, fürdőszobával és napozó terasszal. Volt itt hetsz, amíg én ezt bevonszoltam. Egy ilyen oroszlánt. És állandóan rettegtem, hogy megijed. Szívdobogást kap, és az állatorvos 20 frank, nem szólva, hogy mindig kezet mos, és az egy tiszta törülköző. Már ajánlottam neki, hogy vizsgálat előtt megfürdetem azt a dögöt. De ezek az állatorvosok a metában dolgoznak, gőzmosodákkal. S ez még semmi. Ilyesmiket ír a gazdám. Zseppénz, reggeli, újság. Hallott már ilyet? Ahogy itt kényelmesen csevegünk az estében, folytatta Vanek úr, egy szivarja végét megnyálazva, egy borostyán szipkába szorította azt, el sem hinné valaki, hogy akad egy olyan rossz hiszemű, gyanakvó őrült, mint az én gazdám. Mit félt ezen a nyugalmas, békés házon? Az úri polgárok negyedében. Jegyezze meg jól ezt a mondásomat. Senki ne akarjon többet tudni mindenkinél. Diadalmasan körülnézett, ásított. Az egyetlen, amit elhallgatok előtte, hogy saját szobámat, amelyet semmi köze. Egy finom hölgy lakó rendelkezésére bocsátottam. Tehát merem én ezt megírni. Ha valaki ilyen mániákusa a bútoroknak és a szőnyegeknek. Ön okos ember, pedig író. Mondja meg őszintén. Hát merhettem én ezt megírni. Pedig igazán semmi köze hozzá. Megkímélem hát az idegességtől, mert a jó titkár kitalálja gazdája legrejtettebb gondolatait is. És mi ennek az ifjú fiatalembernek a legrejtettebb gondolata? Világos. Csak ez a Vanek úr, ha még olyan alapos, tisztességes és ügyes titkár is, ne fogadjon be valakit bútoraim robására. Ja. Ásított. Tegyük el, illetve holnap is lesz egy nap. De mert látom, hogy milyen kellemes itt heverészni önnek. Cseveghetünk még? Elég érdekes élménynek voltam részese, amiből az ifjak okulhatnak. Szemérmes mosolyjal húzogatta bajuszát. Valamikor nagy nő barát voltam. Sokat csaptam a szelet, és tudtam a nőkkel bánni. Na, ha ráér néhány órát, elmondanám önnek egy kalandomat. Igazi pikáns, érdekes kaland. Amikor én a bécsi gyorssal jöttem Passau felé, hol vannak ezek a régi szép idők? Mikor én még? Szívesebben lefeküdnék, de hát legyen meg az akarata, ezt még elmesélem. Hosszú história, de érdemes meghallgatni. Innsbruckig nem történt semmi. Az úgy kezdődött, hogy a határon kértem a kalauzt, keltsen fel a legközelebbi állomáson, mert elfogyott a szivarom. Akkor én ezeket a gyűrű, sötét szivarokat szerettem, és nem minden állomáson lehetett kapni. Most képzelje magát a helyembe. Innsbrucknál! Várjon, nem is Innsbrucknál volt még, hanem előbb, amikor azt a kutyás vidéki nőt leszállították. Szóval, Feldkirchen előtt azt mondja egy utas. Várjon, ez mégis Innsbrucknál volt már, mert hozták a szivart. Ebben a pillanatban, mielőtt megfulladtam volna, kirobbant belőlem a köhögés, és egyben végig bizsergett a rémület, de már nem bántam. Harsogva köhögtem is. Az állat riadtan elugrott, és vadul zihálva, lesunyt fejjel beügetett a mosókonyhába. Te jó Isten! Milyen lazán csüg róla bőre és húsa! Úgy imbolyog az egész állat, mint egy halom rongy, és én fuldokolva köhögök. Na mi az? Torkán akadt az elbeszélés? Ne féljen, Bendriner úr, mondom, hogy ez úri fiú. És hozzám fordul. Akar egy kis vizet? Rettenetesen elszégyeltem magam. Vanek úr tévedett. Az oroszlán nem árnyéka önmagának, ez az oroszlán egy fenevad árnyékának az árnyéka.
0: Jól fekszik ott? Kérdezte Vanek úr.
1: Igen, feleltem halkan. Nagyon kellemes itt heverészni a rózsákon. Most már dehogy mondom meg neki az igazat, hogy dermedten, mozdulatlanul feküdtem, pedig egész átnedvesedett a ruhám. Nyugodtan visszafekszem.
0: Hol is hagytam el? Szóval Buxnál. Nem, ez még Innsbrucknál volt. Illetve Feldkirchennél, mert emlékszem, felhúztam az ablakot.
1: A nedves kertszag, a csillagos égbolt és Vanek úr egyhangú előadása lassan álomba ringatott. Felnyitottam a szememet. Jó sokáig alhattam, mert lenyugodott a hold. Néhány óra is eltelhetett, és Vanek úr hangja változatlanul durusol.
0: Mi? Még azóta beszél?
1: Már Bécs közelében jártunk, amikor ilyen előzmények után a nő azt mondja, hogy a férje esetleg eléje jön Semmeringig.
0: Képzelheti ezek után, amiket elmondtam? De ha azt hiszi, hogy ez volt a legizgalmasabb, akkor téved.
1: És megint elaludtam. Mikor újra kinyitottam a szememet, már halványodtak a csillagok, és néhány madár csicsergett. Teljesen átáztam a harmatos fűben.
0: Én nem tudtam, miért kapom a pofont,
1: mesélte hével Vanek úr.
0: A bajuszos elment, és azóta is egyre töröm a fejemet, hogy mi volt az. Maga érti?
1: Legalábbis sejtem. Feleltem, és sejtelmem sem volt az átalud históriáról. Ha egyszer éjfél után tudta, hogy a nőférje Semmeringig jön, miért várta meg a pofont?
0: Nagyon örülök, hogy ennyire odafigyelt.
1: A tévedésnek Geishuber volt az oka.
0: Hát, ezt gondoltam.
1: Miből? Kérdezte csodálkozva.
0: Hát, amikor a szivart hozatta. De hiszen a Safranek akkor még aludt.
1: Én is. De nem szólhattam, mert Vanek úr csodálkozó hangsúlya szerint Safranekről tudnom kéne. Úgy éreztem, lázas vagyok. Kitérően ásítottam, de úgy maradt a szám félig nyitva. Vanek úr mögött a távolabb álló barokk épület lakatlan szárnyának egyik ablakából fény szűrődött ki a zsaluhasadékán, és nyomban kihúnyt. Senki sem fordul meg Neddán kívül ebben a házban? Kérdeztem, és lassan feltápászkodtam. Már lázborzongatott, annyira átváztam.
0: Hát persze, hogy senki. Elhagyatott ház, mióta a tulajdonos, a gazdám édesapja főbe lőtte magát. Olyan nyugodt helyez kérem, itt hét számra nincs semmi izgalom. Legfeljebb a teljessel, mert ez mindig a kerítésnek támasztja a kannát. Pedig ezerszer megmondtam, hogy leveri a festéket. De hát ezeknek beszélhetek.
1: És kioldozta a nyakkendőjét, és ásított. És mögötte a sötét ház ablakai, mintha figyelnének bennünket, mozdulatlan sötét zsaluikkal. Kettő csámcsokba gombolta kézelőit, és újra ásított.
2: Ha jól kiheverészte magát itt fiatal ember, jöjjön be hozzám aludni, van ott egy baldahínos teknő, csak ne lépjen rá, Vendréner úrra.
0: Ez az egyetlen, ami nagyon veszélyes.
1: A pék kisfia rálépett a múltkor, és hetekig járt ide az állatorvos, olyan szívdobogása volt a bestiának.
0: Na, most jól nézek ki.
1: És az üres gombjukat fogva cirkált tekintete a virágok felett.
0: Bement.
1: Lázasan, köhögve és átnedvesedve álltam ott a kertben.
3: Nézem a hatalmas fák mögött meghúzódó finom barokkház oszlopdíszes ablakait. Az erkély ablakban hirtelen világosságot látok. Óvatosan megkerülöm az épületet. A hátsó kapu nyitva volt. Elcsigázva idegesen állok az ajtó előtt. Most valaki kotorászik belülről az ajtón. Az első pillanatban ilyetten hátralépek. A bordó függöny elhúzódik, és egy bajuszos, szomorú, közönyös arc jelenik meg az üveg mögött. Piros feszt visel a titokzatos lakó. Egy török. Nézzük egymást. A török ravasz pislogással hátra néz, aztán kinyitja az ajtót, és ott áll előttem, földig érő hálókabátban.
4: Jó estét, uram!
1: És ugyanolyan nyugodt, közönyös arccal néz. Elől két platina foga van, és elővillan, amikor mosolyog. Mosolyog, liheg, és a vállamra teszi a kezét.
5: Jó estét, mondom én is.
1: Almási Péter vagyok.
4: Tudom,
0: feleli szomorúan.
4: Magát meg fogják ölni.
0: Baj? Kínos volna, ha megölnének, de hogy határozottan baj volna, azt nem állítom. Ön balott? Kérdezte buzgó érdeklődéssel. Nem tesz semmi, mert azért éppen úgy megölik, mintha esze volna. Ezekét kérem, mindenkit megölnek. Fejezte be csüggett részvéttel. Ezután leült a kapu lépcsőjére, és szép, hosszú szálú török dohányból cigarettát csavart. Különben Emin pasa vagyok, és ötször egymás után flössöm volt. Érti? Ötször! És ha valakinek ötször flössse van, akkor vége. Ezt jegyelsze meg, uram. Izgatott és suttogó lett a hangja. Ha valaha életében háromszor flössse lesz, hagyja abba. Abba hagyni. Mert az a jeladás, hogy jöhet a halál. Az ötödik flössre biztosan meggondol a halálharang. És ölnek. Muszáj meghalni. Elmebeteg. Ez látszott. De ahogy hátrafelé mutatott, kimerett szemmel, nekivörösödött arccal, valami szörnyűt éreztem. A nyitott ajtó mögött tátongó sötét felől. Nyugodtan fújta a füstöt, és valamerre az ég aján kirajzolódó Eiffel karcsú fekete sávja felé nézett. Most megláttam, hogy valami nedvesen csillog a tenyerén. Valami vöröses. Ez vér. Valaki meghalt bent? Hát persze, bólintott élénkkel, és kezét a falhoz törölte. Csak ezt kell még eldobni valahova, mondta, és előhúzott egy csomó véráztatta holmit. Egy ugrással az erkélye szobában voltam, aztán a másikban, és ott feküdt. A derengésben jól látszott egy mozdulatlan emberi test körvonala. Félrelököm a bolond Emin pasát, és rohanok ki az utcára. Sehol egy rendőr. Rohanva elérem két utcával lejjebb a kerületi kapitányságot. Ott állok az ügyeletes előtt ziálva. Néhány másodpercig nem tudok szólni. Álmos arccal nyitott hamus zubbonyban ül a kapitány egy bőrszagú dohos helyiségben. Elmondom, amit láttam. Figyelmesen végighallgat. Aztán feláll, lenyom egy gombot, és halkan beledünnyögi a telefonba.
5: Alarm!
0: Mire kiérünk, már ott áll a riadó autó, és rajta a legénység. Felszállunk mi is. Néhány perc, és ott vagyunk. A kapunál leugrálunk. Vezetem a kapitányt. Csodálkozva állok ott. Emin pasa, a véres rongyok, sehol. Érdekes. A véres rongyokat ide dobta. Nyoma sincs. A hal zárva. Állkulcssal könnyen nyitják. Gyerünk tovább. Mindenütt felgyújtják a villanyt. Csak ámulok. Az áldozat nincs. Nincs sehol. Letérdel. Sem a szőnyegen, sem a padlón nem talál vérnyomot. Átvizsgálják az erkélyes lakrészt. Senki. Fullasztóan köhögök. Tüzel az arcom. A kapitány rám néz. Az örmester is. Hiszen maga lázas. Alaposan körülnéztek, és nyoma sem volt mindannak, amit én állítólag láttam. Nem erősködtem. Úgy sem hinnék. És mi közöm? Emberi kötelességem volt a rendőrséget értesíteni. A többi az ő dolguk. És a barok villáé. Maga lázas, barátom, és ivott istán. A rendőrök nem dühösek, pedig azt hiszik, hogy csak ide bolondítottam őket. Nagyon köhögök. Maga kicsoda? Kérdezte a kapitány.
5: Író.
0: Szóval nincs lakása, persze, és influenzás. Egy barátomnál lakom a... Ugyanis... Ismerem azt a barátját, bólogatott a kapitány komor grimasszal. Annál sokan laknak. Adok magának 20 frankot, és menjen el a barátjától valahová, ahol fedél alatt állhat. Az autó elrobogott. Ott álltam a rácsos kapunál, és néztem a villa sötét ablakait. Derengett. A halott üvegtáblákon kemény, fehér foltok csillognak. Az erkély ajtaja csukva, ahogy a kapitány betette maga mögött. Most világos lesz az erkély, és megjelenik az egyik ablakában Emin pasa arca. Ő az. Mosolyogva kinéz, bólogat felém. Aztán két másik kéz becsukja a zsalut. És sötét lesz. Visszapotorkáltam a mosókonyhába.
3: Panek úr és a Vendréner úr aludtak. Lefeküdtem a teknőbe, amelyben egy párna is volt. Magas lázam lehetett, bágyat voltam, és mélyen elaludtam. Zakatol, robog, rohan a vonat hirtelen, Innsbruckot kiáltanak. Most Emin pasa rohan hálókabátban, és ezer rendőr üldözi. Az egész nagy elmosódott robogásban időnként Vendréner úr feje, a mosókonyha teteje is feltűnik, havasok, erdők és kalauzok zavaros csoportja mögött. Két kezemmel a teknő peremén befutok a déli pályaudvarra, de a vonat tovább megy a vérmezőn át.
6: Lili a Ferenciek tere, ahol a galambok tipegnek és ismerős hangon duruzsol a villamos kereke.
3: Kossuth Lajos utca, aszfaltján kopog a lábam. Régi ismerősök jönnek szembe, vidáman kiáltozunk, nevetgélünk, és mégis olyan nyomasztóan, rettenetesen fáj valami. Talán a teknő széle, ahogy időnként a markomban érzem, mint valóságot, vagy Vendréner úr itt maradt illata, amely tized másodpercekre belekeveri ebbe a gyönyörű álomba a valóságot. De a vonat rázása most már állandó. Kinyitom a szememet.
7: Nem érti? Péter! Péter! Mióta fekszik itt?
3: Szent Isten, hiszen maga lázas. Valami káoszból visszadöccelek a valóságba. Nettát látom. Ott térdel mellettem. Jöjjön, mondja a lány. Panek úr mondta, hogy beteg. Feküdjön le az én szobámban. Köszönöm. Az messze van, és nem is biztos, hogy én... Most velem jön, és iszik egy teát. Ne beszéljen. Nem akarok udvarias ostobaságokat hallani. Fel tud kelni? Arra emlékszem, hogy a karom a nyaka körül volt, és az nagyszerű lett volna, de végül kiderült, hogy csak vezet. És valahol ledőlök, és újra visszavonat. Alagútba értünk, vagy éjszaka lett, a titokzatos ház kertjében, és köhögve fuldokolva forrón rohanok, fújtatok és szakatolok, mert én vagyok a mozdony, és röpülök a rám kapcsolt kupékkal hegyen völgyön. Kinyitottam a szemem. Sokáig alhattam. Este volt. Rózsaszín ernyős lámpa barátságos fénye világított az asztalnál, egy lány ült és olvasott. Lassan megismertem Neddát. Olmos fáradtság sajgott a tagjaimban. Csak nagy erőfeszítéssel tudtam felkelni. Jobban van? Teljesen. Azt hiszem, hogy csak álmos voltam. A kalapomért nyúltam. Most hová megy? Kérdezte. Hová készül?
7: Nem kószálhat megint reggelig. Ostobaság lenne a maga most etikett kérdések miatt betegen kimenne a semmibe, a hűvös éjszakába holott. Holott itt a meleg szobában van egy üres kanapé, amin hálhat.
3: Érthető volt. És mégis megdöbbentünk mind a ketten. Együtt maradni éjszakára? Minden kapcsolat nélkül pusztán kényszerhelyzetben, mint barátok? Egy férfi és egy nő? Két ember becsületét nem döntheti el egy szituáció, melybe kerültek. Ha jellemesek, akkor úgysem történhet semmi. Ha nincs bennük erkölcsi tisztaság, akkor ennyi kísértés sem kell. Kérem, maradjon itt nálam, hiszen beteg. Mit felelhettem? Maradtam. Zavartan ültünk ott, miután megittunk egy teát. Őrülten szerelmes voltam. Ahhoz, hogy jó barátok lehessünk, szól Nedda, ígérje meg, hogy soha nem lesz szerelmes belém. Ez fontos. Kérem, feleltem könnyedén, ez ne okozzon önnek gondot. Magasra felfutott a két szemöldöke, és idegesen döfkötte ceruzájával az asztal oldalát. Kizártnak tartja tár, hogy belém szeressen valaki? Nem, kizártnak nem tartom, de úgy érzem, hogy magáért még a lehetetlenre is habozás nélkül képes lennék. Tehát habozás nélkül feleltem. Amikor ismét felém fordult, ünnepélyesen megszólaltam. Kérem, Nedda, magának is meg kell ígérnie, hogy soha nem lesz szerelmes belém. Várjon, hová megy? Ugyanis, ha ez az elemi csapás bekövetkezne, aminél sokkal jobb ízlésűnek tartom, én nem tudnék ünnepélyes ígéretemnek megfelelni, és visszavonnám. Ó, maga nagyon léha ember. És most? Közömbösen körülnézett a szobába, mint aki jelentéktelen mondani valói közben mással is törődik. Most majd lefekszünk aludni. Késő van.
7: Na igen, szóltam én is olyan elfogulatlanul, mint egy tehetségtelen színész.
3: Ez szörnyen buta volt. Nedda eloltotta a villanyt. A sötétben mindketten elfoglaltuk hálóhelyeinket, ő az ágyban, én a szoba túlsó oldalán egy szófán. Rövid csend. Egész távoli autókürtök hallatszottak figyelmeztetően. Egy gyufa lobbant Nedda ágya felől. Rágyújtott.
7: Magának élnek a szülei?
3: Kérdezte.
7: Igen,
3: és nagyon szívesen elvinném magát hozzájuk. Rövid szünet.
7: Én árva vagyok. Eddig Londonban éltem a nénémmel.
3: Sokat forgolódtunk, amíg elaludtunk. Hajnaltájt felébredtem. És most? Világosan hallom, az alattunk lévő szobában valaki jár. Nem is túl óvatosan. Egyforma lépésekkel fel és alá. Aztán csend. Mit nem adnék érte, ha tudnám, hogy ki az? Mi történik itt? Rejtély? Bűn? Valaki jön fel a lépcsőn. Megáll az ajtónál. Fülel. Háromat koppant, és valami zizeg a küszöb alatt. Nedda felugrik, oda siet, magához veszi a levelet, mert ezt adták be az ajtó hasadékán. Az illető távozik. Nedda tétován néz a dívány felé, de nem láthatja, hogy félig nyitva van a szemem. Vissza siet az ágyhoz, cigarettára gyújt, és a gyufát addig tartja a levél fölött, míg átfutja. Aztán gyorsan felöltözik, és lábujjegyen elmegy. Most utána.
7: Nem!
3: Kövessem és leskelődjem, miután befogadott igaz részvéttel, gyengéd jó szívvel. Befordulok a fal felé, és erőszakkal lecsukom a szememet. Nem akarok tudni erről. Nem akarok semmi rosszat megtudni Neddáról. Nem akarok semmit sem tudni. Egyáltalán semmit. Oda megyek az ablakhoz. Egy kis levegőért. Füllett ez a szoba. Kinézek. Kréta színű fehérségben dús fák között fekszik a néma kert. Nagyon halkan kavicsok zörgése. Most megjelenik a fák között egy árny. Két ujját a szájába teszi, és halkan füttyent. És egy félelmetes, kísérteties menet közeledik a kert felől a keramitos úton. Két ember egy hordággyal, amit lepel borít. És a takarón egy mozdulatlan test nehéz körvonalai, a hátracsuklott fej, a púposodó mellkas. Elmegy a kísérteties menet. Hajnalban visszaköltözöm újra a mosókonyhába. Sem Banek úr, sem Vendréner úr nincs otthon. Izgatott a barokk villatitka. Biztos, hogy összefügg Neddával. Végére kell járnom. Talán, ha betörnék a villába. Úgy látszik, ez másnak is eszébe jutott. Az egyik redőnyt valaki félig felhúzta. Ez csak betörő tehette. Oda megyek, felágaskodom, és felugrottam a párkányra. Amit láttam, az olyan volt, hogy minden groteszk és különleges eldörpül mellette. Olyan, amilyet 100 évben, ha egyszer lát valaki. Eltátottam a számot. Nagy ég! A szobában két személy tartózkodott. Vendréner úr, az oroszlán, akit Vanek úrnak végre sikerült végleg új szállására költöztetnie, és az a horpat homlokú csavargó, aki Neddával beszélt a gránátról. Az ablak mellett a földön ült a horpat homlokú jassz, szánalmas állapotban, mint aki megtépolyodott, úgy guggolt a sarokban. Kimerett szemei egy pontra irányulnak, halott sápat, reszket, és milyen furcsa, ez galamb ősz. Megőszült valamitől, és úgy fest az egész, mintha most élte volna át a borzalmat, amitől ilyen lett. Rám néz, de szólni nem tud, mint aki megnémult rémületében. Csak hápog, csak a szeme jelez valamit. Követem tekintetét. Szemben vele kényelmesen elnyúlva, egy perzsa szőnyegen, Vendréner úr.
8: Igen, ő az. Érdeklődve pislogott a horpat homlokura, nyugalmasan, mélyeket hunyorítva, és ahogy tudomásul veszi jelenlétemet, az ablakpárkányon bágyattan megbillentette a farka végén kihullott bojt helyét,
0: mint egy szórakozottan kalapot emelve, aztán ásít és másfelé fordul, mert egy kocsi zörög kint. A csavargó kinyitotta a száját, de hang most sem jött ki a torkán. Szép kis hec, ecit betört, aztán szembe találkozott Vendréner úrral, és nem mert többé moccanni. Majd a rémülettől megőszült reggelig. Hallja ezt, Vendréner úr, bravo! A tragikomikumnak olyan ellenállhatatlan felső határa volt a képtelen látvány, hogy nem bírtam magammal, akkor átnevettem, hogy lebuktam az ablakból. Vendréner úr riadtan felugrott, és a szoba sarkába vonult. A csavargó erre fejrezgésben nyilvánuló tünettel reagál rémületében, és csuklana, de nem mer, csak a fejét emelgeti, és a mellkasa rándul. Hogy került maga ide? Ne félje, nem bántja az állat, ha itt vagyok. Nem árt, gondoltam, ha fél egy kicsit tőlem. Betörtem, felel vacogva. Mióta ül itt? Este tíz óta. Ez az ember kis hián megőrült, mert azt hitte, hogy egy Grand Guignol főszereplője, holott egy világhírű bohózatot játszott. Ha maga itt van, nem bánt? Kérdezte bátortalanul vacogva, és felemelkedett kissé, mire Vendréner úr egy lassú fejmozdulattal megszemlélte a változást. A betörő visszaült, épp oly kevésé bízott az én biztatásomban, mint én Vanekében. És úgy ült, mint egy viasz bábú. Vendréner úr rám nézett, szinte vállat mond, mint azt mondaná, ki érti ezt a pasast? Szomorú, roppant élő, de teljesen elhordott komódcipő az öreg Vendréner. Ez faktum, mint a nap. Minden esetre maradjon nyugodtan, mondta fölényesen, mert ebben az alattomos dögben sosem lehet biztos az ember. Arra figyelmeztetem, hogy a csettintek az ujjammal, úgy nyomban széttépi. A csettintés ellenállhatatlan uszító hatással van rá. És elenged? Kérdezte könyörgő szemmel. Attól függ? Elengedem, ha megmondja, miféle gránátról tárgyalt a hölgyel, akihez betört. Nézze, jön! Vendréner úr e puszta megjegyzése visszafordult, de újabb rémület érte. Mi ez? Érdekes. Az udvar felé néző ablak redőny hasadékán bedobtak egy matent. Az oroszlán számára. Egy matent. Riadtan elugrott, és odajött hozzám. Szegény már egész hisztérikus lett a sok zaklatástól. Megveregettem a fejét, és a horpat homlok kékült, reszkető ajakkal kuporodott a közelben. Ne féljen, amíg én itt vagyok, addig nem bántja. De ha nem felel arra, hogy mi dolga volt a hölgyel és a gránáttal, akkor csettintek, és a fenevad önt készséggel megrohanja. Felemeltem összeszorított mutató és hüvelykujjamat. Várjon, mondta reked súgással, és ibolya színű lett. A robbanó gránát, az idegen légió jelzése, minden kincstári holmiban, benne van. És miért nem teljesítette, amit a nő kért? Mert akkor még kimerett a szeme, és szinte elájult. Vendréner úr ugyanis némi érdeklődéssel megszagolgatta, nyájasan az arcába tüsszentett, majd felén fordította fejét, megnyalta a száját, aztán odabaktatott a sarokba, mint valami öreg sánta mosónő, leheveredett, állát a matelne helyezte, és gyanakodva nézte a vezércikket. Minden pillanatban várható volt, hogy rágyújt egy szivarra, vagy felteszi a szemüvegét. Álljon fel, és ne féljen, amíg nem csettintek. Megjegyzem, bárki zavarba jött volna, ha azt kívánja Vendréner úrtól, hogy akárcsak az előtte fekvő matén példányát széttépje. Vendréner úr kíváncsian idegesen felemeli a fejét, és a horpat homlokú kis híján a frászt kapja. Lépések. Most valaki a kerti ablaknál azt kiabálja. Hoppla, Vendréner! És szerencsétlenségemre nagyot csettint két ujjával, Vendréner úr felugrik, és a betörő nyomban ájultam terül el. tehetek én erről? Vendrinevú feláll, és melső talpaira lapulva, megropogtatja elhasznált csontozatát. Ez az állatoknál várakozást

одним еще один.

0: Sziasztok, ez itt a Pergőképek a Tilos Rádión.
1: Hú. És a vendégünk pedig kiderül abból, hogy mit hallottatok most zenét. Ja, nincs bekapcsolva a chat fal. Várjál, hogy kapcsolom ezt be, csak megmozdítom az a gerek.
0: Vagy be kell kapcsolni kint a másik szobában. Utána nézek.
1: Na mindegy, akkor nem nézzük a chat falat. Adástelefon 215-37-73, ez itt a Tilos Rádió, az FM 98-on. És a...
0: 90,3.
1: Ja, 90,3.
2: Vagy igen. Az még majd kiderül, hogy...
1: És, úristen, de régen voltam, 98, na mindegy. És a neten is tudjátok hallgatni a www.tilos.hu-n. Folytatjuk azt a kezdeményezést, hogy a Tilos Rádió ősműsor készítőit próbáljuk egy kicsit, hogy mondják ezt, karóba húzni?
3: Leszkennelni.
1: Igen. És hát a chatfal nem fog elindulni, nem telefonáltok, úgyhogy most én elárulom, hogy Igor Lazin a vendégünk. Szia, Igor!
4: Szevasztok!
3: Szevasztok, hello!
1: Ja. Mellettem Szabány György, a pultban dr. Áin Győri Csilla vagyok, és ez a Pergőképek, ahol csodálatos zenék lesznek, mind az Igornak válogattuk.
4: Tényleg, yeah. Rock'n'roll.
1: A rock zene, valóban.
3: A rock'n'roll rock.
1: És
3: Ádám majd... Honnan jöttél? Úgy általában. Igor Lazin az olyan...
1: Júri nem cicózik.
3: Valami...
0: Miért is?
4: Fura, nem?
1: Honnan jött el is
4: Nem tudom, nem vagyok ilyen kibékülve pont az Igor néve, mert ilyen túl, valahogy azt érzem, hogy túl éles. Uh-huh. Nem?
3: Hát...
4: Van az a O, ami egy picit hogy lágyítja a dolgot, de R megint csak ilyen, de I, G az ilyen...
1: De mi lenne inkább? Miksa vagy?
4: Nem tudom, John.
3: John Lazin.
4: Csak mivel, hogy ezzel a nem gondolkoztam ezen, csak odaig jutottam, hogy hogy éles a nevem eléggé. Meg olyan, szóval picit agresszív, nem tudom, és nem gondolom magamról, persze, hogy agresszív vagyok.
1: És azért a lányodnak a Mira nevet azért adtátok, az köze van annak a békéhez?
4: Persze. De nem, nem jó, hogy ez már a negyedik gyerekem. Úgy így valahogyan ez így, nem tudom, csak kerestem valami nevet, amivel tudok identifikálni magamat úgy így belül, hogy ne legyen az, hogy nem tudom, Emma, vagy nem tudom, Juliska, vagy nem tudom, szóval, hogy így mégis csak legyen valamilyen köze a ex-Jugoszláviához.
3: Na, mert hogy ott születtem.
4: Mert hogy ott születtem, és onnan jövök, igen.
3: És hol?
4: Novik Nezsevácon születtem, ami a magyar neve az Török Kanizsa, ami 3 kilométerrel van a Kanizsától, Tiszán túl, ahol most ugye nagyon sok migráns van, mit tudom én. Ne? És ez vajdaság, totál ilyen, nincsenek hegyek, és azóta se szeretem a hegyeket, meg Limbes van, mint tudom én, Piris Csabban is éltünk ilyen 5 évig, szóval ott is idegesítettek ezek a kis dombok. Szóval tényleg így van, hogy olyan flat, egyenes, hogy így az ég az legyen ilyen hatalmas, és hogy lássak, ameddig tudok látni. Szóval ami ilyen magas vagyok, az így behatároljon a... távolnézetemet is.
3: Szüleid?
4: A szüleim, hát az apukám ügyvéd, és az anyukám hát dolgozott valamilyen ez a boltokba, dolgozott, mint pénztáros, és akkor úgy döntöttek a szüleim, hogy a tök jól keres az apám, és hogy nem kell neki dolgoznia, és azt hiszem abban az időben volt, amikor született a második a húgom, és akkor ilyen ez a háztartásbeli, szóval oszlop gyakorlatilag.
3: És a szerb a anyanyelved, ugye?
4: Hát ez furcsa, ez nem, az anyanyelvem az magyar, mert az anyukám magyar, hogyha onnan indulunk, de tulajdonképpen az anyanyelvem szerb, mert az anyukám is beszélt szerbül, és az apám szerb, és valahogy a szerb identitása az volt a mint egy ilyen út kitalálva a családba. De ez tényleg nagyon érdekes, mert valamilyen, azt hiszem, hogy 11 éves, vagy 10-11 éves koromban, szóval a Novi Knezsac, illetve Török Andzsa az eléggé közel van a határhoz, és ott a kisebbség nyelvet is tanultunk az iskolában. Az általános iskolában, és mindig is azt éreztem, hogy tudok magyarul, meg hogy ez nem annyira ilyen vad nekem, meg ilyen furcsa, meg mit tudom én, és arra emlékszem, hogy 10-11 éves koromban rájöttem arra, hogy tulajdonképpen, hey, nekem a nagymamám és a nagyapám az így néha beszélt velem magyarul, szóval tulajdonképpen lehet, hogy én magyar vagyok. És akkor ez így, mit tudom én, igen, mondtak a szülőim, persze, és akkor oké, ez most így.
1: De várjál, de az anyukád nem beszélt veled magyarul?
4: Nem.
1: De miért?
4: Nem tudom, ez olyan érzékeny téma. Kérdeztem tőle többször, és akkor ő azt mondta, hogy ő úgy döntöttek, hogy akkor szerb, és akkor ezt így megy, és akkor szevasz. De mondjuk az anyukám Belgrádba született. És az ő apukája az romániai magyar, de viszont nagyon sokat utazott, mert nem tudom, első világháború előtt ő volt a Siemensnek a micsoda, nem tudom, a fogorvos volt a deda, a nagyapám, és össze-vissza élt, nem tudom, szóval fogalmam sincs, hogy hol élt pontosan. Belgrádon kívül. És akkor, amikor jött a második világháború, akkor úgy döntöttek, hogy akkor jönnek a nem tudom, bombázás, anyám, kénye, menjünk valahova a falura. És akkor ott kötöttek ki, és akkor így.
3: És ez az egyik oldal. Apád nem beszélt magyarul.
4: Apám, mivel hogy ügyvéd, és mivel hogy viszonylag kicsi településről beszélünk, nagyon sok kunsaftja magyar is volt, úgyhogy ő tök jól beszél magyarul, sokkal jobban, mint én. Hát egy tárgyalásokra ment, és én nézem magyarul.
3: És az általános, meg a gimit, tehát te szerb nyelven végezted, de tanultatok magyarul is.
4: Általános iskolában.
3: Egyetem?
4: Egyetem az Belgrád.
3: Mi? Milyen egyetem?
4: A képzőművészeti.
3: És honnan jött ez? Tehát már egy gimnáziumban a kis Igor rajzolgatott, és álmodozott, hogy egyszer
4: rajzoltam, mindig, szóval, hogy így nem tudtam ellenállni a rajzolásnak. Arra tényleg emlékszem, hogy így valami probléma van, hogy nagyon boldog vagy, mit tudom, bármi van, akkor leültem, és így rajzoltam, és így ezt... nem tudtam magamból kiirtani, habár az apám szeretett volna, hogy mivel hogy a nagyapám is az ügyvéd, a másik nagyapám az ügyvéd volt, az apám is ügyvéd, és akkor tudod, ez a családi ízet, ami szép.
1: Hogy rendes ember legyen belőlem.
4: Hogy rendes ember legyen belőlem, hogy ne menjek Indiába véletlenül, és ne legyek, nem tudom, izé, akármicsoda, és akkor ő nyomta ezt a jogot, és az ahogy nem ment nekem, meg nem akartam, meg nem tudom, veszekedtünk, és aztán végül is kikindán végeztem a gimnáziót, és ez valamilyen, hogy hívják ezeket az embereket, utakat, meg hidakat, mit tudom én.
3: Tervez?
4: Igen.
3: Építész?
4: Mérnök? Mérnök mondjuk. És akkor elmentem a gimnáziumba, és ez katasztrófa volt, egyszerűen a statikát, matekot, szó zéro, nem tudom, és akkor így ott is rajzoltam, meg azt hiszem, hogy ott volt az első kiállításom, nem tudom, szóval egyértelmű volt az, hogy nem szabad kényszeríteni engem valami másra, mert boldogtalan leszek.
3: És könnyű volt bejutni a Belgrádba a képzőművészetire?
4: Nem, második körre én mentem be.
3: És akkor utána következtek rettenetesen boldog belgrádi egyetemi évek, rock'n'roll,
4: következtek a csajok, igazán, és a rock'n'roll, és a pia, és az első 3-5 évig tartott az egyetem, első 3 év az mesebeli volt, mert tanultam, meg így el voltam kápráztatva, meg is tökszer falról jöttem, és az utolsó 2 év az így gyötrelem volt. Az, amikor rájöttem arra, hogy tulajdonképpen a tanárok nem apukák, és nem annyira jóságosak, meg nem tudom, nem biztos, hogy ők nekem jót akarnak. És akkor ott ilyen iszonyú nagy harc volt, úgyhogy az 5. év tényleg is katasztrófa volt, meg összevesztem ott emberekkel, nem tudom, jobbra-balra, de elvégeztem.
3: És ilyen hosszú hajad volt, ilyen lázadó fiatal volt?
4: Ja, igen.
3: És klubokba zúztál este?
4: Ja. Meg csajok, ja. Hát ilyen, mit tudom, én nem tudom, ez a total klasszikus dolog.
3: Sport?
4: Sport az nem, már Belgrádban nem volt, viszont otthon volt, futottam, az atletika 800 métert futottam, mentem valami versenyekre, az bírtam, hogy mai napig is futok, de meg picit kosaraztam, de az így nem voltam nagyon ügyes a vezetésbe, a labda vezetésbe, viszont imádtam, de ja, sport, futás.
1: Bécitől hallottuk, hogy azért Jugoszlávia, amikor te gimnazista voltál, azért az még Kánaán volt, tehát kultúra szempontjából könyvek, zenek, koncertek. Hogy mesélj már erről egy kicsit, mert én például erről keveset tudok.
4: Charles Bukowski.
1: Na, tessék. Mikor olvastad az első Bukowskit például?
4: Hát nem tudom, az is valamilyen 14-15 éves koromban kb. Jó, de ehhez azt kell tudni, na, az apám értelmiség volt, mivel hogy ügyvéd. Az apám mindig is kacsintott arra, hogy lehet, hogy festő kellene, hogy legyen, de az ő mamája mondta neki, te Jován, figyelj, de te komolyan szó, hogy most így tényleg abból akarsz élni, de menjél te inkább a jogra, mert az apukát is jogász lett. Oké, de és akkor az apám jogász lett, de illetve ügyvéd lett, de mivel hogy értelmiségi volt, akkor ilyen állandóan olvasta, még bújta a könyveket, úgyhogy nagyon korán úgy döntöttek, hogy ad nekem ilyen klasszikusokat olvasni, és akkor nem tudom, Csehó, meg Tolsztó, főleg az oroszok, mert ő egy picit russzofil volt, most már aztán abszolút, de mit tudom én, Mopassan, meg szóval nem tudom, sokat tényleg. Persze Jack Londonnal kezdem. Úgyhogy nem volt olyan nehéz, nem az apám adta nekem a Bukowskit, az egy csaj a Szomszéd utcából, aki idősebb volt nálam, arra tényleg emlékszem. De az apám kinyitotta nekem ezt a utat, aztán a nagybácsim a science fiction-t nyomta nekem, úgyhogy nem volt, és egészen abszurd science fiction-eket, meg nem tudom, úgyhogy nem volt nehéz megtalálni, vagy oda jutni a Bukowskihoz. De viszont Raymond Carvet sokkal, de sokkal később fedeztem fel. Lehet, hogyha előbb fedeztem fel, vagy Joe Fantet. De mindegy, szóval, ja.
1: Sokat olvasom ezek szerint, akkor még most is.
4: Ja, szép, jó, persze. Egy ideig nem olvastam, és így valahogyan éreztem azt, hogy így valami nem stimmel, vagy nem is tudom micsoda, de ja, persze, hát az így jó, nem?
1: Hát iszonyúan hallatszik a műsor készítéseden, hogy egyrészt, hogy van mögötted néhány könyv, meg a szókincseden lehet hallani. Abszolút.
4: Habárom feleségem, most egy feleségem, az állandóan bánt engem azzal, hogy ilyen a szókincsem az így megy lefelé, meg ilyen, hogy nem tudok megtalulni, melyik szók azok, ahol az L mellett jön a J, vagy az Y, vagy T, Y, meg szóval ilyen.
3: Tök jól beszélsz, mondjuk.
4: Meg a hogy hívják, a sorrend a szóba, hogy mindig fordítva mondom, itt tudom.
3: És ha most olvasol egy könyvet, akkor az szerbül.
4: Ja. Angol is olvasom, de az keveset, de szerbül, főleg szerbül, vagy horvátul, vagy nem tudom,
3: bosnyákul. És hozzá lehet jutni itt szerb nyelvű körmények?
4: Tehát, amíg nem volt az olvasom, addig időnként mentem le, és akkor vásároltam, nem tudom, kilóra könyveket, de mióta van az olvasom, azóta lehet letölteni meg.
3: Jön, ja, kis elektromos tableten olvasom.
4: Nem is tableten, hanem ez a tényleg nem tudom, olvasom.
3: Elektromos könyv.
4: Elektromos e-book. Könyv. E-book, igen. Írtoztam is tőle, meg gondoltam, hogy jó, mégiscsak papír, meg feeling, mit tudom én, de beszipantott ez a dolog. Nem kell húcolasztom a könyveket egyrészt, másrészt nem kell ilyen elfordítanom, vagy tenni be a könyvbe, hogy emlékezzek vissza, hogy hol álltam le, hanem az a gép az így megjegyzi, és ez tényleg ez tök jó. Lehet, hogy ez öregséggel jár.
3: Nem, biztos tök jó, de régen a könyvekben volt ilyen, tudod, ilyen kis
4: hát némelyikben.
3: Ja. Ezt, én még most is szeretem azokat a könyveket, amikben van.
4: Igen. Még sokan nem, igen, mert nagyon, egy időben azt az apámtól, az apám, emlékeztek régi ilyen ingeket, hogyha vett az ember, akkor volt egy ilyen műanyag itt a...
1: Gallér.
4: És akkor az apám, emlékszem, hogy akkor mindig, amikor vett ilyen inget, akkor ne, vigyázzatok erre a műanyagra, és akkor ezt így kivágta, és akkor azért álltak. És akkor azt lehetett betenni a könyvekbe, viszont amióta egyedül élek, és nem élek otthon, Azóta tényleg egy idő után már probléma volt, mert az ember általában több könyvet nem olvassa, meg így mennek, szóval hogy így jönnek, mennek a könyvek. És akkor volt ez a probléma, hogy milyen papírt vágja ki, karton, az túl vastag, papírt sajnálom, hiszen papírra rajzolunk, nem néha írunk, meg ilyenek.
3: És akkor egyetem után?
4: Egyetem után...
1: Picit haladunk.
4: Jaj, nagyon gyors. Állítólag boldog gyerekkorom volt. Én arra nem emlékszem. Ezt az apám mindig is mondta, mert én, van egy ilyen a családon belül egy híres ilyen ez a fotósorozat, amikor mi ketten elmentünk a töltésre. Töltés? Hát hisz a mellett. Ja, a biciklivel, és akkor én kaptam valami csarhúzót, és ő ott valamit matatott, nem tudom, ült, vagy nézett az eget, vagy engem nézett, és akkor én ott a bicikli mellett ilyen matatok. És ezek tényleg szóval ilyen, hogy mondjuk ezt, cuki képek. A kis Igor, nem tudom, overallom van, ilyen, mindig az arcom az általában ilyen, mi történik itt körülöttem. De szépek a képek, és... Ja, és akkor apám is nagyon sokszor mondta ezt, hogy, meg az anyám is, hogy hát milyen szép gyerekkorod volt, meg milyen jó gyerek voltál, ameddig nem kezdtél saját fejjel gondolkozni, és akkor...
1: Tehát te olyan jó gyerek voltál, aki hallgat, előtte egy papír, előtte egy szeruzánk.
4: Játszottam, gondolom, nem tudom, hát jó, hogy egy szófogadó.
1: Szófogadó, jó gyerek.
4: Ez milyen cikin hangzik, nem, szóval nagyon rossz. Ne legyetek szófogadó gyerekek.
1: De miért? Nekünk még nagyon erős karizmájú szüleink voltak, akik eltekerték, vagy kitörték a csirkenyakát, nem tudom, vízbe folytották a kismacskát, úgy éltek, ahogy a természet ezt így megköveteli, és ez nem volt egy ilyen bonyolult pszichológiai probléma, és hogyha valami nem, akkor nem, ha valamit szabad, akkor szabad, és kevesebbet szabadott, mert meg kellett tanulni egy csomó mindent.
4: Igen, csak valahogyan az a probléma ezzel az egészen, hogy azt hiszem, hogy a szülő is belefészkélődik ebben a feeling, ebben az érzésben, hogy jó gyerek, mit tudom én, és akkor nem vesznek észre, legalábbis ez volt nálam, hogy nem vesznek észre, amikor serdülőkor jön, következik, meg a csajok, meg nem tudom micsoda, és akkor iszony nagy ellenállás van, és akkor harcolni kell, mit tudom én. Ja, az így kemény volt.
1: Gyerekként vagy szülőként?
4: Gyerekként.
1: Szerintem szülőként is iszonyú nehéz.
4: Hát kit érdekel, érted? Én vagyok a fiatal, én megyek előre.
1: És miért utáltad az utolsó két évet az egyetemen?
4: Hát mondom azért, mert ilyen kiderült, hogy nem annyira jóságosok a tanárok, és hogy ők azért a kis széküket és a kis següket féltenek, és egyszerűen nem segítették abban, hogy az ember valahogyan lásson ki egy picit az egyetemen túl, hogy mi van a világban, meg szóval egy jó pár ember, szóval tényleg rossz fej volt.
1: Hát lehet, hogy ők se láttak ki ebben annál, mint amit...
4: A francot, én állandóan beszéltek arra, szóval emlékszem egy tanárra, aki nem tudom, a Titónak csinált valami grafikákat, meg hogy így volt valami vacsora, amit azt mondta, ne.
1: De,
4: nem igaz.
1: De gondolom nem olyan munkára vágytál, amit a Titó rendel meg, és azt mondja, hogy
4: azt nem vártam, hogy ellenemen fordulnak, és hogy zárodnak a kapuk, és így valahogyan érted. Csak te itt maradjál, és te csak ez nagyon jó, de most a kívül áll az így, hogy hagyjunk, majd az, mit tudom, amikor kimész az egyetemből, akkor már rájössz.
1: És akkor festettél? Tehát milyen kiállításod volt?
4: Rajzoltam. De ez a gimnázium. Aztán, amikor befejeztem, aztán űr, és akkor visszamentem a Knezsvácra, és nem tudom mit kezdeni magammal, és ott egy évig voltam, és dolgoztam Kanizsán ilyen a csempegyárba, mint csempe designer. Tényleg, szóval egy csempet se dizájnoltam. Meg próbálkoztam. De gyanítom, hogy ott az volt, hogy ott volt a másik dizájner csaj, az ami Borbála volt, és gyanítom, hogy ő tetszett, hogy én tetszettem neki, és hogy volt valamilyen kis dolog az egész mögött, de nem feküdtem vele, mert valahogyan nem, csak a végén valahogyan rájöttem arra, hogy az a jóságos, nyitott szemű, hosszú perceken át nézés irántam, hogy ez mit jelent. Na mindegy. Ja, nem feküdtem vele.
1: Innen üdvözöljük Borbálát, hogyha hallgattam most. Keresse meg, akik volt, és sajtsa be rajta.
3: És akkor így volt egy ilyen, hogy akkor most mi legyen, hova, igen, merre, mit.
4: Igen, de közben kezdtem ilyen rajzolni, meg kezdtem valamilyen gyerekkönyvet csinálni, saját magamtól, és akkor találkoztam az első feleségemmel, aki kanizsai, és akkor úgy döntöttünk, magyar, és akkor úgy döntöttünk, hogy hagyjunk el a francba ezt a két ilyen város, és menjünk, és akkor elmentünk Újvidékre, és akkor ott éltünk, és gyakorlatilag Újvidékből jöttem ide.
3: És Újvidéken ismerted én néhány embert ismerek, aki ott mozgott, a Máriás Béla,
4: nem.
3: A Tolnai Otto, nem tudom.
4: Nem, a Tolnai Ottót a feleségem keresztül megismertem, mert a Szabinak a felesége és az én volt feleségem, ők a legjobb barátnők voltak. Aha.
1: És Ladik Kati, tehát, hogy
4: az
1: egész művészkört,
4: Nem, a nagynéném az dolgozott Újvidéki tévén, és akkor, amikor átköltöztünk Újvidékre, akkor nagyon gyorsan talált nekem munkát a tévén, és hogy hívják ezt a szcenográfus, díszlettervező. Ja, voltam az Újvidéki tévén. És azt csináltam, meg illusztrációkat csináltam egy szerb lapnak, meg egy magyar gyereklapnak, Mézes Karacsa, azt hiszem, az volt a neve. Hát a tévé az viszont ilyen, szóval ez háború előtt volt, és ott sok rock'n'roll és sok pia, nagyon.
3: Tényleg. Tehát, hogy ilyen vidám...
4: Hát nem tudom, hogy vidám volt, de iszonyos, soha nem ittam ennyi alkoholt. Habár barátkoztam a Badával is, meg a Bécé, de anszal az tényleg ilyen patakokba folyt az alkohol.
3: Balázs Attila.
4: Balázs Attilát nem tudom, én szerintem, lehet, hogy ott megismerkedtünk. Hmm.
3: Mert is dolgozott ott
4: tényleg. Ja, lehet. A Balázs Attilát tényleg nagyon-nagyon régóta ismerem. Ja.
3: Zene.
4: Zene? Na. No.

0: začet.
1: Yes.
2: Star the blues. Sziasztok. The blues. Monday. Nem Monday, de mindes.
1: De man, stormy. A stormy, de nem Monday.
0: Stormy Monday blues. Mert megint nem izé. Nem mindegy. Enter.
2: Nem.
1: És akkor ugye, hogy akkor mi legyen? Nem, Újvidéken vagyunk, tévé, rádió, tehát nagy élet.
2: Nem csak tévé, nagy élet, nagyon sok alkohol, és de tényleg jól is emlékszem, volt egy pár alkalom, amikor nem emlékeztem, hogy hogy jutottam haza, hogy így. Emlékszem, egyszer a feleségem bent aludt, és nem találtam a kulcsot, ami nálam volt, és aztán elkezdtem verni az ajtót, és gondolkoztam azt, hogy kihívom a rendőröket, mert én valami probléma, nem tudok bemenni, mert nem tudom micsoda. Ja, tényleg az durva volt. És közben ment ez a félelem, hogy most háború, most tényleg lesz háború, nem lesz háború, most börtönbe fogok végezni, hogyha meg azt a behívottra nem válaszolok, hogy mi a franc lesz, és nem értettem, hogy miért kellene nekem mennem és így ölni valakit, aki ugyanazt a nyelvet beszél, és ahol megyek ki, nem tudom, izenye nyaralni, meg ahol vannak én ismerőseim, meg stb. Stb. És tényleg para. És akkor arra emlékszem, hogy egy szombaton reggel a Studio B nevű rádió állomáson hallottam azt, hogy hoztak egy új törvényt, hogy aki nem jelentkezik a behívó után, az három, vagy nem emlékszem, öt évet börtönbe tölthet, és akkor gondoltam, azt a mindenit, de ezt nem akarom.
1: Ezt nem kérem.
2: Ezt nem kérem, és akkor összepakoltam a nem tudom, a rajzaimat, egy pár zoknit, meg egy pár alsó nadrág, pár póló, de tényleg főleg a rajzaimat vittem, mert gondoltam, hogy ez viszonylag gyorsan lesz vége ennek az egésznek, és ez a cucc jó, de viszont a munkáim legyenek mellettem, mert ki tudja, szóval. Ja, és akkor szombat volt, szombaton elmentem, és akkor Szeged, azt hiszem valami Sárkány nevű hotelszerű, micsoda, és akkor ott aludtam talán egy éjszakát, és akkor Budapest.
0: Egy bőröndel?
2: Egy táskával, és sok munkához, sok rajzommal.
0: Mi volt benne a táskában?
2: Hát mondom, ilyen pár zokni, fogkefe, meg nem tudom, alsónadrág és pár póló.
1: És itt voltak ismerőseid?
2: Itt volt apukám és anyukám annak idején, nagyon régen volt, az a sztori váltak. Na, igen, nem tudom, Horvát-tenger part, és van egy magyar család, akik nem tudnak gyerekkel, akik nem tudnak szobát, vagy kaját rendelni, vagy mit tudom én. És akkor az anyámat segítette, és így tolmácsolta, és ebből a Marika néni és a mamám lettek ilyen tök jó barátnők. És meg most, amikor jön a mamám, akkor megy a Marikához, aki beteg, mert mindegy, és akkor ebből nagy barátság volt, és akkor hozzá mentem, és akkor ő talált nekem először egy szobát ott a Nagyszombat utcában, a szvasztikával ellátott ilyen épületekben laktam, és akkor talált egy szobát, és akkor utána nem tudom, utána kérdezd meg, hogy mi érdekel.
0: Hogy jött a Tilos Rádió a képbe?
2: A Tilos Rádió tulajdonképpen hasonló klubokban, mint a Tilos a Zá, jártam Belgrádban, meg jártam Újvidéken is. És nem is, és kerestem ilyen hasonló embereket meg, szóval ezt a millét. És akkor a Dudás, és akkor ilyen, mert viszonylag gyorsan megismerkedtem, azt hiszem, hogy Szabi volt itt, és akkor a Béci, meg nem tudom, az egész kör, és a Dudás is, és akkor mindenki beszél, van ez a Tilos a Zá, mit tudom, lehet fogni rádió, és én mindig is rádióbuzi voltam, úgyhogy ezt így hallgattam, és akkor egyszer a Dudást megkérdeztem, te nem ismersz valakit, aki a Dudás Szabolcs, fontos. Nem ismersz-e valakit, aki közel áll a Tilos Rádióhoz, mit tudom, mert így kurvára szeretném ez a műsort csinálni, meg így, szóval szeretem ezt az egész. És akkor ő ismerte a Csejdit, és akkor a Csejdit felhívtam, és akkor Csejdi, persze, gyere,
0: mondjunk egy évet hozzá, 1900.
2: Bár nem tudom, 94 mondjuk.
1: 94. Akkor te elég régóta rádiózol.
2: Nagyon, nagyon. Én nem éltem, én a Podmanicki utca, Podmanicki utca volt az első, ahol én beléptem. Én a Kallozba ilyen periódust, azt nem ismerem, azt csak így hallottam. Ja, Podmanicki, uff, az is milyen volt, hát.
1: És milyen kikkel csináltál műsort az elején?
2: Az elején... az elején próbáltam egyedül, aztán rájöttem, hogy ez nem fog menni, és akkor utána csináltam a Szlobodánnal, egy író, aki ide jött Budapestre, mert a felesége az gender studies, meg nem tudom micsoda. Vele voltam, utána, nem, először a Bojánnal voltam, aki szintén díszlettervező volt Újvidéki tévén, és ő utánam jött, és akkor ő is itt volt Budapesten jó pár évig.
0: Ez
2: Burek Forever, igen.
1: Szerb nyelven.
0: Ami van most is, ugyanúgy.
2: Igen. Ez tök jó volt, mert valahogyan úgy, ez jó, hogy mondasz, mert ez segített valahogyan, hogy valami úton módon identifikáljuk a saját magamat, meg hogy nem csak a zárt kör, nem csak otthon a feleségemmel beszélek szerbül, hanem hogy kint is éterbe. Ja, na, Bojan volt az első, és ez elég sok ideig tartott, utána jött a Szlobodán, utána a Bojan Törökországból él, most Szlobodán visszament, azóta el is vált, meg mit tudom én, és utána a Goránnal, aki mindig itt van, és akkor utána jött a másik Bojan, aki egy szórakozó helyet dolgozik, meg pincér, mit tudom én, és nem, étteremvezető, bocsánat, és nem csak belegondoltam, hogyha nehezen hallgat ezt az egész, hogyha lepincérezem őt, akkor ilyen szóval ez a respekt, nem?
1: Sokkal jobb.
2: Meg ilyen egy kicsi respekt, szóval most mi? Abszolút, mindig sok. És akkor valahogyan lepatantak ezek az emberek, és akkor, és jaj, közben megöregettem, és egyedül maradtam. Csináltam egy rajzot, de hogy van egy ilyen kopaszodó oroszlán, és az a neve a rajznak, hogy amikor a oroszlán megkopaszodott, akkor így minden barátja elment tőle. Ez olyan búgás, szomorú.
1: Nem túl nehéz megfejteni, ez nem kell a Freud. És aztán belekerültél ilyen rajzfilmes ügyekbe.
2: Ja, ez totál véletlen volt. Sok pénzem volt, mert én szóval jól kerestem olyan Újvidéki tévén, de egy idő után így valahogyan unatkozás volt. És hogy mit csinálják, mit tudom én, bulik, ugye, tilos az A, Bécik, tudósok, és akkor a Béci mondta nekem, hogy olvasta valahol egy interjút Varga Csabával, és hogy miért nem megyek oda, mert neki úgy tűnik, hogy ez így, oké, pasi, nem tudom, csak. És akkor elmentem, de ahhoz hozzátartozik az, hogy azért ilyen kacsintottam én azzal az érzéssel, hogy mi lenne, hogyha rajzaim kezdenének ilyen külön életet élni, meg hogyha megmozdítom őket, de szóval nem tudom, nem volt olyan komoly. És akkor Béci ezt mondta, Varga Csaba, menjél oda, és ilyen biztosan tök jó pasi, és akkor elmentem, hát az fura volt, mert én szóval, nagyképűen elmentem oda, hiszen tudtam rajzolni, hiszen már ilyen pár újságban ilyen mentek a rajzom, és mindenki mondta, hú, te igaz, te kurva rajzol, mit gondolkozz, mert és mindig is szerettem magamat, és úgy, hogy az akkor nem volt ez így nehéz. És akkor ott elmentem a Varga stúdióba, és pont akkor csináltak valami urbánus sorozatot, és keresték, és nem tudtam, keresték ilyen rajzolók, animátorokat, vagy mit tudom, a fázis rajzolókat, vagy valakiket rajzol, és akkor betették engem, hogy csináljak tesztet. És nem értettem, két napig tartott, nem értettem, hogy szóval miért kell nekem ez rajzolni, hiszen hoztam a munkájamat, és nem a szóval, hogy Csabával szed, de nem, te csak ülj ide, és te csak rajzol, és megláttunk, hogy mi lesz. És akkor első nap így valahogyan így átment, második nap mielőtt elmentem erről a tesztre, megittem egy sört, és akkor megittem még egy sört, és akkor elmentem erről a tesztre, és akkor valahogy mit tudom, másfél óra után én rájöttem arra, hogy no way, megyek el innen, és akkor fölálltam demonstratívan két sörre magamba, és úgy kimegyek, és akkor mi ott ilyen a Varsányi Ferenc, azt hiszem, hogy vezetett akkor ezt a teszt, ilyen ez a perő, és akkor kérdeztetek, de mi, hogy miért mész el, hogy tök jóra, mit tudom, és mondom, nem érdekel, nem filmet akarok csinálni, és Csavával akarok találkozni, még hasonló, talán ilyen anyáztam is, és elmentem, és akkor miért, hogy azt hiszem, hogy miért, hogy na most arra nem emlékszem, hogy hoztam el a címet, és akkor utána felhívtak őt, vagy a Feri szólt a Csabának, hogy van itt valaki, aki valahogy nem passzol, meg fura, meg nem tudom micsoda, és viszont jók a rajzai, és akkor így visszahívtak engem, és akkor leültem a Csabával, és akkor ott így tulajdonképpen találtam pótapukát. És a Csaba így átkarolt engem, meg befogadott, és pont akkor a Csaba csinálta a Bestiák című filmet, ami ugye alapszik a Zámba, meg az Öcsi, meg a Laca, meg a Vahon rajzokon alapján, és akkor mondta, hú, van nekem itt egy film, ilyen keresek valaki, keresek én egy embert, aki rajzol, ami nem tudom micsoda, és nem, de én nem tudok adni, mert majd megtanulsz, mit tudom én. És akkor kezdtem ezt a filmet csinálni, és a Csaba egyrészt tanított, másrészt tök jó fej volt, mert engedte, nem korlátozott. Nyilvánvalóan ez amiatt is, szóval az ő habitusa is persze ebbe van, de a másik dolog az, hogy nagyon ilyen laza volt a storyline ebben a filmben, és viszont a rajzok azok így a grafikák, és amit csinált ez a három ember, azok így adtak. Szóval, hogy ott nyilvánvaló volt az, hogy lehet szabadulni, és így kísérletezni, és mit tudom én. Úgyhogy, és az egy évig csináltuk azt hiszem, ezt, hogy másfél évig csináltuk ezt a filmet, úgyhogy először fázisoltam, utána megtanította animálni, és utána rendező lett belőlem, és egy ágyit arra jöttünk ezt a filmet. De nem is ez az érdekes, ez most az Egon beszél. Inkább az érdekes, hogy hogy tök jó volt találkozni a magyar valósággal ebből az irányból, egy picit múlttal, mert akkor rájöttem arra, hogy bizottság, igen, mert volt feleségem, ő mutatott nekem, hogy ő magyar, ugye, hogy akkor így kapcsintott a magyar kultúrával, és hál' Istennek jó irányba, úgyhogy akkor így rájöttem, hogy ez bizottság, meg akkor így szóval tök jó volt megismerkedni először is személyesen ezzel a három emberrel, utána belebújni ebben a világban, amit ők kreáltak, és tehát a Öcsit az így valahogy azt hiszem, hogy ő volt az első, akit megfejtettem, és ott így tudtam lubickolni. Utána jött az András, aki picit keményebb volt, keményebb dió, de az is valahogy, nem tudom, azt hiszem, hogy azt is talán meg tudtam fejteni részben, de Laca az mai napig rejtély. Az egy olyan, nem tudom, ős energia, vagy ős, nem tudom micsoda, ami megy ki abból a képekből. Ja,
3: és van kapcsolatod azóta is velük?
2: Hát mivel akkor Szentendren élek, az öcsivel találkozok ilyen hébe-húba. Az Andrással nagyon régen találkoztam, voltunk a Pécsen, azt hiszem, valami animációs fesztiválon, és ő volt a, nem tudom micsoda, zsűritagok voltunk, ez régen volt, ez 3-4 éve. A Lacával viszont vele is ritkán találkozok, de vele találkoztam most nem rég, amikor a Buhorovok csináltak filmet, mert akkor ott a Lacának volt valami szerepe, és én, nekem is, mit tudom.
3: És akkor tulajdonképpen rajzfilmes.
2: Nem, ráadásul érted, szóval komolyan, te az Igor, te. Nem, voltam ilyen kommandosz, és akkor volt sapka az arcom, minden, szóval nem tudtam érvényesülni, mint ember. Szóval mondtam neki, hogy tényleg Igor, komolyan.
0: Egy báv volt.
2: Ja. És mondta, hogy gondoltam, hogy ez probléma lesz neked, de nem volt emberünk. Jó, de szóval Igort, vagy a Kornél, tényleg szeretem, és ő az egyik ilyen legjobb barátom, úgyhogy, ja.
1: Mert itt az Igor és Iván Buharó.
2: Igen. Szoktunk igorozni egymást. Ja.
1: mint névrokon.
2: Ja, de a Nándi marad, szóval.
0: Nándi.
2: Ja.
1: És a Kornél meg Igor.
2: Igen.
1: És akkor tulajdonképpen ilyen ebből éltél, vagy ez a rajzfilmes világ, belecsúsztál, meg több dolgot csináltál utána is, nem?
2: Tehát
1: sikeres.
2: Sikeres,
1: még ilyen díjakat is.
2: Hát voltunk. Hát figyelj ide, szóval itt a Csaba tényleg nyitott, mert a Csaba név volt ilyen animációs világ, úgy szerintem ő nyitotta ki ezt az ajtót, és akkor mentünk együtt fesztiválokra, meg nem tudom, jobbra-balra. És díjak, meg ilyenek, és akkor utána kezdtem pályázni való stúdión keresztül, és akkor kaptam ilyen pénzeket MMF-től, és csináltam MF-től, és csináltam a saját filmjeimet, ahol próbáltam kibontakozni. Egyrészt, másrészt a félelmeimet és a gázos részeimet valahogyan kifejteni és kiönteni.
1: Mint egy terápia.
2: Igen.
1: Ezeket meg lehet nézni valahol, ezeket a filmeket?
2: Ja, van a szájtomon.
1: Van szájtomon. És ezek ott vannak.
2: És ezek ott vannak.
0: Mondd el azért a címét a szájtnak.
2: Ilazin.com.
1: Ilazin.com.
2: Igen.
1: Most kiszúrjuk a Pergőnek a Facebook
0: oldalára. A Koller, Klemenc, Laciék, azok hogyan találtak meg, vagy azt, hogy lett ez a kis tehén?
2: Na.
0: Megy a kis
2: Varga
0: stúdió,
2: igen. Varga stúdió tart. És ilyen tök jó filmeket csinál, mit tudom én, de valahogyan ott ketten voltak a tulajdonos Varga stúdióban, az egyik volt az Erkel, Andris, és a másik volt a Csaba. És az Erkel mindig is nyomott ezt a populáris vonalat, hogy így reklámok, bérmunkák, és a Csabát egyre kevésbé érdekelt, hogy minden napokban ott folyjon be a stúdió életében, és ő visszahúzódott, az András jött, és az András amúgy is egy ilyen eléggé agresszív pasi volt, és ő nyomott ezeket a bérmunkákat, meg most így nincs pénzünk, hogy adjunk meg egy ilyen egyedi filmre, mert mindig tudjátok, hogy mindig az a probléma, hogy amit az állam ad, az soha nem elég, hiszen
0: és meg tartom, nem és arra többi. Adja pontosan.
2: De arra adja pontosan, de akkoriban arra adott pontosan, és az András nyomta ezt az üzleti vonalat, és akkor ott így, és akkor már a Laci ott dolgozott, a Varga stúdióban, és akkor kezdtünk gondolkozni azon, hogy akkor már szorított, már nem volt levegő, meg ilyen, szóval nem volt jó légkör, és akkor sokat beszélgettünk erről, és akkor és akkor úgy döntöttünk, hogy legjobb lenne, hogyha elmegyünk, és akkor akkor én mentem el, és akkor utána ő is ment el, és akkor abban az időben valahogyan született ez a dal, amit ő a lányának csinálta, és akkor megmutatta nekem kazettán, és akkor ez nekem megtetszett, és akkor így váltottunk, kimentünk a Varga stúdióba, alapítottunk saját ez a dolgot, közben befejeződött ez a film, és közben kezdődött ez az őrület a tehén körül, hogy nem tudom, posztoltak, vagy nem is posztoltak, küldtek egymásnak e-mailen az emberek.
1: És akkor tulajdonképpen telehajzoltad meg a kis tehén, és lett egy klip belőle?
2: Nem, lett egy film. Ez a 2 perces film. És ez is a pénzből, amit az állam adott, ahol csináltam.
1: Vagyok a kis tehén.
2: Ülök a fa tetején, mit tudom én.
1: Figyelj, nem lehet ezt a YouTube-on fölelni?
4: De fel lehet. Azon gondolkoztam, hogy milyen didaktikus lenne most berakni a kis tehénre.
0: Rakjuk
2: be, most megint eltelt egy fél óra. A neten.
1: I am the little cow.
2: És valami franciál, mint hogyha franciál beszélne a Laci, Zetüzsű, vagy nem tudom, valamit mond, és akkor kezdődik. Nem, utána angolul beszél, utána angolul énekel.
1: És akkor saját stúdiót csináltad?
2: Aha.
1: És akkor ilyen vállalkozó stúdióvezető.
2: Ja, képzeld el. Nem, ezt már csináltunk írni, ezért csináltunk, mint menedzserek, meg vállalkozók, a Lacival egy ideig, utána rájöttünk arra, hogy tök hülyék vagy.

0: Sziasztok, ez még mindig a pergőképek adástelefon 2-15-37-73, van, aki a vendégünktől, Igor Lazintól szeretne kérdezni, aki egyébként a Tilos Rádióban a Burák Forever című műsort és a Buta Szárdát csinálja. A Buta Szárdát két hetente
1: hétfőn, ilyen 12 óra 60-tól egészen 13 óra 90, nem, 120-ig.
2: Ez egy érdekes műfaj. Hogy találtad ki ezt a műfajt?
1: Hogy ezeket a számokat?
2: Hát nem, hanem az egész, ahogy hogy beszélsz.
3: Ez az egyszemélyes műfaj, az nem könnyű az
1: nem,
3: igazság.
1: Nem könnyű. Hát megint csak szóval szerintem, ja, van itt egy jó adag önszeretet, és ez az egyik oldalon, és minden, ami ezzel megy, jó, meg rossz dolgok, és a másik oldalon terápia emberek. Szóval egyértelmű valahogyan, nem? Olyan, mint amikor, de még keményebb azt hiszem, de olyan, mint amikor, nem tudom, színházba játszol, és akkor ott így kimész a színpadra, és ott néz sok ember, és te, nem tudom, el kell, hogy mondja valami szöveget, és óhatatlanul saját magadba kell, hogy merüljél, és így kipakolni a rosszakat, mondjuk így ilyen egyszerűsítve, és előhozni a jót, és akkor tudsz virágozni.
0: Igen, mert én nekem néha ez az érzésem, én sokszor hallgatom a műsorodat, hogy ezt kitalálod nagyon pontosan előre, aztán meg az, hogy nagyon spontán, hogy ez mitől van így, nem tudom, akkor, amikor a lányoknak üzensz meg, hogy legyetek szerelmesek, mindig van ilyen dinamikai a műsorodnak, hogy
1: fontos.
0: Egyetek sok bundáskenyeret, és nem tudom mi, tehát vannak a pozitív üzenetek, meg a anyukám azt mondta, hogy nem tudom, és persze vannak a hörgős részei, hogy miért olyan nagy a luk a vécipapírgurigán, meg a bicikli, meg a
2: nem tudom. Meg a buszvezető körme.
1: Picit bizkos körme. Hát ez terápia, tényleg terápia. És félek is attól, hogy elmegyek ebben nagyon, nagyon magam felé fordulok, és nem fogok nyitni, és ez a One Man Show abban a szempontból nagyon, nagyon veszélyes. Azért próbálom, szóval egy utat kitaláltam, jó, oké, az, hogy én intelligensen próbálok közelni saját magamhoz, de az nehéz sokszor, sok dolog miatt, és akkor kitaláltam azt, hogy akkor van valami struktúra, és akkor írom a gondolataimat ez a két hét alatt, ami vannak, és akkor akörül próbálok fűzni valamit, és akkor, hogyha van valami talajod, biztos talajod, akkor el tudsz rugaszkodni.
2: De hogy jegyzetelsz?
1: Persze. Egyébként is jegyzetelek, mert ez a jövőm, nem? Valahogyan.
2: Írsz naplót?
1: Nem, belátásaimat mondjuk így az életről.
2: És akkor van valami, ahova ezt elteszem?
1: Aha. Próbáltam gépbe írni, de utána rájöttem arra, hogy ez nincs mindig kéznél, meg be kell kapcsolni, meg szokör, meg meleg, meg nem tudom, tasztatúra, meg ilyen, ez nincs ez az érzés, ez papír, meg ceruza, vagy toll. És van jó pár könyvecském, vagy füzetecském, vagy valami.
2: Mert nagyon érdekes, olyan, mint egy ilyen műfaji kísérlet, tehát szerintem a Tilos Rádió akkor jó, hogyha furcsa, kísérletező, tehát hogy ez a zenei műfaj, ez egyfajta ilyen hangjáték, akkor ez
1: azt
2: szerint
1: szeretném.
2: Egy ilyen napló.
1: Kösz.
2: Egy ilyen
1: kollázs. Igen, azt
2: frottás, nem tudom, zenével beled.
1: Igen.
2: És ez nyilván egy megosztó dolog, nem egy szokványos műsor, de hozzám nagyon közel áll. Tehát én iszonyúan fontosnak tartanám, hogy azzal a szabadsággal élni a rádióba, ami megadatik neki, mert hogy nincs főszerkesztő meg ostoba.
1: Igen, ez tök jó, ez tök jó.
2: Sponsor, vagy mi a szó.
1: Nem, nagyon jó, nagyon ez sok mindenre megtanított engem a Tilos Rádió, és valahogyan tényleg ilyen hála, szóval, hogy befogadtattok. Ebből a közösség. Szóval, ja. Na, tök jó dolog a Tilos. Csak itt ebben az egészben, amit mondtam, tényleg az a veszély van, hogy tényleg saját maga felé megfordulok, és akkor egy ilyen onánia lesz az egészből, és csak nekem fog szólni valamit, és ez ettől, ez látom, mint egy ilyen veszélyt.
2: Figyelj, az, hogy jó-e a műsor, vagy nem tudom, az egy veszély, hogy ezt tartani, mert ez egy tulajdonképpen így is egy ilyen improvizatív.
1: Ja. Ja.
2: De az, hogy felét fordul a dolog, azt szerintem nem biztos, hogy baj. Tehát, hogy nekem az egyik legkedvesebb fotós könyvem, egy Araki nevű japán fotóművésznek a könyve, a Szentimentális utazás az a címe, Sentimental Journey, és iszonyú keményen a saját, a feleségével való, később a felesége, tehát az elején van egy csaj, és akkor a nászút feleség, az életük, és ez van egy fotózva, de nagyon, nagyon, nagyon egy az egybe, szóval nincs semmi macizás. Tehát, hogy a macska izé, a fáradtsága, a kúrása, nem tudom, minden, és gyönyörű az egész, és odáig, hogy az a vége, hogy egy kezet látsz, ami fog egy másik kezet, ami éppen egy koporsóból lók ki, tehát, hogy meghal a nő. És ez végig van fotózva, és annyira szép, és annyira megrázó könyv, fotós album. Tehát, hogy elvileg lehet olyan műfaj, ami azt mondod, hogy valaki. Hát nyilván most ez se egy az egybet, ez nem egy dokumentáció, ez egy művész, de mégis én csak azt tudom lapozgatni, hogy ez valami személyes, de egyben nem tudom, általános is, vagy egyetemes, vagy nem tudom, kérdések, vagy... Szóval ja, hogy de... az, hogy magaddal, az nem, önmagában nem baj, nyilván az, hogy jó-e, nem jó...
1: Hiteles. Nem is erre gondolom, inkább érted, hogy a fotókat nézünk, akkor ott van időd neked, hogy gondolkozzál ezen, visszalapozd, utazál ebben a feelingben, vagy ráadjál még valami pluszt. De mivel, hogy ez a műfaj olyan, hogy ahol itt egy perc beszélsz, ez jön ki belőled, ez van, és amikor beszél az ember, és nincs ideje átgondolni, még soha nem volt időm átgondolni a gondolataimat beszélgetésekbe se, akkor óhatatlanul így nézik, hülyeségek is jönnek ki, és a hülyeségek, akkor kihez forduljak, politikáról szól, az így most így nem akarok beszélni, sportom, itt próbálok ilyen mankokat találni, de óhatatlanul is idő után visszatérünk magamhoz.
2: Meg a zene,
1: de te is tudod, hogy a mikrofonok van egy ilyen magnetizmusa, és ilyen annyira erős, hogy így az ember így valahogyan kívánok beszélni egyszerűen, szóval jó megszólni, és jó hallani a hangomat a fülhallgatóba, és alátenni, nem tudom, Morning Broadway-t, és így ezen lubickolni.
0: És a zenéket se állítod össze otthon az adás előtt?
1: A KB.
0: És most az előbb, amikor a Kolosszeumban játszottunk be, akkor azt mondtad, hogy de ugye nem azt gondoljátok, hogy én ezt a zenét szeretem, mert ezt ilyen jazz rocknak, vagy nem tudom, minek tituláltam.
1: Színfónak neveztem, de a yes, mondjuk a színfó, az nem színfó, nem tudom, progresszív rock, vagy hogy hívjunk ezt?
0: És akkor én így csodálkoztam is, mert hát a Kolosszeum azért nagy klasszikus, hogyha rockra gondolok, de valóban nem a te világod, te nem ilyen típusú rock zenéket.
1: Na, ez zenével úgy volt, hogy ugye az apám, aki értelmiségi volt. A könyvek mellett ő zenét is írni, ezért próbált nekem szerválni valahogyan, és az első zenével való találkozásom, azok voltak a San Remo nagy slágerek, nem tudom, Domenico Modugno, meg a Claudio Villa, meg ilyenek. Bobby szólom, nem tudom, és ugyanez és a tükörképe ennek, amit akkor a ex-Jugoszláviában ment, nem tudom, mi sok kovács, meg nem tudom, sokan, és akkor utána próbált egy kicsit népzenével, de az valahogyan nem ment, utána próbált ilyen komoly zenével, de az végképpen nem ment, és akkor valahogyan jazz jött, és utána blues, és kurva szerencsém volt, mert a mamám testvérének a férje az ilyen DJ volt újvidéki rádión, és iszony sok lemeze volt. És akkor hozta nekem lemezeket, meg nem tudom micsoda, és az első album, amit tőle kaptam, az a Night at the Opera volt, az Queen. És akkor sokszor jártam hozzá, és akkor ott így bepótoltam mindezt, a szimforokot, meg a nem tudom, progresszív rockot, meg a punkot, meg a nem tudom, anyám kínja, és valahogyan ez a progresszív rock, ez valahogy, szóval, hogy így nem ment. A King Crimson még úgy, ahogy azt próbált, vagy az közel áll hozzám, de a Colosseum, meg nem tudom, nem is tudom, kicsodák meg, az így nem, meg a Pink Floyd-ot sem nagyon értettem. Szóval, hogy az így körbe jártam picit, de gyorsan elmenekültem. Ja, de közben jött ez a New Wave, meg ugye a Punk is ott így dübörgött, meg nem tudom, jaj, és a Rolling Stones, a Moodból, ami ment, úgyhogy így, ja, ez.
2: Rolling Stones-os voltál, nem Beatles-es?
1: Természetesen, persze.
2: Nagyon, mint a kemény csávok.
1: Hát nem tudom, az a, hát, nem tudom, gitár, rock, valami, nem tudom, energia. Meg valahogy sokkal könnyebb volt a Chuck Berryhez oda jutni a Rolling Stones-on keresztül, mint a Beatles-on keresztül. De utána a Beatles is valahogy, nem tudom, a Lennon az tulajdonképpen, nem, azt hiszem, hogy az első, amikor ráfigyeltem ezekre az embereken, akkor az volt a Paul McCartney-nak volt az együttes Wings, ugye, és van az a szám, ami a skót, ilyen, nem tudom, a Fire valami, és az így olyan szép volt, meg így tetszett nekem, és akkor utána hallgattam a Wings, The Band of the Run, azt hiszem az volt az első album, és az ilyen borzasztó volt, szóval ne, és akkor Lennon az így kúró jó volt, viszont attól függetlenül, hogy Imagine, meg ilyen számok, amik folytak a csapból is, és utána vissza a Beatles, és akkor fehér album, és akkor wow, what the fuck. És jaj, és utána jaj, a Beatles, oké, okay, persze.
0: És akkor van konkrét zenei építkezés a műsorodnak, vagy ez is úgy, ott vannak a zenék, és akkor éppen ami hangulatod van, akkor ahhoz raksz.
1: Épp pont, ne, az van, hogy van koncepció, és akkor ez megy. De pont, és pont mostanában azon gondolkoztam, hogy picit azért ez a nagyon piszkos gitár, ez a post, nem tudom, ilyen 60-as évek, ilyen garázs rockszerű valami, hogy egy picit könyökömön jön ki. És nem tudom, mi lenne ez most azt találtam ki, hogy próbáljuk experimentált zenével, és picit ebbe belemenni, mert ott amúgy is hangok vannak, és akkor majd lesz valami ebből az egészből. De előtte a Color Lokálba, ott arra emlékszem, hogy ott volt egy jó pár évig tartott a funky periódusom.
2: Mert hogy a Color Lokálba is közleműködtél?
1: Igen, a Rozival, meg a Csejdivel, ja, ott lenyomtunk azért jó pár évet, azt hiszem. Tényleg jó pár évet. Igen. Hát én voltam ott a mixpult mögött, és ketten beszélgettek. Na mindegy, és akkor ott volt a funky is, meg akkor ott voltak ilyen tematikus hónapjaim, hogy mit tudom én, akkor hárfát nézzünk meg a hárfát, hogy mi van a hárfában, mi van a klasszikus zenében, a modern zenében, meg így szóval itt nem tudom, banjo, akkor country, ufazuncsi, a kukulele, hoppá, ez így érdekesebb, de nem tudom, akkor Hawaii-okon vagyunk rögtön, és akkor ott megint csak ilyen slide gitárok, meg ilyenek. Na mindez, ja.
2: És onnan tájékozódsz a zenébe? Sokat, tehát researchelsz a YouTube-on? Vagy?
1: Sokat hallgatom rádió műsorokat. És az ex-Jugoszláviában marad egy jó pár rádió műsor, amik így új számokat, meg így más számokat, meg más zenéket picit játszanak.
2: És neten hallgatsz
1: Jugoszláviában? És neten hallgatom.
2: B52?
1: Is.
2: Azzal volt egy ideig Nexusunk, mint Tilos Rádió, amikor a háború alatt után voltak, előtt alatt voltak ilyen problémák, egy ideig neten idejött az adás, és mi toltuk szét.
1: Ja. És akkor emlékszem, hogy vagy te vagy, nem tudom, a Zsolt, vagy valaki ilyen, és kérdeztem, hogy örülsz, mert pont nem tudom, mondjuk 8-kor kezdődött a burek, és 7:30-tól 8-ig ment a híradó. Sok, hogy ez tök jó, meg nem tudom, hogy mit szólok én ehhez egész, ez mit tudom, nem tudom, tök jó, emlékszem.
2: A B52 az ilyen alter rádió, vagy azért bekúsztak a mainstreambe? Vagy?
1: Bekúsztak a mainstreambe ezerrel, de a rádió, azt hiszem, a rádió maradt legérintetlenebb. Nagyjából ott van egy pár műsor készít, ami maradtak még abban a hős időkből. De egyébként Commerce Rádió, iszonyú Commerce TV, és a site, az a portál, az nem tudom, Kim Kardashian és a hasonló dolgot. Még ott szóval túl ilyen valahogyan populáris. Szóval belementek abban a vonatba, ami az arról szól, hogy butítsunk a népet, mert így jobb lesz nekünk. Akár kicsodák is azok a ők.
2: Kár, ott voltam 94-ben vagy mikor a rádió, akkor még nagyon olyan volt majdnem, mint ez.
1: Ja.
2: Hát mindegy.
1: Mindegy.
2: Mi maradunk.
1: Igen, itt. Meg jönnek az újak, nem?
2: Ja.
0: Na, de várjál, nekem még van egy titkos kérdésem, hogy ugye azt tudom, hogy a lányod most egy éves körülbelül júniusban született tavaly. Amira, te hány éves vagy?
1: Én 51 és fél, azt hiszem.
0: Aha, ez egy szuper pontos válasz volt. És hogy még kint az előző szünetben beszéltünk arról, hogy kérdezhetek erről nyugodtan, szóval most nem vagyok paraszt, mondom a hallgatóknak, ezt megbeszéltük, hogy ezt meg fogunk kérdezni, hogy...
1: Tehát mondtad... azt, hogy megbeszéltünk, hogy az valószínűleg nem az én problémám, hanem te projektálsz a...
0: Hát, hogy én vetítesz rád azt, hogy nem akarom a korodat megkérdezni, igen, persze, nyilván ez is egy ilyen analízis. És hogy azt mondod, hogy tetszik az öregség, mert ezen mindig nevetnem kell, ha rád nézek, hogy öregség, mert pont, hogy nem azt sugárzod, de mert hogy ez is egy ilyen új dolog, és tök érdekes, csak nem szexi, de azért érdekes, hogy vagy ezzel az öregedéssel.
1: Hát nem tudom, emberek furcsa nagyon. Szóval egyrészt mindig azzal valahogyan biztatom magamat, meg így lenyugtam, hogy először vagyok öreg az életembe, és akkor lehet hibázni, mert nem kell bölcsnek lenni, mert nem tudom micsoda. Hát figyelj, mi más tudok csinálni, szóval élvezem, próbálok élvezni, nem? Ez az official ilyen mondat, és ehhez próbálok tartani magamat. A másik dolog az, hogy hát szomorú picit, mert úgy így hát szűkül az ember óhatatlanul, keményednek a gondolatai, és elisztelik nekem fizikai bajom még nincs, de... De gondolom az is várható várható, hogy jön előbb vagy utóbb. Meg nincs annyi energia, nem tudok annyira pattogni, mint régen. Meg nincsenek, meg azt hiszem, hogy szűkül az ember valahogy. Az a nagyon várt szabadság az valahogyan sok éveken vagy évtizedeken keresztül így jött, meg itt volt, meg mit tudom én, meg lehetett kapaszkodni, meg lehet kitalálni új dolgot, most így ki kell várni. Szóval, más.
0: Na jó, de mégiscsak egy éves a lányod. Tehát
1: jó, de én szeretném, hogy az a korszak, ha nem tudom, a 20-tól ilyen, nem tudom, 48-ig, 49-ig az örökké tartson, nem? Hát te is, nem? Meg te is, Gyuri. Hogy majdnem.
2: Hát, ja.
1: Valahol.
2: Nem, az valóban a perspektíva szűkül, tehát, hogy nyilván a 20 éves korában azt gondolja az ember, hogy bármi lehet. Ja. Lehetek még Indiába szerzetes, Brazíliába kokain dealer, nem tudom, sikeres pop szerző, vagy nem tudom, boldog visszavonult éjszakai portás, vagy akármi. De ugye az ma ugye azt gondolja, vagy én azt gondolom ma, hogy ezért ebből már egy jó pár az kevésbé valószínű.
1: Igen.
2: Tehát, hogy ez a... De hát, igen, szerintem csinálni kell a dolgokat. Tök jó a műsor.
1: Igen, az a válasz abszolút, vagy az a kulcs, hogy csinálni kell a dolgokat, és nem szabad otthon ilyen búsolni azon, hogy ezt nem csinál, meg majd megcsinál.
2: És rajzolás, honnan indultunk.
1: Igen.
2: Képzőművészet, filmek, az vannak tervek.
1: Ja, hát most én abba hagytam ezt a reklámozást, meg nincs cégem se, és mindig is szerettem gyerekkönyveket illusztrálni, úgyhogy most azzal foglalkozok főleg. Szóval gyerekkönyveket illusztrálom, meg egy picit felnőtt könyveket, de közben belecsöppentem, mint társrendező egy animációs filmben. Ja, ez most, ami van.
2: És az izgalmas, az ilyen...
1: A filmezés?
2: Az amiben belecsöppentél.
1: Hát izgalmas a téma, mert második világháború, Magyarország, egy hadihajóról, az egyetlen egy hadihajóról szól, aki magyar hadihajóról, ami felrobbant, vagy mit tudom én. De az is ilyen, tényleg ilyen, jó a sztori, és érdekes a sztori is, meg érdekes azt, amit hozzápakoltunk, ilyen érzéseket, meg nem. Mert a sztori, tulajdonképpen a Április Zolival csinálom ezt az egész, és a Zoli nagyapa volt az egyik túlélő ebből a hajóból.
2: És első kézből vannak
1: így. Ja, abszolút. És akkor az ő tulajdonképpen, a Johnny volt a Becce neve, és akkor követünk a Johnny-t. És az egész filmnek a struktúra arra van alapítva, hogy tulajdonképpen alapul, vagy nem tudom ez az, hogy gyakorlatilag, amikor megúszott, hogy életben maradt, újra indult neki az élete, és akkor ez a ciklus van az egész, és akkor sokkal játszunk az idővel ebben a filmben, a motivumok, amik asszociálnak az idővel, idővel, és ja, funny. Ja, szép. Nem a saját filmem, úgyhogy egy picit ilyen, nem vagyok nyakig bele, és nem dolgozok, nem tudom, 48 órát ezen. Úgyhogy egy picit ez ilyen nagypapás ilyen helyzetben vagyok. Ezáltal tudok átgondolni a dolgokat, és nem rohanok a rúd előtt. Mondják így magyarul?
2: Jó, tudom.
1: Ja, mert van szerbőszak, lovak, mert mit tudom. Ja.
0: És a Facebookon azok a kis tehenes posztok, amik így folyamatosan vannak, azokat így folyamatosan csinálod?
1: Nem, dehogy. Nem csinálunk.
0: Ezek régiek?
1: Nem, ezek régiek. Nem, csináltunk, nem a Lacival csináltunk, a Kolláról csináltunk könyveket. Csináltunk egy könyvet, és akkor gondoltunk, hogy akkor legalább karácsonykor jelenjünk meg, és az ember közé érdeklődés, mit tudom én. Ja, azon.
0: Jó, de akkor ezt nem csinálod már, ezt a...
1: Szóval
0: akkor...
1: Azt nem, meg voltam, a színházban játszottam 3 évig, azt hiszem nem a Katonába, hanem a... Kamrába. Ja, a Vili csinált egy Vajdai Vilmos csinált egy előadást, a Cserenadrág, és akkor ott kiharcolt, vagy kaptam egy szerepet, és akkor az tényleg ilyen, az kúra jó volt. Nagyon.
0: Mi volt a szereped?
1: Én voltam...
2: Ő volt a nadrág.
1: Nem. Én voltam a kaukázusi férfi, aki megölte a csaját, mert a csaja lefeküdte az idősebbik bátyával, és az idősebbekre nem szabad, a családban nem szabad, patriarchális családban nem szabad haragudni. És akkor ebben lett konfliktus, és akkor megfojtotta a csaját a medencébe, de végig azt állítsa, hogy nem, és hogy nem volt olyan, mit tudom. És akkor van egy pillanat, amikor így kitör belőle, hogy tulajdonképpen ő szereti őt, meg a nem tudom, csokikat is vitt neki, meg a nem tudom, zoknikat, meg anyám kínja, és ő lefeküdt a tesómmal, meg így. Izgi volt. Nem, izgalmas volt az egész dolog, mert a katonás, még én voltam az egyetlen egy amatőr, és hol profi, ilyen színészekkel játszottam, és az tényleg ez a tanulás, meg önismeret. De tulajdonképpen szóval úgy is kerültem be a színházba, hogy felhívtam a Willit, hogy azzal, hogy nem játszottak én nálad valamit, mert én szeretném kipróbálni ezt az egészet, és akkor ő hívtott a tápszínházba, és akkor a tápszínházból ott így próbáltam ezt, meg azt, de szerepet akartam, és akkor csinált ezt az előadást, akkor ott kaptam szerepet. Ja. Nem, mert mi előtte, érted, előtte mi minden embernek szóval voltak problémáim, aztán jártam pszichológushoz, mert nem tudom micsoda, és az itt segített, meg tök jó volt. Csak utána megint csak elmúltak az évek, és megint csak valami problémáim voltak, és akkor nem akartam végigmenni valakihez, és akkor ott beszélni neki, meg sírni, meg elaludni, meg nem tudom micsoda, hanem próbálok saját magamnak segíteni, de nem úgy, hogy rajzolok, mert, és nem alkotok, mert hogyha az alkot az ember, akkor ugye óhatatlanul is saját magadba kell bemerülni, és ott ilyen, hogyha ott káosz van, akkor nem szabad. És akkor kitaláltam ezt, és az tök jó volt, tényleg gyönyörű. Ovi, tényleg úgy éreztem, hogy tényleg ott vagyok az Oviban, és mindenki én szeret engem, és én mindenkit szeretem, és bármit
0: sok-sok
1: mondom.
0: Sok-sok apuka és anyuka.
1: Hát nem, ott Willi volt az apuka, a többi színész az volt óvitárs, például idősebbik óvitársak, akik majdnem iskolába mennek. De tényleg szóval, hogy minden, szabadság, mint olyan, azt hiszem.
0: az embert hallottátok.
2: Ez jó végszó.
0: Az embert hallottátok, aki nagyon szereti önmagát. Ez én csatlakozom, én is nagyon szeretem az Igort, már régóta, és a műsorait is.
2: És mindenki szeresse önmagát.
1: Igen, az fontosabb.
0: Igen. És találkozunk legközelebb két hét maga is.
2: Még egyszer mondjuk, hogy az Igornak műsora a Burek Forever mikor van?
1: Az van kedden este 8-tól 9-ig. És a szerbül,
2: de egyébként azt hozzáteszem, hogy én szeretem a Burek Forever-t, mindig is szerettem, és mindig is bírtam az olyan műsorokat a Tilosban, amiket nem értek feltétlenül. Mert így elengedem magam, és akkor így visz. Tehát a kínai műsort azt rendszeresen hallgatom.
1: Én is próbáltam, aztán problémám voltak, utána rájöttem arra, hogy másképpen kell közelítenem. És
2: akkor... Ilyen alfán. A Burek Forever kedden 8, és a...
1: És a Buta szerda az 1-től 3-ig, minden második hétfőn.
2: De miért szerda?
1: Mert a Buta szerda indult a Color Lokálból, mert a Csejdi meg a Rozi, ők nem tudom, jöttek be, nem tudom, 8-kor, és én jöttem be 7-kor, és akkor 7-től 8-ig nyomtam sátomat, rájöttem arra, hogy akkor hívjunk ezt Buta szerdán, mert el akartam határozni magamat.
2: És akkor át.
1: És akkor át. Igen. Ja, jobban hangzik Buta szerda, mint a Buta hétfő.
2: Ja, sokkal.
1: Igen.
2: Sokkal.
1: Kösz.
0: És következik a Kovács Ádám hangpostája.
2: Tilos Rádió.
0: Tilos Rádió.
1: Sziasztok.

0: Szeretettel köszöntünk mindenkit a Tilos Rádióban, a Kovács Adam hangpostáját halljátok. Ez egy rendhagyó formában előre felvett műsor, amit külső helyszínen rögzítettünk, tehát egy olyan beszélgetésre van szó, amivel nem tudtok majd telefonon kérdezni, vagy hasonló. A témánk pedig vendégünkhez kapcsolódik, aki Tömpe István, és hát igazából maga tette a témát az asztalra azzal, hogy írta egy könyvet, amiben gyakorlatilag egy elég átfogó ilyen élettörténeti áttekintés van, nagyon sok mindenre kitérve, tehát hogy ugye családi előzményekre tényleg egy ilyen szertágazó valami, és mivel hogy te közgazdász vagy, és a témák nagy része kifejezetten érint ilyen szakmai témákat, és azt gondoltuk, hogy az több jó, hogyha így beszélgetünk ennek a könyvnek a kapcsán témákról. És hát ennek része az is persze, hogy a néhány ilyen kulcspont, ami a magyar jelenkori történetnek ilyen nagyon fontos időszakai, különösen a rendszerváltás, privatizáció időszak, amiben nagyon aktívan végig dolgoztál, és közügyek közelében dolgoztál, ez egy nagy téma, de azt gondoltuk, hogy előtte azért az előzményeket, a családi előzményeket is mindenképpen említenénk, annál is inkább, mert egy említésre érdemes dologról van szó, és tulajdonképpen, mivel egy olyan családról van szó, aminek magyar közéletben volt jelentősége, tehát nem csak a te, de ugye a családod több tagja esetében, ez a dimenzió is érdekes, és mindenképpen reflektálnánk erre is, tekintve, hogy a könyv címe maga is az elitek árulása, tehát valami fajta ilyen időbeli dimenzióban ez az elit témaköre is megjelenik. Úgyhogy ma ezt a beszélgetést fogjátok hallani felvételről, és akkor mielőtt elkezdünk konkrétan a dolgba belemenni, azért egy olyan kérdés mindenképpen adódik, és fontos, hogy miért kezdtél ebbe a munkába, miért gondoltál azt, hogy eljött ennek az ideje, illetve mit szeretnél, kinek szól ez a könyv, vagy miről is van szó, miért tudunk itt?
1: Hát azért ültök itt, mert kedvesen eljöttetek, úgyhogy azt hiszem ez a fő oka, meg elolvastátok a könyvet, amit külön köszönök. Hogy most jött-e az idő el, azt nem tudom egészen pontosan. Azt hiszem 25 évvel a rendszerváltás után lassacskán tényleg itt az idő, hogy kezdjünk visszagondolni, hogy mi minden történt. És hát persze nem csak a rendszerváltásról szól ez a mese, hanem az én életemről, meg az én családom életéről, meg csomó minden másról, és hát közben olyan fajta ügyekről, amikkel kapcsolatban nekem személyesen is, ha úgy tetszik, elszámolni valóm van. Nagyrészt magam és a saját gyermekeim számára, és nem csak részben a barátaim számára is, hogy rögtön mondjak egy ilyen kérdést, hogy is volt ezzel a kommunizmussal, hogy működött ez a dolog Magyarországon, hogy volt a Kádár rendszer, mi volt a sikerének az oka, mi volt a kudarcának az oka, hogy élt.
2: Mert mi lesz ezután?
3: Kertakaró.
4: Jó.
3: Kertakaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
3: Kertakaró. Hangzóirodalom. Élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
3: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
3: Régi könyvek életre kelnek.
2: Nem értem.
3: Hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
3: Jó.
2: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3. Hallgass.
3: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Vörös Sándor, dalok Lakomci Pálból. Hová repültök három élő kardok? Forróságtokra mely égszele fut? E jeltelen világon mit akartok, míg ajzott húrként pendül a tejút? Hosszú, függélyes, szűk fémcsőben éltem, és csúsztam benne fejjel lefelé mindig gyorsabban, s hasztalan reméltem, hogy kiérek az igazság előtt. A városban, mint hét napig kerülhetsz, aranyszekrényben él a nagy majom. Körötte szétpancsolt vér és kidült szesz, s heréltek bőgnek minden hajnalon. Hol lilafák közt lankadoz a lélek, ott alszik a 24 nagy madár, kővé vált párnak.

0: öreg lámpással, nagy hasú kenyérrel a kis hídon minden nap vártalak. Azóta mennyit halványult az éjjel. Kutamból már vadrózsák alszanak. A költő herceg várt rám a hegyormán négy asszonnyal, kik szívét cipelik egy hosszú póznán. Látták kék vitorlám, és mindannyian zokogtunk reggelig. Polcolt föl lábadat, spihenj, aludj csak, elfáradt szolgám. Majd fölkeltelek, ha kész csókodat kérve erre futnak a réges-rég elhambat reggelek. Csak két fejem maradt, és három ujjam. Bújdosnom kellett zöld hínárokon, és meg nem mondta senki, hova fújjam sóhajomat, mely veletek rokon. Kis királynő, te árvácska cipőjű, kire tekint ma hamuszín szemed? Erkélyemet már fölverte a bőfű, a halkpotok elmosta kertemet. Szélkakasok, vihar ütemre forgók, mohos kriptámban hallom hangotok. A hadvezérekhez vagytok hasonlók, csak vázatok vas, lelketek titok. Táncot tanít furkó, jár könnyű lába, két keskeny ablak hinti rá a fényt. Csak egy sovány angyalka sír magába, mert ókulája elhagyta szegényt. Szép városodban tévedezve jártam, aztán a hét harangvirág terén lehelletednek szobránál megálltam, s homlokott titka átömlött belém. Világhajós a hajnal tiszta néne, egy csepke mézes csészét adj nekem, s megengedem hálából és cserébe, hogy árnyamat elnyújtsd a nagy hegyen. Ezer sugár találkozik az űrben, s a katlan mélyében ezer varázs, s ezer meg ezer búzaszem a csűrben. Csak a sorsok közt nincs találkozás. Ha csízzé válnál, máma ez a gondom, hoznál-e nékem ünnepkor diót? Amint az ősz már közelít a dombon galagonyát s fanyar kökénybogyót. Ki sírva faggatsz, hű baráti lélek, vigasztalásul ennyit mondhatok. A víz alatti házban éldegélek, fölfalnak tengermélyi csillagok. A hegyszorosban megrekedt az éjfél, vad tenger szemre hajlik ágboga. Ott áll a halvány szurok fákja fénynél egy vérző talpú szegény katona. Tüdőd velem volt, míg én verekedtem, s amint elnyúltam holton a havon és kővé fagytam, lélegzett helyettem. Ó, bár a szíved volna író. A tenger fújta mérgét itt, az árvíz esküdött rájuk örök pusztulást. Romok alól a menny cafrangja látszik, itt-ott kilóg, mint korhadó palást. E vers is valóság, akár az álmod. Az élet szív és kés egy szín alatt. Szemeddel az egész tengert halászod, s horoggal mit fogsz? Egy néhány halat.
1: Négy kora. Megszólal a kimondhatatlan, de nem mondhatja ki önmagát. Cselekszik a kezetlen, de csak a te kezeddel. Megindul a lábatlan, de csak a te lábaddal. Eszmél az esztelen, de csak a te eszeddel. Virágba borul a virágtalan, de csak a te virágoddal. Gyümölcsbe merül a gyümölcstelen, de csak a te gyümölcsöddel. Adakozik az adhatatlan, de csak a te adományoddal. Irgalmaz az irgalmatlan, de csak a te irgalmaddal. Imádkozik az imátlan, de csak a te imáddal. Fényes lesz a fénytelen, de csak a te fényeddel. Megszólal a kimondhatatlan, de csak a te szívedben. Ha homlokban drága kő lakik, drága kő lángá emelkedik. Ha drága kőben láng lakik, láng homlokká emelkedik. Ha lángban homlok lakik, homlok drága kővé emelkedik. Ha drága kőben homlok lakik, homlok lángá emelkedik. Ha homlokban láng lakik, láng drága kővé emelkedik. Ha lángban drága kő lakik, drága kő homlokká emelkedik. Ha rátekintesz kedvesedre, akit szeretsz, tán nem te vagy. Ha koldus lép a küszöbödre, akit kivetsz, tán nem te vagy. Ki orrodért nyúl, s orrát fogja és gúnyolod, tán nem te vagy. A dal ajkat testtelen fogja és dúdolod, tán nem te vagy. Fű, bárány, tigris, féreg, ember, akit megölsz, tán nem te vagy. Fű, bárány, tigris, féreg, ember, aki legyőz, tán nem te vagy. Bárki megy hóban akadozva, s befedi tél, tán nem te vagy. Jutsz üdvösségre, kárhozatra, s aki ítél, tán nem te vagy. Nincs fülem többé, mégis beszélj hozzám, tökéletesen értelek. Míg éltem, nem értettelek. Annyi vágyad, késed és sérülésed, annyi rögeszméd, persze nekem is, két bolond. De ha most kérdezel, gömbölyű csöndem felel, segítőn átölel. Ne is hiányold a beszédet. Ezernyi szóval mit adhatnék? Magamét, nem tiédet.
2: Harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küldnék ki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. Győznöd se lehet, vesznöd se szabad, a hályogos sűrűség alatt vermet hasztalan ásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, a rét, a liget, itt mind a tied, de nem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas. Madárka sír, madárka örül, néz a hatalmas. A múlt se pihen, új percek méregcsöpjeiben elomolva őrzi részét. A holt vadlút, bár tolla se lebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak, a holnapi gyermek, rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat. Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillábú közöny, és sorsba burkolt lénye idelen rengés, mely sohasem pihen, s a két arc az igaz és a van, összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küldnék ki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönnsajog a menny hajnal koronáján. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, s föllibben a fellegekbe. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, sugarak izzó füzére alatt meglelheted százszor sírodat, mégsem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhas. szélkörme kapar a sír körül, és vallat a fény a hatalmas. Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s a pálya is minden te magad. Madárka sír, madárka örül, piros gerendák közül kidagadva tág szemmel nézel magadra. Rikolt a páva veled, tipeg az éjbe veled, elveszti nyúlt vonalát a futó rózsa veled. Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Rikolt a páva veled, rád kúszó rózsa remeg, a mező gyers illata a nedves csókjára pereg. Sír a lilium, a sáska is, hogyha lehetne szánna is, csak a könyv csorog a szirmon a fán, ki merne sírni igazán? Ki merne sugni neked arról, hogy mi lett veled, melyik ég rejti helyed, őrzi-e gyöngyeidet? Ki egét elhagyta, lássa, habos örvény a lakása, fedelének éj az ácsa, sötétség a kalapácsa. Tipeg a páva veled, remeg a rózsa veled, fáradtan rád hajlanak, megosztják alvó helyed. Itt minden örömben

Mutatom fát, lenyomát. Lehelletét, szilverteszét, lángja kurmát vaspohárban űrzi a sötét. Jégszirmos hegyeken át, csatakos völgyeken át, kérlelem, keresem, ápolná kegyesen, sápat kis mécsesen fénysugarát. Ide se lát, ide se lát, alszik és álmában épít ablaktalan tükörpalotát. Hasztalan üldözöm zajban, csendben, nem érem el soha, itt van bennem, vadfutásommal ő űzi magát, mécsesen fénye az ő kicsi fogja, vézna, ilyet fény, mégis beragyogja a végtelen tükörpalotát. Rögökön, fellegen, kék vidéken, siető léptemmel el nem érem, szívemben szövöget napokat, éjeket, a kinti sokszínű szőnyeget benszövi mind, bennem szőtt szőnyegen odakint keresem, míg ezer mintája szüntelen körbe kering. De néha meglátom, igaz-e vagy álom, mikor a kerektáj télbe hajolt, s a jeges réteken minden csak sírverem, s lenfekszem földdé vált fekete holt. Homályos tereken, idegen egeken, sebzetten bukdos a légen által, és rekedt szintelen víjogással lezuhan a jég alá, lezuhan a jég alá. A mélység föllazul villogó gyöngyhabotont, és megint elsimul, és minden fekete holt. Lehelletét, célverteszét, lángja kormát vaspohárban űrzi a sötét. Jég alatt nem múló percemen át, őrizem simuló pilleporát, s a fényben szüntelen szaladó éveken tűfokon csókolom ujjanyomát.

végesből végtelenre. Kardomra tűzött perre, halálos szerelemre, születtem életemre. Menet. Lobogom sejme, facsaró zápor. Fázom alatta. Záporos, zászlós kezemre látok, s lóra, lovamra. Szomorú feje, szálas zuhogást vagdaló balda. Szomorú fejem lassan lehajtom, lóra, lovamra. Felhő meg zászló egyetlen omlás, éj van alatta. Földből világít, amiért szálltam, lóra, lovamra. Szakad dögökre, virágtövekre, szakad magamra, s minden örökre, szoborkövekre, hattyúi hangra. Meredek zápor merev babákkal, koponyás dombra, ágyékra póját márványkőlapra, hogy megfoganna. Világi téren felejtett dobra, alvó harangra, szapor a zápor, szív szakadásos, lóra, lovamra, riskobogásos, üveges manna, végső vitézek páncélezüstje, lóra, lovamra.

haladó. Csikók tündér sörénye, játék. A kedves meg a gyilkos szándék. S holnap talán a lobogó, eladó, minden eladó. Idegennek, kannak és kánnak, kopasznak és göndör meláknak, a szoknya meg a lobogó, eladó, minden eladó. Énekelsz tilalmasad bátran, vándorolsz a lompos kabátban, de kik eladódni akarnak holnap a flaszterbatipornak, s nem takar be a lobogó, csak hullik szívedre a hó. Sarkantyú hava, július. Sarkantyú hava most jön el, s hava a nyerek takarónak. Most, hogy a gazdátlan csikók lejtett szárnyakkal halódnak. Most a nyári bazár soron kihevült kofák szónokolnak, s veres százassa ég a lomb. Ideje most jött a pofonnak. Forró, sötét ravatalon, hálóból vonítjuk a holdat. Aki türelmet prédikált, most kéne leszúrni a holtat. Ez a vitézek ideje. A drótok szárnyakat tarolnak, ha előttünk bezárt a menny. Legyünk lovagja a pokolnak. Áruház Európában. Felhőkarcoló zengés. Fegyelem és kilengés. Áruház, magyar, részleg. Ahol sodródva élek. Vehetek ernyőt, cipőt. Láthatok bábut, férfit, nőt. S élünk ernyősen, cipősen, halállal ismerősen. Áruház, magyar, részleg. Körben a kozmosz, népek. Totális álmú térség. Belül néptükörőrség. Torzító tükörszerelme. Mindig gyanús vagy benne. Mindig meglopnak benne. Mindig elvérzel benne. Áruház, magyar, részleg. Kísérlet, kudarc, kísérlet. Mindegy forrongva, kérve. A végül kalaplevéve. Hősként kimentől kisebb. Rajtad katonás rossebb. Rád nő a mohó, a gyáva, a féreg monarchiája. Vakhittel vagy anélkül, de vasököllel végül. Áruház, magyar, részre. Jövőtlen örök élet. Minden tudással páros. Tudásunk is halálos. Almáját halva ettük. Értelmét is felettük. Ki se űzettünk érte. Izzunk édenbe lésve. Civilben is vigyázban. Vakbolygók halmazában. Áruház, magyar, részleg. Mennyi szerelmes lélek, históriások, hősök, kivágott nyelvű regősök, csöpp csillag, csöpp merénye, magyar vesz és esélye, kürtszó, kirakat, zárvány, koldus kapuszi bárvány, idegennek betérő, sose jön el a kérő. S ha ki vérünkből sarjad, tüzes trónusra hervad, s igézünk halálra váltan, sok szívű Európában. Áruház, magyar, részleg. Tető, alap, tenyészet. Felhőkarcoló zengés. Fegyelem és kilengés. Ragyog tengelyre szedve. Épült a félelemre. Civilben is vigyázban. Áruház, Európa. Reskó a szolgafalra. Isapor és hamukor. Nem az égbolt, csak a boltja. Halálba űzik a hőst, a gyávát a hatalomba. Nem a csillagközi por, de a lélekközi banda. Poronc cár pormarkában a titkos értelmű bomba. Jaj, a sivatagi csók! Jaj, a megemésztő szolga! Merre hajtsuk a csikót? Halálba vagy hatalomba? Égi lovas buktató, kozmikus törpe, te ronda!
halálba űzöd a hőst, a gyávát a hatalomba. Vadak jegyében. A színjátszó vadászatot, urunk, töröld le! Ne zengünk a nagy körmosolyhoz oda gyötörve. Arany irhánkkal a mohók vágya beteljen. Legyen elég a szőr, a vér. Lelkünk ne keljen. Ne becézzék a nagy sikolyt végső derűvé. Életünket a halál síkján tedd érthetővé. Legyen vadász a vadász, trakta a trakta. Legyen a bundás az, ami vadonnak vadja. Szügyben golyó, ebek nyomon, ez a hű ábra. Jöjjön el a misztérium világossága. Lehessen a vadak jegyében rohanni árván. Őriz minket a gyalázat galaktikáján. A nagy hadiúton. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Az éj alapoz és a hold betonoz. A nagy hadiúton. A nagy tengeri hadiúton. Mérföldes széles végtelen. Vitézek járnak azon. A hold hűvöse gyújtogat emléktelen homlokukon jelet, hogy fegyvertársra leljenek a nagy hadiúton, a nagy tengeri hadiúton. Öklükön öreg kokárda, akár a sólyom, egy eszme alvat ragyogása, s a fegyverek. Sisakjuknál a fény moha, s évelő holdviola, s az eszme alvat ragyogása öklükön terjegett. Angyalhaj felhőkön a hold átsajog ringatagon. Derengés könyvtelen borongás udvarában ünnepli egymást, vitéz meg végzetben rokon. Az el nem hajított granát, mint az el nem gyújtott halál, tündököl oldalukon. És angyalhaj felhőn át a hold dolgozik hallgatagon, a nagy hadiúton, a nagy tengeri hadiúton. Mi vagyunk.

0: mi vagyok. Mi vagyok a vérmes balkon alatt. Két zászló között. Gondolat.
1: Madár.
2: Kassák Lajossal beszélget Tóbiás Áron 1963-ban.
3: Alapjában véve minden írásom és minden képem megsokszorodott én vagyok, mind arcképen és mind vallomás. Most kezdik észrevenni azt, hogy alapjában a költészetemnek nem egyes darabjai az értékesek, hanem az az állandó önvallomás, ami van, amit a költeményeimben megírok, nem témákat írok meg, mint ahogyan a magyar költők nagy része, hogy az öreg anyám, a kundjén, meg ezeket ugye, hanem azt az állapotot, ami összeköt engem a világgal. A világ és a köztem való viszonynak a megírásáról van állandóan szó, természetesen rajtam keresztül, aki se vidám, se bőbeszédű ember, már társasági értelemben nem vagyok. Vagyok vitatkozó természetű ember, de minden vitatkozó ember állásfoglaló ember. Az én versém is mindig állásfoglalóak, és nagyon érthető ez, hogy az állásfoglaló embereket nem szeretők részére nem kedvesek ezek a versek. De nem azért, mert rosszak, vagy károsak, a sorsomot úgy határozhatnám meg, hogy nagyon jól tudják azt, úgy határozhatnám meg, hogy úgy bánnak velem, mint egy kutyával. Olyan kutyával, amelyik föltételén tudják, hogy őrzi a házat, csak nem akar egész élugatni. Ez egy elég kellemetlen állapot, pláne a kutya tudja ezt, ugye? De hát ezt is ki lehet írni. Szóval el vagyok kötelezve, minél vallom magam is, hogy el vagyok kötelezve, de viszont nem szolgálattételre vagyok elkötelezve, ugye? Úgyhogy Boszke máma egyik a legrangosabb költő és legrangosabb esztétikus film, ugye? Beszélgettem vele, együtt ebédeltünk, meghívott ebédre, együtt ebédeltünk, és minden dologról beszélgettünk. Többek között én felvetettem az én gondolatomat, vagy az újabban keresett, vagy követett irányzatomat, amit abba foglalhatnék össze, hogy elaművészettől. Vagyis el attól a művészettől, amely önmagát fertőzve állandóan a művészetből él. Többé nem az életet viszi be a művészetbe, hanem a művészetet a művészetbe. Úgyhogy művészi tárgyakat, vagy művészi mondani valókat művészi módon akarnak megcsinálni, és ebből hova tovább egy affektált kicsi jön létre. Ezzel szemben már teljesen szemben állok ezzel a dologgal. Boszke ugyanazt mondja, hogy ő is, és azért van egy eszélye, hogy azt próbálja fejtegetni, hogy a költői nyelvet át kell alakítani olyan nyelvre, hogy könnyen fordítható legyen. Szóval ne az unikumokra utazzunk, hanem azokra a felitalálatú mondatokra törekedjünk, amit franciára, angolra, bárhol le lehet fordítani, annélkül, hogy egy nemzeti raffinériával legyen teletölve. Tehát amit Párizsban nagyon jól éreztem magam, régi barátaimmal találkoztam, akik szintén 70-80 évesek, beérkezett emberek. Én persze nem érkeztem be, de hát a mai körülmények se alkalmasak erre, most a Horthy rezsim se volt erre alkalmas, ugye, és a hitlerizmus se volt erre alkalmas. Hát vannak szerencsés és szerencsétlen karrierek, ugye, hát én szerencsétlen.
4: Nem hittem, Kassák Mester az az ember, az az alkotó, aki a meg nem érkezéssel érkezik meg mindig, átolvastam a 60 éves Kassák köszöntését, abból is ez sugárzik, mint egy gránit cikla, olyan az a kötet.
3: Hát igazabban kérem, igazabban, hogy alapjában véve én az ellenmondásaimmal győzök. Ugye? Mindahogyan az én véleményem az, hogy a művészetnek a nagy része ott bukik meg, mikor az első sikert elérte. Első sikert elért, és többé nem mer elmozdulni arról a helyről, fél, hogy akkor baj lesz. Hát velem ez megtörtént, hogy mikor a 14-ben a Mesteremberet írtam, akkor egy olyan kritikusom, mint Kossuth, azt mondta, hogy uram, egy nem beesett kocsizörgés, és visszaadta. Népszavánál, itt mindenhol visszaadták, ugye? Aztán jött egy idő a 20-as évekről, követelték tőlem, hogy olyan írjak, mint a Mesteremberet. Csak akkor már elbújt körülbelül 8-10 év és forradalom minden, akkor még nem írhattam, mert én már egészen más ember voltam, csak körülményem is mások. Természetesen kimentem a vizébe, hogy is hiányba emigrációt írtam a Mágiák énekelnek című cikkemet Ékosz a 19-es forradalomról. Hazajöttem, akkor itt van, azt mondták, hogy miért nem írok Mágiák énekelnek, ugye? Hát azt már megírtam, de nekem körülbelül 5-ször mentem el önmagamtól, úgy, hogy egyre közelebb kerültem önmagam. Mert a mai verseim, például, amit ma írok, azok nagyon közel állnak a Mesteremberek korszakhoz, csak egy magasabb szinten. Szóval egy nagy küzdelem, kísérletezés, próbálkozás, erőszakoskodás saját magamban folyt le addig, ameddig eljutottam, azt mondom, körülbelül ma tartok ott, hogy legtisztább énemet.

énekeltek nekünk a fiatalságunkról. Már tipikus csavargók voltunk, jól megnevelt bolhákkal a hónunk alatt. Szerettük az árokba hullott gyümölcsöt, a savanyú tejet és a zsidók hitközségi kat.

0: Ellenőrizhetetlen színjáték, 1958. Ordít a távoli gyár kürtje, a hang remegve száll a Duna felett. Csillagok pillantanak át a sötéten, s látják, egy madár üldözi a hangot. Együtt zuhannak alá, s ekkor a hegy mögül szép gyöngyszor szemével előbukkan az éjféli hajó.
1: Franz Marc, te vagy az a jövevény, aki kék lovon érkezett Münchenből 1911. májusában. Micsoda vihar szült, kérdeztem akkor, milyen boszorka nyitotta fel a szemed, hogy kék lovakat, fehér bikákat, zöld tigriseket látsz ott, ahol mi vakon téveigünk. Ó, te ismeretlen fajtájú gyümölcs egy száradó fa ágán, a bádogul készült német ég szégyenében elpirult miattad. A kosfejű Goethe csak úgy hiányzik belőled, mint sárgazész harsonáival Wagner. De látni kellett, hódítani indultál, s a kapuk már is kitárták szárnyaikat. Fiatal lányok és fiúk bámulják, hogy kék lovaid szárnyak nélkül emelkednek a magasba, vagy mozdulatlan hevernek szanaszét a csönd Dunnáiba burkoltan. Végül is mágiára vetették a lovat és a lovast, ahogyan hajdan a szenteket, de újjászülték magukat, s most darab vásznon vagy papíron halhatatlanságuk jegyével ragyognak át a kék azúr hullámain. Henri Rousseau. Kék arancsillag jelent meg a vámőr bódéja felett, és szólt. Henri Rousseau, hagyd a csavargókot és csempészeket, fogj ecsetet, fesd meg, amit az Eiffel-torony a szajna a Bois de Boulogne sugalnak. Ekkor a vámőr zöldelő kemény kalapban óriás palettával kilépett önmagából, éppen egy vízirózsákkal, liliomokkal díszített tisztáson, és meglátta a lehetetlen hím oroszlánt, a lehetetlen pálmák erdeje előtt, máskor egy karossza robogott el mellett lehetetlenül, megint máskor jámbor gyülekezett élén, Guillaume Apollinaire a múzsájával lépett elé szintén lehetetlenül. Ő hallgat, csak dolgozik, a semmit gyűri és valósággal alakítja. Ő hallgat, de a kórusok zengnek körülötte, időtlenül, mert nincs idő és nincs tér. Összekeveri a véletlent és nem létezőt, hogy kiemelje belőle az újszülött magzatot, egy képet, ami előtt a szentségtartó kinyílik. Gyerekkori álmainkra emlékeztet, egy baráti kézfogásra, talán egy nőre, akivel más tájakra repült a szél. Ő hallgat, de a született néma megszólal, ha bűvkörébe kerül, a vak letépi szeme hájogát, mert látni akarja a sosem volt és múlhatatlan világot, amit Párizs árnyékában egy finansz kezevonása idézett fel. Körséta. Beszélek, beszélek, írok, írok, festek, festek, vágyakozom, vágyakozom, többet akarok, és tovább megyek, ismét beszélek, írok, festek, és tovább megyek. Szülőföldön gumiszallaggal vagyok hozzád kötve, végre tekik tágítom, de nem szakítom el. A szabadságot, a félelem nélküli életet szeretem, kegyetlenül szép örökség, így növekedtem, és eljutottam a hegy csúcsára, ahol a tegnapot elcserélhetem a máért, a mát a holnapért, és ime saját törvényeim szerint beszélek, beszélek, írok, írok, festek, vágyakozom, vágyakozok, többet akarok és tovább megyek, megint beszélek, írok, festek és tovább megyek.
0: 23. kórterem, első rész. Ó, szegény öreg testem, szegény öreg testem, tudod-e, hogy kórházi ágyon fekszel, holt halovány vagy és sebektől vérzel? Milyen gályára kerültél, milyen vizek ringatnak, milyen a part, ahol egyszer kiköthetsz? Így szólítgatlak, jó öreg testem, aki én vagyok, s te mondod, nincs itt se gálya, se víz, csak fehér falak, fehér ágyak vannak, bélelten elnyúlt emberekkel, akik olykor kinyitják szemüket, s valahonnan a mélyből fölsóhajtanak. Így gyötrődöm én benned, szegény öreg testem, s hallom, hogy a távoli sötét folyosókon, ahol véres szemű gyönge lámpák égnek, cipősarkok kopognak bizontalanul. Nyilván az a bodros hajú kövérnő halad az ablak felé, hogy föltekintsen az égre, ahol jótét csillagát keresi. Nincs itt se gálya, se víz, se fénylő kegyes csillag. A félelem és reménység virasz csak. Ha egy szalmaszálat láthatnék, megkapaszkodnám benne. De nincs itt se gálya, se víz, se fénylő kegyes csillag, se szalmaszál. Félálomban fekszem az éjszaka mélyén és várom, hogy az új hajnal kapujában megjelenjen az orvos, szól majd hozzám akár egy gyermekhez, és én rámosolygok, mint hajdan az apámra. Második rész. Ez a csővázas fehér ágy az otthonom, mintha kietlen ég alatt egyedül lennék, se hang, se mozgás, egy vagyok az érzéketlen tárgyak világával, néhány lebombált üveg, rosszagú kenőcsök, papírlapok, mikre végzetem közelettét írták, s íme milyen az én gyarló képzeletem, most is arra nem létező barátomra gondolok, aki után keresztül kasul jártam a világot, néha, mintha az árnyékát láttam volna városok, házai, erdők, fái között, olykor, mintha szólított volna a távolból, sehol sem találtam rá, mégis ő az egyetlen, akihöz hű maradtam minden nyomorúságomban. Itt fekszem magammal tehetetlenül, de úgy képzelem, ő most is ott lapul valamelyik sarokban, szép szőke angyal, fogja a kezemet, hogy el ne ragadjon a halál. Harmadik rész. Ez az a hely, ahol rozzan gebéivel pihenőt tart az ember, talán utolsor. A lázadás tüzei kihuntak, a börtön láncai lehúltak rólam, az a valóság ölelát, ami már túl van a valóságon, s arra a cirkuszkocsire emlékszem csupán, emely után kutyamód loholtam az országutakon. 18 éves voltam, hosszú hajú költő, nevetséges keskeszakállal és valamiféle füzekkel, amik a szívemben parazslottak. Egy lány bűvöletében éltem akkor, egy lány bűvöletében, aki a cirkuszkocsi ablakán hajolt ki, és a boldogító szerelemről énekelt. Micsoda dal volt az, és micsoda szédületek hintáján forogtam én. Ó, szívem mágia tüzek fészke, szerelmek mély kútja, most tűzhányók hamu esője tengerek dagája alatt, dobolod az értelmetlen riadót, s már csak az EKG precíz szerkezete vigyáz rád. De ne add meg magad, szívem, vannak madarak, melyek még nem ettek tenyeremből, vannak még csillagok, melyek rejtőzködnek előlem, vannak még lányok, akiket nem csodáltam meg.

0: költőművészet Tolstójjal az élükön, fölháborodtak mindig a szociális igazságtalanság ellen, ugye? Hát ennek a legnagyobb bajnoka, ez az isteni gróf volt, Tolstoj Leo. Remélem, hogy elmúltak ezek az igazságtalanságok. De nem csak Tolstoj műve maradt meg, ugye? Hanem a tolstoji magatartás is. Tehát, hogyha ezt nem őrizzük, hogy változatlanul így kell nézni a világot, magát a művészetet adjuk föl. Szerintem a legoptimistább kiáltás, hogy megfulladok, nem bírom tovább, és valaki bent van a folyó közepén, amit valaki kiabálni tud, hogy rossz a sorsa, nincs pessimizmus. Az mondja meg éppen a legoptimistább kifejezést. Tehát az, hogy nem a mi nemzedék, minden költői nemzedék, minden művészi nemzedék megtalálta a társadalomnak a legfájóbb kérdését, és azt olyan anyagba tudta halhatatlanítani, az mindig hat, ez változatlan érvényes. Mi, mondjuk a mi népies iskolánk valóban fölfedezte a magyar parasztság helyzetét. Meg kell mondanom, egy történet, nem csak irodalom történet, de történelmi feladatot is teljesített, ráterelte a figyelmet, meg tudta mozgatni rengeteg embernek a lelkismeretét. Ma nincsenek ilyen kérdések? Hát tombol a nemzeti elnyomatás, az anyanyelvi üldöztetés, embereket vallásuk, fagy, bőrci, arcilük miatt nem vetettek, nem kínosztak meg, tehát soha úgy, a környezetünkben, mint ma.
1: A felnőttek általában a nyomorúság egyik jelének tartják a zsufolt együttélést. Vagyis amikor egy szobába vagy egy terembe olyan emberek kénytelenek együtt élni, akik a magányra vágyódnak.

feladatot kellett volna itten nekem elvégeznem a magyarság életébe, a magyar irodalomba, akkor egyszerre lehetek hálás a sorsnak, hogy erre kinevezett, vagy kiszemelt engem, és ugyanakkor vádolhatom magam, hogy nem feleltem meg eléggé ennek a feladatnak. Az én sorsom úgy alakult, hogy nagyon fiatal fővel külföldre kerültem, Párizsba. Azt mondhatom, hogy az elmém, a gondolkodásom, de még a nyelvhasználatom is a Sorbonne környékén Párizsba alakult ki, teljesen nyugat-európai, nem akarom nagyon hangsúlyozni, internacionalista, szóval nemzet fölötti, humanista, szocialista szemmel tudtam nézni már ott, Franciaországban, a franciaországi problémákat, az európai problémákat, és így a magyar problémákat is. Abba az időben volt nagy sikere André Gide utazási naplójának Afrikába. André Gide a legelőkelőbb francia író volt, és elment tanulmányozni az afrikaiak életét. Én nekem akkor lehetőségem volt arra, hogy visszajöjjek Magyarországra, és fölvillant belőlem az, hogy milyen érdekes, én ugyan kitűnően beszélek magyarul, ismerem a magyar társadalomnak egy mély rétegét. Budapestet nagyon rosszul ismertem, szóval a magyar vidéket. Hát milyen érdekes feladat lesz az, hogyha én visszamegyek a szülőföldemre, és ottan megnézem európai szemmel, hogy milyen állapotok vannak, hogyan is él ez nem Afrikában, hanem Európában élő nép. Így jöttem én vissza, még fiatal fővel, kiskorúan, 23 és fél éves koromban Magyarországra, mivel én pusztai származék vagyok, szóval rögtön a pusztára kerültem vissza, hát azt hiszem, állíthatom, hogy Zsidnek, André Zsidnek Afrikába nem volt olyan mély, megrázó élménye megismerni a tőle idegen benszülöttek életét, ahogyan engem fölháborított, megrázott, és valami feladatra sarkalt az a kép, amit a saját népemnek a sorsáról láttam. Én már addig is írtam. Írtam franciául is, írtam már magyarul is, de alapjában nem akartam író lenni. Nem is álltam meg igen Pesten, hanem úgy mentem rögtön haza a szülővármegyénbe, hogy ott valami községházi hivatalnok, vagy valami hasonló leszek, vagy jogot elvégzem még. Nem volt különösebb semmi ambíció. De ez a feladat, hogy ezekről ottan tudjak valamit beszélni, és ez valójában az irodalom révén volt lehetséges, hát erre összeszedtem nagyjából, ami mégis írói műveltség volt bennem, és így nyertem valami feladatot, hogy ezt a népet, a magyar népet változatlanul, ezt kell mondom, humanista és nemzet fölötti elvek alapján ábrázoljam. Így írtam egy pár tanulmányt, valóban háborított föl mélységesen a magyar szegény parasztság, a magyar külvárosi munkásság, és még jobban a pusztai cselédségnek a sorsa, és így írtam meg az első, mondjuk jelentékenyebb, vagy már ismerté vált könyvemet, a puszták népét. De ezt folytattam, állítom változatlanul azóta is. Tehát azt, hogy a magyar anyanyelvűek, mondjuk az országunkon kívül, milyen helyzetben vannak, hogy szóródik szét az egész magyarság a világba, milyen tragédiák folynak le azért, mert emberek csak magyarul tudnak jól beszélni. Ezek örök emberi jogok, örök nemzet fölötti jogok. Tehát, hogyha én úgy éreztem, hogy ezekről kell hangot adnom, egyáltalában nem, mint valami soviniszta vagy nacionalista. Nacionalista szót még tisztázni kell, mert ez a szó máig nincs magyarra lefordítva. Szóval egyáltalán nem a saját anyanyelvi közösségem iránti elfogultságból csináltam, hanem nagyon is az európai elvekhez és eszmékhez való ragaszkodásból. Tehát, hogyha fölemeltem a szavamat, vagy azt éreztem, hogy ezekről a dolgokról kell nekem beszélni,
Európát képviseltem. Szóval nem egy nacionalizmust, hanem éppen a nemzet fölöttiséget képviseltem, vagy kívántam a magam szerény eszközeivel itten képviselni. Én valóban kint Párizsban a szürrealistákkal, dadaistákkal, a leghaladóbb emberekkel barátkoztam össze, ezekkel vagyok ma is barátságban. Szóval ezek jönnek ide, akkor természetszerűleg, hát majdnem a régi összeismerkedés és barátság alapján nagyon jól érezzük magunkat. Tehát itten majdnem valami ellentmondást éreznek sokan, hogy hogyan ez a túl modern nyugati költő, ez éppen ilyen kérdésekkel foglalkozik Magyarországon a saját anyanyelvében. A kettő lényegesen összefügg. Én igen nagyra becsülöm a UNESCO-t, a Beckettet és a többi forbabontó, remek, újító írókat, de a saját helyükön valami orgazdaság félét érzek, hogy mi úgy legyünk itten modernek, mintha Párizsba élnénk. Nem, nekünk úgy kell itten moderneknek lennünk, mintha a magyarság mély rétegeiben, Magyarországon, a pusztákba, a falvakba élnénk. Ezt a két nagyon távoli sarkot próbáltam én mindig összeszikráztatni, ezt szeretném változatlanul megcsinálni, és hogyha visszanézek életemre, nagyon is egységbe látom, amit mások mondjuk nagyon elválasztónak, vagy ellentétesnek látnak.

kik vagyunk, mik vagyunk, ennél nincs rejtelmesebb kérdés és felelet. Testünket az anatómia már meg tudja mutatni nekünk. De hogy lelkünk miből van összetéve, az ennél sokkal bonyolultabb kérdés. Mindnyájan már kora gyerekségünktől fogva rengeteg hatást kapunk. Az író csak látszólag kap többet, azért látszólag, mert ő erről számolt. Hogyha én visszanézek arra, hogy mint író kiktől kaptam, miktől kaptam igazi nagy hatásokat, akkor vissza kell tekintenem természetesen a lehető legtávolabb gyerekkorban. Mesét én a szülői háznál nem hallottam. Meséket én a házon kívül hallottam, azokat a csodás lényeket, amelyeket az emberi fantázia teremt, és ami tulajdonképpen az irodalomnak a hadserege, ezeket én, mikor kikimentem a ház végére szinte, első forrásból, első hiteles szájakból hallottam. A pusztán a mese még teljes erejével él. Ezeknek az értelme mindig az volt, hogy a szegénység valahogyan, az igazság valamiképp mindig tud győzni a rettentő zord valóságon. Ezt később én magam is nagy kedvel dolgoztam föl szinte a 77 Magyar Népmese című könyvemben. De még érdekesebb volt, hogy az a vidék, ahonnan származom, véletlenül a népdalnak is valóságos meseföldje. Bartók gyűjteményét, ha az ember átnézi, hát legalább 400 népdal alatt látja az eredete Ireg puszta, felső Ireg vagy Ireg szemcse. Ireg, illetőleg a mi tájunk kiejtése szerint ürög, ezt az Ireget valahogyan újjasították, ahogyan ümök helyett és ünk helyett is inget mond az ember, már hogyha műveltebbnek véli magát. Szóval ürögön szedte össze a Bartók a legszebb népdalait. Ez az ürög Ozorától, az én nagyszüleimnek, vagy a családomnak, a falujától, összesen 9 kilométer, és még a szövegekben is, vagy Bartók szövegében is van egy pár dal, ami ezzel kezdődik, például az egyik, nem messze van ide Uzora. Tehát így, amint említettem, közvetlenül is kaptam igen sok olyan hatást a nép művészetétől, ami egész életemre azt hiszem nagyon nagy nyomot hagyott. Még érdekesebb volt azonban, hogy noha anyai nagyszüleim teljesen a hitetlenség, a tökéletes fölvilágosodottság szellemébe neveltek, apámnak az anyja annál bigottabb vallásos volt, szintén pusztán élt, igen módos Juhász Számadónak a feleségeként, és elég gyakran átvittek, és ott is tartottak a apámnak az anyjánál, és mivel az a család azt hitte, hogy én el fogom veszíteni a lelkemet ebbe a református fölvilágosodott nevelésbe, hát majdnem vallási leckék alá fogtak, és megismertettek a katolikus vallásnak minden érdekes, majdnem azt lehet mondani rituáléjával. Öregasszonyok gyűltek össze nagyanyám sötét konyhájába, hogy megtakarítsák a petrólomot, még meg se gyújtották a lámpát. Őszi és téli estéken órák számra 6-7 asszony ott gubbasztott, kukoricát morzsoltak, szóval olyan munkát, amit ülve is, sötétbe is lehet végezni, és mivel templom igen messze nem volt, és ezek a hitre szomjas öreg asszonyok éppen templomba nem tudtak elmenni, hát ott maguk között mondták el a litániákat. Ültek az öreg asszonyok, és egyik monoton, majdnem mint a Kalevalának a énekmondója mondott ilyeneket. Titkos értelmű rózsa, Dávidnak tornya, tiszteletes edény, elefántcsontból való torony, Mária aranyház, Fridnek szent szekrénye, örömünknek oka, igazság tüköre, szüzeknek szent szüze, ájtatosságnak jeles edénye. Minden ilyen szöveg után a többiek karba mondták, könyörög érettünk. Később, amikor már magam is kezdtem kutatni a ritmusnak és a versírásnak a törvényeit,
azt véltem felfedezni, hogy ez a felsorolás a nagyon később írt verseimben is igen sokszor fölmerül. Tehát egy igen érdekes hatásra tudok én itten visszapillantani. A Nem volt elég című versen például, vagy ami legutóbb jelent meg a Himnusz a nőkhöz című, ezen a fajta ritmuson épült. De még az a bizonyos egyetlen mondatból való vers is, ami nem más, mint egy hosszú felsorolás. Egy mondat a zsarnokságot.

0: Enyé, Dina! Már megint felugrottál az asztalra, és feldöntötted a sakkfigurákat. Jól tudhatnád, hogy apa ebéd előtt játszik a nővéremmel. Na, nem baj. Mindjárt rendbe rakom őket. Hé, kis cicám! Miért nézegeted magad a tükörben? Ugye, azt hiszed, egy másik kis cica áll szemben veled. Néha magam is azt hiszem, hogy ez a nagy tükör titkokat rejt maga mögött.
1: Nyáu, nyáu, nyáu.
0: Ha ide fekszem, mindent láthatok, ami a szobában van. Az asztalt, a rendbe rakott sakkfigurákat, körülötte a székeket, a polcokat, természetesen mindent fordítva. A nővérem ezt tükörképnek nevezi. Jó lenne rájönni arra a titokra, hogy vajon mi van a tükör mögött.
2: Gyere, átbújunk rajta.
0: Dina, csak nem te szóltál hozzám.
2: Ki más lenne? Senki sincs a szobában rajtunk kívül.
0: Még sohasem hallottalak beszélni.
2: Mert még sohasem történt meg, hogy a tükör tűltükörré változott.
1: Nyáu.
2: Miért tétovázol? Hiszen ez volt a vágyad, megnézni, mi van a tükör túlsó oldalán.
0: Kezdődnek a csodák.
2: Most ne álmodozz, induljunk. A tül puha és átlátszó, könnyen átjuthatunk.
0: Igen, átjutottunk.
1: Igen, átjutottunk. Utánam, fussunk.
0: Hé, ne olyan sebesen. Nem tudhatjuk, milyen veszélyek leskelődhetnek ránk.
1: Nyáu.
2: Egészen más minden, mint a mi kertünkben.
0: Ez bizonyára a sakkország. Az asztal pedig egy hatalmas sakktábla. Oda néz, ott állnak.
2: Kicsodák? Senkit se látok.
0: A fekete sakkirály és a fekete sakkirálynő. Élnek. Mozognak. Fel akarnak mászni az asztalra.
3: Gyermekhangokat hallok.
4: Képzelődsz. Fel kell jutnunk az asztalra.
0: Fel akarnak mászni, de folyton visszaesnek. Feltegyem őket?
2: Miért ne? Odavalók.
4: Mintha a szél röpített volna fel bennünket. Olyan hamar feljutottunk. Gyönyörű vers jutott az eszembe. Feljegyzem.
0: Nem tudom elolvasni. Vajon mit írhat?
2: Mert fordítva látod, tükörírás.
0: Akkor fejreállok. Milyen szerencse, hogy ilyen jól tudok fejreállni. Igazad volt. Már el tudom olvasni. Ferde, furda, minden mop, erde, kerge, himli, hop.
2: Nyáu. Kár volt a fáradtságért. Ennek a versnek semmi értelme.
0: Talán sakkvers. A nővérem ugyan azt állítja, hogy a sakk a leglogikusabb játék. De ez a vers teljesen értelmetlen.
2: Nyáu, menjünk tovább. Kár itt töltenünk az időt.
0: Igaz. Mindennel meg kell ismerkednünk, ha már ilyen szerencsésen átjutottunk a tükrön.
5: Nézd csak, Rózsa! Micsoda furcsa virág nőtt ki hirtelen a földből.
6: Valóban az. Mellette meg egy bajhos bokor mozog.
0: Dina, oda nézd, milyen szép virágok! Rózsa, lilium, árvácska.
2: Nyáu. Sokat tudhatnak a sakkbirodalomról.
0: Gyere, menjünk közelebb. Így közelről még szebbek. Milyen kár, hogy nem tudnak beszélni.
5: Miért gondolod, hogy nem tudunk beszélni?
0: Még sohasem beszélgettem virágokkal.
6: Ha valaki érdemes rá, beszélgetünk vele.
0: Köszönöm, kedves Rózsa.
6: Szeretném tudni, micsoda virág vagy te?
5: Lilium, szavamra mondom, különös virág. Bolyhok vannak a tetején.
0: Először is nem vagyok virág. Másodszor azok nem bolyhok, hanem a hajam.
6: Úgy találom, nem közénk való.
5: Én is így vélem. A hangja sem olyan, mint a miénk.
6: Kissé magas a szára. Uh-huh. Habár, ha jól látom, egyre kisebb lesz.
2: Alice, tényleg, mint a zsugorodnánk.
0: Nem tesz semmit. Legalább nem félnek tőlünk.
5: Susognak, pedig nem nézem őket fának.
6: Nem helyes viselkedés, pedig a viselkedés az igen fontos.
5: Igen.
6: A színei nem kellemetlenek.
5: A bolyhokat a fején azonban nem kedvelem. Szirmokat sem látok. Szírom nélkül a virág nem virág.
6: Ugyan.
5: Fára emlékeztet. Két ág állt ki a törzséből.
3: Elég! Úgy beszéltek róla, mintha itt sem lennék.
6: Nem akarunk megbántani, de el kell döntenünk, hova tartozol.
3: Ilyen vagyok, és erről nem tehetek.
5: Ha fa vagy, miért nem suttogtatod a leveleidet?
2: Én is szeretem, ha a fák suttognak.
6: Ne szólj közbe, árvácska! Hát még azt sem tudjuk, vannak-e levelei.
2: Nagyon kedves a hangod. Olyan kedves, mintha fa lennél, és suttogtatnád a leveleidet.
5: Csend, árvácska! Alig látszol ki a földből, így neked hallgass a nevet.
7: Nyáu. És még ő mondja, hogy kedveli a helyes viselkedést.
2: Ó, én árva lélek. Nem szeretik, ha beszélek.
3: Ne búsulj, árvácska. Én igen szépnek találok. Ha még egyszer megbántjátok őt, letéplek benneteket.
5: Fenyeget bennünket.
2: Engem még letépni sem érdemes. Igen, rövidek a lábaim.
3: Ne félj, őket sem tépem le. Csak egy kicsit megijesztettem mindkettőt. Tulajdonképpen még sohasem hallottam virágokat beszélni.
2: Mi azért tudunk beszélni, mert varázsföldbe ültettek bennünket. Hajolj le, és tapogasd meg a talajt. Puha és bársonyos.
3: Igen, csodálatosan puha és bársonyos.
6: Ne magyarázgass neki, árvácska, ostoba jószág.
7: Hallod, Alice? Ostobának nevez. Ne tétovázz, tépd le!
6: Hoho! Elfelejtetted, kis gombóc, hogy töviseim vannak.
3: Nem bántalak, ne félj. Gyere, Dina, induljunk tovább.
5: Kihúzta a gyökereit a talajból.
6: Ez különös. Tud menni, és az a kis gömbölc is vele megy.
2: Ó, nagyon sajnálom. Olyan kedvesen beszélt velem. Nagyon sajnálom. Nagyon.
3: Az árvácska volt a legkedvesebb.
7: Nyáu. Mégsem áldogálhattunk ott egész délelőtt.
3: Nézd, ott jön a sok királynő. Mintha megnőtt volna. Már nem tudnám felemelni az asztalra.
7: Bizsugorodtunk össze. Aprók lettünk, mint a sakkfigurák.
3: Talán mert megérintettük a virágokat.
7: Majd csak megnövünk, mire hazaérünk.
3: Remélem.
8: Kislány, hogy kerültél az országunkba?
3: Nemrégiben már találkoztunk. Akkor a sakkirállyal voltál. Hol hagytad a sakkirályt?
8: Ez nem tartozik rád. Különben nézd rám, ha hozzám beszélsz. Tartsd egyenesen a fejed, és ne babrálj az ujjaiddal.
3: Igen, a nővérem is mindig ezt mondja.
8: A nővérednek igaza van. Nos, hogy kerültél ide?
3: Hát,
8: az nem felelet. És bókolj, mielőtt megszólalsz.
3: Hát, tulajdonképpen otthon kellene lennem ebédre.
8: Ne dadogj, kérlek, és beszéd közben nyisd ki a szád alaposan. Manapság sokan hajlamosak arra, hogy elharapják a szóvégeket. A tiszta beszéd fontos és szép. Különben szólíts felségnek.
3: Igen, felség. Azt szeretném kérdezni, megnézhetjük-e a kertet a domboldalról?
8: A kertünk valójában óriási sakktábla.
3: Felmehetünk a domboldalra?
8: Lemehettek a domboldalra. A domboldal tulajdonképpen völgy.
7: A domboldal tulajdonképpen völgy?
8: Hozzá tartozik ez a neveletlen macska.
3: Igen, felség. Szeretném azonban megjegyezni, hogy a völgy az len van, a domboldal pedig fenn.
8: Amit mondasz, annak annyi értelme sincs, mint a szótárnak.
3: A domboldalról és a völgyről beszélgettünk, felség. Különben azt is szeretném megjegyezni, hogy a szótár igen fontos, ha nyelveket tanulunk.
8: Elég, maradj csendben. Kinevezlek gyalognak. Ismered a sakkjáték szabályait?
3: Igen. A gyalog az egyenesen lép, a futár...
8: A többi nem tartozik rád. Figyelmeztetlek, ha elindulsz, gondosan lépj. Ne tartsd kifelé a lábad, inkább kicsit befelé. Ez így szabályos.
3: A nővérem is ezt mondja.
8: Indulás! Utánam!
3: Jó, olyan sebesen! Álljunk már meg!
8: Ne beszélj futás közben! Az nem egészséges! Egy, kettő, három! Utána!
3: Eltűnt.
7: Szerencsédre! Egy helyben futottatok.
3: Ezt én helyben futásnak nevezem. Különben is kinevezett gyalognak.
7: Akkor itt kell maradnunk, amíg vissza nem jön?
3: Dehogy maradunk.

0: még sohasem utaztam fejkendős szemüveges kecskével.
1: Szemüveget álmodom, ha szemüveget viselek.
0: Bocsánat, kedves kecskeanyú. Olyan ismerős a hangod.
1: Mi?
0: A sok királynő hangjára emlékeztet.
1: Mi?
0: Talán te vagy a sok királynő álruhában.
1: Nem, szeretem a rejtvényeket.
2: Elaludt.
0: Bocsánat, uram. Arra szeretném figyelmeztetni, hogy papírcsákot felejtett a fején.
2: Én mindig csákóban utazom, így elegánsabb.
0: Elhiszem, kérem. A csákója azonban újságpapírból van. Aha. Bizonyára a kisfiája.
3: Ja! A jegyeket kérem.
0: Bocsánat, uram. Észrevette, hogy a kalauznak lófeje van?
2: A jegyedet kérem.
3: Ja! Hol a jegyed, kislány?
0: Nincs jegyem, kérem.
3: Miért nem váltottál?
0: Nem volt pénztár.
3: Miért nem váltottál a mozdonyvezetőnél?
0: Mozdonyvezetők nem árulnak jegyet.
2: És hova utazol?
0: Valójában nem is tudom.
2: Hallatlan. Azt sem tudja, hova utazol.
3: Ja, és nincs jegye. Talán még az ABC-t sem ismer.
0: Igenis ismerem. Én vagyok a legjobb olvasó az osztályban.
4: Mozdonycsere!
0: Akkor én leszállok. További jó utat!
2: Meg lesz.
0: Hát ezt megúsztam. Ilyen különös vonatban sem utaztam még életemben. Kár, hogy Dina nem volt velem.
5: Szerencse, hogy leszálltál, kislány. Nagy baj származhatott volna abból, hogy nincs jegyed.
0: Tudom.
5: Az Erdély úthoz nem kell jegy. Gyere, ez az út hűvös és kellemes.
0: Szívesen veled megyek, nagyon kedves a hangod. Hasonlít az árvácska hangjához.
5: Pedig nem vagyok árvácska. Őzike a nevem. A te nevedet még nem tudom, hogy hívnak.
0: Valójában már magam sem tudom. Otthon, mielőtt átléptünk volna a tükrön, Alice volt a nevem. A virágok fának neveztek, a sok királynő meg kinevezett gyalognak.
5: Így most gyalog vagy?
0: Igen, és csak egyenesen járhatok. Ez a szabály.
5: Az erdei út egyenes. Így nyugodtan velem jöhetsz.
0: Hallod, Őzike?
5: Az erdőszéli ikrek összevesznek.
0: Miért veszekszenek?
5: Szeretnek veszekedni. Pedig egymás nélkül nem is tudnának.

0: Sziasztok, Tilos Rádiót hallgatjátok, mindennénk a spanyol inquizitorok. Mindegyik azok a csütörtök 8 óra van, mint minden héten. Ma is egy sztár vendéggel jelentkezünk, ez meg egy picit legyen rejtély, hogy ki is ő és milyen témával jött. Bemutatnám magunkat, vagy legalábbis nevesíteném. Ugye Geri ül a pult mögött, az előző csodálatos zaj szőszenetet azt ő szerezte.
1: Ma délelőtt.
0: Ma délelőtt. Köszönjük neki. Itt van velünk, nem túl terjesen, de akkor magunkat mutassuk be. Gábor, Eszter, Böke, Krisztián és a sztár vendégünk Gyulai Gábor, aki a Helsinki Bizottság sztár szakértője, és a mai témánkhoz próbál kapcsolódni, ami jelesül az lenne, hogy külföldiek Magyarországon. Én azt az alcímet adtam, ki is írtam a tilos.hu honlapra, megeszik-e a kínaiak a nagymamát? Tehát igazából ezen a műsorunk
1: alcíme. Ezt én akartam kérdezni.
0: Ehhez fogható, ehhez hasonló kérdéseket fogunk feltenni, tehát most hangsúlyozottan szeretnénk az áltudományos vonalakon megmaradni, az áltudományos szintet így nem meghaladni. Úgyhogy még sok ilyen izgalmas dolgot fogunk kérdezni Gábortól, akit most arra kérnék, hogy így nagyon röviden, de tényleg nagyon röviden, nagyon unalmassá váljon.
2: Ne hagyj! Vigyázz el, miket mondasz!
0: Mutassa be magát, illetve ezt a bizottságot, szervezetet, nem is tudom, hogy mi ez. Tehát a Helsinki Bizottságot, aminek a képviseletébe jött most ilyen.
3: Köszönöm szépen röviden a meghívást, akkor igyekszem röviden bemutatni jó magam és a szervezetet is. Tehát Gyulai Gábor vagyok, a Magyar Helsinki Bizottságnál dolgozom, mint a menekültügyi program szakmai vezetője. A Helsinki Bizottság gondolom sokak számára ismert, talán kevésbé erről a menekültügyi vonalról. A bizottság egyéb tevékenységek mellett azzal is foglalkozik, hogy a Magyarországra érkező és valamiért védelemre szoruló külföldieknek nyújt jogi segítséget az országban mindenfelé. Tehát például menekülteknek, hontalanoknak, családegyesítéshez. Számos ilyen külföldi ügyfelünk van, ezt 98 óta csináljuk, tehát sikerült már némi tapasztalatot felhalmozni ezen a területen.
0: Helsinkihez mi közöttök van, tehát hogy így?
3: Hát szoktunk kapni néha olyan állásjelentkezéseket, hogy valaki finn szakos volt az ELTE-n és ezzel szeretne foglalkozni a jövőben, ez többször előfordult, és ezért keres nálunk munkát, tehát természetesen semmi közünk Finnországhoz, hanem a Helsinki zárókmány miatt hívják a bizottságot Magyar Helsinki Bizottságnak. Ezt ugye a 70-es évek közepén volt az az alkalom, amikor a kommunista országok először elkötelezték magukat valamilyen fajta emberi jogi normák betartása mellett, és ezért alakultak először a moszkvai Helsinki csoport, amiről mostanában egyébként az Oroszországból érkező hírekben újra lehet hallani, illetve később aztán a rendszerváltás után több kelet, illetve nyugat-európai országban is. Ezek a Helsinki bizottságok, alapítványok, csoportok minden országban egy kicsit más csinálnak, ez egy ilyen elég laza
0: szervezet. És ti független srácok vagytok, majd a finnektől függetlenek, ezt megtudtuk, de hogy kitömtiteket pénzzel, vagy ez titok, hát, nem titok?
3: Nem, egyáltalán nincs semmi titok, nem töm minket senki pénzzel, ugye a gazdálkodásunk az alapvetően pályázati alapú, tehát pályázati pénzeket szerzünk az emberi jogvédő tevékenységünk finanszírozására. Ezeknek egy igen jelentős és Európai Uniós pénz, akár olyan, hogy brüsszeli források, illetve a magyar állam által elosztott Európai Uniós pénzek, ilyen Európai Menekültügyi Alap, Európai Visszatérési Alap, Európai Integrációs Alap, van különböző sok ilyen rendkívül bürokratikus alap. Ezen kívül az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága régóta támogat minket, illetve hát egyéb adományozók is.
0: Gábor, megjelent most valami friss íromány, ami, hogyha jól tudom, a te nevedet viseli a címlapján. Arról, hogy mi ez, arról ne beszéljünk túl sokat megint csak, mert talán sokkal bonyolultabb ez annál, mint amit akár a kedves kérdezők, akár a kevésbé kedves rádióhallgatók fel tudnának dolgozni, de azért ezt nevesítsük, hogy mi ennek az írománynak a neve.
3: Jó, gondolom a kiutasítás és emberi jogok című jegyzetre gondolsz. Ez elsőben bírák számára készült, úgyhogy tényleg nem is mennék bele nagyon a tartalomba, talán annyi lehet érdekes, hogy ez a kiadvány, mint egyébként számos egyéb tevékenységünk, képzésünk és egyebek azzal foglalkozik, hogyha egy külföldit Magyarországról el akarnak távolítani, mert a valamelyik hatóság, ugye jelen esetben a bírák azt gondolják, hogy neki nincs itt helye Magyarországon a hatályos szabályok alapján, akkor mik azok az emberi jogi kötelezettségek, amiket Magyarországnak, a magyar hatóságnak figyelembe kell vennie?
0: Tehát ez az, amiről most nem fogunk beszélni.
1: Csak annyit, hogy egyébként rossz a gyakorlat Magyarországon? Azért volt erre szükség?
0: Hát pont ezen a következő kérdés, hogy igazából De akkor én is...
1: Rossz a gyakorlás
3: vagy
0: a... Hogy mi ez a szitu, ami miatt az... Tehát erről most ne beszéljünk, mert ez bíráknak született, se bírók nem vagyunk, se menekültebb bevándorlók akárkik pillanatnyilag, de hogy mi az a magyarországi nagybüdös helyzet, amiben azt gondoltátok, hogy egy ilyen idegenrendészeti kiskátét a bírópóra alá kell nyomni. És akkor innentől kezdve kezdődne ez a kínai nagymamás történet.
3: Jó, hát próbáljunk akkor erre áttevezni igazából, hogy miért pont ez született. Számos ilyen témájú kiadványunk van egyébként, tehát ez egy, úgymond egy sorozatban. Ennek a lényeg az volt, hogy miért pont bírák számára, mert Magyarországon a külföldiekkel és emberi jogokkal kapcsolatos diskurzus az általában így a menekült ügyre, meg a menekültekre korlátozódik. Ugyanakkor vannak olyan emberi jogi kötelezettségek, meg emberi jogi szempontok, ami a nem menekült, tehát az egyéb mondjuk bevándorló, vagy munkavállalási céllal érkező, vagy családegyesítési céllal érkező külföldiekre vonatkoznak. És hogy ezekkel nem nagyon foglalkozik eddig a magyar szakirodalom, sőt egyáltalán magyar ilyen szakirodalom vagy útmutató nincs is szinte egyáltalán ebben a témában. Úgyhogy ezért született kifejezetten ez a dokumentum, én a további részletekkel akkor nem untatnék senkit.
0: Még annyit azért csak így akadékoskodva, hogy ez valamilyen ilyen best practice, ilyen esetjogi dolog, és hogy ez nem bármilyen használt, ugye egy egészen más típusú magyar jogrendszerbe fogja majd a bírót venni?
3: Természetesen, hiszen ebben nem legjobb, vagy hát nem ilyen példaértékű gyakorlatok vannak, hanem azok a nemzetközi jogi kötelezettségek, amik Magyarországra is vonatkoznak. Például mondjuk a Strasbourgi bíróságot mindenki ismeri, az Európai Emberi Jogi Bíróság gyakorlata, az ugye iránymutatásként szolgál a nemzeti bíróságok számára. És ebben például bemutattuk nagyon röviden, meg ilyen nagyon emészhető, gyorsan átolvasható formában, mik azok a fő esetek, amiket mondjuk egy magyar bírónak figyelembe kell venni, amikor döntést hoz. De például ebben szerepelnek a magyar jogszabályok előírásai is, vagy például az ENSZ iránymutatásai, vagy a nemzetközi egyezmények, amik relevánsak.
0: Van egy ilyen kis papírotok, ami újságírók számára próbálja fő fogalmakat, tényeket, tendenciákat felvázolni. Ezt nagyvonalúan ezt így magunkra vettük, tehát mi is így átfutottuk. És ebben, és ez számomra nagyon tetszik, van egy-két ilyen téveszme-szerűség, kérdésformában feltéve. Ilyenek, hogy mondjuk igaz-e az, hogy sok külföldi él Magyarországon, vagy mi az a sok, vagy hasonlók, és akkor ezekre megpróbáltok ilyen kedvesen, okosan válaszolni. Mik a kedvenc téveszméd, és válaszolj is rá, ha már feltetted őket?
3: Hát számos kedvenc téveszmém van. Amíg annyit megengedsz, hogy hozzátegyek, hogy nem véletlenül született ez a kiadvány sem, ez is egyébként egy tavalyi termék. Pontosan ezért, mert azt tapasztaljuk, hogy hát sajnos a média és a sajtó az elképesztő mértékben járul ezekhez a téveszmékhez.
0: Remélem, miért rá fogunk cáfolni.
3: Nagyon bízom benne. Egyébként vannak pozitív tapasztalatok is. Ez a kiadvány egyébként ilyen különböző újságíró képzésekre készült, amit egyébként ez egy elég érdekes és viszonylag szokatlan, például a Bevándorlás és Állampolgárság Hivatallal tartottunk közös. Tehát egy állami hatóság, egy civil szervezet, akik általában pereskednek egymással a bíróságon. Ebben az esetben csináltunk valamit ugye közösen, mert azt mondtuk, hogy ez mindenkinek érdeke, hogy ezek a téveszmék ugye tisztázódjanak. És ezeknek nagyon érdekes volt egyébként a tapasztalata, tehát az újságírók reakciói. Több film is készült ezután, lehet a több újságíró kezdett nagyon érdeklődni ez iránt, a téma iránt.
0: Szóval tényleg mit gondolnak a magyarok a külföldiekről? Meg gondolom,
3: hát a magyarok
0: vizsgáltátok azt, hogy igazából milyen előítéltek, igen, jogos, jogtán előítéltek.
3: Érdekes módon, vagy talán nem annyira érdekes módon, a magyarok nagyon negatívan gondolkodnak a külföldiekről, egyáltalán a bevándorlásról, mint olyanról. Az Európai Unió közönkutató irodájának felmérései szerint Magyarországon volt a legnegatívabb az egész unión belül a bevándorlás és a külföldiek megítélése, beleértve még az uniós tagjelölt országokat is, mint mondjuk Törökország, Macedónia és hasonlók.
1: Ez fura egyébként, mert a turisták meg általában úgy mennek az, hogy very friendly people.
3: Hát én nekem nagyon sok külföldi barátom van,
0: és az ő tapasztalataik
3: azok nem erről számolnak be. Általában nagyon vegyes, tehát van, aki nagyon pozitív véleménnyel megy, van, aki nagyon negatívval. Teljesen más a hozzáállás a turistákhoz, mint a bevándorlókhoz. Erre vannak egyébként egész extrém példájú országok, akár mondjuk Ausztria, ahol szintén mondjuk az idegen gyűlölet azért, ha nem is olyan szinten, mint Magyarországon, de jelentősen jelen van, miközben a turistákkal való barátságosság az meg ugye legendás. Ez a kettő nem feltétlenül függ össze. Amiért ez nagyon érdekes, hogyha megnézi az ember ezt a listát, hogy Magyarország szerepel a végén, és hogy milyen országok hol helyezkednek el, nagyon érdekesokat lehet. Ez, ami az Európai Unió, hát
0: külföldiekkel
3: ezt egy kicsit szofisztikáltabban fogalmaznám, tehát hogy hogyan állnak hozzá az egyes Európai Uniós tagállamok állampolgárai a külföldiekhez, illetve a bevándorláshoz, mennyire tartják ezt egy jó dolognak. És ennek a listának, ugye, mint már említettem, Magyarország hullog a végén, ugye előtte Szlovákia, található, és jellemzően általában ilyen közép-kelet-európai országok vannak a lista végén. Nagyon érdekes egy pár dolog ezzel kapcsolatban, hogy például a régióból Lengyelország meg Románia az a két ország, ahol viszonylag pozitívabb a bevándorlás megítélése. Szívesen, ha egy képzésen lennénk, feltenném a kérdést, hogy mit gondoltok miért, de... Valószínűleg azért nincsen, tehát erről nem olvastam semmilyen tudományos cikket, de egy a szerény véleményem az az, hogy azért, mert hogy ez az a két ország, ahonnan nagyon sokan vándoroltak ki. Tehát, hogy ők egy teljesen más oldalról élik meg ezt a dolgot. Míg ugye Magyarországról, Szlovákiából nagyon kevesen mentek ki Nyugat-Európába, tehát most is elenyésző a magyaroknak az a hányada, aki megfontolja azt, hogy esetleg Nyugat-Európába menjen munkát vállalni. Ugye Romániából, Lengyelországból sok százezren mentek el Nyugat-Európába, Nagy-Britanniába, Spanyolországból, Olaszországba, tehát ők teljesen más módon közelítik meg ezt a kérdést ilyen szempontból.
0: Tehát az arányok, tehát azt gondolom, hogy Romániában, Lengyelországban, mint Célországban lényegesen kevesebben települnek el.
2: Na, de hogy nyilván úgy érted, hogy ő ebből indul ki, hogy hát ha én elmegyek és engem szívesen fogadnak, akkor jó, akkor én is szívesen. Tehát, hogy ilyen alapon.
3: Meg, hogy magát ezt a vándorlást
0: nem tudom, csak azt mondom, hogy
2: több százal elmentek, akkor a maradék négy nem fog azt mondani, hogy rohadjon meg, aki ide jön.
3: Igen, tehát, hogy meg ezek a kérdések gyakran ugye a vándorlás, meg a bevándorlás úgy általában vonatkoznak, tehát hogy ezt a dolgot nem ítélik meg olyan félelemmel, mint mondjuk Magyarország vagy Szlovákia, ahol meg a lakosság sokkal inkább a lakóhelyhez kötött, és még sokszor a szomszéd városba sem nagyon lenne hajlandó elvándorolni. Most, ami nagyon érdekes még ezzel a listával kapcsolatban, hogy érdemes azt is megnézni, hogy itt vannak a lista elején, akik a legbefogadóbbak, vagy a legpozitívabbak. Hát nem meglepő, hogy a Svédország, mint ugye ebből a szempontból mindig az ilyen legjobb, vagy legbefogadóbb, vagy legtoleránsabb országként hivatkozott ország, ebben nincs is semmi meglepő. Amikor az utána jövő országokat megnézzük, a legtöbb olyan ország, ahol a bevándorlás egy teljesen új jelenség, tehát mondjuk csak 10 éve vagy 15 éve van jelentős bevándorlás, és egyébként nagyon masszívan, tehát nagy számban érkeztek bevándorlók az elmúlt években. Tehát ilyen például Spanyolország, Portugália, ugye második, harmadik helyen szerepelnek, Írországban is nagyon pozitív a bevándorlás megítélése, ahol szintén több százezer bevándorló érkezett az elmúlt évben.
2: És a németek hol lennek?
3: Hát én, ha jól emlékszem, valahol úgy középtájon. Tehát, hogy ezek a klasszikus bevándorló országok inkább középtájon találhatók. Ami nagyon érdekes, például a Spanyolország példája is, Spanyolországban a legnagyobb évek óta ez az úgynevezett migrációs mérleg, ez azt jelenti, hogy hányan több ember vándorolt be, mint ahányan elvándoroltak onnan. Spanyolországban ez az elmúlt években évente 800, illetve 900 ezer körül alakult.
2: Nem, 18% most a munkanélküliség.
3: Tehát, hogy már nem, a munkanélküliség a Spanyolországban ilyen struktúrális gazdasági problémák miatt ilyen nagy, mert már 20 éve is ennyi volt, tehát amikor még nem volt bevándorlás. Tehát, hogy ez a gazdaság ilyen jellegzetes fejlődés.
0: Ja, viszont az már izgalmasabb, hogy ilyen munkanélküliség mellett az elfogadás mégis magas.
3: Igen, tehát alapvetően máshogy reagálnak erre a kérdésre. Portugáliában is érdekes, hogy amikor felszabadultak a portugál gyarmatok a 70-es években, úgy tudom, hogy 1 millió ember, tehát akár fehér, akár színes bőrű, akár mulat vándorolt be ezekről a gyarmatokról szinte egy év alatt Portugáliába, és igazából nem okozott-e semmilyen összeomlás, és a mai napig nagyon pozitív a bevándorlás megítélése. Na most ez megint érdekes összehasonlítani, hogy azok az országok, ahol nagyon pozitív, azok tipikusan azok, akiknek sok tapasztalatuk van a bevándorlásról, ez lehet, hogy teljesen friss tapasztalat, míg az, akiknél a legnegatív, pont azok az országok, akiknek semmilyen tapasztalata nincs a bevándorlásról. Mert hogy alig élnek külföldiek, akár Magyarországon, akár Szlovákiában, ugye itt most visszakanyarodunk az egyik korábbi kérdésedhez.
0: Én azt gondolnám, hogy egy kis zenével szakítsuk meg magunkat, és akkor ezt tekintsük egy bevezetőnek, egy felütésnek, arra nézve, hogy akkor végülis milyen viszonyok vannak itt Magyarországon, mert hogy igazából ez volna a kis beszélgetésünknek a tárgya. Jövünk vissza a zene után, a Tilos Rádiót hallgatjátok, és majd akkor, hogyha visszatértünk, be is fogok mondani még egy-két közérdekű közleményt.

0: Sziasztok! Tilos Rádiót hallgatjátok, Spanyol Inquisitorok vagyunk, jövünk vissza. Külföldiek Magyarországon ez a mai témánk, és Gyulai Gábor, a Helsinki Bizottság sztárszakértője a vendégünk. Beszéltünk erről arról, egy pillanatra megszakítom magamat, és akkor most átadom Böbkének a szót, igen.
1: Igen, ez csak annyi, hogy nagyon örülnénk, hogyha felajánlanátok nekünk az adótok 1%-át, úgyhogy látogassatok el a tilos.hu-ra, ott megtaláljátok az alapítvány adószámát, amit most gyors bedarálok, de biztos senki nem jegyez meg. 18-00-24-54-243.
2: Jótékonysági
1: volt.
0: Mondjuk még pár számot, csak hogy a káosz teljes legyen.
3: 5-55.
1: Na, semmit szó.
0: Én mondok még egy számot. 2-15-37-73, ez egy telefonszám, és hogyha ezt a telefonotokban pötyögitek be a megfelelő előhívó számmal, akkor az is lehet, hogy
1: felvesszük
0: a kapcsolatot, vagy a beszélgetés vonalát veletek, és akkor ti is kérdezhettek például Gábortól azzal kapcsolatban, hogy nektek például milyen előítéleteitek vannak Magyarországon élő külföldiekre vonatkozóan, és szerintetek ez igaz-e vagy nem, vagy hát ha kíváncsiak vagytok, akkor Gábor is elmondja, hogy szerinted igaz-e ez vagy nem. Ugye a műsorunk alcíme, hogy megeszik a kínaiak a nagymamát, ehhez mérten és ebbe kapaszkodva, akkor most visszadobnám Gáborhoz a szót, visszaadnám Gábornak a szót. Ugye azt mondta el a zene előtt, hogy Magyarország talán az EU-n belül a legelőítéletesebb lakossága bír a külföldiekre nézve, de ezt még nem sikerült igazán kibontani, ezt a kis őrületet, amit itt megfigyelt a kis hazánkban, de most akkor ezt megteszi.
4: Igen, tehát ugye beszéltünk arról korábban, hogy az európai országok közül melyik, amelyik mondható, hogy jobban előítéletes a külföldiekkel szemben, melyik kevésbé, és hát nyilván felmerül a kérdés, hogy mi lehet ennek az oka, tehát miért van az egyik ország, ahova egyébként nagyon sokan érkeznek, befogadóbb, míg egy másik ország, ahova szinte egyáltalán nem ők elutasítóbbak. Nincs erre egyértelmű válasz, amit lehet tudni, hogy általában azok az országok, ahol ugye több a közvetlen és mondjuk adott esetben ilyen pozitív vagy egyszerűen csak normális tapasztalat, hogy lám, egy marokkói bevándorló a szomszédom, és egyébként egy nagyon kedves ember, és egyébként a kínaiba járok ebédelni, és nem tudom, a pakisztáni boltoshoz, és ez úgy igazából rendben van, mert mindenki nagyon kedves, és tehát akinek ilyen hétköznapi tapasztalatai vannak, az nyilván nyitottabbá válik. Még aki ugye soha életében nem találkozott még külföldivel, az lehet, hogy mindenfélét elhisz, és mindenfélét elképzel, vagy esetleg tovább élnek ilyen régi sztereotípiák. Nyilván a gazdasági helyzet is sokat számít, bár itt sem mutatható ki egy ilyen teljesen egyértelmű megfelelés, hogyha az országban minden rosszul megy, nagy a munkanélküliség, hanyatlik a gazdaság, akkor valószínűleg a külföldiekre is, mint más kisebbségekre erőszeretettel mutogatnak bűnbakként. De ezeket sorolhatnám tovább, igazából nincsen konkrét indok. Ami érdekes, meg itt szóba került, hogy ezek a téveszmék, vagy ilyen téfitek, meg kicsit ugye a műsornak is ez a fő kérdés felvetése. Erről is érdemes beszélni ebben a körben. Ugye korábban kérdeztem, hogy mi a kedvenc téveszmény Magyarországon. Hát elég sok ilyen van. Az egyik ugye ez a sok külföldi Magyarországon, meg elárasztanak minket a külföldiek és hasonlók. Hát ez finoman szólva is egy ugye megkérdőjelezhető, vagy inkább mondjuk úgy ilyen jellegműsor nevetséges feltételezés. Hát Magyarországon az egyik legalacsonyabb a külföldiek aránya a népességen belül, az Európai Unió országain belül, vagy akár az európai országokon belül általánosságban. Ez kétféleképpen lehet egyébként megragadni, mert itt felszokott merülni a kérdés, hogy ki a külföldi. Ugye lehet külföldi az, aki külföldi állampolgár, de lehet külföldi az is, aki külföldön született, aki már lehet, hogy közben mondjuk magyar állampolgár, de ő külföldön született, és ezért mondjuk a lakosság egy bizonyos része külföldiként tekint rá, vagy esetleg vannak erősebb szállak, amik egy másik országhoz kötik. Magyarország mind a két tekintetben ugye hát nagyon kis számot produkál, és azon belül is még vannak további érdekes tényezők, amiket majd szeretnék elmondani. Ugye a külföldi állampolgárok aránya Magyarországon ez ilyen 2% körülbelül, tehát kb. 200 ezer körül mozog az itt húzamosan tartózkodó külföldiek száma. Hogyha külföldön születetteket nézzük, ez egy kicsit magasabb, akkor ez olyan 350 ezer fő körül van, 3,5%. Ez például jóval alacsonyabb, mint akár Csehországban, vagy Németországban, Ausztriában, ennek például a sokszorosa ez az érték, tehát mondjuk a lakosság 10-20%-a lehet külföldön.
0: Ugye ez egy olyan ország, ahol még a határon túli magyarok bevándorlásával is lehetett riogatni, illetve választásokat nyerni. Most nyilván nem fogjuk nevesíteni a politikai pártokat, de De hogy itt az előítélet olyan szintű, hogy
4: igen,
0: és nagyon jó, egy erdélyi magyarra szemben is érvényesül.
4: Van, és ez nagyon jó, hogy ezt említed, mert ezt is szerettem volna igazából hozzátenni, hogy amellett, hogy eleve nagyon kevés a külföldi, az is egy nagyon fura helyzet Európán belül, is egy abszolút unikum, tehát ilyen semmilyen más Európai Uniós országban nincsen.
0: Hogy a külföldiek hogy a is mi vagyunk.
4: Hogy a külföldiek túlnyomó része szintén magyar, tehát hogy ha megnézzük a külföldieknek, itt tartózkodó külföldieknek körülbelül 2/3 érkezett a szomszédos 4 országból, tehát a Szlovákia, Ukrajna, Románia és Szerbia, ezen belül is a Romániából érkezettek aránya messze a legmagasabb, és a kutatások szerint ennek a 2/3 a 90%-a, tehát mondjuk úgy több, mint az itt élő külföldiek fele, magyar nemzetiségű. Tehát igazából sem kulturálisan, sem külsőre, sem nyelvileg nem különböztethető meg a magyar többségtől. Tehát az itt élő valójában beazonosítható, esetleg más bőrszínű, más nyelvet beszélő, más vallású külföldiek száma egészen elenyésző európai
0: összehasonlításban. Ezzel kapcsolatban egy keleti Kárpátokban begyűjtött élményemet szeretném megosztani. Lesz benne egy obszén szó, és megkérném szakértőnket, hogy szakemberünket a pult mögött meg fő pillanatba fütyüljön. Reméljük sikerülni
1: nem
0: fog neki.
1: Nem
3: mondd ki! Mert szót nem mondhatunk
0: Kelti Kárpátokban, beesek egy kocsmába.
3: Nem mondd ki!
0: Eddig ilyető. És nagyon kedvesen fogadnak bennünket,
1: ez
0: de...
1: Ez titok.
0: Folyamatosan fütyülhettek egyébként. Tehát azt mondja nekem a kocsmába egy erdélyi magyar.
3: De ez megtörtént?
0: Ez megtörtént.
1: Ne kamulj!
0: Fütyülés előtt. Tehát, hogy kurva örülünk nektek, itt nem kellett megfütyülni, de akármit is teszünk, hogyha ti idejöttök, akkor ti magyar hercegek vagytok, hogyha mi hozzátok megyünk, akkor csak román gecik maradunk. És ez így el is fogadta, tudott róla, azt mondta, hogy ez így van, és én is azt mondtam, hogy ez nagyjából így van. Vagy,
3: tehát... De mikor jön a csúnya szó?
0: A geci volt a csúnya szó. Tehát, van ez a jelenség, és ezt nagyjából szerintem mindenki tudja, vagy érzi, vagy kitapintható. Én például Bács-megyéből származom, azt hiszem, hogy Gábor is, tehát ott például egészen rossz az ilyen idén jellegű vendégmunkásoknak a megítélése, akik egyszerűleg szintén magyarul beszélnek, stb.
4: Igen. Hát két érdekes kérdése mutat
0: nem
4: rá.
0: Nem tudom, hogy most jó ez a sztori, amit így feldobtam, vagy tudsz valamit így kihozni, de nekem az így eszembe jutott.
4: Az egyik, hogy ez olyan szempontból érdekes, hogy a magyar, mondjuk ilyen bevándorlási, vagy akár állampolgársági szabályozás, vagy gyakorlat ismer némi kedvezményt a magyar nemzetiségűek számára. Tehát mondjuk az állampolgárság szerzésénél, vagy különböző tartózkodási jogosultságok biztosításánál. Ezek a könnyítések azonban nem olyan jellegű könnyítések, hogy mondjuk egyáltalán nem kell az alapvető feltételeknek megfelelni. Tehát, hogy azért ezek nem ilyen nagyon komoly könnyítések, nem mennék most bele a részletekbe, hogy pontosan a szabályozás mit is ír le. Tehát attól, mert valaki magyar nemzetiségű,
0: tehát automatizmusra nincs szó
4: automatizmusról abszolút. Voltak egyébként még már a 90-es években is ilyen próbálkozások, hogy esetleg e felé kellene elmozdulni, ezzel kapcsolatban az általános politikai érv, ami felmerült, és nem is lehet igazán nevesíteni, hogy melyik oldalról, hiszen ezt időszaktól függően mindig egy más politikai erő tette magáévá, hogy lámlám, hogyha engedélyezzük a határon túli magyarok tömeges beáramlását vagy áttelepülését Magyarországon, akkor meg fognak szűnni a magyar közösségek a szomszédos országokban. Tehát ez egy ilyen elég kézenfekvő ok. Ez az egyik, amit szerettem volna mondani, a másik pedig ezzel kapcsolatban, hogy jó rámutat, amit mondtatok, hogy a magyarországi idegenellenesség is nagyon nagy részben ilyen szociális gyökerű, tehát nem feltétlenül nemzeti ellentétről van szó, vagy nacionalizmusról, vagy a külföldiek lenézéséről, bár adott helyzetekben ez is előfordulhat, hanem a féltés, hogy elveszi a munkát, hogy nem lesz állásom, hogy ő többet fog kapni, ő kapja majd a segélyt, és nem én. És ez nagyon jellemző egyébként így a 21. századi Európában, de ebben a térségben meg különösen, és Magyarországon meg különösen jól mérhető ez a tényező az idegen gyűlöletben.
0: Miközben útra kemény procedúrán kell átesni annak, aki akár csak idegenes tartózkodási engedély akar bírni, vagy most lehet, hogy jogilag most eltévedtem, tartózkodási engedély, letelepülési engedély, stb., de mindesetre nem könnyű Magyarországon ezeket megszerezni. Igen. Én arra kérnék téged, most azt gondolom, hogy a tudományos felütés az most már több, mint erős volt, innentől kezdve GG kezdőbetűjű az utcaembere címszó alatt, vagy nem tudom, státusz alatt futó emberé változzát, és most tényleg teljesen lezserül, teljesen kötetlenül mindenféle bizottságot, komitét, stb. Finneket elfelejtve. Most beszéljünk arról, hogy mik ezek az agymenések, hogyha hétköznapokban villamoson utazol, vagy bemész egy, nem tudom, cukrászdába, akkor miket tapasztalsz, és akár ilyen népcsoportokra próbáljuk lebontani, tehát legyen egy ilyen kis színes-szagos jellege a dolognak, Én egyet gyorsan is bedobnék. Van a magyaroknak egy ilyen nagyon jó képe saját magukról. Én azt gondolom, hogy ebből sok minden levezethető. Ugye magunkat ugye úgy képzeljük, mint a Sirius gyermekei. Az Echo TV-n volt nem túl rég, ha nem politizálunk, egy ilyen kis bemutatkozás, hogy mi sumérok, etruszkok, szkíták, hunok, vagyis magyarok. Tehát, hogy van egy ilyen önképünk, ami úgy viszonylag erősnek nevezhető, és akkor ehhez képest mondjuk tényleg hát így minden más nép csak csicskának tűnik, tehát hogy így, és nem vagyunk a megfelelő helyen, még mindig úgy tűnik, hogy így nem ismernek el bennünket eléggé, tehát átmegyünk Romániába, akkor is nem köszönnek előre, és nem magyarul, meg nem tudom, úgy mindig meglepődünk. Tehát van ez a kis középhatalmi ambíciónk, minimum középhatalmi itt Kelet-Európában is. Van a rengeteg Nobel-díjasunk, akiknek nagy része nem is volt magyar, de mi persze szeretjük azt hinni róluk, hogy igen. Legjobb esetben azután lettek Nobel-díjasok, miután elűztük őket az országunkból. Tehát mit is tudnánk ez a nagy magyar önképhez, meg ez a tényleg ilyen aluljáró szintű sztereotípiához így hozzátenni, illetve te mit tudnál hozzátenni, mint az utcaembere?
4: Én, mint az utcaembere annyit tudnék hozzátenni, hogy szerintem ez egy nagyon valós kérdés, vagy releváns kérdés, és én is azt tapasztalom, hogy az idegen gyűlöletnek az egyik legfőbb oka, hogy ugye, vagy az egyik jelentős oka, hogy ugye a magyar népesség sincs igazából tisztában sem a saját értékeivel, sem a saját identitásával. De tudnék mesélni egy jó példát, én elég gyakran tartok képzéseket mindenfajta csoportba tartozó embereknek, akár szakmai, akár kifejezetten olyan jellegűt, mint ez a beszélgetés is, tehát inkább ilyen ismeretterjesztő beszélgetős dolgokat, és egyszer-kétszer felteszem ezt a kérdést, hogy mit jelent számodra az, hogy magyar állampolgárság, vagy magyar hovatartozás, és egészen elképesztő eredmények jönnek ki. Tehát volt egy olyan csoport, ahol így rendszeresen azok jöttek el, hogy szégyen, rettegés, szégyellem magam külföldön, nem akarok külföldre menni, mert úgyis mindenki lenéz. Tehát, hogy ilyen rendkívül negatív érzelmek jöttek elő. Tehát nem volt sem ez az egészséges, olyan normális nemzettudat, hogy én büszke
1: vagyok. Igen, egyébként azt hiszem, olyan kevés nemzettel van, hogy külföldön járva, ha meghallod, hogy így az anyanyelveden szólal meg melletted valaki, akkor inkább elhallgat. Mások meg nem tudom, spanyolok összefognak Amerikában, akkor egyből puszi meg,
3: együtt nem tudom. Ez klasszik, mindig van valami pöcsvei magyar. Aki ott van, és mindig vele találkozik.
1: Ki is kell írni az osztrák felvonom a magyarul, hogy ne dobd ki a szendvicset.
0: Küldök a mondatra.
4: Hát én is ezt
0: mindenki átéltem el, hogy ami hasonló.
4: Igen, abszolút. És szerintem ez nagyon összefügg. Tehát hogy ahhoz, hogy mondjuk a külföldieket el tudjuk úgy fogadni, amilyenek, vagy együtt tudjunk velük élni, ahhoz mondjuk tisztába kell jönni először a saját identitásukkal, meg a saját kulturális értékeinkkel. Itt érdekes kérdés például ez a nyelvtudás, és nem akarok megint tudománykodni, de nem tudok ettől elvonatkoztatni, hogy ugye Magyarország még egy dologban sereghajtó az EU-n belül, ez pedig az idegen nyelvtudás, ami azért egy elég szörnyűséges kombináció, figyelembe veszük, hogy egyébként azok az országok gyengék ebben, akik mondjuk angol anyanyelvűek, tehát őket viszonylag ez kevésbé sújtja.
0: Most itt nyomok egy bréket, 1985 lángos sütő Balatonpart, és a lángos sütő beszél a német turistának, akkor még MDK turistának, és ezt szóta volja neki már harmadszor, ötödször, és nem érti a hülye német. Vadászkürt! Nem érti? Vadászkürt!
3: És aztán azt, hogy hát ez semmilyen emberi nyelv.
0: Ez így kisgyerekként ez is beimódott nekem, hogy ott menjen lángosos, ilyen kövér malac magyar, és...
1: De miért mondta ez?
0: Valamit magyarázott, és ezt a szót nem fogta fel a német, és...
3: Én ezt a sztorit a barátnővel ismered.
0: Több minden, szóval... De én ezt a vadászkürtöt, ezt mondjuk át is éltem.
4: A barátnő hangos magyar.
0: Én későn érő vagyok, tehát a barátnős dolgot az később. Szóval... Igen, tehát nem beszélünk idegen nyelveket. Nem,
4: és így is hiányzik a bármifajta ilyen interakció a külfölddel. Tehát olyan más országok, akik viszonylag kevés idegen nyelvet beszélnek, mondjuk Spanyolországban sem beszél senki idegen nyelvet, de azért az mégis egy nagy nyelv, meg úgy egyáltalán azért kézzel-lábbal az olaszt, a portugált, a franciát meg lehet érteni. Na most a magyar, ami ugye az egyik legextrább nyelv Európában, és az egyik legnehezebben megtanulható, és semmire nem hasonlít, és ezek után a nyelvtudás teljes hiánya, a lakosság mondjuk, nem tudom,
0: mert ettől külső szemmel szexi a magyar nyelv, de ez már igen, lehet, hogy megint az önbutítás része.
3: Egyszer megkértem egy spanyol srácot, hogy hablatyoljon, mint hogyha magyarul beszélne, és nagyon izgalmas volt hallgatni. Nyilván nem tudom reprodukálni, de ő is
1: megkérte. Mint ahogy mi most a franciával kezdenénk itt
4: racsolni. Igen, tehát ha már így magánemberként lehet nyilatkozni, a magyar nyelvnek nagy rajongója vagyok, meg abszolút azt gondolom, hogy a magyar nyelv például speciál egy olyan érték, amire egy a magyar identitás nagyon jól fel lehetne húzni, mert a magyar nyelv tényleg nagyon különleges, és nagyon szép, és nagyon extra, és meg is kell tenni mindent ennek a érdekében, hogy ez valahogy meg is maradjon, csak hát emellett meg ugye az idegen nyelvtudás az iszonyú fontos lenne. Tehát, hogy akkor máshogy állnának a külföldiekhez is. De ezt is tapasztaljuk nagyon sok ügyfelünk, ezzel, hogy már ugye tanul magyarul, beszél valamennyire, de egyszerűen képtelen kommunikálni, mert a magyar emberek annyira nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy egy külföldi beszéljen magyarul mondjuk nem olyan nagyon jól, és hogy akkor vele esetleg egy kicsit másképp kell beszélni, mondjuk nem ötszörösen összetett, alárendelt mondatokban a legbonyolultabb kifejezésekkel, hanem megpróbálom egyszerűen, szépen, röviden, lassan elmondani, amit szeretnék. Borzasztó nehéz. Nagyon-nagyon nehéz volt, egyszer nekem is kellett, egyszer volt ilyen életemben képzést tartani olyan itt élő menekülteknek, akik már mind tudtak magyarul, és ez egy szakmai képzés volt, tehát ilyen menedékjogról szóló, tehát nem, és iszonyat erőfeszítés volt, tehát ilyen egyszerű magyarban elmondani mindezt, mert soha nem kellett, hogy ez előforduljon. Most valaki, aki egy világnyelven beszél, vagy egy olyan országban, ahol sok külföldi van, aki nem beszéli jól az ország anyanyelvét, ott valószínűleg jobban hozzá van elszokva.
0: Konkrét nemzetiségekhez, népcsoportokhoz milyen előítéletek kapcsolódnak itt Magyarországon? Tehát mondanék néhányat.
1: Kínai.
0: Kínaiak megeszik a nagymamát, ki tudja, miből főzik a levest, és sokan vannak, elárasztanak bennünket. Igen. A vietnámiak narkót termesztenek minden budai villába.
4: Ezt még nem hallottam, de ez is érdekes. Satöbbi. És még szerintetek hányan vannak a kínaiak például?
3: Szerintem 15 ezeren, és 80% Budapestennél.
0: De ezt már az anyagban olvastuk, a közkeletű védekezések szerintem ilyen 50% köré teszik az emberkék.
4: Igen, én ezt a kérdés, van, hogy 1 millió válaszolnak.
3: Sokkal többnek tűnik.
4: Sokkal többet.
3: Én is megdöbbentem ezen a számon.
0: Mondjuk erre van egy ilyen félhivatalos magyarázat, az egy útlevél,
3: az kirejérzik. A különlegesség az feltűnik, és az jobban megjegyzett.
4: Pontosan, tehát hogy ők ugyanezt gondolják.
0: Meg transzparensek, rengeteg kínai étkezde van, tehát...
4: Tehát látható abszolút, tehát nem...
1: Hát mert ők abszolút megőrzik egyébként, tehát hogy az, hogy bemész egy teljesen hétköznapi kínai étterembe, és ott te találsz kínai nyelvű újságot, tehát ugye ők azért így tényleg őrzik így a kultúrát. Tehát annyira nem próbálnak meg asszimilálódni, ezért ezt
0: meg kell látni. Kínai nagy része nem akar itt letelepedni, és itt meghalni, és itt családot építeni. Ez a...
3: Miért nincs kínai temető?
4: Azért ez miért nincs kínai temető?
3: Hát ez az.
4: Hány öreg?
5: Igazolványokat én ezt hallottam. Uh-huh.
4: És ez igaz vajon?
1: Hát te tudod?
4: Hát csak kíváncsi vagyok, én is igaz. Természetesen ez nem igaz. Van egy nagyon egyszerű magyarázat. Ugye a Magyarországra érkező migránsokra vagy bevándorlókra, ez általában igaz a kínaiakra is köztük, hogy fiatalabbak, mint a magyar népesség átlaga, magasabb egyébként mindemellett a foglalkoztatottságuk és az iskolai végzettségük is, tehát minden szempontból ők egy ilyen pozitív.
1: Tényleg tehát a kiképzések egyetemet végzett?
4: Nem, ezt csak mellékszöngeként említettem meg, hogy egyébként ebben a tekintetben is, mert ezek is ilyen téveszmék, hogy ugye csak a legalja jön ide, és hogy csak azért, hogy segélyben, tehát ezt abszolút nem támasztja alá semmilyen tényszerű adat. Na most az életkorban fiatalabbak, jóval, és tipikusan nem azok szoktak úgymond migrálni vagy vándorolni, akik ugye nyugdíjas korúak és készülnek meghalni a következő 10-20-30 évben. Tehát jellemzően az ide érkezők fiatalok, nem a legfiatalabb korosztály, hanem mondjuk ilyen ez a 25-45 közötti. Magyarországon mióta van kínai közösség? A 90-es évek eleje óta, akkor érkeztek nagyobb számban, akkor voltak elég sokan is, de nagyon sokan közülük elmentek.
0: Annó volt egy ilyen mini agymenés, hogy ugye Hongkongot épp át kellett passzolni a kínai népköztársaságnak, és akkor nem tudom, ilyen kisgazda belkekből sattam ki talán az ötlet, hogy a Csepel-sziget egy részét ott valamilyen módon játszhatna játszani a hongkongi kínaiaknak. Tehát, hogy akkor még ez ilyen pozitív konnotáció.
4: Igen, valami rémlik, de...
0: De volt egy ilyen félhivatalos...
4: Igen, hát egyébként valójában azért volt ez a akkor ugye masszívabb érkezés a kínaiaknak. Egyrészt ugye volt még egy sokkal liberálisabb vízumpolitika Kínával szemben, mint ami van most, tehát sokkal egyszerűbb volt jönni, meg ez egyfajta ilyen regionális elosztó központ volt, tehát sokan közülük néhány év múlva tovább mentek Szlovákiába, Lengyelországba, Nyugat-Európába. Tehát ezért nincsen kínai temető.
1: Én a többség gondolom egyébként ilyen tranzit.
0: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy mert ez a tranzit ország, nem tudom pontosan mit jelent, de nagyon szeretjük használni.
4: Igen, erről mindjárt mondok valamit, csak még hagyj fejezem be, mert ez érdekes ez a kínai temető dolog szerintem. Hogy egyrészt nincsenek öreg kínaiak, mert hogy eleve a ide érkező csoportok általában fiatalok, középkorúak, tehát még nem ért el, hogyha Magyarországon már szánt.
3: Igen, csak halt már meg valaki.
4: Elképzelhető, de a kínaiak jelentős része is ugye visszatér az országába általában. Tehát én nem vagyok kínai kutató, tehát nem tudok erről most részletes adatfelvételről beszámolni. Ugye ebben nincsen semmi különleges, hogyha elmész mondjuk Nagy-Britanniába vagy Franciaországba, ahol mondjuk a kínai közösség már 100 éves, ott bizony fogsz találni kínai temetőt.
0: Én hát, azt olvastam erről, hogy ugye egyrészt pontosan ez, amit mondasz, hogy igazából vállalkozni jönnek ide kínaiak az aktív éveikre, valamit összegyűjtenek, mondjuk azt kedves, hogy összeharácsolnak, csak hogy az előítéletes hallgatóink is örüljenek, és aztán hazamennek, és élvezik a boldog békeidőket. Tehát ugye ez a hivatalos történet, de aztán ilyen félhivatalos forrásokból is hallottam, hogy ha valaki meghal, akkor is mindenképp szeretne kínai földben nyugodni, és állítólag, de ez már egy ilyen igazi... Viszik vissza a halott kínaiakat, ez most már megint az urban legend kategória. Hatalmas hűtőkamrában Kína határon gyűjtik a testeket, ahonnan majd ügyesen így át lehet csempészni az anyaországba. És nyilván valószínűleg messze van az igazságtól, de hogy általában ez egy ilyen kulturális szokás, hogy mondjuk nem feltétlenül szeretnék ebbe a szentségtelen földbe, de most nyilván az két hallgatóink ne figyeljenek, temetkezni.
4: Persze, de hát nézzük meg, hogy minden egyes vallásban vagy kultúrában a temetkezési szokások teljesen eltérőek. Tehát van olyan, ahol elfogadják a hamvasztást, van, ahol nem. Tehát, hogy most ez ugyanolyan kérdés most, hogyha a kínaiok hol szeretnének temetkezni, én őszintén szóval nem hiszem, hogy ez bárkinek bármilyen gondja lehetne. És az, hogy miért nincsen kínai temető, arra ez az nagyon egyszerű, praktikus válasz.
3: A Tibetben az égbe temetnek. Összedarabolják a hullákat és oda dobják a kesejüknek őket.
0: Köszönjük szépen.
1: Még hát igen.
0: Válaszunk még ilyen nemzetiségi sztereotípiákat. A vietnámiak száma itt a kis kimutatásokból szintén egész magas, majdnem olyan magas, mint a kínaiak. Lehet, hogy egy átlag magyar meset tudja őket különböztetni.
4: Igen, ez általában így van. Én ugye a különböző ilyen piac intézményeken szokott előfordulni, hogy ugye nem értik a magyarok, hogy a két kínai vagy a két ázsiai miért magyarul beszélget egymással. Hát valószínűleg azért az egyik vietnámi, a másik kínai, tehát még csak nem is ugyanaz a nyelvcsalád, és abszolút nem értenik meg egymást, tehát nekünk megint eleve fura.
0: A műsorkészítőknek is lehet újat mondani.
4: A vietnámiak egyébként az érdekes.
3: Olyan egyformák.
4: Igen. Egyébként, hogyha az ember dolgozik egy pár évet ebben a szakmában, akkor nagyon jól megtanul mindenféle etnikumot és országot felismerni, akár Afrikán belül is, meg Ázsián belül is. Tehát nekünk mi is ugyanolyan egyformák vagyunk.
1: De te már meg tudod különböztetni őket?
4: Mondjuk a kínaiakat és a vietnámiakat, igen.
1: De mondaná kettőt, vagy egyet nem szabad? De mi? Mondjuk egyiknek kerekebb az arca?
4: Más, tehát más.
1: Vagy te csak úgy nem tudnád így
4: kategorizálni? Nem feltétlenül.
0: A koreaiakat, a japántól, kínaitól, vietnámtól, szerintem ez, ha az ember csak Nem, hát szerintem mondjuk a mandarin kínai az nagyon eltér az a han kínaitól, tehát a hivatalos fő kínai vonaltól. Tehát a japánok mondjuk tök hosszúkásak, a koreaiaknak sokkal szélesebb a fejük. Ezek ilyen sztereotípiák.
4: Igen, szerintem ez már kicsit ilyen Mengele doktor fél.
0: Igen,
4: nem vagyunk antropológusok, tehát nem tudjuk most pontosan leírni, hogy kinek mekkora a koponya mérete és hasonló, de külső egyek alapján egyébként mondom, nekik mi is nagyon egyformák vagyunk.
0: Azt teszem hozzá, hogy ezek viszonylag homogén, legalábbis mondjuk a han kínai, meg a japánok viszonylag homogén.
4: Pont ezt akartam mondani, igen, hogy az egyetlen ilyen racionális különbség a kettő között, míg mondjuk Európában általában, ha már eljöttünk erre a téma felé, hogy mondjuk a szemszín, meg a hajszín, meg a bőrszín az nagyobb változatosságot mutat, mint mondjuk az afrikai, vagy a...
0: Ugye Mengelét említetted, ezzel kapcsolatban mondanék egy ilyen genetikai infót, ezt a magyarok genetikai állomány az tökéletesen megegyezik a lengyelekével, meg az ukránokével, ami biztos sokakat meglep.
4: Én a szlovákokkal hallottam.
0: Lehet, hogy még a szlovákokkal is, de hát, hogy itt tökéletesen, tehát nem arról van szó, hogy hasonlít, hanem gyakorlatilag mi ugyanaz a kevert közép-európai népcsoport vagyunk, volt pár törökjárás, tatárjárás, stb. És csak mint tényadat, ugye? Tehát ez egy kicsit olyan zavarba ejtő, főleg a kiválasztottak számára, vagy a kiválasztott tudatba szenvedők számára.
4: Mondom, én ezt úgy ismertem, hogy a magyarok és a szlovákok genetikailag nem különböztethetők meg a kutatások alapján, de teljesen...
3: Az nem létezik.
4: Annyira kell, nem tudom, hogy Szlóta úr mennyire...
0: A gyomrokból kell a strapacska arányát, meg a gulyásos arányát kimutatni utólag a...
1: Frinzárt lett.
4: A vietnámiakról kérdeztél...
0: Térjünk az részhez valamelyest, és akkor GG kollégának adjuk át a szót újra.
4: Tehát a vietnámiakról kérdeztél, igen. A vietnámiakról...
0: Mit csinálnak itt a vietnámiak? Most tényleg tisztázzuk már.
4: A vietnámiak, én nem tudom, mit csinálnak a vietnámiak, ők is jellemzően egyébként ilyen vállalkozói bevándorlás.
0: Ja, azt lehet hallani, hogy ez a piacos buli, ez lecsengőben van, ez véget ér, nem tudom, hogy pontosan miért. De ez a tranzitország dolog, ez valószínűleg most itt elsüthető fogalom.
4: Igen, egy dolgot mondanék csak még előtte a vietnámiakról, mert ez nagyon érdekes, ez például egy különbség a kínaiakról, ezt nemrég olvastam valami cikket ezzel kapcsolatban, hogy a vietnámiaknál az egyik legmagasabb az itt élő családok között a magyar iskolába járó gyerekek aránya, tehát sokkal magasabb, mint a kínaiaknál, ami ugye egy jó mutatója annak, hogy mennyire akar tartósan.
0: Itt akarnak,
4: kínaiaknál is egy nagyon jelentős rész magyar iskolába jár, sőt, ugye vannak olyan vasárnapi iskola, ahol a kínai gyerekeket kínaiul tanítják, mert már nem tudnak elég jól kínaiul, pedig csak mondjuk 5 vagy 6 vagy 8 éve élnek Magyarországon. De a vietnámiaknál ez kifejezetten magas volt, és ez érdekes, hogy mi lehet ennek a kulturális gyökere, őszintén szóval nem tudom. A tranzitországgal kapcsolatban ez nagyon érdekes megkülönböztetni, hogy például, ha menekültekről beszélünk, nem tudom, majd erről lehet esetleg egy kicsit később még részletesebben, az ő esetükben szinte mindig felmerül az, hogy tranzitország, ők sosem Magyarországra érkeznek, általában van egy ilyen képük, hogy szeretnének elmenekülni az üldözés elől, vagy a háború elől, és valahova Európába is, és mondjuk ha...
0: Hát erről akár most is beszéltünk.
3: Igen, hogyha megengeded, ez méltatlanul, tehát méltatlanul el volt hallgató, hogy ez a menekült téma, és nekem volt erre vonatkozóan kérdésem, hogy tényleg jellemzően honnan jönnek ezek a menekültek?
4: A menedékkérők jellemzően hát több különböző régióból jönnek. Elmondható, hogy Magyarországot, amíg az elmúlt 10 évet vizsgáljuk, akkor szinte mindenhonnan, mondjuk Latin-Amerikát kivéve, onnan viszonylag nagyon kevesen jutnak el idáig, de Afrika, Ázsia, Közel-Kelet, Balkán.
0: Ezért mindig ledöbbenek, hogy mondjuk Afganisztánból, hogy jönnek pont ide jönni.
4: Hát ez jó kérdés, nem ide indulnak. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevesen. Olyanokat láttunk, akik kifejezetten Magyarországra akart jönni, például még mondjuk ilyen.
0: Megkérdezik, hol van, és elégedetlen, amikor kiderül, csak Magyarországon.
4: Pontosan, mindjárt mondok is erre két érdekes történetet, de mondjuk afgánok közül például olyanok akartak Magyarországon, akik itt tanultak mondjuk 80-as években, vagy itt tanult a bátyjuk, vagy itt él a családjuk, de ők nagyon kevesen vannak, és a túlnyomó többség abszolút nem akart idejönni. Ez ahogy miért kötnek itt ki? Hát ugye nagyon jelentős részük a menedékkérőknek illegálisan tud csak Magyarországra, vagy bármelyik EU-s országba érkezni. Ezt egyébként a nemzetközi jog lehetővé teszi számukra. Tehát, hogyha tényleg menekültek, tényleg üldözésről menekülnek, akkor nem követeli meg, tehát nem büntetik őket a jogszerűtlen belépését.
0: Ugye volt egy klassz francia szó, amit itt el lehet sütni, hogy nem lehet őket visszaküldeni.
4: Igen, ez a refoulma, vagy a non-refoulma.
0: Igen, non-refoulma.
4: Igen, ez egy ilyen nemzetközi, tehát minden nyelven ezt használják, nincs igazából fordítás, ez azt jelenti, hogy nem szabad senkit ilyen tilalmas bánásmódba, tehát például kínzás, üldöztetésbe visszaküldeni. Ez egy szélesebb kör, mint a menekültek, most nem megyünk bele itt a szakmai finomságba, a menekültek ezenből egy ilyen meghatározott kört jelentenek. És
1: milyen érdekes sztorik voltak?
4: Igen, tehát hogy a legtöbben jogszerűtlenül tudnak csak érkezni, ugye embercsempész segítségével, és például többen mesélték azt a sztorit, ide érkezett menekültek között, hogy ők Hollandiába indultak, és akkor kirakták őket, és nem stimmelt nekik valami, tehát nem így képzelték el Hollandiát,
1: nem tudom, mondjuk. Igen,
4: nem hiszem, hogy erre gondoltak pontosan, de ki tudja, és aztán azt mondta nekik az embercsempész, hogy ott van a H betű a kocsin, tehát hogy ez H, mint holland, és akkor így ezzel próbált őket meggyőzni, tehát ilyen jellegű számos történetet mesélnek meg, hogy hát nagyon gyakori az, hogy átverik őket. Azt tudni kell, mert ezt azért szeretik a hatóságok előszeretettel úgy bemutatni, hogy itt ugye a gonosz illegális migráció is mi történik. Persze ez is igaz, ezzel is teljesen joga van az államnak ugye küzdeni, és kell is. De ugye azok, akik közben védelemre szorulnak, azok semmilyen más módon nem tudnak eljutni. Tehát képzeljék el, hogy Szomáliából hogy lehet most szerezzen útlevelet?
0: Már nem sétált oda a határőrbácsihoz, hogy hello,
4: semmi be akarok
1: menekülni. De egyébként valami olyan megdöbbentő adatot hallottam, hogy olvastam egyszer, hogy így jelenleg a világban azok az emberek, akik így, tehát hogy migrációban élnek, vannak mozgásban, tehát hogy így jönnek-mennek, azokat, hogyha így összeadnánk, akkor egy ilyen gigantikus nagy ország születne, tehát nem tudom.
4: Nagyon sokan vannak, persze, ez a migráció.
0: Most ez kellően konkrét és, volt.
1: Tehát, nem tudom, hogy hirtelen belülni, hogy most Németország nagyobb, de nem tudom.
4: Igen, és ezzel kapcsolatban két téveszme van, amire érdemes felhívni.
1: De tudod, hogy mekkora ez az ország?
4: Ezt nem tudom megmondani konkrét számot, hogy pontosan hányan migrálnak, de én is tudom, hogy, tehát én is, amiket olvastam, vagy hallottam ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sokan, tehát nyilván óriási arány, szerintem több százmilliós
1: tömegről
4: beszélünk. Igen.
3: Pont 200 millióra gondoltam, de nem tudom, hogy miért.
1: Én is.
3: Csugalmaztad.
4: Ez érdekes,
1: szerintem igen.
4: Érdekes téveszme ezzel kapcsolatban, hogy...
0: Itt magyar nép csupa géniuszokból áll, ugye?
4: Igen, a pozitív szintet, igen. Tehát ami nagyon érdekes, mert ugyanis a téveszmékről volt szó, tehát hogy az egyik téveszme az, hogy ez valami új jelenség, tehát ha megnézzük 100 évvel ezelőtt, nagyobb volt a migrálók aránya népességen belül, mint ma. Tehát mondjuk a nagy, mondjuk Amerikában történő kivándorlások
1: idején. Kéne csinálni egy ilyen infografikont, ahol így ilyen kis pici mozgó emberek lennének, így kiterített térképen.
4: Szóval ez nem igaz, hogy ez egy új dolog, és hogy most kezdte elárasztani a világot a migránsok a harmadik. Tehát ez abszolút nem így van, ez korábban is így volt, ez 100 éve is így volt. Ha megnézzük a történelem során, számos olyan időszak volt, amikor a lakosságnak körülbelül ugyanekkora hányada migrált éppen valamerre.
0: Én más nem mondjuk, régebben gyakrabban rajzolták át a térképeket. Ugye ez egy jó indok mindig, igen. Amikor...
3: Ha háború van, akkor menekült is van.
0: Nyilván, amikor mindig volt valami
4: hát meg az üldöztetések erről is hasonlók. Tehát ennek egy nagyon jelentős része általában ilyen munkaerő, migráció, gazdasági migráció, és mindig jóval kisebb részét jelentik azok, akik menekülnek valahonnan, de hát ezért nyilván ez is egy egy fontos szempont. Egy érdekes másik téveszme, mert ez a menekültek és a migráció esetében is igaz, hogy azt gondoljuk mindig, hogy hát ez minket sújt, hogy mi itt vagyunk egy ilyen ostromlott erődben Európában, ahol mindenki ide akar jönni, és itt kérnek menedéket, és
1: lejönnek be.
4: És ez egy
3: elveszett az asszonyainkat.
4: Ez egyáltalán nem igaz, tehát hogyha megnézed
1: azt,
4: tehát ha megnézed, hogy hol él a legtöbb ilyen migráns, vagy a legtöbb menekült, hát messze nem Európában. Tehát voltak olyan évek, amikor Iránban volt a legtöbb menekült, 4 millió menekült élt Iránban. Ugye Afganisztán meg Irak között a legjobb helyen volt ehhez. Hát most ehhez képest a magyarországi évi 1000-2000 menedékéről az semmi.
0: Jó, nyilván más lenne a helyzet, hogyha nem vadásznak le a bárkákat a földközi tengeren, meg mondjuk nyitva lenne ez az erőd, ami nincs nyitva.
4: Igen, tehát ugye ez nagyon nehéz Európába bejutni, tehát a határok zárnak, őrületes pénzek mennek arra, hogy a határon mindenfajta védelmi falakat hozzanak létre. Nyilván ezeket a határokat nem lehet lezárni, tehát ez egy illúzió, mindig is fog folytatódni, lehet csökkenteni, lehet eltéríteni, elrémiszteni azokat, akik ide akarnak jönni, de ez a folyamat folytatódni fog. Nagyon érdekes megint csak a bárkával kapcsolatban, óriási hír, mondjuk Olaszországban éppen nem tudom, vízbe fulladt 100 menedékkérő vagy külföldi, mert egyszer nem engedték kikötni őket, meg hasonló sztorikat ugye ismerünk a híradóból. Ugyanaz nap mondjuk Olaszországban több százezer illegális migránst legalizálnak egy tolvonással, mert hogy tudja az olasz gazdaság is, hogy neki szüksége van arra az olcsó Fülöp-szigeti takarítónőre, mert az olaszok nem fogják azt már annyi pénzért elvégezni, még kétszer annyiért sem. Tehát, hogy ez egész egy ilyen nagyon képmutató
1: hozzáállás. Igen, egyébként hozzáállás. Pont Olaszországban olvastam, és valami olyan kis településről, így a nem tudom, polgármester kitelte, hogy a rettentő módon öregedő kis falu lakosságát, népességét, vagy kifogyását, így konkrétan...
4: Felteti.
1: Igen, tehát konkrétan így várja oda,
4: hogy számos példa volt. Spanyolországnak is ugye a középső, tehát a Madridot leszámítva a középső ilyen szárazföldi rész, ez teljesen elnéptelenedik, tehát borzasztóan előregedett a lakosság, a fiatalok nincsenek, a falvak elnéptelenek, és ott is több falu importált lakosságot, Argentinából, Romániából, tehát meghirdettek egy programot, hogy jöjjenek 50-en vagy 100-an, és egész jó tapasztalatok is. Hát hol jó, hol rosszabb tapasztalatok alakulnak így az együttélés során, de hogy megint egy másik kérdés, ez jutunk ezzel, az egész demográfiai kérdés, hát egy olyan Európában, ahol ugye csökken sok országban a lakosság, nincs természetes népszaporulat, el kell tartani egyre több nyugdíjast, egyre magasabb életszínvonalon, most nem Magyarországról beszélünk, hanem mondjuk a nyugati, felér itt a magasabb életszínvonal kapcsán, hát valahonnan pótolni kell ezt a munkaerőt.
0: Mi az, amit egy ilyen, nem is tudom, ilyen főszabályként, vagy akármilyen kis kapaszkodóként itt most itt a magyar helyzetre te ajánlanál mondjuk magunknak, meg döntéshozóknak, meg bárkinek, vagy mi az 1-2-3 dolog, ahol változtatni kéne?
4: Hát szerintem alapvetően változtatni kellene abban, ahogy hozzáállunk a külföldiekhez, tehát kicsit több érdeklődéssel kéne fordulni, meg gyakorlati, konkrét élettapasztalatokat kellene szerezni abból, hogy milyen
0: az. Irány a Kosztabrába, vagy ezt hogyan tudjuk?
4: Nem lenne rossz, nyilván, hogyha a magyarok többet tudnának utazni, nyilván ennek sokszor anyagi, vagy legtöbbször anyagi korlátai is vannak, hanem mondjuk az itt élő külföldiekkel egy kicsit barátságosabban bánni, megismerni őket, a kultúrájukat, hogy ők mit gondolnak a világra, ezt nem kell feltétlenül elfogadni, de hogy legalább megismerni, és legyen valami fajta kommunikáció. Nagyon fontos lenne szerintem a másik dologként mondjuk ezt így az oktatásba, vagy a közbeszédbe sokkal jobban belevenni, tehát hogy tanuljanak a magyarok az iskolában arról, hogy igenis itt más nemzetiségek is élnek, hogy igenis mindig volt migráció, és hogy a magyarok hány százezren mentek külföldre, akár csak 56-ban 200 ezeren menekültként nyugatra, és hogy őket befogadták.
0: Vagy ezek magunkra a tapasztalatokról... nem is tudom milyen Sirius bolygó lakóiként tekinteni, nem egyszerűen csak ázsiai menekültként.
4: Nem kell ázsiai menekültként, de mondjuk
3: még lassabban.
4: Kürt! Igen, na, de ez is egy jó megoldás, úgyhogy nem tudom, elég nehéz ezt így összefoglalni.
0: Bizakodó vagy? Összesítve?
1: Vagy te most hova költözel?
3: Nem, te magyar vagy?
4: Nem mondom, én magyar vagyok, igen, de nem állítanám azt, hogy nagyon bizakodó lennék szerintem. Ez nem az a kérdés, ahol nagyon pozitív dolgok várhatók, de hát mi igyekszünk majd mindent megtenni, hogy ez azért ne legyen olyan nagyon rossz. Azért az mondjuk reményteli, hogy így a külföldi közösség látható növekedésével azért egyre több magyarnak, különösen mondjuk Budapesten, ahol azért a külföldiek nagy része koncentrálódik, egyre több konkrét tapasztalata van. Tehát például nem tudom, hogy általános iskolában jártam, és szinte minden osztályban már volt egy, ki voltak írva a tanulók neve, és minden osztályban volt szinte egy kínai diák. Na most, aki egy ilyen osztályban jár, az valószínűleg megszokja azt, hogy vannak olyan emberek, akik ázsiainak néznek ki, mégis ő is teljesen jól beszél magyarul, és ő is.
3: Ennek így önmagában nem örülünk, vagy ez se jó, se rossz, ez csak mint jelenség állapítjuk meg szerintem.
4: Mármint mit?
3: Hát az, hogy, tehát, hogy ez egy olyan jelenség, ami alapján az emberek tapasztalatot szerezhetnek az idegenekről.
4: Normális tehát, emberi tapasztalat. Igen. Nem elképzel, meg nem kitalál, meg olvas, meg hall városi legendákat, hanem lesz egy személyes és egyébként általában jó tapasztalata, és akkor egy záró mondatként, hogy viszont olyan kimutatásokra, statisztikákra emlékszem, ami azt bizonyított, hogy Magyarországon mindenki, akinek egy ilyen úgymond nem kedvelt nemzetiségi vagy bevándorló csoportból van személyes ismerőse, sokkal pozitívabb volt a megítélése, mint az, akinek nem volt. Tehát valójában a negatív megítélés az nem személyes tapasztalatokon alapul, hanem pontosan ezek a személyes tapasztalatok alkalmasak arra, hogy ezeket eltüntessék.
1: Köszönjük, hogy eljöttél.
4: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
0: A Tilos Rádiót hallgatjátok, hallgassátok ezek után, és mi lennénk a spanyol inkvizítorok, jövünk vissza egy hét múlva, irány a sarki kínai, szevasztok!

0: mi lesz ezután.
1: Kert akarom.
2: Jó.

0: férfiak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzetre.
1: Tilos Rádió?
2: Jó.
3: Ez nagyon jó.
1: FM 90.3, hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: Mindkettő.
1: Szegedi Szabó Béla Sevillai Örökség című komédiájának második részét fogjátok hallani ma délután. Előadják Sanyi, Atesz, Péro, Bazsi, Zsolti, Ilike, Boti, Kornélis, Laci, a Pontyműhely. És most szeretném megkérni Évikét, hogy mondja el, mi volt az első részben?
2: Az első rész tartalmából. Mivel én nem emlékszem pontosan, ezért elhívtuk az egyik legkedvesebb nézőnket, hallgatónkat, Laboda Kornélt, és őt kérdezzük, hogy vajon mire emlékszik az első felvonásból.
3: Arra emlékszem, hogy Don Cisco, a költő, összeveszett feleségével, Donna Annával, és a szerelem miben létéről, illetve a költészetről beszélgettek. Donna Anna el akart menni, mint már sokadszorra, amikor megérkezett Malvinka, aki Don Cisco rajongója egy kávéházban. Látták meg egymást. Végül Donna Anna távozott, és Malvinka és Don Cisco együtt maradtak. Don Ciscónak egy verset kellett írnia magának a hercegnek Sevillába. Eközben egy kocsmában Rosalina és Pablos szintén civakodtak, és kiderült, hogy hamarosan egy levél érkezett, amelyben arról értesítették Pablost, hogy egy örökséget, tehát meghalt egy nem ismert rokona, és ráhagyott egy ingatlant Sevillában. De eközben ő megpróbálta megszerezni azt az éttermet, amiben dolgozott,